yeah. Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk van. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sport

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk, őket versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni evezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már koratavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket, ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentőmellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni?
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stéktől, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: miközben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Hát nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővellényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csurogjuk, gyere Nika! Egy kicsit csurogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Akkor egy 4 percre megyünk, figyelem, kész, rajt! 1 percnél vagy! 2 perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk, ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg Százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, Százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért még kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény. A Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a Párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk.
0: Nálunk a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
1: Indul a program? Ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
0: Hú, itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt?
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még két nagy, három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vizitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisport Klub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisport Klub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
3: Nosi, ne dőlj hátra, úgy ülj! Na hajrá, fiú, hasítsunk! Gyerünk, Ádi! Donel, húzd ki magad! Hogy ülj! Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Doné, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögy, ögy.
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
4: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kint voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz az sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
4: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Szászhalombattán, akik itt vannak, ők főleg szászhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
4: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
4: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
4: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
5: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
4: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
5: Angyal Bence válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
6: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
5: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
6: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
5: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
6: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet, gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt batán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
5: Battai vagy egyébként?
6: Battai vagyok, igen.
5: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
6: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
5: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
6: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
5: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
6: Mindenképp igen.
5: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
6: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
5: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
6: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futással mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményed.
5: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
6: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
1: Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: A sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de amit fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Bero Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Anta Robert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején. TCO, mit jelent?
1: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátaink, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
0: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
1: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet. Ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze. És a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre. És ez lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdetben úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
0: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrúgják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
1: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy egy elég nagy Kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a Kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110 nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészetet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez odafel is van festve a falra, amikor bejött, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És a szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után már rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megrújjuk a másikat, az csak egy mellékes dolog, nekünk nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
0: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
1: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbánja a sorba, látja, hogy többen itt vannak, már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
0: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
1: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-szor a 20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szép lassan mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcba, vagy egy földharcba, vagy egy formagyakadba, vagy egy önbizalomba. Úgyhogy ez nagyon fontos.
0: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
1: Igen, hát a mind a mellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Zambukán Kempóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugye bár nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, formagyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifelé egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteletudók vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
0: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell, viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
1: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint ahogy mondtam, az eredeti rész ez a karate, judo, jiu-jitsu, hogy onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét, úgyhogy mint a karatésok, meg a judósok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketőig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak legyen edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzó erő, hogy készülj és gyakorolj a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
0: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
1: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fejrövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából a harcművészelveit, a dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdve ők fejrövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
0: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, jó, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik, Antal Roberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
1: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat, ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva, a gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig, úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempót úgy szeretessük meg velük, hogy igen, játszásszerűen, hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot, úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
0: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, jó. De hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
1: Igen, ugyebár hát maga az ütésből mondjuk nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikájuk, a zsákok különböző erősségűek is, Van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Amúgy Peti a kollégám vele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
0: Szia!
2: Mészáros Péter.
0: Bera Emese.
2: Csau.
0: Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
2: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
0: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
2: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy

0: sportággal, és utána csatlakoztunk a kempóhoz. Tehát az elején még nem is kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
1: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció, jó, gyerek, egy, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy körívesz combra, vissza lerakom, és két lábra fogok bevenni, elkem a testsúlyomra, robbanok be a két lábra, döntöm le, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire lenne a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lábam, ejtem a testsúlyom, a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyeltél?
2: Meg most,
1: srácok!
2: Osz!
1: Nem hallom!
2: Na mehelj, gyorsan, gyerünk
1: én, srácok! Megvan a párra, akkor csime!
3: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy igen, lábfejvédő, valami ilyesmi.
4: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadal technikákat gyakorolják, amikor van állóarc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor, és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés, elkerülés, ez nekem nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy egy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájn, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy én is.
3: A meleg miatt nem?
4: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az versenyszabályától függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózzunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül.

0: napot, Szűcszabó Levente vagyok, 5. kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
1: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
0: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
1: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
0: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések is ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
1: De valaki ezt megmutatta, hogy hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
0: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
1: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
0: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
1: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
0: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikido igazából nekem nem tetszett, mivel a, nem tudom, túl egyszerű is volt, mármint ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
1: Versenyzel is?
0: Igen, minden évben

0: jó pár versenyen részt veszek már, szerintem 5 éve, ha jól számol, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
1: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
0: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
1: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod, a Kempóról valami keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy hogy néz ki egy verseny?
0: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
1: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
0: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronform gyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg semmi, csak megmutatod, hogy hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, bocsánat, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálnod mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
1: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
0: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, meg megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyél fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
1: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
0: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
1: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér? Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
2: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnák. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
1: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
2: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokszzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amiben bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
1: De az edzősködés az tart továbbra is, ebben az állapotban is, ugye?
2: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy tempó edző, tehát hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
1: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
2: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, mert középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és én nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
2: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
1: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
2: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zenbukán kempó harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zenbukán kempó nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
1: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
2: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
1: De bocsánat, ezeket... Tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg.
2: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
1: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
2: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
1: Mennyi idősek ők?
2: 6 és 4.
1: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
2: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ez ezért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
1: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg úgy ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
2: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, lehet, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak. With me a smoke and like ginger, $1,000 no bills bargain.
3: Gorilla glue make lungs feel instant smoke. A Sporthely mai házigazdája kiválasztotta Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották. Yo, Central Village, BJ, South Spring, Rosites, High Grade Auction, yo, Squashman, La Boss, yo, Daddy One, Big Voice, Six. Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefon! 15-13!
1: Radulovic! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mai adásban is Váregyi Benyamint és Székely Dávidot halljátok. Hát egy eléggé szörnyű hír az, amiről leginkább beszélni fogunk, hiszen piros trikóban óriási előnnyel egyértelmű és toronymagas végső esélyesként bukott Tadej Pogacar. Úgyhogy egy teljesen más Vuelta, amit nézhetünk innentől kezdve, és nézhettünk már tegnap, azaz vasárnap is. Nem tudom, hogy sikerült-e feldolgozni benne így. Hát most már azért másfél-két nap elteltével azt, ami történt. Kell-e keresni okokat, vagy kezdjük úgy, hogy mi ezt megmondtuk, akkor is, amikor a negyedik szakaszán a túrnak perceket adott mindenkinek Tadej Pogacar, és valahogy úgy fogalmaztam, hogy értékeljük azt, hogy látjuk őt, mert semmi sem garantált ebben az életben.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mondtuk, amit megmondtunk. Igen, szóval hát benne volt. Kicsit azért nehéz még szerintem legalábbis nekem túltenni magam ezen, mert hát nem nagyon látunk ilyet. Tehát Tadej Pogacartól nem az, hogy nem nagyon. Egyáltalán nem látunk ilyet. Tehát, hogy ugye itt a rekordok, hogy egy viszonylag rekordok, vagy statisztikák inkább, hogy ő még nem adott fel többnapos verseny, nem adott fel ebből következően 3 hetes sem, tehát igazából semmit sem adott még fel. Utoljára...
2: Hát egy Liège.
3: Pontosan az a Liège 2023-ban, amit feladott. Ugye bukni már láttuk őt azért többször is, de valahogy mindig hát megúszta, hogyha ezt lehet így mondani. Ez szerintem inkább egy képesség, hogy egyszerűen gyakorlatilag te junior korod óta, tehát ilyen 2014-15 óta nem adsz fel egyszerűen többnapos versenyt, tehát egyszer sem esel akkorát, hogy fel kelljen adni, egyszer sem vagy annyira rosszul, betegség, vírus, blablabla, amit ugye a félmezőny el szokott kapni betegségeket, te abból is mindig kimaradsz. Tehát kicsit egy ilyen, gyakorlatilag az egyik legalulértékeltebb képessége Pogacarnak az, hogy ebben a sportágban egyébként ő ezt fel tudja mutatni, hogy ilyen szinten nem ad fel versenyeket, és gyakorlatilag soha. Ezért is nagyon szomorú. Nyilván hát most vannak, akik nagyon örülnek, mert hú, hát most aztán nagyon-nagyon jó lesz, és nagyon-nagyon izgalmas, ami egyébként tény, tehát hogy ez félreértés ne essék, tehát ezt láttuk tegnap is, a 9. szakaszon, hogy ez valóban így lesz, és lehetetlen megmondani akár mostani forma alapján is, hogy ki fogja megnyerni ezt a Vueltát, mert 2 hét alatt sokat változhat, de vissza Pogacarra még kicsit, tehát azért nem értek ezzel egyet, mert igazából mindegyik sport gyakorlatilag elég egyenlő lenne, hogyha a legjobbokat kiszedett, tehát ez nem csak a kerékpározásra igaz, viszont attól, mert nem tudom, D vagy D szinten levő jelölteket, vagy csapatokat, vagy versenyzőket néz az ember, attól izgalmasnak lehet izgalmasabb, de jobbnak nem feltétlenül jobb. Nyilván, tehát ezt nem úgy mondom, hogy úristen, bárki, aki megnyeri ezt a Vueltát, ott egy úgynevezett aszteriszk lesz, hogy egyébként Pogacar kiesett, mert pár év múlva lehet, hogy erre fog emlékezni az ember, hogy Pogacar kiesett, de ez, úgy kérem szépen, ez a 8. szakasz volt. Tehát, hogy van még utána 2 hét versenyzés. De teljesen mindegy, ugyanannyit fog érni ez a Vuelta győzelem annak, aki megnyeri, annak a csapatnak, annak a versenyzőnek, mint bármelyik másik 3 hetes bárkinek. Viszont hát nyilván az egy Pogacarnak kicsit újra kell tervezni, meg most kicsit olyan érzés, hogy lezárul talán egy pont a karrierjében, mert ugye ilyen még nem történt vele, és ezért ezek nem a kis horzsolások.
2: Hogy
3: játszani lehet, hogy majd, ja hát most nem baj, visszatérünk egy hónap múlva, VB már ott leszünk, meg ehhez hasonló dolgok. Szerintem hogyha őt ezen a szinten szeretnék tartani, meg azt várják el tőle, hogy ezen a szinten maradjon. Nem tudom, hogy végül is meglett a szerződés aláírás 32-ig ugye a Vuelta előtt, de hogy 32-ig ezen a szinten szeretnék tartani, akkor mindennél fontosabb az, hogy mekkora türelemmel kezelik most ezt a felépülést.
2: Igen, milyen érdekes, nem, hogy nem így tervezték a szezont. Utólag találták, hogy akkor menjünk, és nem tűnt egy rossz ötletnek, mert tényleg lendületből nyerte meg a Tour de France második felét is, hogyha leosztjuk az időket, és úgy jött erre a versenyre is, hogy már az első nap is hihetetlenül éles volt, és tehát azt beszéltük, hogy jó, hát ezt az első héten eldönti, de látjuk, hogy ez abszolút nem ilyen egyszerű, és itt talán még jobban tudjuk tisztelni azt az eredménysort, amivel már rendelkezik Tadej Pogacar ennyire fiatalon, de nagyon érdekes ez a sportág, hogy és sokszor írja az a kritika, hogy jó, hát de csak tekernek, hát nem történik semmi, hát mennek. És pontosan látjuk, hogy egy ilyen kis szikla darab, vagy nem tudom, kődarab, hogy éppen ezt hogyan fordítjuk, az pont úgy alakult, senki nem jelezte, hogy ő esett el benne. És hogy ő is csak egy ember, akivel ez megtörténik, és lehetséges, hogy utólag nem biztos, hogy mindig el kell dönteni, hogy akkor jó, most variálunk, és a megérzéseinkre megyünk. Nyilván senki nem mondta, hogy ne indulj el, mert el fogsz esni a 8. szakaszon egy ilyenben. De ettől még ez egy nagyon-nagyon különleges tanulság szerintem, és remélem, hogy csak tanulság, és visszatér arra a szintre, ahol volt mindig. Ugyanakkor meg látjuk, hogy egy Jonas Vingegaardnál is mit jelentett az, hogy egyszer bukott, és az 2 évébe került, és ki tudja, hogy lesz-e valaha azon a szinten, bár tudjuk, a számok azok jobbak, mint korábban, stb. De hogy azért a tudatalat, ha csak 0,01%-ban is, de biztos, hogy benne lesz. És biztos, hogy ez a fajta, de amit te mondtál, ez nagyon jó megfogalmazás szerintem, hogy az a Pogacar, akit eddig ismertünk, az már nincs. Tehát innentől kezdve egy új Tadej Pogacart fogunk látni, és ez kinyit egy csomó kaput, egy csomó ajtót azzal kapcsolatban, hogy akkor merre is indul el. Lehet, hogy agyon nyeri a következő években is magát, de lehet, hogy benne van az, hogy csak egy picit más lesz az egész, és azért tényleg Barcelonában kell megoperálni, azért ez nem egy nem tudom, lábújtörés vagy hasonló, az is fájdalmas, ez sokkal keményebbnek tűnik, még akkor is, hogyha az első fénykép, amit felrakott a közösségi oldalára, azért az elég vagány, nyakmerevítőben mutat be mindenkinek, nagyon inkább az életnek, és hát biztos, hogy lesz majd még a legjobbak között, de ez egy nem várt fordulat. Én pont nem láttam egyébként azt, amikor történt, te írtad, hogy atyám, és azt mondtam, másra utalsz, de nem, erre utaltál, és akkor, amikor megkérdezted, hogy ez, ennek én miért örülök, akkor fogtam fel, hogy itt valami történt a Vueltán, és akkor behoztam a Maxon, és akkor már azt hiszem pont azt mondták, hogy hát most adott fel először versenypogát, vagy valami ilyesmi, több napos Tadej Pogacarral, ez volt a statisztikai adat. Kemény időszak. Ez viszont olyan, amire mindig emlékezni fogsz, hogy kivel, hogy miként láttad, vagy értesültél róla.
3: Ja, abszolút, tehát hogy ilyen tényleg nem történt vele meg végképp, nem, és kicsit ilyen, hát nem is kicsit keserédes, de ugyanígy éreztem magam személy szerint én, mikor a 2 hónappal ezelőtt a Solezonon Jonas Vingegaard, hogy a francba, hát igazából gyakorlatilag itt fújják már le a versenyt, mert ez nem jó, és ne felejtsük el, ott 4,5 volt a hátránya a Vingegaardnak, de hát ez hihetetlen nehéz, és tényleg a Viszmás dokumentumfilmet mondjuk a Tour de France-ról, aki látta, abban volt benne, hát ez is, ugye ez egy órás dokumentumfilm, a Viszma azért tesz azért mostanában, hogy akár a klasszikusok, akár a 3 hetesek után egy nagyon komoly dokumentumfilmet általában feltesz a YouTube-ra. És abban volt, hogy gyakorlatilag tényleg a bukás után Vingegaard arról beszélt, hogy igen, most nagyon nehéz ezt most mondani, meg komolyan venni, de úgy éreztem, hogy azon a napon nyerhettem volna. És így már tényleg, tehát hogy ez a mentalitásuk, az a fontos, hogy Tadej Pogacarnak is az a mentalitása, ebben 100% biztos, hogy tehát ne vicceljünk, hát vissza akar ülni az ember a kerékpárra.
2: Az szürreális.
3: Lehet itt Machento kukolni, hogy hát vissza akarta rakni, meg nem tudom. Nyilván abban egyetértek, hogy egy ilyen helyzetben a sportigazgatónak egyébként észnél kell lennie, mert a versenyző mindig vissza akar ülni. De nekem nem úgy tűnt, hogy Pogacarnak 3-szor el kell mondani, hogy már pedig te most visszaülsz. Tehát meg fog próbálni, és mondta, hogy nem tud egyszerűen visszaülni. De hát
2: itt mi az, amikor a 3-szor ült le, hogy egyszerűen igen, nem megy, a szüretet...
3: És ott nem kerékpározásról van szó, hanem egyszerűen felállni nem nagyon igen ment. Tehát, hogy azért ült vissza, mert jó, hogy nem így visszadőlt gyakorlatilag, mint aki megszédül, vagy elájul, vagy akkor látunk ilyesfajta mozgást. és talán ugye rázta a fejét, de hát tényleg nyakcsigolya törése van az embernek, tehát már akkor is az volt, és azzal megpróbál visszaölni, meg a vállával, ami szintén elmozdult ugye a kulcson, ugye azt is műteni kell, agyrázkódás, de hát azt láttuk, tehát hogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy akárcsak Chris Froome-nak mondjuk ugye a nagyon-nagyon híres edzés pályabejárásos bukása után, amikor ugye eléggé az ember fejében marad a történet, hogy azt kérdezte, hogy ja, de amíg utána helikopterrel vitték a kórházba, hogy ja, de ugye nem tudom, 3 hét múlva kezdődő túron azért ott lehetek. És mondták, hogy hogyne, tehát azt felejtsd el. Én biztos vagyok benne, hogy Tadej Pogacsárnak is az első gondolatai között volt az, hogy és akkor a világbajnokság, és biztos vagyok benne, tehát hogy ismerjük ezeket a srácokat, tényleg más a tűrés határuk, ezt 1000 példa bizonyítja, de tényleg csak akárcsak egy nappal korábban a Pogacsár bukáshoz képest ugye az a Romelu Luca van Boven eset, mikor így kilökte igazából az Astana versenyzője van Bovent, és van Boven befejezte a szakaszt, majd utána nem tudom, ilyen borda törések, beszakadt tüdő, stb., és azzal ment végig még egy 40 kilométer, tehát hogy másból.
2: Igen, mindig a futballistákat lehet ilyenkor ellenpéldaként, hogy milyen forgolódások vannak, hogy fáj nekik mindenük ezek az emberek meg kerékpárban, és nyilván a futballistákat is le a kalappal, mert ha csak valaki megnézi Szoboszlai Dominik oda-vissza futkározását, és a futkározást itt most a legpozitívabban értem a védekezés, támadás, védekezés fázisban, egészen brutális, hogy mire képesek, és én mondom, tehát hogy én ezt úgy értem, hogy én, aki a töredékére nem lennék képes, bezárva, tehát hogy egészen fenomenális az, hogy milyen fájdalom tűrő képességük van, és hogy emiatt is mennek fel ugye a hegyeken, meg teljesítenek úgy, de hogy ez az instant egyből meglévő gondolat, jó, de azért betekerek, aztán meglátjuk utána, hogy holnap tudom-e folytatni, ez valami egészen enyűgöző, de itt az első pillanattól kezdve szerintem lehetett látni azt, hogy baj van.
3: Igen, tehát tényleg, gondoljunk csak bele, most nem tudom, tényleg, hogyha csak magamba gondolok bele, és elesek biciklizés közben, akkor az első gondolatom az, hogy na jó, tehát akkor többet ezt most hagyjuk. Akkor most nem jövök ki biciklizni, nem tudom, egy évig. Tehát hogy ennyit azért nem ér a dolog. Értem, hogy ők profik, és ezért fizetik őket, de hát 50-szer akkorákat is esnek. Tehát hogy azért ez arányosan így néz ki, és nyilván az adrenalin az ilyenkor nagyon sokat segít, hogy egyből vissza akarsz ülni, de azért egy agyrázkódásnál, mert mikor szédülsz, meg azt se tudod, mi van, meg tényleg, hogy annyira kiszolgáltatott vagy, mert ott vagy az út közepén, országút közepén, és elestél, és azt se tudod, hogy hol vagy, akkor nagyon furcsa nyilván, hogy ez az első. A bukás pedig, hát meg az egész szakasz igazából, most hát gusztustalan volt, tehát hogy ezt így nem szeretjük. Főleg egy átmeneti szakasz, te semmi nem történik
2: ilyen
3: az egész
2: semmilyen,
3: nap.
2: Semmilyen, így van. Miért teszed hétvégére alapból?
3: Két srác akart elmenni, az egész mezőnyből szökni. Jött az a hegy, 30-szal a vége előtt, senki nem akart rajta egyébként tempót menni, tehát hogy senki nem akart ott szétszedni a mezőnyt. És egy nyílegyenes úton történt ez a bukás, hogy tényleg vagy ráment erre a dologra, erre a kőre, vagy kavicsra, ugye, Szivakov volt Pogacsár mögött, ő mondta, hogy egyébként pont egy kulacsot rakott vissza, de hogy itt ez tényleg az a helyzet, mert Jonas Vingegaard esetében az kicsit más, mert ugye ott a viszmások vállaltak nagy kockázatot, akkor belementek abba a kanyarba. Erre lehet fogni. Jonas Vingegaard egyébként ugye a harmadik, negyedik helyen volt, tehát ő személy szerint ott semmit nem tudott csinálni. Pogacsárnál is azt gondolom, hogy ez a helyzet ilyenkor. Itt most hiába szól, hárman voltak előtte, hiába szól az a csapattársa, nem tudsz reagálni. 55-60-as tempó volt, ezt elmondta mindenki, és egyszerűen ugye nem tudta megfogni. Tehát kulacsot raksz vissza, az egyik kezed van egyébként a kormányon, esélytelen, tehát megdobta az elejét, és ráestél, és gyakorlatilag csináltál egy szaltót, meg felborítottál a mezőnyből jó sok embert. Tényleg egy pekjes szituáció, de a szakasz maga, tehát már a neutrál zónába, a lassú rajzónába is bukások voltak, és utána egész nap bukások voltak.
2: Még a végén értetlen, is.
3: Igen, és értetetlen, hogy miért, mert egyszerűen egy lassú nap is volt viszonylag, sík nap is volt viszonylag, széles utak, mint azt láttuk, egyenes az egész, tehát hogy nem is ez a technikás dolog amit azért szoktunk látni, hú, eltán az utolsó 3-4 kilométereken, és esnek-kelnek a versenyzők, teljesen indokolatlanul. Ugye Matthew Brennan mondta aznap nagyon jól, hogy hát most gyerekek, tehát aki 160 watton, 3 óra 160 watt, ami semmi, tehát olyan, mint hogyha sétálgatsz egyébként lassan az ő szintjükön, kockázatokat vállal, az tehát sokan azt gondolták aznap, hogy ők szuperhősök, és tényleg ezek olyan esetek, amikor az UCI nyilván arról beszél, hogy mikor a bukásokat és baleseteket vizsgálja, hogy egyébként nem tudom, a 65%-a vagy 60%-a az a versenyzők hibája, mert itt a legtöbb egyébként például azon a szombati napon a versenyzők hibája volt. A Pogácsán eset az egy szimplán pek, tehát ezzel tényleg nem nagyon tudsz mit csinálni, csak vele nem fordultak elő eddig ilyenek, mert hogyha nem tudom, az éppen 100., 120., 130. összetett helyen álló ember, akiről nem is hallottál még egyáltalán, mióta ott van a Vueltán, ha végignézted az összes szakasz sem, esik el, egy ilyen elakkal azt mondod, úristen, mekkora pek, jobbulás neki, pont. Csak mikor ugye nyilván a legjobban történik, akkor azért nagyobb figyelmet kap, és aminek én még örülök a Pogácsával kapcsolatban, hogy legalább az látszik mindenkin, hogy a mezőnyben mekkora tisztelet övezi őt. Tehát, hogy tényleg ő a főnök a mezőnynek, mert ez az interneten, meg a szurkolók körébe kevésbé így van, mert egyszerűen túl jó, és nagyon sokszor átbeszéltük mi is itt az évek alatt, hogy ez milyen láncreakciót indít el a sportágot szeretők körében, de a mezőnyben azért ez nagyon-nagyon durva, hogy mekkora tisztelete van Pogácsárnak.
2: Igen, egy dolog szerintem a legtöbb munkában egyébként úgy van, hogy amikor nagyon koncentrálsz, akkor sokkal kisebb a hiba lehetőség, mint amikor csak egy 1%-kal is kevésbé figyelsz oda, és pont ez volt szerintem tudatalatt mindenkiben benne, hogy jó, ez egy nyugis nap, aztán utána meg úgyis jön a királyszakasz, vagy az egyik királyszakasz, ezt akkor most engedjük el, áttekerünk, és aztán utána lehet az érdemi részt csinálni. A másik meg tényleg az, hogy oké, most ugye így kivettük, vagy kivette a sors Tadej Pogacsárt, és látjuk azt, amit nagyon sok szurkoló mond, hogy milyen jó lenne, hogyha tényleg itt lenne igazi csata. Hát tegnap, azaz vasárnap láttunk csatát, de nem mondom, hogyha fél év, hát 2 hét múlva megkérdezze, hogy na, akkor melyik volt a legemlékezetesebb szakasz, akkor azt mondom, hogy fú, az a vasárnapi, az zseniális volt, mert volt, nem tudom, 28 különböző támadásattól a 7 embertől, aki ott volt, hol Gálat gondoltad, hol én gondoltam Roglicsot, hogy milyen okosan ő nem támad nagyon, és majd egyet
3: indít. Nekem is eszembe jutott, ugyanez jön.
2: És amúgy meg ilyen iszonyat tűzi játék, ami egyfelől szórakoztató, de másrészt tényleg azt érzed, hogy 1%-on belül van mindenki. Tehát, hogy nem fogsz olyan látványos dolgokat látni itt a következő időszakban, amire majd utána emlékezni fogsz, hogy fú, ez zseniális volt.
3: Igen, tehát azt ne felejtsük el például szerintem, hogy az a 2 évvel ezelőtti Vuelta, amikor Roglic nyert 2024, és ugye Ben O'Connor vette át a piros trikót az elején a 6. szakasz környékén, ilyen, már nem emlékszem pontosan, 5-6 perccel nagyjából, tehát egy hatalmas előnyt kapott, és szépen fokozatosan hozta vissza ugye Roglic, és ugye az volt akkor, hogy hát, hogy ez így nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert hogy ez nagyon nagy előny, O'Connor meddig tudja megtartani, O'Connor 2. lett azon a Vueltán összetettben, tehát elég jól tartotta azért az előnyt a többiekkel szembe, de szinte nem arra jött ki az egész, hogy úristen, milyen emlékezetes volt, mert Roglic mit fordított, hanem ez a fokozatosan dolgozgatja le az előnyt, de az a helyzet, hogy hiába mondjuk azt, hogy Tadej Pogacsár, vagy akár egy Mathieu van der Poel, vagy akár egy Remco Evenepoel, hogy mennyivel kiemelkednek egy bizonyos mezőnyből, ugye Pogacsár minden mezőnyből, de azért a többiek is tudnak olyan versenyre menni, ahonnan kiemelkednek, hogy ugye nem élvezetes. Én pont az ellenkezője vagyok, tehát értem, hogy ez nagyon szórakoztató volt, meg lesz a következő 2 hét, csak nagyon furcsa látni ezeket a, hát igazából 2-3-at belerúgunk támadások, és akkor nézzünk hátra, és utána megállás. És ugye ez az, amitől kicsit el vagy szokva, mert igazából hát maxon kell menned. Tehát, hogy itt ez a feladat, nem tudom, 3 hegyel a vége előttől, és ugye nyilván kicsit az is furcsa látni, hogy valójában ezek a csapatok, akik összetett emberekkel jönnek, hát elég furcsa csapatok benyomását keltik néha. Tehát most itt a Decathlonra gondolok a tegnapi kapcsán, amikor ugye elmondták ők is, ugye Mühlbergernek volt egy interjúja, hogy hát azért lehet, hogy jobb lesz, hogyha itt hétfőn leülünk a pihenőn a beszélni, hogy akkor hogy építjük fel legközelebb, mert ez nagyon rosszul nézett ki.
2: Borzasztóan nézett ki.
3: Tehát, ott kezdve, hogy a Movistar hagyta volna ezt a szökést elmenni nyugodt szívvel. Tehát oké, 6-7 perc körül volt ugye a Walter Atti féle szökés előnye. Majd a Decathlon ugye előre állt, visszahozták igazából az egész, akik maradtak a szökevénycsoportból, majd korán elfogytak, és rosszkor, hát konkrétan a hegynek a sík részén engedték el Félix Gált, hogy támadjon. Szóval ezért se volt feltétlenül nagy ötlet az ott hétnél támadni, mert konkrétan az egyetlen sík részén a hegynek engeded el az emberedet, ugye nyilván korán elfogytak, és ott tartottunk, hogy egyébként vannak olyan csapatok, ahol még voltak emberek a kapitányon kívül is, illetve amit Oscar Olney mondott, hogy hát túl korán elfogytak, ezért volt ez az áldogálás, tehát ez az állóháború gyakorlatilag, mert senkinek nem maradt segítője, és mindenki belerúgott. Tehát visszaér egy Skiel Mose, aki csak leszakadt hátrafele az egész Vueltán, visszaér, és ott ő is beletámad egyet. Járnó Vidár, nem az összetetre megyek, ő is beletámad egyet. Karapász. Tehát hogy ezért jött ki egyébként nagyon jól Enric Masnak, és ezért emelte ki egyébként a sportigazgatókat, hogy ők pontosan mondták neki, hogy kivel mi a helyzet, és az alapján gondolkodj, meg az alapján hozd meg a döntéseidet, mert itt teljesen kezd mindenki megőrülni. És hát Félix Gára visszatérve meg a Decathlonra, a végén még az jön ki, hogy ugye, hát gyakorlatilag ők voltak egyébként a vesztesei annak a dobogóért menő harc, ami szerintem most nagyjából egy 4 embert érint, és talán majd egy Richard Carapaz, hogyha esetleg azt a túl harmadik hetes formát előveszi, akkor igazából meg is tudja nyerni ezt a Vueltát. Szóval, hogy itt tartunk, és emiatt nagyon szórakoztató lesz, de sok esetben pedig én arra számítok igazából, amire már tegnap is, hogy itt a kicsit okosabbak a csapatok el fognak menni a hegyek utolsó 1-2 kilométeréig, és ott lesz valami. Tehát fognak kinézni jól szakaszok, hogy 5000 méter szint, meg 4500 szint, mert lesznek még ilyenek, de azt gondolom, hogy ezek, mint ahogy megszokhattuk a Pogacar Vingegaard éra előtt nagyjából, ezek el fognak menni az utolsó 1-2 kilométerig, és ott fognak eldőlni. Ugye a különbségek kifejezetten kicsik, lesz még egy időfutam a 18. szakaszon, amivel nyilván Primož Roglič úgy számol, hogy az nagyon-nagyon fontos lesz neki, de azért kicsit más, és szórakoztató, talán izgalmasabb egy fokkal, mert nem nagyon tudott, hogy ki fog nyerni, de azt gondolom, hogy legalább ugyanilyen szórakoztató, tehát valami Pogácsán elviszi ezt a szakaszt, nem tudom, 2,5 perc különbséggel, hátul meg egyébként történik ugyanez. Tehát, hogy
2: hát jó, csak ha pirosérmész, azért az nyilván más, tehát itt az a fajta plusz.
3: Nyilván védekező vagy, kivéve Enric Mas, aki meg igazából, igen, tehát támadó volt, és rég láttuk talán, tehát nem csodálom, hogy azt mondja, hogy élet legjobb formájában van, de ő is azért óvatossággal tekint erre egy előre, mert elmondta, hogy 2 éve nem ment összetettért, és egyébként hát azért vele is történtek már rossz dolgok, balesetek a karrierje során, tehát meg most ezt látva, hogy Pogacar, oké, majd Granadába elmondhatjuk, hogy akkor mi nyerünk, vagy mi nyertünk, de addig azért nagyon nehéz szerintem azzal foglalkozni. A Movistarnak alapból is óriási szó, hogy náluk van a piros.
2: Abszolút hazai csapatként, meg pláne borzasztó éveket követően. Hozzáteszem, az egy Vingegaard, Pogacar, Roglič 3-as, hogyha a 3 heteseket így felosztjuk, az nem hangzana rosszul 2026-ra, ezt majd meglátjuk. A VB-vel kapcsolatban szerinted így egy Remco Evenepoel hogy kell fölmenekem még ez, ami eszembe jutott, hogy hirtelen az a kanadai világbajnokság lesz rendkívül nyitott, úgy pedig azt gondoltuk, hogy azért az is Tadej Pogacar.
3: Igen, és hát Remco ugye mint nagy esélyes, de akár így azért megnyílhat az esély kicsit a Van Aert Van der Poel kettősnek is, hogy oké, ez nem Ruanda, tehát ez nem

0: visszatérés kapcsán, és Remco is egyébként egy nagyon-nagyon jó példa erre a visszatérésre, hogy több esetben is, akár még 2020-as évek, ugye a Lombardia, 20-as évek eleje, de ugye tavaly télen ez a ütközés az autóval, ez szintén, vagy kamionnal, postakocsival, ez is egy nagyon komoly jelzés, hogy nem szabad, és elhamarkodni, hát itt 4-5 hónapokról beszélünk, de még azt se szabad elhamarkodni, különben súlyos következményei lehetnek. Ezért nem mondom, hogy motiváltabban kell föl, csak mert nyilván ugyanolyan motiváltak így is, hogy egyébként a lehető legtöbb munkát, meg Remco azért nem az a versenyző, ugye tudjuk, aki nagyon, hát meglátja Pogácsárt, vagy meglát bármilyen riválist, és akkor oké, akkor felrakom a fehér zászlót, tehát ez nem így szokott történni Remco-nál. De az tény, hogy úgy tűnik, hogy egy hatalmas lehetőség ez mindenkinek. Tehát Remco-nak, meg Van der Poel-nak, hogy kétszeres világbajnok legyen, Paul Sexas, akkor megjegyzem, tehát Juan Ayuso, ők ugye nem mentek rosszul ki Gáliban sem, szóval ez nagyon sok embernek egy extra lehetőség lehet, és nyilván nem tudjuk, hogy Pogacar ott lesz-e, nem tudjuk, hogy mondjuk csak 80%-osan lesz ott, mert 80% 90 az talán neki elég, hogy meg tudja nyerni ezeket a versenyeket, de én azt gondolom őszintén szólva, hogy nyilván Lombardia még lesz, az tűnik talán a legreálisabbnak, mert az van a legmesszebb, de hát az se tűnik reálisnak szerintem, de mondom, diagnózis senki nem tud, tehát Machen nem tud mondani, az ügynök Alex Carrera szintén nem tud mondani semmit még, ami nincsen meg a műtét, és Isten, az orvosok el nem döntik, hogy akkor már pedig hogy lehet neki kezdeni a rehabilitációs folyamatnak, de én azt mondom, hogy 4 hét az túl közel van.
1: Hát reméljük, hogy azért Tadej Pogacsárnak ez működni fog, és látjuk idén, de ha idén nem, akkor jövőre egészségesen, szerintem ez a legfontosabb. Jövünk egy hét múlva, és nézzetek a Vueltát, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 101.3.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 35. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kurátora, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Az előző adásban az U17-es, most pedig az U20-as világbajnokság adja a témát, hiszen nemrégett véget a pozsonyi esemény, ahol egy ezüst és négy bronzérmet szerzett a magyar csapat. Ráadásul mindaz öt magyar érmes a Kimba akadémistája. Kezd beérni a munka gyümölcse?
3: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nagyon örültünk ennek az eredménynek, amit talán lehetne úgy is minősíteni, hogy áttörés történt a munkánkban. Ugye öt esztendeje megy a teljes programunk, illetve volt egy 10 fős csapat, aki már 6. esztendeje volt nálunk legkorábban, és azt lehet mondani, hogy az 20-as korosztályban az akceleráció miatt, illetve a nagy birkózó nemzeteknek a sokkal nagyobb merítési lehetősége miatt nagyon nehéz európai országból eredményt elérni, és ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni ezt az öt érmet. És hát akik itt eredményt értek el, azok mind öt esztendeje nálunk pallírozódnak. Tehát azt lehet mondani, hogy bebizonyosodott az, hogy a központi felkészülés, illetve az, hogy tényleg a legjobbak egymásnak is ingert adva, egymástól szerezve, ha együtt készülnek, remek edzők alatt, akkor bizony komoly eredményt tudunk elérni. És fontos talán ennek az eredménynek a megítéléséhez, hogy ezt nemzetközi szinten is elhelyezzük. Tulajdonképpen két nemzet érte, vagy három nemzet érte nálunk jobb eredményt. Az oroszok, illetve az azeriek, illetve az ukránok, azok ugyanúgy öt érmet szereztek. És nagyon komoly birkózó nemzeteket sikerült megelőznünk. Örmények szintén öt érmet szereztek, de például a grúzokat, törököket megelőztük. És hát hozzá kell tenni, hogy az Európai Unión belül most már abszolút a magyar utánpótlásnak komoly primátusa van. Tehát tulajdonképpen EU-s országok vagy nem, vagy egy-két érmet tudtak szerezni, még olyan nagy nemzetek is, mint például Németország, vagy korábban nagyon komoly birkózó nemzet, Bulgária. Úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk abban, hogy mindenki minél inkább ezek az eredményeket megismeri, és látja azt, hogy a Kimba az egy fontos intézménye a magyar birkózásnak.
4: Csak annyit mondanék, hogy önmagunkat is megelőztük, nem csak az ellenfeleket, mert 1992-ben volt legutóbb, hogy ezen a korosztályos junior világbajnokságon ennyi érmet szerezzünk, úgyhogy az testvérek között is ugye 36 év, ha jól számolom, szóval nem mindennapos ez az eredmény, úgyhogy az, hogy beért a gyümölcs, az talán még nem is fejezi ki teljesen, de nyilván, és ezt majd Laci megerősíti, az egy dolog, hogy most ez ilyen szép eredmény, de nyilván ezt folyamatosan tartani kell, hogy így mondjam, mert ez lenne az értelme egy ilyen jellegű akadémián.
2: Hangozzon az érmesek neve is, László Koppány lett ezüstérmes, Báger Barbara, Zsitovasz Petró, Toplak Zalán és Színai Szabolcs pedig bronzérmes, ugye négy kötött fogású és egy női birkózó állhat a dobogóra az U20-as VB-n. Ilyenkor egy VB előtt, ott a Kimbánál van bármiféle elvárás, remény, vágyakozás, hogy milyen eredményt kéne elérni?
3: Alapvetően nincs olyan, hogy most mi megmondjuk, hogy akkor itt darabra szállítani kell ennyi érmet. Szerencsére minden évben vannak érmeink szép számmal, tehát igazán sikertelen évünk egy se volt, de ez kiemelkedőnek tűnik. Eddig 18 érmet szereztünk az idei esztendőben utánpótlás EB-n, illetve világbajnokságon, és még az U23-as VB hátra van, ahol szintén van esélyünk érmeket szerezni. És sose felejtjük azt el, hogy a valódi cél az az, hogy a felnőtt válogatottnak adjunk olyan versenyképes birkózókat, akik képesek a felnőtt mezőnyben is világversenyen dobogóra állni. Ebben is jól haladunk, de nyilván kell a visszaigazolás, hogy, hogy jótól haladunk, illetve mivel állami támogatásból élünk, nyilván a sportvezetés számára is talán ez egy visszaigazolás, hogy a Kimba úgymond teljesítményében megfogható mérföldkövek vannak, és konkrétumok a világversenyes érmek számában. Még egy gondolat talán a nemzetközi elhelyezéshez, hogy mindig szoktunk statisztikákat készíteni, elsősorban Bacsa Péter alelnök úr, mert azok nem hazudnak, mondja a mondás, kivéve, hogyha hamisítják őket, de ugye...
4: De mi hamisítjuk, ahogy szokták
3: mondani. Churchill mondja, azt annak hiszünk.
4: Igen, így van.
3: Most, hát ez nem hamis, és 15 évre visszamenőleg megnézték a európai nemzetek szereplését az U17-es és az U20-as világbajnokságokon összesítve, és egyetlen egy nemzet volt, amelyiknek sikerült az érmei számát jelentősen növelni, az a magyar. A nagy nemzetek inkább stagnálnak, vagy pedig csökkennek, és egyébként az érmek száma inkább csökken, Ázsia egyre többet szerez. Tehát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország több érmet tud szerezni, mindenki másra ellentétben az Európai Unióban, és nyilván mi azt gondoljuk, hogy ebben a kimbának komoly szerepe van.
2: Ez ugye felnőtt szinten is így szokott lenni, erről majdnem minden világverseny után hallhatunk, hogy az Európai Unióban magasan a magyar birkózás a legjobb. Nem sportági szakemberként kurátor a Kimba alapítványánál. Hogy kezdődött ez az egész?
3: Hát abban a szerencsében volt részem, hogy Németh Szilárd elnök úr még 2016-ban felkért arra, hogy a akkor még Magyar Birkózó Akadémiának a felépítésében vegyek részt, és én kaptam azt a szerepet, hogy a terveztetést irányítsam, de később a felépítés kivitelezést is, majd az üzemeltetés során is, hogy az alapítvány működteti a akadémiánkat, és ott kurátorként az alapítványt én irányítom. Én nem tudtam sokat a birkózásról, nyilván vannak sztereotípiák a birkózókkal szemben, hogy ezek erős, de mogorva emberek, és nem feltétlenül az eszükről híresek, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy ez egy nagyon összetartó, remek közösség, és büszke vagyok arra, hogy nagyon sok barátom lett és ismerősöm, és ráadásul nagyon sok birkózó éles eszű is, tehát hogy száfolnám ezeket a sztereotípiákat, és igazából egy olyan közösséget ismertem meg, ahol sokkal egyenesebbek egymással az emberek, és egy nagyfokú tisztelet övezi a bajnokokat, vagy akik sokat értek el. Ugye mindig húzzák egymást a birkózók, hogy kivert meg kit, és általában az emlékek mindenkinek saját maga felé megszépülnek, de azt kell mondanom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a közösséget megismertem, megszerettem, és ami külön élmény volt, hogy mivel mi nemzetközi szinten is ott vagyunk a toppon, beláthattam abba, hogy ez hogy megy a legmagasabb szinten, akár utánpótlásban, akár a felnőtt válogatottnál, nagy élmények, a világversenyek, és megtanultam azt, hogy mennyire tisztelni kell a birkózókat, mert ehhez a sportákhoz kivételes pszichikai és fizikai erőllét kell, elhivatottság, rengeteg edzés, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly sport, úgyhogy örülök, hogy a részesévé lehettem.
4: Csak meg tudom erősíteni Lacinak a szavait, bár a kivételes fizikai képességeim talán most nem derülnek teljesen ki, de annak idején is birkoztam, és szinte csak győztem, tehát Óvári László később felnőttben például Európa-bajnok ezüstérmes lett, akit a korosztályában legyőztem. Ő nyilván nem emlékszik rá, vagy nem így, de én így emlékszem. Na mindegy, de a lényeg, de örülök, hogy tehát jó, hogy nem én mondom ezt, hanem Laci, aki kvázi kívülről jött, bár a közgázról ugye ismertük, vagy hát
3: egy évfolyamban jártunk,
4: így van, ami egy dolog, mert utána, hogy mondjam, a sors aztán később rendelt újra össze minket, de például Bacsa Péter, akit emlegettünk,
3: ő alattunk járt. De nem találkoztam az egyetemen, úgyhogy...
4: Igen, de alattunk járt, tehát magyarul egy vagy két évfolyammal, tehát magyarul örülök, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy ahogy a Kimbának egyébként benne van a krédójában, gondolkodó birkozók már voltak, vagy vannak most is, de mondjuk az nem árt, hogy mondjam, intézményesülten próbáljuk őket kitermelni, hogy egy igen csúnya szót használjak, de mégis érti mindenki, mire gondolok.
2: Én ugyan versenyszerűen sose birkóztam, de a nappali szőnyegén én is többször adtam duplanázont a bátyámnak, mint igen. Ő nekem, emlékeim szerint.
4: Igen, szerintem ő valahogy máshogy emlékszik erre.
2: Nehéz volt megtalálni a hangot, a közös hangot a birkózókkal?
3: Igazából nem, hát nyilván ez egy férfias világ azért, mondhatnánk azt, hogy szupermaszkulin nagyon sok szempontból, de mellette a birkózók érző emberek is. Én azt tanultam meg, hogy a tiszteletet kell megadni mindenkinek, ez a legfontosabb, És hát nyilván tudni kell az ember helyét, hogy ne osztja az észt akkor, amikor sokkal jobban értenek hozzá mások. Bennem van egy ilyen alapvető kíváncsiság, ezért én rengeteget kérdeztem mindig a edzőktől, versenyzőktől, sportvezetőktől, hogy mi hogy van, mert azért a szabályokat nem könnyű megérteni, pláne mondjuk, hogyha megy egy mérkőzés, nagyon bonyolult a szabályrendszer, és próbáltam megtanulni. Tehát bennem az a típusú igényesség megvolt, hogy a sportágnak azokat a finomságait, amennyire meg lehet tanulni egy kívülállónak, azt próbáljam megtanulni, és hát szerencsére türelmesek voltak, mert válaszoltak a kérdésekre. Én meg nem szégyeltem ugyanazt a kérdést többször is föltenni, hogyha úgy éreztem, hogy nem kapok olyan választ, amit én is értek.
2: Azt hiszem, a Kimának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ernyő szervezet, és nem elveszi a kluboktól a tehetségeket, hanem együttműködésben, a klubokkal együttműködésben dolgozik, és ezzel az olimpiai pontokat is az egyesületeknek szerzik a birkózók, és nem magának a Kimbának. Milyen a kapcsolat az akadémia és a klubok között?
3: Onnan indulnék, ugye, hogy volt egy remek előképünk a Mr. Tush Akadémia, ahol már ez a rendszer vizsgázott, vagy kidolgozásra került, és a legelejétől kezdve egy jó modellt választottunk egyéni akadémiaként, hogy nem igazoljuk el a versenyzőket, hanem mi egy képzési központ vagyunk, ahol próbálunk magas szintű képzést és versenyeztetést biztosítani a hozzánk jövő fiatal sportolóknak. A klubok nyilván az elején meg kellett őket győzni arról, hogy érdemes a tehetségeket feladni, de azt gondolom, hogy összefogással ez sikerült elérni. Majdnem minden klubbal van megállapodásunk, tulajdonképpen minden klubbal, és ezek közül 70 klubban nagyon aktív az együttműködésünk, vannak sportolóik tőlünk, és hát fontos az, hogy az ő érdekeltségük is megmaradjon, hogy a bajnokok, akik jó eredményt érnek el, hozzájuk vigyék a pontokat, és így azért egy kisebb egyesület is kap esélyt arra, hogy ranglistán előrébb végezzen. Egyébként meggyőződésünk, hogy nálunk, mivel kevés birkózó van, nincs más modell, csak az, hogy a legjobbak lehetőség szerint együtt készüljenek. Volt szerencsém utazni így a világba, szintén a birkózással. A legérdekesebb nekem Irán volt, ahol kétszer is jártam, és van egy amerikai-iráni üzletember barátunk, aki elvitt a szülővárosába, Andimeskbe. Nekem az ott megdöbbentő volt, hogy ez egy 150 ezeres város, és elvittek bennünket egy birkózó klubba, ahol legalább 200 fiatal birkózott, a 6 évestől egészen a felnőttig. Tartottak bemutató meccset a 6-7 évesek, és olyan technikai dolgokat tudtak megcsinálni, amit nálunk még a gyerekek nem is tanulnak. Tehát hihetetlen képzettségük volt, és ebben a városban, ami egyébként Iránban a gréko-román vagy kötött fogású birkózásnak a bölcsője, itt 2500-4000 birkózó birkózik. Tehát körülbelül ezt pontos számot nem tudok, de ez a nagyságrend.
4: A városban.
3: A városban, ami egy 150 ezeres város, és nekünk körülbelül ennyi birkózónk van összesen.
4: Tehát az országban.
3: Az országban. Tehát mi a nagy számok ellen harcolunk, vagy nagy számok törvény ellen is, hogy az a kevés birkózónk, az tényleg a lehető legjobb képzést kapja. És hát nyilván, ha az ember így betekintést nyer más nemzetekbe, akkor tudja, hogy óriási eredmény, amit a magyar birkózó produkálnak ilyen létszámmal. De ez csak úgy fenntartható, hogyha sose bízunk el magunkat, hanem bizony mindig bele kell tenni a munkát, meg bele kell tenni ezt a szervezettséget, mert azt látom, hogy amiben jobbak tudunk lenni ezeknek az országoknál, hogy sokkal szervezettebben megy minden, és hogy kevesebb hibával talál mondjuk a kiválasztásnál. Másik tapasztalatom az, hogy nincs két elit a birkózáson Magyarországon, csak egy, és mindenkit integrálni kell, aki tényleg akar tenni ezért a sportágért, mert minden szakemberünkre szükség van.
4: Pontosan ez a legfontosabb, tehát kicsi, összetartó közösség, és egyszerűen a szűrőn nem esett ki senki. De nem csak gyerek nem esett ki, hanem felnőtt vagy mester, vagy tehát gyakorlatilag akinek valaha szerzett tapasztalatot és van tudása, mikor azt meg kell tartani, mert különben ezt nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy egyből kiderült, hogy az egyesületekkel össze kell fogni, nem elvenni tőlük. Azt hinnénk, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nem. Nagyon komoly sportágokban ez nem így van, hanem az akadémia az különálló egyesület, külön indul a bajnoki rendszerekben, és gyakorlatilag hogy mondjam, érdekellentét alakul ki a klubok és az akadémia között. Nálunk pedig ezt kell nyilván megértetni, másrészt meg azt a rendszert, amit Laci említett, megalkotni, hogy ez pont az ellenkező legyen, hogy boldog legyen az egyesületnek az edzője, edzője, hogyha igaz, hogy a szíve csücske az a srác, akit ő, vagy kis csaj, akit ő felnevelt.
3: Pár évig, vagy így akár 4-5 évig
4: el is. Kell engednie, ahogy mondta Laci, feladnia, de nem feladnia a reményt, hanem őt Budapestre, ide a Kimbába, és úgy fog visszajönni, hogy eredményeket hoz, és fejlődik, és ha ezt látja egy edző, akkor az egyik szeme, nem, mind a két szeme könnyes, de mind a kettő nevet, mert látja, hogy van értelme a munkájának.
3: Hát ugye a sport sokszor az egók harca is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igazán eredményt úgy lehet elérni, hogyha az egót azt háttérbe szorítják a résztvevők, és összefognak, és a közös cél érdekében együtt dolgoznak. Illetve a versenyzőknél, vagy a sportolóknál pedig tényleg azt látom, hogy igazán azt tud bajnok lenni, aki hajlandó áldozatokat hozni, és hajlandó azt a rengeteg munkát beletenni. Hiába van tehetség, ha nem párosul ezzel a típusú alázattal, szorgalommal, akkor nem tud bajnok lenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem, és most már látunk ugye egy 5 éves periódust, vagy 6-ot, hogy hányan hagyták abba, hiába voltak nagy tehetségek, és hogy kikből lesz igazán bajnok, akik a munkát is beleteszik.
2: Az milyen, amikor egy tehetséges birkózó abba hagyja?
3: Volt sajnos rá példa, általában a gyerekeknél a fókusz sokszor nem az, hogy ő bajnok akar lenni, hanem elviszi más, vagy egyszerűen nem hajlandó végdolgozni, vagy jön egy sérülés, vagy esetleg a családi háttér nem olyan, tehát hogy jó pár nagy tehetség abba hagyta nálunk is, akiből egyébként nagyon, nagyon nagy birkózó lehetett volna, de ez ilyen, hogy aki nem akar igazán bajnok lenni, csak kicsit, abból valószínűleg nem is lesz.
2: Ugye erről már volt szó, hogy a Kimba felnőtt válogatottnak termeli a birkózókat, neveli a versenyzőket, és ez az elsőleges célja, és a filozófia is elhangzott, hogy gondolkodó birkózó. Mit jelent ez valójában?
3: Ennek a fogalomnak a megalkotása Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. Ő az a gondolkodó birkózó, akinek vannak céljai, ez kitűzi a sportban, tervszerűen készül, és hajlandó sportszerű és észszerű áldozatot hozni ahhoz, hogy elérje a céljait. Emellett a probléma megoldó képessége az kreatív és magas, és egyfajta intelligenciával oldja meg az ügyeit a szőnyegen is, és a szőnyegen kívül a civil életben is. És nekünk egyébként célunk az, hogy amellett, hogy kreatív, gondolkozó birkózókat neveljünk, hogy egyben olyan jó, igaz magyar fiatalokat is, akik büszkék hazájukra, és büszkén viselik a magyar válogatott mezét, és büszkén éneklik a himnuszt a dobogon. Tehát a nevelésünknek van egy ilyen része is, hogy igenis fontos az, hogy büszkék legyünk arra, hogy ezt a nemzetet képviseljük.
4: Így van, ez a nagyon fontos, hogy programok is, tehát nem csak szavakban, tehát most ez nagyon jól hangzik, de olyan programokkal, olyan múzeumlátogatástól kezdve mozi, Laci jobban tudja, kulturális
3: programok.
4: Önmagában a Kimbában kiállítások tömege.
3: Voltak ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy volt egy Kozma István emlékkiállításunk, ahol a japán barátjával való kapcsolatát mutattuk be, ők leveleztek egymással, 33 levelet kaptunk vissza Japánból. Yamamoto Takao-nak hívták az úriembert, aki Kozma Istvánnal a Tokiói olimpián ismerkedett meg, és utána kezdtek el levelezni, és megtanult magyarul Kozma kedvéért, és egyután magyarul leveleztek, megtanult a magyar himnuszt elénekelni, van is róla felvétel, és verseket fordított japánra magyarról, és az ő lánya ezeket a leveleket visszaadta nekünk, és ebből csináltunk egy nagyon szép felemelő kiállítást, egy film is készült egyébként erről, ami a YouTube csatornánkon megnézhető bárkinek. De például Nyiba mester Németh Sándor tartott nekünk rendkívüli irodalomórát gyerekeknek, voltak képzőművészeti kiállítások. Ezek a gyerekek nagyon elfoglaltak egyébként, és beosztással élnek a tanulás és a versenyzés, edzések mellett, de próbáljuk nekik kinyitni a világot, meg hogy egy olyan környezet vegye őket körbe, ami a jóra neveli őket, fegyelemre, szorgalomra, kitartásra és a másik tiszteletére.
4: Csak egy mondat. Tehát most nem egy lukba kell mennie valakinek edzenie látástól vakulásig, hanem egy csodálatos intézménybe, ahol mondjuk a fősétel a lépcsőn, akkor megnézheti a már említett eddig egyetlen kétszeres magyar olimpiai bajnok és egy japán cselgáncs mester, ugye cselgáncsozó volt eredetileg az említett úr, egy igen felemelő kapcsolatát. Tehát gondoljunk egy picit bele egy tizenéves srácra, hogy milyen hatása lehet az, hogy ez van a környezetében, és gyakorlatilag tálcán kínálva, tehát amit mond Laci, hogy persze elfoglalt meg, hát egy tizenéves honnan tudná, hogy honnan kell az értékeket kapni, persze jó esetben kapja a szüleitől, az edzőitől, stb. De ilyen szerintem nem nagyon van máshol, és visszagondolok saját magamra, hogy mi lett volna, ha persze nem volt borzalmas az élete, nem erről beszélgetek, csak az, hogy nézd meg, tessék, ilyenek is vannak, ilyen kapcsolatok vannak az életben mondjuk. Igen, tehát szerintem eszeveszett felemelő bajnokok fala.
3: Igen, hát
4: minden napot mész el, a mesteredzők.
2: Fel akarsz kerülni nyilván.
4: Fel akarsz kerülni, mesteredzők. Ott, azok is ott vannak. Tehát szerintem ez olyan inspiráció, hogy az nem igaz. A Hall of Fame tagok zászlója fennlobog az edzőterembe. Hát mi az, ami nagyobb példát adna és célt egy fiatal sportolónak, mint ez? Minden nap látja.
3: Tehát a példamutatás nagyon fontos, és ezt ők megkapják ott, meg hát húsvér világbajnokok veszik őket körbe, Európa bajnokok, remek birkózók, tehát ez, az ő integrálásuk is sikerült, tehát nagyon sok visszavonult birkózó dolgozik nálunk fő vagy másodállásban, edzőként, sportvezetőként, tehát tulajdonképpen Kimbára azt mondjuk, és azt gondolom talán nem túlzás, hogy ez a magyar birkózás szentélye, abból a szempontból, hogy több mint egy akadémia, mert egyfajta olyan kulturális közegbe helyezi a birkózást, ami méltó ehhez a sportákhoz, és megemlékezik a nagy bajnokairól. Szoktuk mondani, hogy mi a kultúrát a magyar sport részének tekintjük, és így is működünk.
2: Volt szó az előbb itt a tanulásról is. Tanulás és sportolás összeegyeztetése nyilván a fiataloknál lesz kulcskérdés. Mennyire feladata ez a Kimbának, hogy ebben segítse a sportolókat, akár az iskolákkal együttműködve?
3: Segítünk, tehát egyrészt vannak nevelő tanáraink, akiket a gyerekek mellett megfogadunk, és ők azért fontos az életpályamodellben, hogy a gyerekek lehetőleg jó eredményeket érjenek el az iskolába. Bukásaink nincsenek, tehát eleve a korrepetíció kapcsán azt gondolom, hogy ez nem probléma. Nyilván az a tapasztalatunk egyébként, hogy az elején nagyon sok iskolát megengedtünk, de azért, aki igazán birkózó akar lenni, annak az ideális egy sportgimnázium. Tehát, mert ott sokkal rugalmasabb a tanrend, de emellett, ha valaki más iskolába szeretne menni, akkor azt is megengedjük. Úgyhogy, és fontos az, hogy a gyereket próbáljuk arra is ösztökélni, hogy menjenek el a testnevelési egyetemre, lehetőleg testnevelés tanárnak, ugyanis később visszamennek egy iskolába tanítani, és ezt a sportágat egyben oktatják, akkor nagyon sok olyan műhely alakulhat ki, ahol az utánpótlásunkat nyilván meg tudjuk szerezni. És jó folyamatok vannak, mert egyre többen jelentkeznek edzői szakokra is, illetve testnevelő tanárnak is. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, ahol, hogyha jók a döntések, akkor 5-10-15-20 év múlva vannak ennek eredményei, ha pedig rosszak a döntések, akkor ennyi idő után történik az a típusú leépülés, amit sajnos látunk Európában, nagyon-nagyon sok országban és a szomszédos országokban is jellemzően.
2: Erről Lőrinc Tamás is beszélt itt 2-3 adással ezelőtt a TF-nek a fontosságáról, az edzőképzésről.
4: Pontosan nem akarok hülyeséget mondani, hogy talán most van a legtöbb birkózó, akár edzőképzésen, ugye?
2: Igen,
4: tehát
2: igen.
4: Akkor jól emlékszem. És akkor Lőrinc Tamás, ugye, aki szakmai igazgatója, most nem tudom, hogy volt, vagy most, hát, nem, ugye, most mi a státusza, de ha már a példák nem
2: volt. Jól átkanyarodhatunk a következő témára.
3: Igen, tehát a Tamás ugye olimpiai bajnokként jött hozzánk, együtt dolgoztunk 4 évet, nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem. Kicsit bele is tudtam pillantani azokba a finomságokba, apróságokba, ami az olimpiai bajnoki címéhez kellettek, mert nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. És hát a Tamás megállt a helyét nálunk abszolút, és azt gondolom, hogy elnökként is remek vezetője lesz a sportágnak, de tulajdonképpen a szakmai munkát ő irányítja, vagy irányította Kimbába, most még egy fél évig ezt társadalmi munkába elvállalta. Egyébként maga az elnöki poszt az összeférhetetlen, tehát meg kellett szüntetni a jogviszonyát nálunk, miután megválasztották elnöknek. Az MBS alapszabályából jön egyébként.
4: olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok 15 év alatt 15 világversenyes érem. Csak ez kiegészítésképpen. Tehát ilyen emberről beszélgettünk. Tehát
2: őt is láthatják ott a fiatalok.
4: Gondoljuk bele, hogy ezt az embert látják minden egyes nap, látták a srácok, és most is látják még, és ezután is fogják természetesen.
3: Sőt be is áll birkózni, mondta Tomi most már egyre fiatalabbakhoz, de
4: oda 6 évesek.
3: Nem azért nem ott, mert
4: tudom,
3: 14
4: fölött nem kezdődik, nem kezdődik még az akadémiai képzés.
3: És a Tomi egy teljesen normális ember amúgy, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kedveli a birkózásba. Tehát ő, neki semmilyen úgymond sztárlűrje nincsen. Normális ember maradt, és szerintem ez is egy példa, hogy úgy is lehet valaki bajnok.
4: Ez a legfontosabb egyébként, sportújságíróként azt mondani, hogy kb. 5 millió sportolót ismerek, és nagyon ritka az, aki ilyen eredményeket, amiket most felsoroltunk, és ezek után is normális ember, mert ennél több nem kell. És Tominál még az is, hogy letesszük a Marsra, és ott is feltalálja magát. Tehát nem volt még olyan szituáció, amit teljesen idegennek gondolnánk, ahol ő ne találná meg azonnal az ott lévőkkel a kontaktust és a szót. Szóval ez viszont tanulhatatlan, az biztos.
2: Szövetségelnökeként folytatja ugye a munkáját, gyanítom ebből, hogy a közös munka a szövetség és a Kimba között nem lesz nehéz, de mégis milyen ez a közös munka, akár gazdasági, akár szakmai, vagy bármilyen más szinten?
3: Szerintem ideális. Ugye láttunk olyan példát, amikor nem voltak jó viszonyban szövetségek akadémiákkal, szerintem az nagyon kontraproduktív. Az egy mondatban kitérnék az előző elnök úr, Németh Szilárd elnök úr szerepére, aki tényleg egy olyan egységet hozott létre a birkózásba, amit most azt gondolom Tamás folytat, és tényleg a vezetésben azt kell mondanom, hogy az ügyért dolgozunk. Van egy kedvenc bibliai idézetem, és talán ez is nekem egy vezérfonal, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát a sportban ez nagyon igaz, hogy az egókat a vezetésnek is azt gondolom, hogy sikerült háttérbe szorítani, és egy ügyért dolgozunk alázattal, de ez a sportolókra is igaz, hogyha így dolgoznak, akkor tudnak eredményesek lenni. Ugye közös a vezetés, nagyon sok olyan szabály van, amit egy szövetség tud meghozni, ami támogatja az akadémiát, és ugyanígy az akadémia is nem akar egy önálló vár lenni a sportágon belül, hanem egy olyan szövetség, egy olyan szövetséges, aki a birkózás érdekeiért dolgozik, és nyilván azért a célokat alapvetően egy szövetség tudja meghatározni. Én magunkat inkább egy olyan okos szolgáló lánynak tartom, aki szintén a birkózásért dolgozik. A másik fontos dolog azért a finanszírozás, tehát az akadémiával a birkózás lehetőségeit gyakorlatilag megduplázódtak, tehát mi nem a szövetség keretéből kaptunk soha forrást, hanem külön delegáltan erre a célra az államtól, és számos szakember így tudott tisztességes jövedelemhez jutni, illetve talán sikerült egy olyan életpályamodellt kialakítanunk a birkózók számára is, hogy most már azért egy fiatalnak komoly, anyagilag is egy komoly elismerést tud szerezni, hogyha nemzetközi szinten is eredményes, nagyon sokféle csatornában. Mi is adunk ösztöndíjakat, van számos állami ösztöndíj, vannak jutalmak, illetve aki vállalja a sportszázadban a honvédséggel járó feladatokat, az még pluszban egy komoly jövedelemhez jut. Tehát most már azért a fiatalokat könnyebb talán bent tartani a sportban, mert egy olyan anyagi érdekeltséget is sikerült megteremtenünk közösen, ami lehetővé teszi, hogy nem kelljen abba hagyniuk 18 évesen, ha tehetségesek a sportágat.
2: Süle Lászlónak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát, sikeres folytatást kívánunk a Kimbának, a Kimbánál, és Drág Zsigmondnak is köszönjük, hogy ma is itt volt velünk, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
0: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, a rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre, szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
3: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mixváltóval, tehát az már az évelejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
2: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
3: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémántliga győztes, tehát ők alanyjogon indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom, most talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
2: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom.
3: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki nagyon kíváncsian, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ezt tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis előadja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy itt 3 versenynap van, és mind a 3 nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a nyolc legjobbak teljesen a világon ők versenyeznek egymással, a futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam, és egy 8-as döntő egy nagyjából egy-másfél órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
2: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
3: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon, pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
2: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
3: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
2: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
3: Magyarországon? Világszinten szerintem azért tisztában vannak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
2: Igen, hát ezért óriási szó, hogy az elsőt éppen Budapesten rendezik meg, és hogyha már a hazai pálya szóba kerül, és a 2023-as világbajnokság is szóba került, akkor azt nyilatkoztad korábban, hogy te nagyon szeretsz hazai pályán versenyezni, hazai szurkolók előtt. Nyilván azért egy világbajnokság, nem biztos, hogy nyilván, ezt én gondolom, hogy tétben más, mint egy ilyen világdöntő. Ezzel egyetért? Ezt mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
3: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és ezt majd nyilván utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval mindegy, hogy szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha még egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor az, hogy most annak mi a tétje, vagy hogy a győztes mondjuk világbajnoknak fogják hívni, vagy nem is tudom pontosan itt most mi lesz a megnevezés, abszolút győztes, vagy valami győztes. Világdöntő győztes, igen. Ilyen szempontból az, hogy a tét kisebb, értem a gondolatmenetet, mert mondjuk valószínűleg a sportokban is azért van egy olyan, hogy az olimpia, meg a világbajnokság az jóval magasabb szinten áll, és annak történelmi múltja van, és régóta tartanak ilyeneket, világbajnokságot, olimpiát. Ez meg egy teljesen új kezdeményezés, egy új verseny, egy új rendszerben. Nem tudom, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
2: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
3: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk. De valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a verseny.
2: Beszéltünk már arról, hogy európaiként egy kontinentális viadalon már túl vagy, ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván visszalendület, visszavárakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
3: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa-bajnokság nekem egy olyan Európa-bajnokság lett volna, hogy maximálisan elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne bennem még, hogy fú, menjünk tovább, csináljuk, mert nagyon jól megy, de talán akkor lehetett volna bennem egy olyan, akkor ezzel így hátradőlök és leülök, és így jó, akkor kipipálva az idei évre a terv, de mivel nem sikerült azért maradéktalanul tökéletesen, és azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az Európa-bajnoki teljesítményemmel, így nekem ez külön jó volt, és nagyon örültem neki, hogy még van egy plusz lehetőségem, egy új esély, hogy ezt a szezont azért úgy zárjam, hogy én is elégedett legyek az idei teljesítményemmel, úgyhogy engem ez kifejezetten motivál még. Mindegy, hogy most már ez így nagyon a szezon végében nyúlik, nem érzem egyébként ezt így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
2: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk, ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én gondolkodtam rajta, hogy eredményesség szempontjából, de időben visszafelé haladjunk, vagy haladjunk úgy, ahogy ez valóban az Európa-bajnokságon történt, és beszéljünk először a 100 méterről, ahol ugye az előfutamban futottál egy remek időt, 10.93, te vagy az első magyar, aki 11 másodpercen belül futottál 100-on, akkor kezdjük ezzel. Ez jól megalapozta a hangulatot, a jókedvet, a mindent, a motivációt, és akkor utána, nem menjünk még utána. Beszéljünk erről az előfutamról, igen. Így indultál, hogy ebben benne van egy ilyen idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz.
3: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz. És úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
2: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közbe. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen, egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
3: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memorial, ami az egyik utolsó versenyem volt az EB előtt, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavalyi évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni és el kell engedni, mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fog jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat, és ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig. Ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyanúgy a többieké sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap, ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
2: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam, és most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
3: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én se értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy akkor a hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk, és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt, és érzékelem, láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább, ugye tizedekre kerekített felfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát ha nem is rögtön, de egy pár perc később már megvoltak a hivatalos eredmények.
2: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak, hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
4: 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy sajnálom, én vagyok a rossz írhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
5: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállok, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam, és kezd elegem lenni, hogy mindenről tűzök.
2: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a száz döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni? Tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
3: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről, lemarad most egy századdal, vagy hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, mondjuk, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századdal kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam. Azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még, akármikor odállok egy versenyt, nyerni szeretnék, még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most, főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt, akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre, nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlan újságettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza már itt több pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
2: Itt egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
3: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondat elhagyta a számot, hogy jó, nem baj, majd 2 évvel megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem, de ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem, de dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a 2 év múlva összejön.
2: A mikrofonnál továbbra is Berelmes, a vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
3: Igen, ez így van. Nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán semennyire nem készülünk rá. Abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az az edzés munka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük, ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőmmel német randdal továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés, és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
2: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
3: Talán igen. Erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
2: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
3: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
2: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
3: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged beleszólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
2: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
3: Talán igen, bár... Tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, vagy tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
2: Amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
3: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. És van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 fele is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján is a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit lehet, mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
2: De hogyha idény végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-zal, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
3: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyébe. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igenis odaérhetek mondjuk egy világbajnokság vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, azért tartottam is, vagy tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan csináltam oda, máshogy akartam a 100 miatt is.
2: Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
3: Szerintem főleg a 100 miatt, és főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmadikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
2: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak két év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak két év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
3: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan, számszerűen nézzük, akkor nem, akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extra, vagy még jobb eredmény.
2: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a hatodik helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a százon múlik?
3: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát Nyilván egyben is kell rátekinteni, hogy ez az Európa Bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a százat, a kétszázat, a négyszerszázat, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken anul teljesítettem az elvárásomnak, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
2: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
3: Ha 100-on döntőjétok és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a százat az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
2: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor ez, hogy 100-on nem jutottál döntőbe, ez akkor is csúnya ez a szó, hogy sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
3: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végéig, és nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mi kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk 2 évvel odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13 vagy 13-ban valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem vigasztal. Tehát, hogy oké, hogy fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit máshogy nézi az ember, hogyha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
2: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor az milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
3: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, de ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátráltató tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel de döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
2: Takács Boglárka, az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem három másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
3: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. És ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. És ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet, viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy akkor mi történt 4 napja a 100-as döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
2: Úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
3: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás, azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudjon nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam, tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg biztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
2: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye?
3: Mindenen. Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki, bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába is szoktam ilyen kis csillámot rakni, de most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
2: Jó sikerült, hiszen a 6. helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnapod. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
3: Így még nem gondoltam a szülinapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
2: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
3: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigoron otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egy órás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mossa az izmokat, és az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furdalásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabad időmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeret furdalás okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
2: Akkor azt inkább ne csináld.
3: Nem szabad, az majd a szünidőben.
2: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehhez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 3 perce vagyunk 6 óra után, és megkezdődött az iskola, mondhatni, becsöngettek. Szeptember 1-én ma reggel Nemzeti Sportrádió, és benne pedig persze, hogy a Sportreggel Szuper Leventével. Szia Levi, jó reggel!
2: Jó reggelt kívánok, szia Levi!
1: És itt van Patai Geri is, hello Geri, jó reggelt neked is!
3: Szervusztok, jó reggelt, és Harsányi Levente is természetesen itt mellettem.
1: Köszönöm szépen, teljesen igaz, amit mondasz, 0630 55 55 605-ös az elérésünk. Sok-sok érdekes témát hoztunk ma reggel is, de kiváltképp majd Levi beszámol a tulajdonképpeni szuperdarts élményéről, aminek Budapest adott otthont, és emeljük ki még egyszer, hogy vagy már oly sokszor megtettük, hogy azért nemzetközi sportesemények szervezésében, rendezésében annyira élen járunk, hogy ezt a múltkor viccesen mondtuk is, hogy szerintem a nemzetközi szövetségek bizonyos szakágainak ilyen rendezvény levonyolító szekciójában biztos, hogy első körben, de a magyarok nem érnek rá? Ne szervezünk velük valamit. Szóval Levi, kint voltál a hétvégi darts szuper, ilyen sima európai turnén.
2: Így van.
1: Na, milyen volt? Mert nem tudtam ki, nagyon mentem volna.
2: Fú, nagyon. Tehát még mindig a hatása alatt vagyok. Családostul mentünk, képzeljétek el, és mindenki kapott tőlem egy szép meszt. Ugye édesapám és a fiam, lányom is ott volt, ő nem kapott meszt, mert nem annyira fan. De négyen...
1: De milyen meszt?
2: Dárcos meszt.
1: Ja, dárcos.
2: Tehát három különböző játékosnak
1: drukkolunk. Tehát ott iszonyat arcok, nem tudom milyen.
2: Jelmezek. Persze.
1: Őrületes farsang, igen.
2: Így van. És picit tartottam attól, mert ugye ott voltunk a délutáni és az esti sessionön is. Tehát, hogy gyakorlatilag ez 16 meccset jelent, délután 1-től kb. Este 11-ig. És egy picit tartottam attól, hogy azért szeretjük a dartsot, de hogy mennyire fog ez elkapni, mikor fogja a fiam már azt mondani, hogy jó, akkor most már menjünk, vagy valami ilyesmi. Semmi ilyesmi. Tehát végig nyomtuk, végig énekeltük a bevonuló zenéktől kezdve mindent, és olyan jó a szervezéshez úton is gratulálok egyébként mindenkinek, aki a szervezésben részt vett, mert zseniális volt, de maga a sportág, hogy épül fel, hogy vége van egy mérkőzésnek, és már egyből után elindul a visszaszámláló 3 perc, már jön a következőket. Mostóban nincsen nagyon időt kimenni, tehát mert pörögnek, tehát rengeteg mérkőzés van, persze jöhetsz, mehetsz, aki kevésbé érdekel, azt nem nézed meg, és akkor
1: fix helyed kimész. Van?
2: Igen, tehát asztalok vannak, gyakorlatilag hát ilyen picit kocsma hangulat, de hát ez ugye kell hozzá,
1: hát
2: sörpadók, és akkor ott nézed, megkapod a kis 180-as tábládat, arra írsz, amit akarsz, amikor dobják a 180-at, azt fölemeled, és
1: mert ezzel és a tévéből abszolút... is, hogy ilyen nagyon összetartó csapat, bár nem ismer senkit szerintem a közönség közül, mégis ölelkeznek, mégis nagy kezek, mégis 180, mégis valamilyen jelmez, mégis szóval egy olyan közeg, a darts közeg, ahova az ember, ha szereti, hanem úgy érzi, hogy jó lenne tart, tehát egy jó buli, tehát egy jó, nem tudom, tényleg a farsang szó.
2: Így van, ugyanakkor ez is változik az idővel, ugye jönnek a fiatalok, jönnek a nagyobb pénzdíjak, Gary Anderson mondta, ugye az egyik legenda, aki itt volt most, először Magyarországon is döntőbe jutott, hogy azért egy picit változott ez is mindenféle szempontból. Tehát már az öltözőkben, már a színfalak mögött nem az a hangulat, ami volt mondjuk, amikor még Raymond van Barneveld, vagy Phil Taylor, öreg vagy akár Gary Anderson volt fiatalabb. Tehát akkor megvolt még az a, nevezzük tényleg kocsma hangulatnak, hogy egymással röhögcséltek, viccelődtek, de most már ugye nagy pénzdíj, világranglista helyezések, folyamatos daráló, hát mint a tenisz, most már ők is mennek hétről hétre, tehát már egy picit azt mondja, elvesztette azt a varázsát, nyilván minden modernizálódik, de hát ez az életrendje. Szóval azért ebből mi sokat nem érzékeltünk, tehát mi nagyon jól el voltunk, és zseniális,
1: a végét.
2: Zseniális volt. De, és még egy mondat csak, hogy egy picit azért mélyebbre néztem ennek az egésznek, hogy Hollandiában tervezik azt, hogy esetleg a tananyagnak a része legyen a darts. Tehát elmész egy darts edzésre, elkezdesz darcozni. Akkor mit csinálnak? Gyakorlatilag a technika beállításán kívül megtanítanak számolni máshogy. Tehát ebben a számrendszerben, ami van, 10-es számrendszer, stb. Tehát megtanítják a számolást úgy, hogy érdekes és jó legyen, ne pedig az a száraz. Megtanítják a logikáját igazából ennek az egésznek. Tehát ez zseniális dolog, az agy jobb és bal féltekének ez a összehangolása, ez egészen elképesztő, ami emögött van tényleg a tudomány.
1: Ebben én biztos vagyok, csak közben ugye van Székely Penge Pál, a magyar darts bajnok többek közt, és nemzetközi induló is, nekik volt egy ilyen úgynevezett darts matek, képzeld el, elképzelésük, amit be is vittek iskolákba, ez a fejszámolás, és annak bizonyos hatásának vonzata, amit itt nekünk magyarázott egyszer-kétszer volt benne, fantasztikus, tehát azt úgy átállítani az agyad, és kicsit ez zavar meg idegesít, de a zongoristáknál is, hogy leülnek és kottanékül játszanak, szóval sok ilyen helyzet van az életben, ami zavar, hogy dob egyet, és tudja, hogy kiszállóra kell dobnia, és nem tudom, csak hallgatok fel, nem tudom ki mennyire, tudja, de amikor az utolsó 501-re számolnak vissza, és a végén egy duplával kell kiszállni, és azért rengeteg variáció van, ha éppen nem azt a szektor dobod, amit. Tehát dobni kell mondjuk egy nem tudom, egy tripla 17-est, és csak sima 17-es dobsz, azonnal, abban a másodpercben tudja, hogy az nem jó, akkor viszont most kell dobnom egy, nem tudom, egy dupla 10-est.
2: Mert sablonokat néz, és megtanulja a logikát mögötte, és ez a fantasztikus
1: Geri,
2: ebben.
1: Látom, te is, nem szóval. Persze, engem is megdöbbent ez az egész, hogy és azonnal nyomják. És én ahogy rájuk nézek, senkit nem megbántva, nem gondolom, hogy mindenki osztály első volt az iskolában, a dárcosokat, tehát ahogy látom a versenyzőket, viszont halál jó fejek, azonnal, hogy mondod, igen, így átgondolják, és olyan újra tervezés van 2 másodpercen belül, ha egy más szektor dob, hogy már tudja, hova kell dobni. És ott is elrontja, az a nagy szám. Újra tervezés, és úgy tud kiszállni. Szóval, hogy szenzációs magas. Én imádom. Nagyon.
2: És ugye az az érdekes, még bocsánat, csak hogy még egy-két mondatot erről, hogy ez az a sportág, ahol azért borzasztó módon kell koncentrálni, és hogy ne remegjen a kezed, jön a dupla, a másik már ott van közelbe, és mégis a háttérben, tehát nem az van, mint mondjuk a tenisznél, vagy a snookernél, ami szintén azért egy, vagy a biliárdkocsma sportnak nevezhető talán, igen. de ott csöndet kérünk, teljesen csönd van, vagy az asztali tenisz, vagy bármi. Hát itt ugyanolyan koncentráció van, hanem nagyobb, mert még közben számolsz is, és figyelsz, hogy ne remegjen meg
1: de
2: a kezed, stb. De
1: dobás közben is hangzavar.
2: Hát hogyne?
1: Nagyon nagy.
2: De
1: ez ritka,
2: hogy ez mennyire, hogy csak belegondol az ember, hogy az összes többi sportág, amit nézünk, akár a kézilabda, foci, gondold el, hogy teljes csöndben lenne, hogy a játékosokat hagynák koncentrálni
1: volt
2: teljesen fullba.
1: Volt elme zárkapos foci meccsen, ez szörnyű. De
2: borzasztó.
1: És tudjátok, még az érdekesebb az egészben, hogy még a tenisznél lehet ütőt törni, mikor pingpongoztam sokáig, én is törtem ütőt, tehát nem létező jelenség 14 évesen, de hát vagy le kell vezetni a dühöd. Itt nem látok, nem tudom, nyíldobálást, nem látok verekedést, nem látok anyázást, egyszer nem láttam, pedig hát azért annyit szerintem lehet, hogy levezetik a feszültséget, amik oda mennek az asztalhoz, és hát reméltek vizet, de valamit isznak, és megnyugszanak, és nem? Tehát minden más sportákban van egyfajta, nem tudom, feszület. Forma 1-ben is láttuk, hogy vége volt a futamnak, és egymásnak estek. Volt de csomó minden. Tehát, itt meg valahogy bár kocsmasport, bár látjuk, hogy milyen belánna, meg milyen lendülettel vannak és játszanak, semmi. Oda megy, kivész a nyilakat, és mindig másik, mindig bal kézzel veszik ki, ezt megfigyeltem.
2: Na,
1: mindig
2: ezt
1: bal kézzel veszik ki a nyilakat.
3: De milyen érdekes, hogy említettétek ezt a hangulatot, most ezt edzésen nem tudják modellezni, tehát ez teljesen más, nem, hogy 6-8 órán keresztül csöndben dobálgatnak és gyakorolnak, majd utána a versenyszituáció egy megint egy más alkalmazkodás.
1: Igen, edzésen valószínű csend
3: van. Vagy valami háttérzajt beteznek közösség
2: morajlását. A fiamat biztos, hogy el fogom vinni. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, meg őt is kíváncsivá tette, hogy megkérdezi, apa, tehát hogy nézhet ki egy darts edzés? Tehát lemész, elkezdesz dartsot tanulni. És az mivel kezdődik? Én erre borzasztó kíváncsi vagyok, és ez biztos, Penge hogy megfogjuk.
1: Van felhők a tekintetben, igen, biztos, hogy van. De tény, hogy hát vagy az, hogy CD-ről bejátszanak, vagy nem tudom, milyen pendrive-ról valamilyen zenéket.
2: Ja, ott van, miközben edzel, a hát saját bemuduló zenének.
1: Legyen olyan, igen, 180, tehát ilyeneket felvesztek, és akkor talán ezzel tudják az.
3: Mondjuk, ha az első edzésen szükség van a 180-as bejátszóra, akkor egy ősteltségről van szó.
2: Igen.
1: És otthon szoktatok játszani?
2: Ja. Játszunk, játszunk, igen, nem túl sokat, de dobálgatunk azért. Persze, nyilván a nagy versenyek előtt, után, közben, akkor azért mindig előtérbe kerül. De igen, azért szoktunk játszani.
1: Na, ennek örülünk. Tegnapi késő esti eredmények, ha valaki lemaradt volna róla, nagyon sokáig kellett volna felenni, hogy megnézzük a Barcelona 5-2-es győzelmét a Rayo Vallecano ellen. Ezúton is gratulálunk a katalán csapatnak. Fantasztikus idén kezdett, legalább olyan, mint a Realnak. Egy, ha jól emlékszem, egy viszonylag gólgazdag 0-0-ás mi volt ez, Bologna és 1-0, nem, Atalanta végül is nyert 1-0, bocsánat, igen, a 97. percben, ugye 1-0 nyert az Atalanta, és Lecce és Róma még mindig, ugye, Széria A 0-4, és Málen megint Mester 3-ast, nem, Málen csak két gólt lőtt, úgyhogy vastagon vezeti a Szériát a Róma, két meccs, 8 rúgott gól, 0 kapott gól, és mintegy 6 pont, tehát Én valahogy idén megjósoltam, hogy a Róma nyeri a szériát. Mit szólsz ez, Geri?
3: Én azt gondolom, hogy ha nem is számít esélyesnek, mert talán az Inter az, amely most kiemelkedik a mezőnyből, én is, ha tudnék egy olyan csapatot mondani, amely üde színfolt lehet, ugye? Akkor a Rómában egyetértünk.
1: És mindig ilyen szimpatikó, tehát hogy nincs velük baj, nincs különösebb botrány, rettentő rosszul, hogy mondjam, igazolnak, tehát mindig maguknak jó, és aztán továbbadnak, tehát csak ugye Szálától kezdve, tehát olyan játékosok voltak ott, akiket a Rómában el voltak, aztán tovább mentek, és valami iszonyat karriert futottak be.
3: Mondjuk, megmondom őszintén, én most tudok értesülni az eredményről, mert a Szeged Barcikát néztem párhuzamosan, tehát ugye ha magyar mérkőzés van, akkor az nálam elsőbséget
1: élvez. És mi történt? Egy-egyig láttam.
3: Egy-egy, ott lett a vége. Tehát egy-egy döntetlennel, és képzeljétek el, kim voltam vasárnap, Soroksár Csákvár 6-0, és a Soroksár vezeti az MB2 tabelláját. Úgyhogy
1: ezt se
3: gondoltuk volna, igen. Úgyhogy ennyit a magyar fociról, de volt egy angol bajnok is, az Arsenal egyébként egy nullára legyőzte az Aston Villát.
1: 1-0.
3: Amely szintén, ugye, ahogy mondtuk az Intert, hogy az olaszoknál azért bajnok esélyes, talán az angoloknál pedig most az Arsenal tűnik favoritnak, aztán majd meglátjuk,
1: igen,
3: mi lesz
1: ez
3: a vége.
1: Ez szegény Villa, tehát olyan szárnya Szeged, hogy ezt most tudom elmondani, és az Arsenal épp, hogy 1-0-ra nyert, de igen, mindig azt mondják, főleg az olasz foci szerelmesen jó, hát ugyanúgy 3 pontot adnak az 1-0-áért is, mint az 5-2-ért, és amit tegnap játszott a Barcelona, vagy a 4-0-át játszott ugye a Real. Értem én, hogy ugyanit adnak, de hát az emberek azért mennek ki, ha már dárc, hogy szórakozzanak ugye a foci meccsen is. Tehát nem egy kinkeserves, kiszenvedett 1-0.
2: És ráadásul kevés helyzettel.
1: Tehát
2: 7-7 kapura tartó lövés volt, 2 nagy gólhelyzet, abból egyet értékesített az Arsenal. Kicsit taktikai csata volt.
1: Igen, és van egy barátom, akivel már nem járok foci meccsekre, mert voltam azt hiszem 3 meccsen, mind a 3 1-0 lett, és mind a 3 meccsen a lőtt gólnál vagy a WC-n voltunk, vagy a büfébe, és pont nem láttuk, most már nem megyek el, hanem ez így, tanígében nem rentábilis idejünk, és egy gólt láttunk, de, és kérdezik, aki elutazik, nem is tudom milyen BL elődöntő volt amúgykor, egy 0-0-áért az életed meccsét, összeteszed a pénzt, megveszed a jegyet, kimész a gyermekeddel, várjátok, és 0-0, és hazamész. Tehát az valahogy ki kellene valamit találni, hogy ne legyen 0-0-ás eredmény, nyilván nem lehet, de illetve lehet, hogy nagyon kellene gondolkodni, de hogy valahogy az, na az, nem, hát nyilván nem így kedvel, de hát simán benne van ez is. Akkor nem adnék pontot, hogy valamit, tehát az se lenne rossz változás, pedig a foci szabályhoz nagyon ritkán nyúlnak, tudod, Bánczer, annól még beszéltünk erről, nem veletek, hogy én úgy változtatnám meg a pontrendszert a labdarúgásban, hogy annyi pontot kap egy csapat, ahány gólt rúg. És ugyan össze utána a bajnoki végeredmény.
2: A Róma most jól állna.
1: A Róma...
2: És kapott gól pont levonás?
1: Nulla. Nem. Azt most nem tudom, addig nem mentem el.
3: Akkor viszont Bognár György Paksa nagyon jól szerepelne ebben a lebonyolításban, mert ugye náluk eleve ez a filozófia, hogy nem baj, hogyha kapunk 3-at, de rúgjunk 4-et adott esetben. Tehát a lendületes támadó futball támogatná ez az ötlet, amit most itt felvetettél.
1: Hát igen, mert ugye a nézők azért mennek, hogy gólokat lássanak, meg jól érezzék magukat, nem egy ilyen elhúzott 0-0, aztán valahogy egy 1-0. Hát az simán lenne az olasz bajnokság végén, hogy ilyen lennének ilyen 20 pontos csapatok, nem kevés, 30, nem tudom hány meccs után. De ez csak az én agyamban fordult meg. Nagy bejelentést tett tegnap Lionel Messi, mert hogy bejelentette visszavonulását a válogatottságtól a mondat így teljes, ami szerintem hát ideje volt már, még sokat gondolkodtunk, ugye a következő VB-re talán, mint valamilyen becserélhető, nem tudom, extra klasszis, de szerintem ő is elfáradhatott, mint Novák Djokovic mindaközben, hogy átlépjünk a US Open éppen aktuális mérkőzéseire, ugye elindult a US Open is, és ott Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett. Ilyen talán azt hiszem egy 20 éve fordulhatott elő, azt hiszem 2006-ban volt, utána, hogy az első körben kiesett, de nem mutatott, hogy mondjam, túl jó fény, nem tudom, láttátok-e vagy sem, majdnem rosszul is lett, nagyon enerváltan ott, sőt, tulajdonképpen ott lődörgött a pályán, és azonnal leült, amikor vége lett a készfogás után is, egy kicsit így, hogy mondjam, dülöngéve ült le, mint hogyha
2: nem volt százas.
1: Gyenge, igen, de ezután te mondta is. Most Zabalenkával akkor ugye vegyes párost, bár vessetek meg, én ott kicsit többet látok, mint sima tenisz meg sport kapcsolat. Valahogy nagyon jó. Vagy ennyire nagyon jó vannak, és ennyire jó fejek, és de olyan nagyon pacsön, egymást után hozzák. Nem véletlen, én nem lepődtem meg, hogy ők most együtt akarnak, vagy tán itt indulnak is vegyes párosban, ezt nem tudom, a US Open-en. Viszont, na hát, Zabalenka is most inkább él, mint hogy játszik. Most volt egy-két kudarca, és most azt mondja, hogy menjünk, akkor Cicipász volt ilyen. Voltak eredmények, olyan nagyon nagy eredmények nem jöttek be, azt hiszem Grand Slam döntők voltak, egy vagy kettő.
2: De neki a vérében van, mint görög, tehát.
1: Persze, hát 500-as tornát, 1000-es tornát is hozott, azt hiszem Róma, vagy nem tudom pontosan, hogy hol. És kész, megadta a sportkocsit, és ott Monaco utcán lassan kanyarok, aztán betér, ha valahova. Na, aztán másik hír, hogy Mario Balotelli szerint három dolog van, ami tönkre tette, vagy teheti a mai futballt, ez pedig a számítógépek, a második a telefonok, és a harmadik pedig ugye ezek a különböző játékok, mint a PlayStation és társai, és mindezek mindent tönkretettek, és mindenek előtt a szülő gondolkodásmódja változott meg. Ma egy 7 éves gyerek talán 3 naponta 2 órát, ha focizik, nekünk ugyanolyan rendszeres edzéseink voltak, mondja Balotelli, plusz minden nap 3 órát játszottunk a parkban, ami szórakozásnak tűnt, de valójában plusz edzés volt. Őszintén hiszem, hogy a tehetségek az utcán és a parkokban születnek.
3: Hát nagyon-nagyon egyetértek igazából minden szavával. Persze. Alapvetően ez az utcai játék, ez kezd kiveszni most már a mai világban, és egyre kevesebb olyan srácot, lányt lát az ember, aki lemegy a grundokra, és ott tölti a délutánt, és akkor nyilván ez egy közösségi élmény is volt annak idején. Egy kicsit talán ezek az infokommunikációs eszközök individualizálták a társadalmunkat.
1: Lehet, már milyen mondatot mondtál? Hát... Infokommunikációs eszközök individualizálták. Ezt azért a nagypapám régen
2: teljesen
1: másképp volt, meg ezt nem tudjuk még felfogni.
3: 6 óra 22-kor.
1: Tehát azért arra kérlek, hogy nyugodtan. És most azt képzeld, akik most éppen nyújtózkodnak valahol, vagy a kocsiba beültek, infokommunikációs eszközök individualizálták. Mi van?
3: Hát ez szerintem egy ilyen álságos közösségi élmény egyébként, hogy valahogy azt az érzetet adja, hogy kapcsolódunk egymáshoz, de mégsem olyan, mint amiről most Balotelli mesélt, és azt gondolom, hogy ez a sportfogyasztásban is megjelenik, tehát ha megnéztek egy futballmérkőzést, ugye mutatja a kamera néha a lelátót is, nagyon sokszor, hogyha épp kimegy a labda, már azonnal nyúl az ember a telefonjához, mert folyamatos inger, folyamatos valaminek történnie kell. És ezért jó, hogy például a darts megtalálta azt, hogy ezeket az időket, amit Levi mondott, két mérkőzés között ki tudja úgy tölteni, hogy azt is egy közösségi élményt együtt megéli az a 15 ezer ember a dombban, mert nagyon nehéz tényleg huzamosabb ideig fenntartani most már a figyelmet és az érdeklődést. Nem véletlen az atlétika is most itt lesz majd a világdöntő. Hmm. Próbálnak e felé lépni, hogy inkább legyen csak 3 óra egy döntős blokk, de ott a show elemekkel, a folyamatos pörgéssel egyszerűen nem lehet üres járatot hagyni, mert valahogy akkor a figyelmünk már ebbe a már említett infokommunikációs térbe visszakapcsolódik, és a közösségi élmény helyett ott keresünk valami ingert, úgyhogy ez egy nagyon rossz irány, én azt gondolom, de hát nem nagyon lehet vele mit kezdeni, nem? Tehát most már ezt kell hozzászokni.
1: Én sem gondolom, ezt meg tudjuk változtatni. Én emlékszem, amikor még nyomógombos telefonom volt, tehát klasszik, tehát rendes mobiltelefon, és aztán bejöttek az érintő képernyős változatok, hogy és én kitartok, hogy én nem fogok, nem változtatok, nem lépek. És aztán pedig minden cég eldobta azt, hogy megnyomni egy gombot, és ugyan kvázi gombot nyom, csak ugye érintő képernyőn. Úgyhogy szerintem olyan irányú a fejlődés, olyan gyors és olyan erős, hogy és főleg ebben a szektorban, az IT-szektorban szóval egyszerűen hetek, hónapok alatt változnak maguk az eszközök, és egyszerűen, ha nem mész vele, akkor lemaradsz, hiszik ezt nagyon sokan, viszont most egyre többen választják azt, hogy például elmennek ugyebár a város zajából valahova az agglomerációba, ott saját maguk termelik azt, amit akár meg is esznek, szerintem most valahogy úgy vagyunk, és nekem ez kicsit tetszik, hogy kezdünk visszatérni az emberi létünk közben mi voltunk hozzá. Tehát, hogy értem, hogy minden okos otthon, okos autót, minden, de valahogy közben úgy, tehát az ember, mint létező lény, úgy elvész a sok-sok újítás között. Legalábbis én ezt hiszem, mindenki bemegy a multiknál, látjátok és tudjátok, a timingok, az office-ok, a call-ok, mindenki ebben van, meg mozog, és egyszerűen gondoljunk abba bele, mikor nevettél együtt, mikor ettél nyugodtan együtt, mikor öleltél meg valakit
2: együtt. Mikor kirándultál együtt, mikor csatlakoztál a természethez úgy, mint hát gyerekek, az egyik fontos része.
1: De hogy nagyon itt van ez. Tehát egy kicsit ebben gondolkodjatok, és mikor ültél le úgy egy erdő szélén közepén, hogy csak a madarakat hallgattad. És ez nem ördögtől való történet, és mikor eljutsz oda, hogy megvan mindened, és nézd meg ilyenkor, hogy hova menekülnek az emberek, az erdő szélén vesznek házat, hogy ne zavarj őket senki, és próbálj kialakítani a saját világukat, amiben ők ott vannak. És ha akarnak, akkor beengednek valakit. Ha meg be akar menni a dzsungulba, akkor bemegy.
2: Csak a következő sztori az ilyenkor, mert ez egy nagyon szép és jó dolog, amit mondasz, amikor ez mind megvan, és valaki beköltözik egy ilyen erdőszéli házba például.
1: Igen.
2: És ott leül tényleg, vagy kiül a teraszra, és akkor most mi van? Hogy akkor most hogyan tovább?
1: De ez egy nagy megérkezés.
2: Ez nagyon unalmas.
1: Nagy megérkezés. De legyen. Nem tudom, kivel van egy kérdés barátom, azt szoktunk beszélni, na, és akkor mi történik, vagy mi lesz ma veled? Hát, körülbelül nekem is megvannak a napi rutinjaim, meg a heti rutinjaim, mert figyelj, egyszerűen már zavaróan unalmas. Nap érkezik, mert lehet, hogy kicsit olvasok, így zongorázok, és mi, hát mondom, megvan a munkám a hétvégén, megvan hétfőtől szerdeig a rádió, és közben, amikor van egy-egy nap, és tessetek meg magamnak is mondom, hogy csinálni olyan programot, amikor semmit nem csinálsz. Tehát legyen zavarjon, csend, az unalom, az, hogy kisétálsz a hűtőig, és megiszol egy üdítőt, az, hogy leülsz, és elolvasol egy oldalt bármiből, és tedd fel a lábad, és igen, dőlj el egy picit folyjon ki a nyálad a párnára, kicsit utána riadj meg, üljél fel, kicsit mosd meg az arcod, és csinálj, hívj fel egy barátod, vagy tehát, hogy na.
2: Tehát elmész pihenni, azért kell egy jó néhány nap, amíg átkattan az agyat tényleg abba az üzemmódba, hogy akkor most tényleg pihenek, elmész egy rövid hétvégére, és már azon gondolkodsz az első nap végén, hogy hú, két nap múlva már a munka, már tehát nem tudsz igazából lelassítani. Az embereknek ezt kell nagyon megtanulni, a lassítás, a lelassításnak a képességét.
1: Szörnyű. Na, úgyhogy akkor nézzük, hogy mit hozunk ma. Ugye egyrészt majd szépen elemezzük Novák Djokovicot, az ő rosszul létét, meg a jelenlétét tulajdonképpen a teniszben, hogy meddig kell még ezt, hogy Geszti Péter mondta, meddig még segítség. Picit segítenénk ma olyan szempontból, hogy ezt átbeszéljük, hogy meddig érdemes, hol van ennek még sportértéke, hol kezdődik utána az életben való jelenlét, meddig érdemes az ilyen típusú sportot, az ilyen szint profi sportot űzni, meddig nem, vagy mikortól sérül már az ember, ezt próbáljuk majd megfejteni. Aztán 8 és 9 óra között beszélgetünk majd Újvári Mátéval, és 9 óra után Marosán Gyurit is hívjuk, megkérdezzük egyrészt, mi van, hogy van, és hogy áll az éppen aktuális kézilabda fejlődés és edzés szintjén, hiszen kezdődik a bajnokság, ugye már ott is. No, ez várható, ma mindenkit várunk nagy szeretettel, úgyhogy nyissatok felénk 06 30 55 55 605, az elérésünk, hogyha a témáinkhoz és egyébként hozzászólnátok, akkor bátran, nyugodtan, örömmel vesszük. 2 percünk van, lesz 7:30, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány, kezdődik a tanév, napos, felhős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több változást és újdonságot hoz a ma kezdődő tanév. Az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben tanulók csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Hosszú idő után ismét önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt mondta, az ország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Több fontos változás lép életbe mától. A vényköteles gyógyszerek adómentesek lettek, ami az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt az elnök, Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesítette az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7 helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. Kiválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz, bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attilát választották, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik.
0: Közlekedés.
2: A 61-es főúton egy kamion balesete miatt előszállás térségében a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Autóval és a teherjárművel az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé érdemes kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, Barcola a Liverpoolhoz igazolt, újabb alapember távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban Lionel Messi, a 8-szoros aranylabdás klasszis tegnap jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól. Messi 2022-ben világbajnokságot nyert Argentínával, míg az idei VB-n 39 évesen az egész torna egyik legjobbja volt. Lionel Messi válogatott beli pályafutásáról Csanádi Kristóf készített összeállítást.
4: 2022. december 18-án valóra váltott a gyermekkori álmát Lionel Messi. A 8-szoros aranylabdás klasszis Katarban világbajnoki címig vezette hazája válogatottját, Argentínát. Messiék a döntőben 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után 11-es párbajban verték a franciákat. Messi két gólt szerzett a döntőben, és a büntető párbajban sem hibázott. Addig a pontig viszont, hogy szülőhazájában gyakorlatilag istenként tiszteljék Lionel Messit, korán sem vezetett könnyű út. 2005-ben 19 évesen épp egy Magyarország elleni felkészülési meccsen mutatkozott be az argentin válogatottban Lionel Messi a Puskás Ferenc stadionban, de becserélése után 2 perccel kiállították egy könyökös miatt. 24 évesen, 2011-ben Lionel Messi lett az argentin válogatott csapatkapitánya. 2014-ben már ő vezette ki Argentínát a németek elleni VB döntőre, bízva abban, hogy megszerzi a felnőtt válogatottal az első trófeáját. Azonban Mario Götze 113. percben lőtt góljával Németország győzött. Ezt követően 2015-ben és 16-ban is elbukta a Copa America döntőjét Argentínával. Ezután bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, de nem sokkal később visszavonta döntését, és a 2018-as VB-nek is messzivel a soraiban vágtak neki a dél-amerikaiak. A várt áttörés azonban Oroszországban is elmaradt. Argentína 4-3-ra kikapott a franciák elleni nyolcaddöntőben. 2021-ben aztán megtört a jég, Messi Copa America győzelemig vezette az argentinokat, a 2022-es VB-re pedig az egyik legnagyobb esélyesként érkeztek meg. Messi 7 gólt szerzett Katarban, megválasztották a torna legjobbjának, de ami ennél is fontosabb volt számára, megnyerte a világbajnokságot Argentínával. Ekkor szinte mindenki azt gondolta, hogy Messi többet már nem szerepel a válogatottban, de ahogy közeledett az idei VB, egyre inkább úgy tűnt, hogy ismét ott lesz a tornán, és nem csak ott volt. A torna során 39. életévét betöltő Lionel Messi ismét világklasszis teljesítményt nyújtott, számos rekordot megdöntött a világbajnokságon. Algéria ellen például mesterhármast szerzett a csoportkörben, összesen pedig 8 góllal és 4 gólpasszal zárta a VB-t. A spanyolok ellen 1-0-ra elbukott döntő után az okogó Messit eltették az argentin szurkolók. Mint kiderült, akkor játszott utoljára a válogatottban. Lionel Messi 207 alkalommal lépett pályára a válogatottban. 125 gólt szerzett és 68 gólpasszt osztott ki. Mindhárom említett statisztikai adatban ő a csúcstartó az argentin válogatottban. Legnagyobb sikere a 2022-es világbajnoki cím, de nyert 2 Copa Amerikát és olimpiát is Argentínával.
3: 2-szeres bajnokok ligája győztes szélsővel, Brady Barcolával erősítette a Liverpool labdarúgó csapata. Az angol klub régóta tárgyalt a Paris Saint-Germain-nel, tegnap pedig hivatalosan is bejelentette az igazolást. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool sajtóírek szerint 5 éves szerződést kötött Barcolával, és 125 millió eurót fizetett érte. Újabb alapember távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától, Gavriel Kanikovszki ugyanis visszatér a Maccabi Tel Avivhoz, a 29 éves középpályás 4 éves szerződést kötött új csapatával. Kanikovszki tavaly nyáron ingyen érkezett az FTC-hez, és 56 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett. A 21-szeres izraeli válogatott játékos ez idő alatt a szakportálok szerint a Ferencváros legértékesebb játékosa lett. Az előző idényben még élvonalbeli Kazincz Barcika a 61. perctől emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszott a Szeged vendégeként a labdarúgó MB2 hatodik fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A borsodi együttes így továbbra is veretlen és a negyedik helyen áll a tabellán, míg a Szeged csak a 11. Kuttor Attila, a Kazincz Barcika vezetőedzője Demjén Balázsnak nyilatkozott a találkozót követően.
5: Azt gondolom, hogy az ellenfél is veszélyesen játszott, kihasználva ezt a talajt, mert ilyennel még nem találkoztunk, úgyhogy ez egy újdonság volt. Nehéz volt állva maradni is rajta, nem hogy támadó vagy domináns a futballt bemutatni. Nem volt meg hozzám a kreativitásunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy egy harcos, igazságos döntetlen született.
6: A gyors egyenlítés mindenképpen fontos volt. Kellett-e valamit átszervezni a pontrugáson kívül, mi vezetett ahhoz, hogy sikerült gyorsan egalizálni?
5: Volt egy mestervünk, de mondom még egyszer, most találkoztunk, ugye, amikor idejöttünk a pályával, és ugye halljuk is, hogy holnaptól le fogják cserélni. Hát sajnos még az utolsó meccset mire azon játszott.
6: A szünet után nagy csak játszma volt, és ebben a Barcika volt kezdeményezőbb. Előbb hajtotta végre az ahhoz hasonló cseréket, amelyeket aztán erre részben reagálva a másik együttes is. Mi kellett volna még pici pluszként a győzelemhez, nyilván egy jobb talaj mellett?
5: Hát abszolút, tehát nem a talajra fogjuk a dolgot, mert az ellenfélnek is olyan volt, de több kreatív megoldás kellett volna a 16-os környékén, amiből esetleg veszélyt tudunk teremteni. Volt kapufánk, volt talán egy gólunk, ugye, ami nem tudjuk, hogy les volt vagy sem, de ettől függetlenül mondom még egyszer, hogy kicsit igazságos az eredmény, mert nem volt meg bennünk az az átütő erő, ami kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük.
6: Három győzelem, három döntetlen, egy ponttal a osztályozó térőhely mögött a Barcika. Ott tart most a csapat, ahol a szezon előtt tervezték, hogy ebben a periódusban fog?
5: Nem terveztünk semmit, most sem tervezünk semmit. A következő mérkőzésre készülünk, és azt szeretnénk megnyerni, úgyhogy ebből építkezünk.
3: Most pedig következzen a szegediek gólszerzője, Zimonyi Attila, aki azt követően volt eredményes, miután Vágó Levente 11-esét még védte a Kazincz Barcika kapusa. A támadót is Demjén Balázs szólaltatta meg.
6: Szimonyi Dávid nem jött zavarba a kihagyott büntetőtől, gyorsan startoltál, el is érted a labdát és be is fejezted az akciót, mondhatni, hiszen így akciógólt szereztél, gratulálunk hozzá. Te hogyan láttad ezt a szituációt?
7: Hát így, ahogy tehet. Számítottam rá, esetleg ha kihagyja, akkor kipattanóra, ha arra jön a labda, akkor oda tudjak érni. Örülök neki, hogy oda tudtam érni és gólt tudtam szerezni.
6: Jól kezdtétek a meccset, és az egyenlítés ellenére az első fél időben még dominánsabbak is voltatok összességében, viszont mintha a szünet után változott volna valami, szerinted mi volt ez pontosan, ami módosult?
7: Hát igen, jól kezdtük a meccset, 1-11-es gól, mentünk előre, voltak még helyzeteink, de ilyen gólt kaptunk sajnos pontrugásból, ezekre oda kell figyelni, egész héten készültünk rá, és ebből kaptunk gólt. A második fél időben pedig nyilván a piros lap az nem kellett volna, de hát második sárgát, ilyen faltér, két ilyen faltér, két ilyen sárgát, nem tudom, nem az én véleményem megítélni, hogy a sárga volt a második, de én szerintem nem.
6: Összességében hogy látod, nyerhető volt a meccs, illetve ha igen, ha nem, mennyire vagy elégedett ezzel az egy ponttal?
7: Hát nyilván most piros lap után az egy ponttal elégedettek vagyunk, de ahogy kezdtük a meccset, gólt rúgtunk, jól kezdtük. Igazából nyerni szerettünk volna, sajnos most egy pont lett belőle, de így 10 emberrel így azt mondom, hogy talán elfogadható.
6: Az elmúlt két meccsen csak szereztetek azért 4 pontot, tehát elindult felfelé a csapat. Mi az, ami most jobban működik, és mi az, amin esetleg még szeretnétek javítani?
7: Hát igazából a csapatjátékunk múltkor is megvolt, múltkor is több helyzetünk volt, múltkor is több góllal nyerhettünk volna. Ma is megvoltak a helyzeteink, igazából saját játékunkat kell játszani, és majd jönnek a pontok.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: 3 új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata, amely tavaly 3 sorozatban is ezüstérmes lett. Az együttes tegnapi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikola Moszkov és Vékony Ákos, Kis Bálint pedig visszavonult. Az érkezők között ott van Paján Bátor, valamint a szerb Márko Jankovic és az amerikai Luis Araya is. A Honvéd vezetőedzőjét, Szívós Mártont Regős László Pál kérdezte az új szezon elvárásairól.
8: Mi mindig magasra rakjuk a mércét, és most is különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
9: Három új játékos érkezett a Honvédba, így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
8: Nagyon pozitív, abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésben, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
9: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan három ezüstérem, három döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
8: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán

0: nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradnunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül-e ez eredményben is megmutatkozni, ez már egy másik kérdés, de a legfontosabb az, hogy végig ott tudjunk lenni. Én azért mondom azt, hogy el kell felejteni, mert minden év más, minden sorozat más, mások az ellenfelek, máshogy kell ellenük küzdeni, lehetnek évközben sérülések, betegségek, problémák, amikre készen kell lennünk, hogy leküzdjük őket, és a lebonyolítás miatt, ami az idei bajnoki szezon mutatja majd, minden mérkőzésre, ahogy eddig is, de most legfőbb úgy kell bemennünk, hogy minden mérkőzés egy elődöntő. Mert minden pontnak a legesleg végén óriási jelentősége lehet, és mi nem tudjunk belemenni úgy a bajnokságba, hogy majd a tavaszi éremosztóra készüljünk, mert először meg kell harcolnunk azért, hogy azt az éremosztót érjük el, amit szeretnénk, az pedig a bajnoki döntő.
1: Szívós Mártont hallották. Fucsovics Márton vasárnapi búcsúja után tegnap Udvardi Panna számára is véget ért az amerikai nyílt teniszbajnokság. A világranglista 68. helyén álló Udvardi az első fordulóban a nála 26 pozícióval hátrébb rangsorolt tájföldi Szavakajőtől kapott ki két játszmában 6-4-6-3-ra. A férfiaknál tovább jutott viszont a címédő Carlos Alcaraz, aki a nyitókörben 3 játszmában győzte el az orosz Szafiulint. Alcaraz egyesben ezt megelőzően április közepén játszott utoljára, csukrósérülése miatt azonban nem teniszezett azóta. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István, a zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Szuper Levente és Patai Gergely. Néhány év alatt Budapest olyan darts helyszínné vált, melynek hangulatát már a nemzetközi mezőnyben is számon tartják. Jöjjön Szabó Bence összefoglalója a 6. Hungarian Darts Trophy-ról.
2: Véget ért a 2026-os Hungarian Darts Trophy. Ez volt a 6. alkalom, hogy Magyarországra látogatott a darts világ elitje. Szokás szerint 4 magyar versenyző is szerepelt a tornán, és a hazai szurkolók örömére a verseny történetében először 2 is továbbítottak az első körből. De haladjunk sorrendben. Első magyarként a PDC színpadon debütáló Bíró Milán játszott Andrew Gildinggel, és 6-0-ás vereséget szenvedett a rutinos angoltól.
3: Igazából annyi volt a célom, hogy felszabadult legyek végig, és ne izguljak egy pillanatra se, és ez nem izgultam egy pillanatra se. Nagyon bal szerencsésnek gondolom magam, amért pont egy ilyen játékot játszott ellenem az ellenfelem, és megmondom össze, hogy egy kicsit rosszabb leszámítottam, és úgy gondoltam, hogy lesz szanszom. Hát itt nem volt sok szansz, de én büszke vagyok magamra, hogy ezt 2 év után elértem azt, hogy ezen a színpadon játszhassak, és tényleg egy végtelenül jó közönség előtt debütálhattam itt ezen a PDC színpadon, és boldog vagyok miatta igazából az, hogy rossz játékot mindenféleképpen nem játszottam.
2: Az embernek egyébként mennyire remeg meg a keze így nagy színpadon, hazai pályán?
3: Nem éreztem, hogy megremegne bármikor is, inkább csak gyorsan alakultak az események, és gyorsan. Nem tudom, hogy hány perc voltam, ez sem volt egyébként egy hosszú meccs, mert
2: erre volt stratégiád egyébként, hogy szándékosan lassú is, vagy erre így nem készültél?
3: Én nem készültem így külön ellenfélből, se abból, hogy ő neki lassabb a tempója, vagy semmi. Én a saját játékomat próbáltam játszani. Nem volt egy hosszú mérkőzés, mert tényleg egy nagyon extra játékot játszott a Gilding, és de büszke vagyok arra, hogy nem vallottam szégyen, tehát minden legbe ott voltam egyébként mögött, tehát nyilván semmire nem megyek vele, mert ki kell dobni, de tehát jobban örültem volna egy szorosabb mérkőzésnek, de ezzel sajnos nem nagyon tudtam mit kezdeni.
2: Egy ilyen meccset, hogyha majd emészted magadba, akkor jobb játékosá tudsz egy ilyentől válni, szerinted?
3: Biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát én végig élveztem minden pillanatát, és felszabadultnak gondoltam magamat végig, és szerintem az is voltam, és semmilyen rossz érzés nem kavargott bennem, és boldog vagyok, hogy jó játékot játszottam, az eredmény miatt viszont jó lett volna nyerni legalább egy leget.
2: Borbély András volt a következő magyar, aki színpadra lépett. Ő a korábbi magyarországi győztes Dave Csisznállal találkozott, és kikapott 6-3-ra. A meccs után így értékelt.
4: Nem feltétlenül azért vagyok csalódott, mert kikaptam. Nyilván a papírforma alapján nem én voltam a meccs esélyese, de a mutatott játék az azt gondolom, hogy messze elmaradt attól, amit szerettem volna, és azt gondolom, hogy a tudásomtól is. Nyilván ugye tavaly nagyon jól szerepeltem, tudtam, hogy nem valószínű, hogy ugyanúgy fogok, mert tavaly a tudásomon felül játszottam, de viszont szerettem volna ennek a közönségnek egy olyan játékot adni, amit megérdemelnek, és ez ide nem sikerült.
2: A hangulatról beszélhetünk egy kicsit, mert az szerintem minden évben extra, és amikor te játszol, akkor külön van egy ilyen szurkolás, ez hogy esik?
4: Természetesen nagyon jól esik, és pontosan ezért is vagyok nagyon csalódott, mert tudom, hogy mennyire szurkolnak ezek az emberek, és mennyire várták azt, hogy mi magyarok ott legyünk a színpadon, és ezért fáj még inkább, hogy magyar közönség előtt magyarként nem sikerült úgy játszanom, ahogy szerettem volna, és igen, de igyekszem kompenzálni.
2: Ezután következett Kádár László, aki szintén debütált, azonban kiválóan, hiszen rögtön az első meccsén legyőzte az északír Derrier Gurney-t 6-5-re. Ezután beszélgettem vele.
5: Olyan volt, amit hogy otthon elgondoltam a tábla előtt, hogy ezt megcsinálom, és úgy, ilyen nagy közönség, és úgy, és hihetetlen, és összejött. Tehát én most hihetetlen boldog vagyok, remélem, hogy ti is, remélem, hogy pár ezer ember boldogá tettem, a hozzátartozómat főleg, és nagyon köszönöm az esélyt, amit megadatott, hogy itt lehessek.
2: Ugye alapvetően én úgy tudom, hogy VDF-ben román színekbe versenyeztél. Most ilyenkor felvetődik benned? Nagyon komoly magyar közönség van mögötted, hogy minden esetben magyar színekbe versenyez?
5: Igen, a VDF-ben a román színekben játszok, itt a PDC-ben a magyar színekben. Romániában nincsen PDC szint még, tehát egyértelmű. Én mivel 2 állampolgár vagyok, magyar is vagyok, román is. Ott játszok, ahol felkérnek, ahol játszok. Mivel ott élek, Kína, Erdélyben igaz, akkor a román bajnokság közele van hozzám. De részt leszek itt is, máskülönben a Honvédnál játszok. Én játszok itt is, ott is, mert én a dartsot nagyon szeretem. Hogy milyen színekben, szerintem nem ez a fontos, mert mikor a Román Szövetség megtudta, hogy én ide kijutottam, tiszta szívből gratulált nekem, tudták, hogy magyar színekbe indultam el, de annak függvényében, annak mit sem számított, azt mondták nekem, hogy nem számít, hogy milyen színekbe játszok, ez nagyon szép volt tőlük máskülönben. Az a fontos, hogy ott vagy, hozzánk is tartozol, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon-nagyon veled tartunk. És küldtek, nagyon sok üzenetet kaptam mindkét nyelven, és szerintem, most ebben azt akarom kihangsúlyozni, szerintem a négy magyar játékos közül nekem volt a legtöbb hajrás, legtöbb kívánság küldve, mivel nekem két ország szurkolt, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És gondolom, hogy ez nem haragszik meg egyik se a másikra, stb., mert én nagyon örvendek, hogy így mellettem volt a szurkolótábor.
2: Hát igen, ezt azért lehetett érezni ezen a mérkőzésen is, és nagyon-nagyon nagy meccset játszottál. Így felfogod, hogy Daryl Gurney-t kiverted?
5: Még lehet, hogy nem. Most tudom, hogy kivertem, de szerintem meg kell egy kicsi eltelni, hogy összpontosítsak, hogy mit műveltem ott a színpadon. De ugyan mondtátok, és köszönöm szépen, éreztem, hogy jól játszok, de hogy mondta a kollega is, hogy 93 fölül volt, lehetséges. Hát mivel dobtam 480-as, egy pár 140-est, a duplákat elég hamar dobtuk mindketten, mikor lejutottunk. Én kihagytam egy párat igaziból, lehetett volna még jobb is az eredmény.
2: Negyedik magyarként a PDC színpadokon az egyik legrutinosabb hazai játékos Major Nándor következett. A 36 éves dárcos, a holland Niels Zonneveldet győzte az első körben, így ő is továbbjutott, azonban szombaton a VB döntős Jan van Veen ellen már nem volt esélye. A második körben 6-0-val búcsúzott. Az erdélyi magyar Kádár László viszont a második körben is tudott leget nyerni a világranglistán 5. helyezett Johnny Clayton ellen. A velszi játékos végül 6-3-ra nyert Kádár ellen, akivel a meccs után beszélgettem.
5: Haragszok magamra, mert nem az, hogy megvert a Johnny Clayton, mert na, valahogy egyértelmű volt, pedig lehetett, hogy a másképp is odafigyelek, hanem az a bátorítást, amit kaptam a közönségtől. Nem tudtam visszahonorálni, hogy legalább dobjak nekik egy-két 180-as, hogy örvendjenek, meg én is örvendjek együtt velük, és ezért haragszok magamra. És haragszok magamra, mint ahogy mondtam az imént, nem használtam ki Johnny-nak a hibáit. És ezért nagyon haragszok magamra, hogy lehetett volna szorosabb. Egyértelmű, láttátok a meccset, és jobb volt minden, egyértelmű az én nyert, de lehetett volna szorosabb.
2: És akkor megvan ez a fajta tanulság, akkor ezt el tudod így vinni?
5: El tudom vinni, csak kicsit büszkébb lettem volna, ami nyertem a legalább egy-két leget.
2: Először szerepelt a tornán sok a kedvence a kétszeres világbajnok Gary Anderson, aki azt is elárulta, hogy miért csak most indult el először a Hungarian Darts trofén.
6: A fiam miatt döntöttem úgy, hogy eljövök Budapestre, így ezt kipipáltuk a bakancs listáról. Itt vagyok, mint látjátok, de egyébként Prágában sem voltam még. Egy hét múlva igyekszem oda is elmenni. Meg kell csinálnom, mielőtt hazautazom, mert a gyerekeimnek most van nyári szünete. Az elmúlt hetekben nyaraltam és a gyermekeimmel voltam. Mindig a család az első, bármi is történjen, a darts csak a második.
2: Gary Anderson után pedig következzen az esemény egyik szervezője, Zigenhan Medard, aki így értékelte a hétvégét.
7: Megint sikerül szerintem legeket döntenünk, úgyhogy ez a legfontosabb. Ami még nagyon jó, hogy a játékosok még rátettek egy lapáttal azzal kapcsolatban, hogy milyen rendezvényt sikerült összehoznunk, és hát ugye teljesen oda vannak az MVM domért, teljesen oda vannak Magyarországért, és teljesen oda vannak a magyar közönségért. Úgyhogy szerintem ez lehet, hogy még sokkal többet jelent, mint tavaly vagy tavaly előtt.
2: Gary Anderson ugye egy különleges játékos, aki most először látogatott ide. Milyen volt vele így a kapcsolat, milyen visszajelzéseket adott, ugye ő a legfrissebb ilyen szempontból?
7: Szerencsére, ez nekem egy kicsit a szívemhez közel áll, hiszen 2007-ben még egy BDO-VDF versenyen életem első döntőjét, azt egy Gary Anderson-Robert Thornton meccset láttam, ami igazából megpecsételte azt, hogy teljesen a darts irányába menjek el. Hát ő egy igazi legenda, és látszik, hogy mennyire szereti őt a közönség. Hát látszik, hogy még mindig a világ egyik legjobb darts játékosa.
2: És beszéljünk a magyarokról is, mert van mire büszkének lenni. Ugye megtörtént az, hogy két magyar is tudott győzni pénteken, és szombaton is szerepeltek, láttattuk őket.
7: Major Nándi volt az, aki az első győzelmet megszerezte még két évvel ezelőtt az MVM Domban, és az egy nagyon nagy számot, de azt azért nem gondoltuk volna, és hát sejtettük, mert egyre jobban fejlődik a magyar darts, hogy lehetséges az, hogy két játékos is túl fogja érni a pénteket, és szombaton táblák elé állhat. Nagyon-nagyon-nagyon örültünk neki, és mind a két játékos előtt le a kalappal. sőt, mind a három játékos előtt, vagy mind a négy játékos előtt le a kalappal, még soha nem fordult elő, hogy hat magyar meccset láttunk, és egyik se volt 80 alatti átlaggal. Tehát szerintem ez mind mutatja azt, hogy milyen a mekkora fejlődésen megy át a magyar dárc. Ami mind a két játékos azért szívmelegető volt, ahogy átért ezt az egészet, de azért Kádár Lacit látni a maga profizmusával és a maga tapasztalatával azért az nagyon jó volt. Természetesen Major Nándi előtt meg még ott a jövő. Azért ő is a fiatal játékosok közé tartozik, de szerintem még van benne olyan potenciál, hogy láthassuk még többször. Ami viszont érdekes, hogy várjuk a fiatalokat. És azért most is voltak Bíró Milán is, és ugye Borbély Andris is a fiatal játékosok közé tartozik. Reméljük hasonló fejlődés lesz, és talán jövőre már három játékos fog bejutni.
2: Nagyon bízunk benne. Milyen volt a közönségnek a fogadtatása? Nyilván láttuk a magyar játékosokat, óriási támogatás érte. Nézőcsúcs született ismételten?
7: Ha jól tudom, akkor igen. Annak ellenére, hogy ugye az időpontunk nem a legtökéletesebb lett, de majd jövőre, ugye október 10-i hétvégén lesz majd a 2027-es Hungarian Dance Trophy. Szerintem egy sokkal speciálisabb időpont. És akkor való még remélkedem benne, hogy még több néző, és eljutunk odáig, hogy egy hétvégén 30 ezer fölötti nézőszámmal fogunk rendelkezni.
2: Jövőre tehát október 8-a és 10-e között rendezik majd meg a 7. Hungarian Dance Trophy-t.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Bence összefoglalóját hallhatták a 6. Hungarian Darts Trophy versenyéről.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 10 perc járunk, 7 óra után ma reggel szeptember 1-e. Egészen így alakul ez, ugyebár szeptember 1-e egészen éjfélig, ha valaki ezzel szeretne bármit is kezdeni, de nagyon nem tudunk. Gyermekként szerintem annyira fura volt a szeptember 1, és azért vártam ki egy kicsit, hogy legyen egy kis hatásszünet. Szuper Levi van velünk, jó reggelt,
2: Hatály, jó reggelt, kívánok.
3: Jó reggelt, sziasztok, ugye, és Harsányi Levente.
1: Bennetek nem hagyott egy ilyen nagyon komoly nyomot a szeptember 1, emlékszem, amikor a kisebbet vittem, még akrobatikus kosárra járt, képzeljétek el, amikor tudjátok ilyen
2: az nagyon trambulinról zsákolás, hú de jó.
1: Nagyon élveztek, nagyon ügyes is volt, és én délután volt az edzés valamelyik iskolában, és ugye a csengőrend, meg maga a csengetés az ott marad, az egészen ugye éjfélikben, nem tudom, hogy aki ott felügyeli az iskolát, ő bent alszik, mert szerintem olyan csengő mellett nem tud adni, vagy kikapcsolja estére, és képzeljétek valamit délután, nem tudom, 4-5 körül ugye jártunk, és megszólalt a csengő délután. Még mindig kirázott
2: a hideg.
1: Hát persze, hát az a csengő, kibecsengő.
2: És nem örömödben.
1: Úristen, az valami szörnyű, hogy szeptember 1 elindult az iskola, csak azért mondtuk a gyerekeknek. De szerintem talán ma még nincs tanítás, vagy csak első nap, vagy tanévnyitó. Emlékeztek bármire a tanévnyitókból az igazgatói beszédből?
3: Nem nagyon őszintén
1: pedig
3: szólva.
1: Volt, ugye nektek is?
3: Volt, igen. Minden, meg csengő is volt, de megmondom őszintén, nekem a jelző csengő az, ami a leginkább, idő után az ember immunissá válik, igen. Tehát mi még az a korosztály voltunk, akik kinyátszottunk a grundon a szünetben, és nem a telefon nyomkodtuk, és annak a hangja az, amit, hogyha most meghallanék, akkor valószínűleg rossz emlékeket idézne elő bennem, de valahogy így megtanultunk alkalmazkodni, az, hogy elengedtük a fülünk mellett, és a becsengőt tekintettük jelző csengőnek, akkor azért még egy utolsó gól belefér, igen. És ebből lett egy 5-6 perc késés minden óra elején.
2: Nektek még szerencsétek volt, mert nagyon sok olyan iskola van, ahol egész egyszerűen nem engedik meg, hogy a szünetbe a gyerekek kimenjenek az udvarra.
3: Tényleg?
2: Mert oda kell ez tanár, most... oda föl kell öltözni, akkor...
1: Ja, igen, erről beszéltünk, ma már
2: az a hangoskodás, mindent. Tehát a szerencsétlen gyerektől elveszik még ezt is sok helyen, hogy nem engedik ki őket az udvarra.
1: Egy kicsit szerintem túl gondoljuk az életet, én azt hiszem, a mindenki mellé egy felügyelő, a mindenki mindenem megsértődik, pont a minap hallgattam egy ilyen Sárika egy kicsikét butácska című, tán Illésnóta, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ezért ma szerintem minden sára olyan pert és olyan feljelentést indítana bárki ellen, bár most a Carson Kuma jött egy Gabi a édesanyját valahogy jellemzi, minősíti. Ott szerintem minden Gabi nevű hölgy azért a Carson Comát beperelhetné. Szerintem nem, de igen. Miért? Tehát szerintem ezeket el kellene engedni, és élni, és jól élni. És pont erőszak következő egyben nyitó hírünk is, hogy talán el kellene engedni Novák Djokovicnak már ezt a teniszt, és élni, és igazából jól élni, mert hogy ha valaki látta, akkor tudja, hanem akkor egyébként nézze meg, mert hogy szerintem eléggé beszédes, óriási meglepetéssel kezdődött, és egyben végződött is Novák Djokovic számára a US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok, én azt gondolom, hogy a 25-ig akar menni, tehát hogy meglegyen a 25. Grand Slam trófeája is, szóval a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb teniszező 5 szetben kikapott az argentin Mariano Navonétól. Egyébként érdemes megnézni Navone reakcióját, hogy megvertem és éljen, és hát ez már nem az a Djokovic, akit annó nem, hogy nem megverni nem tudott volna, vagy megverni nem tudott volna, hanem még egy szettet se hoz ellene. Szóval úgyhogy mint egy 5 szetben nyert, közben rosszul lett, hányt, majd görcsökkel, valamint hát és válfájdalmakkal is küzdött Djokovic, aki aztán elárulta, hogy nem egyszerű problémáról van szó, ez már elég régóta az élete részét képez, és nagyon nehezíti a pályán a játékát. Djokovic 2006 óta először búcsúzott Grand Slam tornán már az első fordulóban, tehát nem nagyon gyakran fordul elő vele. Mérkőzés elején látszott, hogy Djokovic nincs tökéletes állapotban, szerb ugyanis 3-0-ás előnybe került az első játszmában, Navona pedig azonban visszakapaszkodott, majd rövidítésben megnyerte a szettet, Djokovic a folytatásban hatalmasan küzdött, megnyerte a második játszmát, a harmadikban azonban már látványosan rosszul volt, és a pálya mellett hányt. Szóval ezt láttam, ilyen volna.
2: Aki azért sok Djokovic meccset nézett életében, voltak hasonló megnyilvánulása. Amikor már az... Nem, hát a karrierje elején is volt, amikor már nagyon meg akart halni, már nagyon, de ez egy De ez más volt. Tehát ez egy picit más volt most.
1: Kimerültség, lemerültség.
2: Igen, de ugyanakkor meg azért én arra gondoltam pont, hogy annak, meg nem szoktunk olyan nagy, hogy is mondjam, jelentős, figyelmet szentelni, hogyha mondjuk a világranglista 74. játékosa, aki még a 20-as éveibe van, ugyanúgy mondjuk egy hasonló mérkőzésen rosszul lesz, nem bírja. Hát hány ilyet látunk? Tehát rengeteg olyan meccset látunk, ahol föladják játékosok, nagy a meleg, nem bírja, stb. Most nyilván Djokovicnál, mivel sokkal jobban figyeljük, persze. Igen, mindenki így van, de szerintem ezt csak így kell fölfogni, és nagyon jó volt a mérkőzés utáni nyilatkozatában is, mondta, hogy ő tovább fog küzdeni, ő tovább fog hajtani, és ahogy mondtad, azért a 25-ért szerintem ő még nagyon-nagyon fog menni. Már csak az a kérdés, hogy ez hogy fogja tudni megtenni. Egy picit összehasonlítván mondjuk Federerrel, aki már a karrierje vége felé azért megváltoztatta a játékát. Ne felejtsük el, Federer még akkor robbant be, amikor még a szerva röpte volt ugye a Sampraszék ellen. Utána jött az alapvonaljáték, utána pedig ugye a karrierje vége felé meg tudatosan lassítani akarta a labdameneteket. Tehát sokkal több kockázatot vállalt, belépett az alapvonalon túlra. Most úgy erre Djokovic képes lesz-e ennyi idősen, ugyanazzal a játékkal akarta Navonét is megverni, mint bármikor máskor. Tehát itt azért neki változtatnia kell majd a stílusán, hogyha ő versenyképes akar maradni Grand Slam-eken. Tehát azért hangsúlyozzuk, hogy 3 nyert szettig tartó meccs, az teljesen más, mint 2 szettig.
1: Hát vagy belenyúl a Nemzetközi Szövetség és visszaveszi, mint ugye a hölgyeknél is 2 szettet játszanak.
2: Volt már róla szó.
1: Ez még egy megoldás lehetne, mert aki játszott már ugye teniszt, és te igen, én is néha, azért a mi szintünkön is a 2 nyert szett is, az baromi fárasztó. Ilyen intenzitású játéknál, ha valaki látott már ilyet, én javaslom, legyen egy bakancsistás pont az életetekben, hogy legalább egy 1000-es tornára, mert ott ezek a nagy nevek már ott vannak. 250-est azt kihagyhatjátok, 500-asra akkor mennek, hogyha éppen feljövőben
2: vannak. Kivéve, ha Umágba mész Horvátországba, az egy nagyon jó hangulatú torna.
1: Bocs, mindenki jó, nem azt mondom, de hogy az igazán nagy sztárokat az 1000-es tornán látsz már, vagy láthatsz, a Grand Slam az meg persze pláne, de hogy ha az élőben látod, a teljes döbbenet. Én hölgyeknél emlékszem, amikor Temesvári Andival játszogattunk egyszer-kétszer, azt mondja, hogy jó, akkor próbálj segíteni egy-két edzés erejéig, hát aztán hagytuk is, de nem is ez a lényeg, hanem akkor még Mandula Petra nagyot ment, és a Pasaréti pályán edzettünk az Andival, és bejött a Mandula Petra, és mondom, na hát ilyenkor kell jönni, tudod, leszítem, de csak hogy bentézed, hogy ilyenkor kell jönned, na tessék, akkor kicsit álljatok meg, kicsit üssetek, és leültem, egyedül ültem a Pasaréti Vasas Centrumban, és Temesvári Andrea és Mandula Petra, figyeljetek, ütögetett, nem meccs, ütögetett. Aztán, hogy egy perc után zsibbadt el a nyakam a jobbra-balra fordulástól, mert olyan gyorsan, olyan pontosan ütöttek, Temesvári Andi és Mandula Petra még egyszer. És nagyon jók, nem lebecsülve őket, de azért ott egy Djokovic játszik, egy Nadal vagy Nadal Federer, az élőben az egy ilyen űrtenisz. Nem véletlenül szokták ezt a jelzőt használni, de amikor a tévében nézed, akkor is azt mondod, hogy anyád. Pedig nem ismered egyiknek se a szülőt, de hogy ez mi? És amikor kimész élőben, az ilyen hatványozottan, ugye, hiszen voltam te is, látod Levi, nem tudom, Geri, te láttad már őket élőben?
3: Hát őket nem, de ilyen szintű klasszisokat,
1: hát
3: igen.
1: Döbbenet, hogy mi van. Na most azt lehetne egyébként egészség megóvás érdekében, és akkor picit már beszéljünk persze erről is, hogy kicsit azt mondja a szövetség, csak akkor vegyünk vissza, és egyébként ha már jegyzem meg, teljesen indokolt, hogy kevesebb játékért, kevesebb szponzorációs pénzért, kevesebb nézőért, stb. Ugyanannyi pénzt kapnak ugye a hölgyjátékosok, ezt már meghozták ezt a döntést, akkor legyen ez így rendben. De akkor szerintem akkor játszanak ugyanannyit a férfiak, ha ugyanannyi a díjazás, és ezáltal nem csak, hogy szerintem arányos lesz, meg egyenlő, hanem hogy nem készülnek ennyire ki.
2: Ráadásul arra is kell figyelni ám, tehát intőjelek folyamata az, ami jellemzi most a férfi teniszt, tehát nem jó senkinek sem szerintem az, hogy Jannik Sinner megint sérült, megint nincs ott, hát ugye Alcaraz, a Grand Slam, Alcaraz 4,5 hónap után tér vissza egy csuklósérülésből, és 20 évesek, tehát 20 eleje mind a igen, kettő, igen. És a világranglista első, második helyezettje, tehát szét vannak hajtva, nagyon nagy a tempó, nagyon nagy az elvárás, de ugyanakkor a nemzetközi tenisznek pedig nagyon nem hiányzik az, hogy a legnagyobbjai, most még Djokovic is nyilván az, mert játszik, elfáradt, kimerül, csuklósérülés, válsérülés, stb. Tehát inkább nézném a pályán őket, mondjuk egy 2,5 órás intenzív háromszettes meccsen,
1: mint egy
2: 5,5 órán keresztül egy ötödik szett tiebreak 10-8.
1: Mondok egy kérdést, hogy Geri, most feléd intézem, teniszben otthon vagy?
2: Mondhatjuk.
1: Oké, jó, na mindjárt kiderül. Vegyük ki Alcaraz, Sinner, Djokovicot, a mostani férfi tenisz tízes listáról, vagy nem tudom, akár az élmezőmből. Kikben látsz potenciált, akik miatt oda megy a közönség, akik olyan játékot mutatnak, hogy okay, akik lenyűgöznek, akik valamilyen szinten karizmával rendelkeznek, és a többi.
3: Na, ez a karizma itt a végén jó, hogy mondtad, mert hogy a játékosoknak amolyan karaktereknek is kell lenni ma már, és én Zverevet tudom most csak mondani, és őt is elsősorban a teljesítménye miatt mindsem feltétlenül.
1: És már 10 éve van itt, tehát az igen. Erőse.
3: Tehát, hogy ha abból nézzük, hogy a feltörekvő generáció, akkor benne van, hogy a következő években ez az Alcaraz-Sinner duó uralhatja egyértelműen a teniszt.
1: De Isten,
2: ha egészségesek maradnak.
1: Alcaraz fél éve nem játszik.
3: Igen.
1: Sinner... Ne legyen, de...
2: Ki tudja, mikor jön vissza? Tehát bizonytalan. Rész,
1: igen. És kapjon Sinner is, bocsánat, egy inhibe, egy gyulladás, ne játszon, nem tudom, 8 hónapig. Tehát úgy telik el közel egy év, egy szezon, hogy nincsen a pályán, hát gyokomázé alig-alig, de nincsen Sinner, és Alcaraz a pályán.
2: Ezt Alcaraz is nyilatkozta, hogy már, nem tudom, 8 vagy 9 hónapja volt az utolsó mérkezésük egymás ellen.
1: De kikének, Rublovok vagy ki?
2: Nagyon nem jó dolog, hogyha az a világranglista első és második nem játszik egymás ellen.
1: Hát azért mennek, igazából, tehát az a jó, október 28-án lesz egy ilyen Real Madrid, Barcelona, ugye, vannak ilyen csapatok? Hát azt fogod meg, az érdekel, le a karappal a Deportivo nyakorruglak és a Rayo Vallecano előtt, de annyira nem gondolnám, hogy széttépnék a kapukat egy ilyen összecsapásért. Egy Sinner, Alcarazért, hát persze, mindenki arra vár.
3: Pontosan, és ezért is kell nagyon védeni őket, és ebből a szempontból ezek intőjelek. Tehát megint ugyanaz a dilemma, a minőség meg a mennyiség, hogy mindkettőt egyszerre nem lehet hosszú távon, és amikor 4,5 órás meccsről van, ugye most is szó Djokovic esetében, és nyilván nála egy kicsit árnyalja a képet, hogy Cincinnatiben találkoztunk hasonlóval, tehát nem egyszeri példa, de azért mégiscsak egy olyan játékos, aki a tavalyi évben is, ebben a szezonban is már bizonyított, hogy el tud menni elődöntőig, tehát egyáltalán nem kell őt leírni, én azt gondolom.
1: Nem.
3: Viszont figyelni kell rá, tehát figyelni kell ezekre az intőjelekre, a fiataloknál is, az idősebbeknél is, hogy egyszerűen valamit kezdeni kell a versenynaptárral, mert most már tényleg évek óta visszatérő probléma, hogy nem nagyon tudsz kiszállni ebből a mókuskerékből, és okay, van egyfajta védelem a ranglistán, amit biztosítanak, de nagyon félnek szerintem a játékosok, akár saját döntés alapján pihenőt tartani, sokszor a sérülés kényszeríti rá őket, és akkor ott megint, hogy tudsz visszakerülni a körforgásba, mennyire jelent akár mentálisan, mert ugye akár az esetében ez is felvetődött, akár fizikailag egy ilyen hosszú kiesés utána még hullámvölgyeket, úgyhogy teljesen más korszakot élünk nyilván, mint amikor ez a nagy hármas, akiket említettetek, berobbantak, és ezzel muszáj foglalkozni, mert hosszú távon ez így nyilván nem mehet tovább.
2: El tudnátok engedni egyébként, és ez a hallgatókhoz is egy kérdés, mert biztos nagyon sok teniszrajongó hallgat minket, el tudnátok engedni a 3 nyert szettig tartó mérkőzéseket Grand Slamen? Férfiaknál?
1: 06-30-55-55-605.
2: Levite?
1: Én abszolút. Egyrészt azért, mert főleg, ha megnézzük, ugye minden olyan irányba halad, hogy minél rövidebb impulzusokban kapjál valami maximális élményt. Mindenre igaz. Most nézzétek meg, kezdjük a legrosszabban, ez van a legnagyobb hatása ránk, a social media. Ott, ha 10 másodpercen belül nem történik valami, neked véged. Most épp csinálunk valami anyagot, valahogy mondtam, hát vágjuk meg ilyen félpercesekre, egyperceses, van egy fiatal lány, aki segít, nyilván inkább ő, mint én, a social media tartalmakban megjelenésekben, azt mondja, félperc, egyperc. Tán megőrültél? Azt mondja, ilyen 7 másod, 10 másodperc, max, miért? Azonnal pörget tovább. Tehát magyarán vissza térbe, de hogyha rövidebb meccseket játszanak, szerintem azt mi is könnyebben meg tudjuk nézni. Mondjuk aki szereti a teniszt, azért szerintem egy ilyen old school, jó értelmű old school, hogy ő azt végignézi. Tehát végignézi a 4 órás összecsapást is, de azért kicsit abba gondoljunk bele, hogy egy ilyen 4 órás meccs után ezek a játékosok még nyilván mosolyognak, a vállukra teszik a táskát, de az már leszakad az a váll. Az a
2: táskát. És akkor még van a következő kör, ahol ugyanúgy kéne teljesíteni.
1: Aláírja a nagy labdákat, ugye mindenkinél ott a közönség közül, majd onnan kéne adni egy képet, Geri, amikor belépnek a folyosóra. Szerintem a táskát ledobják. Tudod, mindenki.
2: Igen, és ami már nem esik jól.
1: Ez a lényeg, 2,5 óra az kb. Az is nagyon fárasztó, ezen a szinten iszonyú fárasztó. És bocsánat, és a hölgyek is ugyanennyit játszanak, ugyanennyi pénzért, bocsánat, nagy valaki megsértődjön, sokkal kisebb erőbedobása, mert nyilván ők azért nem fizikálisan nem fáradnak, ugye nem annyira erős a női tenisz, de hogy akkor is, akkor játszom mindenki ugyanannyit, ezáltal picit megóvjuk őket is. Nekünk is gyorsabban pörögnek a meccsek, nem? Tehát a nézőknek is esetleg többet kapnak adott esetben. Úgyhogy én nagyon el tudnám engedni, nagyon el tudnám fogadni.
3: Lehet, hogy badarságot mondok, de ha már a dárc itt szóba került, ugye ott is azt látjuk, hogy az elődöntő, vagy a döntőmérkőzés hosszabb, tehát hogy a szabályokat lehet úgy alakítani akár, hogy mondjuk egy tornán, akár egy Grand Slamen sokáig...
2: Régen ezres versenyen volt az, hogy csak a döntő volt három nyert szettig.
3: Igen, és mondjuk az elődöntő, vagy csak a döntő már három nyert szettes legyen.
1: Na, Geri, ez nem hiába kell téma fel, azért mondasz
2: Geri Anderson.
1: Úgyhogy maradjunk ennyiben, és akkor tulajdonképpen folytassuk ezt a témát, mindjárt beszélünk erről, akár változtatás szempontjából, szabályváltoztatás szempontjából is érdemes bele nyúlni, illetve kérdés persze a hallgatók felé is, hogy ők, amikor valami hosszú távon jelen volt az életükben, akkor abból hogy tudtak kiszállni, mert itt ez is egy erős felvetett kérdés, vagy érdemes elgondolkodni rajta, hogy amit mondtál, Geri, hogy szállunk itt ki, hogy fejezzünk, hogy zárunk le egy ilyen időszakot az életünkbe. Ez a focistáknál is nagy probléma, általános sportoknál, hogy mikor mondom azt, hogy köszönöm, befejeztem. Nem olyan könnyű. Ki segít ebben, mi segít ebben, milyen hatások érik az ember.
2: És ezt nem mások mondják ki helyetted, ez is nagyon nehéz. Ne a szponzor, ne a család.
1: Én most vagyok egyébként, én majd mindjárt elmondom nektek, helyszínváltás van az életemben, tehát lehet, hogy elköltözök. 26 éve élek valahol, ott édesapámmal éltem, stb. Egy csomó élmény emlék, és azt gondoltam, hogy akkor na, lépjünk egyet. Új hatás, új impulzusok, új érzések, élmények, és nagyon várom. Sokat gondolkodtam meglépni. Meglépjük. Úgyhogy kíváncsi vagyok a hallgatóknál, hogy sikerült lezárni egy hosszú korszakot, legyen az munka, kapcsolat, sport, bármi, és egy picit fókuszáljunk azért Gyokóra meg a teniszre is, el tudnátok-e képzelni, hogy adott esetben a nagy Grand Slam meg ezres tornákon is, ez ezresen úgy van, azt hiszem, két nyercet, de a Grand Slam tornákon 2 nyercetre játszanak a férfiak is, ugyanúgy, mint a hölgyek. 06-30-55-55-605, hamarosan folytatjuk, 2 perc múlva lesz, 7:30.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, kezdődik a tanév, napos, felhős időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte, hazája nemzeti 11-ével. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között 2 bajnokok ligáját nyerte a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta a legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződést kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Fucsovics Márton vasárnapi búcsúja után tegnap Udvardi Panna számára is véget ért az amerikai nyílt teniszbajnokság. A világranglista 68. helyén álló Udvardi az első fordulóban a nála 26 pozícióval hátrébb rangsorolt tájföldi Savakeő kapott ki 2 játszmában 6-4-6-3-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Több változást és újdonságot hoz a ma kezdődő tanév. Az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz diákok hangja téma nap a fiatalok véleményének megismerésére. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben tanuló csaknem 1 millió 200 ezer diák között mintegy 100 ezer elsős van. Az óvodák és iskolák környékén idén is ott lesznek a polgárőrök. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, emellett a drog megelőzési feladatokban is részt vesznek. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának, tájékoztatott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A többi között követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter már a lélegeztető gépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte. Ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és ezek kórházakba, szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tette a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében.
0: Közlekedés.
3: A 61-es főúton egy kamion pályaelhagyásos balesetet szenvedett Előszellás térségében. A 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A héten nyáriasan meleg időre számíthatunk hűvös hajnalokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most már mindjárt 3-4-8 lesz. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel is ugye Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Szuper Leventével, Patai Gerivel. Sziasztok, hello fiúk.
2: Jó reggel,
3: sziasztok, jó reggelt. És Harsányi Leventével.
1: Igen, 0-30-55-55-6-05 is a számunk. Köszönjük szépen az üzeneteket, mindjárt ezekből is olvasunk. A kérdés az, hogy el tudnátok-e képzelni, most Novák Djokovic kapcsán próbáljuk egy picit neki, hogy anyam, meg nekünk is átalakítani a teniszt, Geri ötlete alapján, de nagyon jó. Meg Levi is mondta, hogy mi lenne, hogyha tulajdonképpen a nagy Grand Slam tornákon a férfiak is ugye kettő nyert szetre játszanának, mert ugye Djokovic most elindult a US Open, és az első mérkőzésen egyrészt kikapott, másrészt inkább a legfontosabb, hogy úgy néz ki, hogy egészségi mentális problémák is jelentkezhetnek nála, tehát mindkettő, hogy hányás, hányinger rosszul lét kerülgette, és tulajdonképpen nem mutatott túl jól a pályán, azért valljuk be, és ezáltal beszélünk erről az egész jelenségről, meg lehet aztán neki az egészet már el kéne engedni. Tehát ugye ezt is talán így valahogy érintettük, hogy lehet ennyi idősen már, hány éves is? 39. Hogy lehet már ezt a típusú ilyen intenzív sportjelenlétet már lehet nem bírja az ő szervezete. Gondolom nagyon sok orvos segít neki, gondolom nagyon sok mindent megtesz azért, hogy megóvja, megőrizze az egészségét, de hát azért valljuk őszintén, ahogy rohan az idő, ez már neki ilyen szinten nem annyira, végrehajtható, de azért mindent megtesz. Ahogy erről beszéltünk, lehet, hogy a 25.
2: Neki kell a 25.
1: trófára hajt, mert az egy... A 24 is bődületes, az ugye azt Federernek van 20, tehát Nadal 22, és 24, és milyen, ráadásul milyen érdekes, nem tudom, ebből gondoltatok-e már, hogy nálam azért Nadal és Federer előbb van valamiért, és mégis ő nyerte a legtöbbet, Djokovic.
2: Hát, ugye nem csak a győzelmek száma, definiál egy sportolót.
1: Sőt, nagyon nem csak az. Na, szóval, hogy itt beszéltünk róla, akár ez is lehet egy megoldás, hogy kevesebbet játszanak, és akkor akár ő is, meg a következő most épp ott a kerítés mögött tornyosuló fiatal generáció, akik jönnek be, 18-19-20 évesek, pont én nap voltam egy teniszmeccsen, és mondta az edző, hogy ez már nem lehet bírni, szóval jönnek a fiatalok, és szó szerint leütik a pályáról a kvázi ilyen nagy öregeket. Tehát annyira már más típusú játék van, úgyhogy ezért ez egy nagyon nehéz helyzet.
3: Igen, és egyébként a visszavonulás után sem kell feltétlenül elszakadniuk a tenisztől. Tehát látjuk akár a vegyes párosokat, akár azt, hogy a bemutató az mérkőzésekre mekkora igény van, és mennyire szeretik, és mennyire élvezik, ott már ugye más a hangsúly. Tehát valóban, hogyha célorientált a Djokovicnak a pályán maradása, akkor valószínűleg ez a 25. motiválhatja. De ha csak a tenisz szeretetéről van szó, akkor nem kell neki elengedni ezt a dolgot. Viszont ugye Serena Williams esetében is, aki visszatért évek után egyesben, Wimbledonban, és még tervezgeti is, sokszor azért ennek nincs jó optikája, mert egyszerűen nem képesek már arra, és az ember akarva akaratlanul összehasonlítgatja, de ha csak gála meccsen látod, ott meg tényleg az élvezeti érték dominál.
1: Na, csak azért nézek rád, Levi, hogy itt tehát az ilyen típusú sportot hogy lehet abba hagyni úgy, hogy hogy a Djokovicot is nézzük, szóval olyan bődöletes mennyiségű pénz van mögött, hogy az nyilván nem zavarná, hogyha éppen nincs bevétele. Az, hogy ennyire pálya meg sport függő az ember, mert ezeken a színészeknél, meg egy csomó más szakmában, zenészeknél is, akkor látom, hogy kimegy egy ilyen 70-80 éves ember, és még ráadásul, ha még valahogy énekelni kell, még talán oké, de mikor játszani kell egy gitáron, egy dobon, most azért nagyon nehéz. Tehát van az a kór, az a szint, amikor azt kell tudni mondani, hogy köszönöm szépen, eddig rendben vagyok, és ahogy mondja Geri, hát most olyan bemutatót láttam, Navratilova játszott Federerrel, és szemben azt hiszem Agassi, meg nem tudom ki.
3: De jó volt.
1: Hát figyelj, ugye, hát...
2: Most meg volt egy Roddick, McEnroe, Federer, és ki volt a negyedik? Agassi, ugyanúgy.
1: Hát de döbbenet. És közbe beszélnek, iszonyat só, és telt ház, tehát 20 000-es néző. Telt ház, hiszen... Most, bocsánat, tehát az igazán nagyok azért mégis ők voltak. Tehát simán lehetne, hogy utána elmegy, és így bemutatózgat a többiekkel.
2: Attól függ, hogy...
1: Vagy nem bírná ő, már hát, más
2: hogy,
1: típus?
2: Hogy a céljaidat hogy fogalmazod meg, és a családdal tényleg hogy egyezteted le a versenynaptáradat, az edzésnaptáradat, tehát nyilván Gyokovicsnál sem...
1: Szerintem a családja
2: sem...
1: nagyon várja haza. Tehát Gyokovicsnál
2: sem... Mindig ott vannak vele persze, és drukkolnak, tehát az életük része ez az egész, de Gyokovicsot tényleg ismerve, meg a nyilatkozatait is abszolút... Tehát, ő nagyon fogja hajszolni még a 25-et. Tehát ő nyilatkozta, hogy a következő szezon az még, én úgy gondolom, hogy biztos.
3: Sőt, még olyat is hallottam, hogy Los Angeles Olimpia.
2: Igen, tehát hogy még azt is lehet hallani.
1: Hát szerintem 1-2 év, nincs több, max.
2: Hát az pont kijön akkor Los Angeles-szel. Tehát
1: én úgy azt hiszem, annyi ideje van, és akkor is úgy, ha egy olyan szerencsés egybeesés alakul, hogy uram, bocsá, megverik. Ugye Sinnert is megverték a múltkor, tehát még ugye eljutott a negyed döntőig.
2: 2-5-2-ről.
1: Igen, hát az aztán...
2: Az milyen leolvadás volt. De nézd meg, hogy ilyenek vannak, és ráadásul ugye hazai vonatkozása is van ennek a dolognak. Ugye Fucsovics Marci esete, aki azért jóval fiatalabb, mint Gyokovics, tehát ő Marci 34 éves, és folyamatosan fizikális problémái vannak neki is. Ugye ő sem játszott 100%-osan az első fordulós mérkőzésen, ki is kapott, zavarta a vállat, 11-2-s hibát ütött, tehát igen, ezek a fizikai gátok azért meghatározzák a teljesítményedet.
1: Tehát mentális, tehát fejbe annyira ott kell lenni, hogy az valami őrület. Nem véletlenül van az, hogy a rövidítések, a tiebreakek, mint egy 80-90%-át azok a játékosok nyerik, akik már hosszú ideje ott vannak. Tehát ott fejben egy 6-6-hoz odaállni, ott szinte, ugyanúgy ezek a játékosok egyébként, hogy az első 50-ben, 100-ben, de az első 50-ben kell, körülbelül ugyanazt tudják. Nyilván az, hogy ott aztán mi lesz a difi, és miért pont Sinner nyer mindig, és vagy Alcaraz.
3: És miért nem tudunk akár 10 nevet felsorolni még melléjük.
2: Így van.
3: Mert ez a különbség,
1: azért
3: amit mondasz.
1: Mindegy, azért nem mindegy.
2: Féderert kérdezték egy egyetemen tartott előadást, hogy lejátszott, mit tudom én hány meccset, azt már nem mondta, mert arra már nem emlékszem, de hogy az összes lejátszott pontjának hány százalékát nyerte meg Federer az egész karrierje során szerintetek?
1: Én 65%-ot mondok.
2: Geri?
3: Valahogy én is úgy 65-70 közé tenném.
2: 54.
1: Is.
2: Az összes lejátszott pontjának az 54%-át nyerte meg Federer.
3: A legfontosabbak.
2: És a legnagyobbak is kb. Ez az 50. Aki mondjuk 50 és 100 között van, az 50 alatt, de még mindig a top 100-ba vagy. Ugye milyen fantasztikus dolog ez? Tehát a fontos pontok, a fontos pillanatok, a fontos gémek, azok adják a differenciát.

0: a helyzet a sérült vállammal, kimentem, megtettem mindent, ennyi volt benne. Idézte a szövetség Fucsovicsot a közösségi oldalán. Fizikai akadályaim voltak, így nehéz nyerni, főleg úgy, hogy 11-2 sibát ütöttem. Szerencsétlen az egész év, nem tudok sok pozitívat mondani róla. Felőrölt testileg és mentálisan is. Meg kell állnom, nem tudom még mennyi időre, hogy rendbe jöjjek, ez lehet egy hónap vagy egy év is. Ha le tudok majd játszani fél évet egészségesen, akkor még lehet keresni valom. Tehát 34 évesen... Iszonyat daráló.
1: És milyen nehéz volt neki akár ezt a döntést is meghoznia már. Tehát biztos, hogy ez érlődött benne már az elmúlt hónapokban, hogy tényleg ebben az évben nem tudta azt hozni, amit egyébként tudja, hogy képes lenne rá, hogyha nincs ez a sérülés, és nincs probléma a vállával. De ebből a mókuskerékből kiszakadni, akár csak egy fél évre, egy évre nagyon kevesen tudják meglépni, pláne azért, mert ugye ő is azt mondja, hogy utána majd még fél évet kell lejátszani egészségesen, ahhoz, hogy egyáltalán visszatérjen arra a szintre, hogy ilyen tornákon tudjon indulni, és visszakerüljön a körforgásba, és adott esetben felépítse magát. Ugye most nincs a legjobb százban a világranglistán, elképesztően nehéz bekerülni. Tehát főleg ebben a korban már.
0: És úgyhogy, még nehezebb ott maradni.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ez az utolsó esélyő is azt érezte, hogy most ezt muszáj meglépnie, mert ez így nem jó, és ha most nincs ez a kihagyás, és nem próbálja meg még egyszer ezt a visszatérést majd, akkor onnantól kezdve nem nagyon lesz rá esélye.
0: De ez a mondat benne, hogy ez lehet egy hónap, vagy akár egy év is. Mentálisan, fizikálisan rendbe jönni. Tehát ez a bizonytalanság ne továbbja, hogy elmész rehabra, meghozod azt a nehéz döntést, hogy most akkor leállsz, na de hogy meddig? Mikor fogod úgy érezni, hogy akkor most szívesen veszel megint ütőt a kezedbe, szívesen ütsz le megint 1000 tenyerest egy edzésen, tehát most...
2: Nem tudom, én motiváció kell ahhoz, szóval... Szóval örület, viszont azért, ha azt nézzük, hogy nem tudom, ki segít ebben neki, nyilván van egy csapat, van egy tím, akivel megbeszéljük, hogy meddig lehet ezt még nézni, nyilván nézik az egészségi állapotát, nyilván ez nagyon fontos, azért arra szerintem annál én őt sokkal, hogy mondjam, odafigyelőbb embernek látom, tartom, hogy ezzel ne foglalkozom, hogy mondjuk mi van, hogyha, tehát mit veszít és mit nyer, tehát egy 25. Grand Slamért harcolni, közben egészségileg azért leterelni, meg elveszteni magad, az szerintem nem ér annyit, mint hogy neki most 25 Grand Slam győzelme legyen.
0: Egy fokkal jobb még mindig, mint Nadalnak a sztória volt az utolsó évében, aki úgy játszott Grand Slam döntőt, meg egész Grand Slam tornát, hogy a lábát érzéstelenítették teljesen. Tehát, igen. Hogy...
1: De az a helyzet, hogy valamiért azt érzem ezeknél a klasszisoknál, hogy úgy akarnak visszavonulni, hogy az utolsó emlék, az utolsó siker, az mindenkinek ott maradjon a fejében, de nem gondolnám, hogyha esetleg nem így történik, akkor is bárki arra emlékezne, ami az utolsó mérkőzésén, az utolsó tornáján történt, hanem előtte azért volt egy 20 éves pályafutás, és rengeteg nagy siker. Tehát nyilván az világos, hogy jó szájízzel szeretnék ők maguk miatt abba hagyni a sportot. De a közönség, én azt gondolom, hogy nem azzal fog foglalkozni, hogy mi történik a végén, ha csak nem rombolja le a magaimbuszát nagyon, hanem azzal, amit már eddig elért. Tehát nem érzem azt, hogy bárkiben, hogyha most abba hagyná Djokovic, hiányérzet maradna a szurkolók közül, ő valószínűleg saját magának akar bizonyítani és megfelelni, amiatt, hogy legyen meg ez a 25.
2: Na most gyerekek, egy kis érdekes adat, de közben jött egy üzenet, hogy azért a körülményeket is említsétek meg Djoko kapcsán, azért nála fiatalabbak is kipukkadtak már. Ezt Levi már mondta, igen. Hogy nem Federer a csúcstartó a vesztett Grand Slam tornák tekintet, utána néztem, hogy pontosan beszélünk, ha már itt vagyunk, 11-et veszített Federer, és szerintetek kivesztett nála többet, és ezzel csúcs tartó. Úgyhogy tudjuk, hogy Federer 20 Grand Slam tornát nyert, Nadal 22, vagy 23, és 24, Djokovic. Ugye Djoko.
0: De várjál, nőről, férfiról beszél?
2: Férfi.
0: Férfiakról beszél. Nemzetiség? Még annyit segítse.
2: Akkor egyből rájössz. Ezzel elárultam, hogy nyilván nem amerikai, akkor egy nem jönné rá egy. Egyébként Lendl is 11-et vesztett. Nyilván Lendl. Nagyon kemény játék. Hagyhatjuk a hallgatóknak is, ha gondoljátok, de adjajatok. Ebből a háromba gondolkodtok?
0: Nem.
2: Nem. Azért voltak itt Delpotrók is, meg azért csak sorolnám. Azért Rodikoktól kezdve azért voltak egy páron. Gusztávó körten, és csak hogy nem mennek nagyon, ugye azért voltak itt azért Svédországból is érkeztek azért.
0: Régebbre mennék egyébként, Borg,
2: azért voltak itt Edbergek is, meg ilyesmik.

0: Csak, ezt, csak nagyon halkan értem meg ezt. Geri, nagyon gondolkozom.
1: Én nagyon a svéd vonalban gondolkozom, igen. De várjuk esetleg a hallgatók
0: is. Hagyjuk itt a hallgatóknak is. A játék,
2: meg még azóta, addig filózunk.
0: Igen, a játék úgy érdemes, ha nem nézitek meg. Én megnéztem, és azért hozom az infót, csak hogy lecsekoljam magam, hogy igaz, hogy Federer vesztette a legtöbb Grand Slam döntőt, de nem. Ő 11, és Imán Lendl is 11. Úgyhogy nem
2: és
0: nézitek
2: volt, aki
0: meg.
2: Tizen... legalább azt mondom
0: a számot mondja igen. Meg? 14.
1: 14 Grand Slam döntő. Ezt
0: vesztett veresség. Valaki.
1: Azt a mindenit.
0: Jó, csak a legnagyobbak közt kell kotorázni, tehát nyilván. Azért nagyon mélyre ne menjetek.
1: Hát hiszen el is kell oda jutni, hogy el tud veszteni, tehát igen. Nyilván akkor igen. Azért egy korszakos klasszisról van szó.
0: Elmondja Geri, hogy hányszoros Grand Slam győztes Stan Wawrinka?
2: Három.
0: Így van. Tehát három. Azért, hogy ezeket tudjuk.
2: És ő is elbúcsúzott. Ugye Berrettinitől kikapott most éjjel, és neki ez volt az utolsó
0: US Open.
2: Júj, az az egykezes.
0: Úristen. Add figyelj gyerekek a hideg kirázat. Na, szóval igen, kíváncsiak vagyunk, úgyhogy nem nézitek meg, jó? Egy tippelős játék is. Elindult, szerintetek ki az a teniszező, vagy ki volt, az is lehet, hogy még játszik, hogy 14 Grand Slam döntőt vesztett el. Jó? 0, 30, 55, 55, 605, egyébként 55 van, csak 7 óra 55, úgyhogy hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelic Feri Kecskemétről, és dalban neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió is benne, a Sportreggel. A stúdióban Halsány Levente, Szuper Levente és Patai Gergely. Első hely az éremtáblázaton, 14 érem, így teljes a siker a poznani kajakkenu világbajnokságon. Cserés Bendegúz összefoglalója következik.

0: Gyerünk, Dani, még lehet akár a győzelem! A magyar férfi Kenu 4-es az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba. Kopasz, jön egy, nagyot hajrázik.
1: Első hely az éremtáblázaton és 14 érem, 5 arany, 8 ezüst és 1 bronz. Így zárta a magyar küldöttség a poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságot. Kezdjük a sort az aranyérmeseinkkel. Pénteken az elsőt Fejes Dániel szerezte kenu 1-esben 1000 méteren, így ebben a számban 2013 után lett ismét világbajnokunk. Hallgassunk bele Tóth Béla közvetítésébe, aki a helyszínen követte az eseményeket. Igazán drámaian alakult.
0: Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehet szurkolni, ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Petrov vezet a táv negyedénél, Tarnovszki a második, és végül még Crespót is behozza a számítógép a harmadik helyre, ez tehát az első hármas, de Petrov azért olyan tempóban kezdte meg ezt a jó 1000 métert, hogy alig ha bírja fenntartani ezt a csapás számot. Petrov több mint egy hajóval, inkább másfél hajóval vezet Tarnovszki előtt, Fejes Dániel ott lapától a harmadik helyen, vele pedig a kínai Wu tartja a lépést, de még mindig csak a táv első felében tartanak a versenyzők, nem kell semmit sem elkapkodnia az MTK versenyzőjének, Fejes Dánielnek. Egyébként ebben a versenyszámban világbajnokunk legutóbb 2013-ban volt, méghozzá Vajda Attila, ő ugye háromszor lett a világ legjobbja a férfi kenusok király számában, egyesben 1000 méteren. Na most érkeznek féltávhoz a versenyzők, Petrovnak az előnye csökkent Tarnovszkival szemben, továbbra is a harmadik Crespo, aki ott a legszélén a 9-esen tartja magát, viszont az biztos, hogy most már a számítógép hiába írja Crespót a harmadik helyre, az tévedés, mert ahogyan közelednek a versenyzők, látszik, hogy Fejes az egyértelmű harmadik, Crespo pedig inkább a negyedik, ötödik, hatodik helyen halad. Zahár Petrov pedig nem akar fáradni, ő ugye 500-on világbajnok, tehát az a táv első felét azt meg tudja nyomni, és most már csupán egy fél hajóval vezet Tarnovszki előtt. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Bele lehet erősíteni, az érmet el lehetne csípni, minél fényesebbet. Fejes Dániel tehát ott van az ötös pályán, és egyelőre halad a harmadik helyen. Tarnovszkit nézem, hogy mintha már utolérte volna Petrovot, de hát még mindig Petrov vezet, 250 méterrel a vég előtt Petrov vezet, Tarnovszki most már csupán egy fél hajóval mögötte, Fejes Dániel pedig a harmadik, de két másodpercen Petrovhoz képest, két másodpercen belül Fejes Dániel, úgyhogy ebből azért még lehet egy fényes érmet szerezni. Utolsó 200 méter. Petrov nem akar fáradni. Ki fog tartani az orosz? Tarnovszki viszont, mintha már elkészült volna az erejével, Fejes Dániel őt elcsíphetni. Utolsó 100 méter. Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovszki még egyelőre a második. Petrov nem akar elfáradni. Fuxa nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul, utolsó 10-20 méter, de gyerünk Dani, meg lehet akár a győzelem, és a célba ki fog először beérni, utolsó 5 méter, nagyon kell húzni, Fuxa az aranyérmes, nem, Fejes Dániel írják aranyérmesnek. Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként, de szemre, mintha ha úgy látszott volna, hogy Fuchsza az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Milyen elképesztő versenyt hozott a férfi célja 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchsza a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért Szemre ő lett az első, de vajon Fejes Dániel, aki Szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchszával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchsza. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok!
1: A drámai aranyérem után Tóth Bélának fáradtan és boldogan nyilatkozott Fejes Dániel, aki így élte meg a futam utáni pillanatokat.
2: A befutó után egy 3-4 perc volt, mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchszával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchsza, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
0: Ez mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivaly erős tempót azt fent tudta tartani.
2: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
1: Alig kell jobban megadni a remek hangulatot egy világbajnoksághoz. Szerencsére továbbra is volt minek örülni, hiszen női kajak egyesben 1000 méteren Csikós Zsóka győzött.
0: 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem 2 teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés. Nincsen kételje felől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan 2 hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok.
1: A magabiztos fölénnyel első helyen beérő Csikós Zsókával Tóth Béla készített interjút.
0: Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét. Melyiknek örültél jobban?
3: Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
0: Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
3: Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
1: A következő nap, augusztus 29-e is hozott magyar aranyérmet. Délelőtt a kétszeres paralimpiai bajnok Kis Péter Pál 6. alkalommal lett világbajnok parakajak egyesben 200 méteren. Az aranyérmes versenyző így foglalta össze a teljesítményét az M4 sportnak.
4: Hál' Istennek éreztem ezt a fölényt végig, egy picit a rajtot megint óvatosabbra vettem ez a lötyögős víz miatt. De utána nagyjából tudtam csinálni, amit szerettem volna. Az utolsó 50-en is így nagyon beletyögött, úgyhogy ott is egy kicsit így támaszolni kellett, jobban nem voltak azok az erős húzások meg, de hál' Istennek jó volt.
5: A francia és az orosz is próbált nagyon veled menni, de minden támadást visszavertél. Érzékelted a riválisokat a vízen?
4: Igen, a franciát határozottan érzékeltem, most azért ebbe az évben szerintem elég jó fel tudott készülni, jó volt a formaidőzítése is, egyre jobb lett versenyről versenyre. Engedjetek még annyit, hogy nekem ez most egy nagyon szentimentális pillanat azért, hogy itt nyertem az első nemzetközi érmemet, az első Európa-bajnokságomat, úgyhogy most nagyon jó volt itt egy VB aranyat is bezsebelni.
1: Pár órával később a délutáni döntők után egyszer szólalt meg a magyar himnusz, de négy versenyzőnek. A kenu négyesünk Koller Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel ugyanis megvédte a világbajnoki címét. Tóth Béla közvetítése következik.
0: Most a rajt, hát itt első blikre én azt mondom, hogy a magyar csapathajó rajtjában nem volt hiba, és hát ezt meg is erősíti az első néhány méter, azonnal szinte egy hajóornyival már kiemelkedik a teljes mezőnyből a magyar férfi kenu négyes, ugye az utolsó térdelő pozícióban az a Fejes Dániel, aki tegnap világbajnok lett 1001-esben, ma pedig 501-esben a hetedikként fejezte be a döntőjét. Közelítenek lassan fél távhoz, tehát 250-hez a versenyzők. Ott vannak a spanyolok és az oroszok még lőtávon belül az élen álló magyar férfi kenu négyeshez képest. Utolsó fél táv, és azt hiszem, hogy egyértelműen legalább két térdelő pozícióval megelőzve a spanyolokat és az oroszokat magyar vezetés. Jól lapátolt tehát ez a férfi kenu négyes, és közelítenek a címvédéshez. Az utolsó 150 méter következik, fél hajóval még mindig vezetünk, de egre sodródunk baloldalra, ugye óriási a jobbos hátszél. Ki kell tartani, fiúk, mert meg lehet a világbajnoki címvédés. A spanyolok kapaszkodnak, ott vannak az oroszok is, de ebből nem lesz. Nem lesz sem spanyol, sem pedig orosz arany. A magyar férfi kenu négyes az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba, és megvédi világbajnoki címét Poznányban.
1: Így született meg a negyedik aranyérem. Az ötödik aztán a záró napon vasárnap lett meg Adolf Balázs Zsévén, aki kenu egyesben 5000 méteren ért célba elsőként. A sportág immár örökös bajnoka így szerepelt.
0: 26 perce tart maga ez a verseny. 26 perccel ezelőtt kezdődött a férfi kenu egyesek 5000 méteres döntője, és Adolf Balázs a harmadik futószakasz után megelőzte azt a Szergej Tarnovskit, aki egészen addig vezetett. Ez a kettős egyébként Tarnovski, a moldáv és Adolf Balázs ellépett a mezőnytől, és onnantól fogva egymás mellett hajóztak, hát leginkább a moldávnak a farvizén Adolf, és a negyedik futószakasz megelőzően a fordítónál megelőzte őt, a moldáv versenyzőt, Adolf Balázs, akinek már csak 100 méter van hátra a célig, és jól halad afelé, hogy hát az egymást követő világbajnokságokat tekintve, ugye tavaly Milánóban C1 1000 méteren lett bronzérmes, úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy sorozatban a harmadik világbajnokságán szerezhet érmet valamelyik számban. Adolf Balázsnak már csak 20 méter van hátra. Érkezik tehát a harmadik világbajnoki címe felé, a ferencvárosi kenus még vissza is néz, az utolsó métereken látja, hogy Tarnovski messze, és ebben a pillanatban világbajnok Adolf Balázs.
1: Most pedig Tóth Béla interjúja következik az ötszörös világbajnok Adolf Balázzsal.
6: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál. Inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Egy biztonsági játék volt végig. Aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
1: Csodás szereplés a magyar kajakkenusoktól, 5 aranyérmet szereztek, amik mellett nem törpülnek el az ezüstök sem, úgyhogy most ezek következnek. Szombaton 3-szor ért be a második helyen magyar versenyző. Kopasz Bálint kajak egyesben 1000 méteren szállt vízre. A kommentátor továbbra is Tóth Béla.
0: Továbbra is Pimenta vezet, érkezik Kopasz Bálint is. Hát e között a négy versenyző között fog eldőlni az érmek sorsa. Pimenta nem akar fáradni, egy fél hajóval, sőt egy hajóval vezet még mindenki előtt. Kopasz Bálint a harmadik, akkor amikor van még hátra 100 méter. Sőt, Kopasz most már megelőzi Green. Az ezüst az biztosnak látszik, de a végén a nagy hajrával sikerülne megszerezni a világbajnoki aranyérmet. Kopasz jön egy, nagyot hajrázik, de kicsivel lemarad az aranyról. Ezüstérmes Kopasz Bálint a világbajnokságon, a férfi kajakosok király számában 1000 méteren.
1: A nagy hajszó után így értékelt Kopasz Bálint Tóth Bélának.
7: Összességében elégedett vagyok azzal a teljesítménye, amit le tudtam adni. Nem volt teljesen 100%-os belülről az az érzés, amit szerettem volna, hogy minden stimmeljen. Az, hogy mentálisan, fizikálisan rendben vagyok mondjuk, az úgy okés volt. De például az, hogy nem volt teljesen 100%-os például a bélmikrobiomnak a kapcsolata, amit otthon jól felépítettem étkezésekkel, kezési protokollokkal, olyan élelmiszerekkel, amik segítették azt, hogy a bélflórám nagyon jó legyen, és ennek teljesítménynövelő hatását is érezzem. Itt meg kint például, amit itt kaptunk délbe, olyan élelmiszerek, robbantott csirke és olyan egyéb más húsok, gabonák, amik mondjuk béláteresztést csinálnak, ez meg mondjuk az immunrendszer gyengeségét is okozhatja számos problémát, úgyhogy ott például volt egy kis gyengeség, amit most tudtam, és ez a teljesítményben is közreszólt. Nagyon ritka az, amikor azt tudom elmondani, hogy minden stimmelt, és úgy tudtam beérkezni, hogy nagyon elfáradtam, de mégsem volt az, hogy szétrobban a fejem, és minden fáj. Az elmúlt versenyekkor azért ez volt. De nem tudom, hogy jövőben meg tudom azt csinálni, mint például egy-két versenyen, a Tokiói olimpián, a Müncheni Európa játékokon 22-be, és hát nem sok verseny volt, amit tudok mondani, hogy úgy nyerni, vagy úgy végigversenyezni, hogy nem azt mondom, hogy ez egy pokoli fájdalom volt. A mostani az volt sajnos, főleg, hogy a derekamat meg is húztam egy kicsit a rajtgép, ahogy lecsukódott. Köszönhető volt annak, hogy rendkívül hullámos volt az elmúlt napokban a víz, és nagyon beállt mind a farizom, mint a derékizom, és ez meg nem segítette azt, hogy a sérülést elkerüljem. Nem sérülés ez, de minden esetre egy kis húzódás történt.
1: Történelmi ezüstérmet szerzett Kis Ágnes, hiszen magyar versenyző korábban nem szerzett érmet női kenu egyesben 500 méteren. Kis lett így az első, aki ezt az eredményt elérte, ráadásul első egyéni VB érmét is megszerezte.
0: Az első helyen tehát Jensen egyelőre 200 méter után, míg Kis Ágnes a második, és jó pozícióban érkezik Názdorová is a hatoson, mert hogy őt írja a hatodik helyre a komputer. Jöhetnek tehát az utolsó 200 méterre most már a versenyzők, és bizony azért megérkeznek ide a tribün elé. Kis Ágnes fej mellett halad Jensennel, sőt, most már egy hajóornyival megelőzi kanadai riválisát. Ebben bizony benne van az arany lehetősége is. Jensen elkezdte növelni a csapás számot, egyre nagyobbakat és erőteljesebbeket húz a vízben, úgyhogy egy fél hajónyival most elmegy Kis Ágnes előtt. Maradt-e még az utolsó 100 méterre ereje Kisnek? Kellene egy nagyot durrantani a végére? Talán nincsen meg teljesen az a tempója Kis Ágnesnek, aki hát most az üteméből kiesett, úgyhogy nagy a hátrány most már Jensenhez képest. Az ezüstöt azt meg kellene tartani. Az utolsó 10 méteren itt már nincsen kételj, azt illetően, hogy kanadai arany, és a végén Kis Ágnes megjön ezüstérmesnek.
1: Most pedig hallgassuk meg a történelmi ezüstöt szerző Kis Ágnest.
8: Igen, szerintem egy nagyon jó 400 méter tudtam jönni. A végén nagyon behullámzott a víz, és ez sajnos nem tudtam olyan jól lereagálni, mint a kanadai versenyző. Ebben még mindenképpen kell majd fejlődnöm.
9: Még egy gondolat azt illetően, hogy a női kenusportban, a magyar női kenusportban a tiéd az első VB érem ezen a versenytávon. Ezen mennyire voltál tisztában? És mit jelent mindez számodra?
8: Egyáltalán nem tudtam, hogy én vagyok az első érmes. Ennek úgy azért egy kicsit most tudok talán jobban is örülni, hogy meglett az érem. igazából elég sok munka van mögötte, úgyhogy ennek nagyon örülök, és remélem, hogy lesz ez még jobb is.
1: A nap harmadik ezüstérmét a parakajakozó Varga Katalin szerezte 200 méteren. A zárónapon délelőtt Varga Ádám kajak egyesben 500 méteren, Lucanna pedig kajak egyesben 200 méteren állt a dobogó második fokára. Előbb Varga Ádámot hallják, Tóth Béla kérdezte.
10: Mindenképp gyengébb volt az idényem, mint az előzőek. Ugye a helyezésem ugyanaz, mint tavaly. Igazániból nincs bennem semmi hiányérzet, hiszen edzésekkel láttam, hogy Thomas gyorsabb valamennyivel, mint én. Ki tudtam hozni mind a három futamba a formámat, alapból élveztem is, így az egész versenyt, tehát jól estek az előközéfutamok. Persze a döntő az már teljesen maximum volt, de azt is szerintem jól meg tudtam csinálni. Így ez mindenképp egy jó lezárása volt az évnek. Persze még van 5000 méter, de a síkvíznek jó lezárása volt.
1: Varga Ádám után Lucanna következik.
8: Elégedett vagyok azért, mert úgy érzem, hogy most ez volt a maximumom, és sikerült mindent kihoznom magamból. Ilyenkor nem hiszem, hogy csalódott lehetnék, főleg, hogy egy ezüstérmet tudtam szerezni így.
1: Varga Ádám és Lucanna után szintén ezüstérmes lett, még a délelőtt folyamán a női kenu négyesünk is. Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia négyese a féltávig még tartotta a lépést a kínaiakkal, utána viszont magabiztosan nyertek, míg a magyarok a második helyen értek célba. A zárónap délutánján pedig Csorba Zsófia ért be a másodikként női kenu 5000 méteren. Vele készített interjút Tóth Béla.
8: Őszinte leszek, azért ez valamennyire a szerencsén is múlt nekem, hogy le tudtam finiselni. Tényleg nem tudom, honnan gyűjtöttem erre még itt erőt. Én amikor befordultunk az utolsó egyenesre, azt éreztem, hogy hiába elvezek, már nem haladok sehova, és elindult mellettem a fehér oroszlány. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy az utolsó 50 méteren hogyan jöttem bele, lehet, hogy csak a szívem húzott be, de szerencsére bejött ez a második hely.
1: Hasonlóan szerepelt Kőhalmi Emese is kajak egyesben, szintén 5000 méteren. Tóth Béla őt is értékelésre kérte.
9: Emese, a végén azért finishezned kellett a cseh versenyzővel, ott hagytad, legyőzted őt. Anderson az, aki érinthetetlen volt most ezen a távon?
11: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy most nagyon nehéz megfogni, így hogyha van futószakasz, azért örülök, hogy az EB-n sikerült elkapnom őt. Azért az a klasszikus 5000 méter volt, ahol nincs benne futószakasz, aminek azért nagyon örültem, de remélem egyszer majd így is sikerül elkapni őt.
9: Ugye ezen a világbajnokságon 5000 méterre koncentráltál, és ha már említetted az Európa-bajnokságot, ott Portugáliában két aranyéremmel zártál. Két arany, egy ezüst, ami a fő versenyeket illeti ebben az évben. Hogy értékelnéd ezt az idényt?
11: Igazából nagyon örülök neki, szerintem kihoztam a legtöbbet ebből, amit tudtam. Jövőre szeretnék az olimpiai számokra is koncentrálni, de szerintem ezzel is nagyon elégedett lehetek.
1: Az 5 aranyérem és a 8 ezüstérem mellett még egy bronzot is szerzett a magyar küldöttség. Ezt kenu 2-esben 500 méteren szerezte Kollár Kristóf és Juhász István, akik már a 4-es tagjaként egy aranyat is bezsebeltek. Magyarország így 5 aranyérmet, 8 ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett a poznányi gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon, és ezzel az eredménnyel az első helyen zárta az éremtáblázatot. Az olimpiai számokat tekintve egy arany, egy ezüst és egy bronz a magyar mérleg. A legeredményesebb magyar versenyző pedig Fejes Dániel lett két világbajnoki győzelemmel.
12: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cseri és Bendegúz összefoglalóját hallhatták a poznani kajakkenu világbajnokságról.
13: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó, átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros, labdarúgó bajnoki találkozó élőben, csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, elkezdődött a tanév, 1.200.000 diák küld be az iskolapadba. Napos felhős időre számíthatunk, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája nemzeti 11-ével. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Az Angoliában ábeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola, ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyerte a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Pucsovics Márton vasárnapi búcsúja után tegnap Udvardi Panna számára is véget ért az amerikai nyílt teniszbajnokság. A világranglista 68. helyén álló Udvardi az első fordulóban, a nála 26 pozícióval hátrébb rangsorolt, tájföldi Szavakeőtől kapott ki két játszmában 6-4-6-3-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésekben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak feltanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Blédi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. A kormányfő tegnap arról is beszámolt, hogy Magyarország határidőre teljesítette az uniós források hazahozatalához szükséges feltételeket. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejátékpiac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média szolgáltató. Az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján több részlet is kiderült, hogyan működött az elmúlt években a politikai felügyelet a közmédiában, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember.
0: Közlekedés.
2: Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométertől a kialakult jelentős 8 kilométeres torlódás már feloszlóban van. A 47-es főúton Debrecen közelében két személyautó ütközött össze. A 7-es kilométernél irányonként váltakozva engedik a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt van Újvári Máté a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Hello Máté! Szia, szia, szia,
2: jó
1: szia!
2: Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Na. Berobbantál, Levi, ezzel a felkonfal. Nagyon pörök.
1: Igen, így gondoltam. Fú, ebbe ne is menjünk bele, mert épp a hétvégén voltam egy céges rendezvényen, és kiderült, hogy 96-ban alakult az a bizonyos cég, és mondom, hát én is akkor kezdtem, úgyhogy könnyű kiszámolni. Ez pontosan 30. Szép. Pontosan 30 év, döbbenet, hogy hány át nem aludt éjszaka, hány korán kelés. De hát hol vagyok én Novák Djokovichoz képest? Hát nézted, mi vagy, hogyha ha éppen nem Forma 1 vagy foci? Van más olyan sportág, amiért rajongsz?
2: Hát, amiért rajongok ezen a kettőn kívül, olyan nincsen. Inkább azt mondom, hogy úgy szoktam akkor csinálni a dolgokat, hogyha van magyar érdekeltség, aha, az jobban leköt, akkor tudok egy kicsit ugye szurkolni. Egyébként alapvetően a labdajátékokat szoktam preferálni, hogyha nem éppen Forma 1-es foci, tehát azon a vonalon belül mozgok.
1: Akkor Levi, szuper Levi, meg kellett volna hívni a Mátét a hétvégi pingpong BL. Vagy mi volt, BL?
3: Igen.
1: BL-re, Buda Őrsre.
3: Buda Őrs, így van.
1: A pingpong mennyire köt le? Hogy nagyon
2: úgy, nagyon szeretem.
1: Aha.
2: Én imádom a pingpongot, hobbi szinten tudok is játszani, ami azt jelenti, hogy tenyeresem kiváló, a fonákom az már kevésbé. Tehát amikor egy
1: pedig az pingpong a
2: edző, hát neked, de nekem nem. Tehát amikor, amikor forgattunk Fülöp István pingpong mesteredzővel, igen, mert közvetítettünk együtt pár évvel ezelőtt többször, és akkor lementem egy-két edzésre, hogy mégis autentikusabban átérezzem, hogy milyen az, amikor profi között van az ember, akkor így mondta a tenyeresemre, hogy ez tök jó, akkor nézzük a másikat, azt mondja, hát ez már kevésbé erős. Tehát valami ilyesmi jelzőt, ilyesmi szószetételt használt rám. Nem tudom, az nem annyira megy. Viszont őre menő csatákat vívtam a gimiben az osztálytársaim ellen, mert a suliban volt pingpongasztal, úgyhogy nagyon nyomtuk a szünetekben.
1: Figyeld ezt az öt szó szerint övön aluli kérdést, tehát forgóztatok?
2: Képzeld el, hogy igen. Természetesen.
1: De jó, ez azért...
2: Hát ez ki nem játszott.
3: És van egy csontom meg.
1: Igen, van egy csontod,
2: tényleg.
1: Már megértem. Csak azért tesszük fel ezeket a kérdéseket, nem céltalanul, nem oktalanul, mert Mario Balotelli tett egy érdekes kijelentést, miszerint szerint a három dolog tényező tette tönkre. Egyrészt a focit, meg egy kicsit a fiatalok sporthoz való viszonyát, ugye ez a telefon, azt hiszem a számítógépek, meg a különböző
3: konzolok.
1: Igen, konzolok, játékok, mert amikor még ő is fiatal volt, most tudom, Balotelli hány éves, hát nem egy öreg gyerek, az mennyi? 40? Talán igen.
2: Hogy... Hát nincs annyi, még 35 körül talán.
1: Hát akkor ezt kikérem magamnak.
3: Igen,
1: hát,
3: ahogy,
1: hát,
3: már
1: 5 éve volt jó meccse, és még mindig csak 35. Na, szóval, hogy igen, hogy nem voltak ezek a forgók, ezek a tengók, ezek a lejárunk a grundra, és most erről beszéltünk itt épp, Big Favi Tamás szerkesztő kollégánk, barátunk mondta, hogy egy kicsit repedezett betonpályán látott 16-17 éves fiúkat játszani olyan derbit, focit lent a téren. A háló ugye nem volt a kapun, de az teljesen mindegy.
2: Igen.
1: És olyan nagy átélés, hogy valahogy ezek talán hiányoznak.
3: Háló a kapun, hát letettél két pólót, és az volt a kapu.
1: Kösz szépen. Igen. És nem adtuk meg, ha a polonát, meg kapufa volt. De nem, és akkor vita, jó, akkor játszunk újra. Nem, úgy ezek hiányoznak valahogy, vagy látsz ebben elmozdulást? Most látsz, hanem is tömegeket, de látod, hogy lent vannak, éppen Geri mondta, mert lassan bérelni kell pályát, ahova ő akar menni.
4: Igen, de hát egyébként a másik, hogy nálunk az iskolában annak idején egy hónapig volt pingpongasztal az aulában, mert egyenes arányban volt a késések számával az, hogy kitették, úgyhogy úgy gondolták, hogy inkább visszaviszik a szertár. Nem lehet abbajni tényleg a forgózást, ugye, amíg mindenki ki nem esik.
2: Igen. Én kicsit egyébként az jutott eszembe, hogy most erről beszéltetek, hogy ugye nagyon-nagyon sok pálya épült az elmúlt években, Magyarországon, igen, is akár, viszont ezeknek egyre nehezebb a bejutás ezekre. Tehát nagyon sokszor az van, hogy te effektíve, ha csak civilként ugye be akarsz menni, hogy lemennél a haverokkal játszani, az nem lehet, mert hogy be van zárva, vannak rajta, nem tudsz menni, stb. Szóval
1: igen,
2: valamilyen szinten az a részére egyet tudok érteni. Szerintem a pályák, tehát ahova egy földi halandó, aki azt mondaná a haverjával, hogy gyere, menjünk le játszani, abból talán, mintha valóban kevesebb lenne.
1: Budapest Ájnál voltam, úgy ott a nagy... mi az? Igen, annál, és nem teszem be. Igen, és ott van veled egy pálya. ott pont a Deák téren, ott a közepén. És figyeljetek, döbbentesen jó, és nem is tudom, 8 körül, 7-8 körül mentünk arra a gyerekekkel, mondom, menjünk be focizni, zárva. A pálya nem tudom meddig, 7-ig vagy 8-ig van nyitva, de még tehát nyár volt, tehát könnyen lehetett volna játszani, és szerintem a gyerekek nyáron este 7-8-9-kor még egy foci derbit lehet nyomni, és vagy nem jutnak hozzá. Ezen érdemes lenne elgondolkodni, ezeket szabaddá tegyék. Meg hát azért a 11. kerületben én felnőttem, hát ott olyan motor, meg ilyen kis autóverse, pedálos autókkal mentünk, kicsit megágyazva a Forma-1-es beszélgetésünknek, hogy kitaláltuk a szabályokat, kimentünk, és egész napot toltuk. És bocsánat, sportoltunk, a napon voltunk, kint a szabadban, mindenki elfáradt.
4: És nektek az volt a magyar nagydi.
1: Így, ahogy mondod. És még ott se tudtam nyerni. Tehát ez volt a legnagyobb probléma. Ezért mentem át a pingpongra, ahol a betonasztalon fémhálóval rommá vettem.
3: És forgóban mi is volt? Tehát voltak a csontok, azt megbeszéltük. Három csont után, hogyha hármat szereztél, már lecsaphattál, ugye? Tehát voltak ilyen... Tíz csont után te hatalmad volt.
2: Ez nem volt nálunk.
1: Igen, de csont, igen.
2: Nálunk nem lehetett lecsapni elvileg, hát az nem ér.
3: És akinek nem volt ütője, az történelem könyvvel állt be. És adogattuk az ütőket egymásnak.
1: Hát az már klasszikus, vagy lángosa, vagy papucsa, vagy cipővel, éppen ami volt. Na jó, adjuk is, de azért jó, hogy kicsit elidőzni, hogy milyen dolgok voltak. Szóval, és akkor menjünk oda egy nagy ugrással, egy fejlődési szintet nézve, ugye hogy a Form 1 hol tart most, és tényleg egyszerűen döbbenetes, hogy milyen szintű fejlesztések, meg új motorok, és sorolhatnám. És most megint ott van, ugye, hogy új motor fejlesztés, és ráadásul tisztelgés Schumacher előtt, ugye Ferrari több fronton készül a monzai összecsapásra. Mit tudunk el?

0: akkor azért valamiféle tisztelgés mindig volt és lesz véletlenül Mihály Schumacher iránt. Az más kérdés, hogy ugye utoljára még Kimi Räikkönen volt az egyéni világbajnok a Ferrarinak, és azt a nagyon nagy Schumacher által dominált Ferrari által dominált korszakot a Forma 1-ben nem hozták vissza azóta sem, és nem nagyon látszik, hogy ez hogyan tudna megtörténni. Viszont szólnak arról is hírek, hogy hát Lewis Hamiltonnak például, aki ugye a csapat egyik jelenlegi versenyző, hétszeres világbajnok, mint Schumacher, pont Monzában jelentetik majd be esetleg az újabb szerződés hosszabbítását, no. Mert hogy ő addig nem nyugszik, amíg a Ferrarit nem vezeti vissza a csúcsra, és egyben nyilván nem szerzi meg a saját 8. világbajnoki címét sem.
1: Szerinted utána, ha ez összejön, azonnal bejelenti a visszavonulását?
0: Szerintem igen. Én biztos vagyok benne. Hát ugye már azért ő is benne van a korban, és most ezt nyilván sportolói nyelven mondom, hiszen alapvetően egy nagyon szép életkornak örvend Lewis Hamilton is, de hát azért látjuk, hogy a Forma 1-ben kopnak a reflexek, 24 versenyhétvége van normál esetben, ami brutális terhelést jelent, bár hozzáteszem, hogy ezek a jelenlegi autók, amik idén vannak, tehát ez a fajta szabályrendszer, ez picit kedvez egyébként az idősebb pilótáknak, mert azt látni lehet, hogy kicsit eltüntette a különbségeket a versenyzők között, tehát ami nem tudom, hogyha eddig egy 100-as skálán lehetett beszélgetni arról, hogy van a úgymond legrosszabb pilóta a Forma 1-ben, meg a legjobb a mostani mezőnyben, akkor szerintem ez a 100-as skála ez lement egy 50-esen nagyjából. Tehát egy ilyen lefelezésről simán lehet beszélni, és ez viszont kedvez azoknak, akik egy picit idősebbek, ahogy említettem, lassabb reflexekkel rendelkeznek, lassabban regenerálódnak, ilyesmi. Úgyhogy simán benne van, hogy amíg Alonso is ugye itt 45-6-7 évesen akar Forma 1-ezni, addig Hamilton is még ráhúz 2-3 évet.
1: Örülök, hogy így ráérnek, de Sir Lewis Hamilton, ugye? Ha jól tudod.
0: Ne haragudj, így van, egészen pontosan.
1: Azaz gondoltuk volna pár éve, hogy mondjuk a Beckham és Hamilton találkozik valahol, akkor Sir, Sir. Tehát valami csoda. Ugye beszéltünk Djokovic kapcsán is, hogy ugye nem tudom, láttad egy US Open-en, hogy szegény rosszul lett, ki is kapott az első meccsen, hogy ő is azt hajtja, és talán Hamiltonnál is ez van, ez a motivációs kényszer, ez a cél, amit mondott Geri is, hogy ő szeretne 25-szörös Grand Slam győztesként befejezni egy pályafutást, és Hamilton is megszerezne a 8. Miközben mind a kettő csúcs. Tehát nincs, mi jó, hogy Schumacher van, de hogy...
2: Az megosztott csúcs a Forma 1-ben.
1: Na jó, de...
2: Viszont a 24 az már, nincs az már a legtöbb.
1: És mégis, tehát hogy mi nehéz, és mi a fura, most mondtad itt Alonsót is, nem tudom, 45-46, nem tudom hány évesen, hogy még mindig, vagy kevés a trónkövetelő, vagy még bőven elvannak, vagy maga a név viszi őket előre, vagy olyan baromi nehéz, erről is beszéltünk, hát ha te tudsz ebben nekünk valami újat is mondani, hogy mikor és hol és hogy tudják befejezni az ilyen szintű sportpályafutást a sportolók, mert nagyon nehéz.
0: Hát nagyon. Amiket felsorolta, az mindig az egyébként, szerintem az ő esetükben, meg aztán kiváltképpen. Tehát attól, hogy ők 40 pluszosok, még mindig abszolút a mezőny első feléhez tartoznak, sőt, lehet szűkíteni szerintem, hogy a felső 10%-ában vannak képességeket, meg teljesítményt nézve. És ugye ebben az esetben ez picit furcsa is, mert sokan tényleg arról beszélnek, hogy hány évesek, de hogyha elvonatkoztatunk az életkoruktól, tehát ha nem nézzük az életkorukat, csak pusztán a teljesítményt, akkor meg se fordulna a fejünkbe, hogy egyébként mit keresnek itt. Tehát ez a furcsa, nem tudom, én a tenisz csak úgy műkedvelőként szoktam időként követni, nyilván a nagyokkal tisztában vagyok, Djokovicsal speciál többször is találkoztam, meg rövid interjúkat készítettünk a griden, mert nagy Forma 1-es rajongó, megvan egy közös szponzor is, ugye a Forma 1-es futamokkal és Djokovic esetében is, de hogy én mindig azt a tüzet és motivációt láttam az ő szemében is. Tehát tavaly például kint volt a Katari Nagydíjon, ahol az egyik helyi szponzornak ő volt az úgymond, hát ilyen nem is tudom, fővédnöke, nagykövete, nem tudom minek nevezzem, és a csütörtöki média nap végén tartott újságíróknak, akár versenyzőknek is, Colapinto például ott volt képviselve az argentin színeket, egyfajta negyedórás ilyen bemelegítést, hogy amikor ő elmegy valahova egy teniszversenyre, és csak egy ilyen átmozgató edzést akar csinálni két meccs között, akkor mit csinál? És azt is látszott rajta, hogy ezt ő teljesen komolyan veszi. Tehát, hogy hiába ez most egy ilyen show elem tulajdonképpen a Forma 1-es hétvégén, ő nagyon komolyan veszi. Rászólt az emberekre, nézegette, hogy így csináld a fejkörzést, úgy csináld a karkörzést, ez így nem jó, tehát, hogy vannak ilyen típusú emberek, akik szerintem soha nem tudnak leállni, és amíg tényleg a testük engedi, addig csinálni akarják, és csinálni is fogják, és hát Djokovic is

0: ilyen, meg Hamilton is ilyen. Érdekes, hogy hozzájuk képest egyébként Verstappen meg tök sokszor elmondta, hogy ő nem akar az lenni, ami Alonso, és nem akar az lenni, ami Hamilton, magyarán, hogy ő nem akar 40 éves korának a környékén itt lenni a Forma 1-ben, mert ő már akkor családozni szeretne sokkal többet például.
1: Így az olasz nagydíjhoz közeledve a beszélgetésünk végén, ugye hajnalban már különböző angol száz kifejezésekkel fárasztottam a kedves hallgatókat, úgyhogy most inkább csak maradnék a magyar betűszónál, ugye Aladár Dénes Zsubul Olivér, egy motorfejlesztési rendszerről van szó, amely
0: nagyon
1: azért...
0: messzire vezet ez a kérdés.
1: Hát, na, gondolom, hogy sejtett, hogy hova szeretnék kiukadni, mert nagyon-nagyon sok anomália van ezzel kapcsolatban. Sokan felszólaltak, ugye mondták azt is, hogy nem feltétlenül a lemaradókat segít ti a legjobban, ami ugye kicsit a célja is lett volna eredetileg. Lehet vele trükközni, szóval mi lehet ennek a szabályozásnak a jövője, és mit gondolsz, hogy a Red Bull házatáján most mennyire forronganak?
0: Hát ugye, nem tudom, mennyit meséltél erről, és azt hiszem nincs annyira sok időnk, hogy ezt kifejtem.
2: Csak belekezdett, annyira korán volt, keresztül. Hogy mondtuk, hogy hagyjuk.
0: Hogy kösz szépen. Ugye, ami a lényeg, hogy itt a motor teljesítményeket mérik a Forma 1-ben különböző szisztémák alapján, és ez alapján meghatározzák azt, hogy a legjobb motorral rendelkező csapat fejleszthet a legkevesebbet, míg minél lejjebb megyünk a rangzétrán, ugye elméletileg kicsiket próbálják segíteni, de valóban az a lényeg, ahogy te felvezetted, hogy ezzel iszonyatosan lehet trükközni. Tehát ha visszaemlékszünk a téli tesztek során már, amikor mindenki azt mondta, hogy a Mercedes bucira veri a mezőnyt az egész szezonban, akkor jött Russell és Toto Wolff, hogy micsoda, nem mi vagyunk a legjobbak, nézzétek meg a Red Bullt, marha jó, az a Forddal való együttműködés, a gyerekek csodára képes. Na most ehhez képest ugye úgy indult a szezon, hogy a Mercedes szépen ott hagyott mindenkit, majd amikor közeledtek ezek a mérések, akkor elkezdték egy kicsit visszatekerni a motort. Nyilván a futamgyőzelmek számát azért nem tudják, hogy mondjam, semmissé tenni, viszont az, hogy futamot nyersz, az nem jelentő magában semmit, mert hogy itt időeredmények, meg lóerő teljesítményeknek a mérése történik. Úgyhogy ha röviden kellene összefoglalnom, akkor igen, a Mercedes trükközött megint. Ezt a hibridérában is megcsinálták Toto Wolff és az ő csapat ebben zseni, és jelen pillanatban az van, hogy a Mercedes többet fejlesztett, mint a Red Bull, ami egy vicc, hogyha megnézzük a két csapatnak a teljesítményét ebben a mostani szezonban. Úgyhogy hát ez a Forma 1 vezetésére vár ez a feladat, hogy ezt megoldja, de hogy nem fog kinézni jól a közeljövőben ez a dolog, és már most biztosak lehetünk benne, hogy lesz folytatása a 100%. Más kérdés, és ezzel kerekíteném le, hogy szerintem tök más lenne a helyzet, hogyha ott lenne még Christian Horner a Red Bullnál, mert ő volt az a személy, akivel szemben te ilyet nem nagyon engedhettél meg magadnak, egy ennyire nyílt motorletekerést, és azáltal ugye a csapatodnak a rosszabb helyzetbe hozását, mert ő volt az igazi, mindentájjal megkent, politikai babérokra törő csapatfőnök, ki ezt nem hagyta volna annyiban.
3: Én a várható...
0: Itt az ilyen személy most nincs a Red Bullnál.
3: Én a várható hangulattal kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Nekem volt egyszer szerencsém Monzában egy Forma 1-es Grand Prix-t végignézni, neked már jóval többször, de hogy egészen elképesztő volt, és hát nyilván teljesen természetes, hogy ott minden a Ferrari-ról szól, minden vörösbe öltözik, de most, hogy itt van Antonelli, aki vezeti ugye a bajnokságot újonc olaszként, bár mondjuk a Mercedes már megerősítette, hogy motorcsere miatt rajtbüntetést fog kapni. Mi várható? Tehát egy kicsit úgymond a Ferrari fényéből elvesz Antonelli az ő személyiségével, meg a jelenlegi pozíciójával, vagy továbbra is azt várható, hogy Monza az csak is és kizárólag a Ferrari-ról szól, bármilyen jó is egy olasz pilóta egy másik istállóban?
0: Hát én azt gondolom, hogy ha az arányokat nézzük, akkor azért most el fog tolódni. Tehát hogyha eddig az volt, hogy 99% Ferrari, 1% több mindenki más, akkor most talán ez egy ilyen 70-30-ra simán el tud tolódni. Azért még mindig a Ferrari a legnépszerűbb, nem csak ott, hanem az egész Forma 1-ben. Tehát ha csinálnánk egy ilyen közönség szavazást, vagy közvéleménykutatást, a mai napig a Ferrari tartják a legközkedveltebb csapatnak. Antonelli helyzete viszont valóban érdekes, ugye önmagában már azért is a pletykák arról szólnak, hogy a befejező futam Imolában kell, hogy legyen, hogy lássák az olaszok, ahogy jelen állás szerint egy olasz világbajnoka lehet majd a Forma 1-nek. És hát ugye nagyon sokan egyébként a Ferrari-t felelősnek is tartják, amiatt, hogy Antonellit ellopta Toto Wolff és a Mercedes, hiszen rengeteg olasz úgy van vele, hogy nem létezik, hogy végre, ismételten van egy jó olasz versenyző, és ő meg nem a Ferrari-nak a versenyzője. Tehát emiatt iszonyatosan haragszanak egyébként a Ferrari vezetőire Olaszországban, viszont azt tudja, hogy most Antonelli hasonló népszerűségben fürödhet majd, vagy fürdözhet majd, mint a Ferrari versenyzők, de összességében a lelátóra nézünk majd, akkor azért megint a tifózires többségben és vörösben úszik majd ismételten leginkább Monza.
3: Azért az beszédes, hogy utoljára 2009-ben volt hivatalosan a Ferrari-nak ugye olasz versenyzője Giancarlo Fisichella személyében, azért nagyon sok idő, 17 év.
0: Hát, és azért... Nagyon sok idő, és Fisichellának nem is voltak VB, tehát nagyon reményei nem voltak arra, hogy ő világbajnoki címet szerezzen. Antonelliről viszont ugye már kiskora óta tulajdonképpen teljesen egyértelműen megmondta minden szakember, aki látta őt legalább egyszer is autóba ülni, hogy ebből a kisrácból bizony top versenyző lesz. Igen, igen. Szóval azért... ezért tényleg nagy a harag a Ferrari irányába.
2: Hát tessenek megvenni őt. Tehát, hogy szerintem még meg lehet rá tenni az ajánlatokat, nem? Várható itt valami mozgás mostanában?
0: Hát közeljövőben biztos nem. Ugye Leclercnek hosszú távú szerződése van. Norris pont a napokban jelentette, hogy 2030-ig aláír. Tehát három versenyző van most, aki 2030-ig rendelkezik élő szerződéssel. Norris a McLarennél, Verstappen a Red Bullnál, és Leclerc a Ferrarinál. És ugye a másik Ferrari versenyző pedig Lewis Hamilton, említettem, hogy neki is valószínűleg meg lesz még picit toldva a kontraktusa, úgyhogy szerintem Hamilton visszavonulását követően lehet ez ismételten majd egy olyan téma, amit biztos, hogy elővesz a Forma 1, és hogyha addig pedig egyébként Antonelli világbajnoki címet esetleg címeket szerez, akkor meg szerintem még inkább minden motiváció meg lenne arra, hogy akkor világbajnokként átüljön a Ferrari-ba. Más kérdés, hogy említetted, hogy miért nem veszik meg, hát milyen zsebbe kell majd akkor nyúlni, azt tudja, hogy ez így alakul pár évet követően.
2: Hát gyerekek, ez így van, tehát ha valami jót szeretnél, az...
0: De ez egy ilyen szakma.
2: Az soha nem lesz olcsó, tehát azt hiszem van egy ilyen megoldás, de talán van ott a Ferrari valami széftjében, hogyha valaki kinyitja, talán van ott annyi. De akár még Szoboszlai Dominik is 2030-ig van, ugye a Liverpoolnál, ha jól tudom, hogy 31-ig, tehát azért az is egy biztos. Úgy jó szerintem, hogy mondjam, dolgozni meg sportolni, tudod, hogy biztosan több évig megvan a szerződésed, alá van írva, és akkor nem kell ezzel foglalkozni, hanem csak arra kell koncentrálni, Monzában nyerjél. Csak az a kérdés, utolsó kérdés és válasz, hogy na de ki? Van Monza pályaspecialista? Így, hogy már nincsen Sumi?
0: Hát figyelj, Leclerc egyébként nyert már Ferrarival Monzában, tehát inkább szerintem, ha a két Ferrari versenyzőt nézzük, akkor én inkább tőle várnék majd nagyot. Ahogy ugye említettem, a Ferrari nagyfejlesztési csomaggal jön, a Mercedes-nél Antonelli motorbüntetés miatt 10 rajthelyes büntetéssel kezd majd, tehát itt a fő kérdés az, hogy amit láttunk a McLarentől egy héttel ezelőtt, amik egyébként kettő volt, tehát két héttel ezelőtt Hollandiában, illetőleg a nyári szünet előtt Magyarországon, ami két nagyon hasonló pálya, hogy mihez kezdenek majd Monzában, ahol ugye iszonyatosan más beállításokat kell alkalmazni, minden a végsebességről szól, és ehhez nagyon kell a motorerő, hogyha a McLaren egyébként itt is futamot tudna nyerni, akkor azt mondanám, hogy a McLaren visszatért a bajnokságba, és akár lehet ez egy csapatszinten három esélyes kis viadal is itt a hátrévő időszakra.
2: Hát akkor ezt kívánjuk, jobb, tehát sérülés és balesetmentes hétvégét, és hát én nem tudom, kit tippelünk. Levi, kit tippelsz, ki nyeri a monzai díjat?
3: Én nagyon örülök annak, hogy végre egy olyan nagy díj következik, ahol nem arról beszélünk, hogy nagy eséllyel, aki a pole pozíció, az meg fogja nyerni, mert nehéz előzni, stb. Hát itt aztán tényleg előzni itt lehet, nyomni lehet.
2: Úgyhogy ezt megnézem most. Na.
3: Kit mondom? Ferrarit. Jó? Igen. Tehát nem pilótát, hanem szerintem be fognak jönni a fejlesztések, mert az nagy pofára esés lenne, hogyha ezzel az óriási csomaggal nem jutnának előbbre. Én bízom azért a vörösökben most.
1: Na, milyen fejlődés íve van Fernando Alonso?
2: És az Aston!
1: És az Aston, csak levigyelőért.
2: Én a Máté?
0: Én maradok Leclercnél. Én nekem Charles Leclerc valamiért az az érzésem.
2: Jó, gyerekek, akkor én Hamiltonnal jövök. Hétfőn okosabbak leszünk, reményeink szerint. Máté, köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot neked, szia, köszönjük, köszönjük. Újbári Mátéval beszélgetünk, és mindjárt jövünk, mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Meg

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió. Szia Levi, itt a Szuper Levi. Hello Geri, Patrik.
2: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok.
1: Elindult a suli, gyerekek, ugye mindenki gondolkodjon. Az első tanítási órán a kérdést feltettem, és kaptok egy segítséget. Itt van Marosán Gyuri. Hello Gyuri, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Ja, azt hittem, tényleges segítséget kapunk Levi, nem
1: viccelve. Jó, ez övön aluli volt.
2: Szia Gyuri, jó reggelt.
3: Itt vagy még Gyuri. Nem leszek egy stabil mankó, megmondom őszintén.
1: De nyugodtan a kérdés neked is szólt, ugye teniszni hagytuk abban, nyilván az is érint téged meg szeretet, persze mindjárt beszélünk majd a szuperkupa összefoglalókról, már a kézilabdát illetően, de azért gondolk, hogy mert ahogy beszéltünk a telefonon, egy adáson kívül mondtad, de ki lehet a 14, akikre, ki az a tenisz ez, aki 14 Grand Slam döntőt elvesztett? Mert ugye csak nagyon sok nevet említettünk, beszéltünk az amerikai csapatról, aztán azért voltak itt a szért, hát svédek, szóval nagyon nagy nevek.
2: Vilás, Nasz.
1: Kire tippelhetsz?
3: Én Szempreszt tippeltem volna először, de mire azt mondtad, hogy nem amerikai, Szempreszt kiesett, a Szempreszt Legacy párosból az egyik. Hát Borg, legyen Borg.
1: Azzal, hogy azt mondtam, hogy nem amerikai, azzal nem tudom, azzal könnyítettem, ez Amerikában azért nagyon sok ismert híres.
2: Közben nekünk mondta a Levi, hogy nem svéd, úgyhogy aztán Borg is kiesett.
1: Többet nem tudok segíteni, még közel gondolkodjunk.
3: Nagyon régen nem lehetett, mert akkor már a citromot átnevezték volna róla, tehát van sok idő.
1: Gyurika jól gondolkodik. Jó, kérhettek majd egyébként segítséget, mert három vesztett Grand Slam döntőt fogok említeni, hogy mikor és ki ellen játszott, és hát, ha így segít, jó? Gondolkodj, mert a végén visszatérünk erre, de persze...
2: De az már túl nagy segítség, először földrészt mondjál, tehát legalább.
1: Hát, vagy Európa, vagy Ausztrália.
2: Ja, jó, köszi.
1: Na, jó, mindjárt.
2: Vagy Afrikából, Wayne Ferreira.
1: Mindjárt visszatérünk el, de maradjunk akkor a kézilabdánál, hiszen szuperkupa volt mind a hölgyek, mint a férfek esetében kézilabda a megjelölt sportág, és hát volt mit nézni azért, valljuk be őszintén, azért itt volt Veszprém is játszott, aztán a lányok is játszottak. Melyiket nézted külön kiemelten? Hogy láttad ezt a két csodás meccset, vagy többet?
3: Mind a két mérkőzést néztem a stúdióban, ahol most éppen ti ültök, közvetítettük ugye vasárnap. Igen, most újra életre kelt a szuperkupa, azért presztízsében ez én szerintem mind a négy csapatnál, aki részt vett, a sor végén van, viszont én szerintem a célját elérte, hogy szórakozott a közönség, és itt már az idény előtt láthattuk ezt a négy gigázt. Én gondolom, hogy papírforma végeredmény született mind a két nem esetében, az esélyesebb csapat győzött. Eredményt tekintve a női párharc volt simább, ugye 6 gólos győri győzelem született, még a férfiaknál 2 góllal győzött a Veszprém, de nem volt ez annyira szoros ez a Veszprém-Szeged, mint hogy a végeredmény mutatja, hiszen például a 45. percben már 7 góllal vezetett a Veszprém, tehát mondtam, hogy egyértelmű volt ez a férfi döntő is, de jó karaktert mutatott a Szeged, visszajött a mérkőzésbe az első félidő végén is, a második félidő végén is, hát azért állapította meg azt, hogy szerintem jól szórakozott a közönség.
2: Ha már említetted a Veszprémet, egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor Bitang jó lapjaid vannak, és akkor még fölhúzol egy Jolly Jokert Emil Nielsen személyében. Az ő személyét hogy látod, és mennyit adhat tartást, magabiztosságot ennek a veszprémi csapatnak, mert hát ezen a mérkőzésen szerintem bizonyította, hogy miért a világ egyik, hanem a legjobb kapusa.
3: Biztos, hogy nem felvételről néztél valamilyen Barcelona meccset?
1: Arról is beszélünk, tegnap volt, mindjárt arról is beszélünk.
3: De igen, az abszolút hiányposztra jött Nielsen és a világ legjobb kapusa, tehát Miloszávjevvel ők ketten kimagaslanak a mezőnyből, és az ő érkezésével én a Veszprémet nemhogy különre tartom esélyesnek, hanem a végső győzelemre is, viszont egyel ugye most ezen a mérkőzésen nem volt extra klasszis teljesítménye, tehát a szegedi kapuban jobb teljesítmény volt, mint a Veszprémben, ami külön érdekesség volt, ugye a szegedi kapuban Portner kezdett az új szerzemény, őt cserélte Appelgren,
2: Igen.
3: Vagy Farkas József, ugye kapus edzés. A Mikler Rolandnak az érkezése változtatta meg a meccsnek a dinamikáját, hiszen ő ott közel 50%-on fogott, de biztos, hogy 40 fölött, tehát az életkorának megfelelő százalékot az továbbra is rendszerint hozza. Még a veszprémi kapuban nem történt csere, pedig nézen ezen a likör százalékon volt, ott 20% körül, 20-30% körül, és Appelgren mégsem jött be a helyére. Érdekes edzői döntés volt, hogy tényleg lehet, hogy Nielsennek a beépítése, a kapusánc kapcsolat akár, vagy hogy ezt a Veszprém megszokja, annak szólt, de én szerintem azért egy éles mérkőzésen akár Nielsen, akár nem Nielsen, de a kapuscsere meg fog történni ilyen százalék esetében.
1: Gyuri, milyen célt szolgál a Szuperkupa szerinted? Mi a cél, hogy ugye újra életre hozzák, hívják?
3: Szerintem a sportág népszerűsítése, illetve ugye a két, ugye a négy nagy csapatunknak itt a Bajnokok Ligája szezon előtt egy jó felkészülés majd a nemzetközi mérkőzésekre, rangadókra, de az elsődleges cél a sportág népszerűsítése és a közönség szurkolók kiszolgálása.
1: Jó, hogy ezt mondod, hogy a tenisz kapcsán beszéltünk arról, hogy Gyoko esetleges, ugye, hogy mondjam, kilépése az élteniszből azért adhat neki még utána egy olyan lehetőséget, hogy ilyen tornákon, bemutatókon jelen legyen, és az teniszben azért nagyon-nagyon bejött, hogy teltházak előtt játszanak, beszélnek, szórakoztatják a nézőket. Én szerintem ez hiányzik a kézilabdából, a szó nemes értelmében. Voltam én olyan régi kézigálákon, ahol még minket is meghívtak, teltházas közönség előtt, vagy csarnokokban játszottunk az erős, mint jobbra-balra tőlem ilyen gangsta, Zoli meg
3: ilyen. Igen, emlékszem.
1: De imádták az emberek, és szerintem most egyre inkább van arra igény, hogy szórakozzanak, hogy jól érezzék magukat, és talán ezt itt meg is kapták, ugye?
3: Így van, azért is mondtam, hogy szerintem ez volt az elsődleges cél, és teltház előtt történt ez, tehát itt is már azért egy jegyet nem nagyon lehetett kapni az elmúlt hetekben. Az itt a bemutató mérkőzések kapcsán még egy gondolatot, ha megengedtek, ugye Djokovic kapcsolatban beszéltetek ezt, ugye azt azért ne felejtsük, hogy egyetlen egy dolog hiányzik ezeken a gála teniszmérkőzéseken, ami a mozgató rúgója Djokovicnak és minden ilyen sportolónak, az adrenalin.
1: Ha?
3: Tehát én szerintem Djokovic is azért nem tudja abba hagyni, mert függő. Adrenalin függő, és még mindig menni akar csinálni, akkor az már azért egy más hangulat, amikor már csak gála meccs van és buli meccs.
2: Mi a helyzet a nőknél? Hogyha itt már beszéltünk a férfiak mérkőzéséről, akkor térjünk ki a Ferencvárosra és a Győrre is, hiszen azért mindkét oldalon voltak változások, beszélgettünk veled is korábban, hogy milyen dinamikája lehet ennek a két csapatnak az új idényben. Milyen képet festett ez a mérkőzés, és mennyire lehet belőle bármilyen következtetést levonni az idényre vonatkozóan?
3: Azt mindenképpen leszűrhettük, hogy azért a Ferencváros nincs még kész. Tehát a belső posztokon az Omoregi és a Möller érkezésével teljesen új párok létesültek, és hogyha ezt hozzáveszünk, beállóba Csapcsetet, szintén a kettő-kettőkben új páros, hármas kapcsolatokat kellett építeni, ez még messze nincsen abban a performing állapotban, amiben mozognia kell a Ferencvárosnak és működnie kell, de a Győr esetében újra látjuk, hogy nyakak Sarah Buktit érkezésével, illetve Bratzett visszatérésével nincs hiányzó látszem abban a gépezetben, tehát úgy nyert maga biztosan ad volna a Győr, hogy a nézőtéren ült még Enzemin, Kohauszír, vagy nem is tudom, mi ott volt kimaradó, tehát nagyon mély a keretük, a bármilyen Viszmajorra is fel van készülve ez a győri keret, abszolút a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese. Én a Ferencvárost sem írnám le, mondom, ott még azért el kell készüljenek a páros-hármas kapcsolatok.
1: És mi ezért Csabán a szupercsapattal? Már beszéltünk a szuperkupáról.
3: A fantasztikus.
4: Jogdíjat fogok kérni mindenkitől most már, hallod? A szuperkupa, a szupercsapat,
2: az lett volna az igazi, hogyha ezt szuper Levente kérdezik.
1: Tehát a kezdő dobást miért nem végzel a Levi? Mikor kezdődik a bajnokság? Már megy, tudod?
3: Most szombaton lesz mérkőzésünk, de szeptember 18-án nagyon sok szeretettel várunk benneteket, és még a kezdődobást is lehet, hogy el tudom intézni, hogy, hogy elvégezzétek.
1: Hát megmondom, hogy szintén benne lennék.
4: Ez egyébként Békés Csabán, utána átnézünk Gyulára. Levi?
1: A legnagyobb nyitottsága. Pont az, csak nézem itt a naptárom, hogy hogy alakul ez. Azt mondja, Gyokó búcsúztató után pedig.
4: Hát, én meg a kezdő ütés.
3: Én még tudunk padelezni is egyet. Másnap még padelezni is tudunk.
1: Figyelj, a közeli Mohácson
4: egyre
1: leszek.
4: Egyre csábítóbb egyébként.
1: A közeli Mohácson leszek.
4: Gyuri, még visszatérnék, bocsánat, egy picit a férfi döntőre, mert... Bár ugye szakértői szemmel nem tudok nézni egy kézilabda meccset, és nem is szeretnék, viszont nagyon az volt az érzésem, miközben néztem a találkozót, hogy ugye az egyik oldalon a Veszprémnél Xavi Pascalnak szinte olyan csapattal kell dolgoznia, ahol én megkockáztatom, hogy minden játékos egy kész játékos. Míg a másik oldalon, Appelgrénnél... azért ezt nagyon nem lehetett érezni, azért voltak kiváló teljesítmények a szélről, Szilágyi Benjaminnak például 8-ból 8, vagy nem tudom, 9-ből 9, azért Nielsennek a szélről 100%-osan értékesíteni a dobásokat. Tehát hogy azt szeretném kérdezni, hogy melyik csapatban látsz nagyobb fejlődési potenciált, és melyik csapat játékosai, vagy akár mint csapat szinten is mennyit tudnak előrelépni majd a szezon során?
3: A Veszprémnek formaidőzítéssel kell csak foglalkoznia, ahogy te is fogalmaztál, ezeket a játékosokat fejleszteni már nem kell, és talán nem is lehet. Egymáshoz kell csak őket idomítani. A Szegednél viszont vannak fiatal játékosok, akiknek még bőven van terület, olyan terület, amit lehet fejleszteni, és főleg arra gondolok, hogy tapasztalatot szerezzenek a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, hiszen tavaly januárban ugye csatlakozott Fazekas, akit már láttunk a tavasz végére, hogy igencsak jó játékossá kezd válni, még finoman fogalmaz mindenkivel kapcsolatban, de komoly játékperceket játszott a BL-be. Itt van Lukács, megjött Szegedre, természetesen neki sincs meg még az a nemzetközi rutinja per tudása. Tehát senki ne várja azt, hogy azt a teljesítményt fogja hozni a Szeged, mint amit a Veszprém világsztárokkal kész játékosokkal. Én szerintem most a Szeged messzebb került a Veszprémtől, illetve Kölntől is. Tehát földrajzilag ugyanott van a három város, de nagyon sokkal messzebb vannak. Ugye ez egy új filozófia, számomra hiányzik egy olyan markáns vezér, egy világsztár a belső pozíciókból Szegeden, de nem biztos, hogy ők ezt jobban tudják és értik, hogy miért építették így a csapatot hosszú távon, hát hogy nem mikrociklus néznek, nem ezt a szezont, hanem több szezonra előre gondolkodnak, és Lukácsba, Fazekasba, akár a kis Eklemovicsba látják azt a potenciált, aki most ugye még kölcsönben van, hogy megoldhatja ezeket a problémákat ott irányító pozícióban.
1: Akkor szerintem a kézzel így rendben is van, úgyhogy indul a szezon, és szerintem nagyon-nagyon szuperül alakul, legalábbis amit láttunk, szóval megint csak szerintem féljenek az európai ellenfelek a magyar élcsapatoktól. Rendben van, ugye? Úgy látod, mindenki felkészülve indulhat is.
3: Abszolút, szerintem már kimagasló a felkészültség a Békés Csabának, ahogy várja az NBA-t, de nem áll rosszul a Győr sem, meg a Veszprém sem.
1: Na, de most már Csabára kiemelten fogunk figyelni, de visszatérve a teniszre és Gyokóra, azért kíváncsiak vagyunk a véleményedre, mert ugye felmerült sok minden, akár azt is bedobtuk, azt nem tudom, hallottad-e, hogy mi lenne, hogyha a Grand Slam tornákon visszahoznák azt, hogy ugyanúgy, mint a hölgyeknél két nyercetet játszanak a férfiak. Adott esetben Geri ötlete volt, hogy csak a döntő legyen háromszentes.
4: Ez az elődöntő is, mondjuk.
3: Ez igen, akkor lehet, hogy Mekkárovék is visszatérnek még egy rendszemre, hogyha csak kettőt kell játszani. Szerintem nem, szerintem maradjon a három, hát azért...
1: Hát de kikészülnek, hát látod, konkrétan. Most ugye Gyokó kapcsán nem csak az, hogy kikapott, hanem konkrétan fizikai rosszul lét, tehát hányás, hány inger, tehát szinte ott kóvájgott csak a pályán. Tehát azért az sem egyszerű. Lehet, hogy neki is kell tartani egy nagyobb olyan pihenőt, egy fél évet, de kérdés, hogy ennyi idősen akkor vissza tud-e jönni?
3: Tényleg neki lehet, hogy inkább ez a jelzi a testre azt, hogy a pályafutása annyira vége felé jár, hogy a végén.
1: Hogy vagy? Te láttál már komoly karrier lezárását test közelből? Ilyenkor mivel kell megküzdeniük, vagy kinek a tanácsára várnak a sportolók? Tehát hogy lehet jól lezárni, jól kilépni egy aktív ilyen szintű sportpályafutásból?
3: Én úgy, igen, szóval példát sajnos nem tudok, de, mert messze nem voltam világkínű sportról, viszont a környezetemben jó pár barátom, igen, és látom, hogy borzalmasan nehéz. Tehát két-három ember komolyan tanácsot is adtam, és felhívtam figyelmet arra, hogy értem, oké, látom, hogy adrenalin függő vagy, és csinálni akarod, és imádod, és kell a versenyt is, viszont már van egy pont szerintem, amikor már ne ezt mutasd. Tehát már amikor megöregedtél, lelassultál, nem, szerintem az már nem jó. Tehát emlékezzenek arra, amikor világbajnok voltál, amikor kiválóan, vagy akár bajnokok ligája játékos voltál másik esetben, de nem kell azt NB1-B meg NB2-be lássanak, hogy már minden mozdulatod egyharmad sebességgel történik, csak mi történt.
1: Igen,
3: 10 évvel.
1: Maradjon meg a jó emlékezetében mindenkinek abban a játékban. Na visszatérve akkor a kérdésünkre, akkor mi a tipped? Ki volt az, aki még többet vesztett, mint Federer és Iván Lendl, ugye, akik 11-11 Grand Slam döntőt vesztettek? Ha akarjátok, egy picit segítek, hújjon le most a lepel, vagy várjunk még?
4: Ne, picit segítsen. Picit segítsen. Borzasztóan idegesít a dolog.
1: Megtudom azt, hogy kik ellen vesztett, ha segít nektek, szívesen, van egy ilyen lebontásom is.
4: Hát az nehezebb, mint hogyha a nemzetiséget mondasz, vagy földrészt végre, legalább.
1: Mert ki tudjátok zárni azt, hiszen nyilván önmaga ellen nem veszített, hát, hogyha a nagyok ellen vesztett. Szeretnéd ezt te is, Gyuri, ebben a kis játékban, és aztán végén mondjatok egy tippet. No, Nadal ellen 5-ször.
2: Ó, hát akkor nagy hármasból lesz.
1: Alcaraz ellen 3-szor, Murray ellen 2-szer, Wawrinka ellen 2-szer, én ezzel nagyon meglepődtem, Federer ellen 1-szer, és Medvegyevtől is kikapott 1-szer egy Grand Slam.
4: Hát, ez nagyon beugratós volt, ez nem volt kedves.
2: Djokovic.
1: Novák Djokovic, gyerekek, Novák Djokovic bukott 14 Grand Slam döntőt. Azért az nagyon brutál. A 24 győztes mellett, tehát 24-szer nyert, és emellett 14-et bukott. Habból csak a harmada.
4: Harmadát.
1: Harmada.
4: Már 30. 30 fölött van.
1: És Wawrinka ellen, azt nem is tudtam, hogy Wawrinka például Garrost is nyert, szóval le a kalappal. Na, úgyhogy így, ezzel az infóval is beljebb jutottunk ma egy picivel. De legalább így meg vagyunk. Gyuri, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést neked, jó felkészülést a szuper csapathoz. Ha szeptember 18-án nem is, mert mondom, a közeli Mohácsó leszek, de legközelebb egyeztessünk, és nagy örömmel megyünk, és szurkolunk, és nézzük végig, és utána egy pádel vereséget is fel tudunk neked ajánlani. Az én társam szuper Levi lesz, valakit hoz magaddal. Egy egykori hát, kézilabdát. Hát én tudok, hogy amúgykor Fazekas Nándival játszottam meg az Éles Józsival, nagyon jól játszanak ők is, kérdése, őket el tudod csábítani, de bárkit hozhatsz ellenünk. Nagyon kevés az esély.
3: Djokovicsot addig regenerálódik, és beugrik.
4: Kicsit önbizalmat adunk neki.
3: A polihisztor patai urat nem hozzátok magatokkal?
2: Én a közönség soraiból fogom élvezni ezt a mérkőzést szerintem. Mindenkinek jobb így.
1: Még Szalai Kristóf jól játszik, tehát még azért akár őt innen hívhatnád magad.
2: Ne növeljük az önbizalmát szerintem.
3: Dicsérő szavakkal. Az öreg fiúkba fogja rúgni a bőrt, akkor igen.
1: Jó, Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot neked, szevasz!
4: Köszönjük szépen,
1: Marosán. Gyurival beszéltünk, pedig hamarosan jövünk vissza a búcsúzásra, az elköszönésre.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, elkezdődött a tanév, 1.200.000 diák küldt be az iskolapadba. Napos felhős időre számíthatunk, Ötvös Ádint vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A legendás támadó 207 alkalommal játszott az argentin válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek. 2014-ben és idén nyáron ezüstérmes lett a VB-n, a Copa Amerikát pedig kétszer nyerte meg. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását Bradley Barcola, ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool 5 évre szerződtette Barcolát, és 125 millió eurót fizetett a játék jogáért. Győzelemmel tért vissza sérülése után az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének címvédője Carlos Alcaraz, aki 3 szetben nyert Román Safuin ellen. A nőknél is győzött a címvédő az első fordulóban New Yorkban. A világ első Arina Sabalenka két játszmában búcsúztatta a kolumbiai ellenfelét Camila Osoriót. Ott lesz a legjobb 64 között a nőknél a tavalyi döntős és hazai közönség előtt játszó Amanda Anisimova, aki szintén két szedben győzte le honfitársát Ashlyn Krugert a nyitófordulóban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Hosszú idő után ismét önálló minisztérium felügyeli a közoktatást, bevezetve több változtatást. Az alsósoknál például lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. A tanév június 18-án ér véget. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az MVVH legfontosabb feladata. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Kiterjedt orosz drón és rakéta támadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásnak. A mentőcsapatok csaknem 4,5 ezer eltűntet keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal igyekeznek kiszabadítani, miután több százan rekedtek a föld alatt egy alagútban. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak és 82 embert mentettek ki. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya irányában Nagy Tétény közelében a 6-os főút csomópontja előtt korábban baleset történt. A 12-es kilométernél megszűnt a sávzárás, a kialakult dugó már feloszlóban van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: itt ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Szokásos, csodálatos lezárása mai reggelnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Szuper Levi, Patai Geri. Sok érdekességet tudtunk meg, örülünk is annak, hogy ugye kiderültem olyan rég, Marosán Gyurival beszéltünk, hogy a legtöbb Grand Slam döntött Novák Djokovic vesztette szám szerint 14-et. Egyébként tippeltetek sokan, hogy ki lehetett az, és Tibi is, sziasztok, hello, szerintem Djoko lesz. Aztán valaki mondta, igen, még Vilandert is említették, aztán Sampras, de róluk beszéltünk, hogy ők nem lehetnek. Na mindegy, szóval igen, szóval a legtöbbet Novák Djokovic vesztette, mind a mellett az érdekes adat, hogy egy ember nevéhez fűződik a legtöbb győztes és a legtöbb vesztes Grand Slam döntő, ezt nem gondoltuk volna, és olyan eredményekkel, hogy 2007-től kezdve, akkor Federer, aztán Nadaltól kapott ki, 2-3 Andy Murray-től 5 szedben US Open-en 2012-ben és
3: sorolta. És Daniel Medvegyevtől is.
2: És Medvegyevtől is, és ráadásul Medvegyevtől nagyon kemény. Szóval én azt 2021-ben a US Open-en kapott ki 6-4, 6-4, 6-4-re, tehát 3-0-ra. Ha úgy veszük, egy egyszerű 3-0, de azért az nem olyan egyszerű. Szóval egyébként minden jót kívánunk Djokónak minden szempontból. Remélem, nem maradandó, tehát a sérülés, amit mutatott.
3: És hanem... hát Marcinak is.
2: Tehát Fucsovics Marcinak így van, is,
3: tehát nagyon-nagyon fontos, hogy összeszedje magát mentálisan, fizikálisan, mert benne van még a Marciba.
2: Hát én szerintem ő egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges fiú, akinek valamilyen úton-módon nem jut össze a nagy siker. Ugye azt hiszem 2 darab 250-es torna győzelme van, ha jól tudom. Egy 500-as azért simán benne lehetett volna, és talán a legjobb eredménye, most Gerire nézek, Fucsónak talán 8-at döntő.
3: Az volt, igen, az biztos, hogy volt.
2: US Open valahol, igen, tehát azért a legjobb 16 közé bejutott. Tehát,
3: én is úgy emlékszem.
2: Igen, szóval azért, de még simán van benne, még simán lehet benne. Nem beszélünk a tegnapi, vagy nem annyira beszélünk a tegnapi sikeres ugye Barcelona győzelemről, ugye 5-2-re.
3: És milyen gólokkal?
2: Rayo Vallecanót, végre Yamal visszatért, itt a kétkedőknek mondjuk, hogy azért, na, azért az nem volt egyszerű játék. Gólgazdag meccs volt ugye 5-2, ez nem mondható el az Atalanta Bologna meccsről, az is késő esti volt, ha valaki lemaradt van róla, 1-0 nyert az Atalanta 97. 6. percben 5 góllal. A Róma valami őrületes menetelésbe kezdett, két meccs után 8-0-ás impozáns mutatókkal áll a Széria A élén. Én ezt megjósoltam még a nyáron, ehhez tartom is magam, hogy ő fogja megnyerni az idei Szériát, ráadásul BL induló is. Tehát nem is tudom, mikor utoljára a Rómával ilyen. Volt egy Aston Villa Arsenal nagyon unalmas mérkőzés, ahol Saka góljával nyert az Arsenal 1-0, ezek a tegnapi történések, aztán ma hát Championship lesz, ugye, tehát angol másodosztály, aztán nagyon más. Német kupa lesz, még hogyha valakit érdekel, egy jó kis Hamburg és egy Dortmund esti mérkőzés, és lesz ugye Coppa Italia is.
3: És hát a US Open,
2: és
3: Marozsán Fábián is pályára lépnek ma, úgyhogy nekik lehet mindenképpen
2: igen, focban drukkolni. Igen, kupa lesz egyébként meg, ahogy mondod, így van. Tehát, hogy tenisz és US Open lassan szerintem kezdődnek, ugye? Ott azért olyan nagy meglepetés, Djoko kiesése után, hát nem nagyon látok egyelőre, de hát majd ma játszanak. Hát van esélye Belucci ellen Piros Zsombornak.
3: Így van. Tehát... az egyetlen meccsüket Piros Zsombor nyerte egyébként, egyszer már játszottak egymás ellen.
2: És közel ott is 95. Belucci és 118. Piros Zsombor a világranglistán, tehát hozza ezeket, érdekes, ő például ugye hozza ezeket a nagy meccseket, szoktatod, aztán utána úgy valahogy, ez a nehéz ebben a teniszben, gyerekek, hogy folyamatosan hoz, és ezért döbbentes számadatok, amiket mondtunk itt a Grand Slam győzelmek és a vesztett döntők esetében, meg a nevek mellé csatolt győzelmek számát, illetően Djokovic ugye Fédi és Nadal kapcsán, hogy ezt 20 évig hozod. 2007-es az első vesztett Grand Slam döntője, ugye Djokovicnak most meg 2026, tehát itt van 19 éve, és ezt végig, micsoda szerencse, hogy nincsen sérülés.
3: És úgy, hogy alig csak a pontok felét, kicsivel több, mint felét nyered meg. Tehát, igen. Ez is kiderült.
4: Igen, és ugye piros

0: hívott minket.
1: Készülődök, csomagolok, mert hogy kosárlabda, női kosárlabda világbajnokság kezdődik pénteken, úgyhogy oda tartok Berlinben, Németországba. Úgyhogy így a mai meg a holnapi nap egy kicsit kiéheztetem magam a sporteseményekre, hogy aztán minél több meccset meg tudjak tekinteni a helyszínen.
0: Mit lehet most Berlinből kérni? Mit kérjünk, Levi?
2: Berlinből?
0: A falból már nem tudunk sokat. annyira nemzetközi lett Berlin, és kint volt egy ismerősöm, azt mondja, néha-néha van egy-két német ember, akivel találkozik, de szó szerint.
2: Csokoládét. Németországból csokit kell kérni egyébként.
0: Meg Kölnből Kölnit.
2: De hogy, bocsánat, csak hogy ne felejtsük el, hogy a hölgyeknél is Bondár Annának is tudunk szurkolni.
0: Neki
2: nagyon. Ő is fél hétkor mutatkozik be a US Open-en. Úgyhogy három magyarnak is szurkolhatunk ma.
0: Hajrá, így van. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, a türelmet, az itt létet és a sulisok. Tehát drága fiatalok, ne feledjétek. Ennél sokkal rosszabb lesz. Tehát mikor nekem is mondták gyerekként, diákként, de addig örülj, amíg tanulsz, meg iskolába jársz. Csak ugye nem hittük el? Ti elhittétek? Geri?
1: Nem nagyon.
0: Te elhitted? Levi?
2: Nem, de elmélkedtem rajta nagyon sokan.
0: Na, azért látom a gyerek Levit, hogy miért jó nekem iskolába jár, nem hiszem, sokkal jobb lesz, én dolgozni akarok,
2: majd élni szeretnék. Majd mehetek szülői értekezletre.
0: Sok sikert kívánok, nánk ezt az édesanyukája megteszi, úgyhogy sok sikert kívánunk mindenkinek.
1: De egyébként éppen Navó nem mondta azt, hogy annak idején azért késett el az iskolából, mert Novák Djokovic mérkőzéseit nézte a tévében, aztán megverte Djokovicot, úgyhogy ki tudja, hogy kiből mi lesz.
0: Azok egy nagyon-nagyon nagy találkozások, amikor gyermekkorban bálványozott tényleg ikonoddal, utána az életben találkozol, és ott ülsz vele, és beszélgetsz. Nekem ilyen Horváth Csárlival volt. Na, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, legyen tejen úgy ez a kedd, ahogy szeretnétek, nézzetek US Open-t, és szurkoljunk a magyaroknak, és aztán holnap reggel 6-kor újra Sportrádió és Nemzeti Sportrádió Sportreggel. Köszönjük mindenkinek, és természetesen a búcsúzás sem maradhat el, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Patai Gergely nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 1896 és 2024 között 33 nyári olimpiát rendezhettek volna, de a két világháború miatt csak 30-ra kerülhetett sor. Ezek közül három nagyon régi, még térben és időben is kissé kontrollálatlan volt. Az 1900-as párizsi májustól októberig. Az 1904-es Saint Louis-i júliustól novemberig, az 1908-as londoni áprilistól októberig tartott, a későbbiekben már kicsit körülhatároltabb keretek között zajlottak az események, kivéve az 1956-os Melbourne-it, amely során az ausztrál állatbeviteli tilalom miatt Svédországban rendezték a díjlovaglás klasszikus küzdelmeit. A három időben fegyelmezetlen olimpiát nem számolva, a további megrendezett 27 játékok közül áprilisban tartották az 1896-os Athénit, októberben az 1964-es Tókióit és az 1968-as Mexikóit, november-decemberben a már említett Melbourne-it, míg az 1988-as Szöuli és 2000-es Sydney októberben ért véget. A maradék 21 ötkarikás játékokra, vagyis a többségre a klasszikus európai nyárban, vagyis júliusban és augusztusban került sor, de kettő volt, amely belelógott a szeptemberbe. Ezekről is szó lesz a mai műsorban. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az adásunk harmadik harmadában elevenítjük fel azt a két olimpiát, amely egyaránt szeptember 11-én ért véget, előtte pedig azokat az augusztus utolsó két hetében nyert ötkarikás magyar aranyakat, amelyekről megmaradt az eredeti rádióközvetítés. Kezdjük a sort nagy tímje Athénban augusztus 15-én szerzett bajnoki címével.
6: Bárki győz itt, nem kell szégyenkezni, hiszen mindent megtett, higgyék el nekem, mindent megtett mind a két versenyző, hogy emelt fővel hagyja el majd a pástot, bárki lesz is a vesztes. Folytatás következik. Letelt az egy perc kiméleti idő, a pihenőidő, és most még gondokban látom innen a közelképen Fesselnek az arcát. Kinéz a kislányára, utoljára még, az utolsó pillanatával szemkontaktusba lépett a gyerekkel, meg a férjel, akinek az ölében ott ül az apró kicsi copfos lány, és aztán a rajta után Tímea a szokásos haraszoló mozdulatokkal lopja a távolságot, szorítja lefelé, hátra, pást vége felé Fesselt, aki már érzi, hogy ott az arany magas részen van, és egy rövid szúrás, helykapufa volt, talán 2-3 centi hiányzott, hogy elérje, de mind a ketten jó, lámpát gyújtanak, együttes találat, a kuduglut követően 10-8, és alig-alig ment el még, nem egészen fél perc a második harmadból, hát ez biztosan nem fogják kivívni a 3x3 percet, ez szinte biztos vagyok benne, sokkal aktívabbak, sokkal hamarabb szeretnének már túl lenni rajta, és aztán végigcsinálni az eredményhirdetést, majd aztán kipihenni ezt a rettenetesen nagy idegcsatát, amit itt ma, ezen a napon itt Athénban végig kellett csinálniuk. Flesze indul, ő bánja, ráesik a pengéje, a magyar vívónő, nagy tíme a védő mozdulatára, a pengével kivédi, a markolattal és a pengével együttesen kivédi a támadást, és jön a visszaszúrás, és ez jó. Ez kicsit tőrakció volt, tehát mondom, testre irányult, de ki figyel oda ilyenkor, 11-8-ra nagy tíme a vezet, és nagy tíme a előnye, ez a három tusz előny remélhetőleg most megnyugtatja, de nem altatja el, hiszen Flesszel nagyon-nagyon résen van, és macska mozgású, és nagyon jó egy vezetése, igazi művésze a fegyvernek, óriási egyéniség, óriási tudású versenyző, aki Vadlupról jött, és Vadlupon mindent megtanult, amit kellett, de aztán mégis Párizs a világ közepe, és egy együttes találatot követően 12-9. Bontjuk le egy kicsit, hogy meddig megy a verseny, mondhatom azt, hogy célegyenesbe fordultak. 2 perc van hátra a harmadból, az idő tehát valószínűleg nem számít. 3 tus kellene nagy tíme a részéről, Flesszel viszont még 6-ra van attól, hogy ő menjen a mennybe. Ne menjen ma Flesszel a mennybe, annál is inkább, mert most már csak 3 tus kell nagy tímeának. Együtt gyújtottak lámpát, 13-10, és hogyha ezt megőrzi, futásban is ez körülbelül jelent mondjuk a 400 méteres futásban olyan 3 méter előnyt, és hogyha valaki ezt az utolsó 30 méteren meg tudja őrizni, az már azt hiszem, hogy hallatlanul boldog lehet. Most minden találat egy kis halál, azt hiszem, hiszen ez a döntő, felém zúgó hegy, a felénk rendülő ellenfél fenyegetően jön és próbálja tönkretenni aranyos álmainkat. Ezt érezheti mind a két versenyző, ezúttal most remélhetőleg inkább Flesszel van ilyen gondban, hiszen jön felé nagy tímja, aki tartja a pengéjét, és fejet szúr! Találatot ér el, teljesen mindegy, hogy mit szúr, de úgy érzem, hogy fején találta nem a szöget, hanem Flesszelt. 14-10! Kedves hallgatók, 14-10! Kezdjünk el ünnepelni! Kezdjünk el ünnepelni, hiszen egyetlen tus kell még nagy tímjának ahhoz, hogy aztán majd mondom tovább. 14-10-nél Flesszel nem tudom elhiszi-e, hogy neki van még itt valami keresni valója. Nagy tímeának minden esetre van. Nagy tímea megy előre, szorítja az ellenfelet, aztán utána szúrnak, húj, de összecsapnak mind a ketten, egymáson túl kerülnek, nincs lőtávolon belül, vagy lőtávolon kívül senki, hanem túlságosan belül vannak, nem tudnak lámpát gyújtani. Jön előre, most nagy tímea megint, és megvan, nem, de tudom, megvan, elcsúszott, térdre esett, Flesszel, és ez jelképes tulajdonképpen, letérdel nagy tíme előtt, és ünnepel a közönség. Ünnepeld magad, nagy tíme, ünneplünk mi is. A győzelem elégtétel, a győzelem narkózis. Nagy tíme a ma a legszeretetre méltóbb narkomán. Ez jó lenne, hogyha nem értenék félre. Csöndesen meghajol, szerényen. Vannak, akik nagyon látványosan boldogok a győzelem utáni pillanatokban, nagy tímea nem, hanem csöndben élvezi a sikert, ahogy egy csókot szokott az ember. Most berohan a közönség. Hát persze, hogy földobják a levegőbe. Antoine írta, ő mondta, hogy a szenvedés majdnem mindig a boldogság előfutára. Hát nagy tímea szenvedett eleget ezért a sikerért, hogy kétszeres olimpiai bajnok legyen. Zseniális volt. Gyönyörű tímea, fönt a világ tetején, a magyar nagy tímea, olimpiai bajnok.
5: Nagy tíme a 2004. augusztus 15-én szerezte ezt az olimpiai bajnoki címet, és 12 évvel később és egy nappal 2016. augusztus 16-án ért a csúcsra női kajak kettesben Kozák Danuta és Szabó Gabriella.
7: Eljött az idő, eljött ennek a párosnak az ideje, annak a párosnak, amely gyakorlatilag 21. éve, 21. esztendeje dolgozik együtt. Majdnem mindig párosban is mentek, aztán a londoni olimpia után, főképp azok után, hogy ott, ahogy említette Kalapos Mihály, az időrendben nem fért bele a páros, és nem ők indultak. De aztán mégis egymásra találtak, hiszen Kozák Danuta sokat markolt és keveset fogott, mert a tavalyi esztendőben, ugye már azt megelőzően is 2014-ben a moszkvai világbajnokságon próbálkozott azzal, hogy az 501-es mellett a 201-esben is felvegye a küzdelmet az ott egyeduralkodó Lisa Carringtonnal, és nem sikerült, ráadásul tavaly az otthoni egyes válogatót elveszítette Kárász Annával szemben, így aztán nem indulhatott volna, vagy legalábbis egyesben a milánói világbajnokságon. De akkor jött az ötlet, hogy versenyezni kell, ott kell maradni, fejlődni kell, és újra rátalált Szabó Gabriellára. Arra Szabó Gabriellára, aki egy igazán alázatos versenyző, nem egyéniben éri el a sikereit, hanem párosban és csapatban, négyesben. És arra a Szabó Gabriellára, aki Csipes Tamarával 2014-ben Moszkvában megtörte a németek uralkodását, mert a Franziska Weber és Tina Dietze kettős ugye nyert Londonban az olimpián. Nyert 2013-ban is a világbajnokságon, de aztán jött Szabó Gabi és Csipes Tamara. A tavalyi esztendőben pedig az újjáalakult régi páros Szabó Gabriella és Kozák Danuta győzedelmeskedett, mint ahogy amióta újra összeálltak, mindig, mindig és mindig. Most a versenyzők közelítenek a rajtálláshoz, a hivatalos rajtidőig még elvileg van bő egy perc, de most már akkor ismerkedjünk a mezőnnyel, a női kajak 2-es 500 méter A-döntőjének mezőnyével. Az egyesen az ausztrálok Bull és Burnett, a kettesen az oroszok, Anyushina és Stepanova, VB 5-ek voltak tavaly a hármason, a fehér oroszok, Liapeska és Litvinchuk, a négyesen a címvédő német egység Weber és Dietze, ugye voltak, ahogy említettem, világbajnokok is. Az ötösön Szabó Gabriella és Kozák Danuta, Magyarország többszörös világ és Európa bajnok páros. A hatoson a lengyelek Karolina Naja és Beata Mikolajczyk, olimpiai harmadikok voltak Londonban és EB győztesek 2013-ban. A hetesen az ukránok Todorova és Hirschun, és a nyolcason a kazakok Szergejeva és Podolnykova. Ez tehát a mezőny. Egyelőre elcsendesedik mindenki, a lelátón persze nem, hiszen a magyar zászlók is ott lengedeznek, és most már minden készen áll a rajthoz. Két évtized munka, és alig több, mint másfél perc a bizonyítása, 500 méter. Javítási lehetőség nincs, vagy négy esztendő múlva. És ebben a pillanatban elrajtol a mezőny, a teher ott van a magyar vállok, a magyar lányok vállát nyomja, és a hátrány is a miénk, nem csak a rajtnál, ami azért nem sikerül rosszul, hanem azért is, mert Kozák Danuta a győztes előfutamban betegen, bélfertőzéstől szenvedve legyengülten versenyzett, de kiállt magáért, a társáért, és nem patetikus azt mondani egy ilyen sportember esetében, hogy a nemzetért, a hazájáért. A németek kezdenek jobban, övék az előny, de nem sokkal az előny, és nekünk nem az elején kell elmenni, ott kell lenni velük, ott kell lenni velük, és majd Szabó Gabriella tudja, hogy mikor kell indítani. És most érkeznek a versenyzők a táv feléhez ebben a pillanatban, és már a mieink az elől, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó, a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak. 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, és megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta. Olimpiai bajnok. Gyorsabbak, erősebbek, és ők állhatnak majd a legmagasabbra a dobogón. Egy fantasztikus küzdelem végén letaszítják a trónról a címvédő németeket, Webert és Dietzét. Egy hajszálon múlott, ki tudja, hogy a betegsége, Danuta betegsége mit és mennyit befolyásolt, de most már nem érdekel senkit, mert olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta, valóra válik a gyermekkori közös álom. Elképesztő, fantasztikus, megvan a 6. magyar aranyérem Rio de Janeiroban, az első a kajakkenu pályán, és látva ezeket az aranyos lányokat, bizonyára nem az utolsó.
5: Bizony-bizony nem az utolsót szerezte, hiszen Danuta 2 nappal később egyesben is oktatta a világot.
7: Ki lesz a kajak királynő 2016-ban? Ez itt a nagy kérdés. Lesz-e címvédés, esetleg visszavágás vagy trónfosztás? Ezek pedig az eshetőségek. A legnagyobb esélyes pedig majd a 6-os pályán. Kozák Danuta, a 29 esztendős magyar versenyző, aki már szerzett Rióban aranyérmet párosban 500 méteren Szabó Gabriellával, ezúttal egyesben száll versenybe, hogy megvédje londoni aranyérmét. A legnagyobb ellenfelek, nem is erősségi sorrendben pályát tekintve, az egyesen a kínai Zhu, aki volt világbajnoki 3. A 2-esen az a Lisa Carrington, az új-zélandi, aki ezen a távon tavaly világbajnok lett, akkor legyőzte Kárász Annát, és egyébként 2-szeres olimpiai bajnok a sprintszámban 200 méteren, ahol 4-szeres világbajnok is, és egyre jobb 500 méteren, nagyon-nagyon kell rá figyelni. A 3-ason a fiatal dán, a 20 esztendős Emma Jörgensen Európa bajnoki 3. volt ebben az esztendőben. Az 5-ösön a fehér orosz Marina Litvinchuk, aki K4-ben volt olimpiai bronzérmes Londonban, és az a Litvinchuk, aki próbálta megnehezíteni Kozák Danuta dolgát az előfutamban, végül is egy fél másodperccel kikapott, de legalább nagyobb erőbedobásra sarkalta a szám címvédőjét, tehát a 6-oson lesz Kozák Danuta, és őt nem csak Litvinchuk, hanem a másik oldalról, a 7-esről az azeri Osipenko Rodomska fogja majd közre. Az azeri egyébként ukrán 33 esztendős, Pekingben ő nyerte ezt a számot, Londonban viszont hiába vezetett szinte végig az utolsó jó 50 méteren, Kozák Danuta lehajrázta és letaszította a trónról. Egyébként volt világbajnok is Osipenko Rodomska, mégpedig 2010-ben. A 8-as pályán is egy magyar hölgy, mégpedig Ruzicsics Benedek Dalma, aki férje által lett szerb állampolgár és olimpiai újonc, hiába 34 esztendős. Ennek ellenére Magyarországról nem sikerült kijutnia. Kozák Danuta, Carrington, Litvinchuk, Osipenko, ki tudja. És most elrajtol a mezőny ebben a pillanatban. Kozák Danutának nagyon kell vigyázni a rajtra, vigyáz a rajtra az Európa bajnokságon, egész egyszerűen nem volt vezényszó, egy hajó hátrányt kellett behoznia. Most erről szó sincsen, arról van csak szó, hogy megy a többiekkel. Igaz, hogy nagyon-nagyon megy Litvinchuk, aki próbál tempót, iramot diktálni, és egyelőre úgy tűnik, hogy a fehér orosz van elől. Danuta azonban ott van mögötte az új-zélandi Carrington, aki ugye 200-as menő, és várható, hogy a táv elején elmegy, esetleg nem indul el az elején. Kozák Danuta mellett ott van Litvinchuk, ez azért jó, mert lát, ha egy kicsit csak balra sandít, akkor látja, hogy Litvinchuk mit csinál. Mi pedig azt látjuk, hogy megtesznek egy jó 100 métert, most már 150-et is a versenyzők, és a fehér orosz vezet. Kozák Danuta azonban jön, húzásról húzásra jön fel. Nem akarja a végére hagyni Kozák Danuta. Már kiszáll a versenyből Carrington 250-nél. 250-nél Kozák Danuta pedig az élen átveszi a vezetést Litvinchuktól, a 3. helyen pedig Osip Benko Rodomska, aki nem tett le arról, hogy visszaszerezze a trón. Óriási csatában a fehér orosszal Kozák Danuta, akkor, amikor 200 méter van hátra, 200 méter van hátra, és Danuta vezet, nem sokkal, de ő vezet, és a fehér orosz a legnagyobb ellenfele, sőt, meglepetése az egyes pályán a kínai Zhu próbál versenyezni. De Danuta, ahogy Londonban is mondta, nyom egy fúrót, ez pedig azt jelenti, hogy 100 méterrel a vége előtt Egy hajóval vezet a fehér orosz előtt, a többiek csak a vert mezőnyben. Kozák Danuta szenzációs, párját ritkítja az 50-en, az utolsó 50-en. Egy diadalmenet, óriási győzelem. Kozák Danuta olimpiai bajnok! Kiengedheti a gőzt, kiengedheti a feszültséget. Tavaly elvesztette otthon az egyes, de ez is kellett ahhoz, hogy most itt Rio de Janeiroban elképesztő, egyértelmű, vitathatatlan győzelmet arasson.
8: És hát hol vannak az udvarhölgyek? Hol van Carrington? Hol van Osipenko, Rodomska? Hol van Litvinchuk? És hol vannak a többiek? Sehol, mert Kozák Danuta 1 perc 52,494 ezred másodperccel leiskolázza a teljes mezőnyt, és a második aranyérmét szerzi Rio de Janeiroban. Ő a kajak királynő, egyértelműen ő a kajak királynő, megvédi egyes 500-on londoni olimpiai bajnoki címét, és ez már összességében a negyedik olimpiai aranya, a legeredményesebb ebből a szempontból a magyar kajakkenu sport történetében. Kozák Danuta tehát szenzációs, megszerzi a magyar küldöttség 7. aranyérmét a riói olimpián, és hát csak látszólag, higgyék el, látszólag volt ez egy könnyed győzelem, összességében egyébként magabiztos, mindent beleadott, és betegsége ellenére most már a 110%-os Kozák Danuta versenyzett, és nincs ellenfele, nem volt ellenfele, nem lehetett ellenfele, csak önmaga, önmagát pedig sokadjára is legyőzi, és most sütkérezhet már a stégen, a napsütésben. Fantasztikus versenyző, fantasztikus győzelem. Női kajak egyes 500 méteren, tehát olimpiai bajnok. Kozák Danuta, Magyarország.
5: Kozák Danuta egyesben 2016. augusztus 18-án szerzett olimpiai bajnoki címet, 12 évvel korábban, 2004-ben lett olimpiai bajnok egy nagyon-nagyon szimpatikus sportlövő hölgy. Igali Diana, aki sajnos már nincs közöttünk, 2004. augusztus 19-én lett olimpiai bajnok. Elevenítsük fel azokat az aranyos pillanatokat.
9: És a 7. lőhálásban állunk, egyetlen dupla van, és ha ebből az egyik duplából az egyiket eltalálja, akkor olimpiai bajnok Igali Diana. Ha most a duplából csak egyet eltalálsz, akkor olimpiai bajnok vagy Dia, és még csak a 7. lőhálásnál vagyunk. Hopp! Most figyeljenek!
10: Megvan! Megvan! Olimpiai bajnok Igali Diana! Nincs tovább! Dia, engedd el magad! Ő még nem engedi el magát, nem hiszem el, ő nem engedi el magát, nem ünnepel, nem enged ki egy pillanatra sem. Ugyanúgy zsebre dugja a bal kezét, és a jobbal fogja a puska csövét, és ott van még a puska csöve a vállán. Ő még nem enged ki, de már mosolyog. Látom az arcán egy pillanatra, hogy fölnézett, akkor azért elmosolyodott. 95 koronggal vezet. De mintha mi sem történt volna, úgy koncentrál még a 8. lőállásra. És a szurkolók, akik egy emberként ugrottak talpra, és kezdték már ünnepelni az olimpiai bajnokot, ők is visszaülnek, ebben itt egyébként a helyi önkénteseknek is volt szerepük, akik mint egy jelezvén nekik, hogy kérem szépen, hát nem ért még véget a verseny, nem ért még véget a döntő, és Igali Diana most a lőállásban, az olimpiai bajnok egy kicsit takarított, úgy, ahogy egy édesanyához illik, a bal lábával ott néhány porszemet arrébb állított, és aztán figyeli a magas tornyot. Még egy kicsit eljátsza a kacsázó mozdulatot, gyönyörű, ahogy csinálja, olyan gyönyörű így a szemnek, ahogy látom, ahogy követi a puskával is, mintha nincs ott a cél, tehát a korong, de ő háromszor lekövette, most mondta, hogy hopp, és el is találja. 24 lövésből 24 korong bánta, hogy Igali Diana állt a lőállásban. Már csak egyetlen lövés. A kérdés mindössze annyi, hogy 96 vagy 97 koronggal avatjuk-e, ünnepeljük olimpiai bajnokunkat, Igali Dianát. Az utolsó hopp. Jön a korong. És ez sem hibázza el! Dia most már ünnepel! Hol az a bukfenc, hol az a szaltó? Dia megcsókolja a fegyverét! Olimpiai bajnok Igali Diana, a többiek most mennek neki gratulálni. Dia, Hungária, Igali Diana az olimpiai bajnok. 97 koronggal az első sorozatban egy kicsit ránk ijesztett, hiszen 23-mal kezdett, aztán a másodikon már egy órával később 24-ig jutott, újabb pihenő és a maximum a 25. Ez már azt jelentette, hogy ő jutott a legmagasabb eredménnyel a döntőbe, és itt a döntőben sem tudott hibázni, folytatta azt, amit a harmadik sorozatban Magyarországon. Igali Diana vagy itt Mulában, ünnepeljünk, tomboljunk, táncoljuk,
11: járjuk a diatáncot, mert Igali Diana olimpiai bajnok.
5: Igali Diana 2004-es sikerét megelőzően már két kajakkenő olimpiai bajnoki címet idéztünk a 2016-os olimpiáról, felelevenítettük, amikor Kozák Danuta és Szabó Gabriella párosban lett olimpiai bajnok 2016. augusztus 16-án, felelevenítettük, amikor augusztus 18-án Kozák Danuta egyesben lett olimpiai bajnok, majd újabb két nap elteltével 2016. augusztus 20-án odaállt a rajtvonalhoz Kozák Danuta ismételten, hogy négyesben is olimpiai bajnok legyen Szabó Gabriellával, Csipes Tamarával és Fazekas Zúr Krisztinával.
12: Hát lassanként odaállnak tehát a csapatok. Minden tekintetünket a 4-es, 5-ös, 6-os pályára vetjük, magyar, fehér, orosz, német hajóra. Nem sértés, de a dánokra, kanadaiakra, új-zélandiakra, ukránokra, britekre nem számítunk különösebben. Egyébként Szabó Gavi rajtoltatja el a csapatot. Kozák pedig Simon Miklós szerint technikailag olyan képzett, mint Lionel Messi a futballban. És akkor ő hozzájuk jön az erő, Csipes Tamara személyében és a tapasztalat Fazekas Zúr Krisztina személyében. Beáll a rajtgépbe a 8 hajó. Középen a 4-es pályán a magyar, és megtörtént a rajt. Egy picit, mintha beragadtak volna a mieink, az 5-ös pályán mellettünk a fehér oroszok jobban rajtoltak, és feltétlenül, vagy mindenféleképpen jobban rajtoltak a németek, de hát ezt már megszoktuk. Az előfutamban is valahol 200-nál robbantottak Szabó Gabiék, és jöttek föl, de akkor mondhatni, hogy mindent elsöprő és viharos iramban. Elől tehát a hajók, de nagyon jól állnak a mieink, szerintem majdhogy nem vezetnek. A 4-es, 5-ös, 6-os pályát kell nagyon figyelni, és az 5-ös, mintha a fehér oroszok lemaradnának, leszakadnának egy picit. Vajon jól látom-e? Egyelőre forog a 8 versenyző kezében a 32 lapát. A 250 méterhez a 4-es pálya ér el elsőként, de nagyon rajtunk vannak a németek. Tehát bent Bóta Kinga nem véletlenül félt a német egységtől. Sőt, itt nálam fura mód Új-Zéland és Dánia jelenik meg, úgyhogy teljesen össze-vissza sorrendet látok, vagy pedig én nézem el a csapatokat, a beosztást, ki tudja. A magyarok a 4-es pályán, tehát őket kell nagyon-nagyon figyelni, és véleményem szerint ők vezetnek, és ők csatáznak a németekkel, mint ahogy 250-nél is ők voltak az élen. De most már a mieink vannak az élen, egy légszekrényivel körülbelül, a hátralévő távolság még egy 80 méter, kell még bírni, mert nagyon keményen és nagyon erősen hajráznak a németek, a mieink hajója lelassul. Az utolsó métereken kell eldőlni mindennek, még mindig a mieink vezetnek, gyerünk Gabi, gyerünk Tamara, gyerünk, most kell beerősíteni, és szerintem, ha egy orrhosszal is, nem is egy orrhosszal, egy beülővel, első a magyar csapat, második a német, és harmadik a fehér orosz. Jó van, lányok, ez szép volt, nagyszerű munka volt. Kozák Danuta az első magyar kajakos, aki egy olimpián tripláz, azaz három aranyérmet nyer. Csipes Tamara a negyedik olyan magyar sportoló, akinek édesapja is olimpiai bajnok volt, hiszen Homonnai Márton lánya Szőke Kató, Németh Imre lánya Németh Miklós, Szívós István fia Szívós, Németh Imre fia Németh Miklós, Szívós István fia Szívós István, és most Csipes Ferenc lánya Csipes Tamara lett olimpiai bajnok. Szabó Gabi, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas Krisztina. Ragyogó teljesítmény volt, amit produkáltatok. Köszönjük, gratulálunk.
5: A női kajak négyesünk 2016. augusztus 20-án szerzett olimpiai bajnoki címet, két nappal később, viszont 8 évvel korábban, 2008. augusztus 22-én Vajda Attila kenu egyesben 1000 méteren bizonyult a világ legjobbjának, idézzük fel azt az aranyos közvetítést is.
13: Az utolsó 200 méter következik, ez az ő erőssége, csak ugye bírja végig, ez itt a kérdés. A rajtja lassú, utána megfontoltan utazik, és utána fölgyorsít és belelendül. A közönség is lelkesedik, mert a spanyol hajrázni kezd. A spanyol Kál vigyázni kerül rá, Attila még neked bírnod kell. Attila előnye már majdnem egy hajóhossznyi, lassanként ideírnak elém. Azt látom, hogy nem igen erősíthet bele Menykov és Hall, akik még követik őt. Zsukovszki is lemaradni látszik, és egy olyan háromnegyed hajóhosszal vezet Vajda Attila a spanyol Kál előtt, a címvédő előtt. Gyerünk, még mintegy 50 méter a hátralévő távolság, és ez a hajóhossznyi különbség egyelőre nem változik, nem csökken. Attila már érzi, hogy ő lesz az első, hogy ő az olimpiai bajnok első. Most már elengedheti a lapátot, fölemelheti a kezét. Vajda Attila óriási hajrával 700 méternél vagy 730-nál átvéve a vezetést, nem engedi ki a kezéből azt, és megnyeri az olimpiai bajnokságot kenu 1-es 1000 méteren.
14: Elhiszed már, hogy olimpiai bajnok vagy?
15: De most 500 méterre kell koncentrálnom. Tehát elhinni elhiszem, felfogni felfogom, de most van más feladat, ami előttem áll. Bővebben igazából erről az egész versenyről most szerintem szombat este lehet kérdezni, addig még fokozatosan fejlődni kell, holnap egy nagyon kemény 500 vár rám. Most csináltam egy nagyon jó pályát, holnap meg kell csinálni még egyszer.
5: Vajda Attila 2008. augusztus 22-én szerzett kenu 1-esben 1000 méteren olimpiai bajnoki címet. Természetesen folytatjuk a hírek után is a múlt idézést, hiszen augusztus utolsó hetében nem kevés magyar olimpiai aranyérem született, és ezek közül soknak az eredeti rádió közvetítése is szerencsére megvan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
16: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
17: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, a Volán is felkészült a tanévkezdésre. Napos felhős időre számíthatunk, Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A legendás támadó 207 alkalommal játszott az argentin válogatottban, 125 gólt szerzett. 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek, 2014-ben és idén nyáron ezüstérmes lett a VB-n, a Copa Amerikát pedig kétszer nyerte meg. Újabb alapember távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Gabriel Kanikovszki visszatér a Maccabi Tel Avivhoz. A 29 éves középpályás 4 éves szerződést kötött új csapatával. Kanikovszki tavaly nyáron ingyen érkezett az FTC-hez és 56 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett. Az angol és a spanyol labdarúgó bajnokság címvédője is győzött tegnap este. Az Arsenal az Aston Villa otthonában nyert 1-0-ra, még a Barcelona hazai pályán a Rayo Vallecanót verte 5-2-re, így mindkét csapat még hibátlan. Olaszországban pedig a második mérkőzését is 4-0-ra nyerte meg az AS Roma. A fővárosi együttes ezúttal idegenben a Leccét ütötte ki, és nyert tegnap az Atalanta is méghozzá egy utolsó pillanatban szerzett góllal 1-0-ra a Bologna ellen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban. Baka András a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiány cél az eredetileg tervezett 3,7 helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kell a Lengyelországnak járó háborús jóvátételügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
0: Közlekedés.
1: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél, torlódnak a járművek. Távolabb a keleti szektorban, Vecsés térségében két személy autó ütközött össze. A 37-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres szakaszos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A héten nyáriasan meleg időre számíthatunk hűvös hajnalokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A hírek után ismét itt vagyunk, és elevenítsük fel a 2008. augusztus 23-án történt eseményt, amikor Janics Natasa és Kovács Katalin kajak kettesben 500 méteren át oda a rajthoz, hogy legyőzze az egész világot, és ezzel olimpiai bajnoki címet szerezzen.
4: Talán éppen a mieink vezetnek, vagy a németek vannak elől. Fej-fej mellett haladnak a Kovács Kati a maga hívottságával, Janics egy kicsit feszült arccal, de mellettük még ott van a lengyel hajó is, akik igen erőteljesen kezdtek, sőt, jönnek a franciák, a magyar hajó most, mintha orrhosszal vezetnek a lengyelek előtt, és jönnek a franciák is. 250-nél magyar, lengyel, francia, japán sorrend volt, és csak az ötödik helyen hajtottak a németek, és most gyerünk bele, mindent bele, még mint egy 150 méter van hátra, a Janics Kovács kettős egyelőre vezet, de nagyon erőteljesen jönnek ránk a lengyelek, és nagyon erőteljesen jönnek a németek, nem köthettek be, bírnotok kell, nem lassul le a hajó, nem állhat le a hajó. Milyen vihar irammal jönnek közben a franciák. Vigyázzunk a franciákra, gyerünk Kati, gyerünk Natasa, még 10 méter, meg kell nyerni ezt, és most mindjárt ott vagytok a célban, és első a magyar páros, megvédte ezzel olimpiai bajnoki címét. Olimpiai bajnokok.
5: Két nagyon boldog lány áll itt mellettem, olimpiai bajnokok vagytok, ez egy legyőzhetetlen páros, Kati.
6: Hát volt már, hogy legyőztek minket, de örülök neki, hogy most mi jöttünk ki ebből a csatából nyertesként.
5: Az egyes után nagyon össze kellett magad lelkileg szedni, ugye?
6: Úgy éreztem, hogy az egyesre nem tudok úgy fölpörögni, nem tudtam jól bemelegíteni, éreztem, hogy az izmaim nem az igaziak már, amikor a rajthoz álltunk akkor.
5: Annyira jó mosolyogni, látni benneteket.
6: Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, tényleg. Hogyha őszintének kéne legyek most nagyon-nagyon, akkor nem sok esélyt adtam arra, hogy sikerül, főképp nem, hogy ilyen fölényesen, nagyon-nagyon jól ment.
5: Mikor érezted, hogy megvan?
6: Hú, amikor elrajtoltunk és rajtunk nagyon jól sikerült, akkor éreztem, hogy itt nagy csata lesz, és aztán amikor már 2-5 helyen értünk, akkor már éreztem, hogy ez a miénk lesz.
5: Natasa, olyan jó téged is látni, örülni. Lelket kellett önteni Katiba az egyes után?
6: Nem, tényleg nagyon jó versenyző, és eddig se csalódtam benne, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy vele veszhessek a párosba.
5: Belegondoltál már, háromszoros olimpiai bajnok vagy most már?
6: Hú, nagyon szép. Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy így a verseny végére sikerült végül is nekünk nyerünk, mert nagyon akartunk egy olyat is hazavinni.
3: Janics Natasa és Kovács Katalin 2008. augusztus 23-án lett olimpiai bajnok, egy nappal később pedig beérett a férfi vízilabdázók munkája is, hiszen aranyérmesek lettek a fiúk. Idézzünk fel néhány pillanatot, abból a nagy-nagy örömből Novotny Zoltán és Hajdú B. István voltak a kommentátorok.
7: 13-9-nél azért a gyengébeket támogatják egy picit. Az amerikaiak nem várnak az emberporra, Böbien Lőszécsi a kapufára tolja a labdát, marad amerikai kezeken a labda, de most látom, hogy már csak 3 perc, 15 másodperc van hátra.
8: És amerikai kezeken a labda, a sapka nélküli, kalap nélküli amerikai a bal oldalon. Valószínűleg Acevedóról csúszott le ez a sapka megint. A játékvezető pedig megállítja a játékot, fölöltözteti az amerikai fiút, miközben bent középen ott talpal Smith. És hogyha elmondtam korábban a magyarokról, hogy Biros, Kisgergely, Kásás és Szécsi játszott a legtöbbet, ők voltak legtöbbet a medencében az amerikaiaknál. Mózes, Acevedo és Wright. Mózes már lecserélték Brooksra a kapuvédőt, a szerbek ellen ragyogóan védő kapuvédőt, itt pedig folytatódhat a játék. Acevedo már sapkában, kinn a jobb oldalon Wrightnál a labda, ő hátrajátsza Varellashoz, Varellas ráúszik egy kicsit, aztán visszakapja a labdát Smith-től, majd egy magyar játékost kiállítanak, tehát ember előnyben játszanak az amerikaiak. pillanatban az visszajátszott labda ott van Acevedo kezében, ő még kiteszi Bobbienhez, és Bobbien lövésébe beleblokkolunk. Nagyszerű volt a blokk, lehet tombolni, lehet örülni ennek a blokknak. Ha jól látom, Dénes, Varga Dénes volt az, aki blokkolt, akiről kipattant a labda, és már a jobb oldalon úszhat, mehet előre Madaras. Madaras viszi a labdát egyelőre, öt amerikai gyűrűjében egy magyar Kisgergely, a többi magyar lassabban, méltóság teljesebben úszik fel. Négy gól az előnyünk, 2 perc 37 másodperc a hátralévő idő, miért ne használjuk ki ezt az időt? Varga Dénes, Varga Dániel, majd egy kiállítás mutat a játékvezető. A hetes Bobby ennek kell elhagyni a játékteret. Így ismét indulhat a 30 másodperc, megközelíthetjük az ellenfél kapuját, Varga Dénes kezében a labda, kiteszi Madarashoz, Kisgergely helyett Dénest választja, aztán megint csak kinn a jobb oldalon Madarasnál, bent centerpozban nem látok senkit, mert elsüllyesztik Kis Gábort. Kásás is bemegy centerbe, megoldja Madaras, viszont egyszerűen maga jobbról hatalmas gólt csúvasztott a Brooks kapujába. 14-9 a mérkőzés állása, kérem, 4 gólt dobtunk zsinórban.
7: És ez most már itt a nagy happening, ha már Amerika szóba került, szóval itt ezt a meccset már nem fogjuk elveszteni. Nem mondom, hogy ne izguljanak, mert a vízilabdában is minden megtörténhet, de egy dolog nem, hogy a magyar válogatott itt most kikap. Madaras természetesen megszerzi első gólját, így ezzel 9-re nő azon mezőnyjátékosaink száma, akik gólt dobtak ezen a mai találkozón. Hosnyánszkinak és Varga Tamásnak erre már nincs lehetősége, hiszen ők kipontozottak. Hely Varga Tamás, amit mormolta szája szegletében, amikor kiküldte őt az előbb a kanadai játékvezető, azt jó, hogy a kanadai nem értette. Az amerikaiak jönnek előre, 2 perc van hátra, szép lassan majd Máté Falvi Csaba, a kapusedző és Pavlik doktor csapatunk orvosa le fogja tenni a szemüvegét, nehogy a vízben esetleg valami történjen, amikor beugrunk a végén. Na nézzük, az amerikaiak természetesen küzdenek becsülettel, Szécsi azonban kitornázza ezt a hadnát lövést. 1 perc 53 másodperc van hátra, és még az Egyesült Államok megkapja a labdát, sarokdobás.
8: Igen, kinn a bal oldalon Powersnél a labda hátrajátsza Acevedohoz, őt próbáljuk kiszorítani, leszorítani amennyire lehet, ott van rajta Benedek, majd kikerül a labda jobb oldalra Varejászhoz. Varejász farkas szemet néz ott a magyar fiúval, aztán a medencén szinte keresztül játsszák a labdát, Smith kapja vissza itt a jobb oldalon, Varejász előtte bent a centerpozban nem tud elszabadulni az amerikai. A kórus pedig már egyértelműen a szép volt fiúkat zúgja, Powers még ott Kisgergővel, Kisgergőnek a bal keze a magasban, egész testtel szinte rázudul a játékosra, miközben tombolhat Smith, hiszen mint egy 7 méterről váratlanul gólt szerez, és ezzel 4 gólosra csökkenti a különbséget a két együttes között. Na de, fölnézek az órára, igen, 1 perc 28 másodperc van hátra a mérkőzésből. Itt már lehet 4 gól, lehet 5 gól, lehet 3 gól. Remélem, hogy a magyar csapatban van annyi lendület még, van annyi önbecsülés, van annyi csodálat, van annyi ünneplés, van annyi hála a közönséggel szemben, hogy dobnak még gólt a mieink.
7: Ez a 18. döntője ennek a magyar válogatottnak az elmúlt 11 év alatt. 9 győzelem, 8 vereség a mérlegünk. Ez lehet a 10. nagy torna győzelme Kemény Dénes társulatának, és ne felejtsük el, hogy a legutóbbi 4 évben 6 ezüst és 1 bronzérem. Ez volt mindösszesen a mérlegünk. Varga Dénes elnézést kér ellenfelétől, de hát alapvetően Jesse Smithnek, az előző bombagól szerzőinek kéne elnézést kérnie, mert ő volt szabálytalan, ki is állítják, Kemény Dénes pedig időt kér, de különösebb taktikai variációt már nem mondhat. Természetesen még Pavlik doktor bekönyveli ezt is. Kásás Zoltán és Nagy Ferenc, akik másodedző, illetve gyúrói minőségben segítik a csapatok, elkezdenek öltözni. Nagy Ferenc leveszi a cipőjét, ő már beugrásra kész. Kásás Zoltán nemes egyszerűséggel lerúgja. Viros egykedvűen ül a kispadon, a gondolkodó szobrát róla is meg lehetne formázni. Kemény Dénes pedig még valamit mond. Most már nevetve Varga Dénes odaúszik Kásáshoz. Hát igen.
8: Nem tudom, hogy figyelted, hogy Pavlik Gábor is a táskájában kotorászott valamit, hogy már valamit készít elő ott.
7: Gergely már a közönséget hergeli, itt ez most már tényleg nincs semmi baj. Szécsi előre úszik a képzeletbeli felezővonalhoz, hely a kapus cserék, de bejöttek. Az elődöntőben Szécsi kezdett, Gergely váltotta. Most Gergely kezdett és Szécsi váltotta. Kis Gergely rámosolyog Varga Dénesre. Játszunk, passzolgassunk még, mint a szigeten, amikor elkezdődött a felkészülés, amely gyötrő volt, amely embert próbáló volt, sőt a családotikat is megviselte, hiszen alig voltak otthon ezek a derék magyar legények. Emberforból még küzdünk a 15-ért. Kis Gergely, van-e még valami olyan figuránk, vagy van-e olyan játékosunk, aki még nem dobott gólt sokat, és most meg kell őt lövetni? Benedek, megnézi, letelt a kiállítás. Benedek, még mindig lóba, átteszi, de Kásásnak, Kásás cselére sokan elmozdulnak. Varga Dénes lövés védi a kapus, de itt az volt a lényeg, hogy a támadóidőt kijátsszuk, mert már hiszik, nem hiszik, 30 másodperc van csak hátra a meccsből.
8: Jönnek előre az amerikaiak, én itt a halott mikrofonban mondom, Hadnatnál van a labda. Úszik, úszkál, evickél, evezgél fölfelé, aztán leteszi a bal oldalra a labdát, Kis Gergely nyomja le ezt a játékot, szabad dobás az amerikaiak javár.
7: Az amerikaiak beteszik középre, Varga Dénes és Molnár segítségével azonban miénk a labda, Szécsi pedig indítana, de hát senki nincs elől, és most már mindenki tudja, hogy itt 10 másodperc múlva megtörténik a csoda, mert kedves hallgatók, a történelmet, a sporttörténelmet jó olvasni, de talán még jobb írni. A magyar válogatott pedig sporttörténelmet ír, mert 14-10-re legyőzi az Egyesült Államokat, és zsinórban harmadszor is olimpiai bajnok. Madarasra hárult az a figura, hogy most belökje kemény Dénest a medencébe, Biros is Sándi, de Public Doktor segítségével vízbe merészkedik. Olimpiai bajnok tehát Magyarország, és a fiúk egy spontán úszással már meg is kezdték a felkészülést a 2012-es londoni játékokra.
3: 2008. augusztus 24-i eseményeket idéztünk az elmúlt percekben, most ugrunk vissza egy olimpiát, egészen pontosan 4 évet, egészen Athénig megyünk vissza. 2004. augusztus 25-én Majoros István szerzett olimpiai aranyat a Magyarországnak birkózásban.
4: 1-0 továbbra is az orosz javára, a Ria-Ria Hungária elég erőteljesen zúg, megint csak az orosz intik. Úgyhogy most Pistinek most már meg kell pörgetni az ellenfelet. Ha el akar érni valamit, ha olimpiai bajnok akar lenni, akkor igenis pontot kell szerezni. Erőt vad neki a közönség. Hajrá Pisti, hajrá Pisti. 1 perc, 56 másodperc van még hátra. A Majoros egyelőre azt sérelmezi, hogy az orosz nem a megfelelő térdelő helyzetet foglalta el. Aztán várja a sípszót, az elhangzott. Megpróbálja befogni az orosz, a lábával is dolgozik és átpörgeti. De csak egy ponttal, mert a hasára pörgette, nem fejen át, nem nyakon át történt az egész, de változatlanul alul van az orosz, tehát ha még egy pörgetés sikerülne, egy billentés esetleg, vagy valami, de nem hagyja a mérkőzés vezető, villámgyorsan fölállítatta őket. Egy-egy a találkozó állása, és eddig kétszer volt érdelő helyzetben az orosz. Hogyha ezt az iramot bírja továbbra Majoros, akkor nem lehet baj. Majoros egyelőre taszítja az ellenfelet, aki eltáncol. Isten bizony, úgy látom, hogy fárad az orosz versenyző Mamed Aliyev, a világbajnok, és az utolsó percre fordulunk lassanként. Majoros most megpróbálja megragadni a derekát, egy kicsit ide szibálja, le kell csavarni, vagy le kell tépni egyszerűen a földre, de nem. Valakit mellettem már kiáltja, sokan vagyunk magyarok, hogy megvan, majdnem megvolt, és mivel az orosz az ég adta világon semmit nem csinál, csak védekezik, bekövetkezik a harmadik intés. A harmadik intés, érdelő helyzet következik, és megvan a pörgetés, de csak egy pont, 2-1. Gyerünk tovább. Most már az előny a magyar versenyzőnél van. Előny a magyarnál kinéz, lehet, hogy azt hitte, hogy ezért 2 pont járt volna. Nem, ez csak egy pont, de sikerült leültetnie. Most befogja az ellenfél fejét. Zeng Zuga, Ria-Ria Hungária, még nincs vége, még 24 másodperc, és aztán a ráadás következik. Most megpróbál beugrani az orosz a derékre, de Pisti nagyon ügyesen hátraugrik. Majoros István, aki már abba akarta hagyni a birkózást, aki hihetetlen elszántsággal készült erre az olimpiára. Tulajdonképpen már így versenyeztettük tavaly is, az Európa-bajnokságot kihagyta, a világbajnokságon ott volt, és most vége a találkozónak. A nézők azt hiszik, hogy megnyerte a mérkőzés Majoros, de nem, hiszen nincs meg a 3 pont, tehát most következik a ráadás. A két fiú nehezen áll be oda a kis körbe középre. Majoros vezet, tehát ő foghatja meg előbb az ellenfelet. De ő neki kell az akciót is kezdeményezni. Egyelőre nem engedi megfogni őt az orosz. Hát micsoda viselkedés ez? A mérkőzés vezető rámutat az orosz versenyzőre, kimutat, és összeengedi őket. És most befogta a karját Majoros, fogja az orosz. Hát egyelőre nem fog. Most megvan a fogás, na, csak hogy megértük. Na most vajon mennyire kemények Pisti ujjai, és ledönti az ellenfelet, és mögé kerül, és megvan a győzelem! Olimpiai bajnok Majoros, 8 másodperc kellett csak hozzá! 8 másodperc alatt jól megszorította az ellenfelet, ledöntötte, mögé került, megvan a 3. pont. Komáromi Tibor, Bódi Jenő örülhet Majoros István, örülhetnek itt a szurkolók, örülhet egész Magyarország. Ott a piros-fehér-zöld zászló Majoros kezébe, jöhet a tiszteletkör, olimpiai bajnok,
9: Majoros István!
3: Majoros István 2004. augusztus 25-én lett olimpiai bajnok, és maradunk továbbra is a második aténi olimpiánál, amelyet ugyebár már a 21. században rendeztek. 2004-ben ért véget, augusztus 27-én az öttussal küzdelem, és egy magyar hölgy, egy székesfehérvári versenyző ért fel a csúcsra. Idézzünk az utolsó számából néhány emlékezetes pillanatot, a kommentátor Radnóti László volt.
10: Hortobágyi Eszter igazolja, hogy a magyarok tudnak lovagolni, mert Füri Csilla után ő is beállította Csilla 1172 pontos teljesítményét, ők ketten értek eddig el ilyen eredményt. Csilla egyébként összesítve a korábban szerzett pontjaival 4092-t hozott össze, a mezőny derekán foglal helyet, följebb, lejjebb léphet, ezért nem mondok pontos helyezési számot. Számunkra a legfontosabb itt, tehát ez lényegében már a végeredménynek számít négy szám után. Vörös Zsuzsa 4456 ponttal áll az élen. 144 pont az előnye a második helyen álló két ellenbivel szemben. Tehát ez több mint 40 másodperc előnyt jelent majd a handicapes indulásnál. Nagyon megnyugtatónak látszik.

0: meggazdagolta magát a 900 pontjával, jócskán hátraesik. 4288 pontja van Corsininak, és 4284-jel, tehát alig 4 ponttal kevesebbel, nagyon sűrű indulás lesz a lengyel és a német versenyző, mégpedig Csozsinska és Kim Reissner. Most tehát a dobogóért lesz hatalmas verseny, remélhetőleg az aranyért már nem kell megszenvednie, különösebben megszenvednie Vörös Zsuzsának. Ez persze minden még föltételes módban értendő, hiszen csak akkor fejeződik be a verseny, amikor Vörös Zsuzsa mellén elszakad a célszalag. Addig ne kiabáljunk el semmit.
1: Rublevska ebben a pillanatban ér oda, ahol ezelőtt 40 másodperccel Vörös Zsuzsa futott. Tehát Zsuzsának az előnye úgy látszik, hogy megvan. És most nézzük Füricsillát. Füricsilla már behozott két embert megelőzött. Őrá most nem tudunk annyira figyelni, hiszen a 15. helyen vágott neki a mezőnynek 1 perc 31 másodperccel Vörös Zsuzsát követően. Legfeljebb azért tornázik, hogy az első 10 közé verekedje magát. Sajnos a lövészet meg a vívás nem úgy sikerült számára itt, tehát őben nem tud bekavarni, hogy a dobogóra léphessen. Elől azonban Vörös Zsuzsa továbbra is megnyugtatóan szalad, megnyugtatóan fut, mint hogy a 20 tüdőrebenye lenne, egyáltalán nem volt fáradt, a táv felénél tarthat most. Helyezésekért futnak óriási versenyt a versenyzők. A dobogóért fut hatalmas csatát most a második helyen álló Rublevska és Corsini. Aztán megpróbál a lengyel Csozsinska is belekapcsolódni ebbe a viatalba. De meglehetősen messze vannak, ami Vörös Zsuzsánktól, attól a Vörös Zsuzsától, aki kifutott a stadionból már, tehát most nincs látómezőben, a látóterületen, de hamarosan vissza kell, hogy érkezzen ide a csarnokba. Jó erőbeosztással dolgozik, ebben a pillanatban köszöntik a szurkolók és a magyarok, mert beérkezik a második 2000 méter, a második 1000 méter vége felé, hátra van még legalább 3-400 méter itt bent a füvön. Itt kanyarog, mint az egérfogóban, aztán utána megint kifut a harmadik 1000-re. Nézzük, hogy mennyivel később jön be, Siklós Erik kollégám méri itt majd, hogy mikor lép be az őt üldöző mezőny, a második, harmadik helyen szereplő versenyző. A csarnokban mennyi az előnye Vörös Zsuzsának, tehát úgy látom, hogy ebben a pillanatban láthatjuk a második helyen érkező versenyzőt, és Vörös Zsuzsa előnye a 41 másodpercből lefaragtak 11-et, tehát 30, jó fél perc, ez igencsak megnyugtatónak látszik. Nagyon fontos itt ebben a melegben az erőbeosztás, remélhetőleg Zsuzsa nem fogja elfutni magát, szépen fut, rohan, szágul, repül szinte, mint a szárnyai lennének, pedig nincs ráutalva, hogy nagyon-nagyon fusson, de azért mégiscsak ennyi ember előtt, és mégiscsak olimpiában. Itt nincs taktika, végig úgy kell menni, mint egy eszelős, az utolsó 300-350 métert láthatni itt. A hajdani maratoni hírhívő lehetett olyan kimerült, mielőtt berogyott, mint ahogy most érkeznek itt néhányan, már 2000 méter megtétele után. Zsuzsa arcáról egyébként egy pillanatra fölvillant itt közeliben, arcáról leolvasható a bizonyosság, a diadalmasok mámoros mosolya, és a győztes mindig szép is, átszellemül az arca, és Vörös Zsuzsának az arcának az átszellemültséget láttam, hiszen olimpiai győzelme felé készül. Ez a fél perc előny megnyugtatónak látszik, egyelőre még nem tűnt föl Vörös Zsuzsa a stadion bejáratánál, viszont óriási futást produkál Cseresiuk, az ukrán Viktoria Cseresiuk, és Haaland, Georgina Haalandról tudtuk, hogy nagyon jó futó, ő a jobbik pozícióban lévő ember itt az üldöző bolyban. LMB is ott van, vagy ott lenne, szeretne ott lenni Vörös Zsuzsa nyomában, de ez már illúzió számára, hiszen meglehetősen nagy Vörös Zsuzsa előnye, ezt már az indulásnál tudtuk. Bejött a stadionba, az utolsó méterek következnek, tehát az agyomár tudja, hogy ő a bajnok, a világ idei legjobbja, de a szíve, az érzékei még gyógyra járnak, a padlógázzal működik a szerkezet, és ott lassan most már hátranéz, látja, hogy mögötte legalább 200 méterrel érkezik majd az üldöző a második helyen, de kifigyel most erre. A lényeg az, hogy most már Zsuzsa felér, hamarosan felér a csúcsra, futva, arca veretékében, és ma egészen biztosan a Zeusnál vacsorázik majd az Olympuson, lesz pezsgőfürdő, istenek, fél istenek társaságában, és most kezében a magyar zászló. Teljesen biztos, óriási előnnyel vezet, 200 méter az előnye, nem kell megszakadnia most már az utolsó métereken. Persze Arthur számára a győzelem a legnehezebb, a győzelem órája a legnehezebb, és most már fogadja a szurkolók, a hatalmas szurkolótábor köszöntését. Még mennyi lehet hátra? Még talán 200 méter, talán annyi se, nem tudom. Még egy a hurkok között nagyon nehéz eligazodni, hogy kinek mennyi van hátra, de Zsuzsa előnye behozhatatlan. Zsuzsa most már nyugodt,

0: van, hátra-hátra tekint, föl-föl int a nézőtérre, aztán találnak itt előttem is sajnos, de aztán majd csak leülnek. Még egy kanyar, gyors jelentés a vízilabdáról, és aztán az utolsó 100 méter.
1: Kis Gergő góljával már 4-2-re vezetünk, 4 perc 56 másodperccel a második negyed vége előtt. Öttusa.
0: És akkor most úgy nézem, most már valóban csak 200 méter hátra. Zsuzsa lazán, egészen könnyedén, simán, egyenletesen fut, ahogy kell az öttusában, gördül itt a füvön, ahol korábban a ragyogó lavas teljesítménye folytán megőrizte előnyét. A közönség tombol, természetesen nagyon tetszik nekik, hogy a zászló is a kezében, a zászló rudat markolva, mintha stafétát adnád, föliratkozik a magyar világbajnokok, nagyon szép, nagyon dicséretre méltó tisztes sorába. Az utolsó 30 méterre kibontja az ászlót. Még 20 méter, még 30 méter, annyi sincs. Most már csak 10, 12, 5, aztán most befut a célba. És világbajnok, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnokunk olimpiai bajnoksággal koronázza meg egyéni pályafutását, amely remélhetőleg még nem ér véget.
2: Most kaptál egy nemzeti lobogót Sugár Andrástól, és készülsz arra, hogy fölállj a dobogó tetejére. Hogy vagy?
3: Nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok. Én minden, ami örömmel kapcsolatos, most elmondható.
2: Azt jól láttam, hogy még meg se izzadtál ebben a jutalomjátékban, amit futásnak hívnak, és 3000 méter volt?
3: De nagyon megizzadtam, és hát nagyon-nagyon izgultam.
4: Vörös Zsuzsát hallották.
5: Vörös Zsuzsa 2004. augusztus 27-én nyert olimpiai bajnoki címet öttusában, egy nappal később, vagyis 2004. augusztus 28-án pedig Janics Natasa és Kovács Katalin először ért a csúcsra kajak kettesben ötkarikás játékokon.
6: Jól jöttünk el a rajtól, bár a hullámok egy kicsit zavartak, és nem tudtunk úgy kirobbanni a rajtgépből, ahogy tette azt Janics Natasa egy órával ezelőtt. A hatoson a kínaiak, akikre tudjuk, hogy most már figyelni kell, a hetesen Caroline Bruni, ezúttal a Milleni Barral, és a nyolcason a bolgárok, a kilencesen a fehér oroszok, tehát a hetesen a kanadai hajó. Nem mentünk el úgy a mezőnytől, ahogy tettük azt, illetve tette azt Janics Natasa 500 méteren, és a németek hajóra egyelőre egy picit előrébb van. Talán most más a taktikánk, most nem akarunk végig vezetni, hogy ne a végén kapjunk ki. Elég, hogyha a végén most mi vezetünk az utolsó métereken. Gyerünk Katikám, ott elől a hajóban úgy kell sztrókolnod, ahogy csak te tudod vezetni a hajót, és mögötted egy olyan motor van, mint Janics Natasa, ennél jobb motort nem kérhettél volna magadnak a hajóba. De egyelőre hatalmas csatában a lengyel, a magyar és a német hajó. Ez is a sorrend. Német, magyar, lengyel fél távnál. A három hajó között dől majd el az elsőség, de úgy látom, hogy a mieink a táv második felében egy nagyobb sebességi fokozatra tudtak kapcsolni. Ezt vártuk tőlük, ezzel nem tud lépést tartani. A 42 éves Birgit Fischer lehető 8-szoros olimpiai bajnok, amikor mi most Kovács Katalin szeretnénk először ünnepelni, megérdemli az elmúlt 4 évben, ő volt a kajak királynő, gyerünk lányok, ezt végig kell bírni, innen nem lehet, hogy a németek behozzanak minket, gyerünk Katikám, bírni kell, Natasa, nyomd alá a hajót, nyomd alá a hajót, Natasa, Kati, ne kössetek be, menjetek, mert jönnek a németek, de egy hajó hossz az előnyünk még 50-nel a vége előtt, ezt nem lehet elveszíteni, meg is állhatna a hajó, Kammerer már eldobná a lapátot, de ők nem teszik. Ők bennek végig Kovács Katalin és Janics Natasa, tiétek az olimpiai bajnoki cím! Kovács Katalin és Janics Natasa megnyerte az olimpiai bajnokságot a női kajak 2-es 500 méteren.
5: Kovács Katalin és Janics Natasa a második közös olimpiai bajnoki címét 2008. augusztus 23-án szerezte, az elsőt pedig 4 évvel korábban, és 5 nappal később, 2004. augusztus 28-án az elmúlt percekben ezeket a pillanatokat idéztük fel, és akkor maradjunk továbbra is az aténi olimpiánál. 2004. augusztus 29-én olimpiai bajnok lett a férfi vízilabda válogatottunk, Török László. Szót hallgathatják.
1: Drága gyerekek, először átvehetjük a vezetést a mérkőzés folyamán, ha ezt belövitek, de a feltételes mód nem játszik, csak kijelentő mód játszik a sportban. Benedek továbbadja a labdát. Kásás, gól! Kis Gergő! Egyszer a szerbek ellen már mondtam Firenzében, hogy Kásás, te vagy az Isten! Hát most nem Kásást mondok, hanem azt mondom, hogy Kis Gergő, te vagy az Isten! Ahogy bejátszották középre a labdát, hogy Kis Gergő keze meglillan, és először vezetünk! Honnan állt föl ez a csapat? Hát ez valami embertelen, 4 gólt lő Gergő, 8 hét ide. Először vezetünk, de most már sok idő van hátra. Az előbb azért könyörögtem, hogy miért megy az óra. Most meg azért könyörgöm, hogy miért áll ez az istenverte óra. Pontosan egy támadás idő van hátra. Ha kihúzzuk, akkor megvan. Ha nem húzzuk ki, akkor nincs meg.
7: Ilyen egyszerű az egész. Akkor hosszabbítás következik. Úszik előre a labdával Ikodinovics. Ikodinovics, aztán Piros átúszik ott az egyik szerbiai játékos feje fölött, Likics feje fölött. Még hátra van 18 másodperc. Most mi próbáljuk távol tartani a kapunktól az ellenfél játékosait. Varga Tamás kiállítja a játékvezető. Varga Tamásnak ez a harmadik súlyos hibája. Ikodinovics kapja a labdát. Ikodinovics már is teszi oda Vujasinovicsnak. Vujasinovics le oda a sarokba. Még 7 másodperc, de akkor oldalra kell fordulnom, hogy a táblára nézek, az órára nézek. Fütyülnek a játékvezetők, lövés, és kivédi Széchi! Hát erre a Széchire mondtam azt, hogy hibázott! Hát kérem szépen, sarokdobás következik. 1/10 másodperc, egyetlen, most merek az órára nézni. Vége! Olimpiai bajnok, Magyarország válogatottja! 8 hétre győztünk egy olyan meccsen, amit 100 000-szer elátkoztunk, és 10 milliószor fogunk imádni. Olimpiai bajnok, a magyar vízilabda válogatott. Hogy ezt hogy tudtátok megcsinálni, drága fiúk? Hogy az ördögbe tudtátok ezt megcsinálni? Hát én nem tudom. 7-5-tel fordultak a szerbek. 7-5-tel fordultak. És az utolsó játék részben 8-7 ide. Hát ez elképesztő.
5: Amit az elmúlt 2 percben hallhattak, ez 2004-ben a második aténi olimpia utolsó napján volt, augusztus 29-én, míg ugyanezen a napon csak 44 évvel korábban Rómában az első magyar arany született augusztus 29-én. A dolog magyarázata nagyon egyszerű, az 1960-as és egyébként az 1972-es olimpia még épp csak elkezdődött ilyenkor. Ígéretem szerint hamarosan ezzel a két olimpiával részletesen ebben is foglalkozunk, de előtte még 3 réges-régi közvetítés. A soron következő 65 éves a római játékokról való, ez az a bizonyos első magyar arany, amit említettem, aki szerezte, Parti János, aki pedig közvetítette, Szepesi György.
8: Most már a Kenu 1-es férfi versenynél tartunk, sőt a versenyzők megtettek 500 métert. Óriási lesz itt is a harc. Jelen pillanatban az első helyen a szovjet Szilajev áll. Második Parti János és harmadik a nagy ellenfél, a kétszeres olimpiai győztes Rotman. Nagyon-nagyon jó a széliránya Parti Jánosnak, de éppen így kedvez Szilajevnek is, hiszen mind a ketten jobbról hajtanak, a jobb térden térdel, bal lábbal támaszt és jobbról hajt, tehát a jobb oldalról jövő szél elősegíti egy kicsit a munkáját. Most már jön föl Parti János. 700 méternél Parti János egy fél hajóhosszal vezet. Szilajev azonban rendkívül jó versenyző, és most ő is alaposan belevág. Most kezdődik a finis. Rotman is versenyben van, még a román versenyző, és nézzük csak ott a túlsó oldalon Emanuelsen, a svéd, egy ifjú csillag is milyen remekül jön előre. A többiek, mintha már egy kicsit lefagadtak volna. Tehát most Parti rendkívül energikusan jön előre. Nagyszerű versenyző, nézzük csak, 54-56-os a csapásszáma, igen, magas csapásszám ez, saját tervezésű hajójában, evezés, ez óriási önbizalmat kölcsönöz neki, de most már nem sokára itt lesznek velem egy vonalban, nézzük, Szilajev azonban most, mint egy kicsit előbbre lenne, vagy talán csalók ez a kép? Nem, Szilajev van mégis elő, Parti a második, de ott a másik oldalon Emanuelsen, a svéd is milyen jól jön, Parti, Parti, Parti, Parti, mindent bele, nem, Szilajev az első, Parti most nagyon-nagyon erőteljesen belehajt, de Szilajev első, és most a második helyen kell harcolnia. Parti előre megy, és Parti első Parti! Bravo Parti János, megvan az első bajnokság! Bravo Parti! Óriási volt! Második Szilajev! Hey! Kedves hallgatóim, csodálatos, szép volt a finis! Gyönyörű volt, ahogy Parti János belevágott Parti Jánosnak. Szívből gratulálunk János. Nagyszerű volt a harc, és rögtön utána a győzelem utáni első örömnyilat.
5: Parti János, Kenu 1-es 1000 méter 1960. augusztus 29-én szerzett olimpiai bajnoki címet. Ez volt egyébként a magyar olimpiai csapat 70. bajnoki címe. Majd 12 évvel később, 1972. augusztus 28-án megszületett a müncheni olimpián az első magyar érem is. Súlyemelésben, légsúlyban Földi Imre bizonyult legyőzhetetlennek.
9: És most Földi Imre a nyomás utolsó gyakorlatát, nem csak a sajátját, hanem az egész verseny utolsó nyomás gyakorlatát próbálja. a 127 felen. Mondtam, hogy nagy verseny lesz, és bizony most már nagyon nehéz ez a verseny. Hatan értek el 120 kilót vagy jobb eredményt, és Imre csak 120-on van, mert 7 és felet emelt. Most föláll a súlyzóval, megkapja a tapsjelet, kinyomja, és megvan, ragyogóan megvan ez a gyakorlat. 3-0 arányban meg is adták, tehát a nyomásban Földi és Nassiri egyformán teljesített 127,5 kilót, a lengyel Trebicki 122 féllel a harmadik, hárman értek el 120-at, a szovjet Csekin, a bolgár Tirov és a puertorikói Baez. Pontosan 3 perccel, nem egész 3 perc pihenéssel mehetett neki harmadszorra a súlyzónak, és a 142 és féllel ekkor hihetetlen jó ütemérzékkel, jó egyensúly érzékkel guggolt be, fölállt, majd most már a közönség ütemes és egyöntetű biztatása mellett a feje fölé lökte, megtartotta a 142 és fél kilót, és így 377 és fél kilós összteljesítménnyel, új világcsúccsal jelenleg vezet 7 és fél kilóval az iráni Nassiri előtt, akinél viszont könnyebb, tehát Nassirinek nem elég még 7 és fél kilót rátenni erre a teljesítményre, neki 10-et kell, és 10 kilóval vezet a szovjet Csetyin előtt, akinél viszont nehezebb. Tehát most a szurkolóból, aki eddig azért szurkolt, hogy Földi Imrének menjen, sikerüljön, tulajdonképpen sikerült is minden Imrének eddig, most azért szurkolunk, hogy a riválisoknak, a vetétársaknak ne menjen, ne sikerüljön, ők pedig kockáztatnak a javából, de mindkettőjüknek világcsúcsot kell a lökésben elérni ahhoz, hogy Földi Imrét legyőzzék, és az összetettben is új világcsúcsot. Imre lökés eredménye egyébként újországos csúcs, a régit ő tartotta 140 kilóval, most pedig 142 és félre javította. Nassiri most fogja meg a súlyzót.
6: Lejtette! Földi olimpiai bajnok! Megvan az első olimpiai bajnokság! Mintaszerűen, ragyogóan, csodálatosan versenyzett Imre, és mi ugyan a frásztáltuk ki itt negyed óráig, hogy mi lesz Csetyinnel és mi lesz Nassirivel, de most tessék figyelni a szurkolótábort! Imre, Imre, Imre! És Fejér és Varjú és a többiek verik a taktust, és Földi Kimna dobogón Holzreiter a tegnapi bronzérmes hozza! Az új világrekorder, az összetettben világrekorder! Aki olimpiai bajnok, bravo Imre, ez szép munka volt, nagyszerű teljesítmény volt, zeng, zúg, a húj-húj hajrá itt a Gewicht-Heber Hallében.
5: 1972. augusztus 28-án szerezte a magyar küldöttség az első olimpiai aranyérmet a Müncheni olimpián, Földi Imre érte el, ezt követően pedig jött a második aranyérem, amely egyébként a magyar olimpiai csapat történetében a 97. volt, egy olyan sportember ért a csúcsra, aki korábban már oda-vissza mindent megnyert, ráadásul kétszer olimpiai bajnok volt csapatban is, most azonban sokak nagy-nagy örömére egyéniben is olimpiai bajnok lett, azt hiszem mindenki kitalálta, Balcó András fantasztikus aranyérmének állítunk emléket a következő 2,5 percben.
10: Most van Bandi benne a pályán, most érkezik. Nézd, olyan nagyot futhatom,
11: nagyon
10: annyira,
11: ki van.
10: Nagyon ki van, borzalmasan ki van, de a hátáról a szám
11: most
10: is leszakadt,
11: feljön,
10: most ért be, eléggé könnyed, rugalmas, nem kell segítségnek.
11: 13-01, ha jól láttam.
10: 13-01, nézd most Bandiét, nézd Bandiét.
11: Most nagyon jól megy,
10: most nagyon
11: erőszik.
10: Jól erősíteni tud, szépen, hosszan, ritmikusan, gyönyörűen,
11: ragyogóan megy.
10: Bandikám, tovább, előre, talán sikerült ez az erő átvétel, gyere előre Bandi, most jön a kanyarba, még egy gyönyörű utolsót, gyere Bandi hosszan, nyújtott léptekkel fut, a két karja is előre lendíti, a közönség óriási hangorkánja kíséri, és Bandi befordul most a célegyenesbe, megy előre, Balcó Bandi már csak a 10 másodpercekért ott a célban. Nézzük azonban, mindjárt kírják Bandi eredményét, és akkor meg lesz már a körülbelüli képünk. Balcó 12:42, hát most már csak valóban egyetlen ellenfél, és pedig Onyischenko. Az a kérdés, az a nagy kérdőjel, hogy mit tud? Nézzük, mereven nézzük az órát, nézzük Onyischenkót, aki óriási módon fut, tör befelé, előre, kiputotta magát teljesen, de van ereje még az utolsó métereken is újítani, és most érkezik be Onyischenko a célba, hogy senki nem tud semmit, teljes tanácstalanság.
11: 13:35.
10: megvan, most dobják Balcót a magasba, megvan az olimpiai bajnokság, megvan Balcó Bandi olimpiai bajnoksága. Egy csodálatos, mámorító pillanat a stadionban. Tehát amiért annyit szurkoltunk, amiért annyit véreztünk, amiért annyit küzdött Balcó Bandi, raj le Bandiért, használ a Bandi, tépti az emberek karmaiból. Pista, menjél, gyerekek, menjetek, Tarlaci, te vagy a legügyesebb, Magda, maga a mosolygós Magda, szaladjon le, Laci, hagyd az eredményt, nem érdekel már semmi, de nem kell a csapat. A csapat az övék, azt tudjuk, menjetek, rohanjatok és hozzátok a Bandit. Ott a magyar tábor, együtt mindenki. Hát kérem. Én nem tudok szóhoz jutni most már. Elnézést kérek önöktől, de ezt nem is mondtam.
5: Szepesi György nem jutott szóhoz, érthető, mindenki kedvence, sok-sok világbajnoki címmel állt a mögött, végre egyéni olimpiai bajnok lett 1972. augusztus 31-én, és ezzel el is értünk augusztus végéhez és a mai visszajátszás második harmadának végéhez. És ígéretem szerint a harmadik harmadban két olyan olimpiával foglalkozunk, amely augusztus 25-én, illetve augusztus 26-án kezdődött, és szeptember 11-én ért véget. Ha ez érdekli önöket, ne csavarják el a sávváltó gombot.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
12: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Az 1960-as római olimpia augusztus 25-e és szeptember 11-e között volt. 32 évvel később készült egy műsor erről a Magyar Rádióban, az ötkarikás töredékek sorozat részeként, és ebben még megszólaltak a hősök közül olyanok is, akik már sajnos nem lehetnek velünk. A következő fél órában ezt a műsort elevenítjük fel, és nem csak sportterén lesz ez multidézés, hanem politikai, társadalmi és egy kicsit történelmi téren is.

1960. Hruscsov élénk diplomáciai tevékenységet folytat, távol-keleti útja után Franciaországba látogat. Kirobban a kongói válság. Patrice Lumumba kormányt alakít, de megbuktatják. Lumumbát egy évi fogvatartás után megölik. John Fitzgerald Kennedyt választják meg az Egyesült Államok elnökévé. Visconti rendezi a Rocco és fivérei, Hitchcock pedig a Pszichó című filmet. Színre kerül Hubay Miklós, Vas István és Ránki György költői zenés játéka, az Egy szerelem három éjszakája. Sarkadi Imre megírja a Bolond és szörnyetek című regényét. Az izlandi Nobel-díjas Laxness regénye az Édenkert követelése. Szovjet műhold fedélzetén állatokkal és növényekkel 17-szer megkerüli a Földet és sértetlenül visszatér. Amerikában új divat irányzat születik meg, a pop

Az olasz dalról, a római olimpiáról nekem az jut eszembe, hogy a magyarok is pályáztak az 1960. évi olimpia megrendezésére. De hát vesztettünk, nem először. Meg talán az is az eszembe juthat, hogy az Egyesült Államok elnökét az örökvárosban a 36-os sztár Jesse Owens képviselte. A magyar csapat 6 arany, 8 ezüst és 7 bronzérmet nyert. A kart csapatban Gerevics Aladár már a 7., Kovács Pál és Kárpáti Rudolf pedig a 6. aranyérmét gyűjtötte be. Érdemes megfigyelni egy külföldi összefoglalót, pársorost a római olimpiáról. Az amerikai Rafer Johnson lett az atléták királya. A lengyel világcsúcs tartó Krzyszkowiak az akadályfutásban, az amerikai Al Örter pedig a diszkoszvetésben aratott győzelmével váltott ki nagy lelkesedést, és frenetikus tapsot aratott a maratoni futás, valamint a női vágtaszámok győztese. Igen, a maratoni futást Afrika fia, az etióp Abebe Bikila a Via Appian mezitláb trappolva nyerte meg. A női vágtaszámokban pedig egy kamaszkedvű, mókásképű, swingléptű amerikai lány, Vilma Rudolph bizonyult a legjobbnak. Egyébként a Dan Elfström már 4. aranyérmét nyerte vitorlázásban. 1960 szomorú szenzációja a dán kerékpáros Knud Enemark Jensen halála. A római olimpia egyben a meglepetések olimpiája is volt. A magasugrás abszolút esélyese az amerikai Thomas volt, erre az olimpiai bajnokot Savlakadzének hívják, bajuszos és grúz. A német Ingrid Kramer a 24 éve veretlen amerikai műugrókat előzi meg. Az olaszok és franciák országúti kerékpáros győzelmi sorozatát a szovjet Kapitonov szakította meg. Az amerikai evezős 8-as 36 éves uralmának pedig a nyugatnémetek Ratzeburgi 8-asa vetett véget. A hagyományos európai lovas számban a 3 napos versenyben ausztrál győzelem született. De a meglepetések között említhetjük az öttusázó német Ferenc aranyérmét, és azt is, hogy Szöllősi nem nyert kajak egyesben. Allé!

0: Akár kérdés is lehetne. Ki az, aki 3 olimpián ezüstérmet nyert, aztán a 4. győzni tudott? A helyes válasz Poyák Imre birkózó, aki Tokióban állhatott föl a dobogó legmagasabb fokára, de Rómában még csak a 3. ezüstnél tartott.
1: Mióta első olimpián másik voltam, joggal volt elvárható a következő olimpián nyerni fog. Valójában papírforma szerint ki is állt nekem az olimpián nyerés. És nem jött be, tehát ez megint csak olyan, hogy először a másik lettem, nyilvánvaló következőt már meg kell, hogy nyerjem. De hát ez olyan, hogy a versenynek ennek van a hátrányai, előnyei, nem jött be. Sose felejtem el. Lakat Karcsi bácsiról beszélgettünk sokat a Tokió olimpián. Egymás mellett van az öltözőnk, és azt mondja, te, én tanárember vagyok, de valaki olyan, mondjuk szó szerint mondom, hogy ő mondta, olyan hülye nem lehetett, hogy negyedszer a pótvizsgára engedjük át. Azt mondja, te is így leszel, most fogsz nyerni. Olyan óriási, hát becsvágy indultam neki, hogy nem tudtam másképp lefeküdni, felkelni, edzésre menni, vagy úgy élni, hogy én mindent megteszek érte, hogy nyerjek. Hiszen ezekkel az emberekkel birkózok egész évben, versenyeken, világversenyeken, világbajnokságokon, és mindig megverem őket. Hát létezik az, hogy hát csak az olimpián nem jön össze.
2: Mit kapott az ezüstérmes olimpiák, és mit kapott az aranyérmes olimpiák után?
1: Hát megmondom őszintén, a 52-es év, azt hiszem 6000 forintot, a 56-os év 18-at, azt úgy tudom, 60-as, azt hiszem 25-öt, és a 64-es év meg azt hiszem 40-et.
2: Szokott álmodni az olimpiáival ennyi év táblatából is? Igen,
1: valóban sokat. Sőt, még mind visszatérek olyan, hogy még maig is versenyeznék, szóval, és reggel úgy érzek, hogy meg vagyok izzadva. És a másik pedig az, ami nem mindegy, és ami csodálatos velem érzés, hogy annyiszor eljátszani a himnusz, mint nekem eljátszották különböző helyeken, az egy nagy dolog. És akkor lehet érezni, hogy magyar ember vagyok. És az, amit csináltam, minden izzadság, mindenféle munka valahogy elmosódik. És ugyan jól és érző ember úgy megy hazafelé, mint aki jól végezte a dolgát, hogy megtettem a kötelességet, úgy érzem, hogy megérte.
3: És most kigyulladt 3 fehér lámpa, azt jelzi, hogy a pontozó bírák döntetlent állapítottak meg az első 6 perc után. Nézzük, kinek kedvez a szerencse, a töröknek kedvezett. Most kell nagyon vigyázni. Ez a 2 perc mindent eldönthet, kedves hallgatóim. Lenn van a szőnyegen Poyák Imre. A török rendkívül veszélyes, amikor alsó szőnyeg munkát kell végrehajtania. Poyák 2 lábát szétfeszíti, feje lenn van a szőnyegen. És vigyázz, vigyázz! Sikerült a töröknek átfordítani Poyák Imré. Sikerült átfordítani, ez bizony szomorú. Poyák egy kicsit leszegzett fejjel, egy kicsit szomorúan megy középre. Érthető is ez, hiszen nem számított erre a török akcióra, és megint megemeli a török Poyákot. Sajnos, kedves hallgatóim, el van vesztve a mérkőzés.

0: Az arany volt a mérce kajakkenuban. Az egyiknek, a kajakosnak nem sikerült, a másiknak, a kenusnak igen.
1: És e pillanatban jelenthetjük, amikor az 500 métert elérte, hogy most már Szőlősi Imre elő van. No most nézzük, Hansen Dánia versenyzője a második, Lange pedig Németország versenyzője a harmadik helye van. Tehát az most már biztos, hogy hármajuk között dől majd el a verseny. Szőlősi, most vigyázz mindent bele, de még óriási harc. Szőlősi, Frederikson, Hansen a sorrend. Hansen most nagyon belevág, Szőlősi mindent bele, hű! Szőlősi 100 méterre van most a céltól. Na mindjárt itt lesznek velem egy vonalban. Még mindig második helyen van Szőlősi. A dán versenyző nagy erővel megy. Bizony nagyon-nagyon nehéz dolga lesz Szőlősinek. Most már nem tudom, be tudja hozni. Hű, majdnem egy teljes hajóhoz az előnye. Nem behozni ezt már. Nem lehet. A dán versenyző lesz az olimpiai bajnok, és a mi Szőlősink másodikként érkezik a célba. Harmadik Frederikson, és negyedik a szovjet versenyző lett.

0: Jelen pillanatban az első helyen a szovjet Szilajev áll. Második Parti János, és harmadik a nagy ellenfél, a kétszeres olimpiai győztes Rotman. Parti rendkívül energikusan jön előre, nagyszerű versenyző, nézzük csak, 54-56-os a csapásszáma, igen, magas csapásszám ez, saját tervezésű hajójában, evezés, ez óriási önbizalmat kölcsönöz neki, de most már nem sokára itt lesznek velem egy vonalban, nézzük, Szilajev azonban most, mint egy kicsit előbbre lenne, vagy talán Csalóka ez aki? Nem, Szilajev van mégis elő, Parti a második, de ott a másik oldalon Emanuelsen a svéd is, milyen jól jön, Parti, mindent bele, nem, Szilajev az első, Parti most nagyon-nagyon erőteljesen belehajt, de Szilajev első, és most a második helyen kell harcolnia. Parti előre megy, és Parti első Parti! Bravo, Parti János, megvan az első bajnokság!
1: Rettenetesen nehéz győzelem volt. Azt hiszem, ilyen nehéz versenyem még nem volt, és ilyen szoros győzelmem se. Különösen nehézé tette azt, hogy úgy éreztem az elején, hogy nem vagyok elég gyors, mert számomra kedvezőtlen szél fújt, főleg a pálya elején. Ez minden, amit jelen pillanatban mondani tudok. Nagyon kivagyok.
2: Így írták, így mondták.
3: Moszkvából jelenti a TASZ. Moszkvában péntek délelőtt ünnepélyesen megnyitották a magyar ipari kiállítást. A megnyitó ünnepségen Anasztas Mikoyan, a Szovjetunió minisztertanácsának első elnökhelyettese mondott beszédet. Mikoyan hangsúlyozta, hogy Magyarország fontos szerepet tölt be a nemzetközi szocialista munkamegosztásban. Münich és Mikoyan a szovjet-magyar együttműködés sikereiről. Ezután dr. Münich Ferenc mondott beszédet. Nagy nap ez számunkra, mondotta. A testvéri Szovjetunió fővárosában, Moszkvában megnyitja kapuit a Magyar Népköztársaság ipari kiállítása. Úgy igyekeztünk megrendezni ezt a kiállítást, hogy méltóképpen tükrözze hazánk szocialista fejlődését. Kiállításunk jelvényén egy nagy fogaskerékbe egy kisebb illeszkedik. Jelképnek szántuk ezt. Azt jelképezi, hogy hazánk a hatalmas szocialista világrendszer elválaszthatatlan része, s a szocialista építésben elért minden sikerünk forrása a testvéri országokkal való legszorosabb együttműködés.

0: Róma azt hiszem nagyon érdekes lehetett, hiszen egyrészt ön a zenével foglalkozik, és ez a zenevárosa. Másrészt pedig ön úgy ment oda, hogy meg kell védeni az olimpiai bajnoki címét.
1: Valóban előző évben itt Budapesten a világbajnokságot megnyertem, és az esélyesség az egy versenyző számára nem előny, hogy enyhén fejezem ki magam.
2: Kárpáti Rudolf, kardvívó.
1: Az egy meglehetős szorító érzés, és bár én jó versenyző típus voltam, függetleníteni tudtam magam a téttől, amennyire lehetett, éppen ezért, mert ha egy kis időm volt, akkor elmentem zenét hallgatni, mert voltak éppen mi teszi az embert az egyenlők között elsővé, amire mondják a primus inter pares. Nekem meggyőződésem, hogy engem az segített ahhoz, hogy többször sikerült nyernem. Idegileg ki tudtam kapcsolódni ebből a szorító feszültségből olimpián vagy világban, és hogy mi lesz a döntőbe. Rómában akkor az olimpia miatt is koncentrálták a nagyszerű zenei eseményeket. A Caracalla szabadtéri színpadon, ahol közel 25 ezer ember fér el, csodálatos akusztika. De most ott láttam először ezen a hatalmas színpadon élő elefántokat, Verdi Aida című operájában átvonulni a színpadokon. 15-20 méteres díszletek, ahol fönn állt a statiszta, egy frászt kaptuk, hogy mikor mozdul meg az elefántok lépteire az a monstrum díszlet, hogy leesik. Akkor virágkorát élő Maria Callas és Di Stefano előadásában Puccini Tosca című operáját és Verdi Simone Boccanegráját hallottuk. Nekünk nem volt éppen versenyünk arra, egyik-másik barátommal, Kamuti Jenővel, Kovács Palival kimentünk, és ezzel is kiszakadtunk abból a szorító izgalomból, hogy holnap döntő vagy elődöntő.
0: Milyen volt ez a római döntő?
1: Mesterem Somos Béla, aki engem már 25 évig tanított, ő nekem azt mondta Tatán, mikor már nagyon fásult voltam a római olimpia előtt az edzőtáborban, akármilyen fáradt vagy, gyere, dolgozzuk végig az edzéseket, mert öletbe fog hullani az olimpiai bajnokság. Hogy esett az ölembe, azt rögtön mondtam is neki, ilyen keservesen még nem nyertem versenyt. Itt volt ez az ominózus mérkőzésem, ahol én támadó szellemű versenyző voltam, tehát általában nem kerültem időzavarba. Itt mégis Pavlovszkival abban a szituációban, hogy ki kellett 3-3 után egészíteni a mérkőzés, 4-4, ez volt a szabály, és egyúttal a szabály azt is kimondta, hogy akkor egyetlen egy tus dönti el. Na most jellemző, hogy mennyire tudatában voltunk mind a ketten, hogy ez egy sorsdöntő találat, hogy 17 percig, 17-es percig egyetlen találatért vívtunk.
3: Narudi, úgy, ahogy megszoktuk tőle, nyugodtan, lengedi kardját egészen mélyre, majdnem a pásztot éri, és onnan gyorsan fölemelni, és aztán egy csel után támadni. Ezt szeretnénk látni, Rudi! Nem, Pavlovszki próbálja, ugyanígy. Rudi jól véd. Egy csatoktatás, hely, de rövid volt a lengyeli, aztán találat, nagyszerű Rudi! Bevitte a találatot a lengyel testére, a lengyel hasára, és most a magyar tábor boldogságban úszik, fürdik!
4: Ez nem mindennapi.
5: Aztán újra előre lendül, nem hagyja egy pillanatig sem lélegzetvételre sem engedi jutni. Most még mindent bele, még mindent bele, még egy kicsit, úgy van. Most a harmadik menetben újra előre lendül török. A mérkőzés vezető szól most a szovjet Szefkónak valamit, meg is nézi a szemöldökét. Előre lendítette a fejét. Teljesen tisztán nyeri a harmadik menetet török, és még az végére is van ereje. Nincs már hátra csak 10 másodperc. Már csak 5 másodperc, mindjárt megszólal a gong, gyere még egyszer előre, Gyuszi, még egyet, egy utolsót, gyerünk, menjél bele, mindent bele, megszólal a gong. Óriási a tapsvihar, és a hangosan beszélő közli, hogy első török, e pillanatban az aranyérmet a boldog, a nagyon boldog török nyakába akasztják, feleleli két karját a magasba.
4: Így írták, így mondták.
6: Magyar tiltakozás az osztrák részről elkövetett sorozatos hatásértő provokációk ellen. 1960. május 23-án éjszaka osztrák részről ismeretlen személyek magyar területre hatoltak, átvágták a magyar műszaki zárat, és osztrák eredetű négykerekű tolókocsi szerkezetet toltak be mélyebben magyar területre. Minden alap megvan annak feltételezésére, hogy idegen ügynök határon való átjuttatási kísérletével függ össze ez a határsértés. Június 8-a és 21-e között Ausztria felől repülőgépek 9 esetben megsértették a Magyar Népköztársaság légterét. Augusztus 6-án Várbalognál három osztrák pénzügyőr megsértette a magyar határt, és fényes nappal emberrablást követett el. Átemelték a határzáron B. Piroska, 19 éves helybeli lakost, és az osztrák területen várakozó gépkocsijukkal elvitték. Augusztus 8-án éjjel egy ausztriai lakost egy közismert embercsempész ügynököt dobtak át magyar területre. Világos, hogy az említett határsértések szerves részét képezik annak a nemzetközi méretekben folytatott hidegháborús hadjáratnak, amely a nemzetközi légkör elmérgesítését hivatott szolgálni.
7: Se quel guerrieri fossi, se il mio sogno s'avverasse,

0: Rómában olykor bronz színben nézhettük a világot. Ezt nevezik csalódásnak?
1: Eriaszkos, szilkos, iramot, diktár igyekszik lerázni magáról Rózsavölgyit. 2-3 méter az előnye, talán van még erő, Pista mindent bele. Eliottot nem lehet föltartani, mint a futógép, úgy rohan, rohan, rohan előre, és következik Eliott számára az utolsó 100 méter. Szédületes időt ígér Eliott futása, most kanyarodik be a télegyenekbe, Rózsavölgyi harmadik, gyerünk Pista még bele. Vámos ott van mögötte, vagy 5 méterrel, talán be tudja hozni a franciát. Most jön a finis, egy kicsit hátrafordul, első Eliott, rá, Pista már nem bírja a francia, nem. Most második a francia, és harmadik Rózsavölgyi.
2: 3:35,6 másodperc. Ennyi az új világcsúcs, kedves hallgatóim, 1500 méteren. Futotta Herb Eliott, Ausztrália 1960. szeptemberében Rómában a 17. olimpiai játékokon.

és elől üresen a bal összekötő a jobb szélső helyén. Énoksen megy el a labdával. Dalnoki becsúszó szerelés, sikeres, de nem. Havasz Dizelő gól! És már is 1-0 dánoknak. Hát bizony, itt nehéz dolgunk lesz. Albert fejéről tovább, Göröcsi kifejelik. Oroszé, nem, Orosz Rákosi, lőd rá Rákosi, fölvágják! 11-es, na végre! Csípőretet kézzel áll Várhidi, most halad neki a labdának, lövés, a kapus kivédi. Nem lehet, nem lehet. Olyan eszkére, mint a vízilabda mérkőzésen, amikor nem dobtuk be a 4 méteres. Nézzük tovább, könnyedén, higgadtan és nyugodtan a játékot. Előre tört Harald Nielsen, elmegy a labdával, bevágja középre, gól! Gól! Megérdemlik a dánok, Eriksen a bal összekötő, bevágta a hálomba a labdát.

Szömötör kifelé megy a labdával. Aztán követi őt Jezics, de mégis az övé marad. Aztán tovább Markovics, Markovics Kárpáti. Kárpáti nem lő, Dömötöré a labda. Dömötör megint befágja. Kárpáti, lőd rá Gyuri! Nem, újra Dömötöré. Dömötör, Kárpáti, Kárpáti, Kárpáti, Dömötör. Nem, lövés, gól! Rusolán lőtte, benn van! Bravo Rusolán, nagyon szépen fölnyúlt a labdáért, és remek érzékkel vágta a bal alsó sarokba a kiegyenlítő gólt. Szabadovás Kanizsa teszi tovább a labdát, de kinek tudja tenni? Beadja Rusoránnak. Rusorán próbál lőni, a játékvezető sípol! Ó, négy méteres, elnyomták Rusoránt, kedves hallgatóim! Négy métereshez jut a magyar csapat! Na nézzük, mi lesz most! Ha lehetne, oda sem mernék nézni, de nem lehet, mert nekem közvetítenem kell, kedves hallgatóim, közvetítenem ezt a nehéz pillanatot. Ki fogja rálőni Rusoránt, nyomták el, neki kell lőni a labdát, Rusorán kezén a labda, vele szemben Muskatirovics, a játékvezető int, négy méteres, a mérkőzés utolsó percében, Rusorán, most vigyázz! Bal kezén van a labda, farka szemet ír vele Muskatirovics, a játékvezető még mindig rendezi a sorokat. Hely, de izgalmas másodpercek ezek, most hangzik majd a sípszó. Nem még, most hangzik lövés, kapufa, mit csináltál Rusorán?

0: Gyakorlatilag élek. Kicsit lakonikus kérdés is, mert hát azért azóta elég hosszú idő telt el.
1: Németh Ferenc, öttusázó.
0: Én nekem volt egy nagyon szép időszakom, ugye az olimpia megnyerése az egy gyönyörű dolog volt. Utána sajnos beteg lettem, mert egy ilyen vírusos influenza elkapott, ami megpecsételte az én további karrieremet. 63-ig húztam én, és hát gyakorlatilag 63-ba be kellett fejezni.
2: Ezt a sportszövetség, vagy valami hivatalos szerv honorálta, hogy egy eredményes pályafutás kénytelen, kelletlen félbeszakad?
0: Kiemelten kezeltek a sporthivatalba, mert ahogy eldőlt végül is a sorsom, hogy tovább már nem csinálhatom a kedvenc sportágamat, 64-ben kineveztek a Magyar Ötös a Szövetség főtitkárának. És hát ez egy nagyon szép időszak volt, mert onnantól kezdve, mint egy 4 éven keresztül voltam a szövetség főtitkára, és hát ez a Balcó, Török, Móna trió melletti bábáskodás számomra nagyon kellemes volt. Itt aztán 67 végén itt egy kellemetlen szituáció volt. Röviden eltávolítottak a sporthivatalból.
2: Egy olimpia előtt?
0: Igen, a 68-as olimpia előtt felmentettek az állásomból, ilyen koholt vádak alapján.
1: Rómában az Arany Trió, vagyis Németh Ferenc, Nagy Imre és Balcó András nyilatkozik.
3: Én nem tudok sokat mondani. Ez olyan szép volt, hogy magam se hiszem el. A nagy munkának talán megvolt az eredménye. Köszönetet mondok azoknak az edzőknek, akik elősegítették mindezt a sikert. És elsősorban Benedek Ferencnek, akinek a tanítványa vagyok.
4: Imre, te következel. Végtelenül meg vagyok hatva, hogy második helyen végeztem. Erre egyáltalán nem számítottam. Arra gondoltam, hogy talán negyedik helyen tudok maradni. Szép ez a medália. Nagyon szép. Már egy ezüstérmen van, amit csapatban nyertünk 58-ban Angliába, de ez az olimpiai második hely, ez szinte hihetetlen. Szeretnék én is köszönetet mondani Takács Bandinak, barátomnak és edzőmnek, aki eddig elhozott engem, és ezzel a futással talán igazoltam őt, és ez segített hozzá ehhez a második helyhez. Balcó Bandi a legfiatalabb. Mit üzen Cseperre?
5: Én is csak annyit tudok mondani, hogy elértük a célunkat, azt, hogy olimpiai bajnokságot nyertünk.

0: Így írták, így mondták.
1: V. Pavlov tollából cikk jelent meg a Trútban, ki akarja megrontani az olimpiai játékok légkörét címmel. A cikk elmondja, hogy a Vatikán segítségéül Ellen Dulles számos ügynökét a különböző országokban működő kémközpontokból ideiglenesen Rómába dobták át. Az egyik amerikai antikommunista szervezet képviselői azt a feladatot kapták, hogy a szocialista országokból érkezett minél több sportolót és turistát bírjanak rá a disszidálásra. Rómába sereglettek azok az árulók is, hangoztatja a cikkíró, akik a különböző szocialista országokból megszökve Amerikában és Nyugat-Európában találtak menedéket. Andreotti, olasz honvédelmi miniszter, az olimpiai szervezőbizottság elnöke ködösen megfogalmazott, megnyugtató kijelentéseket tett ugyan, de beszédei inkább arra alkalmasak, hogy elaltassák a Rómába érkezett sportolók és turisták éberségét, és leleplezzék a reakciós körök aknamunkáját.
0: Ez nem mindennapi.
2: Ahogy hallom, az olimpiai falu minden férfi lakója szerelmes volt bele. Ahogy nézem a korabeli fotót, ez teljesen normális. Ahogy hallom, úgy hívták Fekete Gazella. Ahogy nézem a korabeli filmkockáit, az jut eszembe, ami még soha. Én nagyon, de nagyon szeretem a gazellát. Vilma Rudolf, mert hogy róla, Róma háromszoros olimpiai bajnokáról van szó, ugyanis nem fut, hanem szárnyal, lebeg valami olyan kecsességgel, hogy azt elmondani sem lehet. Nézem a lábait, amelyek 100-200-on a váltóban célba röpítették, és amelyek a vad rock'n'rollt jártak esténként az olimpiai falu bárjában. Nem is igaz, hogy a lábait nézem, hiszen csak és kizárólag a balt. Karcsú boka, hosszú comb, szóval rendkívüli. Azaz, hogy semmi rendkívüli a széphez szokott szemnek. Pedig ez a láb 1944-ben, amikor Vilma 4 esztendős volt, halni készült. A kór, amely megtámadta, a gyermekbénulás volt. Csak legalább járni tudjon, fohászkodtak a szülei. A kezelés azonban nem sok jóval kecsegtetett, legalábbis eleinte nem. Később, már iskolás korában azt tanácsolták az orvosok, kezdjen sportolni valamit. Csoda vette sport. A piszkafa láb, amely addig élettelen csonként csak hátráltatta az életet, izmosodni kezdett. Formálódott a karcsú boka, alakult a hosszú comb. Mindemellett pedig az iskola kosárlabda csapatának edzője boldogan konstatálta, ilyen villámlábú gyerek még sohasem játszott együttesében. Később talán már bánta is ezt a szellő gyorsaságot, mert az atléták átédesgették magukhoz Vilmát, aki ment, látott, és élete első olimpiáján 16 évesen Melbourneben tagja volt a bronzérmes amerikai váltónak. Aztán 2 évre eltűnt, hogy újabb 2 év múltán Rómában teljes fényében ragyogjon.
0: Nem mindennapi.
3: Szoba is jön, talán a harmadik most. Mindjárt itt lesznek előttem. Óriási a küzdelem a két nagy ellenfél között. Szobai azonban versenyben van velük. Versenyben van Szobai, kedves hallgatóim. Csak most sír még egy kicsit Szobai. Nem, e pillanatban előre tör. David elől, Lenz Larson mögötte. Sőt, most az a 6-os pályán is Santos, a brazil versenyző. Szobai most már lemaradt, e pillanatban most szinte egyszerre érintette David a falat. Mellette pedig Lenz Larson feje is szinte egyszerre bukkant fel a vízből. David időeredménye 55,2 másodperc. A második helyre beérkezett Larson időeredménye azonos, ugyancsak 55,2. A harmadik Dos Santos, Brazília 55,4. A negyedik Hunter, Egyesült Államok 55,6. És a mi Tobai Gyuszink Európa legjobb úszója. Időeredménye 56,3 másodperc.
0: Ez nem mindennapi.
3: És most a pisztoly dörrenésére megkezdődik a 400 méteres síkfutás döntője. Kinder még tartja pálya előnyét. Most fordulnak ott a túlsó egyenesbe. Young és Otto Davis hallatlan erővel küzd azért, hogy behozza ott a másik kanyarban már a pálya előnyt. Egyelőre a dél-afrikai Spence van az élen. Singh küzd, és most egy pillanatban előre tör Davis. Davis az amerikai futócsoda. Óriási erővel rohan. Kappa megpróbálja üldözni. Davis az első, Kappa a második. Davis most már nem bírja, Kappa előre tör. De még mindig Davis az első, és felbedobással. David az első, Kaufmann a második, Spence a harmadik, Kaufmann a német versenyző. Olyan erővel rohamozott az utolsó 10 méteren, hogy szinte beesett a célba, és elvágódott a vörös alakon a célba érkezés után.
4: Ez volt az 1992-ben készült műsor, az ötkarikás töredékek 1960-as olimpiáról szóló része. A folytatásban is ebből a műsor sorozatból idézünk méghozzá müncheni olimpiát, amely 1972-ben ezekben a napokban zajlott. Arról az olimpiáról már felelevenítettük ma az első két magyar aranyat, Földi Imréjét és Balczó Andrásét, amelyek augusztusban születtek. Aztán szeptember 5-én jött a világot, azóta is sokkoló terrortámadás, túszdráma és tűzharc a repülőtéren, és a legendássá vált NOB elnök mondat, a játékokat folytatnunk kell. Mi is folytatjuk a visszajátszást a müncheni tragédia utáni sporteseményekkel.
5: Kulcsár Győző az olimpia előtt súlyosan megsérült. A csapattagjai összedugták a fejüket, amolyan vérszerződést kötöttek, nem hozzák nyilvánosságra a sérülést. Kulcsár mindenképpen ott lesz az olimpián, s ha nem tud vívni, a többiek kísérlik meg a hiányzó győzelmeket, pontokat összehozni. Nos, Kulcsár összeszorított fogakkal, de vívott. Nem is akárhogyan. Az egyéniben Fenyvesi Csaba és a francia Ladegalleri mögött bronzérmes lett. A csapatversenyek során megtáltosodott, erről leginkább a szovjet és a svájci vívók tudnának beszélni. Aztán elkövetkezett az eredményhirdetés. A csapatban a mérkőzések során 5 vívtak, de a rendezők csak a döntőben pástra lépő 4 vívónak adtak érmet. Így az újonc Osztricsnak nem jutott arany. A társak barátsága révén olimpiára jutott Kulcsár azonban lehívta a nézőtérről Osztricsot, és a nyakába akasztotta a saját érmét.
6: Éppen a Győzőről kell elmondjam azt, hogy ő a 72-es olimpiai edzőtáborban egy nagyon szerencsétlen lábsérülést szenvedett, és a bal lábán a láb középcsontja eltörött.
7: Dr. Fenyvesi Csaba.
6: Borzasztó nagy gond volt, zűr volt, bedagadt, egész éjjel jegeltük, másnap elmentünk a tatai kórházba, ott megröngeneztük, és kiderült, hogy el van törve a lába. Tudtuk azt, hogy ha ez nyilvánosságra kerül, akkor a Győzőt azonnal hazaküldik az edzőtáborból. Gyorsan csináltattunk a Kamuti doktorral az ép lábáról is egy felvételt, és azt nyújtottuk át a nagy számban jelenlévő, hát utazni vágyó sportorvosoknak, akik megnyugodva nézegették, hogy lámlám mondtuk mi, hogy nincs eltörve. Úgyhogy így utazott ki a Győző az olimpiára.
8: Úgyhogy ha arra kérem, hogy elevenítse föl a döntőnek a perceit, vagy fél óráit, óráit, akkor nyilván az egészet végig tudja pörgetni az agyában, még ennyi év távlatából is.
6: Én nem szorongtam, nem féltem, én örültem annak, hogy megmutathatom annak, akit érdekel, hogy én mire vagyok képes. És olyan furcsa érzés volt, amikor végül is megnyertem az egyéni olimpiát, akkor olyan megnyugvás vett előtt rajtam. Boldog voltam, hogy be tudtam bizonyítani azt, hogy képes vagyok erre.
9: Nagyszerű versenyző, mármint a vezeték abban. Rendben, és remélem Csaba idege is. 4-1-re vezetünk, tehát.
10: Csak sajnos nem látjuk az órát.
9: A döntő utolsó találata lehet, és egyben az aranyérem.
6: Gondolj el, hogy én úgy álltam akkor, hogy ha megnyerem azt a csörtét, akkor 4 győzelemmel olimpiai, egyéni olimpiai bajnok vagyok. Ha veszitek, akkor 4-es holtversenybe kerülök. Már 4-1-re vezettem, persze megint történt valami zűr, elromlott a találatjegy, vagy az időmérő óra. És akkor hát ezek az urak, akik a különböző bizottságokban vannak, végre úgy érezték, hogy eljött az ő idejük, összehívták a versenyigazgatóságot, és elkezdtek tárgyalni, hogy most hány percet tekintsenek lejártnak a vívóidőből, illetve mennyi van még hátra. És gondolj el, hogy 4-1-re vezetek, azt várom, hogy most már valahogy azt az egy túszt, és akkor ezek kényelmesen összeülnek, tárgyalnak, és azon vitatkoznak, hogy most 2 perc 40 másodperc, vagy 2 perc 20 másodperc telt el a vívóidőből. Na akkor kihirdették, hogy nem emlékszem már, ennyi vagy annyi idő van hátra, és a rajta vezénysze után néhány másodperccel az utolsó találatot is bevittem.
9: Megint Brodel jön előre. Engedj a harcolni, Braden. Ügyesen elkerül.

0: ihn fest, du hältst ihn warm, doch er eilt aus deinem Darm. Ist vom Winde du gebläht, ist es meistens sowieso zu spät. Ein
1: Így írták, így mondták.
2: Az Omega megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett koncert ezúttal is demonstrálta, hogy ez az együttes képviseli nálunk legkövetkezetesebben a rock és a pop közötti átmenet hard stílusát. Kielégíti azt a közönségigényt, amely világszerte, immár másfél évtizede, Bill Haley-től a Rolling Stones-ig uralja a nyilvános fesztiválokat. Zenéjük ezért lehet népszerű külföldön is, sőt az Omega rockos felfogása valójában nemzetközi jellegű. Az Omega következetesen halad ezen az úton, s amint a rég várt kedvesem szám bizonyítja, a hard stílust a pop progresszív irányzatának megfelelően kívánja továbbfejleszteni.

0: most már fáradt, nagyon fáradt a Kóriai. Gedóról sem mondhatom, hogy nagyon friss, ami teljesen érthető, hiszen óriási nagy csatát vívott, nagy-nagy harcot, és igen magas színvonalú küzdelmet a Kóriai fiúval, a Dudazó pedig véget vett a 3x3 percnek, az egész nagy csatának, és a közönség nagy-nagy tapssal köszönti a két pompás ökölvívót. Néma csend lesz, mindenki várja a hangosan beszélő bejelentését. Pontozással győz Gedó György, olimpiai bajnok!
1: Nyilvánvaló, hogy mi volt a téma, mint hogy fogunk szerepelni az olimpián. És hát mindenki elmondta, és mondtam, hogy én pedig olimpia bajnok leszek. És soha nem felejtem, hogy a Maróti Pisti mondta is, hogy jaj Csaba, ezt nem mondd, mert ezt meghallják, azt hiszik, hogy nagyképű vagy.
2: Dr. Hegedűs Csaba.
1: Mondom, tehát Pisti, tehát mi lehet az én vágyam, mint hogy azt mondjam, hogy az olimpián szeretnék az első három között? Hát a második vagyok, az számomra egy kudarc, hát nem ezért dolgozom. Te nagyon jól tudod, hogy mindenkinél többet. Mert bizony, amikor vége volt az edzésnek, akkor Tatán, még mentünk az erősítőterembe, még mentünk futni, és bizony volt nem egyszer úgy, hogy már egyik szertől a másikig nem tudtunk fölállni, mert annyira nem volt erőnk, hanem a földön oda csúsztunk, és csináltuk, és egyszerűen olimpia bajnokok, és egyszerűen ez motoszkál, és lüktetett a véremmel együtt az agyamba. És én úgy álltam oda az olimpia szőnyegre, hogy én tudtam, hogy nálamnál többet senki nem tehetett, mert akkor az nem ember.
3: Ez nem mindennapi.
1: Én tudtam, hogy megverem. Amikor az olimpia faluba találkoztunk, akkor mindig a szemébe néztem. És oda mentem, megfogtam, megszorongattam, és a végén már ideges volt, amikor meglátott, hogy mitől van ennek a Palinak ilyen nagy önbizalma. Könnyed voltam és laza voltam, és ott bemelegítettem, hát nyilvánvalóan, amikor az ember bemelegít, akkor különböző gyakorlatokat csinál, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs a bemelegítő teremben az arenk, hanem bement a minden csapatnak volt egy ilyen szeparéja, ahol edz, illetve ahol öltözik, szerelését tartja, és ott melegített be. És mikor összementünk, akkor kezet fogtunk, nagyon hideg volt a keze, és valahogy nem nézett a szemembe, hanem úgy mindenhová nézett. Igaz, hogy a mérkőzés elején elhúzott, de azt

0: Hiszem, hogy magabiztosan nyertem. Hozzá kell tennem, hogy az életem egyik legnehezebb mérkőzése volt. A stadionban, illetve a sportcsarnokban ilyen 1-20-as dobogón volt elhelyezve a három szőnyeg, és hát ugye legyőztem a legnagyobb ellenfelemet, a többi az már csak ezután jöhet. Úgy le akartam ugrani, nem a lépcsőn megyek le, hanem úgy leugrok az 1-20-as dobogóról, és utána az öltözőbe ébredtem fel, amikor leverték rólam a port, mert úgy leugrottam, és attól kezdve számomra egyszerűen nincs semmi, egyszerűen nem tudom, hogy kerültem be az öltözőmbe, állítólag nem tudtam fölállni, halálosan elfáradtam. Az az igazság, hogy nem csak mi ketten, hanem mindenki tudta a súlycsoportban, hogy végül is ez az olimpiai döntő.
1: A sor végén azért még ott várt a jugoszláv Nenadics is, és megszületett a magyar sport 100. olimpiai aranyérme.
2: 7, még Csaba belebújik a szőnyegbe, 5, talán fölfordítja jugoszláv, 3, nem fordítja, 2, 1. Vége! Vége! Hegedűs olimpiai bajnok! Na hát! Jó van, lehet itt bíró, lehet itt akárki. Hegedűs, cigánykerék, fejen átfordulás, fejtámasz. Boldog ember! A tavalyi világbajnoksága után gyengébb formában is, de halhatatlan nagy akarással, kitűnő szívvel Csaba olimpiai bajnok.

0: Miről is volt még szó Münchenben? Arról, hogy olyan káprázatos technikájú és ütemérzékű öklöző, mint Orbán László, néha megszégyenítette Szczepanskit a döntőben, és mégis kikapott tőle? Vagy arról, hogy a finn Viren a 10.000 méteres síkfutás közben elesett, aztán győzött?
1: Kütna most gyorsít 150 méterrel a cél előtt, tempót vált. Vajon tud-e Virén még újítani? Vissza tudja-e verni Kütman támadását? És most már csak 100 méter. Virénben azonban van erő. Hogy hajrázik, hogy sprintel? A finn fiú lesz az olimpiai bajnok. Már 10 méter az előnye, már 15. És közben Ifter is jön, de későn, hiába jön már. Első ebben a pillanatban Lasse Virén, második Kütman, harmadik Ifter. Az idő 27 perc, 38,34 század másodperc. Szédületesen új, fantasztikus világrekord.
0: Vagy arról volt szó, hogy a férfi kosárlabda döntő drámai harcban a ráadásnak tűnően mégis jogos három végső másodperc alatt dőlt el a szovjetek javára? Vagy arról volt szó, hogy a fegyverek árnyéka még mindig ott lebeg lelki szemeink előtt? München. Több mint 30 magyar érem, világcsúcsok sora, géppisztoly sorozatok, vér. Olimpia volt a bajor fővárosban. Felejthetetlen.
2: 1972-ben ezekben a napokban zajlott a müncheni olimpia, amely alapjaiban változtatta meg a sportesemények biztonsági intézkedéseit. De ez már egy olyan téma, amelyre ma nem térünk ki, mert a mára nekünk engedélyezett idő lejárt. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tekbol játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tekbol asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportágba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportágba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
6: Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a Techbolt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
7: Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aquaworld-ben volt egy lesötitített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
6: Dátum szerint mit írunk ekkor?
7: Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
6: Csak azért kérdezem, mert maga a Techbolt Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt ezután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy techbolosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a Techbolt asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
7: Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kis pályán, mint nagy pályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labdaérintés, és pont azért, amiért nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például itt a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
6: Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a Techbolt. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
7: Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyik ilyen alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy kezdőedzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
6: Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szerved is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
7: Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanuld a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitású, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni, és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
6: A plexi az a háló.
7: Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
6: Hány pontot lehet kell szerezni?
7: 12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken két nyert szettig tart a küzdelem.
6: Ez mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
7: Igen, most a profi versenyeken, a nemzetközi szinten is egy olyan 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megegyezni, hogy csak a döntőszettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11-12, majd a döntőszett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break, tehát...
6: Ivószünet?
7: Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor be van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék, és...
6: Mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még, tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
7: Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal érére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg, tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és hogy a játékos átnyúlt-e, amikor az érintés pillanatában, valamik testrésszel vagy nem, tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
6: Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
7: Hát ez már időszámításunk előtt volt. Most, hogy jöttem, megnéztem 2017-ben. Hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátommal mi párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilván tartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt egy-két alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan negyedik helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első techball világbajnokságon.
6: Na, az milyen volt?
7: Az fantasztikus érzés volt. Ez egy techball történelmi pillanat volt gyakorlatilag Budapesten a Fradinak a kézilabda csarnokában volt ez a verseny, és...
6: Elek Gyula csarnok.
7: Így van. Teltház volt, és akkor volt először, hogy nekünk mondták a Ria-Ria Hungária Rigmust, és egyszerűen libabőrös volt az ember, tehát akkor volt először közvetítve, nézték online, nagyon magas kvalitású sportolók eljöttek külföldről is, például nigériai Kanu, vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
6: Az, hogy ennek a sportágnak a arca Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a techball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
7: Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne techball asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű techball képzés, techball versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag techball asztal, vagy ne láttunk volna róla techballos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
6: És a feleségével játszik?
7: A kisfiával játszott annó, de már több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. de például amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például tagbolozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
6: Imre Balázs tagbal bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
7: Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog szerintem. Tehát ahogy kinéz az asztal és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy tagbóloznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábat például, de ez a lényege, hogy tehát ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk, vagy ha 4-en, akkor 2-2-be, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden, egy labda, illetve már nagyon sok helyen ki van téve ugye tagból azt a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
6: Meg lehet ebből élni?
7: Jó a kérdés. Korábban...
6: Fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
7: Valaki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt. Mi mikor VB második helyet szereztünk, akkor nem nagyon volt pénz így a sportban, utána kezdett egyre több pénzdíjas verseny létrejönni. Amerikában, amikor megnyertük a versenyt, akkor például annyit lehetett nyerni, hogy visszajött az utazási díj, tehát az, hogy most nekem még kenyér legyen belőle az asztalon, az nem működött. Viszont volt olyan időszak 2-3 éven keresztül, hogy olyan intenzív volt a versenynaptár, hogy be lehetett ütemezni, hogy ki melyik, tehát mind a teniszben, ki melyik versenyre szeretne elmenni, körülbelül kalkulálni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. De most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy 3 ember tud megélni belőle a világon.
6: Lehet valahol olimpiai sportág a tagból?
7: Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sportág közelébe vannak, ebben hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a tagbólnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy az tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a tévéképernyőjére elé.
6: Van Magyarországon ilyen kommentátor?
7: Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
6: Tehát, hogyha 3 ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy között a 3 ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
7: Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a Techball miatt, akkor a Techball Kft-be dolgoztam, hogy a sporták felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot. Ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága. Itt több mint 2400 játékos focizik. Gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban, erre nagyon büszke vagyok. És emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
6: Bekerültél az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshow, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licenszét?
7: Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy sport reality.
6: Sport reality.
7: Engem a Techball eredményei miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnok csapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
6: Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
7: Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyolén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az ne menjen.
6: Szerintem. Találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
7: Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva 0-24, akkor nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, versenyforgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
6: Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
7: Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt. és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen hatodik, hetedik környékén még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
6: Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
7: Mind a kettő, ugye aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat, tehát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván ott tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1,90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pálya futós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat. Így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és ahhoz képest, önmagamhoz képest szerintem ez elég jól sikerült.
6: De ezzel nem bácsiztak?
7: Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsiztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor én tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam, és az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejbe hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
6: Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy-egy ilyen hosszú együttlét alatt?
7: Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán két hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát. De hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni, úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport, mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
6: Imre Balázs Tegbal bajnokkal beszélgetünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültök a gyerekek által?
7: Hogyha nevé lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gattyán Alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott tech-bolasztalt, és ugye a tech-bolasztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan személyt, aki életet tud lehelni ezekre a tech-bolasztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon felidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, Nagyon sok regionális tagból verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti tagból kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb tagból egyesület itthon leigazolta, és a tagból miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például a most 2 srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a tagból asztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig tagbóloznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi, de nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 tagból asztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Hát van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnybe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
6: Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eddig életéből.
7: Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, újabb és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
6: Imre Balázs, köszönjük szépen!
7: Én is, köszönöm!
3: Ez volt a Bajnokok! A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, elkezdődött a tanév. Kellemes, nyári idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
8: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A legendás támadó 207 alkalommal játszott az argentin válogatottban. 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek. 2014-ben és idén nyáron ezüstérmes lett a VB-n, a Copa Amerikát pedig 2-szer nyerte meg. Az angol és a spanyol labdarúgó bajnokság címvédője is győzött tegnap este. Az Arsenal az Aston Villa otthonában nyert 1-0, míg a Barcelona hazai pályán a Rayo Vallecanót verte 5-2, így mindkét csapat még hibátlan. Olaszországban pedig a második mérkőzését is 4-0 nyerte meg az AS Roma. A fővárosi együttes ezúttal idegenben a Leccét ütötte ki, és nyert tegnap az Atalanta is, méghozzá egy utolsó pillanatban szerzett góllal 1-0 a Bologna ellen. Győzelemmel tért visszasérülése után az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének címvédője Carlos Alcaraz, aki 3 szetben nyert Román Safuin ellen. A nőknél is győzött a címvédő az első fordulóban New Yorkban. A világ első Arina Sabalenka 2 játszmában búcsúztatta a kolumbiai ellenfelét, Camila Osoriót.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban. Bak András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanévkezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4, a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakétatámadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltüntet még mindig keresnek. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
3: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás járművet. A 36-os kilométertől a torlódás lassan feloszlik. Sokan haladnak a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Óbarok között, ahol szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
8: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem lesz. A többfelé élénk szél néhol megerősödik, délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Lemondta a válogatottságot Lionel Messi, szlovák válogatott középpályást igazolt a Ferencváros labdarúgó csapata. Győzelemmel tért vissza sérülése után Carlos Alcaraz. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban Lionel Messi. A 8-szoros aranylabdás klasszis tegnap jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól. Messi 2022-ben világbajnokságot nyert Argentínával, míg az idei VB-n 39 évesen az egész torna egyik legjobbja volt. Lionel Messi válogatott beli pályafutásáról Csanádi Kristóf készített összeállítást.
2: 2022. december 18-án valóra váltott a gyermekkori álmát Lionel Messi. A 8-szoros aranylabdás klasszis Katarban világbajnoki címig vezette hazája válogatottját, Argentínát. Messiék a döntőben 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után 11-es párbajban verték a franciákat. Messi két gólt szerzett a döntőben, és a büntető párbajban sem hibázott. Addig a pontig viszont, hogy szülőhazájában gyakorlatilag istenként tiszteljék Lionel Messit, korán sem vezetett könnyű út. 2005-ben, 19 évesen épp egy Magyarország elleni felkészülési meccsen mutatkozott be az argentin válogatottban Lionel Messi a Puskás Ferenc stadionban, de becserélése után 2 perccel kiállították egy könyökös miatt. 24 évesen, 2011-ben Lionel Messi lett az argentin válogatott csapatkapitánya. 2014-ben már ő vezette ki Argentínát a németek elleni VB döntőre, bízva abban, hogy megszerzi a felnőtt válogatottal az első trófeáját. Azonban Mario Götze 113. percben lőtt góljával Németország győzött. Ezt követően 2015-ben és 16-ban is elbukta a Copa America döntőjét Argentínával. Ezután bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, de nem sokkal később visszavonta döntését, és a 2018-as VB-nek is messzivel a soraiban vágtak neki a dél-amerikaiak. A várt áttörés azonban Oroszországban is elmaradt. Argentína 4-3-ra kikapott a franciák elleni nyolcaddöntőben. 2021-ben aztán megtört a jég, Messi Copa America győzelemig vezette az argentinokat, a 2022-es VB-re pedig az egyik legnagyobb esélyesként érkeztek meg. Messi 7 gólt szerzett Katarban, megválasztották a torna legjobbjának, de ami ennél is fontosabb volt számára, megnyerte a világbajnokságot Argentínával. Ekkor szinte mindenki azt gondolta, hogy Messi többet már nem szerepel a válogatottban, de ahogy közeledett az idei VB, egyre inkább úgy tűnt, hogy ismét ott lesz a tornán, és nem csak ott volt. A torna során 39. életévét betöltő Lionel Messi ismét világklasszis teljesítményt nyújtott, számos rekordot megdöntött a világbajnokságon. Algéria ellen például mesterhármast szerzett a csoportkörben, összesen pedig 8 góllal és 4 gólpasszal zárta a VB-t. A spanyolok ellen 1-0-ra elbukott döntő után az zokogó Messit eltették az argentin szurkolók. Mint kiderült, akkor játszott utoljára a válogatottban. Lionel Messi 207 alkalommal lépett pályára a válogatottban. 125 gólt szerzett és 68 gólpasszt osztott ki. Mindhárom említett statisztikai adatban ő a csúcstartó az argentin válogatottban. Legnagyobb sikere a 2022-es világbajnoki cím, de nyert 2 Copa Amerikát és olimpiát is Argentínával.
1: Kétszeres bajnokok ligája győztes szélsővel, Brady Barcolával erősítette a Liverpool labdarúgó csapata, az angol klub régóta tárgyalt a Paris Saint-Germainnel, tegnap pedig hivatalosan is bejelentette az igazolást. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool sajtóírek szerint 5 éves szerződést kötött Barcolával. Szlovák válogatott középpályást igazolt a Ferencváros labdarúgó csapata, az FTC ma jelentette be, hogy szerződtette Matus Berót, aki legutóbb a német másodosztályban szereplő Bohum labdarúgója volt. Az előző idényben még élvonalbeli Kazincz Barcika 61. perctől emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszott a Szeged vendégeként a labdarúgó MB2 6. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A Borsodi együttes így továbbra is veretlen és 4. helyen áll a tabellán, míg a Szeged csak a 11. Kuttor Attila, a Kazincz Barcika vezetőedzője Demjén Balázsnak nyilatkozott a találkozót követően.
3: Azt gondolom, hogy az ellenfél is veszélyesen játszott kihasználva ezt a talajt, mert ilyennel még nem találkoztunk, úgyhogy ez egy újdonság volt. Nehéz volt állva maradni is rajta, nem hogy támadó vagy dominánsabb futballt bemutatni. Nem volt meg hozzám a a kreativitásunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy egy harcos, igazságos döntetlen született.
4: A gyors egyenlítés mindenképpen fontos volt. Kellett-e valamit átszervezni a pontrugáson kívül, mi vezetett ahhoz, hogy sikerült gyorsan egalizálni?
3: Volt egy mestervünk, de mondom még egyszer, most találkoztunk, ugye, amikor idejöttünk a pályával, és ugye halljuk is, hogy holnaptól le fogják cserélni. Hát sajnos még az utolsó meccset, mire azon játszott.
4: A szünet után nagy sakjátszma volt, és ebben a Barcika volt kezdeményezőbb. Előbb hajtotta végre az ahhoz hasonló cseréket, amelyeket aztán erre részben reagálva a másik együttes is. Mi kellett volna még pici pluszként a győzelemhez, nyilván egy jobb talaj mellett?
3: Hát abszolút, tehát nem a talajra fogjuk a dolgot, mert az ellenfélnek is olyan volt, de több kreatív megoldás kellett volna a 16-os környékén, amiből esetleg veszélyt tudunk teremteni. Volt kapufánk, volt talán egy gólunk, ugye, ami nem tudjuk, hogy les volt vagy sem, de ettől függetlenül mondom még egyszer, hogy kicsit igazságos az eredmény, mert nem volt meg bennünk az az átütő erő, ami kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük.
4: Három győzelem, három döntetlen, egy ponttal a szosztályozó térőhely mögött a Barcika. Ott tart most a csapat, ahol a szezon előtt tervezték, hogy ebben a periódusban fog?
3: Nem terveztünk semmit, most sem tervezünk semmit. A következő mérkőzésre készülünk, és azt szeretnénk megnyerni, úgyhogy ebből építkezünk.
1: Most pedig következzen a szegediek gólszerzője Zimonyi Attila, aki azt követően volt eredményes, miután Vágó Levente 11-esét még védte a Kazincz Barcika kapusa, a támadót is Demjén Balázs szólaltatta meg.
4: Szimonyi Dávid nem jött zavarba a kihagyott büntetőtől, gyorsan startoltál, el is érted a labdát és be is fejezted az akciót, mondhatni, hiszen így akciógólt szereztél, gratulálunk hozzá. Te hogyan láttad ezt a szituációt?
5: Hát így, ahogy tehát számítottam rá, esetleg ha kihagyja, akkor kipattanóra, ha arra jön a labda, akkor oda tudjak érni. Örülök neki, hogy oda tudtam érni és gólt tudtam szerezni.
4: Jól kezdtétek a meccset, és az egyenlítés ellenére az első fél időben még dominánsabbak is voltatok összességében, viszont mintha a szünet után változott volna valami, szerinted mi volt ez pontosan, ami módosult?
5: Hát igen, jól kezdtük a meccset, 1-11-es gól, mentünk előre, voltak még helyzeteink, de ilyen gólt kaptunk sajnos pontrugásból, ezekre oda kell figyelni, egész héten készültünk rá, és ebből kaptunk gólt. A második fél időben pedig nyilván a piros lap az nem kellett volna, de hát második sárgát, ilyen faltér, két ilyen faltér, két ilyen sárga, hát nem tudom, nem az én véleményem megítélni, hogy a sárga volt a második, de én szerintem nem.
4: Összességében hogy látod, nyerhető volt a meccs, illetve ha igen, ha nem, mennyire vagy elégedett ezzel az egy ponttal?
5: Hát nyilván most piros lap után az egy ponttal elégedettek vagyunk, de ahogy kezdtük a meccset, gólt rúgtunk, jól kezdtük. Igazából nyerni szerettünk volna, sajnos most egy pont lett belőle, de így tízemberrel így azt mondom, hogy talán elfogadható.
4: Az elmúlt két meccsen csak szereztetek azért 4 pontot, tehát elindult felfelé a csapat. Mi az, ami most jobban működik, és mi az, amin esetleg még szeretnétek javítani?
5: Hát igazából a csapatjátékunk múltkor is megvolt, múltkor is több helyzetünk volt, múltkor is több góllal nyerhettünk volna. Ma is megvoltak a helyzeteink, igazából saját játékunkat kell játszani, és majd jönnek a pontok.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 3 új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata, amely tavaly 3 sorozatban is ezüstérmes lett. Az együttes tegnapi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikolá Moszkov és Vékony Ákos, Kis Bálint pedig visszavonult. Az érkezők között ott van Paján Bátor, valamint a szerb Márko Jankovics és az amerikai Luis Áraja is. A Honvéd vezetőedzőjét, Szívós Mártont, Regős László Pál kérdezte az új szezon elvárásairól.
6: Mi mindig magasra rakjuk a mércét, és most is, különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
7: 3 új játékos érkezett a Honvédba, így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
6: Nagyon pozitív, abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésbe, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
7: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan 3 ezüstérem, 3 döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik-e esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
6: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán ha ez majd ott sikerül, akkor újra álmodjuk, és nem elégszünk meg, biztos vagyok benne azzal a a helyzettel. A többi két versenysorozatban pedig természetesen nem szeretnénk lejjebb adni, és ezért vagyunk itt. Fölösleges lenne lejárnunk tényleg. Én azt gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, hogy amit múlt évben elértünk, a sok lépéssel nagyobb volt, mint amit akár legbelül az elején elképzeltek. Én úgy ismerem ezt a csapatot, akik nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül-e ez eredményben is megmutatkozni,

0: őt hallják.
1: Nem feltétlen számítottam erre, azt éreztem, hogy jó formában vagyok, és azt is mertem remélni, hogy meg lehet csinálni, de hát nyilván amikor sikerült, akkor azért sokként ért engem is, meg nagyon sok embert. Én így gondoltam, hogy ebből lehet érem. Ugyanúgy ezt éreztem párosba is, mert ugye sikerült kivívnunk erre Hajdú Jonatánnal, hogy itt indulhassunk. Sajnos a program nem teszi lehetővé, hogy ebbe két számba induljunk. Nem biztos, hogy most idén ezt el is bírtam volna. Tényleg, amit elkezdtünk szerintem már 4 éve, de nekem először ez Párizsban volt az olimpián, hogy elindultam egy olyan úton, ami ide vezetett, hogy végül ez sikerüljön. Tavaly ugye 501-esbe versenyeztem, hogy az egész csapat, ez az 5 ember, vagy 6 ember, akik tavaly kint voltak a VB-n, szerintem így mindannyian elhisszük egymásról is, magunkról is, hogy meg tudjuk csinálni, és én szerintem ez, hogy csapat szinten így a versenyzők ennyire bíznak magukban meg egymásnak, szerintem az vezetett ide.
0: Győzelemmel tért vissza sérülése után az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének címvédője Carlos Alcaraz, aki 3 szettben nyert Száfiulin ellen. A nőknél is győzött a címvédő az első fordulóban New Yorkban, a világ első Sabalenka 2 játszmában búcsúztatta kolumbiai ellenfelét, Osoriót, ami pedig a magyar játékosokat illeti. Fucsovics Márton vasárnapi búcsúja után tegnap Udvardi Panna számára is véget ért a US Open. Udvardi az első fordulóban a tájföldi Szavakejőtől kapott ki 2 játszmában 6-4, 6-3-ra. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után a Jövő Sztárjai című műsor következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Augusztus közepén a női 400-100 méteres síkfutóváltó remekül teljesített a Birminghamben rendezett atlétikai Európa-bajnokságon. Az előfutamban országos csúcsot döntött, majd a döntőben a hatodik helyen végzett. A 42,84 század másodperces magyar rekordot Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili érte el. A váltó két tagja még nincs 20 esztendős, 19 évesek. Ők vannak most itt a stúdióban, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili, sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Hát csapjunk egy kicsit a közepébe, ugye kétszer futottatok a birminghami EB-n, az egyik az országos csúcs miatt marad emlékezetes, ugye a másik pedig magának a döntőnek a milliója miatt. Hát kinek melyik volt a maradandó élmény? Zita?
3: Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy az előfutam. Ez egy akkora adrenalin löket volt, hiszen alapból amiatt is, hogy ez volt az első futásunk az EB-n, meg ez volt az első EB-nk, illetve hát az országos csúcs miatt, meg hogy helyezéssel jutottunk döntőbe. Szóval én abszolút az előfutamot mondanám.
2: Lili?
4: Én is egyetértek az Zitával, igazából az előfutam az tényleg az igazából nagyon jó volt, életem egyik legszebb futása. Ezt már sokszor meséltük, de amikor megláttam, hogy a Zita fut felém ordiválva, az tényleg az a egyik legjobb pillanat volt, meg megláttam a kivetítőn, hogy 42-essel kezdődött az időnk, az nagyon durva volt, ezt nem lehetett felülmúlni, de a döntő is, az is szintén nagyon durva volt.
2: Mindkettőtöknek az első felnőtt EB-je volt?
3: Igen.
2: Hát mekkora volt a druk egy ilyen nagy világverseny előtt bennetek?
3: Hú, pont azt beszéltük, hogy úgy nem nagyon izgultunk. Tehát, hogy mikor sétáltunk fel a pályára, találkoztunk, ugye, meg láttuk egymást, és Lili bárhol volt, így integetett nekem nagy mosolyogva, én is vártuk az egészet, tehát, hogy a stressz nem nagyon volt rajtunk, főleg úgy, hogy nem számított rá senki feltétlen, hogy mi döntősek leszünk, szóval ez a teher így nem volt rajtunk. Tényleg nagyon jó volt, nagyon élveztük.
2: Az, hogy nem kellett nagyon izgulnotok, tehát nem volt nagy teher rajtatok, az annak is köszönhető, Lili, hogy a csapategység az egy nagyon jó összeszokott társaság?
4: Igen. Hát mondjuk összeszokott nem, mert nekem ez volt az első futásom, mert ugye úgy volt, hogy a Tóth Anna fut, viszont neki megfájdult a lába, és ezért lettem én, szóval ez kicsit nagyon izgulós volt az eleje, de ahogy mondta az itt, ahogy felléptünk a pályára, meg elkezdtünk melegíteni, onnantól már nem izgultam. Szóval előző este nagyon izgultam, ott alig bírtam elaludni, és kicsit rosszul is aludtam, de ahogy ráléptünk a pályára, és együtt elkezdtünk váltani, meg ugye együtt elkezdtünk melegíteni, onnantól minden szuper volt.
2: Valóban így van ez, ahogy szokták mondani, az ilyen beugróknál, hogy hát tulajdonképpen ugye mindenki úgy készül, hogy a következő nap futhatok, és én is úgy próbálok ugye mentálisan is, meg fizikálisan is úgy toppon lenni végig, de tényleg?
4: Igen, hát muszáj volt úgy készülni, mert tényleg azt hiszem két nappal előtte én még nem tudtam, hogy futok. Szóval, hogy így kicsit izgulós volt, de minden jó lett a végén.
2: Ugye Zita, te voltál az első ember, aki elkezdte, Lili, te a befejező. Ez hogyan alakul ki egy ilyen váltóban?
3: Nagyon összetett, mert általában egy ember az nem fix, hogy egy adott pozícióban fog futni, hanem így összesítik a szezonban futott versenyeinket, és például nekem a felnőtt magyar bajnokságon jól sikerült a rajtom, szóval ez így egész biztos volt, hogy én kezdek, meg amiatt is, hogy mondjuk én annyira nem tudok jól botot fogni. De mondjuk Lili meg nagyon ügyes abban. Tényleg ennek nincs ilyen konkrét mechanikája, hogy ki, mikor, hol, bármikor kerülhetünk máshová, de ez most így alakult.
4: Igen, a váltásoktól is függ, mert ugye a két idősebb lányzó került be. Ugye a Bogi és a Luca volt középen, mert ugye kettőt váltanak, az ugye sokkal nehezebb, és azért kerültünk mi a két szélére, hogy ne kelljen annyi stressz, meg annyi váltást csinálnunk.
2: Alapból is ez lett volna a felállás, ha mondjuk egy ember nem esik ki? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy például, ha mondjuk a második ember esik ki, aki mondjuk a második század futja, akkor is te ugrattál volna be?
4: Akkor is, igen, mert én voltam a legelső csere, de viszont, hogyha kiesett volna a Bogi, akkor teljesen más lett volna a felállás.
2: Igen, hát most nem a Bogira gondoltam, ugye konkrétan, hanem úgy mondjuk egy általános helyzetben, ugye, hogy a második ember. A váltó futásnak aki először látott mondjuk egy ilyen versenyt, az azt gondolhatja, hogy a lényeg az, hogy nagyon gyorsan kell futni, ugye? Ez nem árulta le nagy titkot, és talán a kihívása a váltásokban rejlik.
4: Hát igen.
3: Igen, igen, abszolút.
2: Mi a nehézsége a váltófutásnak? Mi a legnagyobb kihívás benne?
4: Hát például nekem, ugye, ahogy én csak kaptam a botot, és ugye egy váltás, az úgy mondja, hogy először kimérjük, hogy mikor kell elinduljak, lerakok egy jelet, és amikor odaér a luca, vagy ugye éppen az adott ember, akkor kell elinduljak, és ahogy ő ordít, mert ő neki fel kell mérnie, hogy mikor adja át a botot, mikor a legjobb, a leggördülékenyebb, amikor át tudja adni a botot, és ahogy ő mondja nekem azt, hogy kéz, mert ez szokott lenni nekünk az ilyen jelmondatunk, akkor nekem fel kell rakjam a kezemet, és minél jobban, hamarabb, biztonságosan elvennem a botot. Szóval így oda kell figyelni a térbeli látásra, meg mindenre.
3: Igen, kifejezetten bonyolult. Nagyon sokat gyakoroljuk, és még így is olyan, hogy nem lehet elégszer, meg általában egy melegítésnél is. Mondjuk, hogyha egyéni számra melegítünk, akkor mondjuk futunk 3-4 lendületest, ilyen gyors futást. Ilyenkor szerintem minimum van 5 darab, hogy összeváltsunk, és tényleg magabiztosan álljunk a pályára.
2: Hát ugye egyéni sportág, alapvetően az atlétika, de hát akkor ennek is megvan a maga a szépsége, amikor ti váltóban versenyeztek. Miért lehet szeretni a váltófutást?
4: Én nagy csapatjátékos vagyok, szóval szerintem a legszebb része az atlétikának amúgy a váltófutások, szóval nagyon szeretek egyéni futásokat is futni, de a legszebb része a váltófutás. Tényleg, amikor ott örültünk egymásnak négyen a csúcsnál, annál jobb pillanat még nem volt a pályafutásomban.
3: Igen, igen. Meg az is, hogy tényleg alapvetően négyen különböző versenyzők vagyunk. Szerintem mindannyian nagyon jó időket futottunk idén, vagy alapból így a karrierünk során, és az, hogy így ez egy egyesülhet, és együtt futhatunk, az nagyon különleges. Főleg úgy, hogy egy ilyen befogadó csapatba kerültünk be. Bogi és Luca is annyira aranyos volt, és támogató is segítettek, szóval ez is nagyon hozzáadott ahhoz, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.
2: Hogy látjátok annak, hogy a magyar váltófutás az elmúlt években, mondjuk elmúlt időszakban látványosan lépett előre, annak mi áll a hátterében?
3: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg...
2: Hát csak arra vagyok kíváncsi nyilván, amit a versenyzők tapasztalnak belülről.
3: Alapból nagyobb hangsúlyt kezdett el így a magyar atlétika fektetni erre, tehát hogy több összetartásunk van, illetve több versenyző kerül olyan helyzetbe, hogy tudjon váltót futni, tehát egyre többen vagyunk úgy, hogy jó időket futunk, és ebből össze lehet állítani egy jó csapatot.
4: Szerintem a legtöbb esélye a Magyarországnak azért, mert annyira kis ország vagyunk, az váltókkal van szó, és erre rájött a MASZ is, és egyre több embert állítottak be a váltókba, nem csak egyénibe.
2: Itt, hogyha a bőkeretet nézzük, akkor már a Tóth Annát említettük, de akkor mellettük még meg kell említenünk a Csóti Justinának és ugye a Súlyán Alexának a nevét, mert ugye így kerek ez a váltó. Hogyan néz ki egy váltó összetartás?
3: Van egy adott keret, hogy hányan vagyunk bent. Ez nem feltétlen 7 ember, van, hogy akár 8-9 is vagyunk. Itt szezon elején ilyenkor vannak közös edzések, ahol... Hát mondanám, hogy felmérjük azt, hogy ki milyen állapotban van az adott helyzetnél, de nem ez a döntő ebben az egészben. És ilyenkor így váltogatunk, meg gyakoroljuk a botátadást, és aztán az, hogy hogyan alakul ki a végleges sorrend, az alapján fog eldőlni, hogy az adott szezonban ki hogy futott, illetve a tapasztalat miatt is, mert mi Lilivel már tavaly is kerettagok voltunk, csak még elég tapasztalatlanok voltunk ebbe, és emiatt úgy döntött ezért felelős edzőnk, ugye Roli, hogy mi még...
2: Német Roland,
3: igen, hogy még mi ne fussunk, hanem még tapasztaljunk ehhez.
1: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
2: Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget, az LB 6. országos csúcstartó női 400 méteres síkfutóváltó 2-19 éves tagjával, Szent Györgyi Zitával és Brukel Lilivel, akik, hát nem is olyan régen, az én emlékeim szerint, többnyire 400 méteren jeleskedtek, most pedig fantasztikus 400-as sikerekről beszélünk. Hogyan csökkentettétek 300 méterrel ezt a távot itt közelmúltban? Milyennek az oka vagy?
4: Hát igazából szerintem ezt meg is írták valamelyik portálon, hogy a Sejlegéza, ugye sport szakmai igazgató úr megmondta igazából az edzőnknek, javasolta, hogy nekünk ebbe az évben 100-ra kéne odafigyeljünk leginkább, és így történt meg az a 300 méteres csökkenés, de hát az Itának nagyon jól ment a 400 tavaly, de én inkább a 200-ra fókuszáltam idén, meg tavaly is. Tavaly a U20-as EB-n is 200-on indultam, és akkor így nekem nem volt annyira nagy lépés a 100, de igazán másmilyen 100-at futni, mint 400-at, szóval kicsit könnyebb volt.
2: Igen. Jó, hát igen. Tudjuk, hogy itt azért te is indultál 100 méterem.
3: Még U18-asként, igen.
2: Nem voltál benne rossz, mert hogyha emlékeim nem csalnak, akkor országos csúcstartó
3: is vagy. Igen. Szerettem mindig is a 100 méter, csak 400 méterben talán nagyobb esélye van az embernek így a nemzetközi mezőnyben, meg nekem kicsit rövid a 100 méter, tehát szerintem sokkal izgalmasabbak az edzések, igen, van, hogy szenvedünk, de hogy nagyobb kihívás, mint egy 100 méter így összességében.
2: Hát nyilván ugye ahhoz, hogy egy váltóban, vagy válogatottban jó eredményeket érjetek el, elengedhetetlen az is, hogy a klub szinten kiváló munka folyjon. Lili, te az UT-ban, ugye Nyilasi Péter az edződ, az MTK Budapestben, Zita, neked pedig Zsoltész Renáta. Egy picit avassatok be abba minket, hogy kinek hogy alakult az eddigi pályafutása. Te Lili, te már az UT-ban kezdtél, és akkor így folyamatosan feszegetted a határaidat.
4: Igen, én az UT-ba kezdtem el a pályafutásomat, azt hiszem 2023-ban volt az első versenyem, mondjuk az éppen egy diákolimpia volt, de ott felfedezett a Nyilasi Péter edző. Ott egy nem rosszat futottam ahhoz képest, hogy életemben nem sok ilyen normális edzésem voltam még előtte, és utána akkor átmentem hozzá, és ott kezdődött el a munkánk, és már a 23-as, azt hiszem, felnőtt országos bajnokság volt, ahol ott rendezték az U20-as váltókat, Csepelen ugye a nagy stadionban, és az volt az első UT-s váltóm, szóval ez annyira szürreális, hogy a legjobb stadionban volt az első váltóm, és akkor ott igazából ott egy álomvilágba csöppentem, és ott már tudtam, hogy nekem ez lesz a jó sportág.
2: Hát, hogyha jól mondtad, akkor 2023 az 3 éve volt.
4: Igen. Hát igen, onnantól kezdődött el a...
2: És akkor előtte nem is...
4: Előtte is jártam, csak az ilyen hobbi szinten, és ott kezdődött el a normális a versenyzés.
2: Akkor elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen 3 év alatt az idézőjeles nulláról eljutott el addig, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon ott legyél a döntőbe.
4: Hát igen.
2: Meg országos csúcstartóváltó tagja legyél. Zita?
3: Ó, azért én hamarabb kezdtem. Én 2015-ben kezdtem el atletizálni, aztán 2018-ban kerültem a mostani edzőmhöz, Renihez. Utána nekem is volt egy másfél éves kihagyásom, és így 23-ba kezdtem el újra versenyszerűen sportolni, ugye, amit már említettünk 100 méterem. Nekem mindig is így az atlétika volt, tehát én előtte nem csináltam más sportot. Viszonylag hamar felfedezték azt, hogy nekem jó mozgásom van ehhez. Szóval mondhatnám azt, hogy így bele születtem ebbe, de ez egy kicsit túlzás.
2: De azért jó hangzik.
4: Azért igen.
2: Ugye ebben az évben lettetek mind a ketten első évesek az 23-as korosztályban. Ez a korosztály kinek milyen kihívásokat tartogatott?
4: Nagyon durva, hogy már csak ez az U23-osban, és utána felnőttek leszünk. Mert ugye atlétikában úgy van, hogy amelyik évben betöltöd azt a kort, például az a 23-at vagy a 20-at, ugye akkor már kiestél abból a korosztályból. Szóval így, hogy én 3 éve kezdtem, nekem sok időm nem volt ilyen korosztályos versenyeken részt venni, de szerintem ez nagyon jó szezonunk volt, mindkettőnk nevében mondhatom. Nagyon sok PB-t futottunk, szóval szerintem ez mindkettőnek nagyon jó
3: volt. Igen. Talán az a legijesztőbb az U23-ban, hogy csökkennek így a versenyeknek a száma. Tehát, hogy azért egy U18-as nemzetközi szinten kiemelkedő atlétának tök sok verseny lehetősége van. Tehát van Európa-bajnokság, vagy az EOF, ugye. Aztán U23-ban, ugye hiába 3 év nekünk, csak majd jövőre lesz egy Európa-bajnokságunk, és kicsit ijesztő, hogy valamilyen szinten már így a felnőtt mezőnybe kell így beilleszkedni. De hát ez jelenleg még nem elvárás tőlünk, és mondjuk erre tök jó lehetőség egy váltó, hogy így tapasztaljunk, és megszokjuk azt, hogy milyen egy ilyen nagyobb színpadon versenyezni. Mondjuk, ami nem jellemző az itthoni versenyeken, az egy nagyon hosszú quórum. Ugye a quórum, ami megelőzi a versenyszámot, és majd felvisznek minket a pályára, tehát ezek ilyen mondjuk most szerencsére csak így 20 perc volt körülbelül, de akár ez lehet egy óra is, vagy fél óra. Ez egy olyan dolog, amit szokni kell, és így az ember nem tud hirtelen átállni 10 percről fél órára, mert nagyon más, hogy az ember melegít erre. Illetve van egy új adrenalin szintje ennek az egésznek, tehát hogy világszintű versenyzőkkel futunk együtt, tehát most a döntőbe is futott mondjuk Amy Hunt, aki megnyerte a 100 métert, meg a 200 métert is, vagy Éva Szoboda Lilivel futott befutóként, és hogy ezt is így elhinni azt, hogy mi is oda kerülhetünk, és hogy nekünk is van helyünk egy ilyen versenyen, egy ilyen felhozatalú döntőben.
4: Igen, igen, amit én is azt akartam mondani, hogy ilyen híres atlétákkal egy vonalhoz állni, és már akkora motivációt adott, hogy egyszer mi is ott lehetünk. Nagyon nagy nyereség volt, meg tényleg az, hogy kiutazni ugye egy versenyre, azt, hogy megszokni a környezetet, meg az időt például, mert nekünk nagyon sajnos a döntőre nagyon rossz időnk lett, de igazából mindenkinek az volt az idő, szóval ehhez is hozzá kell szokni, hogy nem csak 30 fokos időkben lehet futni, mert ugye itthon általában nem szoktak 10-kor szervezni egy versenyt, és ugye a döntőnk ugye azt hiszem 10 órakor volt, szóval ehhez is hozzá kell szokni nagyon.
2: Kellett csapkodni a szombatokat?
4: Nagyon kellett. Már nem segített sajnos, nekem már a láfél már lefagyott, szóval annyira hideg volt.
2: Hány fok volt?
3: 15 körül.
4: És még fújt a szél is, szóval.
3: Igen, nagyon hűvös volt. És nem tudtunk mozogni, mert pont a magasugrás döntője volt, és az egészet így lezártak. Meg arra készültünk, hogy a lettfal előtt majd bevezetnek minket, és hogy mi is így bemehetünk, és így vártuk, hogy jó, de akkor most mikor megyünk? Helyette állnunk kellett 10 percet kint a hidegben.
4: És erről nem szólt nekünk senki.
3: Igen,
4: sajnos.
3: Ezt nem tudtuk.
2: Igen, hát azért a körülmények azért sok mindent befolyásolnak, leginkább az időeredményt is. Tehát a döntőben azt ugye ott futottatok 43-33-at, azt azért osztuk el azzal, hogy hány óra volt, meg hogy milyen időjárás volt.
4: Igen, meg hogy aznap már futottunk egyet, de ez nem kifogás, de...
2: Igen.
3: De ha azt nézzük, tehát hogyha végignézzük a döntőt, hogy nyilván a britek nagyon kiemelkedőt futottak, de hogy mondjuk az olaszok lettek ugye a negyedikek, ők csak egy tizeddel futottak nálunk jobbat, vagy a belgák, akik ötödikek lettek 200-addal. Tehát, hogy kicsit ilyen hidegkirázós, hogy ilyen jót futottunk mi is. Tehát, hogy igen, mindenkinek ugyanazok voltak a körülmények, de hogy látszódik, hogy azért mi is nagyon közel futottunk, tehát, hogy a negyedik hely sem volt annyira messze, az ötödik hely meg főleg nem volt. Tök durva, tényleg.
4: Az, hogy esélyünk is lehetett volna, ez kimondani is nagyon durva.
3: Igen.
2: Lilin, azt látom, hogy még mindig egy kicsit hogy ott voltam ezen az elbén és szerepeltem.
4: De tényleg, mert így én még mindig nem fogtam fel, szóval szerintem ezt mondtam is már így többször is, hogy így nekem ilyen 3 hónap kellni fog, mire így realizálódik bennem, hogy tényleg 6-ak lettünk. Szóval most sokszor elmondjuk, hogy 6-ak lettünk, de még mindig úgy mondom, mint hogyha ez egy kis verseny lett volna, vagy valami, szóval én még nem fogtam fel még mindig.
2: Milyen visszajelzések jutottak el hozzátok az EB után? Ugye, aki nézte a közvetítést, az a tévében láthatta az országos csúcsot is, meg a döntőben elért 6. helyet is, láthatott titeket integetni, futni, mosolyogni, nyilatkozni.
3: Nagyon sok ismerősünk gratulált, voltak régiek, vagy mondjuk régi tanáraim is írtak, ami így meglepett, meg a nyilatkozatunkra is nagyon sokan írtak, hogy milyen aranyosak vagyunk, meg hogy tényleg látszik, hogy őszintén örülünk.
2: Ilyenkor már írna tudod újra, de régen bevágták az egyes szó nélkül.
3: Jaj, persze, de az olyan tanárok valószínűleg nem fognak keresni, hogy jaj, de egyesek vagytok. De persze, nagyon sokan kerestek minket, meg abszolút pozitív volt az egész, és nagyon jó volt azt is így olvasni, hogy figyelembe veszik azt, hogy milyen fiatalok vagyunk, és nem az volt az elvárás, hogy na jó, akkor nektek olyan jónak kellenetek, mint mondjuk az idősebbeknek, szóval nagyon pozitív volt ez az egész.
4: Tényleg nagyon pozitív volt, és otthon is anyáék, mindenkinek, minden ismerősömnek szóltak, hogy nézzék meg, hogy üzenjenek nekünk, de tényleg nagyon-nagyon jó esett mindenkinek a szép szava. Anyáik még otthon jobban izgultak, mint én. Szóval, hogy tényleg ott már mindenki ott ült a tévé előtt, és csak ránk figyeltek, ez tényleg nagyon jó esett nekünk.
2: Zita, kimondtad ezt a szót, hogy elvárás. Hát ugye tudjuk, hogy a nemzetközi atlétikai mezőnyben hatalmas a konkurencia. Most csak egy EB volt, de mondjuk a VB-t nézzük, akkor talán megszámlálhatatlan ország indul. Ti hogy vagytok ezzel az elvárás kérdéssel?
4: Szerintem igazából minden embernek a saját elvárás, saját céljait kell kitűznie, és nyilván a edzők meg a közelieknek érdekel, hogy ők mit vártak el tőlem, de a végén úgyis az lesz a fontos, hogy magammal, hogy vagyok megelégedve. Az elvárás nálunk igazából szerintem, ahogy mondta Zita is, hogy annyira nem volt, mert senki sem hitte, hogy milyen eredményre képesek vagyunk, de szerintem mind a kettőnkben így ott volt, hogy a saját magunknak a célja az volt, hogy a döntőbe bejussunk, és az úgymond elvárás volt nekünk, de tényleg az, hogy nagy Q-val tudtuk kvalifikálni magunkat, ami ugye azt jelenti, hogy a három helyzetben benne voltunk.
2: Helyezéssel.
4: Igen, az tényleg nagyon durva volt, és amit elvártak tőlünk, az létrejött.
3: Mondjuk ezen az EB-n annyira, hogyha még mindig az elvárás szót használjuk, tényleg nem volt rajtunk nagy elvárás, de nagyon könnyű így belecsúszni ebbe az egészbe, hiszen fiatalok vagyunk, de azt gondolom, hogy a magyar sprint élmezőnyben mindketten benne vagyunk. Nehéz az, hogy az ember így ilyen lépcsőfokokat lép át, mert mondjuk, ha megnézzük az olaszoknak, minden egyes korosztályban nagyon-nagyon sok utánpótlás versenyzője van, és még felnőttek is, és nálunk kicsit van egy ilyen ugrás, hogy ha valaki már U18-ban nagyon kiemelkedő, akkor ő rögtön felkerül felnőttbe, és kicsit így oda veszik őket, de szerencsére ebben most így tényleg nem tapasztaltunk semmit, hogy jaj, mert hogy ő magyar bajnoki második helyezett, meg harmadik helyezett, akkor ó, nekik is olyan jól kell futniuk, mint mondjuk Boginak, szóval tényleg nagyon pozitív volt ez az egész.
2: Hogy látjátok, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásotokban, Zita?
3: Az, hogy egyénibe is el tudjunk indulni mondjuk egy Európa bajnokságon. Mondjuk Lilinek ez a lehetősége meg lett volna, csak végül úgy alakult, hogy nem indultál. Tényleg fiatalok vagyunk, tehát először az, hogy kvalifikáljuk magunkat, hogy középdöntősök legyünk, és majd egyszer, hogy döntősök, mert van erre realitás, csak tényleg el kell hinni.
4: Meg a nagyon sok edzés, amit majd be fogunk rakni az egészbe, de a következő szerintem ilyen nagy versenyünk, ugye, amit említettük, hogy a jövő U23-as Európa-bajnokság lesz, és ott igazából szerintem mind a ketten megpróbáljuk megcélozni a döntőt a saját számunkban, még az kérdéses, hogy mi lesz, de ott is lesz váltó, szóval arra is nagyon készülünk. Sajnos még nem tudjuk, hogy 4x100 vagy 4x400, de mind a kettőre nagyon készülünk.
2: Most ezen a felnőtt ebben szóba került, hogy lett volna lehetőséged egy időben is futni, ez miért hiúsult meg?
4: Hát az ilyen kicsit nehézkes sztori, mert úgy volt, hogy én most a Gyulai Memoriálon, nem Gyulai, az országos bajnokságon, ugye második lettem, és ez nagyon sok pontot hoz.
2: Milyen távról beszélünk?
4: Ez 200, bocsánat. És úgy van, hogy lehet megfutni a kvalifikációs szintet, ami nekem nagyon nehéz volt, ez egy űridő lett volna, és be lehet kerülni a lista szerint is, hogy ugye a pontokból ki hanyadék helyezésen áll. Itt én jó sok pontot kaptam ezért a 23-28-as futásomért, és 80-adik voltam ezen a listán. Annyian kiestek előttem, azt hiszem 36-an lehet bejutni, annyian kiestek belőlem, hogy be is jutottam volna oda, viszont a MASZ szerintem már nem így számolt, hogy én befértem volna oda, és azért sajnos nem tudtam indulni, de ha úgy veszük, akkor tudtam volna kvalifikálni magamat.
2: De a 200 métert így is letudtad, csak egy százast az előtt.
4: Igen, igen. Igen, csak szétosztottuk.
2: A türelem mennyire fontos most a ti pályafutásotokban? Pont az előbb a fokozatosságról beszéltünk, és ugye a lépcsőzetes célok eléréséről, hogy ne várja tényleg azt mindenki, hogy most akkor 20 évesen ti egyből elmentek egy világversenyre, és akkor ott lesztek a legjobbak között.
3: Nehéz egy szinten, mert mindenki szeretne hamar ott lenni, mert azért vannak az európai mezőnyben olyan versenyzők, akik velünk egy idősek, és már ott tudnak lenni, de nyilván nem tudjuk azt, hogy ki, hogy ez, ki mennyi munkát tesz már most ebbe bele, de azt gondolom, hogy ennek a türelemnek is van egy szépsége, hogy tényleg így mindent megél az ember, és az, hogy hiszünk abba, és bízunk abba, hogy amit teszünk nap mint nap, az egyszer kifizetődik, az tényleg varázslatos.
4: Szerintem is igazából a türelem egyik legfontosabb ebbe a sportágba, mivel igazából szerintem nem lehet, nyilván lehet 3 másodpercet például lehozni, de szerintem ez lehetetlen, főleg egy 100 vagy egy 200-ba, vagy egy 400-ba is akár, hanem folyamatos munkával kell igazából, és nekem most ebbe a szezonban az volt a legfontosabb, hogy mindig tudjak körülbelül azon a szinten futni, például ugyanannyi időket tudjak futni, és az edző mindig azt mondja, hogy miután lefutok például egy jó versenyt, hogy majd egyszer büszkék leszünk rád, és ez ugye először az ember azt hiszi, hogy ez nagyon akkora dicséret, de pedig ő nagyon nagy dicséretnek számít. szánni, hogy majd egyszer is ez is a türelmet sugározza.
2: Egyébként nem néztem utána, ezt egy picit sajnálom, de megkockáztatom, hogy ezen az EB-n a női 4x100 méteres váltók közül nem sok olyan váltó volt, amelyben két ennyire fiatal versenyző is ott legyen. Nem tudom, hogy erről mit tudtam.
3: Mi azt hallottuk, mielőtt jöttünk haza, hogy hogyha így Lili edzője Peti végignézte a versenyzőket, akik nevezve vannak így az egyéni csúcsuk alapján. Mi nekünk ugye 11.43 meg 11.57 a legjobb időnk, és hogy senkinek nem, egyik csapatban se volt olyan versenyző, akinek mondjuk ilyen ideje lett volna, hanem mindenkinek kiemelkedőbb. Szóval ez is egy nagy dolog, hogy mégis helyt tudtunk állni ebben a mezőnyben, de tényleg mondjuk én, nekem van ismerősöm, olasz lány, aki így velünk egy idős is volt, de az, hogy egy váltónak a felét 2006-os születésű lány tegye ki, az szerintem nem jellemző.
2: Ez a váltó ebben az összeállításban, vagy éppen nem ebben, mikor fut legközelebb együtt komolyabb versenyen? Lehet erről tudni bármit is?
3: Nem tudjuk így előre. Nyilván attól is függ, hogy a lányok ők hogy fognak versenyezni, vagy mit futnak, hiszen nekik azért az egyéni versenyük sokkal központibb, ami teljesen értető, hiszen mindketten ott vannak az európai elitben, ami szintén egy ilyen elképesztő dolog, hogy így velük futhatunk. Hát valószínűleg jövőre valamikor a csapat Európa kupán, valószínűleg akkor.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek a pályán, és azon kívül is. Az EB 6. országos csúcstartó női 400 méteres síkfutóváltó 2-19 éves tagjának, Szent Györgyi Zitának és Brooke Kellynek köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című jégkorong magazinnal folytatjuk.
1: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Hegyi Márta, aki az U16-os női jégkorong válogatott szövetségi kapitánya és a felnőtt válogatottnál még augusztusban két hétig ott volt a fejlesztő táborban is, ez adja a beszélgetésünk apropóját. Szia Márta, először is azért mutassuk be egy kicsit nem csak a női jégkorong és a te kapcsolatodat, hanem ugye a jégkorong és a te kapcsolatod, tehát hogyan alakul szülőként, játékosként, miként kerültél ebbe a sportágba? Szia még egyszer!
7: Szia, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást először is, hát ez egy elég összetett kérdés, amit most feltettél. Ugye én világéletemben kicsi korom óta jégkorongosok között nevelkedtem, szomszéd, telek szomszéd, mindenki jégkorongos volt, és valahogy adott volt, hogy én elkezdtem korcsolyázni, már két évesen Újpesten húzogatták a kezemnél fogva a játékosok, tehát így viszonylag korán jégre kerültem.
6: Tehát ez még a nyitott megyeri úti.
7: Így, pontosan.
6: Akkor igen, te láttál Fradi Dózsa meccseket
7: mindent is. Én nagy rajongó voltam, Újpest sállal a nyakamba aludtam, és én ugye Újpesten nevelkedtem, és minden meccsen ott voltam, tehát amint csak lehetett, én részt vettem, még a nyitott Újpest pályán, tehát hogy én tényleg abból az időből származom, és akkor ahogy jött az idő, én egyre többször, ugye minden közönségégen kint voltam, nem tudom mennyire van meg neked, hogy ott mindig volt közönségé, már nem emlékszem hétköznap, melyik nap, de hétvégén egészen biztos.
6: A nyitott pályákon aztán végképp ez kellett az embereknek, tehát hogy közönségkorcsolyázás legyen, mondjuk a fedett pályákon is van ugyanúgy most káposztás megyen, csak a jégidő egy kicsit.
7: Meg a feeling szerintem
6: azért más. Így van, igen. Mint a Városligetben is, amikor kimennek az emberek korcsolyázni, az aztán végképp más, mert az ugye festői környezetben
7: igen,
6: van.
7: Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mennyire tudtak jeget csinálni akkor, még március volt egy, nem emlékszem rá melyik évben, de volt, hogy március 15-én zárt az Újpest pálya, és konkrétan bokáig érő vízben korcsolyáztunk, de még volt jég is tűzött a nap, tehát ilyen nagyon, nagyon ilyen szürreális a kép, de nagyon szerettem. Visszatérve, Ott élezett a Balogh Tibor, szerintem mindenki ismeri Balogh Tibi bácsit, akkor még ott a melegedőbe, vagy ott mellette élezgetett közönségkorcsolyákat gyakorlatilag, és mindig oda mentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy nem akar egészen véletlenül egy női csapatot csinálni, és mindig gyerhesegetett, hogy jaj, nem, egyáltalán eszébe se jutott semmi.
6: Sokszoros válogatott egykori kapusról
7: beszélünk. Így igaz, Kuka bácsi, és egyszer...
6: Engedte, hogy bácsiznod?
7: Nem bácsiztam soha.
6: Azért mondom, mert szerintem azt nem
7: nagyon... Hát a gyerekek szokták, de én nyilván nem, én nem bácsiztam. És egyszer mentem haza, és megállított, és kérdezi tőlem, hogy te küldtél ide két lányt, hogy csináljunk egy csapatot. Mondom, én ugyan nem, azt sem tudom, hogy miről beszél. És képzeld el, hogy oda ment hozzá két lány, hogy van-e női jégkorong csapat, mert ők szeretnének jégkorongozni. Na és innen indult a mi kis kálváriánk, ez azt hiszem 91 decemberében volt. Volt már női jégkorongozó, mindenki ismeri Kolben Heyer Zsuzsit, ő akkor már játszott, az öccse is játszott akkor, és ő fiú csapatba hokizott. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi láttuk őt, mint lány játszani fiú csapatban, mert ugye nem volt női jégkorong.
6: A hazai szövetség jelenlegi elnöke egyébként, igaz, csak egy megjegyzés.
7: Így igaz, abszolút. És nagyon aktívan tevékenykedik, és azóta is nagyon sok mindent tesz a női jégkorongért, ezt meg kell hagyni. És így indultunk el gyakorlatilag 91 decemberében, de 92 januárjában meg volt a csapat. Tehát annyira népszerű volt, úgymond, hogy ez így a szájúgy, nem volt még internet, meg közösségi média, hogy az ember így el tudja küldeni, és mindenki szájról szájra terjedt, hogy van egy ilyen női lehetőség, női csapatban való játékban való lehetőség, és akkor 92-ben szépen megalakultunk. Tehát innen indult az én jégkorong pályafutásom, és akkor ugye megalakult a csapat, akkor még Lombardi volt egy olasz ilyen pizzázó, és annak a neve ez volt, HC Lombardi, ez volt a nevünk.
6: Szponzor?
7: Szponzor, képzeld, elő volt a szponzorunk, nem is emlékszem, már annyira rég volt tényleg.
6: Ez a és női jégkorong sport hőskora.
7: Abszolút, abszolút, a kezdeteknek a kezdete, és akkor utána lett a Marilyn, meg a Burger King, már a Fradinak nem tudom akkor mi volt, Burger King, vagy nem is tudom, mi volt a neve, valami, nem tudom, már ilyen nagyon, az is nagyon rég volt, és akkor innen indul gyakorlatilag az éjjékorunk pályafutásom, akkor ugye jöttek az első válogatott meccsek, stb., és akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert nyilván az sok minden eltelt, és akkor ugyan 2001-ben megszületett az én fiam, és ő is elkezdett nyilvánvalóan hokizni, mert valahogy ez úgy alakult, hogy az apukája is régen játszott, ő még amatőr szinten, ő is Újpesten, és akkor valahogy ez így kialakult, és akkor innen indult gyakorlatilag az, hogy ő elkezdett hokizni, és gyakorlatilag az én edzői pályafutásom is az ő hoki játékának köszönhető, mert egy idő után, amikor még Ágyor Péter bácsi Isten nyugosztalja, ő volt az edzője, a Budapest Starsban, mi ugye Délpesten laktunk, és a Stars ugye a Vasaspályán, a mostani Vasaspályán edzett, és volt egy délpesti régiója, és ott itt ugye oda vittük hokizni.
6: Ez ugye a Budapest Starsnak a József Attila lakótelepi lobogó, vagy Toronyhány utcai, lobogó utcai, ami egyébként én még ott tanultam úszni, de aztán jégpálya lett belőle.
7: Most is lehet úszni, hogyha nagyon leengedik a jeget, de nem annyira érdemes. És megszűnt ugye ez a lobogó, nem tudom milyen okból kifolyólag, és akkor így próbáltak mindenkit integrálni a Fradiba, mert akkor még Coca bácsi volt ott, és valami miatt nem tudom megmondani, valahogy nem éreztem azt az akkori klubokba, vagy az edzőkbe, hogy én szívesen ott játszhatnám a gyerekemet, most hogy ez személyes, vagy nem személyes, nem volt benne ilyen, csak egyszerűen valahogy nem volt meg az érzés, hogy hú, itt jó helyen lenne, nem tudom miért. És akkor úgy alakult, hogy tudtunk csinálni egy csapatot a Pest Erzsébeti jégpályán, illetve kicsit a kis stadionnal, vagyis hogy nem is a kis stadionnal, meg nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy volt a műjégpályának hátul, a műjégpály területén belül hátul egy szintén egy jégpálya, és ott is edzegettünk.
6: Tehát
7: egy ilyen sátorpálya. Igen. És akkor ott kaptunk helyet, meg Erzsébeten, és akkor megalakultunk, mint MTK. Jégkorong szakosztálya.
6: Aztán ebből lett az ESMTK. Így van. Tovább kellett állni.
7: Tovább kellett állni, igen. Tovább álltunk, akkor lett az ESMTK, akkor ez már az erzsébeti Spartacus volt, ugye, ami az erzsébeti jégpályának a saját, úgymond csapata volt, és onnan mentünk tovább, tehát gyakorlatilag én ugye az MTK-ból nem elmentem egy másik csapatba edzőnek, hanem átalakult a csapat név, és úgy mentünk tovább, mint ESMTK, és akkor onnan mentem én egy pár év múlva tovább a Ferencvárosba, és akkor így gyakorlatilag a klubedzői pályafutásomat úgymond ott fejeztem be.
6: Talán 2025-ben, ha jól számoltuk, 2019-től, ugye 6 évig voltál a Ferencvárosnál,
7: így
6: és
7: van,
6: előtte 15-től az ESMTK-val, illetve hát ugye U8, U12-es ilyen vegyes fiúlányok közös csapatokat is edzesz, illetve hát az U14-esnek voltál a szövetségi kapitánya a lányoknál, most az U16-osnál vagy, de akkor még azt magyaráz meg, azt értem, hogy ilyen hokiürült család, férj és aztán gyerek is szülőként már az edzősködés felmerült, akkor nyilvánvaló valami végzettséget, papírt is szereztél, az hogy ment?
7: Igen, van edzői végzettségem, első nekem is ilyen LTP-m volt, mert akkor még csak be kellett segíteni, tehát voltam, hogy Péter bácsinak besegítettem, és akkor valahogy rákaptam erre, hogy itt hú, ez azért nem is olyan rossz, meg mit tudom én, de akkor még aktív játékos voltam, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kettő azért működött együtt, de azért nehezen, mert ugye hétvégén voltak a meccsek, meg egyebek, tehát azért ott az nehéz volt kivitelezni, és akkor utána végeztem el ugye az iskolát, az edzőit, és akkor onnantól fogva már ugye B-licenszem van nekem jelenleg, nem is törekszem az ára, valahogy ez engem nem annyira motivál, hogy A-licenszem legyen. Nem gondolom azt, hogy minden a papír, tehát nem feltétlenül attól van valakinek nagy tudása, hogy elvégzi mondjuk a TFN az A-minősítésű edzői iskolát, és én megmaradtam ezen a szinten, már hogy a B szinten, és azzal rendes iskolám van természetesen, tehát.
6: Nem beszélve arról, hogy azért így a szavaidból, beszélés stílusodból az következik, hogy te egy nagyon határozott ember vagy. Voltál már a Nemzeti Sportrádióban egy olimpiai selejtező női jégkorongtorna kapcsán, és szakértőként itt bent. Szigorúsága legfontosabb, vagy a pedagógia is? Ugye itt egy nagyon fiatal korosztályokról beszéltünk, U8-tól U16-ig.
7: Hát ez nem ennyire fekete vagy fehér, azt gondolom. Tehát a kettőnél meg kell találni a határt. Én mindenképpen azt gondolom, ezek gyerekek. Tehát még azt mondom, hogy a 18 éves srácok, fiúk, lányok is gyerekek maguk módján. Nem léptek ki még a nagy életbe. Tehát első körben, ha már választanom kell, akkor a pedagógia. Azon kívül, hogy én határozott vagyok, én próbálom velük megtalálni a hangot, és nem feltétlenül dirigálni, vagy parancsolni, vagy szabályokat megszabni. Vannak nyilván olyan szabályok, amiket be kell tartani, de hát ez mindenhol van, az iskolában, az óvodában, a bölcsődében, gyakorlatilag mindenhol van ilyen. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a pedagógia, hogy partnerek legyünk a gyerekeknek, és próbáljuk meg a lelki oldalukat támogatni. Szerintem most jelenleg abból van kevesebb a világban is mindenféle tekintetben, az iskolát beleértve. Inkább azt mondom, hogy az elvárások nagyok, viszont maga a pedagógia, az a lelki része az nem annyira van előtérbe helyezve, hogy így fejezzem ki magam.
6: Mit szeretsz legjobban ebben a munkában? Tehát most ugye U16-osokat edzesz válogatott szinten, és hát ugye ez már egy olyan korosztály, ha abból indulunk ki, hogy a felnőtt válogatott próbál először is visszajutni az elitbe, a világ elitbe, most kiesett ugye 2025-ben Csesze-Budajovicében onnan, és a hazai VB-n nem sikerült feljutni, már csak egy csapat jutott fel, és az a francia volt, pedig a franciákat az első meccsen legyőztük hosszabbításban, de a keresztbeverések után megint a szlovákok tettek nekünk keresztbe, de hát ez már a mi sorsunk, szóval most majd jövő novemberben az új rendezési szabályok, vagy az új időpont és az új menetrend alapján csak jövő novemberben lesz a milánói VB, ahonnan vissza lehet jutni az elit VB-ben. Na, de az U18-as korosztály viszont bent maradt, nem csak feljutott Budapesten, hanem 26-ban bent maradt a tengeren túlon az elit VB-n, nagyon jó szerepet, és most az Csehországban lesz 27 januárjában, sőt, mennek téli Ejófora is. Szóval milyen ez az U16-os korosztály, mert azt látjuk, a felnőtt és az U18-as korosztály is úgy összeér, hogy rengeteg tehetség alakult, vagy fejlődött és épült be folyamatosan a felnőtt válogatottba is.
7: Hát jelenleg is van olyan játékos, aki U16-os korosztály és a felnőttben tevékenykedik aktívan. Tehát,
6: Hízli Réka Efi ugye még csak 17 éves múlt, és már tengeren túlon tanul.
7: Így van, de például van egy Tamás Helgánk, aki most jelenleg a felnőtt válogatottal van, tehát hogy ő velük edz, belük dolgozik, ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban én azt gondolom, hogy ez a 16-os korosztály, ez már azért egy nehezebb falat. A 14, azt mondom, hogy még ott nagyon változatos. Ugye tényleg ott tehetséggondozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenkit megnézünk, sőt, még fiatalabbakat is, mert egyébként azt azért hozzáteszem, hogy vannak annyira fiatal lányok, akik még nincsenek a korosztályban, tehát mondjuk esetleg még csak 10 évesek, de már számolunk velük, mert annyira ügyesek, tehát hogy azért itt vannak kiemelkedő tehetségek. A 16-os korosztály az már az a korosztály, ahol Sok minden van előtérben. Ugye egyrészt készülünk a 18 felnőttre, tehát azokat az elveket kell követnünk, hogy amire oda eljutnak, ne kelljen már visszanyúlni tanulásba, de ugyanakkor még fejlesztünk is. Tehát van egy egyéni fejlesztés, egy csapatkohézió, és van még plusz egy fölfele iránymutatás, hogy ide kéne eljutnunk, és ahhoz már itt meg kell ezt alapoznunk. Tehát azért ez egy valóban összetett feladat, pont ugye, amikor ott az a skill tábor, a Pilok Martinnal, aki ideig a 16-os szövetségi kapitány volt, most ő ugye föllépett a 18 felnőttbe, vagy hát inkább a felnőttbe, meg a 18-ba is bent van és segít, viszont ő nálunk most a 16-ba lesz a mentor, tehát ő fog engem ugyanúgy segíteni a továbbiakban, hiszen az elmúlt évben ő vezényelte a 16-osokat, és vele együtt próbáljuk meg az egész éves tervet úgy megszervezni, meg kitalálni, hogy az beleilleszkedjen teljesen a 18-as következő évi programba is, tehát hogy valami mentén menjünk, tehát nem ez a most éppen mit csináljunk, hanem fölépítjük tényleg az augusztustól az Európa kupáig, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, és amire vissza is kérdeztél, és itt már nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyéni fejlesztésről beszélünk, van igen, korcsafejlesztés, van skill, stb., viszont nekünk most három programunk lesz idén. Tehát három olyan program, amire készülni kell, hogy az EIOF, az ORV, illetve az Európa kupa. És ezek mind-mind azért
6: reménységek,
7: igen, van ez a torna jellegű, amiben ez áprilisban, a fesztivál.
6: Igen, az a téli EIOF, és aztán
7: és utána... És aztán ugye az Európa Kupának a dátumát még nem tudjuk pontosan, de ugye van az Európa Kupa, ami minden évben megrendezésre kerül. Tehát gyakorlatilag ezekre is készülni kell, ugyanakkor pedig élén kell arra is figyelni kell, hogy mire elérünk a szezon végére, addigra egy olyan játékost tudjunk feladni a 18-ba, nyilván aki másodéves, de az elsőéveseknek is áll a zászló, tehát hogy igazából azok is, ők is fel tudnak játszogatni, hogy készen legyenek. Tehát azért eléggé nehéz a helyzet, viszont hál' Istennek vannak nagyon tehetséges játékosok, vannak akik már a 18-al tudnak edzeni, van aki mondom már a felnőttel, tehát azért eléggé széles ez az olló, hogy így mondjam, tehát van miből dolgozni, viszont abból is látszik az, hogy van kihez. Tehát a korosztályon belül is van kihez dolgozni, tehát hogy széles az olló.
6: Ahogy beszélsz erről, annyira csillog a szemed, hogy adja magát a kérdés, hogy például a gyerekek csillogó szemmel bírják-e ezeket a kiképzéseket, mert hát ez egy komoly edzés, ugye a jégidőre már utaltam, biztos, hogy van nagyon korai, meg hétvégi torna, tehát hogy nem egy babazsugra ez a sportág sem, mármint a jégkorong, és hát a jéghelyzet, hogy hol tudjatok és mennyit edzeni.
7: A 16-os válogatottról beszélünk, vagy most általában a
6: 16-os kapcsán, úgy általában inkább.
7: Én azt gondolom, hogy ez a sport, ez másképpen nem működik, csak nagyon nagy elhivatottsággal. Tehát ez nem egy tömegsport. Itt azért nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni. Itt rengeteg olyan skill van, amit teljesíteni kell, az állóképességtől, az erőléttől kezdve a gondolkodásig, tehát itt tényleg a másodperc töredéke alatt kell egy jó döntést hoznod. Tehát azért ez nagyon összetett sport. És azt mondom, hogy aki eljut akár a 18-ig, vagy eljut már 16-ig, és főleg a lányoknál, azért elég elhivatottak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bele, rengeteg munka van benne, azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy ilyen olyan fejlesztésünk például, amit a száraz edzőink csinálnak, hogy van egy olyan program, hogy van egy applikációjuk, ami alapján a száraz edzők különböző feladatokat adnak ki nekik szintjükhöz mérten, hogy fejleszék ugye az állóképességüket, a fizikalitásukat. Nyilván vannak olyan klubok, akik szerényebb helyzetben vannak, és nem tudnak mondjuk annyit edzeni jégen, vagy egyáltalán nincsen olyan száraz edzési lehetőség, ami mondjuk van sok helye, hogy komplexumok van, most nézd, lásd, egy Vasasnál, egy Mátyásföldön olyan komplexumok van a száraz, de a vidéki kluboknál ez nem feltétlenül van így. Tehát vannak...
6: Hozzáteszem, ugye itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban, a stúdióban Hegyi Márta, aki az U16-os női válogatott szövetségkapitány, hogy a Mátyásföld is azért roppant messze van, egy budainak oda eljutni, az egy komoly tevékenység, hát nyilván csak kocsival lehet, mert egyébként órákat utazik, csak úgy megjegyzés.
7: Abszolút.
6: Tehát, hogy mennyire elhivatottnak kellene a szülőknek, gyerekeknek, hogy ezt ne unja meg, mit csinál a kocsiban, amikor utaznak két órákat.
7: Igen, nyilván attól függ, hol játszik, mert Budán is azért van lehetőség sportolni, de tényes való, hogy vannak olyan, tehát ha a gyerek olyan kvalifikációkkal rendelkezik, vagy kvalitással, bocsánat, rendelkezik, hogy mondjuk egy olyan csapatba kell játszani, ami jelenleg mondjuk egy A-kategóriás csapat, most nevezzük így, ami mondjuk az ő vonzás körzetében nincsen, akkor valóban nagyobb távolságokat is meg kell tenni.
6: De csak a hallgatóknak mondom, hogy azért
7: igen, abszolút, abszolút, ezt teljesen jól mondtad, és jól látod.
6: Nem minden olyan egyszerű.
7: Nem, és vannak tényleg korai edzések a gyerekeknek is. Például az én fiam, az új Kispestről járt, tehát Újpestre szinte minden nap, 18-as koráig, 14-től. És a metron tanult, tehát azért egy óra utazás volt oda, egy óra vissza, vagy kicsit több, mint egy óra, mert ugye a metrót, illetve ott
6: busszal kell, stb. Nem kocsival visznek valakit, hanem tényleg kőkeményen BKV-val kell menni, igen, vagy tömegközlekedéssel. Hát próbálja ki valaki, és csinálja rendszeresen, és tanulja ott, azért az nagyon nagy kitartás, elhivatottságot jelent.
7: Elhivatottnak kell lenni, mind a szülői szempontból, sokszor egyébként azért előfordul, hogy a szülő elhivatottabb, mint a gyerek. Akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki akarja ezt jobban, a gyerek vagy ő, mert azért ilyet is látunk, hogy...
6: És akkor nem mondod azt, hogy ezt lehet, hogy más sportágat kellene? Tehát, hogy eltereled?
7: Volt már precedens, de nem, tehát azért tehát attól függ, melyik korosztályról beszélünk. Mert U8-U10-ben még ilyet nem mondasz, mert fogalmad nincs, hogy mi lesz a gyerekből. Tehát azért lehet, hogy még nem olyan kis ügyeske, de lehet, hogy utolér a több, de azért itt a kitartás, meg a munka... Ugye szoktuk mondani, hogy csak 10% a tehetség, az összes többi az hozható. Nem, de aki meg már eljut magasabb korosztályra, meg már vannak azért szintek, ahol tud játszani. Lehet, hogy egy válogatottban nem fog bekerülni, de miért lehetne hobbista? Tehát tényleg már annyi amatőr bajnokság van, hogy valahol úgy is megtalálja helyét, hogyha szeret játszani. Én nem erről beszélek, én inkább arra, hogy sokszor azért azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a gyerek kvalitásába képzelnek bele többet, hanem valahogy a szülő azt látja, hogy ebből majd a NHL sztár lesz a gyerek, meg mit tudom én, és azért a majoros
6: a Gergő a
7: igen, csak most gondolkodtam, hogy mondjam, a felnőtt, igen, tehát a Gergőnek volt egy nagyon jó ilyen edzői előadása gyakorlatilag, ahol elmondta, hogy hány gyerek tud bejutni felnőtt szintre az utánpótlásból, és hogy az egy dolog, hogy velük edz, de hogy meccsre, tehát egy mérkőzésre, egy Fehérvárba, vagy bárhova. Ez a szám, ez igen csekély. Tehát tényleg azt mondom, most már ugye látjuk, érezhető egy picit a változás, hogy egyre több a fiatal, akit beintegrálnak most már a csapatokba. Ez most elég érezhető ebbe a szezonba, hogy rengeteg új fiatalitás van.
6: Hát lásd, az Elit VB-n ugye most a sorozatban harmadszor lesz ott a felnőtt válogatott, és jövő májusban Németországban, és bizony egyelőre jól megy nekünk ez a egy meccset nyerve, bennmaradunk, de hát mivel sokan tudjuk, hogy ez is egy irrealitás, hogy mi ott vagyunk, de mégis bennmaradunk, viseljük a pofonokat, ami a laikus számára úgy megmagyarázhatatlan, hogy mi a jó abban, hogyha 10-1-re kapsz, kert nyilván semmi, de hát ott kell lenni, oda kell jutni, meg bent kell maradni, hogy egyáltalán játszhassál.
7: Azért az nagyon fontos, hogy Magyarország hol helyezkedik el azon a hoki térképen.
6: És hát nem az Elit VB. A mi helyünk, sokan mondjuk, azt nem tudom neked erről mi a véleményed. Szerintem ez sem egy... férfi, a női nyilván közelebb van, hiszen majd mindjárt még beszélgetünk arról, hogy hát az olimpia az igazából csak a női vonalon elképzelhető. Ezt én mindig ilyen sarkosan mondom, hogy a férfiaknak hát három meccset, három kazak meccset, vagy három... mit mondjak, majdnem azt mondja, a lengyeleket se tudjuk megverni, vagy a lengyel szintű csapatot háromszor egy olyan meccsen, ahol, vagy egy olyan tornán, ahol csak a győztes megy az olimpiára, ezt lemerem írni, hogy kimerem jelenteni, hogy fejlődünk, felfelé haladunk, vagy előre, de még nem tartunk ott, hogy három nap alatt három meccset

0: dolgoztak érte, és mondjuk nem sikerül, viszont ennek az útja az, hogy mi eljussunk arra a szintre, hogy sorozatban tudjunk meccseket nyerni, olyan fizikalitással, ugye most már engedni fogják a női jégkorongba is a testjátékot, tehát azért erre, és most már a skill táborban például erre helyeztünk hangsúlyt, hogy...
1: Na mesélj, akkor most érünk oda, hogy női válogatott, ott voltál 2 hétig a felkészülés során ebben a képességfejlesztő táborban.
0: Így van, azért a Sonika Delaney Collins nagyon-nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik. Nagyon
1: szövetségkapitány, és ahogy már mondtam itt Hegyi Mártával, hogy beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, hogy nagyon fiatal ez a társaság, ne felejtsük el, hogy Garát Gasparics Fanni anyuka lett, Huszárk Alexandra szintén hamarosan. Szóval ez egy folyamatosan átalakuló csapat, de nagyon sok fiatallal.
0: Így van, rengeteg a fiatal, ez a skill tábor is úgy volt megszervezve, hogy voltak benne, ugye felnőttek 18-asok, és volt 16-os is. Tehát nagy része az, hogy én ott voltam, az annak is volt köszönhető, rengeteg olyan játékos is ott volt, akivel én dolgozok majd a szezonban, megismertem, mert dolgoztam is velük, hiszen az elmúlt 2 évben én a Martinnal együtt dolgoztam a 16-os válogatott mellett, mint másodedző. És... egy nagyon jó felépített program volt, nagyon jól szétszedve az alapokban, mit tanulunk, tényleg ilyen nagyon finomítások, tehát az, hogy erre most van idő, hogy a szezon közben arra már nem feltétlenül van, hogy egyénileg ennyire a skill, azért is volt skill tábor, mert tényleg az egyéni skillekre fektette a hangsúlyt, azt, hogy fogom az ütőt, hogy fordulok, az élváltások, a súlypont áthelyezés, hol fogadom a korongot, hogy teszem át egy mozdulattal, hogy lövöm el gyorsan. Rengeteg olyan apró nüansznyi dolgot érintettünk, köztük például most már a testjátékot, tehát rengeteg olyan feladat volt, amiben az ütközést gyakorolták a lányok nyilván szabályos keretek között és abszolút kontroll alatt, hogy hogyan tudok szabályosan ütközni, hogyan fogadok egy ütközést, hiszen ők erre azért akár fiú bajnokságba játszanak, akár nem, azért azt tudni kell, hogy a fiú bajnokságban is azért a fiúk akárva akaratlanul figyelnek a lányokra. Tehát nem úgy fog odaérkezni egy ütközésre, mint mondjuk egy fiú kollégához, hanem azért, ha látja, hogy az egy lány, meg nyilván tudja, akkor nem feltétlenül akarja levágni a fejét, idézőjelben mondva, hanem azért finomabban érkezett. Tehát nem feltétlenül vagyunk még mi erre annyira felkészülve, pont ez a lényege annak a fejlesztésnek, amit elkezdtünk, hogy ezeket is gyakoroljuk, hiszen ha belépünk majd ebbe, és azért, ha megnézel egy elit VB-t, azért az amerikai, kanadai, és ezek a lányok azért már épp a határát súrolják a sodrásnak és az ütközésnek, tehát nagyon jól alkalmazzák és használják a testüket, viszont ezt fel kell nőni fizikailag is, technikailag is, mert az ütközés nem csak fizikai, hanem egy technikai dolog kivitelezés, hiszen tudnom kell fogadni, tudnom kell adni magát az ütközést, hogy érkezek oda, annak van egy technikai kivitelezése, olyan, mint a súlyemelés. Mindenki azt mondja, hogy ez erősport, de fizika egyrészt, illetve technika. Hiába vagy te nagyon erős, hogyha nincs jó technikád, nem fogod tudni kifelemelni, és úgy ugyanez van a hokiba is. Ha nem, hiába vagy erős, hogyha nem állsz stabil lábakon, és nem úgy érkezel oda, akkor valószínűleg nem biztos, hogy te fogsz jól kikerülni egy ütközésből. Tehát visszatérve a táborra, nagyon sok mindent érintettünk, és mondom, inkább ezekre a kis apró finomításokra helyezve a hangsúlyt, hogy gyorsabb és fizikális hokit tudjunk játszani a későbbiekben.
1: Jó vagy rossz, előny vagy hátrány az, hogy csak 2027 novemberében, hiszen most már mindig novemberben, vagy legalábbis ősszel lesznek, igen, a világbajnokságok, és akkor jövőre szerepelhetünk ezen a bizonyos divízió 1-peres VB-n, ahonnan megint csak egy csapat juthat fel az elit VB-re, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hiszen utána jönnek majd olimpiai selejtezők is, és ez még a másik kis fontos témánk.
0: Igen, hogy jó vagy rossz, én inkább amit látok, talán pici, nem is az, hogy probléma, nem problémának neveznék, ami számomra egy nagy kérdőjel, hogy fogjuk kivitelezni a szezont, hiszen a felkészülésünk az elkezdődött. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mi augusztus, vagy július végétől elkezdünk készülni, és következő novemberig folyamatosan készülünk, de viszont valamilyen szinten, miután előrébb hozták gyakorlatilag fél évvel, ha jól számolom nagyjából, azt a fél évet valahol be kell
1: hozzuk. Hát április helyett november, így van.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy ott a nyár, akkor
1: és
0: valahogy...
1: És most megkezdtétek ezt a szezont, ez lepörög.
0: És kezdődik egyből a következő.
1: Igen, lesz ugye április már Európa kupa, de utána már a novemberire kell, tehát olyan a pihenés nagyon át kell,
0: igen,
1: gondolni.
0: Igen, tehát ezen kell dolgozni, hogy azért, mert kell a regeneráció. Nyilván erre vannak ötletek, stábok,
1: meg
0: akik ezen dolgoznak.
1: Ugyanaz a problémájuk.
0: Hát igen, csak nálunk azért a jégkérdés is az lesz, hogy ugye mi nem edzettünk általában június végétől, mondjuk július végéig, egy hónapot nem volt jég, vagy egy csomóan leengedik a jeget. Tehát azért a pálya

0: Így van,
1: káposztás megyeren is le kell engedni a jeget.
0: Tehát a pályáknak az adottságaiból kifolyólag is azért gyakorlatilag szinte csak Mátyásföld maradt, hiszen a Tüskébe is leengedték a jeget. Tehát, hogy azért ez is kötött, azért vannak a táborok, mert a többi csapat nem áll meg, mert a nyári táborok ugyanúgy mennek, nekik is kell jég. Tehát azért ez, ennek nem csak a fizikális és tehát a pihenéssel összefüggő kérdéseket vett föl, hanem az, hogy tudjuk ezt kivitelezni pálya szinten is, hogyha egy pálya nem fog tudni teret adni ennek a felkészülésnek, hogy végig gyakorlatilag, most ha belegondolsz, akkor másfél évig edzünk, vagy, tehát hogy azért ez egy elég nagy kérdőjel.
1: És a másik egyben záró kérdőjel, hogy amikor legutóbbit beszélgettél a kollégáimmal az olimpiai selejtező, a németországi 25. februári olimpiai selejtező során, amikor a kiki meccsen végül is ugye elbuktunk, nem jutottunk ki az olimpiára. Hogy érzed, ez mekkora hátrány, vagy mit adhatott volna, mert a következő olimpiára megpróbál kijutni ez a fiatal csapat, de hogy éltük meg, illetve a játékosok már meséltek erről, de te miben látod ennek a nyilván a negatív hatását, illetve hogyan lehet ebből majd úgy kikerülni, hogy a következő olimpiai selejtező, miközben a rendszert is lehet, hogy addig átalakítják, hogy igazságosabb legyen, ne az legyen, hogy egy gyengébb négyes, meg egy erősebb négyes, mint ami ugye bennünk is volt. Bízunk abban, hogy Kolbeinheier Zsuzsiék ezt a Nemzetközi Szövetségben is jól tudják diplomáciailag megoldani, és az nekünk könnyebb lehet, bár hát az se könnyű, amikor amit már mondtam a férfiaknál, tehát akkor meg négy hasonszörű csapatból egy kijut az olimpiára, vagy kettő, az se könnyű, de szóval mennyire vetette vissza esetleg a magyar női jégkorong fejlődését ezt, hogy nem jutottunk ki az olimpiára?
0: Hát igazából én azt gondolom, hogy az idősebb játékosoknak volt igazából ez egy nagyon nagy érvágás. Amiről te beszéltél, egy Gasparispani elment szülni, egy Huszexasza elmegy szülni, mert gyakorlatilag az ő sportkarrierjükben nem biztos, hogy már ez belefér időben, mert azért mérlegelni kell, van egy kor, van egy anyasági, tehát hogy gyakorlatilag valószínűleg ő náluk ezzel elnyomta a bélyegét arra, hogy nem folytatják idézőjelbe, de aztán lehet, hogy visszatérnek, tehát ez nem jelent semmit, csak hogy kérdője, hogy lesz-e még akkor annyi, hogy ők be tudjanak még integrálódni az akkori aktuális válogatottba, föl tudnak-e készülni, vagy mennyi fiatal tudja átvenni a helyüket. Az, hogy visszavetette őket, már hogy a lányokat, nyilván a pillanatnyi állapot, az igazságtalanság érzése időn túli volt, nagyon sokat ment ezen a matekolás, hogy most akkor ez mi történt igazából. Meg kell nyerni rendes játékidőben egy mérkőzést, és ezen kell dolgozni.
1: És nagyot nyertünk volna, ha kijutunk az olimpiára?
0: Én azt gondolom, hogy nem így fejezném ki magam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem lett volna a magyar jégkorongsportnak, főleg a női téren, hiszen erre még nem volt példa.
1: Nem beszélve arról, hogy nyilván akkor az anyagi lehetőségek is megnőttek volna, de hát ezért kell most pillanat küzdeni, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, Hegyi Márta volt itt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, az U16-os női jégkorong válogatott szövetségkapitány, aki a felnőtt válogatottal is ott volt ebben a képességfejlesztő táborban még augusztusban. Köszönöm, hogy bejöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Időközben a magyar felnőtt női jégkorong válogatott Füssenben szerepelt a Nemzetek Európai Kupájának első állomásán, ahol egy fölényes győzelemmel és kétszoros vereséggel zárt. 8-0-ra győzték le a mieink Norvégiát, majd 2-1-re kikaptak Franciaországtól, és 1-0-ra Németországtól, tehát a házigazdától. Ezzel a Buli véget ért, viszont hallásra.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
2: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, tenisz fél óra következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Hiszen a Fonák és Tenyeres műsorban hétről hétre átvesszük a teniszvilág legfontosabb aktualitásait. A stúdióban ezúttal ennek tolmácsolói Somogyi Zsófia és Farkas Márton. Szia Zsófi! Hát most már te képviseled tulajdonképpen az állandóságot a műsorban, hiszen múlt héten az én helyemen, most pedig Kreisz Bálint helyén ugrasz be. De hát nagyon sok témánk van tegnap, amikor így átvettük a témajegyzéket, akkor azért egy hosszú lista jött ki, és hát nyilván itt azért az Origo, a központ az US Open, hiszen nyilvánban zajlik most már az év utolsó Grand Slam tornája, 5 magyar főtáblással egyéniben, közülük ketten már le is játszották az első mérkőzésüket, de hát nem csak róluk, hanem talán a nagy sztárokról is érdemes lesz majd beszélni, mert Novák Djokovic már is búcsúzott, de például Stan Wawrinka is elköszönt a US Open-től. Volt egy vegyes páros torna, amiről ugye már a múlt héten is beszéltetek Bálinttal, illetve hát Roger Federert beiktatták a halhatatlanok csarnokába, meg bemutató mérkőzést is játszott, szóval sok mindenről lehet beszélni, de talán célszerű azzal kezdeni, hogy mi van a magyarokkal, mi történt eddig, és mi várható majd a mai napon, hiszen hárman majd magyar idő szerint ma kora este, vagy késő este lépnek pályára Amerikában. Pucsovics Marcival kezdjünk szerintem, mert hogy a múlt heti adásban is Bálinttal elég sok időt szenteltetek neki, de azóta azért jóval beljebb vagyunk, már ami azt illeti, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban, hiszen lejátszotta a mérkőzését a spanyol Meridági ellen 6-4-6-4-6-2 arányban kapott ki, majdnem 2 óráig tartott ez a mérkőzés. Összességében talán az is pozitívum, hogy Marci végig tudta játszani, hiszen augusztus 4-e óta ez volt az első mérkőzés, amit végig tudott játszani. Tulajdonképpen ugye Wimbledon óta egy értékelhető mérkőzése van, ami végigment, és hát aztán nyilatkozott. Ugye a múlt heti adásban ez picit hiányoltat, hogy nem igazán tudjuk, hogy ő hogy látja a helyzetét. A Magyar Tenisz Szövetségnek és Siklós Eriknek ott kint a helyszínen a mérkőzés után nem sokkal értékelt, és picit a jövőjéről is beszélt, és talán nekünk is inkább talán ezzel érdemes foglalkozni, hogy itt azért belengedte, hogy akár egy évre is kiszállhat itt a körforgásból, mert hogy egyszerűen fizikálisan muszáj magát rendbe tennie, ezzel együtt majd mentálisan is. Na te most hogy látod az ő helyzetét?
6: Szia Marci, köszöntelek téged és a hallgatókat is. Valóban az, hogy Pucsovics Marci kikapott, szerintem abban olyan nagy meglepetés nincsen. Igazából az volt a kérdés, hogy mit tud kihozni abból a formából, ami még benne van. És szerintem az egy nagyon becsülendő dolog, hogy bár nyilván nem volt jól megszenvedett, de végigjátszott a tisztességesen a mérkőzést, ugye itt már 3 szettet kellett neki végigküzdeni, és olyan hatalmas nagy pofont vagy verességet azért nem szenvedett, azért ez mondjuk mindenképpen elismerésre méltó. Igen, említetted ezt az interjút, ami készült vele ott a helyszínen, ahol ezt belengedte, és nagyon csalódottan értékelt, és mondta, hogy milyen rossz érzés az, hogy tudja, hogy mire lenne képes, meg tudja, hogy amúgy mit tudna csinálni, vagy mire tudna alapozni, hogy amúgy versenyben legyen, de a teste nem tudja ezt véghez vinni, és hogy ez mentálisan hogyan töri össze. Egy nagyon csalódott interjú volt, és amúgy nem volt annyira rövid, úgyhogy tényleg érdemes meghallgatni, mert szerintem sok érzelem és sok gondolat is átjön benne, de elsősorban a fájdalom és a tanácstalanság olyan szempontból, hogy hát most neki időre van szüksége, hogy rendbe tegye magát. Ez az egy év, ez nagyon soknak tűnik.
4: Ez egy ilyen potenciális maximum, tehát
6: igen,
4: hozzá lehet,
6: az hogy... egy hónap és egy év, ilyesmit
4: igen,
6: mondott.
4: Ez egy széles spektrum. Tehát.
6: És azt hiszem, talán beszéltünk arról is múlt héten, hogy mi lenne neki talán az optimális, ez a befagyasztott világranglista, ugye, ami azért egy hosszabb kihagyást kell, hogy jelentsen.
4: Minimum fél év.
6: Igen, akkor azzal tudná menteni a helyzetet valamilyen szempontból, de nagyon nagy a kérdés, hogy mennyi idő, hogy rendbe jöjjön, mit kell, mennyire tud visszajönni, mire lesz képes, mi az, amit ugye mondta, hogy a közel 100% el tudná érni, és versenyben tudna lenni, akkor látná értelmét. Tehát ezeket neki át kell gondolni, mit akar még. Jót tesz neki a szünet mindenképp. Mentálisan is át tudja gondolni. Ez a befagyasztott ranglista, ez jó, de felmerült az a gondolat is. Ilyen véleményekkel is találkoztam, hogy azért, ha hosszabb időt kihagysz, akár Balázs Attilára is gondolhatunk, akkor utána hiába van mondjuk egy viszonylag még valamire is alkalmas, tehát most gondolok arra, hogy komolyabb versenyeken való indulásra alkalmas ranglistát, ki tudja, hogy mire leszel képes egy ilyen kihagyással, azzal az állapottal, amiben benne vagy. Bálint egyébként ugye nagyon radikálisan azt mondta múlt héten, hogy ez itt a vége felé van Marci pályafutása, szerintem benne lehet, de én nem hinném, hogy így. Ez volt az utolsó. Az, hogy Grand Slam tornán látjuk-e még, na, az egy nagyon érdekes kérdés, mert azért oda nagyon nehéz lenne visszaküzdeni a magát szerintem.
4: Hát sok Grand Slam tornán láttuk egyébként, és sok Grand Slam mérkőzést játszott, hogyha ez volt az utolsó, akkor ez a pillanatnyi Grand Slam mérleg, ez már akkor véglegesnek is tekinthető, 35 győzelemre jut, 37 vereség, mindenképpen egy tisztes mérleg magyar teniszezőként. Ugye a legemlékezetesebb talán a 2021-es Wimbledoni negyeddöntős menetelése, akkor ugye Djokovic állította meg, egyébként azon a tornán legyőzte Jannik Sinnert is, aki akkor azért már a világranglistán előkelő helyen állt, nyilván nem ott, ahol mostanság, de volt még további három negyedik körös szereplése is, és hát érdekes, hogy például kétszer is Federer állította meg, tehát azért ez mutatja azt, hogy ő milyen magasságokig tudott eljutni.
6: És szetteket is nyert ellenük, tehát azért
4: volt, hogy Medvegyevet is megverte egy Grand Slam tornán, tehát voltak abszolút nagy skarpjai. Itt most valóban ezen a mérkőzésen, ráadásul a top 40-ben lévő spanyol ellen, aki ebben a szezonban abszolút jön föl, hát nem lehetett arról beszélni, hogy győzelmi esélye lennének. Tegyük hozzá, egyébként a második játszmában kétszer is brékelőnyben volt Marci, azonban nem tudta tartani a szerváját, és hát ugye itt sokat beszélünk arról, hogy a test milyen állapotban van. Ugye köztudott, hogy ezúttal ebben az évben főként válsérüléssel küzd, ugye Wimbledon után volt is egy beavatkozása, de hát itt azért elmondta azt is, hogy a derekát is érzi, a lába is, tehát nem igazán tudjuk azt innen kívülről, hogy pontosan mekkora is a baj. Ugye azt ő is elmondta, meg azért azt úgy tudva levő, hogy az elmúlt heteket nagyon keményen végigdolgozta, tehát nagyon sok kondi edzése volt, abszolút beletette a munkát, de egyszerűen most a teste jelzett, vagy jelez neki, hogy innen nem tovább. Ez a kihagyás érdekes, hogyha mondjuk minimum fél évet kihagy, utána valószínűleg egy relatíve olyan pozícióból, védett ranglistával mondjuk egy relatíve olyan pozícióból tudná folytatni, ahonnan mondjuk lőtávol van a top 100, de akkor az megint kb. Fél év, mire oda be tudja verekedni magát, és akkor már ott tartunk, hogy következik a 2028-as szezon. Ugye Marci most 35 éves lesz, tehát ott már 36 évesen, hát ki tudja, hogy ennek mekkora realitása van. De azért azt is hozzá lehet tenni, hogy ment már keresztül hasonló, mert ugye a 2024 éves éve is nagyon hányatatott volt, hogy tulajdonképpen csak a Grand Slam tornákon tudott elindulni egy meccs, csuklósérülés, aztán egy hónap kihagyás, és aztán elindult Challenger tornát nyert, tavaly nyert ATP tornát, és visszaküzdötte magát, és már nem arról beszéltünk, hogy top 100-ba odaér, hanem hogy top 50-be.
6: Igen, az egy nagy feltámadás volt. Hát nehéz látni, hogy egy ilyet még egyszer végig tudjon csinálni, de igen, tehát azért ez egy hosszú út, és ebben most nagyon nehéz így látni, tehát lépésről lépésre kell tényleg olyan szempontból haladni. A Challenger tornákra való visszalépés is egy út, de azért ott komoly menetelések kellene, közben azért tényleg a fizikálisan bírni kell a terhelés, még akkor is, hogyha valamilyen szinten már nem vagy annyira feltétlenül kiszolgáltatva a fájdalmaknak, szóval vissza lehet jönni. Bárcsak, én nagyon szurkolok neki, de nehéz azért ezt innen.
4: Hát a belső motiváció az egy kulcs dolog, talán majd Novák Djokovicnál is beszélünk erről, és azt gondolom, hogy abban a mondatban érdemes belekapaszkodni, amit Marci mondott, hogy ha közel 100%-os vagyok, akkor fogok visszatérni. Tehát ő azért sanyargatni magát szerintem már nem fogja, nem akarja, talán semmilyen szempontból nincsen rászorulva. Ha oda tud jutni, hogy tényleg 100%-os, akkor miért ne adjon magának még egy esélyt, de ha nem, akkor lehet, hogy ez egy hosszan elhúzódó történet lesz, hát majd meglátjuk, bízunk benne, hogy most tényleg egy nagyobb pihenő az mindenképpen segítségére lehet, de hát sajnos ez most már nem az első ilyen az ő karrierében, hogy hosszasan küzd sérüléssel.
6: Így van, úgyhogy igazából én is csak a legjobbakat tudom neki kívánni. Fucsovics Marci azért annyira meghatározó volt itthon a magyar tenisz életében, hogy azért jó lenne, ha nem így, egyszer csak így egy ilyen menetelés, vagy hát nem menetelés, hanem egy ilyen szomorú és egészen negatív vége lenne a pályafutásának. Hát, ha nem olyan súlyos ez a sérülés.
4: Udvardi Panna a másik magyar játékos, aki már lejátszotta egyéniben a főtáblás mérkőzését itt a US Open-en. Tegnapi nap során egy tájföldi riválissal találkozott. Szavan Keu ellen 6-4-6-3 arányban kapott ki egy bő másfél órás ütközetben. Panna ugye tavaly nagyon sokat küzdött azért, hogy elérje a top 100-at, ezáltal, és ott meg is ragadjon aztán, ezáltal ugye alanyi jogon tudjon elindulni a Grand Slam tornákon. Így 2020-ban mind a négy Grand Slam tornán ott volt a főtáblán, azonban mind a négyszer elbukta a főtáblás mérkőzését. Ezt most csak így azért vázolom föl, mert én azt gondolom, de nyugodtan vitatkozhatunk, hogy szerintem most volt a legnagyobb esélye mérkőzést nyerni. Ugye Siniakova, Golubics és Alekszandrova volt az eddigi három ellenfele. Ha csak a világranglistákat nézzük, akkor is egyértelműen a tájföldi az, aki ellen talán a leginkább fogható mérkőzése volt Pannának, ugye a tájföldi is top 100-as, de Panna mögött áll a rangsorban, és hát hogyha megnézzük picit a mérkőzés kivonatát, meg statisztikáit, akkor látszik az, hogy ez, hogyha mondjuk még lejátszák 10-szer, lehet, hogy 6-szor Panna nyeri meg, most viszont nem ő nyerte meg, talán többet hibázott, mint az ellenfele, és ez a győzelmébe került.
6: Igen, ugye 6-4-6-3-ra nyert a tájföldi Szavan Keu, de igen, a statisztikákat megnézve egyébként 15 breaklabdája volt a tájföldinek, és ebből 5-öt értékesített, míg Panának 5 volt, és 2-t tudott értékesíteni. Hihetetlen, hogy milyen agresszívnak tűnt meg milyen nyomásgyakorolt fogadóként is Pannára, szóval igazából én is azt gondolom, hogy azért, ha így ránéztünk először, akkor azt gondoltuk, hogy azért ez egy nyerhető mérkőzés Panna számára. Azért vannak ezek a némileg ilyen meglepetés, vagy nagy, tehát ilyen, hogy is mondjam, az ilyen underdog szerepben lévő játékosok, akik egyszer csak ilyen hihetetlen nagy elánnal belemennek egy mérkőzésbe, és én azt éreztem, hogy egyszerűen annyira fogadóként is annyira jól játszott a tájföldi lány, hogy Panna, ha bírta is egy ideig, de akkor is összességében felülkerekedett, hogy ez a 6-4-6-3, ez nem tűnik egy olyan hatalmas vereségnek, de ha meg azt nézem meg, hogy mennyire agresszív és támadó volt a tájföldi, hogy mennyire jól tudott fogadóként, és egyébként az adogatásait is egy idő után nagyon-nagyon könnyedén tudta hozni, tehát Panna nem tudott kellően jól reagálni a tájföldinek erre a dinamikus játékára, úgyhogy ilyen szempontból ezt sajnálhatjuk, meg azért voltak fontos helyzetekben hibák, egy picit ez ilyen én azt gondolom, hogy ebben Panna is benne van ebben a vereségben. Talán egy picit támadóbban vagy jobban reagálni erre, mert nekem úgy tűnt, hogy nagyon nehezen hozza az adagatásait, és viszont a tájföldi meg nagyon könnyedén hozza sokszor az adogató játékait. Nem mindig, tehát azért mondom, 5 breaklabda volt, de az, hogy 2-t sikerült abból ki vagy értékesíteni a Pannának, az nagyon kevés, és az 5 is kevés ahhoz képest, hogy a tájföldi hogyan volt jelen, szóval egyszerűen most szerintem az ilyen stabilabban játszó és tényleg nyomásgyakorló játékos tudott nyerni, kár érte. És egyébként sorozatban ez a 10. major torna, ahol az első fordulóban kiesik, tehát azon 22-ben tudott utoljára menni egy kört, Grand Slam talán Wimbledonban, úgyhogy ezeket sajnálhatja, de hát a jobb és a jobb agresszívabb játékos nyert, úgyhogy sajnáljuk, de ez így alakult neki.
4: A rutin az biztos, hogy sokat számít, és talán ebben a eredményben nyilván a tapasztalat is szerepet játszhat, vagy még annak picit hiánya, és mondjuk van egy minél több győztes ilyen jellegű mérkőzése van Pannának, akkor mondjuk a jövőben ezeket be fogja húzni. Nyilván ezen fog dolgozni, és hogy ez sikerüljön, a tájlány azért megszenvedett a mérkőzés lezárásával, végül is fogadóként tudta lezárni, de a negyedik meccs labdával is úgy, hogy Panna a hálóba ütötte az utolsó labdát. Térjünk rá a többi magyarra, akik majd ma lépnek pályára. Kezdjük Marozsán Fábiánnal, aki majd egyébként este magyar idő szerint 8:30-kor az amerikai Zseng ellen játszik, akivel egyébként Cincinnatiben augusztus 14-én találkozott, és akkor három játszmában vereséget szenvedett a döntő szett, tiebreaket 7-1-re veszített el Fábián, úgyhogy van miért visszavágni, de van miért visszatekintenünk Fábiánnal kapcsolatban, mert hogy a múlt héten a Winston-Salami tornán három mérkőzést játszott, ebben a szezonban ez mindössze az 5. tornája volt, ahol legalább 3 mérkőzést tudott játszani, egyébként egyszer volt olyan, hogy 4-et. Kecsmanovicsot idén már harmadjára verte meg, aztán az amerikai Dammot is legyőzte, és végül Duckworth, az ausztrál állította meg őt 3 játszmában a negyed döntőben. volt esetleg ebben a tornában több szerinted? Úgy azért hullottak ki megint a nagy kiemeltek, vagy a nagy nevek a tornáról, és hát az Ausztrálián is ugye Fábián jól kezdett, mert meg volt az első játszma, utána viszont hát inkább az Ausztrál dominált.
6: Hát mivel ugye a döntő szettet veszítette el Fábi, ezért ez eléggé, tehát ott azért nyilván egy döntő szettben azért mind a két játékosnak van esélye. Sajnálatra méltó, mert jó lett volna egy ilyen önbizalomnövelő menetelés, azért ez is szerintem azért egy aránylag jó eredmény ilyen szempontból, mert azért tudott két mérkőzést nyerni egymás után. Az első Kecmanovics ellenit az két szedben is le tudta zárni. Itt most ez így alakult, lehetett volna több azért, de Fábinál néha azért úgy felmerülnek kérdések, hogy mikor mi az, ami miatt nem ment jól egy-egy torna, de itt most alapvetően én olyan hatalmas nagy vereséget nem látok bele. Reméljük, hogy ezekből a mérkőzésekből tudott egy olyan energiát, akár önbizalmat a győzelmekből meríteni, amik most majd javára válhatnak. Azért nem lesz egyszerű egy amerikai játékos ellen a US Open-en, meglátjuk.
4: Azért is picit bosszantó egyébként, hogy az a mérkőzés elment, mert utána az Ausztrál az elődöntőt feladta egyébként a Brit Ferry ellen, a tornát viszont egy perui játékos, Ignacio Buse nyerte, 22 évesen a legfiatalabb Winston Salemi győztes lett, tehát tavaly ilyenkor még a 135. helyen állt a világranglistán, most már a 30. Fábiának a 26. főtáblás Grand Slam mérkőzése következik, 12 győzelem és 13 vereség a mérlege, ez a US Openre vetítve 2 győzelem, 3 vereség, és hát egy érdekes helyzetben van, egyébként nem egy új helyzet, mert ebben a szezonban már például Davidovics Fokinával vagy Kecmanovicsal is találta magát ilyen helyzetben, hogy 1-2 hét különbséggel kellett ugyanazzal az ellenféllel megvívni. Kecmanovics ellen ebből jobban jött ki, a spanyol riválissal szemben rosszabbul, de ha megnézzük azt, hogy mit játszott Fábi Zseng ellen a Cincinnati-ben, talán Fábián volt az esélyes annak a mérkőzésnek, de ott a szervák, a szerva játéka az hát nem volt elegendő, hiába ütött több ászt egyébként. Amikor hosszabb labdamenetek voltak, akkor egyértelműen az amerikai tudott följebb kerekedni, hogyha ezen tud változtatni Fábián, akkor talán ez a mérkőzés meg lehet, és talán meg is kéne lennie.
6: Úgy legyen, de szerintem ez egy nagyobb falat, és nagy bravúr kell hozzá, mert azért én tényleg azt gondolom, hogy az amerikai játékosok nagyon akarnak bizonyítani a hazai közönség előtt, és ugye azért Zseng is egyre inkább az elmúlt időszakban egyre többször jött elő, és egyre komolyabb menetelést tudott bemutatni, és ugye szépen jött is fel a világranglistán. Meg lehet, egyébként én is egyetértek, de ahhoz egy olyan Fábi kell, aki az a Fábián, aki berobbant, aki menetelt, aki bravúrokat hozott, és ezt nem tudom, én engem még nem győzött meg, hogy ő tart már itt, hogy ő képes-e bravúrokra. Ugye a következő fordulóban majd a spanyol Rafael Hodár jöhet, aki aztán wow, szóval itt egy olyan,
4: jó,
6: valóban, de azt gondolom, hogy egy olyan Marozsán Fábiánra lesz szükség már Zseng ellen is, aki nagyon-nagyon jó formában van, aki a nagyon fontos pontokban érvényesíteni tudja, akaratát pontot tud szerezni, és nem fárad el. Tehát ugye itt azért három már úgy nem fárad el, hogy itt egy három szetet kell nyerni, de hogy mentálisan is végig tudja tartani a fókuszt, úgyhogy meg lehet, de szerintem azért én egy bravúnak számítom, hogyha ez megvan, őszintén szólva, de nagyon szurkolunk, nagyon jó lenne Grand Slam tornán magyar győzelmekről beszámolni, meg beszélni.
4: Lehet ez egy hosszú mérkőzés. Mats Wilander az Index.hu-nak nyilatkozott Fábiánról, idézem, néha azt érzem, hogy a keze gyorsabb, mint a lábai, gyors ütései vannak, de sebességben, fizikálitásban még javulhatna, és akkor tényleg elérhetne oda, hogy bekerüljön a legjobb 30, a legjobb 20 közé a ranglistán. Meglátjuk majd itt US Open-en. Az elmondások szerint, szakértők elmondásai szerint azért lassabb a pálya, lassabb a labda is, úgyhogy meglátjuk, hogy majd ezekhez a körülményekhez ki hogyan tud igazodni. Piros Zsombor a második Grand Slam főtáblás mérkőzésére készülhet ma 17 órától, azzal a Matteo Bellucci-val játszik, aki egyébként pont Marozsán Fábiánnal szokott párosban indulni. Zsombi csak úgy, mint tavaly, idén is fel tudta magát küzdeni a selejtezőből, ez már önmagában mindenképpen egy nagy siker. Nem biztos, hogy élete játékával tette ezt meg, viszont a küzdő szellemből jelesre vizsgázott. A harmadik mérkőzésen az Ausztrál ellen fele O'Connell a harmadik játszma megkezdés előtt feladta a mérkőzést, de tegyük hozzá, hogy szervált a meccsért az ausztrál, onnan tudott Zsombi visszakapaszkodni, majd megnyerni a rövidítést 7-3-mal, és utána nyújtott kezet az ellenfele, ma pedig akkor Bellucci következik. Hát azt gondolom, hogy ha Fábinál bravúra beszélünk, akkor Zsombi nem mindenképpen bravúr lenne, hogyha egy top 100-as ellen meg tudná szerezni élete első Grand Slam győzelmét, főtáblás győzelmét, viszont lehet, hogy adna is egy nagy lökést az ő további évének, ami eddig egyébként abszolút nem rossz.
6: Egyetértek, abszolút. Hihetetlen nagy dolog lenne. Az nagy dolog, hogy ott van, és nagyon fontos volt szerintem, hogy fel tudott jutni, mert egy ilyen tök jó szezon után, ahol van két Challenger torna győzelme is, és összességében azért sok Challengert, vagy hát jó, sok több Challenger-tornát is meg tudott nyerni, egy nagyon jó, magabiztos, önbizalommal teli állapotban lehet, és nagyon-nagyon fontos volt szerintem, ugye a cél a top 100 neki nagyon, és nagyon közel van, hogy nem kapott, nem értek kudarc itt a főtáblára jutásnál. Szerintem ez iszonyatosan fontos volt, és említetted ezt a mérkőzést, amit ugye feladott az ausztrál, és ott is vissza tudott jönni, úgyhogy hogy ugye fogadóként, tehát adogatott az ausztrál a mérkőzésért, szóval szerintem annyira sok pozitívum történt Piros Zsombival, hogy abszolút nagyon-nagyon jó lendületben van, nagyon közel van ahhoz, hogy legyen a top 100, és én szerintem, nagyon kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre, én szerintem tényleg benne lehet az, hogy itt valami nagyon szépet arat, és megnyeri az első Grand Slam mérkőzését, úgyhogy Zsombi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetben van szerintem a múltját, vagy az elmúlt időszakát tekintve. És tényleg remélem, hogy sikerül neki, de szerintem is bravúr lenne egyértelmű, de hát első Grand Slam győzelmet ért szállsz harcba.
4: A magyarok közül a legnagyobb győzelmi esélye Bondár Annának van, ő majd ma egy csellánnyal, Havlickovával játszik, aki élete első Grand Slam főtáblás mérkőzésére készül. Korábban egyszer már találkoztak, akkor egy salakos Challenger tornán Anna megverte ezt a csellányt, utána egyébként a tornát is megnyerte, és Anna majd elindul párosban is, a Nelina Kalinina oldalán, és egyébként párosban ott lesz majd Stollár Fanni is Asia Muhammaddal. Aki már nem lesz ott a torna folytatásában, az Novák Djokovic, aki egy 4 óra 40 perces küzdelemben az argentin Mariano Navone ellen vereséget szenvedett az első fordulóban. 2-1-re vezetett, ami a szetteket illeti, viszont a negyedik és ötödik játszmában 6-2-6-1 volt Navonénak, és hát látványosan szenvedett Djokovic megint hányt, csak úgy, mint Cincinnati-ben, görcsölt, borzasztó fájdalmai voltak, látszott, hogy már szinte lépni sem tud, de végig küzdötte ezt a mérkőzést, és hát olyan fordult elő vele, ami 20 éve nem, hogy az első fordulóban búcsúzik, és egyébként is 84 rendszem tornából a harmadik alkalom, hogy nem tud megnyerni egy első fordulós mérkőzést, és az első kettő az 2005-ben és 2006-ban volt az Ausztrál Openen, tehát ez csak így jelzés értékkel. Na, ott tényleg adódik a kérdés, hogy ezt meddig, és miért, és miért így, tehát mikor lesz az, amikor tényleg nem tudja tovább vinni. Ugye a róla készült dokumentumfilmben azt mondja, hogy a tenisz a személyiségem alapja, számomra több, mint egy játék és versengés, és talán valahol ebbe kell keresni a fogóckodót, mert tényleg nehéz látni, hogy lehet még itt esélye, amikor belebonyolódik egy ilyen mérkőzésbe, és látszik, hogy egyszerűen tényleg elment a falig.
6: Így van, és ugye még meg is könnyezte azt az egész helyzetet, nagyon mellette volt a közönség. Én egyébként ennyire megtörtnek nem nagyon láttam, vagy nagyon ritkán láttam megtörtnek, láttam már azért, sőt, Grand Slam döntőben is láttam, hogy sír, azt hiszem 2021-ben a US Openen, de lényeg, ami lényeg, hogy hihetetlenül meg volt törve, és minden érzelem ott volt az arcán, és pont ő, aki mindig azt üzeni, hogy ő milyen erős, és mindent kibír, nagyon megtört volt. Ez egy nagyon komoly törés lehet neki, szerintem nagyon nagy dolog, akárcsak Marci esetében is, mondjuk itt tényleg hányt is, meg itt azért nagyon durva dolgok voltak, meg már az elején is ápolást kért, és még utána tényleg ezt le kellett játszani, ezt a mérkőzést, de hogy végigcsinálta, és nem adta föl, úgyhogy ezért le a kalappal, az nagy bajnokok ilyenek, de nem tudom, el kell döntenie, hogy mi a célja, megéri-e, mit szeretne, ugye Los Angeles-i olimpiát mondta. De most ebből nem tudom, hogy lesz Los Angeles-i olimpia, de nem tudjuk, hogy ez most mennyire arról szól, hogy a teste már nem bírja ezt a terhelést, vélhetően egyre kevésbé bírja, de az elmúlt időszakban azért, ha a Grand Slam tornákra nézünk, mindig ott volt a végjátékban, tehát ilyen szempontból azért nem tudom, hogy ez most mennyire egy ilyen kiugró eset, hogy most mostanság van így, vagy most van valami a testével. Nagyon szomorú volt látni, és ha minden igaz, akkor már jövő héten nem lesz benne a top 10-ben, ami azért 2008 nyara óta fordul el először, ez ilyen történelmi pillanatok, hogy ilyenek megtörténnek. Úgyhogy szerintem azért a céljait kell átgondolni, hogy miért csinálja, miért, ha meg is van a célja az olimpia, mit szeretne ott elérni, nyerni akar, vagy csak a részese lenni annak az egésznek. Nem tudom, ezek nagyon nehéz dolgok egy ilyen pályafutásnál, amikor még amúgy ezen a szinten vagy, de a tested jelez, hogy mit kezdesz ezekkel a jelzésekkel, de ez egy komoly töréspont volt, ami szerintem mindenképpen a családja is ott volt, ugye, szóval érdemes lesz ezt így átgondolni.
4: Ha már nagyság és könnyek, akkor érdemes megnézni Roger Federer beiktatási beszédét a Halhatatlanok csarnokába, fönt van az interneten, hát megint vele így meghatódott a svájci klasszis. Egy záró gondolatként röviden a vegyes párosról, mit gondolsz, hogy a múlt héten már itt ecseteltétek Bálinttal, végül is ugye a csehek nyertek, Muhova és Menšík. Nem egy klasszikus páros, mint ugye Vavasori és Herrani, akik rögtön az első meccsen kikapta, de nem is egy ilyen sztárdó, mint mondjuk Alcaraz és Serena Williams.
6: Igen.
4: Jó lett egy ez a sztori, vagy te továbbra is picit inkább ellene vagy?
6: Nekem ez annyira nem tetszik, ez egy jó buli, de közben meg tényleg nyertek Muhováig, tehát amúgy ez egy jó dolog, ráadásul tényleg együtt tudtak nyerni. Én azért azt gondolom, hogy nyilván amúgy az Alcaraz, Serena Williams és Carlos Alcaraz páros legyőzött egy specialistát az első körben, tehát most vannak ilyen bravúrok, jó dolog, de közben meg nem tudom, tehát amúgy meg nem indultak volna el, de gratulálunk, meg tényleg voltak jó sztorik benne.
4: Hát a legnagyobb sztori talán az lett volna, hogyha a Svitolina Monfils házas pár meg tudja nyerni ezt a tornát. 247 Grand Slam mérkőzést játszottak le ők egyéniben összesen együtt. 8-szor játszottak elődöntőt is, egyszer sem tudtak fináléba jutni, és ez itt a vegyes párosban sem adatott meg, mert kikaptak az elődöntőben. Ennyi fért a mai adásba, jövő héten folytatjuk majd a US Open elemzését. Reményeink szerint minél több magyar győzelemről és sikerről tudunk majd beszámolni. További jó rádiózást kívánunk, most hírek következnek. Aztán pedig folytatódik itt a műsorfolyam a Nemzeti Sportrádióban. További jó rádiózást kívánunk.
3: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
8: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
7: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
9: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
7: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Szlovák válogatott középpályást igazolt a Ferencváros labdarúgó csapata. Őrtudományi laboratóriumot hoznak létre az ELTE-n. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
10: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett. Utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez. Angliában az Aston Villához igazolt a Paris Saint-Germain 19-szeres szenegáli válogatott védője, Ibrahim Baye, ezt ma hivatalos honlapján jelentette be az angol klub. Baye 18 évesen, többek között kétszeres francia bajnoknak és kétszeres BL győztesnek vallhatja magát. A nyári világbajnokságon pedig a torna történetének legfiatalabb afrikai játékosaként szerzett gólt a franciák elleni csoportmérkőzésen. Az Aston Villa tegnap este hazai pályán 1-0-ra kikapott a címvédő Arsenal, és két forduló után egyelőre még pont nélkül áll az angol labdarúgó bajnokság tabelláján. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Űrtudományi laboratóriumot hoznak létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A Kármán Tódorról elnevezett intézményben a következő években a többi között a távérzékelést, az űrbiztonságot támogató modellezési és szoftveres megoldásokat fejlesztenek. A labor munkája a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap több mint 1 milliárd forintos támogatásával valósul meg. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával.
3: Közlekedés.
10: Baleset történt az M0-ás déli szektorában az M1-es felé az M6-os csomópontja után. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
10: Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A magyar futballban az 1926-27-es idényben vezették be a profizmust. Az évad rögtön egy problémával kezdődött. A hivatásos klubok ugyanis nem akartak játékost adni a válogatottba. Mondván vidéken lekötött meccseik vannak. Azért 100 évvel ezelőtt a lengyeleket 4-1-re megvertük. A mostani sporttörténelem adásában erről találkozóról, erről a mérkőzésről beszélgetünk, azaz Virányi Zsolt és Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és természetesen szóba kerül, miért is vezették be Magyarországon a profizmust. Szia Gábor!
11: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Kezdjük is ezzel, az 1910-es évek elejétől 1926-ig tartó időszakban az államatőrség jelentette az átmeneti stádiumot az amatőrség és a profizmus között.
1: Mit kell ez alatt érteni?
11: A játékosok hivatalosan amatőrök voltak, ám különféle juttatásokban részesültek.
1: Az államatőrség milyen problémákat vetett fel?
11: Az átigazolásokkal és a labdarúgók illegális fizetésével kapcsolatosakat. Az amatőr labdarúgók csak a legritkább esetben hagyták el klubjukat, így amikor feltűnően nagy számban váltogatták az egyesületeiket, biztossá vált, hogy a sportágban megjelent a pénz. A játékos csábítások ellen az MLS az átigazolási szabályok szigorításával próbált fellépni, ám a futballisták illegális fizetését nehezebb volt ellenőrizni.
1: Erre mit lépett a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagyis az MLS?
11: A szövetség, ha már megakadályozni nem tudta, igyekezett szabályozni a futballisták javadalmazását, megengedte, hogy a klubok megtéríthessék a játékosoknak a mérkőzések miatt kiesett munkabérét.
1: A testület ezzel kvázi megszegte az amatőrizmus szabályát.
11: Igen, mert a labdarúgók még a felszerelésükről is maguk gondoskodtak a szigorú amatőr szabályok szerint. A klubok ezeket nem tartották be, így néhány futballista nagyon jól élt a játékból. A 20-as évek első felében az MTK, az FTC és az Újpest legjobbjai és a külföldre távozott klasszisok jövedelme a magyar átlagfizetés többszöröse volt. A 20-as évek közepén cirka 15 élvonalbeli labdarúgó, illetve edző kiemelkedően jól keresett, 30-an meg tudtak élni a futballból, és 100-ra tehető azok száma, akik többé-kevésbé rendszeres mellékjövedelemhez jutottak.
1: Az sem mellékes, hogy jogi gátja is volt a profivá válásnak, ugye?
11: Igen, így van. Egy klub nem válhatott egyik napról a másikra profivá, amatőr sportszövetségnek ugyanis nem lehetett profi tagegyesülete, így egy hivatásos labdarúgókat foglalkoztató klubot az MLS azonnal kizárt volna a tagjai sorából, amely nem indulhatott volna a bajnokságban.
1: Ez szerint tehát az MLS csak akkor adhatott volna zöld jelzést a hivatásos rendszernek, ha azzal valamennyi jelentősebb klub és a politikai hatalom is egyetért. Mégis mi döntött akkor a profizmus bevezetése mellett?
11: Három tényező gyorsította fel a folyamatot, az első a kispesti profiper volt. 1921 végén kiderült, hogy a KAC-nál két pénztárkönyvet is vezettek, a fekete könyvelés tartalmazta a labdarúgók járandóságait és a mérkőzések pontos, a bevalótnál jóval magasabb bevételeit. Az MLS a vezetőkön kívül 11 labdarúgót büntetett meg, néhányuk játékjogát hónapokra felfüggesztette. Többségüket profivá nyilvánította, ami gyakorlatilag örökös eltiltást jelentett.
1: A kispestiek azonban ebben nem nyugodtak bele.
11: 1922 elején a kispesti labdarúgók a Nemzeti Sportban megjelent interjúkban, mondjuk úgy, kitálaltak az amatőr játékról. Nem kevésbé fontos tényező volt az 1924-es párizsi olimpiai kudarc. Az akár a végső győzelemre is esélyes válogatottunk a 8 közé sem jutott, miután váratlan vereséget szenvedett Egyiptomtól. Ez volt az egyiptomi csapás, 3-0-ra kikaptunk. A meccs után kiderült, hogy az olimpián a játékosok még az öltözőben is a pénzről beszélgettek. Párizs után az első osztályú egyesületek elhatározták, hogy szétválasztják a profikat és az amatőröket, ám ez akkor még nem sikerült.
1: A hazai hivatásos labdarúgás bevezetésére milyen hatással volt, hogy a környező országokban már profizmus volt?
11: A legnagyobb erővel ez bírt. 1924 nyarán Ausztriában, Anglia 1888-ban, Skócia 1890-ben vezette be a profi futballt, tehát magyarán 1924 nyarán a világon harmadikként Ausztriában, majd 25 januárjában Csehszlovákiában is törvényesítették a professzionalizmust. Az olaszoknál ugyan hivatalosan nem vezették be, de engedélyezték a csapatoknak, hogy külföldieket szerződtessenek, és a szövetség nem foglalkozott a labdarúgók dotálásával.
1: Mindeközben persze itthon folytatódott a vita a profik, illetve az amatőrök között.
11: Így van, ráadásul a szomszédos országok klubjai sokkal jobban és immár legálisan fizették meg a labdarúgóinkat. Tudni kell, hogy az 1920-as évek elején számos, főleg zsidó származású futballista kereste a kenyerét külföldön. Ők nem elsősorban a profizmus miatt vándoroltak ki, hanem tartottak a tanácsköztársaság leverése utáni pogromtól. Tehát hozzájuk ekkor a profizmusra vágyók is csatlakoztak.
1: A megoldást az jelentette, ha Magyarországon is rendezik a profi amatőr kérdést.
11: És közeledtek az álláspontok, 1926. március 8-án megegyezés született, ősztől profi bajnokságot rendeznek, június 15-én a Liga és az MLS elnöksége tárgyalt, amelynek eredményeképpen 7 klub, az FTC, az MTK, az UTA Nemzeti SC, a Vasas, a Budai 33 és a Kispest a profivá válás mellett döntött. Arról is határoztak, hogy a szövetség évente 4 válogatott mérkőzést rendez, 2-2 ősszel és tavasszal, továbbá, hogy a klubok ezek bevételéből milyen arányban részesedjenek. A Nemzeti Sport szerint az FTC, azaz a Ferencváros és az MTK, a Hungária 80-80, az UTE, azaz az Újpest 45, a Vasas, a harmadik kerület, a Kispest, a Budai 33, mintegy 25, a Nemzeti SC 20 millió koronát fordíthat profi együtteseire. 1926. július 27-én 23 klub megalakította a Magyar Professzionalista Labdarúgó Szövetségét, amely az MLS A szövetségeként működött. 26. szeptember 8-án megkezdődtek a bajnoki küzdelmek a profiliga első és második osztályában.
1: Mit tisztázott az amatőrök és a profik szétválasztása?
11: Alapvetően rendet tett, a futballistákkal szerződést kötöttek, szabályozták a fizetéseket. A játékosok alapilletménye 75 és 60 pengő között mozoghatott, győztes találkozók után legfeljebb 40 döntetlen esetén 15 pengő prémiumot kaphattak, ezt egészítették ki a külföldi túrák bevételei. A legjobb labdarúgók havi jövedelme több száz pengőt is elérhette, de a profik többségének a futball mellett dolgoznia is kellett. Összehasonlításképpen egy segédmunkás 70, egy szakmunkás 130-170, egy középiskolai tanár 170-200 pengőt keresett havonta. Csupán egy érdekes megjegyzés, eddig koronában beszéltünk, illetve az előbb az összegekről, a pengő pénznemet 1927. január 1-én vezették be az addigi korona helyett.
1: Milyen volt a hangulata a profiéra első válogatott mérkőzését megelőzően?
11: A Lengyelország elleni találkozó előtt nem éppen volt rózsás. A sportlap arról számolt be, a profik nem akarnak játékost adni a válogatottba, úgy összességében idézem, már a válogatást is a klubérdekek dirigálják. 4 válogatott mérkőzést csúfolt össze az MLS afelett örömében, hogy a futballtilalmat enyhítették, illetve föloldották. Továbbá idézem a Nemzeti Sportot, a profi klubok már teljes gőzzel dolgoznak, s mit sem törődve a válogatottakkal iparkodnak jó üzletet biztosítani, így természetes, hogy a válogatott mérkőzések közül nem megy minden könnyen, nem megy minden rendjén.
1: Tehát lehet azt mondani, hogy a klubok és a válogatott érdekei finoman fogalmazva sem találkoztak?
11: Így van. A válogató bizottság azért összeállította az együttest, mondom is, Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Hossó, Sági, Bobrik, Bran, Mészáros, Holzbauer, Opata, Szidon csapatot tervezte, ám a profik ezt kifogásolták, mondván, idézem, a lengyelek ellen nem adnak játékost, mert komplett csapatukat kötötték le vidékre, s ott minden hiányzó játékosért 1 milliót vonnak le a kikötött megtérítésből. A szaklap fanyar humorral jegyezte meg. Amíg régebben az jelentette a vita tárgyát, hogy valaki miért maradt ki a legjobbak közül, a hivatás. Sok azt kifogásolták, hogy egyesek bekerültek. A purparlét az is gerjesztette, hogy egy jó erőkből álló válogatott Dudás Jánossal, Schlosser Imrével, Takács 2 Józseffel, Kóut Vilmossal a soraiban. Néhány nappal korábban Dresdában 5-1-es vereséget szenvedett Közép-Németországtól, továbbá Temesvár ellen is ki kellett állítani egy csapatot.
1: Hogyan döntött az elnökség?
11: Egyeztetés után az illetékesek úgy döntöttek, hogy a lengyelek ellen a Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Rajx, Sándor, Bobrik, Rázsó, Horváth, Kautsky, Dobos, Szidon csapat veszi fel a küzdelmet, a 2 nappal később a Temesvár elleni megmérettetésre pedig a Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Rebró, Sági, Nádler, Rímai 3, Molnár, Opata, Tritz, Jeni 11-et tervezték.
1: Mennyire volt hagyományos a lengyel és a magyar válogatottak közötti mérkőzés? Kérdezem Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársától itt a Sport Történelem adásában.
11: A két ország futballistái addig 5 alkalommal találkoztak, valamennyi alkalommal a magyar csapat nyert. Ennek részben oka, hogy a lengyel válogatott, idézem a Nemzeti Sportot, lengyel barátaink azok közé tartoznak, akik meglehetősen későn kóstoltak bele a labdarúgás gyönyörűségeibe. Alig egy évtizedes múltra tekintett vissza a lengyel labdarúgás, mert azelőtt csak elvétve futballoztak az akkor még több ország kötelékébe tartozó lengyel területen. S ugyanaz ismertetett összeállítási gondok miatt a miénk nehezebb helyzetben voltak, a Nemzeti Sport így fogalmazta meg elvárásait. Mi kemény küzdelmet várunk, és ha csak katasztrofális mértékben csődöt nem mond a csapatnak valamelyik lényeges része, a magyar csapat nem nagy gólarányú győzelmét tippeljük. A mérkőzés előtti napon kiderült, hogy Zsák Károly kislánya betegsége Rázsó Izidor térdsérülése miatt nem vállalja a játékot. Előbbi helyére Remete Imre, utóbbiére Brann József, a népszerű Csibi került.
1: A lengyelek milyen elvárással léptek pályára? Ugye itt a válasz szintén az Arcanum segítségével, mondja meg Gábor.
11: Igen, az ellenfél optimista volt Edward Csetnarovszki, a sportági elnök különösen a csatársorban bízott, hozzátette, idézem, a magyar csapat egyáltalán nem olyan gyenge, mint amilyennek Pesten tartják, a Nemzeti Sport viszont nem tagadta. A magyar futball fennállása óta most éli át legnehezebb napjait. A hosszú államatőr periódus minden baja, betegsége, kiütés mindehhez hozzájárul, az átalakulás időszakának minden zavara és bonyodalma. Viszonylag kevés néző, 9000 szurkoló volt kíváncsi a találkozóra, amelyet megtisztelt jelenlétével Horthy Miklós kormányzó és két minisztere is. A sportlap meg is jegyezte. Ilyen magas személyiségek érdeklődése mutatja, hogy a magyar labdarúgás új útján élénk figyelemmel kísérik legfelsőbb helyeken is, és ez a körülmény záloga annak, hogy a támogatás sem fog elmaradni. A játékosok megtették a magukét, idézem, a gyenge magyar csapat is biztos győzelmet aratott a lengyelek ellen.
1: Hogyan alakult a játékképe?
11: Már fél időben 3-0 volt, ide az egyén értékelés szerint a magyar győzelem feltétlenül a Fogl testvérek érdeme. A szaklap áradozott a teljesítményükről, torony magasan emelkedett ki a két kitűnő bek az egész mezőnyből, és különösen Fogl kettő játéka minden elismerést megérdemel. A két testvér nagy tudása, biztos játéka és rutinja olyan fölényt jelentette a magyar csapatnak, amit a határozottan többet érő lengyel együttes sem tudott kiegyensúlyozni.
1: A többiek hogyan játszottak?
11: Sándor József például megkapta magáét, csak helyenként elégített ki. Nem az a center half, aki nagy ellenfelekkel szemben a magyar csapat legfontosabb posztjait betölthetné. Az egyik gól szerzője, Horváth László sem tündökölt, teljesen hasznavehetetlen volt. A harmadik kerület csatárát többet nem hívták meg a legjobbak közé, mint ahogyan Dobos Károlyt sem, aki nem sokkal múlta felül Horvátot. Kautsky József, a törekvés középcsatára, ilyen minősítést kapott. Megbízható, középklasszis center, akinek még olyan fogyatékosságai is vannak, mint egy-egy kezdő csatárnak. Elül a két szélső, Senkei kettő Gyula, gólt is lőtt egyébként, és Szidon Rezső mutatta a legtöbbet, ezt követően mégsem kaptak lehetőséget a nemzeti együttesben.
1: A lengyelek milyen kritikát kaptak?
11: Az ellenfélről ez állt a sportlapban. A lengyel csapat egész évben véve meglepően jól játszott. Nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez az együttes azóta, amióta legutóbb Budapesten láttuk. Főleg a csatársora jó, amelyben a belső trió a mezőnyben kitűnően játszott. Megbocsáthatatlan bűnük azonban, hogy lőni nem tudnak. A két kapus közül egyik sem bizonyult igazi klasszisnak.
1: Budapest válogatottja szintén megmérkőzött nem sokkal később.
11: A magyar futball házatáján nem voltok örömre, mert két nappal később Budapest válogatottja vérszegény 1-1-et játszott Temesvár ellen, csupán a két Fogl játszott úgy, ahogy azt tőlük mindenki várta, mert az újpesti bekkek azon a találkozón is pályára léptek.
1: Szóval Magyarország-Lengyelország 4-1 barátságos labdarúgó mérkőzésem, méghozzá nagyon-nagyon régen, 1926. augusztus 20-án a Hungária úton 9000 néző előtt. A sporttörténelem adásában ezt a mérkőzést elevenítettük fel elsősorban Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros, labdarúgó bajnoki találkozó élőben, csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hazafutás. Horváth Milán a hangmérnök, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somogyi Zsófia. A pontos idő 15 óra 7 perc, adásunkban, amely 18 óráig tart, lesz majd szó kézilabdáról, hallhatnak interjút Illyés Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, valamint a fallabdázó Farkas Balázzsal is, aki a múlt heti Budapest Open-en ezüstérmet szerzett. 17 órakor majd a nemzeti sport következik, 17 órától pedig érkezik hozzánk ide a stúdióba Csikos Zsóka, világ és Európa bajnok kajakos, aki a múlt héten kajak egyes 1000 méteren megvédte világbajnoki címét, ez tehát a következő szűk 3 óra műsora. Hallgassuk meg tehát elsőként a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, Illyés Ferenccel készült beszélgetést, amely a múlt vasárnapi székesfehérvári kézilabda szuperkupán a Győr-Ferencváros női találkozó után készült. Szóba került többi között maga a találkozó, a szuperkupa, az előttünk álló bajnoki szezon, de átigazolásokról és a válogatottakról is szó esett. A riporter Szabó Szilvia.
2: Telt házat látva minden elképzelés talán felülmúlt, és megmutatta, hogy helye van egy ilyen kezdeményezésnek.
3: Ez így van, szerettük volna berobbantani a kézilabda szezont egy olyan eseménnyel, ami méltó arra, hogy az ország másik legnépszerű sportáját, vagy a bajnokságát elindítsa, és jó helyszínt találtunk a Met Arénával és Székesfehérvárral. Jó partner azt gondolom, hogy a város is, hiszen ő a partnerünk abban, hogy ezt megszerveztük, és hát jó látni, hogy rögtön az évet egy teltházas eseménnyel indítjuk, és két színvonalas mérkőzéssel, úgyhogy kíváncsian tekintünk előre majd a bajnokságra.
2: Az is szóba került korábban, hogy a 2027-es női világbajnokság egyik lehetséges helyszíne lehet Székesfehérvár. Ugye most itt láttuk, hogy a jégcsarnokot, a jégpályát le kellett borítani. Mennyire volt ez gördülékeny, és látva itt a szervezést, minden rendben volt e tekintetben?
3: Igen, ez egy tesztesemény is egyúttal, hiszen keressük a 2027-es világbajnokság helyszíneit, és a Met Aréna ugye gyönyörű új aréna, de még kézilabdát nem rendeztek benne, és hát ugye az a különlegessége, hogy tényleg a jégre tettek egy olyan felületet, amire majd került a pálya, a palánkok, a jégkorong palánkok ugye ott vannak a helyükön, csak a plexi került le, de úgy tűnik, hogy nagyon is alkalmazható kézilabdára, és más sportág már rendezett itt versenyt, de kézilabda az első, és ha beválik, akkor ez is potenciális helyszín lehet.
2: Ugye Székesfehérvár azért jó, mert valamennyi csapatnak, akik most itt voltak, a Győr és a Ferencváros női, a Szeged és a Veszprém férfi csapata szurkolói számára is talán ilyen köztes megoldás, vagy valahol úgy félúton van, de elérhető távolságra.
3: Igen, jó helyszín Székesfehér, azt gondolom, ilyen szempontból. Ugye az is szempont volt, hogy a nyár utolsó vasárnapján talán a Balatonról hazautazó emberek megállnak egy jó kézilabda meccset megnézni, sőt kettőt. És hát igen, talán csak a Szegednek van egy kicsit messzebb ez az aréna, de hát Szegedről azért legtöbb aréna messze van, úgyhogy őnekik sajnos mindig ez jut, hogy kicsit többet kell utazniuk.
2: A női csapatokkal, a játékosokkal már sikerült interjúznom, és mindegyik játékos kiemelte, hogy azért nem egyszerű a legerősebb hazai riválisával kezdeni még az idény előtt. Mennyire szolgálja ez a felkészülést, és mennyire presztízs számukra, hogy az év első trófeáját itt megszerezzék?
3: Azt mondom, hogy ennek a párosításnak mind nőben, mind férfiben, ugye ez legendás, és párját ritkítja az, hogy két nemben is ilyen párosítás lehet egy sportágban. Kevés van szerintem olyan ország Európában, ahol női férfiben ilyen csatát láthatnak egy szuperkupán. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy tényleg az első mérkőzést látva nagy küzdelem volt a pályán. Győrnek ez most jobban sikerült, és igen, évelei forma, mert most indul a bajnokság, és egy héten belül szerintem, vagy két héten belül a bajnokligája is indul mindegyik csapatnak, de ott a függetlenül erre a pontra már azt gondolom, hogy már olyan szinten kell legyenek. Nem azt mondom, hogy teljesen járatva, de már jó formában kerüljünk a csapatok, hiszen túl vannak szerintem 4 hét felkészülésen legalább, de lehet, hogy már ez az 5. hét.
2: Elnök úr, mit látott az első, a Győr-Ferencváros női mérkőzésen? A Győr azért végig dominált, de a Ferencváros tudta tartani a lépést, talán a második fél időre egy kicsit elfogytak.
3: Igen, és úgy gondolom, hogy a 40 percig nagyon jól tartott magát a Ferencváros, és hát voltak olyan hibák, amiket nem lehet elkövetni ahhoz, hogy a Győrt meg lehessen verni. Tényleg egy nagyon jó meccset kell játszani a Ferencvárosnak, hogy ezt a Győrt megverje. Gondolok itt arra, hogy kimaradt egy hetes, kipattanó folyamatosan a Győrhez jöttek vissza, hiába védett a Fradi kapusa. Igen, és hát végén megérdemelten nyert a Győr. Az első Super Kupa trófiát őt viszik el, de hát jövőre majd lehet bizonyítani újra majd.
2: Mennyire emeli az a magyar kézilabdázás presztízsét, hogy BL győztes személybe, ugye Szere Buktit, a Győrt erősíti most már. Kiváló játékos, láthattuk támadásban, védekezésben egyaránt lehetett használni, szóval az, hogy ő érkezett Győrbe, az eddigi nagyon-nagyon erős keret, ha lehet, még jobban erősödött.
3: Ez így van, a Győr nagyon erős kerettel rendelkezik minden évben, de látjuk, hogy a végén a Final Four-ban a pillanatnyi forma dönti el, és tavaly nem sikerült megnyerniük a BL-t, de a Szere Buktit azt gondolom, hogy mégiscsak nagy erősítés, hiszen ő volt az MVP tavaly, és a meccet eljutatta a végső győzelemig. Én azt gondolom, minden adott a Győrnek ahhoz, hogy idén feljusson újra a csúcsra. Ez egy hosszú szezon lesz azért nekik is, de ezzel a kerettel azt gondolom, hogy megvan minden esélyük, és hát várjuk is, hiszen a Final Four-t jövőre még mi rendezzük, és akkor fontos, hogy egy magyar csapat ott legyen. Bár már mielőtt bejutott volna a Győr, már akkor 10 000 főnél tartottunk, azt gondolom, a jegyeladásban.
2: Ha már átigazolás, akkor említsük meg Emil Nielsent, aki a Veszprém kapusa lett, és hallottunk olyan statisztikát, hogy az egész világon az átigazolásokat tekintve ez volt a top, tehát ez is azt gondolom, hogy nem csak a Veszprémnek egyfajta hitelesség vagy egy garancia, hanem az egész magyar férfi kézilabdázás számára.
3: Igen, pénzügyileg nem tudom, hogy ez volt-e a top, de az biztos, hogy szakmailag, én is láttam ilyen oldalakat, ahol szakmailag talán ez az év igazolása. Azt gondolom, hogy a Győri Buchti igazolás kb. Ugyanez a szint. Azt gondolom, üdvözítő számunkra, a szurkolóink számára, hogy ilyen mérkőzéseket, vagy olyan mérkőzéseket láthatnak, ahol tényleg ilyen szupersztárok lépnek papájára a KNTH ligában. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a bajnokságunkban nincsen túl sok külföldi játékos, hiszen számításunk szerint kb. 20% külföldi van, és az nem olyan sok.
2: Sótonyi László szerencsés helyzetben van, hogy például a Veszprémbe hazatért Imre Bence, mint válogatott játékos, a Szegedbe Lukács Péter, Rosta Miklós, tehát ez egy kicsit megkönnyítheti azt, hogy szemmel kísérje a válogatott játékosokat, másrészt, hogy ők is összeszokjanak egymással, és az a játékkapcsolat, amiért sok-sok külföldi csapatot néha irigylünk, akik a válogatottban is együtt tudnak játszani, az a magyar válogatottban is meglegyen.
3: Ez így van, mindenképpen könnyebb neki követni őket, könnyebb neki kommunikálni velük évközben, így, hogy itt vannak szem előtt, és az, hogy együtt játszanak, az már segíti a párkapcsolatokat, amik a válogatottban is előbb jöttnek, és még több fiatal van most a Szeged csapatában, és BL-t fog játszani, akik szóba jöhetnek a válogatottnál stabilabban, mint eddig, vagy akár újak is bekerülhetnek. Ez mindenképp üdvözítő, hogy magyar játékosok kerülnek most vissza a BL csapataimba.
2: Még egy szót beszélünk a Ferencvárosról, amely hát egy kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy az első trófea az Győrt illeti meg. Rajtuk mit lehetett látni? Azért voltak hibák, voltak összeszokatlan jelenetek, szóval ott is azért még van dolog, bár ugye az edzőváltásra már nem lehet fogni, hiszen Jesper Jense már a második szezonját töltheti a Radinál.
3: Igen, most már nem új az edzőjük, mert egy évet már látta, hogy hogyan működik a kézilabda Magyarországon. Én többet várok a Fradi-tól ebben az évben, többek között ezért is, mert vannak új igazolásaik, akik jó játékosok, a Jesper Jensen is azonban most már megmelegedett a helyén, és többet tud majd hozzátenni a Fradi játékához. Ez most nem sikerül, ezt tudomásul kell vegyük, tényleg rossz az elején egyből elveszíteni egy trófeát és úgy indítani a szezon, de hát hogyha van egy ilyen rendezvény, akkor van vesztes és van győztes. Mondtam, mi is megvizsgáltuk, hogy Európában azért több példa van erre, és sikeresen működik. És igen, szomorúak most a Fradinál, és a fiúknál is valaki, az egyik csapat szomorú lesz, de hát a nézőink, akik itt vannak, és a teltház azt mutatja, hogy ők viszont örülnek egy ilyen mérkőzésnek, és a sportágnak ez az egyik legfontosabb.
2: Hétvégén majd indul a hazai férfi és női kézilabda bajnokság. Mennyire lesz nehéz a tekintetben, hogy azért az anyagi bizonytalanság az nagyon sok klub életét sokak szerint megnehezítheti, szóval milyen idényre lehet számítani?
3: Hát szakmailag azt gondolom, hogy jó idény lesz. Mindenki megpróbálja most is megnyerni a legtöbb mérkőzést, bennmaradni a bajnokságban. Financiálisan biztos, hogy nehezebb lesz. Azt gondolom, hogy az év második felében jöhetnek majd elő a legtöbb gond, de abban is bízom, hogy a csapataink, a klubjaink valahogy átvészelik ezt, és ebbe a fél évben megoldják azt, hogy ezt a bajnokságot be tudják. Hosszú távon lehet alkalmazkodni mindenhez, a gyors alkalmazkodás az a nehezebb, de bízom benne, hogy a klubjaink megtalálják azok az utakat, hogy hogyan tudnak túlélni ebben az évben, úgy, hogy ne kelljen senkinek visszamondani a bajnokságban részvételt.
2: Az, hogy a bajnokság erősödik, az miben mérhető le, hogy mondjuk a Szeged és a Veszprém esetleg bejut végre a férfi Final Four-ba, BL Final Four-ba, az, hogy a Tatabánya az Európa Ligában hogy szerepel, vagy a Debrecen női csapata, illetve a Győr esetleg megvédheti-e a korábban elveszített BL címét, és esetleg a Ferencváros csak úgy, mint pár éve ott lehet a Győr mellett a női tornán.
3: Igen, ez egy kettős dolog. Nagyon fontosak nekünk a klubcsapataink, akik Európa kupát játszanak, gondolok itt BL-t, Európa Ligát, vagy EHF kupát, hiszen európai porondon meg tudjuk mutatni magunkat, a csapataink ott vannak, és azon ez nagy erősség a kézilabdának is, hiszen más sportágban ugyanezt elérni sokkal nehezebb, vagy nehezebb, és nem is látunk azért más labdasportágokban hasonlót. Talán a vízilabda az, aki minden évben BL döntőt játszanak, fiúk, lányok jelen vannak mindenhol, de a többi sportágban azon a kézilabda ebben előrébb tart, de ez ugye financiálisan is sokat kivesz a klubokból, és terhelhetőségben is. Az, hogy a bajnokság mennyire erős, nem gondolom, hogy ezek a csapatok mutatják meg feltétlen, hiszen az is fontos, hogy a többiek, akik mögöttük vannak. Azt mondom, hogy kiegyensúlyozott bajnokságunk van. Több csapat volt az, aki küzdött azért, hogy bent maradjon, nem volt meg előre. Például a férfiaknál tényleg óriási csata volt, hogy kimaradt bent, utolsó pillanatokban dőlt el. A női bajnokságunkban ott azt gondolom, hogy jobban lehet látni az, hogy ki az a csapat, aki financiálisan megbírja, vagy a játékos kerete olyan, hogy feljutott, kipróbálja magát egy évig, de lehet, hogy ki fog esni, ott jobban látszik. De effektíve azt gondolom, hogy nem is cél az, hogy túl erős legyen a bajnokságunk európai szemmel nézve, az többi európai bajnokságokhoz viszonyítva, hiszen az is fontos, hogy minél több magyar játékos férjen be. Tehát volt olyan időszak, amikor mondjuk a magyar bajnokság, a magyar női bajnokság az egyik legjobb volt a világon, vagy talán a legjobb, vagy Európában. De nagyon sok külföldünk volt, akkor az volt a probléma. Egy olyan mérleget kell megtalálni, ahol elég erős a bajnokság ahhoz, hogy sok magyar játszon, de ne is legyen túl alacsony a szint, hiszen az már nem jó a válogatottságra nézve a játékosoknak, amihez alkalmazkodni kell a fiatal játékosokhoz. Úgyhogy én azt mondom, most egy jó mérlegünk van, és remélem, hogy a következő évben több magyar gyerek fog bekerülni az NB1-ünkbe, és akkor elősíteni fogják a válogatottat is.
2: Sotonyi László, ahogy a kézikedden elhangzott, novemberben találkozik ugye a keret tagjaival. Addig lehet-e tudni bármit esetleg a felkészülés menetéről, a stábtagokról?
3: Igen, ami biztos, hogy november, azt hiszem 3-án van az első mérkőzés, és hát sok ideje nincsen felkészülni a csapattal, meg ismerkedni, hiszen talán hétfőn találkoznak, és csütörtökön már Európa-bajnoki selejtező lesz, és vasárnap még egy mérkőzés. Ez sajnos ilyen, nagyon hajtós lesz, de bízom benne, hogy ő ismeri azokat a játékosokat például, akikkel együtt lett VB második a junior világbajnokságon, és azok most ott vannak, és alapemberek válogatottban, a többieket is ismeri, talán nem annyira közelről, de bízom benne, hogy addig is már fölveszi a kapcsolatot velük, és úgy tudják elkezdeni, hogy az a 3 nap elég legyen arra, hogy sikeresen vegyék az első 2 mérkőzést. Ami a stábot illeti, hamarosan ők is meglesznek, és majd együtt a Sótonyi mögé fősorakozva kezdik el a munkát. Szerintem a jövő héten már erről bejelentésünk is lesz.
2: Hogyha egy év múlva ülünk itt elnök úrral, mivel lenne elégedett? Ki lehet-e ezt fejezni? A szövetség munkájával, utánpótlás képzéssel, hazai bajnokság, nemzetközi kupák?
3: A hazai bajnokságban annak örülnek legjobban, ha tényleg minden csapat végig tudná csinálni úgy a bajnokságot, hogy nem lennének gondjaik financiálisan. Ez lenne az egyik. Ami az eredményeket illeti, persze fontos lenne, hogy legyen BL győztesünk női és férfi szinten is. Az utánpótlásunkban azt szeretném, hogyha lépnénk előre, és az új utánpótlás igazgatóság meghozna azt a néhány változást, amire várunk, és az utánpótlásban is várnak az edzőink és mindenki, hogy abban lépjünk előre. Utánpótlás válogatottak legyenek sikeresek. Én azt mondom, hogy nem kell minden világversenyt megnyerni, vagy akár egyet is megnyerni. A legfontosabb az, hogy minden évben egy-két játékos majd odaérjen a felnőtt válogatottban is. De azért fontos, hogy legyünk elő, és a csapatként is jó szerepeljünk. És a felnőtt válogatottaknál meg remélem, hogy magabiztosan kijutunk az Európa-bajnokságra, hiszen a fiúknak most nagyon nagy csalódás volt az, hogy nem jutottak ki a VB-re. A legtöbben ebből a társaságból, játékosokból szerintem még nem is éltek meg ekkora kudarcot, hogy ebből álljanak föl, jussunk ki a VB-re. A lányoknak lesz egy Európa-bajnokság, ami nagy felmérő lesz majd a hazai rendezésű VB előtt, ahol bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti eredmény közelében tudunk teljesíteni. Úgyhogy hát feladat van előttünk. Én bízom benne, hogy azt meg tudjuk mutatni, hogy mi sikeres és népszerű sportág vagyunk.
2: A Magyar Kézilabda Szövetség elindította a Handball Fantasy művész névre, vagy fantázia névre hallgató játékot, és ahogy látjuk, halljuk, nagyon-nagyon népszerű a szurkolók körében. Mi volt ezzel a cél?
3: Van nekünk stratégiai tervünk, 8 évre, 28-ig, és akkor amentén haladunk, és abban van egy olyan pillér, hogy fejleszteni kell. És ez is az egyik pillér volt, és most jutottunk el idáig. Kíváncsi, hogy sikeres lesz-e.
1: Illyés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét hallhatták, Szabó Szilvia kérdezte. Adásunkat a híreket követően folytatjuk.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Belgiumba szerződött Balogh Botond. A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett. Utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Szívműtét vár Scott McTominayre, a Napoli skót válogatott labdarúgójára. A középpályás szívritmus zavar miatt esik át kisebb korrekciós műtéten a következő napokban, és várhatóan a szeptember végi, október elejé válogatott szünet után tér vissza a csapathoz. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizár Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelt kinyilvánításáról. Jelentősen visszaesett az ingatlanpiaci forgalom augusztusban. Az egyik vezető ingatlanpiaci portál szerint 29%-kal kevesebb adásvétel volt a múlt hónapban, mint egy évvel ezelőtt. Egy másik portál több mint 40%-os keresletcsökkentésről számolt be. Mindkét cég kiemelte az egy éve bevezetett otthonstart program hatását, amely tavaly olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték a vásárlást, vagy befektetési céllal kerestek ingatlant. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat, csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban baleset történt a Budaörsi úton kifelé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. A folytatásban fallabdával foglalkozunk. A budapesti Európa-bajnokság után Budapest Open-t rendeztek az elmúlt napokban, melyen Farkas Balázs ezüstérmet szerzett. A 29 éves sportolóval többi között a sporták helyzetéről, az olimpiai kilátásokról és a budapesti éremszerzésről is beszélgetett Cserjés Bendegúz.
5: A Budapest Open előtt volt egy Európa-bajnokság, ahol nem sikerült olyan helyezést elérni, amit szerettem volna, a cél az a top 4 közé jutás volt, viszont sajnos azon a héten antibiotikumot szedtem, és kicsit legyengültem, úgyhogy ott nem ment jól a játék. Utána viszont a Budapest Openre meg az, ahogy az eredményből is jár, látszik, elég jól sikerült összeszedni magamat. Az eleje a versenynek egy kicsikét nehézkesen indult, ugye az új-zélandi fiút vertem 3-2-re, aki 100. a világranglistán, de utána fokozatosan úgy éreztem, hogy egyre jobban érzem magam a pályán, és a játékom pedig egyenes arányosan kezd el javulni.
6: Az elődöntőben, hogyha minden igaz, a negyedik emelt Mustafa el-Sirtit győzted le, az milyen volt?
5: Igen, hát attól a mestől féltem amúgy a legjobban, hogyha tudok így fogalmazni, ő egy egész nagy darab egyiptomi, aki már egyszer megvert engem 3-2 arányban, mikor összekerültünk egy ilyen világranglistás versenyen. Nagyon kellemetlen ellenfél tud lenni, viszont az edzőmmel nagyon jó taktikát dolgoztunk ki, hogy ne tudja érvényesíteni azokat a dolgokat, amikkel meg tudja törni a játékomat és a ritmust, úgyhogy annak nagyon örültem, hogy 3-0-ra sikerült nyerni. Bevallom, hogy szerintem az volt a legnagyobb győzelmem a tornán.
6: Ezt említetted, hogy sikerült olyan taktikát kidolgozni az edződdel itt. Mi volt a fő szempont, mi volt a kulcs annak, hogy ezt így meg tudtad nyerni?
5: Hát inkább az, hogy ugye ő egy nagyon nagy darab játékos, aki a pálya közepéről, hogyha kiszorít, akkor nagyon nehéz őt megkerülve visszaütni a labdákat, mert nagyon sok teret foglal el, és nem hagy neked helyet. Úgyhogy az volt mindenképpen a terv, hogy a két hátsó sarkot és a két első sarkot játszani minél pontosabban, küldeni sarokból sarokba, hogy ne tudja ott középen a játék középső területén megakadályozni, hogy tudjak menni a labdákért, és ahogy folyamatosan haladtunk fokozatosan a meccsen, úgy éreztem, hogy jók az ütések, működik ellene a taktika, amit kitaláltunk, úgyhogy onnantól kezdve igazából csak arra koncentráltam, hogy ne a középső harmadból tudjon ütni, és hogy minél többször elküldjem előre, illetve a hátsó sarkokba.
6: Ezután pedig bejutottál a döntőbe, ahol szerepeltél az indiai ellenfél ellen, ugye ezüstérmet szereztél, de milyen volt az a meccs?
5: Nagyon szerettem volna, hogyha sikerül legalább egy szorosabb meccset játszani az indiai fiúval, ugye ő pont előttem van egyel a világranglistán, én 55. vagyok, ő pedig 54. Szóval tényleg egy kiélezett meccsre lehetett számítani a döntő előtt, viszont így, hogy a EB-n is sok meccset játszottam, valamint a Budapest Open-en is, így a döntőre nem sikerült megfelelőképpen regenerálódni. Nem éreztem már annyira frissnek a lábaimat, nem is éreztem annyira gyorsnak magamat sajnos. Már a első szettben látszódott, hogy nem olyan a mozgásom, mint az előző napokon, és hát az indiai ellenfelem persze ezt kihasználva nagyon jól mozgatott végig, és építette fel a labdameneteket, úgyhogy volt egy-két villanás, amikor sikerült meglepni és pontot szerezni, de összességében ő dominálta a meccset, úgyhogy megérdemelten győzött.
6: Hova helyezed a pályafutásodban ezt a Budapesti Open ezüstérmet?
5: Mindenképpen ez az egyik legjobb eredmény, nyilván azért nem összehasonlítható egy világjátékok döntővel, amit Chengduban értem el, de amióta én így a profi fallabda karrierembe játszok, játszottam már pár azért 5-10 000 dolláros tornán döntőt, azok Challenger Tour versenyek, viszont ez a Kopper besorolású Budapest Open, ez egy World Tour verseny, ahol még soha nem sikerült döntőbe jutnom, úgyhogy mindenképpen ezt egy kiemelkedő sikernek tekintem, és ugye nekünk most indul a szezon, ez volt a második versenyem, úgyhogy majd ebből próbálok erőt meríteni így a hosszú szezonra.
6: Említetted az Európa-bajnokságot, ami szintén Budapesten zajlott, hogy ott nem úgy szerepeltél, ahogy szerettél volna, de hogyha minden igaz, a 8-at döntőben végeztél, azért ez nem hangzik rossznak.
5: Igen, nem olyan rossz, ugye megnyertem az első meccsemet, utána pedig attól kaptam ki, aki második lett az Európa-bajnokságon, úgyhogy igazából nincsen szégyenkezni valóm, nyilván így élsportolóként szeretnék minél jobb eredményt elérni, de most sajnos a sorsolás is elég rosszul alakult az Európa-bajnokság előtt, pont kicsúsztam a 8 kiemeltből, úgyhogy csak 9-16 között tudtam kezdeni a tornát, ami azt jelentette, hogy volt első meccsem, és hát nyilván voltak olyan európai játékosok, akik már top 10-esek, top 20-asok a világranglistán, ezek mind most az EB-n itt voltak, úgyhogy számítottam rá, hogy ilyen kemény meccsek lesznek, de igen, ott nem sikerült összességébe a meglepetést nyerni, de úgy gondolom, hogy ez a 13. hely, amit megszereztem, ez önmagában nem egy rossz eredmény, úgyhogy 64 férfi indult neki a tornának.
6: Ugye Budapesten volt az Open is, ahol legutóbb voltál, és Budapesten volt az Európa-bajnokság is. Milyen volt hazai közönség előtt, hazai környezetben két ilyen rangos tornán szerepelni?
5: Hát még nem vagyok annyira hozzászok, hogyha őszinte akarok lenni, mert a Budapest Open-en kívül ugye nincsen más nemzetközi verseny, ami itthon lenne Magyarországon, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon örülök egyrészt, hogy olyan emberek és olyan közönség előtt játszottak, akik tényleg minden pont után tapsolnak és támogatnak. Másrésztről meg azért egy kis nyomást is érez az ember, hogy nem sokszor játszik hazai közönség előtt, szeretné megmutatni a legjobb formáját, főleg a nyár után, hogy mit tud kihozni magából. A tavalyi Budapest Open az nem sikerült olyan jól, akkor kikaptam a második körbe, most viszont nagyon örülök, hogy sikerült döntőbe jutni, és tényleg napról napra láttam, hogy többen érkeznek ki a meccsekre a nézők, úgyhogy az elődöntőre és a döntőre ott a Millenárisba pedig már teljes teltház volt.
6: Mi lesz a következő esemény, mi vár rád a továbbiakban?
5: A továbbiakban egy hónap múlva lesz egy versenyem Stockholmba, Svédországba, az egy szilver besorolású torna, az még nagyobb, mint ez a budapesti, úgyhogy oda fogok menni. Utána pedig rá egy hétre lesz egy Diamond besorolású verseny, az a legnagyobb a versenynaptárba, az ilyen 380 000 dollár összdíjazású verseny. Ott sajnos nem fértem be a világranglista helyezésemmel a főtáblára, de az előtte való kvalifikációs versenye igen, úgyhogy majd onnan próbálom meg magamat feljuttatni a főtáblára.
6: És ezekhez a versenyekhez milyen célokkal érkezem majd?
5: Hát jó lenne minél nagyobb versenyeken, ugye minél nagyobb a verseny, azt jelenti, hogy annál erősebb általában a mezőny. az igazából elégedett lennék azzal, hogyha a stockholmi versenyen egy két kört sikerülne menni, a Diamond versenyen ott pedig, ha fölkvalifikálnám magam a főtáblára, azt már sikerként könyvelném el, ha meg ott még sikerülne esetleg egy kört menni, és bejutni a legjobb 32-be, vagy esetleg a 16-ba egy jobb sorsolással, akkor az meg kiemelkedő eredmény lenne.
6: Milyen egyébként a nemzetközi mezőny, mennyire erős és mennyire kompetitív?
5: Nagyon erős, azt kell, hogy mondjam. Egyiptomiak dominálják egyértelműen nálunk a sportágat, mint férfiaknál, mint nőknél. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a top 20-ban legalább van 10 darab egyiptomi férfiaknál is, és nőknél is. Nagyon elkezdtek följönni az indiaiak, pakisztániak, akiknél ez a sport ugye nagyon nagy kiugrási lehetőség ott a hétköznapi életből, viszont Európában is azt látom, hogy egy 3-4 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt bejutni mondjuk a top 100-ba vagy a top 50-be, mint most. Egy mai mezőnyt, hogyha nézek, simán elképzelhető, hogy egy 22. kikap mondjuk a 83-tól, akik kiemelkednek, az azt tudom mondani, hogy a top 10, ők stabilan verik általában azokat, akik mögöttük vannak, de egészen 10-től 120-ig bezárólag, hogyha már valaki nem 100%-on teljesít, vagy valami elcsúszik fejben a meccs közben, akkor simán bele lehet futni vereségekbe, úgyhogy nagyon nehéz előre haladni. Egyrészt, mert nagyon nagyok a pontkülönbségek is a versenyeknél, amiket lehet szerezni, másrészt meg nagyon erős a mezőny.
6: És hát ezek szerint folyamatosan fejlődik és erősödik is. A magyar mezőnyről mit kell tudni? Most hol állunk jelenleg?
5: Hát jelenleg ugye a válogatott csapatunk az Divízió 1-be van, ami egy nagyon szép teljesítmény, hiszen nálunk azért nincsen annyi profi játékos, aki jó világranglista helyezéssel rendelkezik, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény, hogy Divízió 1-ben van a csapat. Voltunk Divízió 2-ben is, de sikerült följutni, úgyhogy most már azt mondhatom, hogy stabilan Divízió 1-esek vagyunk, ami pedig az egyéneket illeti. Rajtam kívül Takács Benedek most, aki végzett Amerikában az egyetemen, neki ez lesz az első profi szezonja, ő most 170. a világranglistán, ő is játszott itt a Budapest Openen. Úgy gondolom, hogy neki reális esélye van a top 100-ba, majd a top 70-be bejutni, viszont nyilván nagyon sokat kell érte dolgozni, és sok időt kell rászánni. Azon kívül pedig vannak nagyon ügyes junior játékosaink, akik még 16-17 évesek. Nekik is remélem, hogy lesz majd kedvük megmérettetni magukat a profi mezőnyben. Azért a junior versenyek meg a felnőtt versenyek között nagyon nagy a különbség, de hogyha valaki jó juniorba, akkor az általában meg szokta próbálni a felnőtt versenyeken, hogy hogyan sikerül neki, meg hogyan tetszik neki ez az életforma, úgyhogy van nálunk is merítési lehetőség, meg ügyes fiatalok, ez nem is kétség, az lesz mérvadó, hogy mennyire lesznek kitartóak.
6: Nyilván fontos az, hogy a magyar sportolók, magyar fallabdázók hogy szerepelnek a nemzetközi porondon, viszont arra is kíváncsi lennék, hogy önmagához képest mennyit fejlődött az utóbbi időben a magyar fallabda.
5: Szerintem sokat, ugye amióta olimpiai sport lettünk, én azt látom, hogy a hazai gyerekversenyeken egyértelműen erősebb és többen is vannak a mezőnyben, mint férfiaknál, mint nőknél is. A válogatott keretünket is, ha megnézem, akkor úgy van, hogy általában 5 játékos szokott jönni, plusz ugye az edző egy ilyen csapat Európa bajnokságra, de ott is folyamatosan van 7-8 játékos, aki versenyzik a válogatottba való bejutásért, és hát ugye a hazai versenyek, amit itthon mi ilyen kategóriákba sorolunk, hogy A, B, C, meg D kategória, hogy simán van, hogy egy hétvégén 100-120 játékos fordul meg egy klubban, és méri össze a tudását, úgyhogy szerintem folyamatosan fejlődünk, nyilván nem lehet összehasonlítani egy csapatsporttal, mondjuk egy focival, vagy egy kézivel, hogy mennyien játsszák és csinálják ezt a sportot, de én azt láttam, hogy mindenképpen növekvő tendenciát mutat itt az utóbbi 3-4 évben a sportág.
6: Most ugye, hogy 2 év múlva olimpia lesz, az olimpia szempontjából hogy halad a felkészülés a falabdán belül? Tehát közelinek számít már az olimpia, vagy még távolinak számít? Most éppen milyen időszakban vagyunk?
5: Hát azt mondanám talán, hogy fél távnál vagyunk nagyjából, azt már tudjuk, hogy 2027 nyarán Törökországban lesz egy olimpiai kvalifikációs verseny, azon persze minden jó játékos el fog indulni, ott majd a világranglista alapján lehet oda bekerülni, és persze mindenki nagyon izgatott, az kicsit az a hír, az rosszul érintett minket, hogy csak 16-os férfi és női főtábla lesz az olimpián, mert úgy kaptunk e-maileket, meg kommunikálta a Nemzetközi Szövetség az elején, hogy 32-es tábla lesz, de aztán ez sajnos nem sikerült megvalósítani, ami azért elég csekély létszám, hogy 16 férfi és nő vehet részt sajnos, de ennek ellenére szerintem mindenki megpróbálja majd a lehető legjobb tudása szerint úgy alakítani a versenynaptárat, meg a világranglistát, hogy 2027 júniusában az a világranglista fog számítani, hogy akkor minél előrébb helyezkedjen, és nyilván a törökországi selejtező tornán ott pedig mindenki el fog indulni, és a legjobb formáját fogja nyújtani.
6: A jelenlegi versenyek esetében is már ott lebeg a szemetek előtt az olimpia?
5: Persze, ugye én azért azokkal a játékosokkal, akik top 60-ban vannak, rendszeresen találkozok, mert hasonló versenyeken veszünk részt, és folyamatosan szóba jön és beszélünk róla, hogy ki hogyan csinálja a felkészülést, melyik versenyek a prioritások, hogy hogyan készülnek rá ott az ottani szövetségek, úgyhogy mindig beszélgetünk róla, úgy érzem, hogy mindenki nagyon izgatott, és tudják, hogy ez sokunk számára egy vissza nem térő lehetőség.
6: Milyen esélyekkel mész ebbe az olimpiába, vagy erre az olimpia irányába, és miket kell még esetleg fejleszteni hozzá, hogy még nagyobb eséllyel indulhass majd felé?
5: Hát tényleg nem akarok ilyen nagyon hétköznapi dolgot mondani, de tényleg ilyen 50-50%-ra tudom mondani. Azért Törökországból ugye egy játékos kvalifikálja csak ki magát, aki megnyeri a tornát, az egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy azért rengeteg jó játékos van a világranglistán, de csak egy ember nyerhet és kvalifikálhatja magát. Ami szerintem nálam nagy választóvíz lesz, az az, hogyha sikerülne visszamenni a top 30 környékére, ahol még a sérülésem előtt voltam, akkor ez nagyjából az 50% ilyen 65-70%-ra felugrana. Úgyhogy én igazából ezt látom a legnagyobb esélynek, hogyha 2027 júniusáig sikerülne mondjuk 28. lenni a világranglistán, akkor azzal azért növelhetném a kiutási esélyeimet, úgyhogy én erre is fekszek rá az elkövetkezendő időben. Ehhez pedig ugye az kell, hogy a versenyeken, amiken elindulok, ott minél jobb helyezést érjek el, és akkor előrébb jussak a világranglistán.
6: Beszéljünk még egy kicsit erről a törökországi selejtező tornáról. Ott lesz a sportág krémje, tehát a top játékosok is ott lesznek ezen a tornán?
5: Azt tudni kell, hogy ez egy európai kvalifikációs verseny, szóval egyiptomiak mondjuk nem lesznek, akik dominálják a sportágot, de mondjuk az a fiú, aki megnyerte az Európa-bajnokságot, az biztos. Ugye vannak olyanok is, akik nem jöttek el az EB-re,

0: ennek az egésznek így ilyen formában?
1: Amit így el tudok mondani, az szerintem az, hogy szerintem, hogyha ott az emberek látni fogják majd Los Angelesben, hogy ez a sportág, ez milyen látványos, milyen fizikum kell hozzá, milyen technikai tudás kell hozzá, akkor szerintem nagy esélye van, hogy ez a sportágnak egy nagyon nagy ilyen ugródeszka legyen a jövőbe, ami szerintem ott is működni fog, és itt is Magyarországon, hogy akik még nem csinálták, vagy nem látták ezt a sportot, azok így annyira nincsenek odaérte, hogy úgy mondjam, de amint kipróbálják, vagy eljönnek egy meccset megnézni onnantól, meg annyira megragadja őket, hogy vagy kipróbálják, vagy lehet, hogy esetleg a gyerekeiket beíratják egy edzőhöz, szóval szerintem az, hogy végre van egy kis megjelenés, és az, hogy a sportág egy ilyen eseményen teheti próbára magát, az nem csak a Magyar Szkvasz Szövetségnek, hanem az egész világon mindenhol, akik fallabdáznak, biztos, hogy egy nagyon örömteli verseny lesz.
0: Ugye beszéltünk már a budapesti Európa-bajnokságról, és most is kitértél rá, hogy a sportág népszerűsítése is fontos. Milyen üzenetet hordoz szerinted önmagában, hogy Magyarország EB-t rendezett ebben a sportágban, és még ugye a Budapest Open is létezik?
1: Szerintem azt, hogy egyrészt azért idehozni egy Európa-bajnokságot, az nem kis szervezés és rengeteg munka. Mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon jól sikerült, jó volt a közvetítés, jöttek külsős nézők is a döntőn, ugyanúgy tele volt a lelátó, és szerintem ezzel Magyarország megmutatta, hogy igenis a jövőben számolni kell azzal, hogy esetleg ez a Kopper verseny, ez lehet, hogy jövőre már egy nagyobb kategóriájú verseny lesz. Én nagyon örülnék, hogyha nem csak ezt a Budapest Open-t, ha még mellette egy 2-3 tornát ide lehetne szervezni Magyarországra, mert azok a játékosok, akik most is itt voltak az EB-n vagy a Budapest Open-en, és top 50-es játékosok, mindegyik el volt konkrétan ájulva, hogy milyen jól le volt szervezve minden, milyen csodálatos Budapest, és hogy nagyon várják már, hogy visszajöjjenek. Úgyhogy szerintem, hogyha sikerülne több versenyt rendezni, akkor biztos, hogy még egy szintet lépnénk.
0: És természetesen, hogyha esetleg kijutnál, vagy a magyar csapatból bárki kijutna az olimpiára, az is egy nagy volumenű üzenet lenne a magyar sport szeretők felé.
1: Persze, én nagyon szeretnék példát mutatni a mostani junioroknak, vagy akik elkezdték a fallabdát, hogy én ugye Tatabányé vagyok, és hogy onnan is össze lehet hozni egy olimpiai szereplést, úgyhogy én minden erőmmel azon leszek, hogy kiüssek az olimpiára, utána pedig, hogy a tapasztalataimat és a tudásomat azt minél több embernek átadhassam, és sikerüljön nekik is elérni a kitűzött célokat.
2: Farkas Balást hallhatták, akivel Cserjés Bendegúz beszélgetett. Hamarosan egy rövid szünetet követően a Nemzeti Sportkörrel folytatjuk műsorunkat.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép délutánt kívánunk, folytatjuk a hazafutást, a pontos idő 16 óra, 1 perc, a műsorvezető továbbra is Somogyi Zsófia, és ahogyan megszokhatták, ilyenkor a Nemzeti Sportkörrel folytatjuk adásunkat. Ezúttal a vendégeink Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és Szegő Tibor, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője. Szerbusztok, sziasztok, jó, hogy jöttetek, és itt vagytok, és beszélgetünk nagyjából egy órát, és sok mindenről fogunk beszélgetni a tervek szerint, aztán meglátjuk majd, mi fér bele az adásidőnkbe, de nyilván labdarúgásról is fogunk beszélni, de teniszről, kerékpárral is igyekszünk, meg vitorlázás is szóba kerülhet, úgyhogy azért sokszínűvé próbáljuk tenni ezt az egy óránkat. Kezdjük azért labdarúgással, méghozzá egy, hát mondhatni, váratlan vagy nem váratlan, de minden esetre nagyon jelentős hírrel, hiszen egy korszak véget ér, visszavonul a válogatottságtól Lionel Messi, a 8-szoros aranylabdás argentin legenda, és nyilván a világbajnoki elvesztett döntő után azért ez a kérdés sokakban felmerült, hogy hogyan tovább Lionel Messi, akár a válogatottságra, akár a klubbeli szereplésre gondolunk. Mit szóltatok, mennyire volt ez várható, váratlan, meglepő, és ez a befejezés a válogatottságtól, ami ugye Lionel Messi kapcsán elmondható, 3 VB döntőről beszélünk, de VB cím is megvan neki, szóval milyen válogatottbeli pályafutás volt ez, de kezdjük akkor azzal, hogy a hír maga titeket hogyan érintett. Zsuzsi?
3: Nyugodtan. Hát igen, azért benne volt a levegőben szerintem ez a dolog. Ugye a formája Messinek, amit a világbajnokságon is azért bizonyított, az össze-vissza, nem is azt mondom, hogy alulértékelt MLS-ben, szerintem mindenképpen sokkal jobb volt annál, mint sem, amit alapvetően erről a ligáról gondolunk, és ugye nekem rögtön, ahogy megláttam ezt a hírt, eszembe jutott az argentin kollégám, Martin Mazur, akit évek óta ismerek, még az éjszaka írtam neki, és nagyon jó fejmódon meg is érkezett még az éjszaka a válasz, ugye nyilván ez időeltolódás miatt ott azért csak este volt, nem éjszaka, hogy Argentínában hogy fogadták ezt a bejelentést, és ők hogy élik meg, ugye egy 47 milliós népről beszélünk, amiből ugye ő egy intézmény, tényleg egy ikon, és ő is azt mondta, hogy bár nyilvánvalóan a világbajnokság után azért úgy mindenkiben volt egy ilyen jellegű érzet, ugye tudták, hogy nehéz perióduson megy keresztül a magánéletében, ugye az édesapja halála miatt, egyébként is, ugye ez egy nehéz korszak. Nyilván, hogyha sikerült volna a világbajnoki döntőt megnyerni Argentinának, az megint egy más muníciót adhatott volna, de azért sokan abban bíztak, hogy amilyen színvonalon játszik az MLS-ben, hogy hát még azért esetleg eldöcöket egy következő világbajnokságig titkon, legalábbis ezt hallottam a kollégámtól Argentinából. Tudták, hogy ez be fog következni, de tudod, ez olyan, amikor számítasz rá, és mégis szívenőt vagy gyomros a dolog. Úgyhogy nagyon érdekes volt, ahogy ő azt mondta, hogy minden megszűnt Argentinában. Nem voltak politikai hírek, nem volt gazdaság, nem volt világ, de egyszerűen minden más letolt. Tulajdonképpen nem csak a közösségi, hanem a hagyományos média összes felületén is nyilván a Messitől való elköszönés, a búcsú, az ilyen-olyan érzelmek, és hát persze ez még folytatódni fog, mert amire igazán kíváncsiak, ugye majd a bajnoki mérkőzéseken esetleg milyen élőképek jelennek meg, milyen üzenetek, milyen köszönetek, milyen búcsúk jelentik majd azt, amit ugye nyilván ő megfogalmazott kézírással, ugye erre is kitért, hogy érdekes volt ez a kézzel írt, aranytól írt üzenet. Ugye ennek talán volt valami fajta, hát egy picit messzebbre mutató jelentősége, úgyhogy én csak annyit tudok mondani, szerintem ezt mind a hárman el fogjuk tudni mondani a kollégákkal együtt, hogy szerencsésnek tartom magam, hogy abban a korszakban élhettem, amikor láthattam ezt a fantasztikus játékost alkotni, játszani, tényleg varázsolni, élőben is volt alkalmam többször látni őt, ezt az egész fejlődés történetet végül is végignézhettem az első magyarországi kiállításától az elköszönéséig, úgyhogy ez egy szerencsés dolog, persze nyilván más korszakokból kimaradtam, mert az ember most született, de mégis hálás vagyok, úgyhogy hát óriásit adott nekünk, adott a világnak.
4: Lionel Messit azért sokan a világ valaha volt legnagyobb labdarúgójának tartják, csak hogy ráfűzzem arra, hogy szerencsések vagyunk, hogy láthattuk, és én meg abban is szerencsés vagyok, hogy tényleg én kint voltam a helyszínen az első válogatott meccsén, ahol túl sokáig nem élveztük a játékát, mert Vancák Vil most lekönyökölt, és talán 45 másodpercet töltött a pályán a debütálásakor a Népstadionban. Akkor még azt hiszem Népstadion volt, bár lehet, hogy akkor már Puskás.
3: Puskás volt már, csak még az átépítés előtt bőven.
4: Igen, hát bőven, igen, 2005 augusztusa. Úgyhogy ott voltam a debütálásán. A következő élményem az 2006-os világbajnokság vele kapcsolatban, és én arról a VB-ről tudósítottam, és a FIFA magazinnak én beküldtem egy ilyen nyereményjátékra egyébként 10 kérdésre 10 választ, és kis is sorsoltak 100-szor 2 darab jegyet, és azon is nyertem. Na, és választhattam egy meccset, és én az argentin-szerb meccset választottam. Elképesztően jó helyen, talán a 6.-7. sorban ültünk Göbös Gábor kollégámmal.
3: Életemben először olyan embert, akinek egy ilyen összejött. Tehát, hogy ez nem kamuly. Nem egy ilyen
4: sorsolás. És Messi ott, ugye 2006-ban még azért nem úgy volt alapember. Nyilván mindenki tudta, hogy szuper tehetség, és ott előttem melegített 10 méterre. Úgyhogy az egy nagy élmény volt, és egyébként a maga meccsen az argentinok 6-0-ra nyertek, vagy 6-1-re, tehát egy jó meccset is fogtunk ki. Számomra, ami az ő válogatott pályafutásában nagyon megragadó, és ez a soha ne add fel, az, hogy ő 16-ban lemondta a válogatottságot. És ezt ne felejtsük el, 14-ben elbukott egy világbajnoki döntőt, 16-ban elbukott egy Copa America döntőt 11-esekkel, úgy, hogy ő maga is kihagyott egy 11-est a párbajban, és ezek után Messi lemondta meg annyi kudarc után, ott állt a válogatottban, trófea nélkül. És egyébként most libabőrös tettem, hogy ezt kimondom, és ezek után rávették, vagy meggondolta magát, és utána egy aranykorszak kezdődött az argentin válogatott történetében, hiszen nyert egy világbajnoki címet, megnyerte a Copa Amerikát, sőt, megvédte a címét.
3: Igen.
4: Tehát, hogy egy olyan sikerkorszak kezdődött, aminek ugye a tetőpontja az lehetett volna, hogy megnyerik még ezt a VB-t is. Összességében azt gondolom, hogy úgy igazságos, hogy most nem Argentína nyert, mert szerintem volt jobb csapat az Argentinnál, de ettől függetlenül ez egy óriási menetelés volt, és minden tiszteletet megérdemel, viszont én abban biztos voltam, hogy neki ez volt az utolsó mérkőzése a válogatottban. Azt gondolom, ha nyertek volna, akkor lehet, hogy egyetlen egy meccsen, mondjuk egy hazai, ahol megünneplik a világbajnoki címet, szerintem ott játszott volna, de az vagy előre, vagy azon a meccsen bejelenti ott, hogy ez volt a vége. De így, hogy kikaptak, így szerintem ez volt a jó megoldás, vagy várható megoldás. Én azt gondolom, hogy egyébként ő maximum 1-2 évet fog még futballozni, és utána az Inter Miami-ból is visszavonul, én ezt gondolom róla. De valóban nagyon szerencsések vagyunk, hogy láthattuk őt.
5: Én gondoltam, de nem számítottam rá. Tehát az nem realitás, hogy 4 év múlva 43 évesen még egy világbajnokságon szerepeljen. Az még realitás, amit mondasz, hogy néhány év még benne van az amerikai ligában, de szerintem jó döntést hozott ezzel. És az, hogy Argentínában megállt az élet, és minden háttérbe szorult, azt meg teljesen megértem, mert gyakorlatilag egy olyan ikonról van szó, aki hát nyugodtan mondhatjuk, hogy akár maradonai magasságokba is emelte a labdarúgást az országában, és ami szintén nagyon fontos vele kapcsolatban, az a fajta alázat, ami szimpatikussá tette azok számára is, akik kikaptak Argentínától, vagy miatta kaptak ki, vagy az ő góljával kaptak ki, mert valóban soha nem adta föl, és bár kétségtelen, hogy voltak a mérkőzés hevében olyan mozdulatai, most akár a döntőről is beszélhetünk, amik nem voltak a legszimpatikusabbak, de alapból egy nagyon szimpatikus ember, egy szimpatikus játékos, és az egész élete arról szólt, a labdarúgásról szólt, és arról, hogy adjon a népének valami szépet, valami jót, és azoknak is, akik adott esetben mély szegénységben élnek, legyen 1, 2, vagy 10 boldog napjuk.
2: Ugye a közösségi oldalán számolt be erről a döntéséről, és ugye ott van egy ilyen kézzel írott papír képe, ami erre utal, és ahogy már Zsuzsi utalt rá, ugye mondta, hogy írta, hogy ezeket a sorokat július 21-én, két nappal a döntő után írtam, azok után, ami édesapámmal történt, még inkább meg vagyok győződve a döntésemről. Tehát ez egy nagyon átgondolt, átfontolt és határozott döntés volt az ő részéről. Nyilván ilyenkor, amikor valaki a válogatottól búcsúzik el, lesz majd még egy búcsú, tehát Messi még marad, itt marad a labdarúgás életében, a válogatottnál már nem. Még azzal kapcsolatban kérdeznélek titeket, hogy szerintetek ez az argentin válogatott hogyan tudja a saját történetét továbbírni Messi nélkül, és egyáltalán Messinek a jelentősége az mi mindent adott hozzá ahhoz, hogy ez az argentin válogatott, ha akár erre a világbajnokságra gondolunk, ahogyan menetelt, ott tudott lenni egymás után két világbajnoki döntőben, szóval az ő szerepe és majd az ő hiánya az argentin válogatottban az a kettősségre mit gondoltak?
3: Hát kezdjem azzal, amit szintén az argentin kolléga is mondott, mert nyilván ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan fogják az argentinok elképzelni a futballt Messi nélkül. Szerintem most, ha létezik nagy kérdés, óriási kérdőjel, akkor ez az, ugye egy óriási hiány keletkezik ott, és ezt valakinek, vagy valakinek
2: hát igen,
3: vagy
2: be kell tölteni. Mert Messiért is küzdöttek, ugye ez is benne volt sokszor.
3: Ez is benne van, és ugye az volt nagyon izgalmas, ugye, hogy tulajdonképpen átfordult ez a dolog, és ezt nagyon jól megfogalmazták, hogy ugye ez a nem a Messi miatt, hanem a Messiért. Tehát ő maga tudta a csapaton belül tulajdonképpen ezt a változást generálni, hogy előbb-utóbb ő volt, ugye nagyon sokáig úgy érezték, hogy úristen, hát ez nem létezik, hogy a Messi ne nyerjen, és hogy fú, tehát volt egy ilyen nyomás, és aztán nyilván, hogy ez bekövetkezett, utána már ő maga szerette volna, ha a csapat egyre, én ezt láttam ezen a világbajnokságon, sikeresebben szerepel vele együtt. Ugye amit egyébként érdekességképpen vele kapcsolatban még, ugye ha már a Argentínában elfoglalt szerepét kérdezted, azért legalábbis az újságíró barátom, és nagyon sokak azt mondják, hogy meghaladta a Maradona féle korszakot Messi. Ugye statisztikákban mindenképpen ezt bárhonnan nézzük, ez így van. De hogy igazából megszűnt az, ami vele kapcsolatban nagyon sokáig volt, ugye volt egy olyan generáció, és ez inkább egy ilyen generációs, mondjuk így, hát vita volt azok szemszögéből, akiknek Maradona volt a fiatalkoruk nagy ikonja, akár szurkolóként, azok nagyon sokáig kritikával illették Messit, és ugye a sikertelenségek kapcsán is ugye volt is, amivel érveltek, hogy lám-lám nem sikerült. Ugye ez se sikerült, az se sikerült, és aztán amiben igazán kiemelték Messi nagyságát, és itt utalok arra is, amit Tibi az alázatról mond, hogy Messi egyébként nem harapott vissza. Tehát ő nem az a fajta játékos volt, akik az őket kritizálókat úgymond visszakritizálta volna, vagy kikérte volna magának, vagy ezt, pedig ezt nagyon mélyen érintette, ahogy ezt lehet tudni, hogy ez azért megélte ezeket a bántásokat, hanem...
4: Ezért is vonult vissza 16-ban először
3: van,
4: a válogatottban.
3: Pontosan, és aztán sikerült őt rávenni arra, hogy de fejet lehajtva menjen előre, és ezt meghozta a várva várt, szépen lassan, de meghozta ezt a várva várt sikersorozatot, és ez az, ami állítólag az argentinok szemében őt valójában ugye Messiből a mi Lyonká emelte, és lett belőle az, aki, és azt gondolom, hogy amit ugye el is mondanak, hogy pontosan ez az, tehát a kicsi fiú, akit elutasítanak, az, akit nagyon sokáig nem akarnak bevenni a válogatottban, akinek bizonyítania kell, aki állandó összehasonlítást tárgya, egy népmesei hős, mondanánk mi, és ezt egyébként megerősítik az argentinok is, tehát ő egy valóban ebben az argentin, hogy mondjam, futball történelemben, de több ez annál, szóval ő valóban egy népmesei hős lett, akiről bármeddig lehet a gyerekeknek mesélni, és ez nagy valószínűséggel az ő mítoszát szerintem tovább fogja írni. Tehát ez a mítosz, ez nőni fog, és nagyon sok olyan történet is majd hozzádagad ehhez, ami már lehet, hogy nem is úgy volt, de jó lesz majd Messiről ilyen értelemben is beszélni.
4: Az argentin válogatott szerintem meg fogla sínyleni Messi hiányát, ebben majdnem biztos vagyok, de ez szerintem teljesen törvényszerű. Tehát amikor egy ilyen kaliberű fenomén visszavonul, ott nem tudod egyszerűen pótolni, mert megszűnnek azok a csapaton belüli szinergiák. Pont az a, nem csak maga a játék tudása fog hiányozni, hanem magából az argentin válogatottban a személyisége, amit ő 20 éven át, sőt, igazán 21 éven át, ő volt a meghatározója az argentin válogatott, nem csak játékának, lelkületének, mentalitásának, minden az öltözőben az érte küzdenek, vagy őtől várják a csodát, tehát, hogy akár a karrierje elejét nézzük, akár a végét, ugye más volt a hozzáállás, de mégiscsak Messi volt a középpontban. Csak ugye megfordult, hogy ő neki kell nyerni, vagy érte akarnak nyerni a többiek. Tehát, hogy vannak fantasztikus argentin játékosok mai napig, lesznek is, ez biztos, futball nemzetről beszélünk, lesznek benne világklasszisok, de nem olyan kiemelkedőek, mint Messi, és egy Messit kiveszünk ebből az argentin válogatottból, azért nem vagyok benne biztos, hogy nélkül elmentek volna a döntőik. Tehát Argentina meghatározó marad továbbra
3: is a futballszínpadán. Biztos, hogy nem. Én megkockáztatom, hogy nem mentek volna el az argentinok gondolom. A döntőik.
4: Tehát, hogy a futballszínpadán meghatározó marad majd az argentin válogatott, de azt nem gondolom, hogy ne lenne ebben egy jelentősebb szünet. Egyébként ezt, ha végig gondoljuk, így volt Maradona után is, pedig nagyszerű argentin játékosok voltak a Maradona utáni korszakban, tehát azért itt ilyen Batistuták, Simeone, tehát itt sorolhatnám, Javier Zanetti, ugye a Di Maria is pont a végén ugye azért
3: volt
4: átfedés, de hogy nagyon hosszú ideig azért az argentin válogatott ott volt, de nem volt meg a nagy áttörése. Úgyhogy én nagyjából valami ilyesmit várok, de egyébként, ha végig gondoljuk azért a braziloknál, amikor kiröregetett a 98-2002-es generáció, vagy 94-98-2002, ott ugye háromszor egymás után döntőbe mentek a brazilok, kiöregedett az a nagy generáció Roberto Carlos-szal, Ronaldo-val, Ronaldinho-val, stb. Hát azért az mai napig látjuk, hogy milyen űr maradt a brazil futballban. És talán Messi még náluk is egy szinten feljebb való. Úgyhogy szerintem az argentin válogatott meg fogja sínleni azért az, hogy ő már nincs tovább.
5: Szerintem is, és ha maradunk egy picit még az összehasonlításoknál, ugye ez a Messi Maradona, hogy Messi a magánéletében is sokat tett azért, hogy ikon legyen, Maradona pedig azért igyekezett lerombolni elég gyakran.
4: Nápolyban nem sikerült.
5: Azt a képet, amit hosszú éveken, évtizedeken keresztül gondoltunk róla, és én szerintem is meg fogja sínyleni az argentin válogatott, de föl lehetne hozni akár a német válogatott, vagy az olasz válogatott példáját is, hogy generációk távozásával egy olyan gap, egy olyan űr alakul ki, amit nagyon nehéz betölteni, és nem lehet egyik VB-ről a másikra. Hát nézzük meg az olaszokat, mióta nem voltak világbajnokságon. Nézzük meg a németeket, hogy hányadik helyen végeznek általában a világbajnokságokon. Úgyhogy én sem gondolom, hogy örökre eltűnik majd az argentin válogatott, sőt, mert hát azért vannak zseniális futballistája, ez most a döntőben is látszott, de az biztos, hogy megérzik majd a hiányát.
2: Lionel Messi méltatását egyelőre most berekeztjük, ugye nyilván azért sokat lehet még róla beszélni, és akkor ezúton pedig ajánlom Zsuzsinak van az említett interjúja a nemzetisport.hu oldalon egyébként. Martin Mazura, az argentin sportújságíróval beszélt Zsuzsi, és készített egy interjút, és ő még mesél hosszabban, hogy az argentinok számára mit jelentett ez a bejelentés, és egyáltalán Messinek az öröksége a válogatott terén, és még labdarúgással foglalkozzunk egy nagyon érdekes nyilatkozat kapcsán, hiszen ugye a Real Madrid újdonsült, vagy ugye másodjára megválasztott, vagy új vezetőedzője, José Mourinho úgy fogalmazott, hogy szerinte nem feltétlenül olyan játékos érdemli meg az aranylabdát, aki az adott szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, vagy a világbajnokságot. Ő úgy gondolja, hogy ezek az eredmények inkább a csapatok erősségét tükrözik, egy egyéni elismerést viszont az egyéni teljesítmény alapján kell kiosztani. Szerintem az aranylabda azoknak a játékosoknak jár, akik örökre hiányozni fognak a visszavonulásukat követően. Hiányzik Maradona, Ronaldo, Messi, Zizou, Mateus. Nem lehet csak azért aranylabdát adni valakinek, mert megnyerte a Bajnokok Ligáját vagy a világbajnokságot. Nos, ti mit gondoltok erről a nyilatkozatról? Nyilván ez sok mindenre utalhat, akár a mostani döntés kapcsán is egyfajta utalást tehetett José Mourinho, aki azért mindig szeret nagyokat mondani, és mindig szeret akár vitaindító mondatokat megfogalmazni. Mit gondoltok erről a kijelentéséről? Egyetértetek-e? És mondjuk, ha az eddigi döntéseket nézzük, nyilván sokszor volt már vita azzal kapcsolatban, hogy kinek ez az aranylabda, tehát nem feltétlenül van egy egységes mindenki által elfogadott döntés, vagy szempont, de ez a kijelentés bennetek mit vált ki, és hát hogyan hat ez rátok ez a mondat, ez a gondolatsor?
4: Alapvetően egyébként én egyetértek azért vele, mert ez mégiscsak arról szól, hogy ki jelenleg a világ legjobb labdarúgója, vagy ebben az adott évben ki volt a világ legjobb labdarúgója, az nem biztos, hogy a B1 győztesben vagy a világbajnok csapatban keresendő. De ha van a B1 összesben, vagy a világbajnok csapatban, ugye a világbajnokság azért csak 4 évente van, egy olyan meghatározó és kiemelkedő játékos, akinek elévülhetetlen érdemei vannak benne, én azért azt szeretem, hogyha mondjuk az elismerésre kerül, tehát itt most azért azt tudom mondani, hogy Dembélé nélkül ez a PSG nem valószínű, hogy kétszer egymás után B1-t nyer, egy példa. Ha kicsit visszább megyek, például pont a Mourinho féle 2010-es Inter, hát hogy nem Snyder kapta, az számomra eléggé felháborító volt. Ugye ott triplázott az Inter, a holland válogatott nagyon jól szerepelt a 10-ben a világbajnokságon, konkrétan ugye döntős volt, és igazániból az, hogy egy ilyen év után Snyder nem kapta meg, nekem az fura. Tehát azt mondom, hogy alapvetően igazat adok neki, de azért, hogyha van az év kiemelkedő csapatában olyan meghatározó játékos, akkor én azért azt szeretem, hogyha elismerésre kerül. Viszont rátérve a mai, vagy az idei évre, nem tudom, hogy Rodri ebbe a kategóriába tartozik-e. És itt átpasszolom a labdát. Nagyon jó volt ez, félreértés, ne essék.
3: Igen, csak... én már a világbajnokságon sem neki adtam volna ott a talencépőt. Én azt ott egy kicsit véleményesnek éreztem. Pláne azok után ugye olyan sérülésbe jött vissza, és a többi, és a többi, és a többi. Én nekem az az érzetem, hogy Mourinho ezzel a mondatával kondicionálta a szavazókat. Tehát, hogy próbál nagyobb utalni arra, hogy mi mindent vegyenek számításba, és elég erősen azért én azt gondolom, hogy Mbappé felé utalt ez a mondata, vagy oda próbálja terelni a figyelmet, ugye azért, amikor visszatért, és volt egy ilyen megnyilvánulása, hogy hát pár nappal már a hivatalos szabadsága előtt visszajött, és hát ugye, ahogy kezdett, és hiszem, hogy ezek... Tehát én azt gondolom, hogy abban, amiben Mourinho nagyon erős, tehát nyilván nagyon erős az öltözőn belüli kommunikációban, de legalább ennyire erős az öltözőn kívüli, külvilág felé kommunikációban, ebben ő most megint remekel, és próbálja a közvéleményt a Madrid szempontjából is kondicionálni, hogy mit gondoljunk a játékosairól, erről a csapatról, hogy itt, tehát én azt gondolom, hogy ebben ő ágyaz meg ennek a szezonnak és a játékosainak minden tekintetben. Hozzáteszem azért egy olyan évben, amikor, hogy Jóci is mondta, hogyha csak 4 évenként van világbajnokság, és van világbajnokság, azért az aranylabdában nem bekalkulálni a világbajnoki szereplést, az nekem egy picit fura lenne. Tehát én úgy érzékelem, hogy azt el tudom fogadni, hogy azokban az években nyilván, amikor nincs VB, akkor nem ez számít, és akkor vannak más kontinentális események, amelyekre érdemes odafigyelni, plusz nyilván vannak ugye a nagy sorozatok, elsősorban azért a labdarúgó bajnokok ligája, valljuk meg, mégiscsak ezt figyelik a világon a legtöbben. Szóval szerintem abban az évben elfogadható. Olyan évben, amikor van VB, én ezt furának tartanám, ha a VB szereplés nem jönne nagyon nagy súly alatba itt.
2: Mbappé lett a gólkirály a világbajnokságon.
3: Ráadásul. Úgyhogy...
5: José Mourinho-nak, üzenem José Mourinho-nak, hogy amikor majd megbukik, mint Real Madrid
3: edző. Ó, nézd már! Tipo megint bedobta gyakorlatilag nem a kövecskét, hanem így a nem is tudom.
5: Akkor egy budapesti nagy egyesület kommunikációs social media menedzseri pozícióját felajánlom neki.
3: Na tessék!
5: Mert mindig tud olyanokat mondani.
4: Hát akkor inkább igazolítva az MTVA-hoz.
5: Akár, igen. Ami egyrészt látogatottságot hoz az oldalnak, kattintásokat hoz az oldalnak, másrészt pedig felhívja a figyelmet arra, hogy igenis létezik az a klub, ahol ő dolgozik majd a jövőben.
2: Még az aranylabda odaítélése kapcsán, ugye azért Mbappé ugye szezonjával kapcsolatban ugye a klubjában 44 meccsen 42 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, ugye a világbajnokságon pedig az említett 10 gól, amivel ugye a gólkirály lett, és volt 4 gólpassza is. Emlékezhetünk arra az emlékezetes bronzmérkőzésre, de titeket akkor most meglepne, vagy nem lepne meg, ha Mbappé ott lenne, mint az egyik legesélyesebb az aranylabdára?
4: Meglepne, de hogy mondjam, nem tartanám földtől elrugaszkodottnak, mert nálam is ott lenne a jelöltek között, bár egyébként én sem nekiadnám, én nálam Dembélé továbbra is, tehát ennek a francia válogatottnak legalább olyan hasznos tagja volt, nyilván más poszton játszik, ezért kevesebb gólt lőtt, és azért a PSG-vel címet védett a BL-ben, ami nem túl gyakori, főleg, hogyha nem Real Madrid.
2: A világbajnokságot egy picit akkor most félreteszed, ha jól értem.
4: Nem, azért nagyon fontos, mert a Dembélé nagyon jól játszott a VB-n is.
2: Egyetértek,
4: csak... Most nem is tudom, 4 vagy 5 gólt rúgott át, és mondom, más poszton van, és talán nekem az billenteni Dembélé felé az aranylabdát, hogy ő viszont a klubjában, még egyszer, nagyon jó volt a Bappé a Real Madridban, nagyon eredményes volt, de mint maga klub, a Real Madrid azért egy sikertelen szezon zárt, viszont a PSG-vel nagyon sikeres volt a Dembélé, ami nélkül elképzelhetetlen. Én emiatt inkább oda hajlanék, de mondom, a Bappé nálam is benne lenne a legjobb háromban, de ettől függetlenül pont a VB miatt mégis meglepne, ha ő kapná, sőt, még azt mondom, hogy lehet, hogy Dembélé is meglepne, tehát hogy én nagyon azt gondolom, hogy Rodri fogja kapni. Nem neki adnám. Nem, én nem, tehát ez, pont erről beszélek, hogy nekem ő nem volt annyira kiemelkedő, hogy neki ítéljem, de annyira nagy súllyal esik a VB szubjektív megítélésben egy ilyen esetben, és ez megint egy konkrét példa. 2002. Ronaldo nem játszott az egész, nem tudom, még nem a Cristiano, hanem a brazil Ronaldo nem játszott az egész tavasz szezonban, fölépült a VB-re, 8 gól a gólkirály lett, kikapta az aranylabdát? Ronaldo. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy súlya esik bele, ugye ott a brazil válogatott világbajnok lett, ő meg gólkirály. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy Rodrinak fogják adni, miközben egyébként én sem neki, én mondom, én inkább a Bappé meg a Dembélé között vacilálnék, de hát kíváncsi vagyok, hogy a többiek hogy látják.
3: Hogyha nem fáradt volna el ilyen látványosan Harry Kane a világbajnokság végére, én megmondom őszintén, hogy én nagyon sokáig esélyesnek tartottam a tavalyi teljesítmény alapján, és szurkoltam is neki, de hát ugye azt láttuk, hogy a legvégén az utolsó mérkőzésen pályára se lépett, tehát hogy ott annyira azt kell mondanom, hogy nem tudom, mint egy lufit, akit így leeresztettek. Sajnálom, mert amúgy egyébként Harry Kane egész éves teljesítménye és a világbajnokságon egészen addig nyújtott teljesítménye nagyon meggyőző volt, és én szurkoltam neki, hogy remek játékosnak tartom, és azt gondolom, hogy megérdemelné már azt, hogy egy ilyen egyéni címet is megkapjon, de ott az azért eléggé látványos elfáradás volt, úgyhogy szerintem az így kimarad. Ugye itt Kvaratskheliát is említik, aki fantasztikus teljesítmény nyújtott, hogyha mondjuk itt a tényleg, ha az aranylabda valóban arról szól, hogy milyen egyéni kimagasló teljesítmény nyújtott valaki, és egy egész szezonon át, úgyhogy szerintem ő is ott lesz a jelöltek között, ebben egészen biztos vagyok, és hát lehet, hogy azért még egy-két nagy név ide becsúszik innen-onnan.
5: Nekem mindig gondom van az ilyen szubjektív dolgokkal, tehát én szeretem, hogyha az kapja az aranyérmet, aki a leggyorsabban célba ér, a legmagasabbra ugrik, és most emlékezzetek vissza.
4: Aki a legtöbb
5: vissza,
4: gólt rúgja.
5: Legtöbb gólt rúgja, igen.
3: Tehát aki a legszebb gyakorlatot csinálja.
5: Hogy emlékezzetek, hogy milyen sértődések, botrányok, nem elutazások, bojkottálások történnek egy-egy ilyen díj kapcsán, úgyhogy én már itt ugyanebben a műsorban egyszer elmondtam, hogy én ezeket a díjakat eltörölném.
3: Igen, ezt Tibi, ezt mondtad, és abszolút a mérhetőség szemszögéből teljesen igazad van. De hát ilyen díjak, ilyenek voltak, vannak és lesznek mindenhol. Tehát végül is, ha bele gondolunk abba, hogy a filmvilág, a művészvilág és minden, ami azért bizonyos szempontból szubjektív hatás alapján vált ki valamilyen élményt valakiből, a művészet is ide tartozik ilyen tekintetben, tehát nagyon nehéz ezeket kategorizálni. Ebben a tekintetben nyilván a sport egy jelentős része sokkal jobb, hiszen mérhető, azok a sportok, amelyek mérhetőek. Hát ahol nyilván nincs ilyen, ahol nincs ilyen, ott meg kitalálnak ilyen kategóriákat, hogy aztán legyen mind vitatkozni. De hát,
4: szerintem
3: ez része a játéknak. Ez
4: szerintem
3: része
4: ennek az a kulcs, hogy mondjuk úgy, hogy tudom, hogy fura a aranylabda esetében ért, mondjuk, ne vegyük túl komolyan, ez egy szavazás. Tehát, hogy ez ugyanez igaz az Oscar-díjra, a Grammy-díjra, az élsportolója, a gálára.
3: Ezek szubjektív viták, dolgok. Igen.
4: Szerintem nagyon jó, mert beszélünk róla, és ez a lényeg. Csak ne vegyük túl komolyan, ne sértődjünk meg rajta, ha nem azért, akit mi gondolunk,
3: és
4: mert
3: még egy dolog,
4: más szempontjai vannak.
3: Értek, szerintem is még egy dolog, hogy arra meg remek, hogy egy előző szezon legjobbjait egy kicsit újra felemeljük, és visszaemlékezünk arra, hogy milyen hihetetlen teljesítményt tettek le az asztalra, nem egyszer, nem kétszer. Tehát én mindig azt mondom, hogy ezek a díjak, ezek a gálák, ezek az ünnepek valójában inkább ünnepek, tehát azt lássuk meg benne, mert megvan a hagyományos versenye ezeknek a sportolóknak a pályán, meg a ringben, meg minden egyéb egyéb sport területen, stadionban, kutyafülében, de ezek az alkalmak arra jók, hogy egy kicsit más szemszögből ünnepeljük meg azokat a remek sportembereket, akik egész évben szórakoztatnak minket.
2: Ez egy remek végszó, meglátjuk majd José Mourinho szavai, milyen eredményeket érnek el. A Nemzeti Sportkört hamarosan folytatjuk, de most jöjjenek a hírek.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés és élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Hétről hétre különleges vendégek.
7: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
8: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Belgiumba szerződött Balogh Botond. A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
9: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata. Az együttes az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett, utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaeli Spornál töltötte. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Féli kastélyban tartottak a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. A korábbihoz képest csaknem kétszeres, több mint 12 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben az apácai ösztöndíjprogram. A hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani. Törvénymódosítással javítaná az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége elleni védekezést. Olvasható az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban. A törvénymódosítás egyértelművé teszi, hogy a növényegészségügyi zárlat esetén a termelő nem jogosult kárpótlásra, ha nem vállalja a meghatározott kötelezettségek teljesítését.
0: Közlekedés.
9: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. Budapest felé személyautóval érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszönjük a hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófia, ez pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör, a vendégeink Csisztu Zsuzsa, Gergelics József és Szegő Tibor. És labdarúgással már foglalkoztunk bőségesen, úgyhogy most akkor váltsunk sportágat, és egy picit teniszezzünk, hiszen azért az amerikai nyílt teniszbajnokság megkezdődött magyarokkal is a mezőnyben, és hát sajnos nem igazán sikerültek jól eddig a magyar versenyzőknek a szereplése. Beszéljünk először Fucsovics Mártonról, aki az első fordulóban búcsúzott. A világranglistán 121. helyre visszacsúszó magyar játékos a spanyol Daniel Meridától kapott ki. Simán, három játszmában 6-4-6-4-6-2 arányban, és azért azt lehetett tudni Fucsovics Marcival kapcsolatban, hogy válsérüléssel küszködött, és ő ugye emiatt akár az elmúlt időszakban nézzük, akkor a Winston-Salemi versenyre nem is tudott elmenni, visszalépett, pedig címvédőként indulhatott volna, és azért ez komoly visszaesést jelentett a ranglistán, és egy olyan nyilatkozatot adott a Magyar Tenisz Szövetségnek és Siklós Eriknek, ami azért nem túl optimista hozzáállás, ugyanis úgy fogalmazott, hogy meg kell állnom, nem tudom még mennyi időre, hogy rendbe jöjjek, ez lehet egy hónap vagy egy év is. Ha le tudok majd játszani fél évet egészségesen, akkor még lehet keresni valóm. Ez egy részlet csak ebből az interjúból. Beszéljünk akkor Fucsovics Marci kapcsán, mert az eredmény az egy dolog, hogy kikapott az első fordulóban a US Open-en, na de a jövőjét illetően mennyire látjátok ezt egy kifejezetten aggasztó nyilatkozatnak, akár csak aggasztó elmúlt időszaknak, ami őt illeti, azért egy komoly sérülésről van szó, ami úgy tűnik, hogy azért nem annyira könnyen gyógyítható, vagy legalábbis nehéz tovább lépni.
4: 34 éves, tehát, hogy szerintem olyan korba lépett, amikor egy hosszabb kihagyás az megpecsételheti akár a játékos pályafutása sorsát. Ha az ő szavaival élek, ha egy hónap, akkor van visszaút, tehát ha egy hónap alatt meggyógyul a válla, de ha egy év, én akkor azt nagyon nehezen látom, hogy onnan hogy lehet visszajönni. Nyilván ott még védettként, mert ugye akkor sérülés miatt hagynak ki tornákat, tehát védettként még tudna indulni tornákon, de ott muszáj lenne már nagyon jól szerepelnie rögtön a visszatérése után.
2: 6 hónapot, ahhoz ki kell hagyni.
4: Igen. Tehát, hogy ez akkor, azért mondom, az egy hónap, azt szerintem, ha egy hónap alatt rendben jön, akkor valóban lehet keresni valója. Én ha egy év, az nagyon sok ebben a korban, és ott a védett versenyeken utána viszont elképesztően jó kell szerepelni, hogy főtáblást tegyen, és ne kelljen selejtezni, ami szintén nagyon fontos ebben a korban, hogy ne kapjon ilyen plusz terhelést, mint amit a selejtezők jelentenek.
3: Így van, és az is nagyon aggódva hallgattam ezeket, vagy olvastam ezeket a sorokat, mert ebből én nem feltétlenül csak azt látom ki, vagy azt hallom ki, hogy mennyire nehéz nyilván sérülten jól teljesíteni, és hát szinte ez az egész éve elment Marcinak, tehát túl sok pozitív dolog nem történt, hanem én inkább ebből egy olyan mentális fáradtságot érzek ki, amikor az ember eljut arra a pontra sportolóként, hogy egyszerűen abba fárad bele, hogy sérült. Tehát azt, hogy amikor valaki nem tudja a fizikai teljesítményét leadni olyan módon, ahogy egyébként képes lenne rá, ha egészséges lenne, és ez kudarcból kudarcba viszi, szerintem ebbe lehet nagyon mentálisan belefáradni, belekeseredni igazán, úgyhogy én, amit itt ebből a gondolatból kihallok, és abszolút elfogadva, amit mondotok, ugye itt a határidőkről, meg mennyi, meg a védestátus, stb. Én valahogy picit azt érzem ki ebből, hogy ő igazából, ha tehetné, mentálisan hosszabb időre menne, azért is szabadságra, hogy eltávolodjon ettől, tényleg fizikailag rendbe jöjjön, és képes tegye magát tényleg újra húrozni, mert szerintem én azt gondolom, hogy ez egy keserű mondat. És világéletében, amikor hallottam őt, mindig azt sugárzott Fucsovics Marcinak a szavából, hogy ő imád teniszezni. Tehát hihetetlen bírta a fizikai terhelést, hihetetlen elképesztő, tudjuk, hogy milyen kondíciója volt, tényleg a legnagyobbakat megszégyenítő kondíciója volt világéletében. Úgyhogy én most egy picit azt érzem, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy önmagában a tenisz szeretettel áll hadilábon, és emögött szerintem ezek a sérülésből adódó kudarcok húzódnak meg.
5: Egy darabig egy klubban voltam Fucsovics Marcival, úgyhogy én elfogult vagyok vele, és Piros Zsomborral is egyébként, és meglepődve láttam, hogy Piros Zsombor jobban áll az ATP világranglistán most, mint Fucsovics Márton.
2: Megelőzte.
5: Nagyon, nagyon kevés olyan sportág van a világon, ahol fél-egy év kihagyás után úgy lehet visszajönni, mint hogyha nem történt volna semmi. Tehát nem mindenki Williams nővérek, hogyha így fogalmazhatok. Talán nem tudom, a sakkot mondhatnám, hogy ott, hogyha fél évet kihagysz, és mit tudom én, utólag megnézed azt a pár száz partit, akkor visszatudsz, de szerintem az se. Úgyhogy ha ő valóban azt gondolja, hogy egy-másfél hónap, és akkor rehabilitál, és tényleg rendbe jön, de én is inkább azt érzem, hogy most nagyon el van keseredve, és mentálisan rodgyant meg, azon túl, hogy a sérülés is zavarta, és talán azért ez az elkeseredett nyilatkozat, de én azt gondolom, hogy az ő pályafutásában még lenne. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy-másfél hónap után meggondolja magát, elkezd neki majd hiányozni a tenisz, és itt ugye az a probléma, ami már szóba került, ezek a védendő pontok, úgyhogy nagyon sokat nem hiszem, hogy kihagyhat.
2: Reméljük, hogy a lehető legpozitívabban folytatódik majd ez a történet, és abban is bízunk, hogy a magyarok, a többi magyar még versenyben lévő magyar, tehát Piros Zsombor, Marozsán Fábián és Bondár Anna majd szebben tud szerepelni. A US Open-en ugye Udvardi Panna is kiesett az első körben, és beszéljünk még Novák Gyokovicsról, hogy egy picit így a negatív eseteket hozom föl, de nyilván azért az, ami Novák Gyokovicssal történt, az mindenképpen említésre méltó. Ugye ő is kiesett a US Open-en, és Mariano Navone ellen végül is egy nagyon hosszú mérkőzésen megszenvedett fizikálisan, és végül is kikapott, de lejátszotta az ötszettes mérkőzést, és hát sírt is a mérkőzés alatt, szenvedett, elnézést kérek, de ugye rosszul is lett, tehát hányt is a mérkőzés közben, ápolni kellett, de végigjátszotta ezt a találkozót, hihetetlen szeretetet kapott, de úgy fogalmazott, hogy hát küszködött, szenvedett, és hát neki is azért sok mindenen azt hiszem, hogy el kell gondolkodnia. Ilyen vele 20 éve nem történt meg, hogy a Grand Slam torna ilyen korai szakaszában búcsúzott, és hát az is meg lehet, ha minden igaz, hogy jövő héttől már nem lesz a top 10-ben Novák Gyokovics. Mit szóltatok ehhez a váratlan, vagy gondolom, hogy váratlan búcsúhoz, és egyáltalán azzal, ami Novák Gyokovicssal történt, az bennetek mi mindent, milyen gondolatokat ébresztett?
3: Nekem fáj. Nekem nagyon fáj. Szóval ha most itt ma ugye hosszú időt szenteltünk Lionel Messinek, akkor a maga nemében egy valóban egy ugyanakkora ikon, és megint csak elmondhatjuk, ugye, hogy szerencsések vagyunk, hogy ezért a tenisznek egy olyan korszakát láthattuk, amiben ő is, meg nyilván a többi nagy is játszhatott, értelemszerűen Federer, Nadal is még sorolhatnám. De ez Nem is azt mondanám, hogy a saját szobrát kezdi el lebontani, de azért van ebben egy ilyesmi, mindeközben egészen elképesztő, hogy végig játszik egy ilyen mérkőzés. Tehát, hogy egyfelől ott a brutális sportember benne, a tényleg az igaz küzdő az, aki egyszerűen soha nem adja föl, és aki képes tulajdonképpen benyelni azt is, hogy megverik az első fordulóban. De ugyanakkor azt is látni kell, és szerintem itt most ez a helyzet, hogy a 39 éves Lionel Messi, meg a 39 éves Novak Djokovic nem ugyanaz. Tehát, hogy más sportág, más terhelés. Valamelyik nap itt beszélgettünk arról, ugye, hogy az 51 éves Oksana Csuszovitina kvalifikálta magát a tornász világbajnokságra. Az sem az a terhelés. Tehát tessék szíves lenni tudomásul venni, hogy egyedül odaállni egy több órás teniszmérkőzésre, az fizikailag egy olyan elképesztő testet, lelket minden szempontból, hogy mondjam, kivégző történet, amit, tehát nincs már olyan, hogy végig sétálgatom a pályát, és a megfelelő pillanatban robbantok, és megszerzem a csapatomnak a találatát. Ahogy ezt végignéztük a világbajnokság, hogy Messi azért spórolt akkor, amikor spórolhatott az energiáival, más kérdés, hogy amikor viszont oda kellett tenni magát, akkor elképesztő dolgokra volt képes. De az megint más, tehát egy ilyen hosszú mérkőzésen egymagad kell, hogy végigcsináld, és az erőtartalékaidat a békafenek alól előszedni, az megint más dolog, mint odaállni 51 évesen és megcsinálni két ugrást, úgyhogy nem jön veled szemben ellen erő. Mert ugye itt az van azért, hogy a teniszben ott van szemben veled egy fiatal, tényleg életigenlő erős ellenfél, aki hát lehet, hogy földbe döngöl. Szóval én azt gondolom, hogy értem én, vagy illetve nem tudom, hogy ez a motiváció a 25. Grand Slam cím megszerzése, mert azért elég nehéz most már látni, hogy mi hajtja meg Djokovicot a sportág szeretetén túl, amit értünk, mert ezeket az embereket mind a sportág elképesztő és végtelen szeretete hajtja, Csuszovitinától Messin át nyilván Djokovicig. De az időbeni nem, az nagyon fontos lenne, és én azt gondolom, hogy Djokovic most már ebbe a korba kezd érni lassan.
4: Egyébként szerintem nagyon érdekes, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor az Australian Open-t, ami ugye idén volt, noha januárban, azért egy döntővel kezdte.
3: Igen.
4: Tehát, és úgy, hogy kiejtette Jannik Sinnert.
3: Igen.
4: Az elődöntőben egy ötszetes csatában. Tehát én nagyon azt éreztem, ugye én amit szoktam Djokovicra mondani, hogy minden sportágat tekintve minden idők legerősebb sportolója mentálisan. Én ezt gondolom Djokovicról. Tehát ő ezért lett 24-szeres Grand Slam győztes, hagyja a 25-ig, egyébként még ő azt mondta, hogy a 28-as Los Angeles-i olimpiáig akarja folytatni, hát ha sikerül a címvédés. Uh-huh. Ugye az két év, tehát azért nem olyan irdatlan nagy idő, de az biztos, hogy abban nagyon egyetértek, mert spórolnia kell, nagyon meg kell válogatni a tornákat. És ugye itt az van, hogy viszont kicsúszik a 10-ből, tehát már nehezebb sorsolásokat fog kapni. Én azt gondoltam, hogy az utolsó nagy esélye a 25. Grand Slam címre, az Wimbledon. Ahol ugye, mert itt az volt, hogy Alcaraz nem versenyzett sem a Roland Garroson, de az nem Djokovic borítása. Én azt gondoltam, hogy esetleg Wimbledonban, ha nagyon összeteszi magát mentálisan, hogy ott egyszer megint meg kell verni a Sinnert, és akkor meg tudja nyerni. Szembe jött vele az olasz, csak három szedben végül is mondhatni, hogy könnyedén, de jobbnak bizonyult, pontosan azáltal, hogy fizikálisan ő már jobb. Gyorsabb, erősebb, jobban bírja. Mondom ezt úgy, hogy egyébként talán Sinner meg a Roland Garroson fáradt el nagyon korábban, egy hónappal korábban. Szóval, hogy ez a Wimbledon, ez szerintem neki is egy csapást jelenthetett, és ez szerintem ez egy nagyon nagy pofon. Tehát az neki szerintem egy óriási pofon, hogy első fordulóban kiesett. Én azt tudom mondani, hogy őt nagyon erősnek gondolom fejben. Szerintem ő idén többet ne teniszezzen. Ha én adhat neki tanácsot, igen, ne teniszezzen, és próbálja meg még egyszer a jövő évet, de a 25. Grand Slamre úgy nem látok esélyt, hogyha van Alcaraz és Sinner. Tehát, hogy azt nem látom egyszerűen, hogy
2: de ugye most nem volt, tehát Sinner ugye nem indult, és ugye Alcaraz sem volt egy jó ideig a mezőnyben, igen. Tehát nála kérdés volt, hogy tér vissza, tehát amúgy én azt gondoltam, hogy itt lehet neki majd valami
4: igen. De ez azért de... nagyon durva, szerintem ezért fáj neki is, mert szerintem ő ugyanúgy gondolkodott a Wimbledonról, meg erről, hogy nincs az egyik, ráadásul csak visszajön éppen az Alcaraz, ki tudja milyen formában, hogy hát ha ez az, amikor még akár meglepetésre, de meg tudom nyerni. És az egy nagyon nagy mélyütést, mert még a Wimbledonra mondhatja azt, hogy végül is Sinnerig eljutottam, nem sikerült, csak itt nem jutott el addig. Tehát, hogy itt ez a nagy probléma, és ez szerintem fejben neki is nagyon-nagyon fájhat.
5: Én most megnéztem, Messinában 2001-ben nyerte élete első tornáját egy második kategóriás U14-es körversenyen. Itt a szerkesztőségben ülnek most is olyanok, akik 2001-ben, amikor az elsőt nyerte, még nem is, nemhogy nem éltek, még a szüleik sem ismerték egymást.
3: Igen, hát ez ennyi, tehát egy hosszú pályafutás elképesztő csúcsait láthattuk, de jó lenne nem látni ennek a lebontását úgy élőben szerintem.
2: Legyen így, meglátjuk ezt is, nyilván az idő majd eldönti. Aztán a 2028-as olimpián kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e majd Novák Djokovic. Beszéljünk még adásunk vége felé olyan sportágról, amiről ritkán szoktunk beszélni, de azért van alkalom meg ok, hogy beszéljünk, hiszen Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó Ilka 7 hajó osztály dublini öbölben rendezett világbajnokságán, és hát a Magyar Szövetségnek a közösségi oldalára feltett videóban úgy fogalmazott, hogy magyarok, megvan az első Ilka 7-es VB címünk, és akkor nyilván az örömét is kifejezte meg a köszönetét a szurkolásért, és erről a sportágról azért ritkán esik szó, de azért mégis figyelem övezi, hogy a férfi olimpiai hajóosztályban legutóbb Berec Zsombor nyert világbajnokságot 2018-ban, ugye a Findingiről beszélünk, aki aztán később pedig ezüstérmet szerzett a tokiói olimpián. Most ezt a sikert, ezt hogyan kezeljük, ez mit jelenthet akár az olimpia tükrében a jövőre nézve, és egyáltalán nem tudom, mennyire követitek ezt a sportágat, mennyire lehet egyáltalán ezt a sportágat követni, érteni, nyilván szeretni azt lehet. Szóval Vadnai Jonatánnak a sikere, az mi mindent jelenthet a jövőre nézve, és egyáltalán Vadnai Jonatán, ugye Zsuzsi, ha minden igaz, akkor te azért már beszélhetél vele mélyebben is,
3: testvérével
2: együtt. Menjünk. Picit akkor Jonatánról és az ő sikeréről beszélgessünk, és ennek a jelentőségéről.
3: Viszonylag kicsi gyerekkoruktól ismerem őket, ők tényleg így testvérként egy nagyon komoly családi háttérrel rendkívül szisztematikusan eltökélten készültek erre a pályára. Tehát volt alkalmam velük még tényleg így juniorkorukban is találkozni, és nagy interjút készítettem velük egyébként, ha jól emlékszem, meg a tokiói olimpia előtt, akkor még mind a ketten mentek a kvótáért, az egy szem kvótáért, ugye akkor egy izgalmas dolog volt, hogy a két testvér közül vajon melyiknek sikerült, akkor egyébként Benjaminnak. De az tényleg fantasztikus, és ez az, ami szerintem egy picit számunkra megfejthetetlen, akár Érdi Márinál is, és Berec Zsombornál is, hogy végül is, mindig elmondjuk egy tenger nélküli országban, ugye azért egy olyan tényleg vitorlázó kultúra és egy olyan verseny, tehát itt most ugye arról beszélek, amik a olimpiai hajóosztályok kultúra és szakmai munka van kialakulóban, és olyan elképesztő professzionális felkészülést igényel ez a sportág, hogy egyszerűen nem is hinnénk el. Tehát olyan részletekbe menő tudás, életmódbéli precizitás, a testsúly gramokra való kiszámolásodól elkezdve oly sok minden másik specifikus izomcsoportok növesztésétől elkezdve a minden, tehát az időjárás, a szélállás felismerése, tehát ha valami komplex, első

0: ugye most jön majd a kvalifikációs világbajnokság, tehát sokat nem fog szegény pihenni, egy pici pihenés után már készül is erre.
1: Igen, tehát szerintem vitorlázásban az elmúlt években kerültünk úgy térképre, hogy olimpiai szakágakat tekintve, és az Érdi Márinak vagy Máriának köszönhető, illetve a vadnai fivéreknek. Most itt pont eszembe jutott, hogy a testvért párt mondtad, hogy ott nem valami pont ilyen volt, hogy az egyik kiharcoltak volt, és aztán a másik ment az olimpiára, lehet, hogy rosszul emlékszem.
0: Igen, de azt hiszem így volt.
1: De hogy az elmúlt olimpiákon kerültünk, ja, és hát Berett Zsombor, csak ugye ott meg az meg kikerült az olimpiai programból.
0: A Findingi,
1: igen. De én azt mondom, hogy a tokiói olimpián került ez előtérbe, és hát ne felejtsük el, hogy Vadna is olimpiai negyedik, tehát hogy azért ez nem a semmiből jött ez az eredmény, meg úgy véletlenül, meg hát egy nagyon fontos dolog, hogy óriási hajrával nyert. Tehát én mindig ezt mondom, hogy az egy óriási dolog, ahogy Messin is beszéltük, hogy fölállni a kudarcok után, ő nem állt annyira jól az éremfutamok előtt, de két fantasztikus éremfutammal került. Nem, tehát egyrészt dobogóra, mert dobogón kívül volt, vagy a dobós hely mögött volt, hanem rögtön az első helyre, és egy végtelen végletekig kiélezett verseny, mert hiszen egyetlen helyezési ponttal előzte meg a ezüst és a bronzérmes, tehát hogy ez egy óriási csata volt.
2: Én csak állok és nézek csodálkozva. Tehát az, hogy 3-4 olyan sportolónk van, aki egy olyan sportágban ér el sikereket, ami eddig abszolút nem volt magyar, bár ugye Bújtor István óta tudjuk, hogy azért magyar. Ez olyasmi, mint amikor a dárcos fiú nyilatkozott itt a Hungarian Darts Trophy után, hogy ő neki már az is csoda volt, hogy egyáltalán egy ilyen mezőnyben, ilyen közönség előtt indulhatott, és hát kívánom az összes olyan sportágnak, tekbalosoknak, mindenkinek, aki még most kerül majd fel a térképre, meg még szeretne olimpiai sportág lenni, hogy igen, csinálják, és érjenek el olyan eredményeket, mint a vitorlázóink.
3: Tibi megadta a végszót a mai Nemzeti Sportkörnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk. A mai Nemzeti Sportkör vendégei Csisztu Zsuzsa, Gergelis József és Szegő Tibor volt. Mi pedig hamarosan majd egy vendéggel fogjuk folytatni az adásunkat, hiszen egy Csikós Zsóka világ és Európa bajnok kajakos érkezik hozzánk 5 órakor, ezzel folytatjuk a hazafutást, de addig egy rövid szünetet tartunk.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófi, a pontos idő 17 óra 1 perc, és ahogyan azt már korábban is beharangoztuk, vendégünk van a stúdióban, Csikós Zsóka világ és Európa bajnok kajakos érkezett hozzánk ide a stúdióban, nagyon szépen köszönjük, hogy ugye a világbajnokság után, hát tulajdonképpen szinte rögvest már itt vagy velünk, és beszélgethetünk egy kicsit nyilván a világbajnokságról, de úgy összességében az elmúlt időszakról. Szia, köszönjük. Köszöntünk a stúdióban.
4: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Hát itt beszélgettünk már az adás előtt, hogy azért tegnap érkeztetek haza a világbajnokságról, ugye Poznanból, ugye lengyelországi világbajnokságról, és holnap már nem is nagyon érsz rá, hiszen egy újabb verseny, egy országos bajnokság vár rád. Szóval mi mindent sikerült ez alatt a tulajdonképpen szűk egy nap alatt, ami most így még azóta, hogy hazaértetek, tulajdonképpen adott neked a pihenésre, vagy szusszanásra. Szóval mi minden történt veled azóta, hogy a világbajnokságról megérkeztél?
4: Hát mióta hazaérkeztem, kb. Aludtam, és nagyjából így intézgettem, amiket kell.
3: De volt még... időt találkozni bárkivel, vagy egyébként ilyenkor tényleg csak így szusszantál, aztán jöttél már a teendők feladatok irányába?
4: Még nagyon nem volt úgymond időm itthon megünnepelni, a családdal lenni, csak mondjuk kint a barátokkal, de igen, most még intézgetem a kis dolgaimat, aztán megyek az országos bajnokságra.
3: Ugye megvédted a címedet kajak 1-es 1000 méteren, igen. És ugye 500 méteren pedig az ötödik lettél. Beszélünk majd nyilván az eredményekről is, csak hogy akkor tulajdonképpen milyen sikereket és milyen eredményeket tudtál elérni, ami hihetetlen, hogy tényleg sikerült a tavalyi világbajnokság után is megvédeni a címedet és megnyerni hihetetlen magabiztossággal azt a 1-es 1000 méteres futamot. Az ünneplés az hogyan zajlott ott, hogyan tudott zajlani? Ugye volt, akinek még versenye volt, gondolom, volt azért, aki már túl volt rajta, szóval mennyire tudtatok ott picit úgy felfogni egyrészt, hogy mit értél el, hogy mi van mögötted, hogy sikerült célokat, akár részcélokat elérni, és egyáltalán mondjuk mennyire sikerül ilyenkor egy picit úgy megállni, vagy felszabadulni?
4: Ugye nekem pénteken volt az 1001-es döntőm, és szombaton pedig az 500.
3: Igen.
4: Szóval az 1000 után, hát nyilván nagyon örültem neki, de azért nem úgy ünnepeltem meg, hogy most akkor enyém a világ, mert másnap még azért ott volt az olimpiai számom. És ugye nyilván fókuszba is kellett azért még hoznom magam, mert tényleg az egy nagyon fontos szám, és ott szerettem volna egyébként tenni jobb eredményt is elérni, viszont szombaton, hát mivel kicsit ilyen keserédes nekem az ötödik, úgy annyira nem, nem tudom azt mondani, hogy nagyon örültem, de nyilván világbajnok lettem előtte a levő nap, szóval azért kicsit, hát próbáltam az ottani barátaimmal, vagy az ott kint levőkkel kicsit átértékelni az eredményemet, mert egyébként tényleg ez hatalmas dolog, hogy idén is világbajnokságot tudtam nyerni. És hát igazából vasárnap én, mivel kimaradtam, csak szurkolni tudtam a többieknek, úgyhogy örülök, hogy láthattam mondjuk az 5000 métereket is, mert az mindig izgalmas. Úgyhogy igazából ünnepeltem is, megnéztem is a többieket, és szurkoltam nekik.
3: Na de hogy van ez akkor, egy picit erről a lelki oldaláról kérdeznélek, hogy tényleg megvéded a címedet, nagyon magabiztos győzelmet aratsz a hosszabb távon, ott van az olimpiai szám utána, és beszélünk majd erről részletesebben, de elmondtad már korábban az interjúban, hogy azért az fókuszban van nyilvánvalóan, mégiscsak tényleg ugye olimpiai számról beszélünk. de mégis elérsz egy sikert, jön a következő feladat, fókuszálnod kell rá, ki kell zárnod egy picit azt, hogy amúgy ünnepeltethesd magad, meg úgy egy picit úgy megveregesse az ember a vállát, mert mégiscsak hihetetlen tényleg, hogy ezt ennyire fent tud tartani ezt a hihetetlen dominanciát, hiszen tényleg nagyon magabiztosan nyerted meg az ezres futamaidat, és akkor utána ér egy mondhatjuk, aztán majd te mondod, de némileg azért csalódás vagy keserűség, hogy az 500-on nem sikerült jobbat teljesíteni. Ugye tavaly harmadik lettél a világbajnokságon, de majd az előtte Európa bajnokságon elért történelmi sikered, de ugye ott viszont aranyérmet nyertél, szóval ezt így lelkileg hogyan tudja az ember kezelni, hogy egyrészt van minek örülni, de van valami, ami egy picit talán hát elkeseríti az embert.
4: Nagyon kellnek szerintem ilyenkor azok az emberek, akik meg tudnak minket erősíteni, mert én is maximalista vagyok, és nyilván nem azt nézem ilyenkor elsősorban az, hogy mondjuk 1000 méteren nyerni tudtam, hiszen az nem egy olimpiai szám, és azért mi azért eléggé az olimpiai számok centrikusságában élünk szerintem itthon, ami nyilván egy részből jó, több részből meg nem feltétlen, de... Hát szerintem tényleg kellenek azok az emberek, akikkel mondjuk azt az egész utat bejárom, hogy ők megerősítsenek, meg néha azért úgy emlékeztessenek arra, hogy nem csak egy ötödik, meg egyébként nem az, hogy csak ötödik, mert egyébként a világon lettem az ötödik az egyik legerősebb számba, szóval hogyha így tényleg magamba is nem azt a maximalizmust erősítem, hogy nekem itthon fontos az, hogy 1-3-ba legyek, hanem hogy tényleg a világon az ötödik legjobb vagyok, akkor ez így tényleg egy hatalmas nagy siker. És így már tényleg azt tudom mondani, hogy ez egyáltalán örülök, hogy én tudok képviselni Magyarországot ebben a számban, mert szerintem azért itthon mindig nagyon erős volt a mezőny. Most nyilván kicsit átalakulóban van a női kajakszakág, és lehet, hogy ez mondjuk a csapathajókra kicsit jobban kiül, viszont nyilván ezért nagyobb, nem tudom, hangsúly, még jobban nagyobb hangsúly fekszik az 501-esre, amiben mondjuk én sikereket tudtam elérni tavaly, úgyhogy nyilván nekem ezért is rossz egy kicsit, hogy idén ezt nem tudtam megismételni.
3: De hogy indultál bele amúgy a világbajnokságba, hogy mit szeretnél elérni, milyen célokat?
4: Két éremmel szerettem volna zárni. Most, hogyha úgy nézzük, akkor ez így 50%-ra sikerült. Hát nyilván, miután megnyertem az 1001-est, nem lehet máshogy odaállni. Szerettem volna is örökös bajnok lenni, mint Adolf Bazsi. De reálisan nézve azért nekem ez az erős hátszél, nagyon hullámos víz, ez nem nagyon fekszik. Szóval ez nem tudom azt mondani, hogy megkönnyítette volna a munkámat, vagy így az egész kintlétemet. Én folyamatosan szenvedtem a vízzel, engem most ez nagyon zavart, nem tudom, hogy miért, és nagyon nehezen is tudtam ezen így átlendíteni magam. Ez szerintem a tökéletes rajtjaimon látszódott. Szóval egész végig kaptam az ívet, hogy rajtoljak el, meg csináljam meg, és én tényleg nagyon próbálkoztam, de valahogy így ez így legyőzött engem, vagy nem tudom. És... nagyon igyekeztem pozitívan hozzáállni ahhoz, hogy például ezren én nagyon örültem annak a szembeszélnek, mert nekem az tényleg egy nagy segítség tud lenni, viszont én próbáltam magamban erősíteni, hogy hátszélbe is tudok menni. Tudok menni, rajtolni még ezek szerint annyira nem, ilyen erős hátszél és nem tudom, hullámok között, de hát majd jövőben ezen is dolgozunk, hogy tényleg minden körülmény között tudjak úgy teljesíteni, ami bennem van, mert egyébként tényleg azért fáj nagyon az ötödik, mert én tudom, hogy nem egy ötödik hely volt bennem.
3: A körülményeket tekintve akkor beszéljünk egy picit arról, hogy ezek mennyiben határozzák meg, akkor eléggé befolyásolják azt, hogy mit tudsz belőle kihozni, tehát itt a szelet, a szembeszelet azt amúgy említetted, hogy azzal nem volt problémád, de a vízzel volt problémád, szóval ezek mennyiben játszanak, milyen szinten játszottak közre abban, hogy hogyan alakult ugye a rajtod, ha minden igaz, akkor sem volt jó, amikor végül megnyerted az 1000 méteres futamot, ha igaz. Szóval mi van ezzel a rajttal? Ez mennyire van egyébként összefüggésben akár a körülményekkel? Tehát mi az, ami ilyenkor közrejátszik abban, mit tudsz kihozni abból az adott futamból?
4: Igazából az egyik dolog, ami még hozzátartozik, hogy az első előfutamomba nagyon, nagyon lassan rajtoltam, de az még tudatos volt, hogy inkább magabiztosan utána indulok, mert tudtam, hogy mondjuk egy 1000 előfutamnál nem feltétlen kell 100%-os pályát mennem, és ott még belefér az, hogy nem rajtulok el olyan gyorsan, mert egyébként ezek a rajtgépek, amik kint voltak, hát nem olyan jó minőségűek, mint mondjuk itthon, és nagyon furcsán mozogtak azokban a nagy hullámokban, és a második rajtom viszont olyan volt, hogy berajtoltam, szóval pont az volt, hogy túl gyorsan rajtoltam, de ott sem az volt, hogy mondjuk a gépen mentem át, mint mondjuk úgy általában az emberek, hanem csak a mozdulatom volt gyorsabb, mint a többieké, és visszalőtték a futamunkat, és onnantól kezdve valahogy ezt így nem tudtam belőni, hogy valahogy gyorsabb legyek, vagy hogy legyek, hogy csináljam ezt az egészet, úgyhogy ott így teljesen szétesett ez a rendszer, mert én még sose rajtoltam be, úgyhogy pedig tényleg amúgy én nagyon sokat készültem direkt az első részére hát az, leginkább az 501-esemnek, mert ugye nekem az abban van még fejlődési lehetőségem inkább szerintem, mert a pályán második fele az általában jó szokott lenni, és tényleg azt próbáltuk megerősíteni, csak itthon még nem találkoztam így nyáron ilyen körülményekkel, mint ami kint volt Poznánban.
3: A rajtokkal, azokkal akkor mit, vagy hogyan tudtátok értékelni, hogy akkor azokkal mit lehet majd csiszolni, vagy egyáltalán ebből a világbajnokságról amúgy akkor, mint akár tapasztalat, vagy a jövőre nézve mit tudsz továbbvinni? Azt mondtad, hogy az ötödik helynél azért jobb volt benned, igen, az 501-est illetően is, szóval már így vannak konklúziók, amiket levontál, vagy levontatok az edzőiddel?
4: Persze vannak, nyilván azért nem csak mint egyéni sportoló kell gondolkodnom, idén is próbálkoztunk a párossal, ez ugye sajnos nem sikerült a világbajnokságig elvinni, vagy ezt nem sikerült elvinni addig, viszont abszolút fókuszban lesz a következő éveket tekintve az, hogy csapathajózzak, úgyhogy nyilván építenem kell az 501-esemet, mert az a kulcsa mindennek, hogy mondjuk hogyan tudok négyesbe bekerülni, viszont nagyobb fókusz kell helyeznem nekem arra, hogy csapathajóban is versenyezzek, mert hát a szövetségi kapitány szerint is, illetve az egész vezetőség szerint is azért szükség van arra, hogy a top versenyzők üljenek ezekbe a hajókba. Úgyhogy most idén is már ezen is volt fókusz, tavaly ugye csak az egyesen volt, úgyhogy igazából ez a két dolog, amit tudok mondani.
3: Az 500-al kapcsolatban ott azt elmondtad, hogy idén ezen volt a hangsúly inkább, nyilván az olimpia fényében azért ez teljesen érthető, illetve a csapathajókat is említetted már. Ott milyen fejlődést láttál egyébként, akár csak a tavalyi esztendőhöz képest, szóval mennyit sikerült előrelépni azon a távon, és te amúgy hova helyezed magadat, vagy hol látod magadat abban a mezőnyben világszinten?
4: Igen, azért nekem azért nehéz ez a kérdés, mert azt látják az emberek, hogy mondjuk nem nagyon dobogózok világkupákon, és mondjuk tavaly az EB-n tudtam nyerni, előtte ugye a két világkupán nem is álltam dobogón, idén ugye harmadik lettem az EB-n, se előtte, se utána nem voltam dobogón 501-esbe, úgyhogy egyébként mi próbáljuk tényleg úgy alakítani, hogy nagyon gyors legyek a válogatón, és most nyilván azt a formát valamilyen szinten fenn kell tartani egész évben, de a világbajnokságon kell a legjobban menni. Szerintem egyébként, nem mondom, hogy egyébként sok mindenbe fejlődtem, például a rajtba is, csak mondjuk ez nem látszódott meg a jelenlegi eredményen, de sokkal magabiztosabban tudok versenyezni, akár itthon, akár nemzetközi versenyeken is, mert például tavaly mondjuk hiába lettem Európa-bajnok 501-esbe, engem nagyon meglepett, hogy mondjuk milyen könnyen tudok versenyezni, milyen könnyen tudok középfutamozni egy világbajnokságon, és idén is egyébként pont ezt éreztem, hogy mivel sok világkupánk van, volt egy EB is, egyáltalán nem izgultam mondjuk a továbbjutásokon. Szóval, hogy már így ez az elmúlt egy év, meg hogy én egyébként fiatalként is sokat világkupáztam, nagyon sokat segített azon, hogy tényleg magabiztosan tudja kevezni középfutamokban, és ne izguljak azon, hogy most ebből lesz a döntő, vagy nem, hanem azt tevezem, amit tudok, és igazából ilyen szempontból ezek az eredmények ki szoktak jönni.
3: Ugye a tavalyi évvel kapcsolatban ugye szokták mondani, hogy akkor robbantál be, de te megmondtad, hogy te nem a semmiből jöttél, azért lehet, hogy akkor kerültél a figyelem központjába ezzel a három EB aranyéremmel, ami történelmi jelentőségű, meg ugye aztán a világbajnokságon is szereztél még egy arany, meg egy bronzérmet, de te nem a semmiből jöttél. Ha azt a világbajnokságot, azt a idézőjelben mondom, hogy berobbanó, mert ugye első világbajnokságod volt akkor Milánóban, tehát olyan szempontból, hogy debütáló, vagy mindenképpen berobbanó sikereket hozott világbajnoki szereplésedet, és mondjuk a mostani világbajnokságot nézzük, akkor te miben változtál, egyáltalán mennyiben volt más ez a világbajnokság, mint mondjuk a tavalyi, vagy egyáltalán az egész szezont, a főversenyeket illetően a tavalyihoz képest ez már mennyiben volt más?
4: Maga a szezon nagyon más volt. Tavaly azért így visszagondolva csak arra tudok gondolni, hogy sok, nagyon sok jó dolog ért. Idén azért ez nem volt ennyire egyszerű. Szerintem nyilván mivel tavaly úgy nyerte meg a válogatót, hogy senki nem várta. Ez így egy ilyen...
3: De te vártad magadtól, bocsánat? Azért?
4: Hát nem. Egyáltalán nem, én sem. Főleg nem 501-esbe, az ezren. Ezre még úgy el tudtam képzelni, hogy egy-kettőbe leszek, de azt így nem tudom azt mondani, hogy azt vártam, hogy én fogom nyerni az 1001-es válogatót. Nyilván idén már máshogy álltam oda a válogatóhoz esélyesként, és én most már tényleg elhittem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén azért volt egy visszatérünk, ugye a Gazsó Dorka, aki 2 év az olimpiánról hazahozott 2 érmet, szóval ő azért tényleg egy nagyon erős versenyző, és én, hát ahogy egyébként sikerült is eredményben megmutatnunk, mi voltunk az 1-2, én erre is számítottam. Nagyon szerettem volna párosokat indulni, világkupákon, illetve EB-n, VB-n, ez sajnos nem sikerült. Szerintem nagyon megnehezítette a dolgunkat a maga a válogatási el, vagy a válogatási rendszer. Az se tett jót nekem, hogy mondjuk a VB előtt pár héttel volt egy páros szétlövés, ami hát mondjuk úgy, hogy nem szerepelt a felkészülési programba. Szóval a szövetségkapitány úgy értékelte a mi EB szereplésünket, hogy ez kevés lesz a világbajnokságra.
3: Ugye Újfalvi.
4: Igen, Újfalvi Laurával mentünk párost. Hát most ezen a szétlövésen 1/10-et kikaptunk attól, akik az előtte levő héten indultak az EB-n, szóval nekik ott volt a csúcsforma, nekem még volt 3 hét a VB-ig, úgyhogy nagyon nem voltak nem voltak ugyanazok a feltételek szerintem, de...
3: Ezt nem érezted fairnek. Nem akarom a szádba adni, csak nyilván értem, amire akarsz utalni, hogy a forma az nem feltétlenül volt kiegyenlített, vagy mondjuk ugyanolyan.
4: Igen, de egyébként nem kajakoztunk jó időt. Ezt aláírom, illetve látszott, a lányok sem mentek jól a világbajnokságon, szóval, és ők megvárták minket, szóval ha úgy nézzük, akkor igazából nem mondom azt, hogy sokat nem veszítettem ezzel, hogy az egyeset tudtam készülni, viszont csak nyertem 3 számban válogatót. Laurának is ott volt ez a lehetőség, és inkább az fájt, hogy ő nem jutott ki, amikor tényleg ő nagyon sok, igazából sok szép eredményt ért el a válogatón, és sajnos ez tényleg nem volt arra elég, hogy mi tudjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon, de ebből is tanulunk, igazából tényleg bármikor kell olyan formát hozni, hogy ez fix legyen egy világbajnokságra, hogy az elég legyen a kapitánynak ahhoz, hogy minket indítson. Próbálkoztunk a 4-essel is, az is ilyen elég nagy kudarc volt nekem, szóval csak azt tudom mondani, hogy tavaly végig ilyen nagyon jó érzéssel tudtam versenyezni és készülni, idén nagyon hullámzó volt, úgyhogy igazából ez volt, ami megnehezítette az egészet, hogy nem volt egy ilyen biztos háttér, hogy mondjuk én ezeket a számokat fogom indulni. Nyilván az egyesekben biztos volt, illetve az EB-n én döntöttem úgy, hogy nem szeretnék 1001-es menni, hanem a Messiment, mert egy biztos voltam abban, hogy ő tud nyerni, 2 pedig a párost szerettem volna megnézni, hogy mondjuk olyan szinten mit tudunk teljesíteni, ami mondjuk egy Európa-bajnoki szint, és nem megyek előtte egy 1001-est, mert azért az tényleg húzós tud lenni így ez a 300 szám együtt.
3: Ez a válogatási elve, ami említettél, ez mennyiben érint téged olyan szempontból rosszul, mert ha jól veszem ki a szavaidból, akkor nem feltétlenül a változás nem feltétlenül érintett téged jól, vagy egyszerűen el kell fogadni, vagy egyáltalán mennyiben a te pályafutásodat, a te terveidet, ez mennyiben írta fölül, vagy befolyásolta?
4: Igazából azért nehéz, azért van nehéz helyzetben a kapitány is, meg mi is, mert ugye pontrendszer van jelenleg a kvalifikációs rendszerben, ranglista van, és nyilván ő is a legjobb, a legtöbb pontot szeretné összegyűjteni. Most évelején úgy gondolkodott, hogy nyilván az 1001-esbe szeretné megszerezni a maximális pontot, mert abban volt igazából a legnagyobb realitása annak, hogy meg tudjuk szerezni, és mivel én nyertem az 501-est, illetve az 500 párost is, ezért evidens volt, hogy én ezekben a számokban fogok indulni a világkupán, viszont le volt írva az, hogy nem álltak 3 olimpiai számot egy világversenyen, tehát így kvázi a 4-es az ki is esett, hogy indulhassak, uh-huh. De nekünk a világkupa az már egy válogató is, és hát az a második válogató, illetve ugye utána volt Brandenburg, amire már nem tudtunk összerakni megint egy 4-est, mert ott meg nagyon közel voltak egymáshoz, szóval, hogy nagyon sok a verseny.
3: De ott indult egy 4-es, ha minden indult igaz, csak 4-es. Nem szerepelt valami fényesen.
4: Hát B-döntőből lettünk utolsók, szóval csoda volt, hogy nem borultunk be. Szerintem nagyon nem a mi színvonalunk volt az, amit ott elértünk. Ott kijött az, hogy nem lehet 2 nap alatt összerakni egy 4-est, úgyhogy egyet edzettünk, szóval ez tényleg készülni kell, próbálni kell, meg kell találni a legjobb lehetőségeket, és nyilván ez egy új rendszer, szóval a kapitány is próbálja az, hogy hogyan tudja ő kialakítani a legjobb, igen, a legjobb párost, a legjobb 4-est, hogy egyesben meg legyen a max pontszám, szóval én nem mondom, hogy könnyű helyzetben van, viszont hát így kicsit én is nehezebben tudok mozogni, mert ugye, hogyha én viszem az 1001-est, az 501-est, akkor most a párost vagy a 4-est benn fogok szerepelni még, és így, szóval ez az egész így megnehezített a felkészülést, hogy egyébként én is szerettem volna a párost is indulni, de így nem tudok 4-est menni. De nyilván szeretnék, hogy menjek 4-est, mert valószínűleg a legjobb embert is szeretnék a 4-esbe, és tényleg erre is volt több próbálkozás, úgyhogy hát elég erős fejtörés van szerintem most nekünk abban, hogy mi hogy tudunk itthon úgy összerakni egy 4-est, hogy az egy nemzetközi szinten tényleg ütőképes legyen, mert egyébként szerintem találtunk egy nagyon erős utánpótlás 4-est, akik ugye indultak a világbajnokságon, ők teli 23-as lányok voltak, szóval ők nagyon ügyesen végigvitték, hát sajnos a világbajnokságon nem tudták azt hozni, amit tudnak. Viszont a jövőt tekintve muszáj lesz szerintem a jobb, hát a top felnőtt versenyzőket összerakni, úgyhogy hogy legyen egy jó 4-esünk.
3: Vendégünk Csikos Zsók, a világ és Európa bajnok kajakos. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akkor viszont annak fényében ugye azért te szeretnél csapathajókba is ülni, most a páros vagy a 4-esről beszéltél, hogy szeretnél mindenképpen azért azzal is próbálkozni. Neked, amikor ebbe a szezonba beleindultál, mögötted azzal a fantasztikus évvel, amivel ugye hát mondhatjuk, hogy tényleg az első számú magyar női kajakossá váltál, mi volt a legfontosabb az EB és a VB szempontjából? Tehát te ott miben gondolkoztál, amikor még előzetesen a céljaidról gondolkodtál? Te neked mi volt a fókuszban, mi volt a prioritás, mi az, amit szívesebben akár hátra tettél, vagy mondjuk háttérbe szorítottál, és szerettél volna előtérbe, és ennek fényében mit sikerült megvalósítani? Nyilván az 500-asról, az 501-esről beszéltünk, hogy az fókuszban volt, de ha mondjuk a páros meg 4-es nézzük, akkor előzetesen hogyan képzelted el ezt az EBVB-t, vagy ezt a szezont?
4: A szezon előtt én azért szerettem volna megnyerni az 500 és 1001-es válogatót, és bíztam benne, hogy a Laurával 1-2-ben leszünk itthon. Uh-huh. És igazából innen tudtunk tovább menni. És mivel nyertünk, és a Gazsó Dorka, a Lucana páros nem indult el a válogatón, és nekünk a második válogató a világkupa volt, ezért utána úgymond egyértelmű volt, hogy mi fogunk indulni az Európa-bajnokságon, miután a másik páros kiesett a világkupán, És így bejött az, hogy igazából enyém lesz az 501-es az EB-n, VB-n, illetve az, hogy az EB-n enyém lesz a páros. Szóval eddig igazából az EB-ig teljesítettem azt, amit kitűztem magamnak célul. Az EB-n szerintem nem teljesítettem annyira jól egyesben, abban még szerintem lett volna még potenciál.
3: Ez egy bronzérem.
4: Igen, ez egy bronzérem lett. Valami, nagyon kicsi különbség volt a másik is, és köztem.
3: Az ugye a lengyel lány.
4: Igen, igen, ott az nagyon szíven ütött, hogy én azt hittem, hogy bejöttem másiknak, és harmadik lettem. Viszont nyilván dobogóztam, szóval ezt azért elmondom, hogy én nagyon örülök egy dobogónak, csak az, amikor ilyen közel van valaki, az nagyon nehezen tudja, szerintem nagyon nehezen tudja azt az ember feldolgozni, hogy csak ennyi múlott. Illetve hát a párosunk az nagyon nem szerepelt jól szerintem. Én azt hittem, hogy sokkal több van bennünk, és nagyon csalódott voltam azzal a, azt hiszem, hatodik helyjel. És nem csak én, hanem a kapitány is, és ugye ezután volt az a pótválogató versenyünk, ahol szintén nem tudtunk nyerni, viszont hát az egyes lett így igazából a fókuszba, szóval visszatértem a úgymond a tavalyi évi felkészülésemhez a VB kapcsán, és az EB-n tudtam félretenni az 1001-est azért, hogy, amit már említettem, hogy lássuk, hogy a párosban mit tudunk teljesíteni, viszont a világbajnokságon biztos volt, hogy abban a számban, amiben a legnagyobb esélyem van nyerni, az abban indulni fogok, ez lesz az ugye az 1000, illetve 500-on azért hát szerettem volna ismét dobogózni, ezzel sajnos nem sikerült, de nem baj, mert igazából maradt motiváció majd a következő évre, hogy még fejlődjek, hogy igenis nagyon fontosak ezek a számok, és jó úton haladok szerintem, úgyhogy ezeket kell igazából tovább erőltetni, hogy egyesbe jól menjek.
3: Újfalvi Laurával ez a páros, ez most hogyan íródik? Tovább íródik-e, vagy ezt most hogy látjátok?
4: Tovább íródik még biztos az országos bajnokságig, mert indulunk 500 párost. Én kérdeztem meg a Laurát, hogy eljönne velem, mert szerintem mindkettőnek jobb, tehát jót tenne az, hogy még egyet megyünk, egyet versenyzünk. Ültünk úgy is, hogy én ültem hátul, utoljára én ültem elől, úgyhogy most nem tudom, melyik verzióba fogunk indulni, de igazából mindkettő működőképes. Úgyhogy idén még biztos, hogy fogunk indulni így. Lehet, hogyha kimegyünk mondjuk edzőtáborba, ahol ugye csapathajókat fogunk összepakolni, akkor ki fogunk csúszni. Viszont így nem tudom megmondani, hogy mi maradunk-e így együtt, vagy nem.
3: Ez a holnapi országos bajnokság, akkor ez neked hogy fog amúgy kinézni, ami holnap kezdődik? Tehát mi vár rád? Egyáltalán ebben most így egy világbajnokság után, akkor így hogyan vágsz bele?
4: Mint mondtam, én azért eléggé éhes maradtam, aha, úgymond ez a világbajnokság után, hogy nem azt az eredményt hoztam, amit szerettem volna. És már egyébként az egész felkészülés alatt azt éreztem, hogy sőt, inkább azt mondom, hogy az utolsó pár hétben éreztem azt, hogy nem érzem azt, hogy kiégtem volna ebbe a szezonba a sok versenyzésből, mert most tényleg nagyon sok versenyünk volt, az összes világkupán ott voltam, ott egy pótválogató volt, egy válogató, szóval nagyon sűrű volt a szezon ahhoz képest, ami szokott lenni, vagy így elfogadható volt az elmúlt pár évben, és emiatt én azt mondtam, hogy én bevállalom ezt az országos bajnokságot olyan szinten, hogy megyek párosokat, megyek négyeseket, hát van egy ilyen kieséses új számunk is az OB-n, amivel így próbálkozunk, hogy lehet, hogy felkerül az olimpiára, vagy nem, azt nem tudom, de most minden esetre teszteljük. Ez egy ilyen kieséses szám. Van benne hosszabb táv, van benne rövid táv, úgyhogy ezt is indulok 200-at, 1000-et, 500-at, úgyhogy igazából mindent, és még sárkányhajót is, szóval tényleg én most azért megadom a módját.
3: Na jól van, akkor hamarosan majd folytatjuk ezt a beszélgetést, és még rengeteg minden szóba fog kerülni. Csikós Zsóka, világ és Európa bajnok kajakos a vendégünk, de most elmegyünk egy rövid szünetre, hiszen következnek a hírek.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Belgiumba szerződött Balogh Botond. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata. Az együttes az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott. Majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett, utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő szemétől szerzett. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról. Szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A vakcinát az iskolaorvos adja be 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Jövő hónapban indul útjára az iskolában az Erdő program új sorozata. Az ingyenes erdőpedagógiai előadások országszerte 400 iskolában várják a 6 és 14 év közötti gyerekeket. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei játékosan mutatják meg a gyerekeknek, miért kulcsfontosságú az erdő, mint önfenntartó életközösség. A programban mostanáig több mint 170 ezer diák vett részt. Az intézmények az iskolában az erdő.hu oldalon jelentkezhetnek az őszi sorozatra. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista Szegeden. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal Rákóczi téri főépületének üvegtisztítása közben szenvedett halálos munkabalesetet a férfi. Az eset körülményeit a kormányhivatal szakemberei vizsgálják. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást.
2: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-as keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szép délutánt kívánunk, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófia, és folytatjuk a beszélgetésünket Csikós Zsókával, világ- és Európa-bajnok kajakossal, aki a hírek előtt még úgy fogalmazott, valahogy így, lehet, hogy csak tartalmilag fogom visszaadni, de hogy van még benned bizonyítási vágy, vagy éhes maradtál, egy komoly sok számmal készülsz az országos bajnokságra, ami majd holnap kezdődik Szolnokon. Egy picit ilyen szempontból még azért visszakanyarodnék a világbajnokságra. Azt mondtad, hogy ott körül vagy véve azokkal az emberekkel, akik tudnak segíteni, hogyha csalódást, vagy talán picit kevésbé fényesebb szereplés után meg tud velük beszélni, és ők tudnak téged segíteni, vagy tovább lendíteni ezeken a helyzeteken. Szóval összességében akkor most ezre a világbajnokság után te hogyan értékeled? Egyrészt nyilván a világbajnoki szereplésedet, de egyáltalán összességében hogyan tudsz most elégedett lenni azzal, amit elértél eddig a szakaszáig ennek a szezonnak, és akik ott voltak, hogy mondjuk átlendítsenek azok, ha publikus, akkor mikvel tudtak téged segíteni, hogy pozitívan tekints a folytatásra nézve, és tovább, nyilván tovább csináld a munkát, hiszen azért két év múlva olimpia.
2: Én azért azt többször kiemelték, hogy világbajnok lettem, szóval ez tényleg egy fantasztikus dolog, hogy világbajnok tudok lenni K1000 méteren. Tavaly is az lettem, és idén is az lettem, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam tartani, illetve az 501-es az tényleg egy olyan szám, ahol ott tudok lenni az élmezőnyben, mert ott tudok lenni, ugye egész évben ott voltam. Most nyilván tavaly azért úgy idén bizonyítási vágy volt bennem, tavaly meg egy ilyen felszabadult versenyzés. Szóval nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt. Nyilván, ahogy közeledik az olimpia, ennek a bizonyítási vágynak kell majd úgy elsülnie, hogy tényleg jól tudjak versenyezni. De egyébként nagyon örülök, hogy mondjuk nem izgultam a futamok alatt, hogy az 501-es döntőt leszámítva tényleg tudtam hozni, amit tudok. Úgyhogy egy kicsit ilyen felemás, mert nyilván a pohár félig tele van, mert nyertem, de azért félig üres, mert tényleg szerettem volna dobogózni. Úgyhogy nem baj, mert én ennek olyan szempontból örülök, hogy nem dőlök hátra, hanem tényleg én hiszek a munkában. Most már pár éve egy elég nagy csapatban készülök, akik húznak engem, úgyhogy ezt visszük tovább majd innentől kezdve, és próbálunk csak finomítani arra, hogy összezegyésben még jobb tudjak lenni, még magabiztosabb tudjak lenni itthon is, és a nemzetközi szinten is, és hogy az enyém tudjon maradni ez a szám.
1: Azt mondtad, azt nyilatkoztad, hogy nem meg kellett, hanem meg akartad nyerni. Emögött egyébként milyen üzenet van? Tehát a vágy a bizonyításra, nem feltétlenül az esélyesség kapcsán ugye mondhatni elvárásról. Szóval mi minden van emögött, a mondat mögött?
2: Szerintem tőlünk mindig nagyon várják azt, hogy nagyon sok számban nyerjünk. Hát minden számban nyerjünk tulajdonképpen, ez az alap. Ami nyilván sportolók vagyunk, maximalisták, nyilván ez legyen mindenkinek a célja, hogy nyerni akarjon. Viszont ez tényleg tud akkora nyomást helyezni a versenyzőkre, hogy ez elvigye a versenyfókusz szerintem. És én nem foglalkozhatok azzal, hogy mondjuk más mit vár tőlem, hanem hogy én, amit az edzéseken tudok és megcsinálok, annak lesz eredménye. Úgyhogy igazából ennek az az üzenete, hogy amit én szeretnék célként kitűzni, azt érjem el, és akkor, hogyha ebben bízok, abban a munkában bízok, amit megcsináltam, akkor ez sikerülni fog. Így állok oda a versenyekhez, aztán ez sikerül, nem sikerül, most mondjuk 501-esben nem sikerült, de ezren igen, szóval szeretek így versenyezni.
1: És akkor beszéljünk egy picit a mezőnyről, hogy milyen most ez a mezőny, amiben megmérett te tulajdonképpen. Nyilván van egy magyar mezőny, egy nagyon erős magyar mezőny, meg ott van azért a világ élvonala. Szóval ezen a világbajnokságon mennyire volt ott egyáltalán mindenki, aki arra esélyes, hogy győzön akár 1000 vagy 500 méteren, most nyilván a te két számodra fókuszálva, és hogy látod az erősségét akár nyilván az olimpia fényében, tehát addig nézve azért kik azok, akikkel úgy azért komolyan fel kell venni a harcot.
2: Szerintem nagyon beerősödött egyébként az 501-es mezőny. Azt veszem észre, hogy régebben azért sokszor volt az, hogy mondjuk volt az 1-3, és volt mindenki más, vagy mondjuk így az első, hogy nagyon át tudott lépni. Most hát szerintem ilyen 5-6-an vannak, akik így nagyjából egy szintet tudnak. És ugye az a nehézsége jelenleg ennek a pontrendszernek, hogy egész évben jól kell tudni teljesíteni. Tehát idén májusban időket mentek a világkupán, és hát olyan időket mentünk a világkupán, amit mondjuk olimpiai évében szoktak. Szintén májusban, csak akkor tényleg egy olimpiára készülnek az emberek. És egész évben olyan időket mentek, hogy azért úgy szerintem felteszi az ember a kérdést, hogy akkor mi lesz az olimpiai évében, hogyha most egész évben 5 versenyen így tudtak versenyezni a versenyzők. Szóval szerintem az 501-es mezőny az nagyon megerősödött, egyébként az 1000 is erősödött több szempontból is. Mondjuk az EB-n nagyon-nagyon jó időket mentek szerintem a lányok, szóval engem az ott úgy meglepett, hogy nagyon sokat lépett előre az egész nemzetközi élvonal.
1: De egy német, meg egy lengyel lány tudott ér az EB-n 500-nál megelőzni, igen, ugye, igen. Ha jól mondom, Jáks és Pulavszka.
2: Igen.
1: Ők abszolút ott vannak a top-top kategóriában?
2: Igen, hát a Jáks tavaly nem indult egyest, viszont ő kim volt az olimpián 2024-ben, Pulavszka pedig megnyerte tavaly az egyest és a párost is. Úgyhogy abszolút top versenyzők, és egyébként a Pulavszka is volt már, azt hiszem, olimpiai ezüstérmes, szóval tényleg ők ott vannak évek óta. Ugye ott van egy Amy Fischer, aki egy olimpiai negyedik helyezett, illetve nála van a világcsúcs is, szóval ő tényleg egy nagyon jó versenyző, és Lisa Carringtonnal azért elég sok csatát vívtak együtt. Illetve ott van egy ausztrál lány, aki még nagyon-nagyon fiatal, és iszonyatosan jól tud menni. Egyébként
1: Natália?
2: Igen, Drobot. Egyébként vele edzettem is sokat a VB előtt, az ausztrál csapat az nem volt Szolnokon, és van egy másik ausztrál lány is, aki nagyon jól megy, szóval ez nekik szerintem az olimpiai évében hát egy jó pont lesz, hogy tényleg van két nagyon erős versenyzőjük, és hát nem tudjuk, hogy van-e még ilyen nemzet, ahol van két olyan egyes versenyző, aki azért tényleg labdarába tud rugni. Szerintem ez ritka, de mondjuk Magyarország is ilyen, szóval nekünk is szerintem általában van két olyan versenyzőnk, aki éremre esélyes, mondjuk egy olimpiát tekintve.
1: Akkor a magyar mezőnyt te hol látod egyébként? Nyilván rólad is kérdezlek, de akkor beszéljünk a magyar mezőnyről, mert mondjuk ha megnézzük a VB éremtáblázatát, és mondjuk belevesszük ugye a paraszakák sikereit is, akkor az éremtáblázat élén végzett Magyarország. Ha minden igaz, ha nem, tehát hogyha külön vesszük, akkor azt a második helyzet lett a magyar válogatott. De ott vagyunk, tehát továbbra is azért ott vagyunk. Mondtad, hogy átalakulások vannak, de azért a magyar csapat bizonyítja, hogy azért nem kell bizonygatni feltétlenül, hogy Magyarország hol van ebben a sportágban, de akkor te úgy látod, hogy bár erősödik a mezőny, de ti is ugyanúgy erősödtök, tehát tulajdonképpen megmarad az a szint, ami az esélyességet azt továbbra is fenntartja.
2: Szerintem az esélyesség abszolút itt van a levegőben. Nekünk még a csapathajókat össze kell rakni, szerintem a női szakágról tudok beszélni jelenleg, szerintem a fiúk nagyon jó évet zártak. Nekünk még azért vannak hát lyukak a falon, amit még be kell tömködni. Még szerintem tényleg meg kell találnunk azt az egységet, ami versenyben lehet nemzetközi szinten, mert azért most ugye a VB-n nem tudtunk dobogózni, nem is csak, hogy dobogózni, nem is nagyon döntöztünk női szakágként, ugye az olimpiai számokban, ami nyilván egyrésztről jó, hogy tök sok fiatalt vittünk ki, minket is fiatalként vittek ki annó világkupázni, hogy beerősödjünk a nemzetközi mezőnybe, viszont nekünk most ugye nyilván nézni kell az olimpiát is, hogy ki érhet oda az olimpiára, és simán lehet, hogy ezekből a lányokból lesz az, aki még a négyesben szerepelni fog. Illetve hát vannak olyan versenyzők, akik már kim voltak, például egy Pup Noémi, egy Folyt Sári, vagy egy Gazsó Dorka, ők azért érmeztek párosban és négyesben is Párizsban. Úgyhogy azért vannak nekünk igen olyan versenyzőink, akik felvehetik a versenyt a külföldiekkel nemzetközi versenyeken, viszont még nem találtuk meg azt a csapathajót szerintem, ami erre tényleg képes, úgyhogy szerintem annak kell előtérbe lennie, hogy ezt össze tudjuk rakni.
1: Neked most mi lesz majd előtérbe? Picit azt érzem, nyilván a korábban elmondottak, akár mondjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évet nézzük, az alapján arra gondolhatunk nyilván, hogy az 500-at azt fókuszba helyezte, nyilván a csapathajókat is, a páros négyesben is szeretnél ott lenni, tehát most ez lesz számodra a következő nagy cél, hogy ezeket egyrészt, hogy bekerüljél egy ilyen csapathajóba, meg hogy megtaláld azt, hogy tényleg melyik az, amelyik akkor a négyes vagy a páros, tehát ez az, ami most így a leginkább előtted áll?
2: Szerintem igen. Bízok benne, hogy benne tudok lenni egy négyesben, vagy egy párosban, ami ütőképes tud lenni. És
1: nehéz lesz egyébként, hogy látod megtalálni ezeket?
2: Vagy...
1: A bekerülésről is beszélhetünk nyilván, de ezzel együtt párhuzamban megtalálni azt, amelyik tényleg odaérhet olimpián, hogy ott legyen, és tényleg számolni kelljen vele.
2: Hát azért mi össze elkezdtünk így építkezni, kim voltunk Szabijában 2 hetet edzőtáborban, akkor kim voltunk tavasszal is 2 hetet edzőtáborban azért, hogy megtaláljuk azokat a csapathajókat, amik szóba jöhetnek, és igazából hát még az emberek se voltak kint, úgymond a nagy részt azon a versenyen, akikkel mi próbálgattunk, szóval, hogy nem találtuk meg még, nagyon kerestük, nagyon sokat próbálkoztunk szerintem, de más elven és más módszereket kihasználva kell szerintem megtalálni azt az egységet, ami tényleg jó lehet, de szerintem amúgy a fiatalok nagyon jól abszolválták meg, lehozták azokat a versenyeket, szóval ők idén tényleg egy olyan egység tudott indulni a minden versenyen, amire szerintem senki se számított, és nagyon magasan tudták hozni azért a pontokat nekünk. Ugye a legtöbb versenyen negyedikek voltak, ami nagyon-nagyon sokat ér, hogy tudtak ilyen közel lenni a dobogóhoz mindig, úgyhogy igazából nekik csak hálásak tudunk lenni, csak azért tényleg kell találni egy olyan egységet, ami nem csak a dobogóért van harcban, hanem tényleg az érmekért is.
1: És te melyikben látod magadat? Vagy még te is így tulajdonképpen teszteled, hogy hol lehet a helyed? Vagy ez abszolút attól függ, hogy alakul ki a kohézió az adott hajóban?
2: Hát nyilván fontos a kohézió, meg hogy nem lehet úgy odaállni egy csapathajóra, csak magamat nézem, csak magamat evezek, hanem szerintem tényleg egy csapatot kell megtalálni. Alkalmazkodni kell a többiekhez, úgyhogy én is ezen fogok dolgozni, hogy minél jobban tudjak alkalmazkodni a többiekhez, és nyilván kell magamat is eveznem ahhoz, hogy mondjuk jó legyen egy csapathajó, viszont úgy evezzem azt, hogy a többiek is ki tudják magukból hozni a maximumot.
1: Az 1000-es és az 500-assal számmal, tehát az 1001-es, 501-essel mi a helyzet, ezt így lehet tovább vinni mindemellett a célok mellett. Ugye az 1000-es jó alap az 500-ra, ezt sokszor hangoztattad. Ez továbbra is így lesz, így marad?
2: A válogatón el kell indulni egy nem olimpiai számot és egy olimpiai számot is, úgyhogy valószínűleg ez a két szám lesz, amiben el fogok indulni. Az 1000 az akkor fog maradni, hogyha nem megyek négyest vagy párost. Szóval az nekem nyilván az a célom, hogy az olimpiai távon legyek a legjobb. És ezt is kell fejleszteni, ebbe kell a legtöbbet versenyezni. Úgyhogy az 1000 az, amiről így le tudok mondani, hogyha le kell. Nyilván az 501-est azt szeretném magamnál tartani, mert azért most az elmúlt két évben az enyém volt, és ez mindaddig tart, amíg én tudom nyerni a válogatót, úgyhogy ezt szeretném megtartani még.
1: Ugye világ és Európa bajnok vagy, tehát az olimpiai aranyérem az nyilván adja magát, hogy az, ami hiányzik, vagy amivel teljes lenne az aranykollekció. Két év múlva Los Angeles, és akkor nyilván egy picit

0: hanem azért is, mert ez volt tényleg az első évem, amikor tudtam mondjuk egyeseket indulni, egy világbajnokságon, egy Európa-bajnokságon, de idén volt az, hogy ez megerősített ez az év egyesben, hogy én igenis meg tudom csinálni még egyszer, szóval ez nem véletlen volt. Nyilván már egyébként nemzetközi szinten is tudtam elég jó eredményeket elérni, szóval hogy nem tudom azt mondani, hogy igen, nehéz azt mondani, hogy nem volt véletlen, viszont sokszor van az, hogy az ember azért elbizonytalandik így a felkészülés során, hogy elég-e, tudom-e azt hozni, amit tavaly, és nyilván bármikor ugorhatnak elő új versenyzők, akik mondjuk itthon meg tudnak verni, vagy régiek, vagy újak. Úgyhogy azért a válogató az nagyon máshogy telt, mint tavaly, és nagyon örülök, hogy tudtam nyerni, és magamnál tudtam tartani mondjuk a világkupán is ezt a számot. Úgyhogy én idén tudom azt mondani, hogy nekem így az olimpiai fókusz az elindult, uh-huh. És hát mivel két éve enyém az egyes szám, ezért szerintem most már így a szövetség is, és hát tudom, hogy a szövetség is arra számít, hogy velem szeretnének építkezni azért csapathajó szinten is, és szerintem muszáj vagyok erre hangolni magam, hogy erre képes vagyok, meg tudom csinálni, és ezért kell dolgoznom minden nap, hogy ez tényleg fókuszban legyen, mert ezek alapján, az eredmények alapján oda tudok érni.
1: Miben kell még előrelépned azon a távon?
0: Már mint ugye 501-esben?
1: 501-esben, igen.
0: Hát próbálok profiként készülni, most ezt nyilván minden évben lehet még profibban csinálni. Próbálok majd jobban mondjuk a táplálkozásra odafigyelni évközben is, mondjuk szezonon kívül is. Ebben nagyon sok lehet nekem egyébként. Hát nyilván 501-esben a rajtot azt jó lenne egyszer úgy megcsinálni, hogy tényleg jó legyen, mert ott azért van hátrányom nemzetközi mezőnyhöz képest. Illetve tényleg el kell hinnem, hogy ez elég lehet az, amit beleteszek. Úgyhogy igazából én nagyjából ennyit tudok mondani erről.
1: Uh-huh. Jön egy országos bajnokság, és azután mi vár rád? Ugye a maratoni távot azt elengedted, vagy el kellett engedni. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly megnyerted a világbajnokságot, még azt az EB-t és a VB-t még megkoronáztad, vagy hozzátettél még egy aranyérmet a maratoni távon is, szóval mennyire volt könnyű azt elengedni?
0: Megkönnyítették a helyzetemet, mert a válogatási elvek nem engedik azt, hogy síkvíz együtt menjen a maratonnal, vagy fordítva. Igazából én nagyon szeretek maratonizni, de tavaly nagyjából azért tudtunk elindulni a világbajnokságon, mert itthon rendezték meg, és aki 2001-est indult a síkvízi világbajnokságon, az elindulhatott a maratoni rövidkörön, aminek amúgy én nagyon örültem, mert tényleg, hát egy az, hogy itthon versenyezhettünk, azt szerintem, hogy hát egy hatalmas nagy élmény volt, illetve azért más itthon nyerni szerintem, mint mondjuk kint, amikor kint voltunk Milánóba. De Győrben volt ez a világbajnokság. Hát idén ugye ezt megkönnyítették, úgyhogy nem volt ilyen lehetőség, mondjuk nem is elmentem 2001-es, de én szeretem azért a maratont, úgyhogy ha egyszer lesz még lehetőségem, akkor mindenki fogok indulni mondjuk egy világjátékok válogatón itthon, hogy hát ha ki tudok oda jutni, mert ugye 2022-ben világjátékokon is voltam. Úgyhogy hozzám közel áll, és nagyon szeretek maratonizni, de most más van fókuszban, ami ugye az olimpia.
1: Zárásként, mert egy perc maradt az adásidőnkből is, így a beszélgetésből is, de fogsz-e pihenni? Vagy mikor, hogyan fogsz tudni pihenni azért egy ennyire megterhelő és sűrű időszak után?
0: Igen, Tóth Dáviddal beszélgettünk erről, mondta, hogy menjek el, pihenjek egy hónapot, mire én pont azt mondtam neki, hogy hát pont most találtam ki azt, hogy nem érzem azt, hogy nagyon pihennem kéne, hanem pont azért, mert szeretnék jól teljesíteni ezeken a páros négyes próbákon, szeretném, hogyha megmaradjon valamilyen formám, úgyhogy igazából egy hét lesz, ami teljes pihenő.
1: Mikor lesz?
0: Jövő héten, és utána a levő héten én kimegyek egy ilyen meghívásos versenyre, aztán lesz még egy hét, amikor annyira nem fogok edzeni, de utána megint elmegyek egy másik versenyre, szóval ilyen

0: ilyen, ilyen félig meddig pihenés lesz, de és utána meg beleugrok a felkészülésbe, ami ugye a négyes párost illeti, illetve a következő évre az egyes válogatóra való felkészülést.
1: Akkor nagyon sok sikert fogunk kívánni, és kívánunk a továbbiakban, és szívből gratulálunk a világbajnoki aranyérmethez. Ugye 1001-esben Csikos Zsók a világ és Európa bajnok kajakos volt a vendégünk, az adásunk ezzel a hazafutás mára véget ért, a szerkesztő műsorvezető Somogyi Zsófia megköszöni a figyelmüket, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsorunk pedig majd a körkapcsolással folytatódik. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A szerkesztő Katona László, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Horváth Milán és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban pedig Bozóki Szegmák Réta, röplabda válogatottunk csapatkapitánya. Egy nagyon picit, amikor szerveztük ezt a műsort, reménykedtem benne, hogy ez a mi mai beszélgetésünk nem jön össze, mert te még kint vagy az Európa-bajnokságon, azonban a sors máshogy hozta. Ugye a magyar válogatott győzelem nélkül végzett csoportjában az utolsó helyen az Európa-bajnokságon, és kezdjük a lengyel mérkőzéssel több okból is, egyrészt már az volt az első, másrésztről pedig közeli tapasztalatod van a lengyel röplabdával kapcsolatosan. Hogy készültetek erre a mérkőzésre, és milyen volt belépni egy ilyen 15-16 ezres csarnokba?
2: Először is köszönöm szépen a meghívást és azt, hogy itt lehetek. Önmagában az EB-re való kijutás is szerintem egy hatalmas szó bármelyik sportolónak, főleg most az én helyzetemben én elsőként voltam ugye Európa-bajnokságon, úgyhogy csodálatos volt egy ekkora csarnokban ilyen körülmények között röplabdázni. És hát utána pedig az, hogy a lengyelekkel kezdtünk, én pedig ott töltöttem az előző szezont, ez külön érdekessége volt az egésznek, azért sok játékos volt, aki a lengyel csapatból is külföldön játszott, tehát nem a lengyel bajnokságban, de ennek ellenére nagyon sok volt az ismerős arc, úgyhogy jó volt egyébként átnézni a túloldalra, de hát nem lehet elvenni tőlük, hogy a világ egyik legjobb röplabda válogatottjáról van szó.
1: Hogy jutottak idáig egyébként, ha már egy kicsit közelebbről is megismerted a lengyel röplabdát?
2: Nagyon jó az utánpótlás nevelés, rengetegen választják a röplabdát, tehát annyira népszerű sportág, mint mondjuk nálunk a foci, tehát hogyha bármelyik lány vagy fiú akár azon gondolkozik, hogy el kell sportolni, akkor az elsők között szerepel a röplabda, és ezt már iskolai szinten is elkezdik. Egyre több helyen láttam, hogy testnevelés órák keretén belül is röplabdáztak a gyerekek, tehát nem floorballoztak, vagy fociztak, vagy nem is tudom, nálunk mi szokott előkerülni a leggyakrabban, de tényleg ott mindenkinek a kezében a röplabda pattog.
1: Ott a második-harmadik szett volt az, ami igazán optimizmusra adhat okot, vagy ahogy az edzők szokták mondani, amiből igazán tanulni lehet.
2: Így van, az első szett nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Elsődlegesen az volt a célunk igazából, hogy teher nélkül meg tudjuk mutatni, hogy mi hogyan tudunk röplabdázni, és hogy az elég a legnagyobbak ellen is. Itt az első szedben nagyon sok ki nem kényszerített hibánk volt, ami betudható annak is, hogy az első mérkőzés volt ugye az EB-n, vagy hogy még tényleg próbáltuk felvenni a ritmust egy nagyon jó erőkből álló csapat ellen, és utána a második, harmadik szedben pedig abszolút sikerült hozni azt a játékot, amit szerettünk volna magunktól előzetesen is.
1: A második mérkőzés pedig mindjárt a házigazdákkal, és akkor itt térünk vissza erre a csarnoknak, meg arra, hogy 14-15 ezer török mit tud rendezni egy-egy ilyen mérkőzésen úgy, hogy szetlabdája volt a magyar válogatottnak.
2: Leírhatatlan érzés volt, tényleg én még soha életemben nem játszottam ennyi ember előtt. Talán ami a legérdekesebb volt az, hogy nagyon sokan mondták utólag, hogy nagyon csúnyán szurkoltak a törökök. Tehát, hogy kifújoltak minket a nyitásoknál, vagy hogy tényleg folyamatosan gyakorlatilag ellenünk szurkoltak, amit miért ne tettek volna, hiszen a törökök hazai pályán játszottak. De ennek ellenére is szerintem a röplabdában nem egy jellemző az ilyesfajta szurkolás, tehát inkább a saját csapatukat támogató szurkolók a jellemzőek, mint az ellenfelet lehúzó, vagy ellehetetleníteni próbáló szurkolók, de ennek ellenére olyan hangulat volt ezen a mérkőzésen, hogy még most is kirázza hideg, hogyha rágondolok.
1: Ez a találkozó is elment 3-0-ra, és ugye, hogyha jól számolom, akkor 19 óra telt csak el ennek a mérkőzésnek az utolsó labdamenete, és a németek elleni találkozó első labdamenete között. És itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert a felkészülés végén, amikor végeztetek az utolsó ilyen előmeccsel, akkor azt nyilatkoztad, hogy jó érzés azt látni, hogy közel vagyunk a világ elitjéhez, és nem zárod ki, hogy akár még a német válogatottat is meg tudjuk verni.
2: Így van, ugye pont a németek ellen játszottunk egy utolsó edzőmérkőzést, ami után ilyen gondolatok hagyták el a számot. Nem tartom egyébként még most sem föltől elrugaszkodott gondolatnak ezt, amit akkor mondtam. Ennek ellenére sajnos a valóságban ezt nem sikerült megugrani. Lehet, hogy pont azért, mert túl nagy terhet helyeztünk magunkra, vagy a körülöttünk lévő gondolatok, megnyilvánulások arra engedtek minket is következtetni, vagy mertünk akkor átálmodni már előre, hogy ez a német meccse miénk lehet. És utána, amikor ténylegesen meg kellett volna oldani a feladatokat, akkor pedig nem volt olyan játékos, aki elvállalta volna a vezérszerepet sajnos a csapatban. És a legtöbb olyan szituáció, ami máskor edzés szituációban, vagy akár meccseken, a korábbi meccseken sikerült, az sajnos a németek ellen nem.
1: Azt azért mondjuk el, hogy ez a német csapat ugye immáron bejutott a negyed döntőbe, miután a mai találkozón 3-2 arányban legyőzték Belgium válogatottját. Majd visszatérünk még a németekre, csak haladjunk tovább a meccsekkel, mert egy sorsdöntő találkozó következett. Ugye minden épeszű számítás azt mondta, hogy a Lettország elleni találkozó megnyerése lehet a kulcsa ennek az egész Európa-bajnoki szereplésnek.
2: Igen, mi is ezt vártuk előzetesen. Azért, hogyha 2 éve visszanézünk, szinte mondhatom azt, hogy könnyen tudtuk felülmúlni ezt a lett válogatottat, viszont azóta náluk az összes játékos szinte külföldön játszik. Nem nagyon történt az ő keretükben változás, hogyha a 2 évvel ezelőtti mérkőzéshez viszonyítok nálunk, viszont alig lehetett ugyanazokat a neveket megtalálni néhány poszton. Úgyhogy bár jóval hátrébb rangsorolt csapatról van szó, egyáltalán nem játszottak ők rosszul, és ezt az egész Európa-bajnokságon bemutatták, hogy igazából mindenkit meg tudnak lepni, és mindenkit alá tudnak csenni egy-egy szettet. Sajnos ellenünk még a győzelmet is sikerült.
1: Ez a mérkőzés 176 percig tartott, ami azt jelenti, hogy majdnem 3 óra, és ez alatt az idő alatt a magyar válogatottnak 6 meccslabdája volt, tehát 6 alkalma volt, hogy legyőzze ezt a csapatot. Ez nagyon komoly mentális teher, de ugyanakkor pedig, hogy idáig eljut a csapat, az is egy nagy dolog.
2: Igen, azért a német meccs után rendesen ki kellett takarítani a fejeket, hogy teljesen erre a mérkőzésre tudjunk fókuszálni. Erre a vezető stábbal is volt lehetőségünk, illetve csak mi lányok is próbáltunk segíteni egymásnak és beszélgetni erről, hogy hogyan lehetne felkészülni megfelelően erre a mérkőzésre. És szerintem egyébként jól is sikerült ez a felkészülés, hiszen tényleg ott voltunk a negyedik szett végén, ott volt a kezünkben, lezárhattuk volna ezt a találkozót. Itt pedig talán azt tudom mondani, hogy még nincs meg a megfelelő rutin ahhoz, hogy egy ilyen sorsdöntő pillanatban ne remegjen meg a kéz.
1: Pozóki Szedmák Rékával, a röplabda válogatott csapatkapitányával beszélgetünk, és a Szlovénia mérkőzés volt ennek a válogatottnak a záró találkozója. És itt egy nagyon furcsa nyilatkozatot tettél a találkozó után. Azt mondtad, hogy nem értem, hogy egy-két fejben az hogy csapódott le, hogyha körbenéztünk, csak energiavámpírokat láttunk. Nem volt senki, aki fel tudott volna nőni a feladathoz, és magával rántani a másikat. Ez a meccs is elment 3-0-ra. Itt mire gondoltál? Főleg az energiavámpír érdekelne.
2: Igen, hát ez ugye egy rögtön a pályáról megérkezve a mix zónában adott interjú volt. Itt azért nagyon-nagyon csalódott voltam. Igazából mindannyian azok voltunk, és ez főként arra utalt, hogy nem lehet úgy játszani, hogyha még annak se tudunk örülni, amikor pontot szerzünk. Tehát a röplabdában szerintem egy kritikus elem az, hogy hogyan helyezel nyomást az ellenfélre azzal, hogy a saját térfeleden hogyan viselkedsz. Ugye nincsen kontakt, nem tudom megrángatni az ellenfelet, hogyha éppen ki akarok adni magamból valamit. Itt mindent a saját csapattársainkkal kell úgymond lerendezni vagy megoldani. És egyszerűen az volt az érzésem ezen a mérkőzésen, hogy bármi történik, nincsen rá reakció. Tehát, hogyha oda mentem és megpróbáltam tényleg megrángatni valakit, hogy gyere, csináljuk, jó lesz, arra se kaptam reakciót, hogyha negatívan szóltunk mondjuk oda egymásnak, hogy figyelj, ezt a labdát meg kellene fognod, vagy ezt be kellett volna ütnöd, akkor arra se volt reakció, és erre gondoltam, hogy próbál adni az ember folyamatosan, és adni a csapattársának, és hogyha erre nem kap választ, akkor egyszerűen abba elfárad.
1: Nem lehet, hogy 4 vereség után mentálisan fejben már egy kicsit feladták a lányok?
2: Elképzelhető. Egy sportolónak szerintem sosem szabad feladnia.
1: legutóbbi 2021. augusztus 20-ai mérkőzés volt, amikor utoljára nyert Európa-bajnoki mérkőzést a magyar csapat, azaz több mint 5 évvel ezelőtt. És ebben 14 mérkőzést veszítettünk el, úgy, hogy rengeteg energiát fektet bele, mondjuk akár a Magyar Röplabda Szövetség is abba, hogy külső támogató bevonásával, TAO pénzek bevonásával népszerűsítse a röplabdát, és ugyanakkor vannak országok, ahol esetleg kisebb külső segítséggel is az utánpótlás fejlesztésével jobb eredményeket tudnak elérni. Mi lehet a kulcsa annak, hogy valahogy nem tudunk átlépni a saját árnyékunkon?
2: Ez nagyon nehéz kérdés egyébként, meg azért játékosként annyira nem látunk bele a háttérbe, hogy pontosan mondjuk a szövetség milyen munkát végez, vagy hogy milyen pénzek mozognak, úgyhogy erre a részre nem is nagyon szeretnék kitérni. Inkább arra, hogy nehéz megtartani a játékosokat. Hát, hogyha valaki mondjuk tehetséges, de mellette nagyon okos is, akkor többnyire a tanulást választja. Mert a röplabdában talán nem látják azt a lehetőséget, azt a kitörést, hogy hosszú távon... Igen, hogy hosszú távon ebből jól meg tudjanak élni, vagy eljussanak olyan szintre. Most már egyébként szerintem jobb a helyzet, mert Magyarországon is elég jó fizetéseket el lehet érni, de ehhez az kell, hogy valaki valamelyik top csapatnál gyakorlatilag kezdőjátékos legyen. És azért lássuk be, hogy sok külföldi van, nem olyan egyszerű ezt szerintem elérni, és amikor tényleg ott vagyunk, hogy van egy fiatal játékos, aki ott van mondjuk 18-20 évesen, és el kell döntenie, hogy akkor most ő tanulni szeretne, vagy játszani, mert nem mindenhol tudják megoldani sajnos egymás mellett a kettőt, akkor sokan a tanulás mellett teszik le a voksukat, és így gyakorlatilag korosztályok hiányoznak.
1: Magyarország a 26. helyen, a világranglista 26. helyén kezdte az Európa-bajnokságot. A ma reggeli adatok alapján ott tartunk, hogy 34. helyen vagyunk, ugye vesztettük a pontokat, nem úgy, mint Svájc például, akik a 30. helyen állnak, úgyhogy ők ki se jutottak az Európa-bajnokságra. Úgyhogy ez a mínuszpont az 5 vereséggel, ez most azt eredményezi, hogy veszélybe került a jövő évi 32 csapatos világbajnokságon való szereplésünk.
2: Gyakorlatilag kijelenthető, hogy nem csak veszélybe került, hanem szinte elúszott. Tehát vannak olyan csapatok előttünk, akik már nem játszanak több mérkőzést ezen a nyáron, nem fognak pontokat bukni, ahogy említetted, pontosan Svájc. Számunkra egyébként érthetetlen az, hogy nincsen az FIVB-nek egy olyan szabálya erre, hogy aki mondjuk a saját kontinentális tornájára nem jut ki, az egyszerűen nem tudom, az én fejemben nem fér össze, hogy juthat ki utána a világbajnokságra.
1: Vagy a finnek például, ők is előttünk vannak.
2: Így van. Úgyhogy ez most nagyon nem szerencsésen jött ki a mi szempontunkból. Fáj ez főleg úgy, hogy tényleg a lettek ellen gyakorlatilag a nagyon számolgatásukba belemegyünk, hogyha ott 3-1-re le tudtuk volna zárni ezt a találkozót, akkor könnyebben maradtunk volna az első 30 csapatba, ami pedig ugye azt eredményezte volna, hogy jövő nyáron mi is ott lettünk volna. Sajnos így most már szinte biztos, hogy csak itthonról fogjuk tudni nézni.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy milyen jövőt látsz ebben a fiatal, megfiatalított válogatottban, hogy 2 év múlva, ugye akkor is ebbé lesz, hogy nyerünk legalább egy meccset, mert hogy ha pozitív oldalról tekintjük, akkor ez egy megfiatalított válogatott, és 2 év múlva szerezhet akkora meccsrutint, versenyrutint, hogy akár meg is állhatja a helyét a következő Európa-bajnokságon.
2: Szerintem elsősorban az kell, hogy azok a játékosok, akik most itt vannak, megmaradjanak. Tehát, hogy egy olyan mag alakuljon ki ebből a fiatal generációból, akik éveken keresztül együtt tudnak dolgozni, és ne egy ilyen rotáció legyen, hogy éppen most 5-6 játékos nem jön, és akkor még fiatalabbal kell pótolni, vagy nem is tudom. Szeretném, hogy divat legyen Magyarországon válogatott játékosnak lenni, mert szerintem egyelőre nagyon sokan nem így gondolják, és ez nagyon szomorú.
1: 2 év múlva az Európa-bajnokságot szerinted ugyanezzel a szövetségi kapitánnyal kezdheti meg a magyar női röplabda válogatott?
2: Jelen pillanatban élő szerződéssel rendelkezik Alessandro, úgyhogy ha ezen nem változtatnak, akkor akkor igen.
1: Vele milyen egyébként dolgozni, mert a nyilatkozatai alapján én minden meccs után azt éreztem, hogy egy kicsit leszeretné venni a terhet a játékosoknak a válláról, és inkább próbált pozitív maradni, és azt mondani, hogy majd a következő meccsre kijavítjuk ezeket a hibákat. Tehát én úgy érzem, hogy ő nem hibáztatta a csapatjátékosait, vagy ha igen, akkor az csak zárt körben.
2: Így van, azért ő ezt sokszor elmondta, hogy ő egy olyan típusú pedagógus, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ő mindig saját magában próbálja keresni a hibát, tehát nem szeretné kihelyezni ránk a terhet, és ezt nekünk is többször elmondta, hogy mi az a hiba, ami nála nem számít hibának például, vagy mi az a hiba, ami nagyon sokba kerül a csapatnak, és ezek alapján ő mindig próbálta a pozitív oldalról megfogni a dolgokat. Természetesen, amikor kellett, akkor ugyanúgy leszidott minket, vagy elmondta az őszinte véleményét akár négy szem közt egy játékosnak, vagy csapatszinten is, de ettől függetlenül ő azért próbált velünk mindig pozitív maradni.
1: Nyilván szövetségkapitány dolga, de Kis Gréta és Glembowski Zóra hivatalosan ugye sérült volt, de nem fértek be egyikük se a keretbe, pedig a dánok és a belgák ellen ott voltak a mérkőzésen. Ővelük mi lett?
2: Mind a ketten térsérüléssel bajlódnak. Hogy pontosan mi volt a kommunikáció a lányok és a szövetségi kapitány között, erről nem tudok. Biztos, hogy szükségünk lett volna rájuk.
1: Ha már a fiatalitásnál tartunk, ugye a center játékunkban a legrutinosabb az a 22 éves Krumpa Liz, de a 18 éves Cserekje Zsófia volt a legkiemelkedőbb a maga 194 centével. Akár néhány év múlva ők is mehetnek a török vagy az olasz élvonalba. Az szerinted segítené a magyar röplabdát, hogyha a legjobbjaink mondjuk Olaszországban, Lengyelországban, Törökországban pallérozódnának?
2: Biztosan igen. Azért most nehéz ezt tisztán látni, mert jelen pillanatban azért nagyon sok olyan játékosunk van, akik mondjuk 20 éves kor alatt vannak. Tehát hogyha megnézzük az egész csapat átlag életkorát, akkor egy ilyen 21 év körül vagyunk. Nehéz elvárni azoktól a játékosoktól, hogy ilyen fiatalon külföldre menjenek, de hogyha a következő években ezt sikerül elérniük, akkor az egyénileg is nagyon sokat fog tudni nekik segíteni, illetve csapatszinten is nagyon sokat tudunk belőle majd profitálni.
1: Ugye most német Anett játszik Olaszországban, hogyha jól tudom, és érdekesség, hogy a németeknél nem egy, hanem 6 játékos van az olasz bajnokságban. Ez valamennyire érződött az ő játékukon? Van egyfajta kultúrája az olasz röplabdának?
2: Igen, nagyon gyors játékot játszottak. Talán ez az, amit a legjobban ki tudnék emelni, hogy tényleg nagyon gyors volt. Nehéz volt olvasni mondjuk a mi centereinknek akár az ő feladójukat. És erre megpróbálhatunk felkészülni, de amíg az mi edzésünkön ez nem így működik, amíg a mindennapi munkában nem tudunk így dolgozni, addig nagyon nehéz, főleg ilyen rövid időn belül ilyen sokszor felvenni a ritmust az ilyen gyors játékot játszó csapatok ellen.
1: Mondtad, hogy nem nagyon tapasztaltál a szlovén meccsen visszajelzéseket, tehát az arcokon nem láttad azt a fajta lelkesedést. Egyébként, amikor a lányokkal össze voltatok zárva, akkor meccsről meccsre hogy dolgoztátok fel a történteket?
2: Az első két meccs után szerintem nagyon sok feldolgozni való olyan szempontból nem volt, hogy tényleg pozitívan álltunk hozzá, és azt láttuk, hogy oké, nem sikerült szettet nyerni, de ennek ellenére ott vagyunk a legjobb csapatoknak a sarkában. Utána a német meccs után azért nagyon nehéz volt, tényleg ott több találkozót is be kellett iktatni, hogy kicsit rendezni tudjuk a sorainkat. A lett mérkőzés meg után pedig egyenesen nagyon-nagyon nehéz volt.
1: Te hogy dolgoztad fel csapatkapitányként?
2: Jól kisírtam magam első körben, ugye ott már biztos volt, hogy a továbbjutásra nincsen lehetőségünk, illetve azt is, ha szívemre teszem a kezem, akkor láttam, hogy a világbajnokságra való kvalifikációhoz egy nagyon erős szlovén válogatottat kellett volna megvernünk, és már akkor is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, de próbáltunk meghúzni egy vonalat, hogy évfélig lehet szomorkodni, és onnantól kezdve pedig mindenkinek a következő mérkőzésre kell fókuszálni.
1: Mozoki Szedmák Rékával beszélgetünk, röplabda válogatottunk csapatkapitánya, aki visszatér a Vasasba, és hát elég komoly kihívások várnak rátok. Hogyha jól néztem, akkor a Bajnokok Ligájában a Fener, a Sandici Milano és a francia Le Valois vár a Vasasra. Milyen gondolatokkal vágsz neki a bajnokságnak, bár még van idő a rajtig?
2: Már nagyon izgatott vagyok. Egyelőre még szokom Budapestet újra, legalább 10 éve nem játszottam itthon, úgyhogy bármint, hogy Budapesten itthon, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon várom. Tényleg nagyon sok kihívás lesz ebben a szezonban, nagyon sok mérkőzést fogunk játszani. Nem titkolt cél, ugye, hogy a jó szereplés az továbbra is megmaradjon, és szeretnénk ezt a nemzetközi porondra is továbbvinni, tehát nagyon nehéz csoportunk van a Bajnokok Ligájában, de ennek ellenére elérhető közelségben van szerintem egy továbbjutás a csoportkörből.
1: Az, hogy tulajdonképpen évről évre csak néhány csapat versenyez az NB1, az Extraliga bajnoki címért, az jót tesz a magyar női röplabdának, vagy jobb lenne, hogyha 3-4-5 csapat is versenyben lenne? Most is akkor ne beszéljünk arról, hogy a Vasas 2 csapattal indul az első osztályban.
2: Biztosan jobb lenne, hogyha több olyan csapat lenne, aki fel tudná venni itt a végén az érmekért a kesztyűt. Azért ezt jó látni, hogy ez a 3-4 csapat folyamatosan ott van, és váltakozik, hogy éppen ki van fölül. Most nyilván az utolsó években a Vasas nagyon jól teljesített, de elég csak visszagondolni a tavalyi szezonra, és láthattuk, hogy a Magyar Kupában tudott másik csapat is meglepetést okozni. Úgyhogy nem lehet igazából nyugodtnak lenni, mert mindig annak a legnehezebb, aki az előző évben jó eredményeket ért el, mert mindenki őt akarja megverni.
1: Nem csak Lengyelországban légióskodtál, hanem Romániában is, és most mégis visszatértél. Nagyon fiatal vagy még, tehát még elég sok idő van előtted. Miért döntöttél úgy, hogy a Vasasban, kvázi a nevelő egyesületedben folytatod?
2: Egyrészt nagyon szimpatikus volt az, amit Sarlós Márton felvázolt, hogy mit képzelnek el a következő ciklusra. Ugye a Vasas is túl van most egy edzőváltáson, és egy teljesen új szakmai stábot építenek. A játékos állomány is részben kicserélődik, úgyhogy olyan lányokkal fogok együtt dolgozni, akikkel korábban is esetleg volt lehetőségem, illetve a válogatottban is nagyon sokan csapattársaim voltak, úgyhogy ez is nagyon szimpatikus volt. Illetve az elmúlt 2 év nagyon sokat kivett belőlem lelkileg. Nem olyan egyszerű távol lenni a családtól ilyen hosszú ideig.
1: Hogy beszélsz lengyelül?
2: Hát...
1: Engedjük el?
2: Igen, szerintem igen. A román az jobban ment, a lengyel elég bonyolult. Ennek ellenére egyébként Lengyelországban minden edzésünk lengyelül volt, minden videózás lengyelül volt, úgyhogy már nagyon sok mindent megértek, beszélni azért még mindig nem tudok.
1: Te, aki légióskodtál, mit szólsz ahhoz, hogy a magyar csapatok ugye azzal próbálnak az élvonalhoz fölzárkózni, hogy idegen légiósokat alkalmaznak? Tehát, hogy te, aki az egyik oldalon is voltál, most magyarként, magyar csapatban mi a véleményed a légiósok alkalmazásáról?
2: Szerintem nincs probléma azzal, hogyha valaki légiósokat igazol. Azzal nagyobb probléma van, hogyha olyan légiós veszi el a helyet a tehetséges magyar lányoktól, aki nem feltétlen tud többet nyújtani. Tehát akitől nem tud tanulni a fiatal magyar játékos, akire nem tud felnézni, az nem feltétlen viszi előre a magyar röplabdázást. Hogyha van olyan, aki ténylegesen nagyon jó színvonalat képvisel, és el tudnak akár lesni a fiatalok tőle bizonyos mozdulatokat, vagy akár csak a gondolkodásmódjából tanulni, az szerintem nagyon sokat számít. De talán ez a legfontosabb, hogy meg tudják szűrni azt, hogy kit hoznak ide légiósnak.
1: Most, ha ránézel a képernyőre, Törökország játszik Azerbajdzsánnal. Milyen gondolatok járnak a fejedben?
2: Sajnálom, hogy mi már nem vagyunk ott. Nagyon jó volt tényleg ezt az élményt átélni. Főleg a török csapat ellen elképesztő volt. Kicsit sajnálom Azerbajdzsánt, mert azt gondolom, hogy nem sok esélyük lesz a mai mérkőzésen, de ennek ellenére nagyon jó lenne ott lenni.
1: És mire számíthatunk a Vasastól, akik veled állnak fel?
2: Remélem, hogy sok szép győzelemre és minél fényesebb érmekre.
1: Bozóki Szedmák Réka, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Belgiumba szerződött Balogh Botond. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán. Gyengén felhős az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata. Az együttes az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett. Utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizár Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő szemétől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggessze a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. Törvénymódosítással szigorítanák a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége, az aranyszínű sárgaság elleni védekezést. A javaslat szerint növényegészségügyi zárlat esetén nem kaphatna kártalanítást az a termelő, aki nem teljesíti az előírt védekezési kötelezettségeket. A fertőzés jelentősen csökkenti a szőlőtőkék terméshozamát, és akár teljes ültetvények pusztulását is okozhatja. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a panellakásoknál 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, még a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárlók. Másfél évnyi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy tiszakécskei férfit, aki 150 tonna veszélyes hulladékot tárolt a tanyáján. A 60 éves férfi műanyagot, fát, fémet, hulladékká vált gépjárművet, gumiabroncsokat, alkatrészeket, valamint kiselejtezett elektromos berendezéseket halmozott fel ipari mennyiségben. A férfi és védője enyhítésért fellebbezett.
0: Közlekedés.
6: Három személyautó koccant az M6-os Pécs felé vezető oldalán, a 100 halombattai észak csomópontjánál. A 24-es kilométernél a helyszínelés idejére a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perc múlva 3/4 hét. A KNTH Ligában a női kézilabda NB1-ben egy fél időnyi játék után Eto-Neka 17-12. A röplabda Európa-bajnokságon a hölgyeknél a negyed döntőbe jutásért Törökország-Azerbajdzsán 20-10. A negyed döntőben a török-azeri mérkőzés továbbjutója a németekkel találkozik majd. Mi pedig focival folytatjuk, mert hogy a Soroksár 6-0-ra verte a Csákvárt a hétvégén, úgyhogy már 3 ponttal vezet a Kecskemét előtt a labdarúgó Merkantil Bank Ligában. A sárga-feketék eddig 6-ból 5 meccset megnyertek, egyet pedig döntetlenre hoztak. Tavaly decemberben vette át a csapat irányítását a korábbi válogatott védő Korolovszki Gábor, akivel a mostani sikeres idény kezdett kapcsán Szabó Bence beszélgetett.
2: Nem tudom, gondoltad volna, amikor decemberben ezt a csapatot átvetted, hogy ez az együttes az NB2-nek az élén fog állni, úgyhogy a Kecskemét előtt vagytok 3 ponttal. Mennyire voltál magabiztos, amikor belevágtál ebbe a munkába?
3: Hát ezt nem gondoltam volna, hogy nyilván 6. forduló után elsők leszünk, attól függ, hogy ez még, tehát ez nagyon-nagyon messze van a vége, még a fele is messze van, de azt sem gondoltam volna, hogy a tavasszal, meg az utolsó előtti fordulóban maradunk bent, szóval ezt így az igazság valahol a kettő között van, tehát se nem vagyunk a rosszak, mint aminek voltunk tavasszal, se valószínűleg nem vagyunk olyan jók, mint amilyenek a tabella alapján vagyunk most. Ez egy jelenlegi állapot, a csapat tényleg egész jól néz ki, jó morál van, jó öltöző van, nem, ezt nem gondoltam volna egyébként, de még egyszerűen azt sem gondoltam volna, hogy 14 mérkőzésen keresztül idegeskedni, hogy a csapatban marad-e vagy nem tavasszal.
2: Én azt szoktam nézni az interjúidban, amikor a mérkőzés után nyilatkozol, hogy kritikus vagy még a győzelmek ellenére, és ez mennyire tudatos?
3: Hát nem tudatos, nem szándékosan csinálom, van egy elképzelésem, hogy mit szeretnénk játszani, ez az elképzelésem meg volt tavasszal is, tavasszal nyilván kicsit más volt a szituáció, és nekem is kellett alkalmazkodni. Szeretek a földön járni, edzőként szerintem ez nagyon fontos, hogy nem is a mának, hanem az órának meg a perceknek kell élni, mert holnap már vagy másfél óra múlva, vagy egy óra múlva már más történik, és úgy tudom szerintem a csapatomat és magamat is a földön tartani, hogyha nem hiszük egyébként egy jó mérkőzés, vagy egy jó félidő, vagy egy jó 10 perc után, hogy milyen jók vagyunk. Mondom, még egyszer nem vagyunk rosszak, ebben biztos vagyok, de olyan jók se vagyunk, mint ami történik, és ezt szerintem nekem kell legjobban kontrollálni. Nekem is vannak kontrollálós embereim, azért a mellettem, jobbra, alattam, fölöttem, mindenhol, de én magamat kell a legjobban kontrollálni, meg a csapatomat is, és egyre úgy néz ki, hogy ez egész jól működik.
2: Hogyha nagyobb képet vonunk a te pályafutásodról, akkor talán jobban megérthetjük a jelenlegi helyzetet itt Soroksáron, és akár a szakmai munkádat is, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk a pályádról. Ugye neked van egy fradi kötődésed utánpótlásból, ez a jelenlegi munkádban az ugye azért érződik, hogy a Ferencvárossal ugye van egy ilyen kapcsolat. Ehhez te hogyan álltál már így akár fiatal korodtól kezdve, mennyire voltál fradista?
3: Az első részére válaszolni, 10. éve vagyok edző a Ferencvárosnál, ugyanis most is a Ferencvárosnak vagyok az edzője, Ferencvárossal van szerződésem, nem a Soroksár, Soroksárral is, de a Ferencvárossal van szerződésem, de 10. éve van most, és egyébként én 7 éves koromtól 17 éves koromig 10 évek keresztül a Ferencvárosban nevelkedtem, mint utánpótlás játékos, onnan mentem aztán tovább. Tehát én nekem nagyon nagy kötődésem van a Ferencvárossal, és a bátyám is, aki 6,5 éve idősebb, ő is a Ferencvárosban nevekedett, tehát mi a Népligeti utánpótlás központban minden fát, minden bokrot és minden füvet és minden öltözőt ismerünk kívülről belülről, hiszen mondom még egyszer, a bátyám is ott játszott 10 éven keresztül, és én is. Aztán 17 éves koromtól onnan elkerültem, és az úgy hozta a sors, hogy 20 évvel később, 30, hát nem 37, de az is a tudom, hogy 37 évesen, talán pont 37 évesen, tehát akkor 20 évvel később visszakerültem U12-es edzőként, a Madarász Ádám, aki most a felcsapatnak a keretében játszik, annak a korosztálynak voltam az edzője, és onnantól kezdve voltam U12-es edző, U13-as, U15-ös, Tóth Alexé korosztálya, Manner Balázs korosztálya, U15-ös, U16-os, U17-es, és aztán még NB3-ban voltam 3,5 évig edző, mielőtt ide kikerültem, tehát hogy a Ferencvárossal nekem játékosként is és edzőként is van kötődésem. Játékosként felnőtt szinten nem játszottam a Ferencvárosban, csak a tartalmi csapatban játszottam egy pár meccset.
2: Ezeket mennyire csalódás adott esetben, vagy ezzel kapcsolatban hogyan érzel?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden fradi játékosnak, utánpótlásjátékosnak az álma az üllői út. Nekem ez nem adatott meg, szerintem nem csak rajtam múlott, sőt, de az is lehet, hogy rajtam múlott, mert lehet, nem mondom elég jó, tehát ezt kritikusan kell látni. Fájó nyilvánvalóan, de nem azért, tehát nem úgy fájó, hogy miért nem történt meg, hanem nem adatott meg ezért vagy azért. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam vissza, vagy rengeteget, vagy talán még többet kapok vissza azzal, hogy abban a klubban, dolgozhatok nap, mint nap, 10 éve most már, mert ez is annak a klubnak egy része. 10 éve most már, ahol egyébként nevelkedtem, ahol rengeteg élmény és a futball legelső élményei kötnek, aztán ellenfélhetősként sokszor jöttem vissza az Üllői útra, az egy más mentális meg idegrendszeri állapot. Persze, hogy fájó, hogy persze, hogy hiányzik az életemből, de hát nem hozta ezt a sors, mást hozott. A pályafutásom alapvetően így sem olyan rossz, tehát, hogy hiányzik az érzés belőle, meg édesapám, aki már nagyon régóta nincs itt, ő biztosan nagyon büszke lett volna akkor, ha már akkor se lett volna itt, hogy lássa, vagy hallja, vagy tudja, hogy a fia ezt megcsinálta, vagy ez megtörtént a fia életében. Nem történt meg, így is olyan kerek, amilyen kerek a pályafutásom ettől függetlenül.
2: Igen, ugye a Magyarországon, hogyha a legnagyobb sikerédet nézzük, akkor bajnok és kupagyőztes voltál az MTK csapatával, oda kerültél el. Ugye egyfajta, talán mondhatjuk azt, hogy ez a Soroksár is egy utánpótlás nevelői munka valamelyest, amellett, hogy egyébként nyilván ez egy profi NB2-es csapat. Ott az MTK-nál ugye ők híresek az utánpótlás nevelésről, ott ezt mennyire láttad már, és abból mennyit tudsz meríteni, így, amit a pályafutásod során láttál fiatalon?
3: Hát utánpótlás nevelésben ugye nem láttam bele, annak idején, amikor az MTK-ban igazoltam, akkor az engem az utánpótlás csapatba hívtak, oda nem akartam menni, és aztán pedig a Garami Józsi bácsi, aki ugye nemrég hunyt el, Isten nyugosztalja, ő az, aki egy Fradi MTK ifi meccsre kijött, és ő mondta, hogy már pedig mindenképpen szeretné, hogy csatlakozzak az MTK-hoz, csak a felnőtt csapathoz, és akkor a felnőtt csapathoz csatlakoztam, a ma mellettem vagy velem szemülő Farkas Attila pályaedzőmvel, illetve Tímár Krisztián, aki a Kecskemét edzője, meg egy pár fiatallal, akkor az MTK felnőtt csapatában játszottunk, tehát igen, az MTK a jellemző volt már akkor is az, hogy a fiatalokat próbálták minél előbb beintegrálni a felnőtt futballba, és minél előbb őket futballistává nevelni, vagy futballista váljon belőlük. Ezt láttam, utánpótlás nevelésüket nem láttam nyilvánvalóan, de azt tapasztaltam, hogy a fiatal játékosok, ahogy én is, tehát aztán látjuk azóta is, hogy mennyi fiatal játékos került aztán fel, hogy lett belőle futballista. Ők az utánpótlás képzésben, hát azt nem mondom, hogy én lejárnak, vagy nem, azt nem mondom, hogy én lejárnak, de hogy úttörők voltak, és az első között voltak, az biztos.
2: Az edzői tekintély szempontjából az mennyire tesz téged hitelesebbé, hogy te egy külföldön is játszottál, illetve válogatottban is 6-szor pályára tudtál lépni. Ez mennyit számít egy fiatal labdarúgónál, amikor beszélsz hozzá?
3: Hát egy fiatal labdarúgónál szerintem sokat. Egy idősebbnél, a Soroksári öltözőben ez 10 percig tart. Tehát, hogyha a hülyeséget mondok, akkor azt hiszik, hogy soha nem láttam labdát az életembe. Szóval a játékos pályafutás az sokat segít, de csak segíthet az elején. De hogyha mondom a hülyebb dolgot, akkor biztos, hogy nem segít. Fiatal játékosoknál el tudom mondani, aki még ugye 14-15-16 éves, hogy figyelj, hidd el, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, mert amikor én is voltam focista, akkor tudok azzal például, az nem az, hogy milyen jó játékos voltam, hanem az, hogy a tapasztalatom azt mondatja velem, hogy. És akkor a játékos volt, akkor a fiatal játékos jobban felnéz rád, ez tény és való. Egy darabig, ott is azért a fiatal játékosnak is van esze, meg lelkivilága, meg önérzete, és hogyha nem azt mondod, ami kéne, vagy rájön arra, hogy egyébként játékosként lehet jó volt, de edzőként fogalmad nincs, miről beszélsz, akkor azért megbúsz gyorsan. Felnőtt szinten meg szerintem azonnal, tehát arra azért figyelni kell, hogy nem szabad olyat mondani, ami nem valós vagy nem igaz.
2: Hogyha így a pályafutásodra visszatekintesz, ugye ezt mondtad, hogy ez a Fradi ez hiányzik belőle, de azért ugye voltál külföldön is bajnok, tehát ezzel így elégedett lehet az ember?
3: Nagyon nagy tehetségnek voltam kikiáltva, ezt így nagyon nagy képpen mondhatom, mert hogy nem én kiáltottam ki magamat, hanem engem kiáltottak ki nagy tehetségnek. Talán tehetséges is voltam, és ugye voltam Spanyolországban is egy évet, egy elég nagy csapatnak voltam, a B csapatnak voltam a játékosa.
2: Hát azért mondjuk ki, a Real Madridról beszélünk.
3: Ezt ugye kétféleképpen lehet megközelíteni, ugye úgy, hogy na neki se sikerült, vagy az, hogy hát az életből a futballista. Vannak olyan pillanatok, amikor leülök egy kávéra, és gondolkodok, hogy milyen jó lett volna egyébként még játszani még egy évet kint, vagy még kettőt, vagy esetleg játszani első osztályba is, vagy nem tudom, vagy nem Cipruson futballozni aztán később, hanem más országban, de hát valamiért ez történt. Én nem vagyok. Hogy mondjam, van egy 2,5 éves kisfiam, remélem, hogy focizni fog, és ha elfogja azt én, amit én fogok elérni, akkor nagyon-nagyon boldog és nagyon könnyen szemmel fogok rágondolni. Biztos lehetett volna ebben több is, de a nagyon nagy siker és a nagyon nagy kudarc között szerintem nagyon-nagyon vékony vonal áll, tehát hogy lehettem volna simán nem NB1-es játékos is, azért mégiscsak futballoztam nagy csapatokban itt Pesten, voltam kupagyőztes, voltam bajnok, voltam szuperkupagyőztes. Ezeken a meccseken pályára is lépegettem, azért Cipruson is voltam bajnokkupagyőztes és szuperkupagyőztes. Emlékeznek is, nem szerettek is. Persze ez Ciprus, az nem Németország, és nem Anglia, és nem Spanyolország, de tehát mindenki nem lehet Gera Zoli, meg mindenki nem lehet Szoboszlai Dominik. Én a karrieremet már régességet elengedtem, amióta edző vagyok, azóta csak arra vagyok összpontosítani, és arra koncentrálok, hogy edzőként a lehető legjobb legyek, és ez se azt jelenti, hogy Ancelottit meg Mourinhót fogom megdönteni, vagy még magyar edzőket sem. A saját szintemen érjem el azt, amit el tudok érni, és játékosként én alapvetően így nem azt, hogy meg vagyok elégedve, mert nem, de nem siránkozom azért, hogy miért nem értem el ezt meg azt, mert hogy alapvetően azért értem el a dolgokat.
2: Ez az edzőség egyébként mikortól volt ott előtted, mikortól gondoltál erre? Mert ugye most itt, ahogy így beszélsz, eléggé határozott lehettél játékos korodban is, tehát ezt gondolom már adott esetben rutinosabb labdarúgóként már bőven így a társakkal kapcsolatban is utasíthatta őket, bár mondjuk itt most csóváltad a fejed.
3: Hát ez nagyon érzékeny téma, mert nagyon sok nagyon sok barátom volt a pályán, mert igen, szerettem beszélni és irányítani. Talán nem is láttam a játékot rosszul, mint játékos, csak talán kicsit többet foglalkoztam a beszéddel, meg az irányítással, mint a saját játékommal. Egyébként edző, 12 éves korom óta szeretnék edző lenni. Én a Ferencvárosban, amikor játszottam, utánpótlásban a Kaszás Pali bácsi keze alatt, aki nagyon sok-sok évtizeden keresztül volt edzője a Ferencvárosban. Én azóta szeretnék edző lenni, azóta van gondoltam arról, hogy ezt hogy csinálnám, mint csinálnám, szóval régóta készülök rá. Egyes barátaim szerint, játékostársaim szerint túl korán kezdtem ezt az edzősködést már játékosként is, biztos, hogy ez így van, de én módszeresen készültem erre, hogy ezt én szeretném csinálni, úgyhogy nagyon régóta, és amióta még aktív játékos voltam még Cipruson, 2010-ben a Bayer Sunset leraktam Angliában, és azután pedig, amikor hazajöttem Ciprus, utána pedig készültem, és utána 15 évvel később, ugye tavaly kaptam meg a Pro Licenset, végeztem az A-Licenset, a Pro-t, a testvérségét, egyetemen az alap és a mesterképzést, tehát hogy én tettem érte, hogy ez megtörténjen, illetve hát voltam edző megye egyben is 4 éven keresztül, tehát én tényleg ahogy csak tudtam és ahogy csak lehetett, én próbáltam edzősködni, hogy szerezek tapasztalatot és tudást.
2: A család ezzel kapcsolatban elfogadó volt?
3: Hát én szingli voltam sokáig, tehát ugye ebben nem volt nagyon nagy appellátum. Nyilvánvalóan a családom megérti, hogy nekem az életem, és hát ez egy nehéz balansz. Van, aki ugye azt mondja, hogy a kettő együtt nem, egy család meg edzősködés nincsen. Meg kell találni az egyensúlyt, néha nekem, néha a páromnak. Ez nem könnyű, de hát megtaláljuk.
2: És akkor beszéltünk már róla, meg te is említetted, hogy végül is visszakerültél a Ferencvároshoz az utánpótlásba. Ez a fölfelé lépdelés edzőként, ez hogyan zajlott az elmúlt időszakban?
3: Hát ugye ez úgy van nagyjából, hogy egy-egy edző dupla korosztályokat csinál, tehát úgy csinál a dupla korosztályt, hogy ugye viszi a saját korosztályt, és aztán viszi azt a korosztályt még egy évig, aztán visszaforog esetleg újra az egy éve fiatalabbakhoz. És hát azért az gyorsan kiderült, hogy talán az, hogy nem vagyok teljesen hülye a focihoz, de az is, hogy nem a, hogy mondjam, hogy nem a stílusom, meg a karakterem, meg a habitusom nem a legkisebbekhez való. Bár nem hiszem, hogy nem szerettek, biztos sokan szerettek, meg aztán biztos sokan nem is szerettek, de ez kiderült azért ott az edzőnek, és nyilván nagyon-nagyon bölcsen és nagyon korrekt döntéssel mondták, hogy azért lépdeljek fölfele. Egyrészt derüljön ki az, hogy van-e affinitásom hozzá, másrészt meg 10 éves gyerekeket ne kergessek álmatlan éjszakák tömkelegébe bele. Úgyhogy lépdeltem fölfelé, és hány istenek kaptam egy nagyon-nagyon jó korosztályt, a Manner Balázs, Tóth Alex korosztályt, akivel sikerült U16-ban, ezüstérmes 17-ben, U17-ben pedig bajnokságot nyerni, és akkor az ugye picit megnyitotta jobban a kapukat, akkor az NB3-as pozíciót felajánlotta a Ferencvárost, nyilvánvalóan óriási büszkeséget, tisztelettel elfogadtam, és akkor ott dolgoztam éveken keresztül, mondom 3,5 éven keresztül, ott is egész jól tudtunk együttműködni a stábbal és a csapattal, ott is a Tóth Alex ugye ott játszott még 1,5 éven keresztül, meg a Manner Balázs, meg a Bagi Ádám, meg a Lisztes Krisztián, én alattam nem dolgozott másokat, de tehát mindenki azért átlépdesett az NB3-as csapaton, aki aztán később NB1-be vagy Ferencvárosban játszott. Szerencsém volt ezekkel a srácokkal dolgozni, és hát nagyban segítettek ezek a srácok ahhoz, hogy edzőként tudjál fejlődni, és aztán jött egy ilyen lehetőség, hogy a Ferencváros ezt a soroksári lehetőséget nekem felajánlotta. Na hát nem nagyon sok edző kihagy az utánpótlás korosztályt, meg is értem őket, nyilvánvalóan az egy teljesen más munka. Köszönő viszonyban is az utánpótlás edzősködés a felnőtt futballal, semmi összefüggés nincs a kettő között.
2: Nem tesz jobb edzővé?
3: Na, hát ez egy érdekes kérdés, ezt akartam mondani, hogy jobban átlátod a folyamatokat, az biztos, hogyha utánpótlás tapasztalatod van, de rengeteg utánpótlásban nem dolgozó edző lett, nagyon sikeres és jó edző felnőtt szinten, mert a felnőtt futball azt azért ki kell mondani, hogy ha tetszik, ha nem, az az eredményről szól. Tehát egy fiatal játékos játszik, vagy idősebb, hogy te 3 védővel játszol, vagy egyel, vagy védő nélkül játszol, az teljesen mindegy, neked nyerned kell. És valakinek van ahhoz van érzéke, hogy átlássa, hogy a felnőtt futballban azon a mérkőzésen, azon a meccseken mire van szükség egy felnőtt öltözőbe, hogy kell beszélni egy idősebb játékossal, mit kell tőle elvárni, mit nem kell tőle elvárni. Akinek ez van érzéke, és ezt nagyon tudja, annak nem szükséges az utánpótlás futball, és nem is lehet mindenki utánpótlás edző, nem is áll mindenkinek jól, és nem is hasznos mindenkinek. Mint ahogy nem lehet mindenki is a felnőtt edző, és nyilván ez még rám is lehet, hogy igaz, tehát azért nem kell elájulni azért, mert 21 meccs óta vagyok az NB2-es mezőnyben. De biztos vagyok benne, hogy maga tudást, tapasztalatot és folyamatoknak az átlátását segíti, az utánpótlásban dolgozol. Ott van aztán egy nagyon-nagyon kemény vonal, hogy elhatárolódsz attól, hogy el tudsz határolódni attól, hogy utánpótlásból jössz, utánpótlás játékosok vannak a csapatodban, mint felnőtt edző, de neked hétről hétre az eredményt is kell produkálni. Nem bújhatsz a mögé, hogy igen, de fiatal játékosom játszik. Ha csak a klubban van filozófia, meg van koncepció, de ez már egy hosszabb téma, ez egy hosszabb beszélgetés. Segíthet az, hogyha egyébként voltál utánpótlás tapasztalata rendelkezel, vagy tudással rendelkezel, de a felnőtt fociban, minek után az eredmény a fontos, az is jó edző tud lenni, aki soha életében nem látott U17-es meccset, viszont a felnőtt futballt meg jobban érzi.
2: Ugye te egy védő voltál alapvetően, a védőjátékosoknak mennyire okoztál több álmatlan éjszakát, mint a támadóknak?
3: Ja, mert mint a játékosaimnak? Kritikus vagyok a támadókkal szemben is. Próbálom, sok nagyobb tapasztalattal beszélek a védőkkel, vagy a védőkről, meg a védőknek jobban tudok talán észt osztani, mondjuk inkább így, de a támadókkal is nagyon kritikus vagyok, pontosan azért, mert belénk még azt nevelték, hogy a védő nem hibázhat, a támadó meg igen. Én meg ezt nem így látom. Mind a két játékos hibázhat, és egyik sem hibázhat, ha úgy alakul. Úgyhogy valahogy mindenkire úgy odafelni, hogy kell, de a védőknek biztos, hogy jobban tudok segíteni, mint a támadóknak, ez egyértelmű.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit a mostani idényről, meg hát alapvetően ugye arról is, hogy hogyan alakult ki ez a keret, mennyire volt ez a nyári időszak mozgalmas Soroksáron.

0: visszajön hétvégenként, az nyilvánvalóan kezdőként játszik, aki pedig ide van rakva fél évre, egy évre, hogy feljön, az pedig dolgozik minden napokban, és a hétvégére úgy készül, hogy a munkájától függően, lehetőségétől függően játszik, vagy nem játszik. Ugye ez régebben is így volt, és most is így van. Okoz fejfájást, de ma Magyarországon mindenkinek okoz egy fejfájást, hiszen minden, vagy a nagyon sok MB2-es csapat, nem mindenkinek van koncepciója, és van kooperációja más NB1-es csapatokkal, vagy más nagy klubokkal, utánpótlások csapatok fejlődése, meg a játékosok szemszögéből. Tehát, hogy ez nem nehéz, a keretet alakítani mindig nem nehéz, hanem inkább a keret, hogy működik-e, az a nehéz, mert azt az ember nem tudja. Nyáron ugye nyilvánvalóan ez nem titok, az NB2-es csapatoknak azért volt gondja bőven, mások a költségvetések ma NB2-ben, mint voltak tavaly, drasztikusan mások, és ez azért a futballt megnehezíti, hogy ezt a szót használom leginkább, de ez nekünk is így, ez velünk is így van.
1: Mondj, ilyen szempontból kevésbé érint, hogy egy ilyen komoly csapat van mögöttetek, mint a Fradi?
0: Én ezt nem tudom, mert a számokat én nem látom, meg nem is az én dolgom. Én azt akarom inkább ezzel kapcsolatban mondani, hogy Soroksár a munka és a nyugalom szigete. Tehát itt igazából azt várják az embert, hogy dolgozzon, építsen játékosokat, ne essen ki, tehát az nem is, az teljesen egyértelmű, építse játékosokat, és egyébként építse egy csapatot. Most ez így karöltve nem egy könnyű feladat, de ha a nyugalom megvan, és itt olyan nyugalom volt tavaly, idén tavasszal, és amikor három forduló volt hátra, és még mindig nem voltunk a vonal fölött, nem voltunk matematikailag teljes mértékben, akkor is nyugalom volt.
1: És te mennyire voltál nyugodt ilyen helyzetben?
0: Ja, hát én nem, de az edzői pálya az nem a nyugalomról szól. Aki nyugodt akar lenni, az menjen szaunázon, az ne edzősködjön. Szóval itt olyan nyugalom és olyan koncepcióban gondolkodik a Ferenc Vas és a Soroksár is, ami ugye ebből a szempontból egy is ugyanaz, hogy a folyamatokat, ha látják, hogy egyébként a játékos dolgozik, az edző azért nagyon nagy hülyeséget nem csinál, akkor hisznek abban, hogy ez fog működni, és mindig van egy százalék, vagy kettő, vagy ott, vagy tíz, ami miatt nem fog működni valamiért, és nem működik, de nem ebbe hittünk, abba hittünk, hogy fog működni, amit csinálunk. Hálásnak működött is, de visszatérve a kérdésedre, ez nem egy könnyű dolog, de ez a Ferencvárosnál sem könnyű. Tehát a Bori Balázsnak sincs könnyű dolga, mert ő neki meg 25 egót, vagy 25 magyar, fiatal, idősebb, külföldi játékos kell az Európa Ligába bevezetnie. Tehát az edzősködés az se így, se úgy nem könnyű, ez sem nehezebb, mást kíván az edzőtől, és itt jön az, amit az előbb kérdezte, hogy kapok sok utánpótlás játékost, akikkel éveket dolgoztam együtt. Az ők ismerése, az ők megismerése már ugye évek óta tart, tehát hogy könnyebben tudok velük dolgozni, és talán ők is velem, mert ismerjük egymást. Ebben az utánpótlás ebben segített, illetve azt tudom, hogy mit lehet tőlük elvárni, mit nem, de ez nem nehéz, hát ez egy örömteli feladat, ez feladat, tehát ez inkább nem kihívás, napi szinten, de az edzőszakban szerintem mindenhol napi kihívás.
1: Ugye Borbély Balást említetted, van ilyen napi szintű kapcsolat, illetve nektek a kapcsolatok honnan ered? A Fradi utánpótlásban már dolgoztatok ugye együtt?
0: Igen, a Balázs volt U17-es, meg U19-es, és aztán Bermes edző, és én alatta dolgoztam mindig egy-két korosztállyal, az a munkakapcsolat, meg a jó kapcsolat meg volt, tudottunk akkor is, most is megvan, nyilván hát van neki azért elég dolga, meg hálásak nekem is, meg van neki elég feszültsége, meg van neki elég feladata, hogy a sajátjával foglalkozzon, nem kell nekünk napi szinten beszélgetni, mert miért kéne, ha találkozunk, beszélünk, akkor kölcsönösen tiszteljük egymást, és szerintem egymásra szurkolunk is, én legalábbis neki mindenféleképpen, úgyhogy ismerjük egymást nagyon jól, és úgyis az utánpótlásból jön ő is, U17-ből is volt Tisztes Krisztiánnak, meg több fiatalnak is edzője, ezért tudja ő is, hogy mit várat, és mit kell tőlük elvárni, és mit kell ők csinálni, és egyébként tökéletesen csinálja.
1: És akkor ezek után, hogyha beszéltünk a nehézségekről adott esetben, nem tudom, mit árulhatsz alapból, hogy mi a titok mögött, a Soroksár mögött, hogy vezetitek az NB2-t?
0: Titok nincsen, meg nem is vagyok még egyszer mondom elájulva, ez talán inkább a nyugalom és a béke és a kiegyensúlyozottság és a koncepcióban gondolkodás sziget ez a Soroksár, és ez így jót tesz nekem is, meg a játékosoknak is, de ezt én talán is mondom, hogy nem tartom sikernek. Ez nem sikertelen ez a sztori, ez egyértelmű, de az, hogy a bajnokság az első ötödében úgy alakultak a mérkőzések, a sorsolások, meg minden, hogy itthon is játszottunk egyébként nyilván többet is, ezeket a meccseket meg tudtuk nyerni, nyilván nem szerencsével, vagy nem csak szerencsével, ez még nem akkora siker. Nagyon fontos, hogy ezt ne érezzem én sem, meg a csapatom se csodának, illetve ne álljunk el tőle. Abban a szempontból csoda, hogy ezt nem várt el tőlünk senki se, talán mi sem magunktól, de sikerül akkor tudunk beszélni, ha majd mondjuk ősszel a 15. forduló után, vagy jövőre, ha nem is ilyenkor, de jövőre, mikor jó, de ezt megint itt tudunk és beszélgettünk, amikor már ez 10-15-20 meccsen keresztül tart, 5-6 meccs után nem lehet egyébként sem sikertelenséget, sem sikert kijelenteni. Ha folyamat van, és itt van, munka és igényesség van, és nem csak bennem van, nem rólam van, szóval játékosokkal kapcsolatban van, akkor is sikeres lesz ez, hogyha a hétvégén kapunk 3-at, és utána a héten pedig kapunk egy 6-ost mi is, akkor sem fogunk leszünk öngyilkosok, mert hiszünk abban, amit csinálunk, és egyébként a játékosok is dolgozunk, maximum kiértékeljük a hibáinkat, amit

0: Igen, kiértékelünk most is. Szóval a sikerről semmiképpen nem beszélnek, inkább kiegyensúlyozottságról és inkább koncepcióról beszélek, és az meg tök jó, hogy most az eredményességgel párosul, de ha nem párosulna a hétvégén, vagy most lennénk egyébként negyedikek, 10 ponttal, akkor is meg lennénk elégedve az, amit látunk, mert a játékosok dolgoznak, és mi is azon vagyunk, hogy a játékosokat minél jobbá tegyük, és napról napra fejlődjön a csapat, meg az egyén is.
1: Ebben az új idényben egyébként melyik meccs volt az, amivel a legjobban meg voltál elégedve?
0: Hát furcsa módon a karcagi meccsünk, ami döntetlen lett, főleg a másik fél időben. Ha egész meccset kell nézni, akkor a karcagi meccs, ha meg parizsosokat, akkor talán a Szent-Durinc mérkőzésünknek főleg a második fél ideje, amikor nyertünk a másik fél időben 2-2-vel, fordultunk és nyertünk 3-2-re, de hát ez 6-0 után nyilván ez rosszul hangzik, de 6-0 után azért nem szabad nagyon okos lenni, mert 6-0 után minden edző jó edző, vagy 6-0-nál minden edző jó edző. Nem nagyon kellett ott nagyon nagy dolgokat csinálni, szerencsénk is volt a 6-0-as mérkőzésen az elején főleg, de mondom, a karcag meccset emelném ki, mert idegenben ez a csapat azért sokszor küszködött és szenvedett tavasszal is, ott nagyon jól játszottunk, hogy győzelmet érdemeltünk volna, nem sikerült, talán annak az a sikertelenség, ha így hívjuk, az visszajön most azért az itthoni meccseken is, ezért is nyerünk itthon mérkőzéseket most.
1: Egy kicsit beszéljünk azokról a fiatalokról, akiket láthatunk adott esetben a Ferencvárosban is hétről hétre. Ugye itt nyilván Bagi Ádám, vagy éppen Varga Zétény, Szabó Szilárd, ők ugye szoktak az NB1-es csapatban is játszani, vagy éppen Lakatos Csongor, hogy mondjak még egy nevet. Ők hogyan haladnak azon az úton, hogy a Ferencvárosban adott esetben kezdőjátékosok is lehessenek majd?
0: Hát ez több rétegű, hát ha röviden válaszolnék rá, akkor ezt majd a Bori Balázs eldönti, hogy hol tartanak, mikor hol tartanak, és nyilván jól is látja. Dolgoznak ezek a srácok, és napról napra fejlődnek, de azt meg kell értenie nekik is, és mindenkinek, hogy a Ferencváros mez az egy nehéz mez. Tehát a ferencvárosi szintet megütni nem lesz mindenki Lisztes Krisztián, nem lesz mindenki Tóth Alex, nem lesz mindenki Lisztes Krisztián, idősebb Lisztes Krisztián, aki 18 évesen ugye ugyanolyan sztár volt, mint a fia, sőt, talán lehet nagyobb is, vagy nem tudom, de nagy sztár volt, tehát mindenki nem ugorja meg ezt a lépcsőt, vagy nem elsőre. A játékosok azt kell megérteniük, és azt tápláljuk beléjük napi nap, és ezt saját tapasztalatom játékosként is, hogy te csak dolgozzál minden egyes nap, oda, ott, ahol éppen szükség van, ahova éppen kerülsz, ide a Fradi első csapatába, vagy a Fradi másik csapatába, akkor ott tegyél meg mindent. Ez egy nehéz folyamat mentálisan, mert a játékos már azt hiszi, hogy, de még nem. Azt gondolja, hogy na majd ma, vagy holnap, de még nem. De minden lehetőséget meg kell ragadni, mutassa meg azt, hogy egyébként ő tehetséges, jó játékos, és ő fejlődik. És akkor eljön a pillanat, amikor beteszik, akkor viszont jól kell játszaniuk, és ebben mi talán adósak, de ez idő. Tehát, hogy a Ferencvárosban nem könnyű játszani, és nem könnyű jól játszani. Amennyire vonzó, hogy 20 000 ember van kint, és egyszer csak bárcsak játszhatnék ott, amikor a srácok fölülnek a pályára, akkor rájönnek arra, hogy erre vártam évek óta, de ez nem olyan könnyű, csak elvárás van. Nagy csapatnál elvárás van. Nem mindenki fog ennek első pillanatban megfelelni, nem mindenki Tóth Alex, még egyszer mondom, és nem a játéktudásról beszélek most, hanem a idegrendszerről, a mentalitásról, a fejben történő dolgokról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyik játékos bőven megüti tudás szerint és munka szerint az NB1-es szintet. Ferencváros az egy más szint, én szurkolok nekik, hogy legyenek a Ferencvárosban játékosok, mert ez egy óriási élmény, gondolom, én nem tudom, ugye? De nekik igényesnek, szorgalmasnak, kitartónak és türelmesnek lenni magukkal szembe. És én nem hiszem, hogy nem jön az idejük, de még egyszer az fontos, amikor az idejük eljön, 8 perc, 10 perc, egy meccs, vagy egy fél idő, vagy három meccset kapnak, akkor jól kell játszunk, mert csak akkor ragadhatsz meg a Ferencvárosban, hogyha jól játszol.
1: Azt már itt említetted a beszélgetésünk során, hogy alapvetően itt egy ilyen építkezés zajlik, és egy minimális célként a bennmaradást azt azért ki kell tűzni mindig, de most, hogy ilyen jól indult a bajnokság, mennyire egy edző, gondolom, azért minél többet szeretne nyerni, mennyire gondolkodsz a nagyobb távlati célokban.
0: Abban gondolkodok inkább, hogy a játékunk legyen konzisztens, és hétről hétre stabil, és talán hétről hétre jobb is. Tehát engem inkább most már annyi pontunk van, hogy talán nem kell az elkövetkező pár hétben azon gondolkodni, hogy kiesünk-e vagy nem. Teszem hozzá matematikailag, még ha nem nyerünk mostantól meccset soha többet, akkor még kiesünk. Tehát azért ez még nagyon viccesen hangzik, meg bután, de azért ez még mindig így van. De most annyi pontunk van, hogy tudunk azzal foglalkozni, hogy a játékunk legyen még stabilabb, még egységesebb, még pontosabb, még jobb minőségben, támadásban, védekezésben tudunk új dolgokat bevezetni az öltözőben, a pályára, a játékosnak tudunk többet velük foglalkozni, a fejlesztésükkel foglalkozunk, mert nem kell égő házat oltani, mint tavasszal. De ebben mindenképpen segítség, de ennek is meg kell találni azért az egyensúlyát, mert a játékos viszont nyerni akar. Tehát ő fejlődni is akar, de azért inkább nyerni akar, mert szeretne prémiumot hazavinni, szeretne címlapsztoriba benne lenni, hogy még a sorok sem néz, milyen jól szerepel. Szóval ez nehéz azért ebből szemből egyensúlyozni, de mi ezen vagyunk. Hál' Istennek tele van a játékos, az öltöző olyan fő játékosokkal, akik tényleg fejlődni akarnak és hisznek bennünk, nem bennem, hanem a stábomban. nincsen hosszabb távú célunk az eredményességgel kapcsolatban. Én abban hiszek, hogyha jól játszunk, akkor fogunk nyerni meccset úgy, ahogy szeretnénk. És úgy fogunk nyerni meccset, hogy a játékos is jól érzi magát. Nem úgy fogunk nyerni meccseket, hogy bepattan utolsó pillanatban kiáll a fűdalabról vagy a csomóról, nem úgy fogunk meccset nyerni, hogy egyébként bepattan valakinek a válláról, hanem úgy fogunk meccset nyerni, hogy megteszünk a pályán mindent, csúszunk, mászunk, két, nem tudom, 10 körömmel tépjük a füvet, de mégiscsak van egy olyan koncepció a játékunkban és egy olyan játékunk, amit a srácok tudnak, magukivá tesznek, és azt automatizmussá válik bennük, és úgy nyerünk. És aztán, ha ez nem mindig fog működni, akkor más kell beletenni, de inkább kapok ki egy automatikus játékot és egy játékosok által ismert játékot, mint egy adhok focival, tavasszal ez volt, tehát hozzátenni, hogy ennek is van szerepe, de most szeretnék arra törekedni, hogy a csapatnak legyen egy autentikus játék, amit ők is szeretnek, ez egy így is néz ki, és azzal nyerjünk, és aztán lesz meccs, amikor ebben ki fogunk kapni, de ki fogunk kapni azzal a játékkal, ami a miénk, azt el tudom fordítani, mert abban tudok jobban hibát javítani, ha csak úgy kimegyünk, és mindenki csinál saját dolgát, úgyhogy egyébként nincs csapat, azt nehéz rendbe rakni.
2: Korolovszky Gábort hallották. A hétvégén az 5. helyen álló Ajka vendége lesz a Soroksár labdarúgó csapata. A női kézilabda NB1-ben a KNTH ligában az Audi Eto KC 24-18-ra vezet a NEKA ellen a mérkőzés 42. percében. A női röplabda Európa bajnokságon a törökök megnyerték az első szettet Azerbajdzsán ellen, a másodikban 18-13-ra vezetnek. Ma a szeptember 1-e van. Több tízezer gyermek számára megkezdődött az iskola. Berelmese összeállításában a korábban már 10 évesként olimpiai bajnok úszó Egerszegi Krisztina osztotta meg gondolatait a tanévkezdetről és az iskolás létről.
3: Emlékszem, hogy például a magyar tanítónénink az olyan aranyos volt, mert mikor beérkeztünk, és éppen magyar óra volt, akkor mondta, hogy hát az úszok azok egyenek nyugodtan, mert hogy ugye tudja, hogy most jöttek és fáradtak, tehát nyugodtan egyenek órán.
4: Így beszélt az 5-szörös olimpiai bajnok úszó Egerszegi Krisztina arról, hogyan tudta, pontosabban hogyan kellett összeegyeztetni az élsportot és a tanulást. A téma azért aktuális, mert szeptember 1-én becsengettek, azaz elkezdődött a tanév, így számtalan sportoló ül vissza az iskolapadba, illetve kezdi el vagy folytatja főiskolai vagy egyetemi tanulmányait. Különböző életkorokban különböző összehangolás szükséges a két terület között. Egerszegi Krisztina az általános iskoláról és a középiskolás évekről is mesélt korábban.
3: 3-4-6-kor kezdtük, és ugye hát azért iskolába is kellett járni, tehát nekünk el kellett jutni az iskolába is utána, úgyhogy ezért voltak korán az edzések, meg azért, hogy a két edzés között azért meglegyen a megfelelő pihenési idő. Az általános iskolában nagyon aranyosak voltak a tanárok meg az igazgató, mert megengedték, hogy később járjunk be. A gimnáziumban ugyanúgy volt, hát ott sportosztályba jártunk, és nekünk mindig az első óra az kimaradt, mindig a második órára értünk be. Azt hiszem, hogy gimnázium harmadik osztályában volt egy ilyen próbálkozás, hogy magántanuló, és akkor különböző tanárok tanítottak, de az nem volt jó. És akkor a negyedik osztály az úgy oldódott meg, hogy ki voltam kérve, és napi 3 vagy 4 órára jártam be, és azok a tanárok, akik engem tanítottak, és éppen nem volt órájuk, azok tanítottak. De akkor már csak egyedül voltam. Hát nem mondom azt, hogy kitűnő tanuló voltam, de ment. Amikor edzőtáborba elmentünk, akkor nekünk kellett mindig, mert az edzőm kikérdezte tőlünk az anyagot, tehát ő arra figyelt, hogy az adott nap mindig föladta, hogy akkor ez legyen, földrajzból ez legyen, és akkor ki is kérdezte a végén.
4: Az iskolaév kezdete tehát nem csak a sportolókra, hanem az edzőkre, szövetségi kapitányokra, vagy csapatsportok esetében akár az egész csapatra is hatással lehet. Bár az azért általánosságban elmondható, hogy a tanulás illeszkedik a sportolói életformához, és nem fordítva. A párhuzamba állítás ugyanakkor sok fiatalnak sikerül, és kell is, hogy így legyen, még ha a szeptember 1-i tanévkezdet hoz is változásokat. Ezt mondja Danyi Gábor is, a Győr női kézilabda csapatával bajnokok ligáját nyert edző, a Nemzeti Kézilabda Akadémia női szakágának vezetője is.
5: Természetesen nagy változás, hiszen július 27-ével elkezdődtek az edzések, tehát a nekán az év maga, az már elkezdődött nyilván, ahol minden normális, úgymond sportegyesületben az alapozó időszak, a felkészülés kezdete, de nyilván, hogy a szeptember 1-e, azt hiszem talán inkább nagyobb a szomorúság, mint az öröm a diákok körében, de elkezdődik az iskola is, és azért ugye a napi, hogy mondjam, protokoll kibővül egy nagyon nagy szelettel, és egy nagyon fontos szelettel az iskolával, mert mi azt hangsúlyozzuk, hogy legalább annyira fontos az iskola, a tanulás, mint maga a sport. És a kettőt abszolút kiegészítőként egységesen kezeljük, és nagyon fontos, hogy jól tanuljanak a gyerekek, és az életpálya modelljükben nem csak a középiskolai tanulmány, hanem utána legalább egy főiskola vagy egyetemi tanulmány szerepeljen. Ez egy fontos követelmény a nekán.
4: Hogyha mondjuk a férfi élvonalbeli csapatot nézzük, vagy akár a hölgyeket, akkor ugye azért van jó pár játékos, akik tanulnak is amellett, hogy élsportolók, mert azért a nekán főleg ugye az utánpótláskorú játékosokról beszélhetünk ebből a szempontból, hogy nagyon fontos nekik a tanulás és az élsport, de hogy ez ugye az élvonalban is megfigyelhető. Nagyon nehéz manapság úgy mondjuk az élvonalban játszani, hogy mellette muszáj tanulni?
5: Én azt gondolom, hogy nem az a jó szó, hogy nehéz, nehezebb, de ha valaki úgy építi föl a napját, hogy a két edzés között tanul, edzések után is, ez nyilván ez nem egyszerű, ez nehezebb, de nagyon sok diák, tanuló, sportoló erre akkor jön rá, amikor már vége a karrierjének, és hogy mennyire fontos, hogy legyen valami, hogy mondjam, egy plusz lába, egy diplomája, egy szakmája, de egyébként pedig a sport ugye arra tanít, és mindennapokban arra neveljük őket, meg az olyan helyzetek megoldására, mint például ez, hogy a két edzés között egy vizsgára készüljön, vagy egy házi feladatot oldjon meg. Nyilván ez nem egyszerű, de erről szól a sport, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt értelmes magyarázattal és egy olyan fajta normál életpálya modellel, hogy a sport és a tanulás ragyogóan kiegészíti egymást, nyilván még egyszer nehezebb, mint ha a két edzés között nem kellene csinálni effektíve semmit, de mindenképpen ez egy nagyon komoly vezérelv, és nagyon komoly szempont a nekán, hogy a gyerekeknek majdnem 70-80%-os a továbbtanulási aránya, és erre nagyon büszkék vagyunk.
4: Hogyha már így fogalmaztál, hogy legtöbben azért ennek akkor látják hasznát, miután befejezik a karrierjüket, mármint az élsportolói karrierjüket, ez azt is jelenti, hogy mondjuk ebben a korban, így az érettségi környékén, vagy akár a középiskolás évek alatt elsősorban a szülői ráhatás az, ami nem azt mondom, hogy erőszakolja őket a továbbtanulás irányába, vagy a nekának ezügyben is kell egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni mondjuk erre a felkészülésre, meg erre a rábeszélésre, nyilván nem ez a legjobb szó, de hogy ez ilyenkor egy picit nehezebb, amikor még nem belülről jön ez a motiváció?
5: Ugye egy fiatal ember, egy 16-17-18 éves ember, hát azért nem az általánosság az, hogy nem nagyon tudja még, hogy mit akar konkrétan az élettől. Van, aki nagyon céltudatos, már sokkal korábban vannak konkrét elhatározásai, céljai, de a szülőkkel kiegészülve, és nyilván a szülői háttér az egy nagyon-nagyon döntő és meghatározó az egész életben, a szülői modell, ahogy otthon viselkednek, amire nevelik, amilyen szabályokat állítanak föl a családban, ez egy nagyon fontos modell. Mi erősíteni tudjuk, és erősíteni azt, amit otthon a gyerek szeret. Van, amikor egyébként azt kell, hogy mondjuk, hogy nem az az ő útja, mert mi másképpen látjuk, de a döntés az a gyerekeké, illetve a szülőké. Az a jó, hogyha egységes a vélemény és az álláspont, hogy milyen irányba menjen, de azért talán a sportkarrier az, amiben inkább a sportszakemberek a döntőek, és ebben az esetben pedig a gyereknek nyilván az érdeklődési köre, nyilván a képességei, és hát, hogy a szülők mit akarnak, de azért általában ez találkozni szokott, és azért olyan nagy eltérések nincsenek.
4: Az iskola beindultával az edzés időpontok is változnak? Tehát ilyen szempontból is egy picit úgy megváltozik az élet szeptember 1-e után?
5: Igen, igen, hiszen az iskola az nyilván egy kötött reggel 8-tól délután, hát kora délutánig inkább így mondom, az egy kötött dolog. Azért itt az akadémiákon van lehetőség arra, hogy egy héten kétszer, amikor közismereti tantárgyak, testnevelés, ének, azért azt belerakjuk az órarendükbe, és akkor reggel tudnak edzeni is, de nyilván ilyenkor az edzések zöme az délután van, míg amíg nincs iskola, akkor délelőtt délután lehet azért szabadabban, főleg a délelőttöket használni. Nyilván az iskola elkezdésével ez a lehetőség megszűnik, illetve korlátozódik.
4: Amikor te még tanítottál, akkor te mennyire tudtad összeegyeztetni egyébként az edzéseket és a tanítást?
5: Hát ragyogóan, én majdnem 20 évig tanítottam a Pécsi Sportiskolába, illetve a Pécsi Egyetemen, és nagyon, nagyon szép és nagyon büszke időszak, nagyon jó szívvel gondolok vissza erre. NB1-be játszottunk a pécsi lányokkal, fiúkkal, ott 80% fölött volt a diplomásoknak a száma, és akik végeztek, és ez nagyon nagy büszkeség a számomra, és a mai napig hát mondhatom, hogy nagyon hálásak a volt tanítványaim, diákjaim. Nem könnyű, tehát a tanulás, a sportot, vagy esetleg az éltanulást és az egyetemet, jog, közgáz, még orvosi is rajáró is volt a csapatunkba, és hát azt azért mondanom sem kell, hogy az micsoda leterheltség és elfoglalás, de én azt gondolom, ha valaki nagyon akar valamit, nagyon alázatos, nagyon szeret valamit, akkor ez ragyogóan kiegészíti egymást, arról nem beszélve, hogy a sportkarrier egy véges dolog, előbb vagy utóbb biztos, hogy vége lesz, feltételezzük azt, hogy a 30-as évek második felébe azért főleg az egészség, meg főleg a lehetőségek miatt ez véges, de hát ha belegondolunk az igazi élet, hát akkor kezdődik, vagy akkor vannak az igazi élet elején, és azért sajnos tapasztaltam olyan példákat, hogy aki nem fordított kellő figyelmet, energiát, illetve koncentráltságot arra, hogy mi lesz a sportkarrierje után, illetve nem úgy bánt, hát hogy mondjam, a megszerzett javaival, hogy esetlegesen befektette valahova, akkor bizony-bizony hát néztek ki azért a fejükből, és azért nem nagyon tudtak mit kezdeni magukkal. Ha ezt nem is még egyszer, nem is érti meg elsőre adott 16-17 éves korban a gyerekek, később azért rájönnek, hogy ez az út a helyes.
4: Maradjunk még a kézilabdánál, csak ugorjunk egy korosztállyal feljebb a felsőoktatásra. Hogy miként lehet az egyetemi tanulmányokat és az élsportot összeegyeztetni, arról Uhlig Rita, az Eto University ügyvezetője beszélt a Nemzeti Sportrádióban. A győri férfi kézilabda csapatból többen is a Szent István Egyetem hallgatói. Marosán György beszélgetett Uhlig Ritával.
6: Minden tiszteletem a győri elnökasszonyé, aki egy nagymúltú egyesületet épített újra, úgy tűnik sikerre. Ráadásul öröm hallani azt, hogy miként gondolkodik a tanulás sport kapcsolatáról. Szoktuk mondani, hogy egy magyar válogatott vízlabda mérkőzésen hány tucat diploma ugrik vízbe. Lehet a férfi győri csapat lesz a következő etalon. Gratulálok elnökasszonynak, csak így tovább.
7: Aztán köszönjük szépen. Minden kollégám nevében, az egyetem nevében is mennyelben. Mi hiába gondolkodunk így, és biztatjuk a játékosainkat erre, azért szükséges ehhez egy olyan egyetemi vezetés, ugye dr. Filip Bálint személyében, illetve a kollégák személyében, aki tényleg fontosnak látja a sportot, ugye nem csak a kézilabdában, hanem más sportákban is, hogy fontos tanulni. Ugye mi próbáljuk ezt minden játékosunk belültetni, de tényleg a Krakowski testvérpárokon keresztül is, tehát mindenki tanul. Tehát érzik annak a súlyát, hogy főleg, hogyha jön egy komolyabb sérülés, amiben most sajnos ugye a Krakowski Zsolt is beleesett, akkor megérzik azt, hogy nincsenek örökérvényű lehetőségek, is gondolkodni kell.
6: Ebben volt elmaradásunk szerintem, hogy talán van
7: szerintem
6: is országos
7: biztos.
6: Szinten, hogy,
7: szerintem
6: hogy nem,
7: biztos.
6: Nem terveznek előre a sportolók.
7: Igen, hozzánk is befutnak többen úgy, akik jelenleg ugye a karrierjüknek a abszolút a csúcsán vannak, vagy mi közelednek, mint fiatalok, de nincs abszolút tovább, hogy hogyan tovább, sokszor ez a majd lesz valami, és akkor elkezdünk velük dolgozni, hogy figyelj, próbálj tovább lépni, vagy egyáltalán bármit letenni. Ugye az még megfigyelhető, és akkor ezzel talán ezt a témát kiismerítettük, hogy a fiatalok tanulnak az idősebb játékosoktól. Ugye nálunk, mivel ugye említettem, hogy a külföldi játékosok is tanulnak, ugye kiemeltem a Stefancsicsot, de ugyanakkor a Tomislav Kusánt, aki most befejezi kint Zágrábba, és a doktoriát kezdi letenni, tehát ez tovább ment, és elkezdenek ők is, tehát látják a példát, és sok esetben még csak követem, mert ő is ezt csinálja című alapban, de nem baj, rálép, megismeri az egyetem világát, tehát mutatjuk azt, hogy ennek ez az útja, és így tudunk tovább gondolkodni és építkezni.
4: Rab Krisztián is építkezik, és nem csak a sportban, hanem a tanulásban is. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kardozó nem is az iskolában töltött időt emeli ki, mint összeegyeztetendő elemet, hanem magát a tanulást.
8: A Testnevelési Sporttudományi Egyetemen sportmentál trénermester képzésen vagyok most.
4: Mesterképzés, tehát nem most kezdted a tanulmányaidat. Mennyire lehet ezt összeegyeztetni az élsporttal?
8: Én úgy gondolom, hogy nagyon jól össze lehet, pláne így a Testnevelési Egyetemen nagyon sokat segítenek nekem, meg hát én levelezőn vagyok, úgyhogy azért nem veszi el sok időmet az egyetem, inkább a tanulás, de úgy gondolom, hogy a kettő kiegészíti egymást, és jól működik együtt.
4: Sportolók ugye azt szokták mondani, hogy egyrészt azért is fontos a tanulás, mert hogy állandóan a testeteket mozgatjátok, és ahhoz kell, vagyis a kiegyensúlyozottsághoz talán kell az, hogy egy picit fejben is mozogjatok. Te is így állsz hozzá, hogy jól esik az, hogy nem csak a testet fárad, hanem alkalmattán a fejed is, vagy az agyad is?
8: Persze, bár kicsit ez azért a vívásnál más, mert ugye az egy nagyon komoly mentális munka is, de én ezt úgy fogom fel, hogy a tanulás az hozzátesz ehhez, és nagyon szeretném magamat fejleszteni, és ezért is választottam különben így a sportmentál tréning szakot, mert úgy érzem, hogy amellett, hogy később a jövőben talán ezzel foglalkozok majd, emellett magamat is tudom vele fejleszteni, és ez hozzátesz a sportkarrieremhez is.
4: Azt mondod, hogy levelezőn vagy, és nem is maga az iskola vesz el sok időt, hanem inkább a tanulás. Az fel sem merült, hogy abban a helyzetben, amiben te vagy már, mint aki Európa-bajnokságra, világbajnokságra, olimpiára készül, az járhasson nappalira, az már nagyon nehéz lenne azt összeegyeztetni az élsporttal?
8: Nem tudom, igazából nekem, én már az alapképzést is levelezőn kezdtem, úgyhogy ebbe így nincs annyira rutinom, hogy ez milyen lenne. Tudom, hogy például a gimnáziumban ott is nekem egyéni tanrendem volt, meg ott is ilyen, hát félig magántanuló voltam, úgyhogy ott is így nagyon segítettek, hogy működjön így a kettő együtt, de szerintem meg lehet oldani biztos a nappali mellett is, talán kicsit kevesebb edzéssel.
4: De hogyha belemegyünk egy picit a konkrétumokba, eltekintve attól, hogy nem jársz be nap mint nap, azért amikor szeptember 1-én elkezdődik a tanév, vagy az egyetemen esetleg egy picit később, akkor az edzések akár időpontja, akár bármilye változik?
8: Nálunk úgy néz ki, hogy szeptemberben indul az alapozó szezon, úgyhogy most ér véget nagyjából így a nyári szünet, meg a pihenő, és akkor itt még inkább fizikai felkészülés zajlik, ami kevesebb edzéssel jár, emellett könnyebb elkezdeni az iskolát, még kicsit több időm van magamra, meg több időm van beállítani ezeket a dolgokat, és akkor ahogy így belelendülök, úgy egy kicsit fokozódik az edzésmennyiség, meg hát ugye a vizsgaidőszak az majd csak később jön. Így ez így szépen el szokott indulni.
4: Akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk egy vizsgaidőszakot sokkal nehezebb összeegyeztetni az élsporttal, mint magát az iskolába járást?
8: Persze, meg igazából ez az iskola kezdés, ez már nekem ilyen kicsit rutin munka, szóval tudom, hogy indul el az év, tudom, hogy épül fel a felkészülés, és ebben tökéletesen beleillik az egyetem kezdés is.
4: Szintén a sportolók mentális felkészítésével foglalkozna a jövőben a válogatott kosárlabdázó Ahonina. Ő ugyan idén nyáron már befejezte a tanulmányait, így az iskola kezdés most nem érinti, de a tanulás előnyeiről szívesen beszélt.
9: Tavaly szeptemberben kezdtem el egy sportcoaching képzést, azt be is fejeztem júniusba. Nagyon meghatározó éve volt így az életemnek ez, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, meg nagyon meg is szerettem ezt a szakmát, úgyhogy valószínűleg ez lesz az én irányom így a kosárlabda után. Szóval milyen formában az még majd kiforja magát, de nagyon, nagyon élveztem, és nagyon sokat adott nekem ez a képzés.
4: Nagyon fontos egyébként, hogy mentálisan is megmozgasd az agyad, ne csak a tested mozogjon állandóan?
9: Én úgy gondolom, hogy 2026-ban most már tartott a sport is minden más technológiai fejlődés mellett, hogy mentálisan talán inkább azt mondom, hogy nagyon magas szinten fontos az, hogy ki milyen fizikális állapotban van, milyen technikai felkészültsége van, de a mentális rész szerintem kifejezetten fontos, és hála az énnek most már egy több sportoló beszél arról, hogy ez mennyire fontos, és kinek milyen nehézsége van, és ezt hogyan küzdi le. Mert hogy ezek a nehézségek mindenkinél ott vannak, legyen a sportoló vagy nem sportoló, de az, hogy hogyan kezeljük ezeket, és mikor ismerjük fel, mikor kerünk segítséget, azt szerintem az kifejezetten fontos lehet egy sportoló karrierjében és életében. Ezt én már tapasztaltam is a saját bőrömön, tehát én már azért pár éve foglalkozok önismerettel, sok mindent próbáltam, sok irányt próbáltam, de ezt még nem hogy tanulom, mert ugye azt mondják, hogy aki ilyen segítő szakmát tanul, azért az elég nagyon ismeret is, úgyhogy ezért is akartam belevágni. De maximálisan sokkal többet is adott, mint én azt gondoltam, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a mentális felkészülés az egyik alapja annak, hogy valaki jól tudjon teljesíteni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon legális teljesítményfokozás.
4: A tanév kezdet hatásait a különböző korosztályok között már érintettük, most kicsit mélyebben is kifejtjük, egészen pontosan Pozsonyi Zsolt fejti ki, aki végzettségét tekintve biológia testnevelés szakos tanár, ám már évek óta a Fradi férfi vízilabda csapatának erőléti edzője, és ebben a minőségében dolgozik a Kajakkenu Szövetségben is.
10: Igazából én azt gondolom, hogy különbséget kell tenni mondjuk a 14 év alatti korosztály, vagy 12 év alatti korosztály, hogyha a csapatsportokat nézni, és az a fölöttieknél kell, mert azért általában a 12 év alattiaknak mondjuk ilyen augusztus második felében indul, tapasztalataim szerint indulnak az edzések, tehát ott szinte az egész nyár még szabad, viszont már az 12 fölötti korosztálynál ott pedig általában már ilyen július elején, közepén, minél idősebbek, annál korábban már behívják őket az egyesületek, most itt gondolok többnyire a csapatsportokra, kézilabda, vízilabda, vagy akár labdarúgás, és kihasználják ezt az időt, hogy akkor napi két edzést is tudnak tartani a sportolóiknak, és nyilván amikor elindul szeptember 1-ével az iskola, akkor egy picit visszáll az a egész éves munkamenet, amikor délelőtt gyerekek nyilván iskolában vannak, és délután pedig akkor marad már csak az egy edzésre lehetőség. Úgyhogy talán ennyi szerintem a legfontosabb változás, hogy nyilván elindulnak, hogyha a csapatsportokat nézzük, akkor a bajnokságok, és akkor már egy kicsit nem csak a felkészülésben a teljesítményfokozás fog számítani, főleg nagyobbaknál, hanem az optimalizálás is, tehát egy picit már átalakulnak az edzések, a heti edzésnek a rendje is, és mondjuk az utolsó edzésen már a hétvég előtt ott már visszaveszik a terhelést, tehát egy picit előtérbe kerül az, hogy a meccsre készülünk, még mondjuk a nyári időszakban ott a cél az, hogy adaptáljunk, tehát minél több edzéstinget kapjon a sportoló. Ott benne van az is, hogy sokkal jobban elfáradnak, akár a napi két edzésnek köszönhetően sokkal több lehetőség van a fejlesztésre, és ahogy elindul a versenyszezon, ott pedig már, ahogy mondtam, inkább a 14-15-16 év fölötti korosztálynál nyilván egyre fontosabbá válik a mérkőzésre nyújtott teljesítmény, és akkor itt már a heti mikrociklusokban hullámoztatják a terhelést mondjuk az edző kollégák. Tehát ez azt jelenti, hogy hét elején egy picit erősebb, hétvége felé pedig már kicsit elveszik a terhelést, hogy a meccsen frissek legyenek a sportolók.
4: Hogyha most konkrétan maradunk, akkor a Fradi felnőtt vízilabda csapatánál van a csapatban olyan, aki tanul az edzések mellett?
10: Nagy részük már befejezte az egyetemet, főiskolát is, és a fiatalabb generációban, itt gondolok a 18-22 év közöttieknél, ott abszolút vannak, akik még most is tanulnak, igen, többnyire levelezőn.
4: Persze nem csak egy élsportolónak, hanem egy edzőnek is össze kell hangolnia a tanév kezdetet az edzésekkel. Erről korábban már beszélt Danyi Gábor is, de a labdarúgásban sem szokatlan, hogy valaki az edzőség mellett tanárként is dolgozik. Kovács Kálmán az 1984-ben IFI Európa bajnokságot nyert futballista is. Jó példa erre. Katona Lászlónak mesélt.
11: Itt nem kell attól félnem, hogy kihagy egy helyzetet. Játékosom, itt attól kell félni, hogy elrontok egy órát, de azt kijavíthatom a következő órán, és azt a gyakorlatot, amit nem jól magyaráztam el az egyik osztálynak, azt rögtön 45 perc múlva kijavíthatom a másiknál, és azt gondolom, hogy ezekre oda is kell figyelni, és ki is kell javítani, hogyha hibázok az egyik osztálynál. Kihívónak találom azt is, hogy mindig megtalálni az osztályhoz azt a lépést. Nem mindig sikerül természetesen, Mindig elmondom az osztályomnál, hogy 180 órát kell tartanom nekik, testnevelés órát. Ha ő nem motivált, akkor én 2-3-4-5 órán keresztül tudom motiválni, vagy 5 órán át tudom motiválni, de utána kell az ő belső motivációja is, és sajnos a lustaságot, a nem mozgást, az könnyebb megszokni, mint az állandó mozgást és teljesítményt, de én azt gondolom, hogy a diákok többsége azért még mindig szeret teljesítményt leadni, és a testnevelés óra játékról szól, és ezt igyekszem is kihasználni az ő érdekükben.
12: Lehet tanácsolni a testnevelő tanárnak éppen egy adott diáknak, hogy milyen sportágat érdemes akár elkezdenie, vagy éppen váltania? Volt erre példa?
11: Ez előfordul, főleg úgy, hogy most alsó tagozatban is próbálkozunk azzal, hogy indítunk úgynevezett sportosztályokat, ahol szakos testnevelő tartja az órákat, és első, második, harmadik évfolyamban van egy-egy ilyen osztályunk. Pont ma volt az első órám az első B-vel, akivel először találkoztam, és szerintem egy nagyon jó hangulatú óra volt, az átöltözésnél ott kell lenni velük, többen jöttek oda, hogy nagyon jól érezték magukat az órán, és jó volt, pedig próbáltam odafigyelni a szigorra, mert a szigorba általában engedni szoktunk, tehát hogy egy erősebb szinten kell elkezdeni, hogy utána tudjunk rajta lazítani, mert ha lazán kezdünk, akkor utána csak a gond van belőle, és már nem lehet órát tartani.
4: Becsengettek tehát, rengeteg sportolónak áll vissza a nyári szünet után az élete, a tanulás és a sport adta kettős terhelésre. Bár főleg egy bizonyos kor felett, mindezt már nem terhelésnek, hanem egy fontos célnak tekintik a fiatalok.
2: Berelmes összeállítását hallották a tanévkezdésről. A hírek után is maradjanak velünk, mert folytatjuk az utánpótlás nevelés témájával.
13: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Gabriel Jesus a Barcelonába folytatja pályafutását, bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
13: Sporthírek.
14: Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. Guineai középpályást szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jeanne a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. Az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapata a montenegrói Mladost Donja Gorica és a kazah Kairat Almati párharcának továbbjutójával játszik az UEFA Ifjúsági Liga második fordulójában. A sorsoláson kiderült, hogy a magyar korosztályos bajnokcsapat az első körben nem fog pályára lépni. Meglepetésre a francia Bastien Tranchant nyerte a Vuelta España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila a 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Erik Mas vezet, a magyar kerékpáros pedig a 41. pozícióban áll.
13: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki nem vett részt bűncselekményben, de a vagyona feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvény módosítással. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Ost Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ezt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Törvénymódosítással rendeznék a Bászna-Gabona károsultjainak állami kártalanításával kapcsolatos szabályokat. A javaslat lehetővé tenné, hogy az adóhivatal utólag is ellenőrizhesse a kárrendezésben részesülők nyilatkozatait és követeléseit. Ha pedig valaki állami kártalanítást kapott, majd a felszámolás során is megtérült a követelése, az utóbbi összeget vissza kell fizetnie az államnak. A BÁSZNA januárban vált fizetésképtelenné. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapest Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóczi István lesz. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt hibrid támadásért. Jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légi kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország Visszalépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akárcsak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba.
13: Közlekedés.
14: Három személyautó ütközött össze az M4-esen Üllő térségében a Törökszent Miklós felé vezető oldalon. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
13: Időjárás.
14: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 10 perc elmúlt 7:30, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A női kézilabda NB1-ben a győri Audi Eto KC 37-24-re legyőzte a Nekát Győrben. A férfi kézilabda NB1-ben Egerben a Szeged nyert 50-24-re. Zajlik a női röplabda Európa-bajnokságon a negyed döntőbe jutásért a Törökország-Azerbajdzsán mérkőzés. Az első két szettet a törökök nyerték, a harmadikban 18-15-re vezetnek. Mi pedig utánpótlás sporttal folytatjuk. A gyerekek és az edzők, valamint a szülők közti kommunikációról hallhatnak kerekasztal beszélgetést. A Kossuth Rádió utánpótlás nevelés sporttól a gyerek című műsor házigazdája Cseszregi Balázs.
2: Első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban, Tibenszki Móni Lizát, a felelős szülők iskolájának alapítóját, vezetője és sportmentál trénert, illetve a Kamaszokkal Suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
3: Mindenkinek is az édesanyja leszek. Igen, a Kamaszokkal Suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
2: Illetve itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakágvezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
3: Hát én azt látom, hogy a sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a felelős szülők is nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hagyd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sportáltali nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincsen filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi, álságos, cybertérbe hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogság hormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették engem, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odaálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal sem, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymásról. Az egész társadalmúra azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással. A hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
2: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szólt ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
4: Úgy, hát az MKS által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnokba jártánál. Én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a látóra, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutellás pacsintát sütött, és olyan aranyos volt.
3: És cuki volt.
4: És cuki volt, és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, ami kéne egy szülői viselkedésnek mérkőzés előtt, mérkőzés után. Csapatsportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és itt jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor le kell jönni a szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a Gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregi apa,
2: hogy gyöngyösi szülők.
4: A gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak, az egy elég negatív reklám akkor.
2: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélgetett.
5: Egy sportoló gyerek szülőjeként mit tapasztal a szülő és egyesület közti kommunikációban?
6: Szülői oldalról veszélyforrás, hogy túlságosan bele akarnak szólni, bele akarnak avatkozni adott esetben a szülők ezekben a kérdésekben. Egyesületi szakvezetői oldalról pedig az ilyen autonómiának a megsértéseként élik meg érzésem szerint azt, amikor egy szülő érdeklődik, illetve az őszinteség hiányát is többször tapasztalom, pontosan azért, mert sok esetben eltér az egyesületi érdek a sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldjuk meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdezményezni intézményesített visszajelzéseket, szülőértekezletek azok azért vannak, egyénekre bontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról.
5: Szülők részéről?
6: Kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
2: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöprik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
3: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem véletlen hozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házi rendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, miért, most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesztjük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hogy hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhova elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor azért szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. nagyobbik gyerekem megszállott focista, az Eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyesség, hogy okay, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy amit az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat, hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom, de hogy hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, okay, akkor most gyűrjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő a gyerek feje felett megbeszéli, na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
2: És találtok van hármas fogadóóra? Tehát ti hogy kommunikáltok?
4: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűzni a három célt, amit májusig el kell érni. Na. És ezt majd a szülőkkel is fogjuk nyilván...
2: De ez a cél nem arról szól, hogy megnyerjétek a megyei bajnokságot.
4: Nem, ez egyéni fejlesztési terv, ebben lehet fizikai, lehet taktikai, lehet technikai képzés. A lényeg az, hogy a szülőkkel is fogjuk ezt kommunikálni, és akkor májusban ez sokkal fontosabb, ezeket a célokat elérjék, mint az, hogy éppen hatodik lesz, vagy ötödik lesz majd a csapat. De olyan sok jó témát hoztál, ami nagy különbség az iskola meg a klub között, hogy az iskola elvileg kötelező, a klubot meg ugye választják, és ugye itt van tagdíj, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy pénzt ad a klubnak, akkor ő neki van már beleszólási joga. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a szülők jobban akarják ezt a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
2: Hú, de mennyi ilyen szülővel találkoztam.
4: Edzője, de majd most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbicanitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi két edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi kettőt edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon, nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínű senkinek, és akkor mondom a szakmérészt, akkor itt le is zárhatjuk, minden másban is nagyon szívesen segítek, és van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló ez pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását, gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor egy finanszíroz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis rések sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányba, onnan már nincsen visszaút.
2: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
4: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TF-en is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már ne 18, és ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek. Hát mondom, valószínű, hogy kell, de miért kérdezi? Hát én pakolok be. Mondom, akkor már régen rossz, ne ő pakoljon. Ma már 18 éves gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetes nekem az utolsó másodpercben. Ő pakoljon be.
2: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként, ezt hogy látod?
3: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni. A srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket. 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai hetes. Térbe. 7 másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7 másodpercünk van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emeltet. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva. Tehát értem én, hogy valamikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban, amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk,

0: hogy hogyan működök. Hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos gameface-t magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része, és amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat és a túlárasztást és a túlfényesen, akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, ilyen nyakik pinkibe, pompon cuccokkal és őrjöng, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy tanárnak, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek vannak módszerei, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 95%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszéljen, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiánnyal szenved, a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel, tehát hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
1: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
2: igen, ez a kommunikáció
1: része, és sajnos, az edzőknek ez is feladata, igen, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert aztán a gyerekek is kirakják, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 góldobot, 4 góldobot, és milyen a fénykép, és a többi, tehát ezzel is kell foglalkozni.
2: Hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdával, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
3: Mészáros Zalánt, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
4: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy van komoly célja, tehát akkor lehet, hogy eredményességi célt is kitűz maga elé. És itt jön a képbe a szülő, aki többféle módon viselkedhet. Ugye az ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a szülő minden esetben szereti és támogatja a gyermekét, a szakmai részt pedig a edzőkre hagyja. De sajnos nem ennyire ideális a kép, hiszen a szülők között nagyon sokan saját meg nem élt vagy el nem ért céljaikat próbálják a gyermekre ráerőltetni. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha például egy mérkőzés után egy szülő elkezd szakmázni, elkezdi bírálni az edzőt, esetleg csapattársakat, és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
2: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület, szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet-e hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
1: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük. Nyilvánvaló, azért kevésbé, a kamaszkorszak nem a legérzékenyebb. érzékenyebb, ott kötelező, én azt gondolom, és ott tényleg nagyon jó ez

0: ez a hármas vagy hat szemközti beszélgetés. Aztán, amikor megyünk már az ifjúsági, aztán meg a kora felnőtt korba, akkor meg nyilván megint azt gondolom, hogy kevésbé van szerepe mondjuk esetleg a szülőknek. A következő években ez még hangsúlyosabb lesz.
1: Szerintem nagyon-nagyon kell figyelni a gyerek rezdüléseire vagy a rezgéseire. Nagyon sokszor nem tudják verbalizálni, hogyha adott esetben egy közösségben mondjuk kiközösítés van, vagy valami olyan toxikusság, ami ne adj Uram Istene az edzőtől jön. A Kenyeres András, aki nekem a tanárom volt, ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentál trénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülők iskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett le az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzőig mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiség tipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros, a személyiség tipológiában ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin, barokkos körmondatokba megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak. Nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni, és a gyerekre figyelve bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ebben a Csíkszentmihályi, szóval abban a flow-ban, amiben ott minden kint maradt. Tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
2: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval
1: mindenkinek máshogy,
2: mert az edzőnek, itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jó, nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, legyen jó pedagógus.
1: De bocsán, erre lehet, hogy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszom csapatban, és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus, tudom, az álmokról beszélek, legyen mentálhigiénés, tehát, hogy persze, tanuljon rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni. Nem kell elmenni a végletekig. Kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együtt működve lesz az a legjobb.
2: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
0: Ugyanez, hogy most már stábba kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt az első ilyen konklúzióm, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem nem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek első műsorában. Libenszky Móni Lizának, a felelős szülők iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárjuk ki.
1: Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
2: Illetve Rosta Istvánnak, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakág vezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek című műsort hallották, melynek házigazdája Csesz Regi Balázs volt. A női röplabda Európa bajnokságon Törökország 3-0-ra nyert Azerbajdzsán ellen, így a negyed döntőben Németországgal találkozik. Holnap új elnököt és elnökségi tagokat választ a Magyar Atlétikai Szövetség tagsága. Márton Anita és Kovács Zoltán közül lehet választani. Néhány héttel ezelőtt mind a két jelölttel egy-egy órás beszélgetést hallhattak itt a Nemzeti Sportrádióban. Most ezekből válogattunk a legérdekesebb részletekkel. Először hallgassák Márton Anitát, akit Szegeden látogattam meg. És úgy kezdtük a beszélgetést, hogy mikor döntött el, hogy belefog ebbe a nagy utazásba.
4: Ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót. Habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi elődelnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a 3 elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
3: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a 3 már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
4: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az Atlétikai Szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széleskörű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ő ugye szintén atléta volt, az atlétika virágából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát, úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az Atlétikai Szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni. És hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
3: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
4: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információáramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, hogy jelenleg az atlétikai szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
3: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
4: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pas Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszavegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pas Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa-bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikai is már arra vannak ráva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
3: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz? látsz?
4: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pályarés sem, hanem ugye fönt az a futókaré a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza ilyen.
3: Tatabánya is ilyesmi.
4: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapéra, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
3: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
4: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál, ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országok fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek, tehát hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkkal tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetségből bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is, Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafel, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem, mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba, viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
3: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
4: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, ahogy mondtam, ugye van most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának. És nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt úgy visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége. De nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fognia a száját.
3: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
4: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy brit, a britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Riói olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémánt ligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de összetudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérbe, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
3: Márton Anitát hallották, aki a holnapi közgyűlésen indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. A másik jelölt, Kovács Zoltán, vele készült beszélgetést a hírek után hallhatják.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A Győri és a Szeged is győzött a kézilabda NB1-ben. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Géneai középpályás szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jenna a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. Az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapata a montenegrói Mladost Donja Gorica és a kazak Kajra Talmati párharcának továbbjutójával játszik az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A sorsoláson kiderült, hogy a magyar korosztályos bajnok csapatnak az első körben nem kell pályára lépnie. Meglepetésre a francia Bastien Tranchon nyerte a Vuelta España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Enric Mas vezet. A magyar kerékpáros a 41. pozícióban áll.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki nem vett részt bűncselekményben, de vagyona feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca az Európai Uniós előírásoknak tesz eleget a törvénymódosítással. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. Újraindult a vonatközlekedés Tiszaújváros és Miskolc között. Három évvel a vasútvonal bezárása után ismét kötött pályás kapcsolat szolgálja ki a vármegye 5. legnagyobb lélekszámú városát, mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a Miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja. Így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Egyre több rab tanul a börtönökben. Az idei tanévben 6000 fogvatartott kezd általános, középiskolai vagy szakmai képzésbe. Ez 2%-kal több az előző évhez képest. Tájékoztatott a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György kommunikációs vezető elmondta, a megszerezhető bizonyítvány és ismeret segíti a fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi és munkaerőpiaci visszailleszkedését. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a kollégák napi munkáját. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik.
5: Közlekedés.
6: Aszfaltoznak Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél, a vasút feletti felüljárón, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc múlva 3:49, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Friss hír, hogy Fatih Tekkét menesztette a Trabzonspor, miután a csapat kiesett a Fradi ellen az Európa Liga rájátszásában, majd a hétvégén az MS Sporttól is kikapott. A klub a gyenge bajnoki rajt után menesztette a vezetőedzőt, aki tavasszal kupagyőzelmet szerzett a csapattal, és a Fradi ellen ugyan felajánlotta lemondását, de akkor a klub nem fogadta el, néhány nappal később viszont elküldték. Holnap elnököt választ a Magyar Atlétikai Szövetség. Az egyik jelöltet, Márton Anyitát hallhatták a hírek előtt. Kovács Zoltán a másik aspiráns is vendége volt a Nemzeti Sportrádió stúdiójának. A beszélgetésbe ott kapcsolódunk be, amikor azt kérdezem tőle, hogy mennyire ismeri a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi helyzetét.
3: A Magyar Atlétikai Szövetség előző évi, idei évi vagy a régebbi költségvetéséről pont annyit tudok, mint bármelyik küldött, aki szavazhat szeptember 2-án. Negyedik éves rendes küldött gyűlés előtt a szövetség kiküldi megfelelően a főkönyvi kivonatot. Abban a 2025. évi főkönyvi kivonatban is jól kirajzolódott, hogy megfelelő minőségű tartalékkal rendelkezik a Magyar Atlétikai Szövetség. Az én meglátásom szerint. De ezt úgy mondom, mint egy olyan intézetnek a vezetője az egyetemen, ahol 40 létesítménnyel és közel 50 alkalmazottal dolgozunk, úgyhogy körülbelül rálátok arra, hogy mi az a hosszú távú gondolkozás, amit egy állami forrásból szükséges tartalékként képezni ahhoz, hogy működni tudjon az adott szervezet picit ínségesebb időkben is. Az állami sportirányítás iránymutatása az én meglátásom szerint egyértelmű. Támogatjuk a nemzetközi versenyek rendezését abban az esetben, ha tényleg dolgoznak azon a szövetségek, hogy ezeknek a versenyeknek ne csak élvezeti értéke legyen, ne csak a hovatartozást erősítse, hanem kereskedelmi bevételt is tudjon generálni. Gyakorlati példát tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Mi a tavaly évben Gödöllőn elkezdtünk egy félmaratont, amire az idei évben, ez már a második félmaraton lesz, nagyjából olyan 4000-5000 ember fog részt venni, legfiatalabbtól a legidősebbekig különböző távokon, és most már 13 vagy 14 támogatója van egy év után ennek a maratoni versenynek. Ezek helyi támogatók, de szerintem a szövetségnek el kell tudnia készíteni azt a minőségű kiajálót, amivel a megfelelő szakember, amit az elnökség kiválasztott, igenis tudja ezeket a gazdasági érdekeket képviselni a kereskedelem vagy a piac számára, és partnerként tud tekinteni azokra a támogatókra, akik várhatóak a Magyar Atlétika számára. Ennek fő irányvonalnak kell lenni, az egyértelmű.
2: Említetted, hogy jó lenne több olyan verseny, amelyen a magyar sportolók tudnának világranglista pontokat szerezni. Ezeknek a versenyeknek a helyszíne lehet a Zsivocki Gyula Atlétikai Központ, aminek a helyzete, illetve a kihasználtsága szerinted rossz, normális, éppen jó, megfelelő, lehetne jobb?
3: Atlétika szempontban mindenféleképpen lehetne jobb. Más rendezvények tekintetében nem tudok választ adni, mert nem vagyok tisztában a stadion technikai feltételeivel, mosdószámmal, nézőszámmal, stb. De a NAK-hoz kapcsolódik egy igazán magas minőségű és egyedülálló maga nemében Közép-Európa edzőpálya. Közép-Európában egy edzőpálya, aminek a kihasználtsága nagyon alacsony a magyar atlétika szempontjából. És ennek a kihasználtsága mindenféleképpen szükséges javasolni, vagy szükséges fejleszteni. Kettő külön helyszín van ott a gondolatomban, annaknál van a csodálatos stadionunk, csodálatos kilátással, világra szóló események helyszínén szolgálhat. 23-ban ilyen volt a VB, a Gyula István Memorial, ilyen volt már kétszer, az elmúlt időszakban is ilyen lesz az Ultimate Championship, miért ne lehetne idővel egy Európa bajnokság, vagy bármilyen kimagasló atlétika esemény, és van egy edzőpálya, amit meglátásom szerint sokkal jobban kellene használnia a Magyar Szövetségnek, közvetlenül, és így közvetve a kluboknak, és az arra érdemes versenyzőknek, sportolóknak.
2: Ha már említetted az Ultimate Championship-et, az atlétikai világdöntőt, ez használ a magyar atlétikának, jó reklám az országnak, jó reklám a sportágnak, melyik kategóriába helyezett, ugye szeptemberben rendezik, nem sokkal az elnökválasztás után?
3: Több egyesülettel, edzőkollégával, szakosztályvezetővel beszéltem a 2023-as atlétikai világbajnokság után, hogy ők hogy állnak most a gyerek létszámmal és az érdeklődőkkel. Nagyon pozitív irányba ment el az atlétika megítélése az itthoni társadalomban, és úgy gondolom a 2026-os Ultimate Championship ennek egy következő lépcsőfoka lehet. Innentől a klubok, és így a szövetség feladata, hogy ezeket a fiataloktaklakat megtartsuk, és olyan pályát mutassunk nekik, a szüleiknek és az edzőiknek, ami miatt érdemes nekik hosszú távon az atlétikában gondolkozni.
2: Ha már ezt említetted, ugye a világbajnokság egyik szlogenje az volt, hogy a VB nem cél, hanem eszköz, és az volna a kérdés, hogy ugye most már 3 éve volt az atlétikai világbajnokság, a sportág megfelelően élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen sikeres világbajnokság kínált neki?
3: Rövid távon én úgy látom, hogy igen, a hosszú távra még várnunk kell. De szerintem tudunk olyan sportolót mondani a múlt heti Európa-bajnokságon, aki a 23-as világbajnokság után döntött el, hogy ő tényleg folytatja ezt tovább. Például a Brucker Lili. Tehát ő volt a befutó ember, váltótag a 4x100-nál. Egy nagyon fiatal lányról beszélünk, aki megfelelő munkában részesül szerencsére egy edzésfeltételekben az Újpestnél és Nyilasi Péternél. De biztos vagyok benne, hogy az ő gondolataiban a 23-as világbajnokság megerősítés volt, mert Lili emlékeim szerint akkor lehetett 17 éves.
2: Olvasva az egypályán.hu-n a programodat, sokat írsz az átláthatóságról, a szervezeti működésről, de adódik a kérdés, hogy akkor hol marad maga az atlétika?
3: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az atlétika az origó maradhasson. Meglátásom szerint egy kiszámítható versenynaptár, egy kiszámítható verseny kiírási megjelenési rend például, hogy mikor milyen verseny van, és kifelel azért. A legnagyobb versenyeinknek, a gazdasági beszámolóinak a nyilvános elérhetőségei, és egy olyan bizalmat épít, ami az atlétikában most egy picit homályosabb, és ez szükséges megerősíteni. Az atlétika az origója minden ilyen változásnak és változtatás igénynek, akár szervezeti változtatás, akár személyi változtatás lenne a jövőben.
2: Ha már említetted Lilit, aki ugye az atlétikai világbajnokság hatására hozott döntést, hogy tervezed a sportolókkal való párbeszédet? Beszéltünk már ugye itt arról, hogy ki mindenkit gondolsz a szövetségen belüli munkatársnak, de hogyan tudsz hangot találni majd azokkal, akik tulajdonképpen az eredményeket hozzák ennek a sportágnak?
3: Kettős és hármas életpálya modellben gondolkozom, és ezt megint külön emelném utánpótlás korosztályra és felnőtt korosztályra. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy a szövetség célja az, hogy az élsportolók mellett kiváló embereket is neveljünk. Ehhez viszont egy olyan hosszú távú programban kell gondolkozni, ahol szorosabb együttműködést kell kidolgozni az egyetemekkel. És ezt azért tartom fontosnak, mert nem csak a magyar atlétikában, hanem a magyar sport egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 19 és 23-24 éves korosztályban hogy tartsa meg a kiváló sportolóit. Az Atlétika Szövetségnek meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolónak ne kelljen dönteni az egyetemi tanulmányok, vagy felsőfokú tanulmányok és az élsport között. Ezért szükséges meglátásunk szerint egy tehetséggondozó bizottság kialakítása, ami nem csak felfedezi azt az adott szemét, hanem hosszú távon tovább tanulási és sportban továbbfejlődési lehetőséget mutat a szülőnek, a sportolónak és a nevelőedzőnek és a nevelőegyesületnek is. Ehhez kapcsolódna amúgy egy átigazolási szabályzat felülvizsgálat, annak a módja és szükség szerint az ilyen típusú költségtérítés emelése is a terveink között van.
2: Vannak olyan sportolóink, gondolok itt Molnár Attilára, aki Femke Boll csapatával készül, de említhetném akár Kleckner Hangát is, hogyha téged választanának meg, és hasonló típusú kérésekkel keresnének meg sportolók, akkor hogyan kezelnéd ezeket?
3: Személyes tapasztalatot tudok elmondani. A tavalyi évben Mátó Sárával leültünk személyesen beszélni. Tanítványom Sári, de félig volt tanítványom, hogy mi lehet az az út, hogy ő ne csak világversenyen résztvevő, hanem később európai bajnoki döntős, világbajnoki döntős, és esetleg olimpiai döntős lehessen. És az a típusú megközelítés, amivel mind a ketten gondolkoztunk, azt mutatta, hogy a sikeres 3 évnyi munkának ellenére, hogy világjátékokon harmadik volt, és világbajnokságra is kijutott, és EB döntős, valamin változtatni kell. Ezért az Emma Zaplatelovával felvettük a kapcsolatot, és úgy az ő edzőjével, a Brent Peterssel, a Femke Bollnak volt a nevelőedzője, mielőtt a belga szövetséghez került a Brem, és leültünk beszélni hármasban, hogy mi lehet az irányvonal. És a 2025-26 a szezonnak a fő irányvonalát, azt a Brem szabta meg a Sárinak, és én pedig visszaavanzsálódtam pályaedzővé, aki ott van és kontrollálja azt a munkát, ami ott történik, és ha valami ott vesz észre, akkor javaslatot tesz. Sári idén futott egy 3/10-es egyéni csúcsot 3/4 év közös munkából. Az Európa-bajnokság nem sikerült jól. Ilyen van, ennek meg kell találni az okát. De úgy gondolom, hogy ez a 3/10-es fejlődés egy 25 éves atlétánál mutatja azt, hogyha mind a sportolóban, mind az edzőben vagy a klubvezetésben megvan az az igény, hogy jobbá váljunk, akkor miért ne lehetne nyitni nemzetközi tudás irányába, és ugyanilyen munkaháromszög alakult ki, például Kovács Árpi, a Harvardi tanulmánya és a Harvardi edzője és az itthoni munkánk között.
2: Én elolvastam a programodat, és találtam benne egy érdekes dolgot. Szerepel benne az AI, a mesterséges intelligencia használata, ami hát egy ilyen alapsportág, egy ilyen tradicionális sportág esetében talán szokatlanul hangzik.
3: Fiatal sportolóként mindig azt hallottam, hogy 15-20 évvel le vagyunk maradva a nyugati gondolatokhoz, módszertanhoz, fitness eszközökhöz, mindenhez képest. De csak egy egyszerű példa, 1980-ban a Swiss Bolt, vagy magyar nevén Fitbolt már használták az Egyesült Államokban, nálunk pedig igazán 2000-es évek vége felé, a 2010-es évek elején érkezett be. Úgy gondolom, hogy ebben az informatikai fejlődésben, amit a mesterséges intelligencia adhat, nem szabad lemaradnunk. És inkább az élén kell lenni ennek a használatában, mintsem valakitől majd átvenni ezt a dolgot. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a döntéshozatalt segíteni meg azoknak a személyeknek számára, az edzőknek és a sportvezetők számára, akik ezekre a döntésre fel vannak jogosítva. Ez egy döntéshozatali folyamat meggyorsítás lenne az én elgondolásaim szerint, és leginkább az elmúlt 4-5 év eredményeinek a feldolgozása, az elérhető adatok összesítése lenne.
2: Már érintettük, de ugye az utánpótlás talán minden sportági programban szerepel. Ez egyrészt nálad konkrétan mit jelent, másrészt ugye említettük, hogy van olyan, aki a világbajnokság hatására döntött úgy, hogy részben marad az atlétikában, folytatja, részben pedig reményeink szerint sokan vannak, akik akkor döntötték el, hogy atletizálni kezdenek. Tehát egy nagyon érzékeny területről van szó. Hogy fogod kezelni, ha téged választanak?
3: Mindenféleképpen meg kell vizsgálni a kölyökből atlétika programnak az elmúlt időszakban végzett pozitív hatását. Látásom szerint negatív hatása nem volt, de hogy arra, hogy tudunk tovább építkezni. Ez elengedhetetlen lenne. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a közintézményekkel, szövetségi oldalról, iskolákkal.
2: Itt nagyon komoly versenyhelyzet van egyébként, mert elég sok sportág járja az iskolákat, már akik be tudnak menni, és akik tudnak olyan programot nyújtani, de azért elég komoly a konkurencia.
3: Én nagyon hiányolok egy városi atlétika versenyrendszert, ami az én időmben még volt, és onnan lehetett tovább jutni a megyei atlétika versenyre, és onnan lehetett a Diák Olimpia országos döntőjébe bejutni. Nyilvánvalóan ez partnerséget igényel a MASZ és az MDS között is, hogy ennek a versenyrendszernek a kiszélesítésében, mélyítésében hogy lehetne közösen együttműködni.
2: Zárójel, MDS, Magyar Diák Sportszövetség.
3: Magyar Diák Sportszövetség, igen. Igen, igen. Ott is van egy atlétika bizottság, ahol olyan személyek ülnek, akiknek az atlétika fontos, de közben mégis egy szélesebb perspektívából látják a magyar sportot, hogy abban hol lehet az atlétika helye. Fontos, ahogy említettem, megvizsgálnunk az átigazolási szabályzatot, ez inkább az egyesületeknek segíthet támpontot, és a 2-3-as életpálya modell közvetlen elérhetőségét kell biztosítanunk a szülők és a gyerekek számára, amit említettem, hogy miért érdemes az atlétikában maradni, miért érdemes időt, energiát rászánni arra, hogy én igenis itt maradjak, és ne csak egy dologban legyek kimagasló az életben, a tanulmányokban, hanem mellette sportban is alkalmas vagyok erre.
2: Gyulai Miklós járt itt nálam, és egy érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy vannak olyan klubok, amik tulajdonképpen nincsenek, de benne vannak a rendszerben. Ezekkel mit kezdenél?
3: Az a cél, hogy legyenek, ne csak benne legyenek a rendszerben. Talán második, harmadik kérdés után mondtam azt, hogy az inaktív klubok aktivizálása egy nagyon fontos irányvonal lesz, mert minden egyes befutó hajszálér elengedhetetlen lesz ahhoz a főütőérhez, amit a magyar atlétika csúcsa jelenthet.
2: Vissza még a programhoz, mert hogy szerepel benne egy social media mentor rész is. Mi lehet a dolga az Atlétikai Szövetségnek a social media mentor programmal?
3: 2026-ot érünk, és ha meglátásom szerint belegebedünk, akkor se tudjuk kivenni az utánpótlás sportolók kezéből a telefont, a mobil internetet, és így a közösségi médián való létet.

0: több olyan is elemet is találtam, ami túlmutat a klasszikus atlétikai versenysporton. Ez például a paraatlétika, vagy említhetném a nők az atlétikáért programot. Mi ennek a gondolata?
1: Az atlétika az nem csak az olimpia, és nem csak az épek sportja. Az a típusú nemzetközi fokozatosan növekedő elismerés, amit a parasportolók kapnak teljesen megérdemelten a személyiségükkel, a hozzáállásukkal, a céltudatukkal és a struktúráltságukkal, annak fontos része kell legyen. Ez fontos részé kell tenni az atlétikában. És vannak már most is a magyar atlétikában, vagy régebben is voltak, akár csak a biacsíkrekről beszélünk, akik meghatározóak voltak paraatlétaként. Ennek a sporták fejlesztésben a kidolgozások után egy meghatározott koncepciónak kell lenni, hogy paraatlétika szempontjából is tudjunk utánpótlás nevelésről beszélni, mert jelenleg nem beszélhetünk erről a dologról. Ebben bízom benne, hogy azok a kimagasló paraatlétáink és a velük dolgozó szakemberek partnereink lesznek egy olyan projektben, ami ezt kidolgozna. A Nők az atlétikáért programban pedig a gondolat maga túlmutat az atlétikán, de szerintem elengedhetetlen, hogy azoknak a nőknek, akik edzőként, sportvezetőként, szakemberként szeretnének meghatározó tényezői lenni a magyar atlétikának, lehetőséget és teret biztosítsunk ennek a tudásnak a megszerzésére.
0: Van ugye egy másik jelölt is a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, Márton Anita, és hát mi szerettünk volna lenni ennek egy fóruma, hogy itt egy eszmecsere létrejöjjön, de Anita külföldi tartózkodása miatt ez nem jött össze. Te viszont mégis egy nyilvános ilyen típusú eszmecserére hívtad őt. Miért tartod ezt fontosnak?
1: Én továbbra is szükségesnek gondolom, hogy azokat a programelemeket, amik akár az Anita programjaiban, vagy az én programjaimban is, én programelememben is megtalálhatóak, az atlétika társadalom a mi szánkból hallja, hogy az mit takar, és milyen irányba szeretnénk ezzel tovább vinni a magyar atlétikát, mint vezető, mint az atlétikában dolgozó szakember. Ehhez úgy gondolom, hogy egy közös fórum, egy elnökjelölti eszmecsere lehetne a legalkalmasabb.
0: És ha nem jön össze?
1: Én azt elfogadom, tiszteletben tartom, és szeptember 2-án ez alapján tudnak dönteni a küldöttek.
0: Nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklus tekintetében. Létezik ugye egy LE10 program, ennek nagyon komoly céljai vannak. Az a kérdésem, hogy a kvótaszám eredmények tekintetében most hová pozícionálod a magyar atlétikát?
1: Én úgy látom, hogy most jobban állunk, mint 2024-ben voltunk, de a fő célnak annak kell lenni a következő két évben, hogy amit a múlt heti Európa-bajnokságon tapasztaltunk, azt szinte 100%-osan át tudjuk emelni a következő évi világbajnokságra. Ha létszámban nem is, de az eredményesség az nagyon fontos, illetve megpróbálni ezt továbbvinni az olimpiára 2028-ra.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha olyan típusú versenyek lennének, amelyen a magyar sportolók világranglista pontokat tudnának szerezni. Ebben az irányban hogyan lehet elindulni? Tehát vannak ugye olyan világversenyek, amelyekre pályázni lehet, van olyan világverseny, ami kijelölés alapján zajlik, hogy mi az útja, módja annak, hogy egy a rendszerbe frissen bekerülő elnök legyél az te, vagy legyen ez Anita, most elkezd mondjuk a World Athletics felé kommunikálni a tekintetben, hogy létesítményünk van, sportolóink vannak, ha bevételt tudunk generálni, akkor állami támogatásunk is van, szeretnénk versenyeket rendezni. Mi ennek az útja, módja?
1: Ha vannak jó minták, akkor azokat szükséges átvenni, és ennek érdekében a kollégáimmal elkezdtük több körülöttünk lévő országnak akár a programjait vizsgálni, akár a társadalmi elismerését vizsgálni az atlétikán belül, és a versenyrendezési struktúrájukat is nemzetközi versenyek tekintetében. És Belgiumban van egy nagyon érdekes verseny, ami bronzkategóriás verseny, aminek a fő irányvonala az, hogy azok a versenyzők, fordítva mondom, menedzserek nem adnak le nevezést, hanem a versenyzők adhatják le saját maguknak a nevezést arra a versenyre. Mindenki befizeti a nevezési díját, a legjobbaknak van utazási támogatás és szállás, de a másodvonalnak, vagy akik nem annyira kimagaslók, nincs. De itt számok tekintetében, Mátósára volt kint idén ott versenyzők,

0: versenyezni, női 400 gáton, C-kategóriás verseny 38 fő indult el. Sári jó helyen végzett, mert minőségben egy olyan verseny volt, jó pontokat adott, de maga a szervezési költségek, ennek a hírértéke, és hogy ennek hogy lehet piacértéke, ez megmutatja, hogy egy ilyen versenyen például 1544 induló volt a férfiak között. Nagyjából 13 nemzetből voltak indulók. Ez annak szerintem már lehet képértéke, és ezeket a jó tudásokat, know-how-kat szeretnénk behozni, és természetesen a saját rendszerünkbe integrálni, amennyire lehet, és ez lehet egy piaci támogatón keresztül is akár.
1: Gondolkodtál-e azon, hogy a régiónk országaival, akár a szomszédos országokkal is lehetne közösen együtt dolgozni? Most hadd ne soroljam fel, hogy hány szerb, horvát és ukrán sportoló szerepelt akár a mostani Európa-bajnokságon, csak Mahucsikot, ha említem, hogy van-e a fejedben olyan, hogy fölveszed velük a kapcsolatot, amennyiben téged választanak meg, és valami jót csinálni közösen?
0: Igen, szerintem a közös munkánk az Emma Zaplatelovával, a Brent Peterssel és a Sárival, ez már egy első jellépés volt. A kollégáimmal arról beszéltünk, hogy ha lehet Balkán bajnokság ebben a versenyrendszerben, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elfogad kvalifikációs versenyként, akkor miért ne lehetne egy közép-európai bajnokságot is csinálni?
1: Ha ezt a beszélgetésünket hallgatja egy olyan küldött, aki még bizonytalan, aki nem döntött el, hogy majd szeptember 2-án kire szavaz, akkor neki mit üzennél?
0: Ha kérdése van, szeptember 2 előtt hívjon fel, írja meg nekem, tegye föl, és ha tud, akkor jöjjön el a következő nyílt fórumra, mi majd Győrben lesz, illetve azt a típusú kiszámíthatóságot, tudatosságot és szakmaiságot arról tudom biztosítani, hogy amit a Matege Arcban is hoztam, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetigazgatójaként is hozom, azt tenném a magyar atlétikáért is elnökként.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az elmúlt egy órában Márton Anitát és Kovács Zoltánt hallották, ők ketten pályáznak a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára. A közgyűlés holnap délelőtt 10 órakor kezdődik a Magyar Sportházában. Ami viszont végződik, zárul, azaz európai top bajnokságok átigazolási ablaka. Németországban már ez megtörtént, csak úgy, mint Olaszországban, este 8-kor bezárt a piac. Franciaországban 23 órakor, Angliában éjfélkor, Spanyolországban pedig 23 óra 59 perckor zárul majd ez a bizonyos ablak. Addig lehet igazolni, eladni, kölcsönadni, kölcsönvenni. A stúdióban Sziklay Attila blogger, aki évek óta foglalkozik átigazolási ügyekkel. Most nem akarom azt mondani, hogy a magyar Fabrizio Romano, mert Fabrizio Romanoval kapcsolatban az utóbbi időben elég sok olyan pletyka terjedt el, hogy A. abba fogja hagyni ezt az egész dílt, B. néha olyan bluff oldalá válik az ő felülete, hogy azon kell gondolkodni, hogy most akkor ezt komolyan gondolja Fabrizio. Te hogy csavarodtál rá erre az átigazolási témára, és mikor?
3: Hát nyilván köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást is. Alapvetően több mint 10 éve írok futballról különböző csatornákon. Bloggerkedés nyilván onnan indult, innen kezdtem a folyamatokat, főleg Manchester United szurkoló mi voltomból valóan. Nem tudom, hogy emlékezz.
1: Nehéz éveid vannak.
3: Abszolút, már évtizedes ugye inkább ez a szám, de hogy ugye az NST mozgalomra talán sokan emlékeznek még, ugye itt talán el is mondhatom ezt a dolgot, és ugye akkor a Stratford End volt a Manchester United szurkolóknak a gyűjtőhelye. Én onnan indultam, és ezt követően számos egyéb dolgot csináltam, különböző televíziós csatornákon jelentem meg, csináltunk online magazint, és most már 5 éve egy sportgazdasági lapnak írok, vagyis hát egy gazdasági lapnak írok sportgazdasági cikkeket, ez a Holblog, hogyha ezt szabad elmondani, illetve hát az elmúlt időszakban is több rádióműsorban vettem részt, és hát nyilvánvalóan az átigazolás az mindig a szurkolók számára az az időszak, ami abszolút a legizgalmasabb akkor, amikor nem gurul a labda a pályán. Én ezt így szoktam megfogalmazni, tehát ilyen szempontból mindenki várja, hogy amikor eljön az idő, akkor amikor már gurul a labda, akkor a lehető legeredményesebb csapatot lássa a pályán, és most nagyon virulens a piac, és szerintem ezt erről mi fogunk részletesebben is beszélni.
1: Igen, nagyon turbulens órákat élünk egyébként. Nyitva van előttem is, meg gondolom nálad is valami a telefonodon, ami pillanatról pillanatra figyeli az átigazolásokat, és nem túlzás azt mondani, hogy percenként jelennek meg újabb és újabb hírek. Egy dolgot még mondjunk el, hogy van egy úgynevezett későbbi átigazolás, ez a deal sheet szabály, ez pontosan mit jelent?
3: Igen, hát itt ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy vannak bizonyos gepek, úgymond egy kis plusz idők, ami eddig még engedélyezik a csapatok számára, hogy a transfereket nyílbeüssék. Ez minden ligában különböző módon zajlik.
1: Magyarán például Angliában, hogyha egy órán belül valaki bejelenti ezt a deal sheetet, akkor ő még plusz 2 órát kap, tehát éjfélre még rárakódik plusz 120 perc, és addig nyílbeütheti az igazolásokat. Ha már Manchester United drukker vagy, akkor kezdjük is szerintem a Premier League-gel, mert hogy valami ever-never csúcs döntésre készülhetünk ebben az átigazolási időszakban.
3: Igen. Hát gyakorlatilag már a tavalyi év is egy ilyen nagyon nagy csúcsdöntögető évad volt, hosszasan írtam erről is akkoriban. Gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy olyan hát több mint 3 milliárd fontnyi összeget költöttek el a csapatok, ami lefordítva egy olyan 3,5 milliárd euró környékén lehet. Na most azt látjuk, hogy ez most már könnyedén lehet, hogy sőt, már most megdőlt, ez egészen bizonyos, viszont a legnagyobb poén talán ebben az egészben, hogy a 2025-26-os szezonban nagyjából 4 milliárd euró volt a Premier League-nek az összköltése, és könnyen megtörténhet, hogy a ma este folyamán, ugye itt még az Enzo Fernández ügy és további hivatalos bejelentések várnak, ugye Illiman Diaye-nak az esete sem hivatalos, aki szintén a Manchester Cityhez érkezhet, tehát könnyen megtörténhet, hogy még ma este elérjük adott esetben ezt a 4 milliárd eurót, ez pedig azt jelenti, hogy a teljes szezonban akár egy 4,5 milliárd eurós költés is érkezhet Angliából, Angliába, illetve a különböző országokba, viszont arról is talán érdemes beszélni, hogy a bevételek terén is egy komoly áttörés van, tehát amíg a korábbi években gyakorlatilag a tavalyi évadot kivéve arról beszéltünk, hogy olyan 1 milliárd euró környéke az, amit az angol csapatok bevételként szereznek, most azt láthatjuk, hogy az évad végére adott esetben egy olyan 3 milliárd euró fölé is kúszhat ez a szám, ami az angol csapatok bevételét jelenti.
1: Csak tájékoztatásul az a 4,5 milliárd, amiről beszéltél, ugye euróban, az forintban 1 billió 620 milliárd forint. Ez egy kisebb állam költségvetése is lehetne mondjuk.
3: Ez így van.
1: Egy másik kontinensen.
3: Igen, és viszont azt nagyon fontos ezáltal megemlíteni, hogy tompítsuk ezeket a számokat, hogy ugye ezek által, nagy bevételek által, hogyha ezeket osztunk, szorzunk, akkor azt azért talán kijelenthetjük, hogy ha minden csapatra leosztunk egy átlagot, akkor mondjuk adott esetben 60-70 millió eurós mínuszokról beszéltünk, ami mindjárt nem tűnik akkora számnak. Például itt van a Chelsea példaként, aki nagyon úgy tűnik, hogy ebből a transfer szezonból nagyjából olyan plusz akár 100 millió euróból is kijöhet. Tavalyi évben is emlékeim szerint nagyjából egy ilyen nullára sikerült kihozni az átigazolási időszakot úgy, hogy ott is hasonló nagyságrendekről beszéltünk, tehát itt is gyakorlatilag ilyen 400 millió euró megy ide, 400 millió euró jön oda, és most is gyakorlatilag ezt láthatjuk a londoniaknál. Anglia eset talán abból a szempontból is még nagyon érdekes, hogy az idei transferek esetében nagyon-nagyon-nagyon megnőtt azoknak a száma, akik ilyen 130-140 millió euró környékén igazolnak Angliába. Ez nagyjából akkoriban volt igazán jellemző, amikor talán emlékszünk még, hogy ugye Neymar ugye elment a Paris Saint-Germainbe, a Barcelonába, és a Barca akkor elkezdte bőkézzel szórni a pénzt Dembélére, Coutinhóra, később Griezmannra, és akkoriban voltak ilyen számok. Most viszont ezek az igazolások, amiről például Elliot Anderson, Morgan Rogers vagy Bradley Barcola esetében beszéltünk, ezek ilyen all-time, tehát ilyen minden idők top 10-es igazolásait jelentik, és úgy tűnik, hogy ebben a transfer szezonban is egyetlen egy olyan igazolás lesz, ami nem fér be az angolok közül, vagy nem, ami nem angol és a top 10-ben van, ez pedig a Yann Diomandé esete, aki a Real Madridba ment, ugye.
1: Ha már Bradley Barcolát említetted, ő ugye a PSG-ből a Liverpoolba került, nagyjából olyan 125 millió euró meg bónuszok körüli összegért. Szerintem most hallgassuk meg őt.
4: Bah, honnêtement, c'est la ferveur des supporters.
5: Óriási büszkeség számomra, hogy a Liverpoolban játszhatok. Nagyon boldog vagyok. Beletelt egy kis időbe, de ma nagyon örülök, hogy a Liverpool játékosa lehetek. Már csak az van hátra, hogy felfedezem az Anfieldet, és végre pályára léphessek. Őszintén szólva, a szurkolók szenvedélye vonzott ide. Volt szerencsém kétszer is játszani ebben a stadionban, láttam a meglévő hangulatot, és hogy a szurkolók hogyan állnak a Liverpool játékosai mögött. Amikor megtudtam a Liverpool érdeklődését, nem is tettem fel magam a kérdéseket. Tudtam, hogy ez egy nagyon nagy klub számomra.
1: Ő volt Bradley Barcola, és az említettek, akik ugye itt szóba kerültek, Elliot Anderson, illetve Morgan Rogers, ők több pénzért váltanak klubot nagyjából a mostani tudásunk szerint, mint Barcola, mert hogy Anderson a Nottinghamből a Manchester Citybe 135 millió körüli összegért megy, míg Morgan Rogers az Aston Villától a Chelseabe tart, nagyjából 138 millió euróért, de ezt a kettőt is verheti a még be nem jelentett Enzo Fernandez transfer, ugye a Chelseaből menne a Citybe, de ez még nem történt meg, mert a legutóbbi transfer a Gerard Valentinnek az átigazolása, ő az Al-Wakrahból kerül a Tenerifébe. Ez nem ráz meg bennünket egyébként.
3: Kevésbé valóban.
1: Amúgy ingyen utazik A-ból B-be. Na, menjünk tovább, mert hogy a Newcastle is elengedte Sandro Tonalit, és az ő transfere is, amit a Tottenham Hotspur fizet ki, meghaladja a 100 millió eurót, ami nagyjából ilyen 106, mennyi? 92 millió fontnak felel meg körülbelül.
3: Igen.
1: És akik a 100 alattiak, azokkal foglalkozunk egy kicsit, mert például Mateus Fernandez a West Hamből a Tottenhambe tart, és a Tottenham azért is érdekes, mert azon túl, hogy Savignyót is leigazolta, és a már említett Sandro Tonalit is, és még Mateus Fernandez is oda megy. Az elmúlt évben, hát hogy mondjam, majdnem kiesett.
3: Hát sőt, nem csak az elmúlt évben, mert ugye az elmúlt két évben végeztek a 17. helyen a Premier Ligában, úgy, hogy mindeközben egyébként megnyerték az Európa Ligát. Na pont ilyen ellenmondásos csapat a Tottenham. Gyakorlatilag egy olyan klubról beszélünk, amely 2008 után majdnem 20 évig nem nyert trófeát. Vagy olyan klub, ami 1961 óta nem volt Anglia bajnoka. Ugyanakkor viszont azt láthattuk, hogy a Tottenham, ugye, akik emlékeznek rá, bár már lassan ez is 10 éve történt, ugye 2019-ben jutott egy bajnokok ligája döntőig, és akkor az volt az év, amikor a saját stadionjukat is felépítették. Ez egy nagyon komoly lépés volt számukra abban a tekintetben, hogy egy más ligában kezdjenek el focizni. Akik emlékeznek a Tottenhamre a 90-es, 2000-es évekből, azok... Bár én azért még kifejezetten fiatal vagyok, de azért a 2000-es évekre már kifejezetten emlékszem, és egy nagyon közép csapat volt, akinek nagyon ritkán jött ki kiemelkedő eredmény, és 2025. szeptemberében távozott az a Daniel Levy, aki az executive chairman volt ennek a csapatnak, és aki ezt a hát 10-15-20 éves periódust, amit ők ott felépítettek, annak az egyik fontos lánceme volt, és az elmúlt években elég sok problémával és változással küzdött ez a Tottenham, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az a nyár, ahol azt mondják, hogy itt bizony húzni kell valami cezúrát, és egy új világot kezdeni. A 2020 májusi események után, ugye amikor ismét 17. helyen végzett a csapat a bajnokságban, akkor a tulajdonos Louis Family elnézést kért a szurkolóktól, és kifejezetten arról írt, hogy itt bizony meg fognak változni a dolgok, és hát amint látjuk, ezen a nyáron gyakorlatilag egy teljes kezdőcsapatnyi játékost vásároltak, ezek között rengeteg kölcsön van, és amit én szeretnék kihangsúlyozni ezen döntésekkel kapcsolatosan, itt most futom át én is szememmel a neveket, illetve nyilván jönnek még a esetleg valakik, akik érkeznek hozzájuk, de mindenki Angliából érkezett, vagy mindenki olyan játékos volt biztosan, akinek volt Premier League-ben szerzett tapasztalata. Tehát az látszik az angol dílek mindegyikén is, az angol üzletek mindegyikén, hogy egyre nagyobb szerepet játszik az, hogy a játékosok a Premier League-ben edződöttek legyenek, akár egy, akár 6-7-8 évre, mert nagyon-nagyon számít ez a tapasztalat, ez a tudás, ami úgy egyre inkább úgy tűnik, hogy máshol nincs meg. Ugyanakkor viszont a Savinho neve itt már felmerült, azért az ő érte kiadott olyan nagyjából 90 millió eurónyi összeg, azért az még számomra is sokkoló volt, és ez tényleg meglepő volt, de ami szintén egy tegnapi esemény, ugye Mihajlo Mudriknak a kölcsönszerződtetése, ő ugye Chelsea-től érkezett, vagy érkezik, a Spurshöz, ő ugye például doppingvédség miatt eltiltva volt, és gyakorlatilag most léphet újra a pályára. Szóval nagyon izgalmas az, ami a Tottenham együttesénél van. Ez a szezon az építkezés idejével telhet. Roberto De Cervi 2031-ig kapott egy szerződést, tehát neki bizonyítania kell ennél a csapatnál. Egyelőre nem indult jól a bajnokság, 2 vereség, 0 rúgott gól, de én azt gondolom, hogy az első néhány meccs után talán ebben beesik majd némi változás, és meglátjuk, hogy mire jut a Tottenhamnek az újjáépítése.
1: Amit te mondasz, azt is alátámasztja, hogy ugye angol múlttal rendelkező, tehát brit múlttal rendelkező játékosokat igazolnak, például az Arsenal 88 millió euróért szerezte meg a Newcastle-ből Bruno Guimarest, és hogy nem sikerült jól a rajt, az mondjuk a Liverpoolra is igaz, beszéltünk már Bradley Barcoláról, 125 millióért jött Párizsból Liverpoolba, illetve Jeremy Jacquet, aki több mint 60 millió euróért került Lille-ből Liverpoolba. Menjünk a spanyolokhoz egy kicsit, közben figyelem, hogy jött-e valami új hír, a Le Havre elengedte a Rex Star-ba Gordon Kermeneket, nincs összeg, még azt nem tudták a pontos összeget megadni, ez egyelőre a legfrissebb. És akkor nézzük a La Ligát, ugye mai hír, hogy Gabriel Jesus az Arsenalból került a Barcelonába, őt már be is mutatták, hogyha jól tudom.
3: Igen.
1: És ami viszont elég nagy durranás volt, az Rodri távozása a Manchester City-től a Barcelonába. Ez a transfer kb. 60 millió eurónyi összeget.
3: A Rodri még lehet egy kicsit több is, mozgatott. Meg a bónuszokkal együtt, igen.
1: Úgyhogy hallgassuk meg szerintem Rodrit.
6: Jó.
7: A célom az, hogy hozzátegyek a csapathoz, mindent megadjak, amin van, és megmutassam, milyen boldogok vagyunk, mert ez a klub sokat fog adni a következő években. Újra át kell állítanom az agyam a spanyol bajnokságra, de alig várom, hogy újabb trófeákat nyerjünk, mint a Liga, a Királykupa, és természetesen az utolsó lépés, ami még hátra van számunkra, a Bajnokok Ligája.
1: Jó volt, tehát Rodri, jött megint egy új hír, Liam Kitchinget elengedte a Coventry a Sheffield Unitedbe, de csak kölcsönbe. És akkor vissza a La Ligához, ugye Diomande a Lipcsétől a Real Madridba került. Itt ugye az új edzővel, ma is egyébként Mourinho megnyilatkozott egy kicsit, ő mondta, hogy az aranylabdát nem feltétlenül annak kell adni, aki Bajnokok Ligáját vagy világbajnokságot nyer, és itt egy picit megpróbálta Mbappé szekerét megtolni azzal, hogy...
3: Vagy hát a Bellinghamét is.
1: Igen. De azért a Real Madrid még mellette a Chelsea-től megszerezte már Cucurellát is, ami szerintem egy elég jó dealnek tűnik így első ránézésre.
3: Igen, ugye itt alapvetően a Barcelona és a Real Madridról szerintem azt fontos elmondani, hogy ma már ugye mind a két csapatnak lett egy új, felújított, szép, gyönyörű stadionja, és egyre jobban mennek a szponzori üzleteléseik is, ugye a MES szponzorokat illetően. Ma ez a két klub, aki a legnagyobb bevételt tudhatja magáénak. A legutóbbi szezon alapján ők voltak ketten egyedül hivatalosan, akik 1 milliárd euró felett teljesítettek. Ez azért most már kezdi érzékeltetni a hatását az átigazolási piacon, tehát egy kicsit a Barca is kezd kijönni abból a bajból, amely az elmúlt években sújtotta őket a saját hibáik miatt, ha lehet így fogalmazni, illetve a spanyol korlátozások okán. És igen, a katalánoknál ez a nyár, ez nagyjából egy olyan 200 millió euró elverését jelentette, és milyen érdekes, hogy ők is Angliából hoztak alapvetően ugye játékosokat.
1: Igen, itt van ugye Anthony Gordon esete, ő a Newcastle Unitedból került Barcelonába.
3: Így van, és ugye az említett Gabriel Jesus és illetve Rodri, és hát aki látta egyébként tegnap a Barcelona mérkőzését, hát én tényleg azt gondolom, hogy az Anthony Gordon egy nagyon remek játékos, és szerintem a világbajnokságon is fantasztikusan futballozott, de hát amit tegnap produkált, az látszik, hogy mi a különbség az angol meg a spanyol liga között. Egyszerűen tartatatlan volt gyakorlatilag a tegnapi 5-2-es mérkőzésen. Szóval az a helyzet, hogy beindult a Barcelona, és egyébként fiatalabb játékosokat is igazoltak, például Bissivut, aki egyébként elég sikeresen is mutatkozott be az elmúlt mérkőzéseken, és a Madridnál is egyébként hasonló jelenségek játszódtak le, mert ők is nem finomkodtak Angliából szerezni játékosokat, ugye az említett Cucurellát például, aki 55 millió euró környékért érkezett, vagy ott van Konate és Bernardo Silva, akik ugye Liverpoolból, illetve a Manchester Cityből jöttek. illetve hát Ján Diomandé, akit említettük, hogy egyrészt egy ilyen all-time, tehát minden idők top 10 igazolása, vagy ennek a környéke, és hát ő az, aki igazán sokba is 175 millió euróba került. Mindennek ellenére én egyébként úgy gondolom, hogy azért a Bajnokok Ligája még mindig nem a ennek a két csapatnak a meneteléséről fog szólni, de az biztos, hogy szerintem ez a nyár jól sikerült, és José Mourinho visszatérésével egy nagyobb figyelem van most a Real Madridon is.
1: Ha már a Barcelonát említetted, Lamine Yamal a klub történetének legfiatalabb játékosaként lépte át az 50 gólos határt, ugye a tegnapi mérkőzésen, sőt 51-nél tart most már.
3: Hát aki látta az első gólt, nem felejti.
1: Ugye a Rayot 5-2-re verték a hétfő esti bajnokin, és mindössze 19 éves és 49 napos, ugye 51 találatos. Ezzel nem csak a klub korábbi rekordját döntötte meg, hanem az öt legerősebb európai bajnokság történetének legfiatalabb futballistája lett, aki elérte az 50 gólos mérföldkövet, úgyhogy megelőzte Escolát és Lionel Messit is, aki viszont ma bejelentette, hogy többet nem szerepel hazája válogatottjában. Beszéltünk már ugye a Premier League-ről és a La Liga-ról, még nem említettük Morten Hjulmand szerződtetését, őt ugye a Sportingtól hozta el az Atletico Madrid, hogy az ő 40 milliós vételára az mennyire számít soknak, reálisnak, vagy nagyon nagy üzletet kötött az Atleti?
3: Igen, hát az Atletico egyébként viszonylag okos transfereket szokott csinálni az elmúlt években, bár azért rájuk is jellemző volt néha kicsit az elszállás effektusa, ugye João Félix esetével, aki hát iszonyúan magas összegért igazolt most már jó pár éve az Atletico-ba, és nem is sült ki ebből semmi jó. Igen, tehát Hjulmand esete, én azt gondolom, te sok-sok csapatnál felmerült ő a középpálya, nem tudom, motorjaként, így a jövőre nézve, de hát végül így döntött, és egyébként a Paris Saint-Germain, ők a Kangin Lee-t is nagyjából hasonló összegért szerezték meg. Mindenesetre az Atletico Madrid esetében, ha már valakiről beszélhetünk, akkor az Julian Alvarez, aki éppen ezekben a percekben is ki tudja, hogy mit csinál otthonában. Hát hihetetlen volt ez a nyár vele kapcsolatosan, tehát ő az biztos, hogy minden tekintetben megér egy külön misét.
1: Majd beszélünk még, meg visszatérünk majd erre a két ligára, tehát a Premier League-re, illetve a La Liga-ra. De egy kicsit menjünk el a franciákhoz, mert itt ugye a Paris Saint-Germain, illetve a Paris FC, a másik párizsi csapat vitte a prímet még a Monaco mellett, mert hogy van az AS Monaco-nak egy játékosa, akit 50 millió euróért vásárolt meg a Paris Saint-Germain, és hát a legnagyobb dealnek úgy tűnik, hogy a Barcelonából érkező Ferran Torres tűnik.
3: Igen. A Paris Saint-Germain mellett, nem akarok nagyon messzire menni, de hogy a Bayern München talán az a két csapat, akinek inkább egy kicsit bővíteni, mélyíteni kellett a keretét. Tehát alapvetően, aki látta az elmúlt években őket a Bajnokok Ligájában, talán különösen a párizsiakat, de azt hiszem a Bayernre is igaz ez, akkor nem nagyon lehetett sok kétség afelől, hogy Európa két legjobb csapatáról beszélünk. És a Paris Saint-Germain ugye, és ők is azért érdekesek, mert a mai Mbappé eladással, aki egyébként az Aston Villába ment 55 millió euró környékért, a párizsiak is ezen a nyáron nagyjából 340 millió eurót szereztek bevételek szempontjából, és tehát a párizsiaknál is érezték azt, hogy azért kell bővíteni a csapatot, hiszen az eladások, ugye az említett Kangin Lee, vagy Barcola, Gonzalo Ramos esetében itt megjelentek, ezért úgy döntöttek, hogy egy kicsit ilyen smartabb, okosabb transferekkel próbálják meg például a támadósort megerősíteni, és ugye az Akli Uche volt az egyik szereplő, akit ugye említettünk.
1: Ugye 50 milliós.
3: Igen, Uli. Igen. Ferran Torres egy hasonló.
1: Kicsit kevesebb, 48 körül.
3: Igen, igen, és egyébként érdekesség, hogy azonnal lőtt is két gólt a bemutatkozó mérkőzésen a bajnokságban, illetve Mika Götze, ott kell még megemlítenünk.
1: Ő 45 körül.
3: Ő is hasonló, igen, árban érkezett. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy Bradley Barcolányi árból szereztek három játékost. És mondom még egyszer, ezt majd ha átnyergelünk Olaszországra, akkor igen, a Gonzalo Ramos is érdemes megemlíteni, tehát két veszteségük volt a támadósorból, tehát igény és szükség volt arra, hogy ilyen szintű erősítéseket hajtsanak végre. Ami talán érdekes lehet, hogy Lucas Digne visszatért, a védelemben ott talán a széleken rászorulnak arra, hogy legyenek plusz pót emberek, ha szabad így fogalmazni, vagy csere emberek. Az mindenképpen érdekes volt, és ami szintén, hogy lemaradtak végül Suzuki-ról, a kapusról, akit nagyon sokáig terveztek leigazolni, mert ugye a Donnarumma távozását követően nem alakultak jól a dolgok a kapus kérdésben, de végül Suzuki az Aston Villát választotta, úgyhogy ebben a tekintetben még lehet baja a párizsiaknak, de hát egyértelmű, hogy a PSG Luis Enrique miatt is, emiatt a keret miatt is, hát joggal pályázhat arra, hogy megcsinálja azt, amit a Real egy jó 10 évvel ezelőtt, a BL triplázást.
6: Mondtam, hogy oda-vissza ugrálunk majd a ligák között, amint a hírek majd engedik, de megütötte a fülemet a lemaradtunk Suzuki-ról típusú mondatot, mert hogy volt, aki lemaradt viszont Cody Gakpo-ról. Ugye ott volt a Liverpoolnak egy terve, hogy értékesíti őt, és aztán a belőle befolyt pénzzel majd mi lesz.
3: Igen.
6: De még eddig a pillanatig ezt a transfert nem erősítette meg senki.
3: Sőt, hát most már nagyon úgy tűnik, hogy ez a dolog kútba esett, és igen, igazából az átigazolási időszak végén még ez okozhatott volna némi turbulenciát, tehát hogyha Cody Gakpo esetleg eligazolt volna a Manchester Citybe, vagy a Tottenham Hotspurbe, amiről szintén szó volt, akkor a Liverpool Ismail Assart vagy Jakub Emintét is megpróbálhatta volna leigazolni. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a transferek nem történnek meg, és ebből a szempontból érdekes lesz, hogy hogyan tervezi beépíteni a csapatba majd Andoni Iraola, Cody Gakpót, illetve Bradley Barcolát, hiszen alapvetően Barcola is inkább balszélső, de rengeteget játszott a jobb oldalon az elmúlt években, Gakpo pedig talán még inkább a szélső, ha szabad így fogalmazni, akár Barcolához képest is. Úgyhogy most fel van adva a lecke, és most talán nem fogunk elmélyülni a Szoboszlai Dominik helyzetében, de hogy én azt gondolom, hogy ott is van egy konfliktus a Florian Wirtzel abban a történetben, hogy őket hogyan és miként fogják a pályára rakni. Lehet, hogy ez kellemes teher, de még sok problémát okozhat Liverpoolban.
6: Wirtz éppen gólt lőtt az utolsó mérkőzésen, Szoboszlait pedig többen az abszolút 10-es pozícióban látnák legszívesebben, és hát ott előfordul, hogy zavarják egymás köreit. A franciáknál hagytuk az imént abba, azt kijelenthetjük, hogy a Paris Saint-Germain most nem a nagy ágyukat igazolja, hanem kisebb összegekért tehetséges, fiatalabb játékosokat, mondjuk Ferran Torres azért nem,
3: ő már rutinosabb, igen.
6: Nem ez a kategória,
3: a díjnyi, igen.
6: De hogy abba az irányba mennek, hogy egy picit a jövő építés kerül előtérbe?
3: Igen, hát alapvetően azért ez már az elmúlt években is látszott, tehát a Désiré Doué-t is Franciaországból szerezték nagyon fiatalon, és látjuk, hogy milyen tudással rendelkezik az úriember, tehát mélyítik a csapatot, nagyon erős a mag, tehát hogyha az elmúlt évek futballvilágára gondolunk, akkor meg látjuk most ezt az együttest, akkor itt mondhatom a neveket, tehát Vitinyát, Dembélé, Joao Nevest, akkor tényleg azt látjuk, hogy a legmagasabb szinten lévő játékosok töltik ki ezt a párizsi csapatot, Hakimi, Nuno Mendes, és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ami most van Párizsban, az valószínűleg még akkor sem nagyon fog megváltozni, hogyha esetleg Luis Enrique valamikor távozik, tehát én ezt a csapatot, az állapotát illően, meg a helyzetét illően, meg az anyagi lehetőségeit illetően, én ezt egy nagyon hosszú távú dolognak látom, hogy ők itt vannak a világ élvonalában, és nem is nagyon fognak leszakadni onnan. Kényelmes bajnokság van, 34 meccset játszanak csupán egy évadban, teljesen más a bajnokságban a minősége a mérkőzéseknek, mint mondjuk Angliában. Úgyhogy...
6: Elgyőztesek. Hát megvédték.
3: Ez a Párizs szuperprojekt lett, sokan kételkedtek felőle, szerintem ők elég pekkesek voltak számos bajnokok ligája sorsolással az elmúlt években, de ha azt megnézte valaki, hogy itt 2020 óta hány elődöntőt játszottak le, amelyekben ugye hány döntő is lett, milyen eredményekkel, akkor látszott, hogy ez a projekt, ez ostromolja azt a célt, amit most már elért, és most már nem csak, hogy elérte, hanem az abszolút csúcsára ült ennek.
6: Sziklai Attilával folytatjuk a beszélgetést az átigazolási időszak zárása után, illetve az előtt másfél-két órával, a hírek után.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A New England Revolution-nél folytatja Gazdag Dániel. Berlin Oroszországot vádolja a lipcsei drón támadási kísérlettel. A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
8: Gazdag Dániel a New England Revolution csapatába igazol. A 30 éves magyar labdarúgó az Egyesült Államokon belül vált, hiszen eddig a Columbus Crew-nál játszott. Gazdag 2027. decemberéig írt alá új klubjánál. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, a magyar úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Testnevelési Egyetem úszótanszékének nyugalmazott vezetője. A szakember 1977 és 1984 között irányította a magyar válogatottat. Tóth Ákos rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el ma hajnalban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvény módosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején megkísérelt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légi kikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akárcsak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba. A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje szövetségeseit minden fenyegetéssel szemben. Holnap megbeszélést tartanak az EU és a NATO vezetői a lipcsei fejlemények kapcsán. Közben Moszkva válaszreakciót helyezett kilátásba a németországi orosz képviseletek bezáratása miatt. Letette a hűségesküt az 53 éves 8. Håkon norvég király, aki apja 5. Harald múlt heti halála után került a trónra. Ezzel hivatalosan is a Skandinávország uralkodója lett. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják Oszlóban.
2: Közlekedés.
8: Korszerűsítik az M1-es autópályát, ezért a Tatabánya és a Biatorbágy közötti szakaszon terelésben kell autózni. Éjszaka is több szakaszon dolgoznak, emiatt a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 19-es kilométer között csak egy sávon lehet közlekedni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 perc múlva 3:10 a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Sziklay Attila bloggerrel beszélgetünk az átigazolásokról. Németországban és Olaszországban már ez az időszak, ez az ablak lezárult este 8-kor. Franciaországban 11-ig tart, Angliában és Spanyolországban pedig évfélig lehet igazolni. Térjünk át a Bundesligára. Előtte néhány hír. Morato, egy brazil játékos, a Nottingham Forest-tól a West Ham-be szerződött, kölcsönbe. Roy Revivo, egy argentin, a Maccabi Tel Aviv-tól az Elcsébe ment 2,5 millió euróért, és Borna Sosa, a Crystal Palace-ből az Erste FC Kölnbe megy kölcsönbe. De és akkor forduljunk rá a németekre. Itt ugye, akik aktívak, azok a bajorok leginkább. A Bayern München, illetve a Bayer Leverkusen egyaránt jelentős összegeket költött. Például Nathaniel Brown, akit láttunk ugye a világbajnokságon is, az Eintracht Frankfurtból ment a Bayern Münchenbe, illetve Ismail Saibari, ő a PSV Eindhovenből a Bayern Münchenbe ugyancsak. Ő is 50 millióért, tehát ez a két játékos 100 millió eurójába került a Bayern Münchennek, és akkor hallgassuk is meg Saibarit.
2: A kedvenc pozícióm a 10-es, mint azt mindenki tudja, de több különböző poszton is tudok játszani, úgyhogy ez nem igazán számít. Végül a meccs közben amúgy is annyit cserélődik a pozíció, hogy kikötsz a bal vagy a jobb oldalon, vagy mélyebben, úgyhogy valójában mindegy. Azt vettem észre, hogy amikor Vincent Kompany megérkezett, más stílusban kezdtek játszani. Nagyon sok a mozgás a csapatban, és rendkívül intenzív a játék. Ezt magam is megtapasztaltam. Nagyon jó focit játszanak, nagyon intenzívek, mindig a gólokat keresik, és ez az a játékstílus, amit én is kedvelek.
3: The rest, we take step by step.
1: Ő volt tehát Saibari, aki úgy tervezi, hogy lépésről lépésre halad majd. Tehát ez átlagosnak számít a Bayernnél egy ilyen 100 milliós nyári utolsó pillanatos beruházás?
4: Hát ők egyébként viszonylag már korábban lefixálódtak a csapatnál. Amit a PSG-n is említettünk, az a Bayernre is igaz, hogy egy nagyon-nagyon jó keret van, nagyon sok színű keret, nagyon tehetséges fiatalokkal, bár most a Musiala körül zajló események kicsit.
1: Ugye kétszer is rosszul lett, összeesett, úgyhogy...
4: Illetve előtte volt egy komoly sérülése, tehát ezek kicsit aggasztják szerintem a bajorokat. A Saibari esete egy nagyon tipikus igazolás, és nagyon érdekes volt, amit itt most én hallottam itt az előbb, amit itt bejátszottatok. Ugye a Bayern München egy ilyen alapvetően egy 4-2-3-1-es felfogásban játszik.
1: Ezzel a fiatal Harry Kane-nel.
4: Így van, így van. Amelynek alapvetően a legfontosabb eleme az, hogy alapvetően, amit a Saibari is említett, hogy nagyon sokan sokféle irányba tudnak tolódni ebben a játékban, tehát azt jelenti, hogy akár a 10-es poszton, vagy főként a 10-es poszton elég nagy a változás. És a Saibari ebben a tekintetben valamilyen hasonló szerepet tölthet be, tehát alapvetően 10-es poszt mellett a széleken, vagy adott esetben Harry Kane pótlékaként, tehát bizonyos mérkőzéseken akár csereként, vagy akár ott esetben Harry Kane pihentetése során játszhat a támadó poszton, és Saibari este azért is érdekes, mert Harry Kane környékén még nagyon megy az a téma, hogy vajon az angol meghosszabbítja a szerződését a Bayernnél, és adott esetben Saibari még akár a támadó pozíciót is betöltheti hosszabb távon, ha nem is első számú csatárként, de egy nagyon fontos elemként. A Nathaniel Brown pedig egyébként hasonlóan egy sokszínű játékos, ő alapvetően bal hátvéd, de nagyon érdekes, hogy most a legutóbbi mérkőzésen ő kezdett tízesként a csapatban, és ezen mindenki csak nevetett, hogy a kompánynak milyen őrült ötletei voltak. Nyilván ez nem sűrűn fog valószínűleg még egyszer megismétlődni, de az a lényeg, hogy a Bayernnél is ezt célozzák meg, hogy építsék a csapatot, szélesítsék a merítést, és minél több olyan profilú játékos szerezzenek meg, akik rengeteg pozícióban tudnak játszani, és ez a jelenlegi csapatból is nagyon sokakra igaz, tehát akár Leimert, akár Kimiket, hogyha említem, és természetesen a támadó sorból gyakorlatilag mindenkit, Olisét mondjuk például beleértve, és hát Harry Kane-t is, hogyha valaki nézi a Bayern mérkőzéseket, akkor mindig csodálkozhat azon, hogy amikor visszalép, akkor milyen labdákat képes egyébként a szélső támadóknak osztogatni. Úgyhogy a Bayern München idén szerintem kiemelten esély, és a Bajnokok Ligájára is, megmondom őszintén, én már egy picit szurkolok is nekik, hogy megnyerjék azt.
1: Beszéljünk a Bayer Leverkusenről is. Ők ugye Afonso Moreirát szerezték meg 26 millió euróért az Olympique Lyontól, illetve Miguel Gutierrez jön nagyjából ugyanekkora összegért a Napolitól. Őket egészen pontosan mennyi idő alatt lehet majd beépíteni abba a játékba, ami egyébként egy jól felépített csapat?
4: Érdekes a Leverkusen esete, ugye ők 2024-ben játszottak egy Európa Liga döntőt, ahol ugyan vereséget szenvedtek, és ezt követően Xabi Alonso még egy évet lehúzott a csapatnál, ám azt követően távozott. És nem rendeződött ez a helyzet, hiszen ugye, aki emlékezhet, kinevezték ugye Erik ten Hagot ugye szakembernek, ám ez nagyjából olyan két meccset élt meg, azt hiszem, a padon, és ezt követően így edzőváltásra vállalkoztak, ám ez sem sült el jól, és most ismét új edzője van a csapatnak, akit Carles Martínez Novelnek hívnak, őróla azt illik tudni, hogy alapvetően egy barcelonai kötődésű szakember, de igazából Franciaországban edzősködött ezt megelőzően. Szóval ők különösen érdekes lesz a Bayer Leverkusen idén, illetve amit szintén érdemes talán náluk is megemlíteni, ugye itt említetted az érkezőket, viszont távozók, például Palacios az Ipswich Townba ment, aki egy újonc angol csapat, illetve Grimaldo, aki a csapatnak a klasszikus nagy, nem tudom, szélső hátvédje volt, ugye szárnyvédője, ő pedig az Atletico-ba igazolt, egy szintén smart igazolásért, mert alig 15 millió euróba került. Szóval szerintem a Bayer Leverkusen körül van egy átalakulás, nekik nagyon céljuk, hogy visszakerüljenek a Bajnokok Ligájába. Az, hogy most mit tudnak produkálni, az abból a szempontból lesz érdekes, hogy az Európa Ligában egyébként szerintem az egyik legesélyesebb csapat. Tehát a Juventus és az AC Milan mellett talán most ők jó eséllyel pályázhatnak arra, hogy nemzetközi trófeát nyernek. Úgyhogy azok, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik egy új projekt, azoknak a Leverkusenre mindenképp érdemes figyelni.
1: A Dortmundról beszéljünk még, ők ugye Konstantáliást szerezték meg a PAOK-tól 26 millió euróért, de nem ő az egyetlen görög a Dortmundban, és most nagyjából úgy látom, hogy ilyen mínusz 70 millió környékén áll a Dortmund.
4: Igen, nagyjából igen, egy olyan 100 millió vétel, 30 millió eladás jutott. A Dortmund esetében talán azt érdemes megjegyezni, hogy egy kisebb filozófiaváltás történt talán az elmúlt években, amely azt mutatja, hogy jobban szeretnének megszerezni olyan fiatalabb potenciális szereplőket, akikről nem biztos, hogy nem lesz belőlük sztár, de nem olyan típusú kaliberek, mint mondjuk az Erling Haaland vagy a Jude Bellingham, akikről azért pontosan sejtették, hogy mi lesz ezeknek a transfereknek a vége, és ugye amikor egy csapat nagyon erősen épít ilyen játékosokra, akkor az ő eladásuk az nyilván egy nagy lyukat üt. Ezért a Dortmundnál igyekeznek az olyan játékosokat megszerezni, akik olyan fiatal tehetségek, mint akit itt ugye említettünk, ugye a Karetszász, illetve a Konstantelias, de egyébként utóbbi sajnos súlyos sérülést szenvedett az első mérkőzésen, és valószínűleg jó hónapokig nem lesz elérhető. Illetve olyan rutinos játékosokat próbálják a csapatot az elmúlt években frissíteni, akik egyrészt szintén jól ismerik a Bundesligát, másrészt pedig nem feltétlenül fenyegeti az a veszély őket, hogy azonnal el akar őket vinni valaki. Sabitzert, vagy Emre Chant, vagy Girassit említhetjük, vagy Pascal Grosst, aki egyébként viszont visszament a Brightonba néhány idény után. Mindenesetre a Dortmundban most is vannak olyan játékosok, például Felix Nemecsea, aki potenciálisan mondjuk Angliába igazolhat akár a jövőt illetően, illetve számomra egy picit meglepő volt a Nico Schlotterbeck esete, akiről nagyon sokat pletykáltak, vagy beszéltek azt illetően, hogy akár Liverpoolba, vagy Manchesterbe megy, ám végül maradt a Dortmundnál. Nagyon kíváncsi leszek, hogy neki hogyan alakul a jövője.
1: Menjünk Olaszországba, Serie A, itt a leginkább aktív csapatoknak a Juventus, illetve az AC Milan tűnik, de majd beszéljünk vagy inkább kezdjük is a Napolival, mert ha már Manchester United szurkoló a vendégünk, Sziklay Attila, akkor kezdjük Rasmus Højlunddal, ő ugye a Unitedból távozott, és a Napoli nagyjából ilyen 40-45 millió euró közötti összegért vásárolta meg. Hiányozni fog a menüből?
4: Hát ugye ő már a tavalyi évben nem volt a Manchesterben, mert ő ugye kölcsönben volt a Napolinál. Én azt gondolom, hogy talán ez az ő szintje. Egy nagyon fiatalon berobbanó, nagyon tehetséges csatárnak indult, ám ez a fejlődés valamiért megrekedt, és az az érdekesség, hogy az első évadja Manchesterben is elég jól sikerült. Úgyhogy ilyen szempontból csalódás, ami az esetében történt. Én örülök, hogy ezért a nagyjából 44 plusz bónusz összegekért végül a Nápolyba ment. Hát a Unitednak nagyjából ennyi sikerült teljesíteni az átigazolási piac eladási frontján. A Nápoly érdekes, de ahogy említetted is talán, hogy most talán vannak náluk érdekesebb csapatok Olaszországban.
1: Az AC Milan például, ugye Gonzalo Ramos, illetve Diego Moreira érkezésével számolnak. Ramos a Paris Saint-Germain-től, Moreira pedig a Strasbourg-tól érkezik, egyikük 74, mármint Ramos, Moreira pedig 50 millió euróért.
4: Igen, hát Gonzalo Ramos az AC Milan történetének legdrágább játékosa lett ezzel 75 millió eurós igazolással, ami nem azt mondom, hogy döbbenet, de azért mindenképpen egy merész döntés. Most nagyjából az olasz csapatoknál azt láthatjuk, hogy olyan 100-120-150 millió eurós transfer, tehát mármint vételi oldalakat produkáltak. Az AC Milan egyébként jellemzően ezt tudja hozni szinte majdnem minden évben, tehát nagyjából ők itt szaladgálnak, míg a többieknél azért ez ennél nem mindig szokott ilyen magas lenni, tehát például az AS Rómát mindenképp megemlíteném Donny Malen kapcsán, aki az első két meccsen a bajnokságban 5 gólt lőtt, ugye ő már tavalyi szezonban kölcsönben ott bemutatkozott, és iszonyúan góltermő volt, most 5 gólt lőtt, és alig 25 millió euróért szerezte meg a Róma, illetve az Interre érdemes kitérni, mert Jed Spence és Curtis Jones esetében két Angliából érkező játékos szerzett meg, szintén szerintem elég baráti áron, és például Jed Spence-t, aki látta a világbajnokságon, én azt gondolom, hogy ő egy nagyon, nagyon jó szárnyvédő lesz ebben az Inter rendszerben, mind védekezésben, mind támadásban. A Juventusnál pedig egyébként, ha már itt szóba került az előbb, ugye az Aje Begovic, ugyan soha nem játszott a Leverkusenből, de hivatalosan tőlük érkezett a csapathoz, és ugye Kolomuán is volt már ott kölcsönben, és őt most 41 millió euró környékért véglegesítették, és amit talán az elején említettem is, hogy most Olaszországban egy 1 milliárd euró feletti költés állt be, amivel a második helyen állnak Európában. Az olasz focinak ugyan nincsenek igazán élszereplői, bár tudom, hogy az Inter kapcsán ezt lehet azonnal vitatná valaki, de én azt gondolom, hogy viszont több szereplője van, akik ennyit bele tudnak fektetni ezekbe a projektekbe, és viszonylag még azt is mondhatjuk, hogy kellően bátor mínuszokkal vállalták be ezeket a transferzónákat. Az Inter torony magas esélyes a bajnokságban, viszont ahogy említettem, a Juventus és az AC Milan az Európa Ligában hát hosszú-hosszú idő után szerezhet újra európai trófeát.
1: Látok itt egy frissnek tűnő hírt, Florian Balogun az Evertonba tart.
4: Ez igen, az bár, egyik. Bár az előbb éppen én azt olvastam a Fabrizio Romanónál néhány perc ezelőtt, hogy valamilyen egészségügyi problémák kapcsán ez az ügylet nem biztos, hogy végleges. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy a Monaco-nál bánnák ezt, mert egyébként ők pedig a konferencia ligában szerepelhetnének jól, és ugye Balogun a világbajnokság egyik sztárja volt. Mindestre érdekes lenne, ha ő is Angliába menne.
1: A másik pedig úgy tűnik, hogy Dan Szó elhagyhatja a Tottenhamet.
4: Igen, ha jól mondom, a Sunderlandbe fog érkezni. Igen.
1: Beszéljünk egy kicsit egzotikusabb helyekről is, ez pedig legyen mondjuk először Törökország, aztán majd az arab világba is menjünk el, mert a törökök is szerintem csúcsdöntögető kedvükben vannak összegek vásárlási számok tekintetében.
4: Igen, de nevek tekintetében mindenképpen. Tehát az tényleg, hogyha valaki azt mondja 5 évvel ezelőtt, hogy figyelj már, Salah, meg Greenwood, meg Lukaku, meg Trossard, meg Vlahovic, meg ilyen nevek fognak futballozni Törökországban, azért sokan nevettünk volna.
1: Azt tudod, hogy Fatih Tekkét ma kirúgták a Trabzonspor-tól?
4: Én azt hallottam, hogy le akart mondani, de azt nem fogadták el. De
1: majd
4: akkor,
1: két nap múlva majd elküldték.
4: Akkor ez azért csak összejött. Alapvetően azt talán általánosságban érdemes megemlíteni. Azt látjuk, hogy azok a válogatottak, de országok mindenképpen próbálnak a klubfociba nagyon sok pénzt belepumpálni, akik különböző nagy tornákat rendeznek. Említhetjük akár tényleg az Egyesült Államokat, ahol most volt világbajnokság, ugye Szaúd-Arábiában 2034-ben lesz, a törökök pedig 2032-ben Olaszországgal együtt rendezik meg a tervek szerint az Európa bajnokságot, bár egyesek már azt mondják, hogy ahogyan az olasz focián lehet, a törökök egyedül fogják ezt megcsinálni, én ezt azért nem hinném, de az a lényeg, hogy Törökországban láthatóan prioritás az, hogy egy kicsit jobb színben tüntessék fel a klubfocit, és adott esetben még valamilyen eredményt is tudjanak felmutatni a csapatok, és a törököknél is jó pár gárda van, aki igazából magába szipkázza ezeket a futballistákat, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a projektből mi sül ki, lesz-e valamilyen nemzetközi porondon elért komolyabb eredmény, mert ezt azért egyelőre nem látjuk. A bajnokság viszont izgalmas, és ugye olyan edzőket is oda tudtak csábítani, mint például José Mourinho az elmúlt években.
1: Beszéljünk egy kicsit az arab világról, mert ha valahol van pénz, akkor ott aztán igazán van. És olyan nagyon furcsa a megítélése az arab ligának, tehát van egy ilyen, oda megyek levezetni, de azért keresek rengeteg sok pénzt, típusú megközelítés is, meg van olyan is, aki azt mondja, hogy oké a pénz, de egyre nívósabb csapatok vannak most már az arab bajnokságban is, és azért lehet ott is színvonalas összecsapásokat látni, különösen úgy, hogy Magyarországon is van olyan elérhető csatorna, ahol lehet követni az arab foci meccseket.
4: Így van. Ugye a szaudi elképzelés alapján van 4 kiemelt klub lényegében, akik ebben a rendszerben, hát az a lényeg, hogy sok mindent megtehetnek, és ebből talán leginkább az Al-Hilalt mondanám kiemelkedőnek, ugye Simone Inzaghi

0: kezdettől hát azt sem nagyon gondolta volna senki, hogy ennyire gyorsan megjárja ezeket a különböző ligákat. Úgyhogy alapvetően a szaudaráb piac az azért fontos piac szerintem a mai futballban, mert leginkább úgy tűnik, hogy az angoloknak, de sok másnak kínál lehetőséget arra, hogy egy kis extra bevételhez juttassa az angolokat, és ami egyenlőre viszont érdekes, hogy sokszor nem mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy egyes játékosok gyorsan visszatudnának onnan térni, vagy egyenesebb út lenne a komolyabb bajnokságokba való visszatérésre az
1: ilyen szereplés. Azt taglaltuk-e, hogy az Atlético Madrid aláírt Jonathan Daviddel, ő ugye a Juventusból jön, ez is egy ilyen 8 óra előtt néhány perccel megjelent hír. Beszéltünk a stúdióba érkezésünk előtt néhány szót a magyarokról. Uh-huh. Ez csak azért érdekes, mert van egy fiatal ajánlás a magyar labdarúgó bajnokságban. Ez ugye arról szól, hogy plusz bevételhez juthatnak a csapatok, hogyha jól gazdálkodnak a fiatal percekkel, és ez egy picit nekem azt eredményezte, hogy így lett egy-két olyan játékos, aki talán nem is kevés pénzért külföldre is el tudott szerződni. Gondolhatunk itt akár Vitális Milánra, Vitályos Viktorra, Tóth Rajmundra, Gruberre, Vasiljevicsre, Margráfra, akinek különösen érdekes a története, mert megérkezett a Puskás Akadémiától Újpestről, aztán Mandinerből távozott is Kopenhágába. Szóval, hogy szerinted ez a folyamat folytatható-e?
0: Szerintem mindannyian bízunk benne, hogy igen. Egy kicsit meseszerű is ez a történet, hogy a Tóth Rajmund egyetlen egy meccset játszott eddig a váltottban, azon viszont azonnal gólt lőtt, és utána pedig ugye Törökországba igazolt, azért szerintem sokan kívánnának maguknak egy ilyen esztendőt a fiatal pályafutásaik során. Ugye itt, akit még talán nem említettünk, hogy Átrok Zalán, aki Belgiumba szerződött, és már 2 gólt is szerzett egyébként, minden 4 mérkőzésen játszott, egyre többet játszik, és egyébként a csapata a Szultevár-Egem elég jól is teljesít a bajnokságban, úgyhogy én nagyon szurkolok a magyar fiataloknak, én azt gondolom, hogy a válogatott szempontjából ezt már láthattuk más sportágokban is, hogy mindig jót tesz, hogyha a saját nemzeti bajnokságokban egyre több magyar tűnik fel, úgyhogy reméljük, hogy ezt a jó szokásokat megtartják.
1: Beszéljünk egy picit az átigazolási díjakról, mert itt ugye nem feltétlenül kristálytiszták a szabályok, tehát nem minden játékost kell azonnal kifizetni, hanem van lehetőség arra, hogy az átigazolási időszak lezárta után részletekben törlesszék az eladó klubnak a játékos árát, és ez lehetőséget ad különféle pénzügyi manőverekre.
0: Hát igen, illetve ugye itt a játékosoknak az úgynevezett amortizációja is változó ezzel kapcsolatosan gyakorlatilag. A Chelsea esetében ugye, amikor az amerikai tulajdonosok megjöttek, akkor említették, hogy Todd Bowley-ék igazából baseballosítják a futballt, és ugye ennek köszönhetőek ezek a hosszú szerződések, viszont ezek nagyon sok problémát okoznak, és szerintem az egyik a Julián Álvarez esete. Nem tudom, hogy mennyi időnk van, de gyakorlatilag most például João Pedro is egy új kontraktus kötött ezen a nyáron a Chelsea-vel, pedig az eredeti kontraktus is 2033-ig szólt, és most 2034-ig egy évet tett rá, de más feltételeket szabott saját magának. Úgyhogy igen, alapvetően ez egy ilyen tendencia a futballban, de én ezt egy ilyen káros és sok szempontból a későbbiekben konfliktusos szituációnak gondolom. Nagyon bízom benne, hogy nem fog ez feltétlenül elterjedni.
1: Hát frissítgettem itt az utóbbi percekben a Transfermarkt oldalát, de olyan nagy szenzációról még nem jött hír. Azt mindenképpen mondjuk el, hogy a hazai piac, tehát a magyar profi labdarúgás hivatalos átigazolási időszaka majd szeptember 3-án éjfélkor zárul. Szikla Attilának köszönjük szépen a szakértelmét, műsorunk pedig véget ért. Szerkesztette Katona László, munkatársak Bere Emese, Cserjés Bendegúz, Szabó Bence és Horváth Milán nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen kezdődik a Sportvilág Regős László Pállal, úgyhogy én további szép estét kívánok.
0: Viszont hallásra!
2: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Belgiumba szerződött Balogh Botond a Győr és a Szeged is nyert első idei bajnoki mérkőzésén. Pénteken kezdi szereplését női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. Jó estét kívánok! A hangmérnökök Rozbora Zoltán és Horváth Milán nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál.
0: Sportvilág.
1: Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. A Bundesliga tapasztalattal rendelkező Beró szerződése a nyáron lejárt Bochumban, itt szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. Az FTC hátvédje Botka Endre combsérüléssel bajlódik. A 30-szoros válogatott játékos hetek óta nem játszott mérkőzésen, mert a combja bedúzzadt és bevizesedett. Várható visszatéréséről egyelőre nincs információ. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsvalispornál töltötte. Gazdag Dániel a New England Revolution csapatába igazol. A 30 éves magyar labdarúgó az Egyesült Államokon belül vált, hiszen eddig a Columbus Crew-nál játszott. Gazdag 2027. decemberéig írt alá új klubjánál. Guineai középpályást szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jeanne a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. 6 forduló után veretlenül vezeti a labdarúgó MB2-t a Soroksár együttese. A délpesti csapat 5 győzelemmel és 1 döntetlen áll a másodosztály tabellájának élén. A soroksáriakat együttműködés köti a Ferencvároshoz is, és a két vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Korolovszki Gábornak is különleges a kapcsolata. Korolovszki Gáborral, a soroksáriak trénerével Szabó Bence beszélgetett.
2: Borbély Balázst említetted, van ilyen napi szintű kapcsolat? Illetve nektek a kapcsolatok honnan ered? A Fradi utánpótlásban már dolgoztatok ugye együtt?
3: Igen, a Balázs volt U17-es, meg U19-es, és aztán Bermes edző, és én alatta dolgoztam mindig egy-két korosztállyal. Az a munkakapcsolat, meg a jó kapcsolat meg volt tudottunk akkor is. Most is megvan, nyilván hát van neki azért elég dolga, meg hálásak nekem is, meg van neki elég feszültsége, meg van neki elég feladata, hogy a sajátjával foglalkozzon. Nem kell nekünk napi szinten beszélgetni, mert miért kéne, ha beszélgetünk, ha találkozunk, beszélünk, akkor kölcsönösen tisztelgés. Egymás is, szerintem egymásnak szurkolunk is, én legalábbis neki mindenféleképpen, úgyhogy ismerjük egymást nagyon jól, és úgyis az utánpótlásból jön ő is, U17-ből is volt Tisztes Krisztiánnak, meg több fiatalnak is edzője, ezért tudja ő is, hogy mit várat, és mit kell tőlük elvárni, és mit kell ők csinálni, és egyébként tökéletesen csinálja.
2: És akkor ezek után, hogyha beszéltünk a nehézségekről ott esetben, nem tudom, mit árulhatsz alapból, hogy mi a titok mögött, a Soroksár mögött, hogy vezetitek az MB2-t?
3: Titok nincsen, meg nem is vagyok még egyszer mondom elájulva, ez talán inkább a nyugalom és a béke és a kiegyensúlyozottság és a koncepcióban gondolkodás sziget ez a Soroksár, és ez így jót tesz nekem is, meg a játékosoknak is, de ezt én talán is mondom, hogy nem tartom sikernek. Ez nem sikertelen ez a sztori, ez egyértelmű, de az, hogy a bajnokság az első ötödében úgy alakultak a mérkőzések, a sorsolások, meg minden, hogy itthon is játszottunk egyébként nyilván többet is, ezeket a meccseket meg tudtuk nyerni, nyilván nem szerencsével, vagy nem csak szerencsével, ez még nem akkora siker. Nagyon fontos, hogy ezt ne érezzem én sem, meg a csapatom se csodának, illetve ne álljunk el tőle. Abban a szempontból csoda, hogy ezt nem várt el tőlünk senki se, talán mi sem magunktól, de sikerül akkor tudunk beszélni, ha majd mondjuk ősszel a 15. forduló után, vagy jövőre, ha nem is ilyenkor, de jövőre, mikor jó, de ezt megint itt tudunk és beszélgettünk, amikor már ez 10-15-20 meccsen keresztül tart, 5-6 meccs után nem lehet egyébként sem sikertelenséget, sem sikert kijelenteni. Ha folyamat van, és itt van, munka és igényesség van, és nem csak bennem van, nem rólam van, szóval játékosokkal kapcsolatban van, akkor is sikeres lesz az, hogyha a hétvégén kapunk 3-at, és utána a héten pedig kapunk 1-6-ost mi is, akkor sem fogunk leszünk öngyilkosok, mert hiszünk abban, amit csinálunk, és egyébként a játékosok is dolgozunk, maximum kiértékeljük a hibáinkat, amit egyébként kiértékelünk most is.
1: Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB egy új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Pénteken kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A csapat már ott van Berlinben, ahol Fazekas Zoltán Barnai Judittal beszélgetett a keretbe kerülésről és az esélyekről.
4: Kicsit még mindig ilyen felfoghatatlan, hogy itt vagyok egy világbajnokságon Berlinbe. Elképesztő érzés. Azt gondolom, hogy minden eddigi, amikről lemaradtam sajnos válogatott szinten, azt most abszolút azt gondolom az élet visszaadta és kárpótol.
5: Ezért azért meg kell dolgozni, hiszen egész nyáron ugye te is ott voltál a minden felkészülésen. Hogy érezted közben, mennyi esélyed van arra, hogy te a 12-be bekerüljél?
4: Én abszolút úgy jöttem egyébként maga az edzőtáborba, hogy érezzem jól magam, és hogy tényleg, ami az elmúlt években jellemző volt rám, hogy csak élvezem a kosárlabdát, azt itt is ugyanúgy szerettem volna hozni. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy élvezem ezt az egészet, aztán lesz majd, ahogy éppen lesz, vagy ahogy alakul. Nem gondoltam volna egyébként, hogy lesz esélyem. Valahol a szívem mélyen nyilván bíztam benne, és szerettem volna, de tényleg nem az volt a cél, hogy most mindenképp akarva akaraton úgymond bekerüljek a 12-be, mert eddig mindig annyira görcsösen akartam, és mindig valahogy ez így visszaütött, és most tényleg ezt itt tökre elengedtem, és úgy érzem, hogy tényleg ez így visszajött nekem, most baromira boldog vagyok. Nagyon hosszú volt ez az egy hónap, mentálisan is, fizikálisan is minden, hogy azt gondolom mindenkinek, de az, hogy most már itt vagyunk, szerintem ez baromira, és nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki fogja annyira élvezni az itt létet és a kosárlabdázást, mint én.
5: Nem egyszerű a csoport, nyilván az olimpiai ezüstérmes franciákat nem kell külön ragozni, hogy mennyire jó csapat, és akkor ott van Nigéria és Dél-Korea, két teljesen más kultúra. Te hogy látod így most az együtt töltött idő alapján, hogy mennyire van rajta a csapat, és mennyire érzi a csapat azt, hogy innen azért tovább lehet jutni?
4: Az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy oda tovább jussunk a csoportkörben. Igen, a franciákkal kezdünk, nem lesz egyszerű, azért 8 VMB és ott van. Viszont én mindig azt mondtam, hogy a labda kerek, és bárkinek van esélye, főleg akkor, hogyha kifog egy nagyon-nagyon jó napot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, és tovább tudunk jutni a csoportkörbe.
1: Nagyon nehéz volt feldolgozni a lettek elleni vereséget és a kiesést. Erről is beszélt Bozóki Szedmák Réka a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott csapatkapitánya Szegő Tibornak nyilatkozott.
6: Az első két meccs után szerintem nagyon sok feldolgozni való olyan szempontból nem volt, hogy tényleg pozitívan álltunk hozzá, és azt láttuk, hogy oké, nem sikerült szettet nyerni, de ennek ellenére ott vagyunk a legjobb csapatoknak a sarkában. Utána a német meccs után azért nagyon nehéz volt, tényleg ott több találkozót is be kellett iktatni, hogy kicsit rendezni tudjuk a sorainkat. A lett mérkőzés meg után pedig egyenesen nagyon-nagyon nehéz volt.
7: Te hogy dolgoztad fel csapatkapitányként?
6: Jól kisírtam magam első körben, ugye ott már biztos volt, hogy a továbbjutásra nincsen lehetőségünk, illetve azt is, ha szívemre teszem a kezem, akkor láttam, hogy a világbajnokságra való kvalifikációhoz egy nagyon erős szlovén válogatottat kellett volna megvernünk, és már akkor is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, de próbáltunk meghúzni egy vonalat, hogy évfélig lehet szomorkodni, és onnantól kezdve pedig mindenkinek a következő mérkőzésre kell fókuszálni.
1: Nem csak egyéniben versenyezne a jövőben Csikó Zsóka. A poznanyi világbajnokságon 1000 méteren aranyérmes, az olimpiai távon 500 méteren pedig 5. helyen végzett magyar kajakos a Nemzeti Sportrádióban Somogyi Zsófiával beszélgetett a VB-ről, és arról is, hogy milyen számokban versenyezne a jövőben.
8: Nyilván azért nem csak mint egyéni sportoló kell gondolkodnom, idén is próbálkoztunk a párossal, ez ugye sajnos nem sikerült a világbajnokságig elvinni, vagy ezt nem sikerült elvinni addig, viszont abszolút fókuszban lesz a következő éveket tekintve az, hogy csapathajózzak, úgyhogy nyilván építenem kell az 501-esemet, mert az a kulcsa mindennek, hogy mondjuk hogyan tudok négyesbe bekerülni, viszont nagyobb fókusz kell helyeznem nekem arra, hogy csapathajóban is versenyezzek, mert hát a szövetségi kapitány szerint is, illetve az egész vezetőség szerint is azért szükség van arra, hogy a top versenyzők üljenek ezekbe a hajókba. Úgyhogy most Idén is már ezen is volt fókusz, tavaly ugye csak az egyesen volt, úgyhogy igazából ez a két dolog, amit tudok mondani.
9: Az 500-al kapcsolatban ott azt elmondtad, hogy idén ezen volt a hangsúly inkább, nyilván az olimpia fényében azért ez teljesen érthető, illetve a csapathajókat is említetted már. Ott milyen fejlődést láttál egyébként, akár csak a tavalyi esztendőhöz képest, szóval mennyit sikerült előrelépni azon a távon, és te amúgy hova helyezed magadat, vagy hol látod magadat abban a mezőnyben világszinten?
8: Igen, azért nekem azért nehéz ez a kérdés, mert azt látják az emberek, hogy mondjuk nem nagyon dobogózok világkupákon, és mondjuk tavaly az EB-n tudtam nyerni, előtte ugye a két világkupán nem is álltam dobogón, idén ugye a harmadik lettem az EB-n, se előtte, se utána nem voltam dobogón 501-esbe, úgyhogy egyébként mi próbáljuk tényleg úgy alakítani, hogy nagyon gyors legyek a válogatón, és most nyilván azt a formát valamilyen szinten fenn kell tartani egész évben, de a világbajnokságon kell a legjobban menni. Szerintem egyébként, nem mondom, hogy egyébként sok mindenbe fejlődtem, például a rajtba is, csak mondjuk ez nem látszódott meg a jelenlegi eredményen, de sokkal magabiztosabban tudok versenyezni, akár itthon, akár nemzetközi versenyeken is, mert például tavaly mondjuk a hiába lettem Európa-bajnok 501-esbe, engem nagyon meglepett, hogy mondjuk milyen könnyen tudok versenyezni, milyen könnyen tudok közéfutamozni egy világbajnokságon, és idén is egyébként pont ezt éreztem, hogy mivel sok világkupánk van, volt egy EB is, egyáltalán nem izgultam mondjuk a továbbjutásokon. Szóval, hogy már így ez az elmúlt egy év, meg hogy én egyébként fiatalként is sokat világkupáztam, nagyon sokat segített azon, hogy tényleg magabiztosan tudja kevezni középfutamokban, és ne izguljak azon, hogy most ebből lesz a döntő, vagy nem, hanem azt tevezem, amit tudok, és igazából ilyen szempontból ezek az eredmények ki szoktak jönni.
9: Mondjuk a mostani világbajnokságot nézzük, akkor te miben változtál, egyáltalán mennyiben volt más ez a világbajnokság, mint mondjuk a tavalyi, vagy egyáltalán az egész szezont, a főversenyeket illetően a tavalyihoz képest ez már mennyiben volt más?
8: Maga a szezon nagyon más volt tavaly azért. Hát így visszagondolva csak arra tudok gondolni, hogy sok, nagyon sok jó dolog ért. Idén azért ez nem volt ennyire egyszerű. Szerintem nyilván mivel tavaly úgy nyerte meg a válogatót, hogy senki nem várta. Ez így egy ilyen...
9: De te vártad magadtól, bocsánat? Azért?
8: Hát nem. Egyáltalán nem, én sem. Főleg nem 501-esbe, az ezren. Ezren még úgy el tudtam képzelni, hogy egy-kettőbe leszek, de azt így nem tudom azt mondani, hogy azt vártam, hogy én fogom nyerni az 1001-es válogatót. Nyilván idén már máshogy álltam oda a válogatóhoz esélyesként, és én most már tényleg elhittem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén azért volt egy visszatérünk, ugye a Gazsó Dorka, aki két év az olimpiánról hazahozott két érmet. Szóval ő azért tényleg egy nagyon erős versenyző, és én hát ahogy egyébként sikerült is eredményben megmutatnunk, mi voltunk az 1-2. Én erre is számítottam. Nagyon szerettem volna párosokat indulni világkupákon, illetve EB-n, VB-n. Ez sajnos nem sikerült. Szerintem nagyon megnehezítette a dolgunkat a maga a válogatási el, vagy a válogatási rendszer. Az se tett jót nekem, hogy mondjuk a VB előtt pár héttel volt egy páros szétlövés, ami hát mondjuk úgy, hogy nem szerepelt a felkészülési programba, szóval a szövetségkapitány úgy értékelte a mi EB szereplésünket, hogy ez kevés lesz a világbajnokságra.
9: Ugye Újfalvi.
8: Igen, Újfalvi Laurával mentünk párost. Hát most ezen a szétlövésen egy tizeddel kikaptunk attól, akik előtte levő héten indultak az EB-n, szóval nekik ott volt a csúcsforma, nekem még volt három hét a VB-ig, úgyhogy nagyon nem voltak ugyanazok a feltételek.
1: Meglepetésre a francia Bastien Tronchon nyerte a Vuelta a España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Enric Mas vezet, a magyar kerékpáros pedig a 41. pozícióban áll. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vízzer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, a magyar úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Testnevelési Egyetem úszótanszékének nyugalmazott vezetője. A szakember 1977 és 1984 között irányította a magyar válogatottat. A Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint Tóth Ákos rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el kedd hajnalban. Kedves hallgatóink, a Sportvilág végén a hangmérnökök Rozbora Zoltán és Horváth Milán nevében is búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
1: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
2: Nem igaz az U20-as, U23-as.
1: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
1: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
2: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
1: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
2: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
1: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
2: igen,
1: bál.
2: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
1: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
2: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és résztvettő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
1: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
2: Igen.
1: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
2: azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
1: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
2: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
2: És bármelyik lehet, de nehezek
1: súlyos,
2: voltak.
1: Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán, álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és majd nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
2: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
1: Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
2: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
1: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
2: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
1: Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnik.
2: Lehetne, ha lenne.
1: De akkor ezek szerint nincs.
2: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
1: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
2: Hát lehet, igen. Igen.
1: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzés munkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
2: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen
1: szempont
2: látványos
1: szám. Szempont az egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont,
2: nem,
1: ugye?
2: Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
1: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
2: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
1: Valahol ott, igen.
2: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
2: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
1: Hú, ez de nehéz lehet.
2: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
1: Mondja
2: ember.
1: Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
2: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
1: Na, de hát ez mindenképpen előre
2: igen,
1: mutat.
2: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
1: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
2: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen, és itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam,
1: ez az,
2: hogy...
1: Ez

0: így ez még, láttam, még ennyire, egy kicsit jobban.
1: Igen, igen, azért az feldobott meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
0: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
1: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
0: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
1: Hát,
0: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
1: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
0: Ez időben mit írunk?
1: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától, vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
0: A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
1: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
0: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
1: egy
0: volt?
1: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
0: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
1: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
0: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
1: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
0: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
1: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edzőm mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké.
0: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző.

0: ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó? Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
1: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az ilyen sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
0: Ez is de jó hozzáállás.
1: Szóval mindig... Hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
0: ez
1: is
0: akkor
1: tudom.
0: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
1: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
0: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
1: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
0: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ez a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
1: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
0: Imádom ezt a hozzáállást. Agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
1: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
0: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
1: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
0: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
1: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
0: Na! Nem
1: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de... Nem.
0: Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda, igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
1: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
0: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
1: Van.
0: Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
1: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni azért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem.

0: a szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
1: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
0: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
1: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
0: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
1: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
0: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
1: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
0: Igen.
1: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
0: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, márpedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
1: ezt
0: nem csak az édesanyukának.
1: Édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
0: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most eléggé úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
1: Igen, meg tudom erősíteni.
0: Ez
1: igen.
0: Így marad.
1: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés, ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem, rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, és beszéltél már, és kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
0: Igyekeztem. próbálok.
1: Örülünk neki, örülünk, de majd visszaépítik azokat a tokokat meg a

0: Ajtó kereteket, ha ki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
0: ezt
1: igazából...
0: nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
1: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
0: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
1: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
0: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
1: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
0: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
1: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
0: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
1: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
0: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
1: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
0: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
1: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
0: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de ne, egyébként...
0: Bakon vagyok?
1: Nem.
0: Na, meg jó van, megnyugodtam.
1: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
0: Hát mondjuk igen, a hét próbálnál van, akinek az 1-6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
1: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
0: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk így Európa bajnoki hatodik helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sporteseménye. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
0: A foci VB-vel igen, akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele?
1: Hát,
0: vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok.
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5,
1: az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
0: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnal Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átem EB ezüstérmes, de ez most egy, nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ülepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt,
3: igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
2: húzni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
3: Igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
2: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült,
3: de
2: hát... hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leo Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta, azt láttuk, de hát nem csak Leo Marchand volt itt, mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
3: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
2: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
3: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
2: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
3: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
2: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
3: 100 gyors, 200 gyors, 50 pille, 100-200 pille váltok. Náluk
2: is eljöttél a vízbe.
3: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondtam Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
2: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát, nem?
3: Ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, de nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulomi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján, baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
2: Mi baj lehet,
3: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
2: De azt még visszahozod.
3: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra. Tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille. Csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna. Tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
2: Ugye voltam már TEB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent jó. Vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marshall néző szurkolói, meg a Coach Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
3: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
2: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
3: Igen, valamilyen szinten
2: ez
3: igen.
2: Ez jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
3: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marsadat, hogy újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízben egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsan teljesen más beosztásra
2: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
3: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
2: Hogy mi heten.
3: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
2: Tehát ugyanaz csak a hallgató kedvéért, hát hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
3: Nem volt rossz.
2: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
3: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most, ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Coach Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
2: Most a Coachról beszélünk.
3: Igen,
2: csak
3: a Coach Hubertről.
2: Azért voltak hát még ott a vízben.
3: Igen, csak az a
2: Marsan, ő elő volt nagyon.
3: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
2: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
3: Igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán meg a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
2: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
3: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
2: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
3: Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
2: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
3: az. Igen,
2: mint
3: igen, tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült, annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
2: Ugye Balázs, Virt Balázs, már többször előkerült a neve, ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
3: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
2: na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
3: Tehát a nagyon nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgy, hogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
2: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Szent Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Más csak rend, kedvér, Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
3: Igen.
2: Ez mit szóltál, amikor...
3: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
2: üldöző volt, hogy ne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB-EB rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
3: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
2: Meg ahhoz már amúgy is egyéni is úgy közeli idő kell.
3: Igen.
2: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
3: igen, az
2: nem dobják az
3: van.
2: Ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
3: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
2: Ugye Milákot 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
3: Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
2: Felnőtt
3: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk, ha jól emlékszem, tehát hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Németh Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartot Németh Nándort.
2: Igen, azóta változott néhányszor.
3: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
2: Az meg még egy arany volt,
3: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
2: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevedet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nem, nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
3: igen,
2: időszak.
3: Igen.
2: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
3: Igen, tehát igen, igen.
2: Körülbelül
3: ez
2: négy
3: a Tokió.
2: Tokió előtti. Igen.
3: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék, nem Szingapurban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságról érkeztek haza, és akkor...
2: Hát ott döntötte meg Phelps.
3: Igen, ott döntötte
2: meg. Űrvilágcsúcsát.
3: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor
2: még 2020. Akkor még úgy volt, hogy 20-ban lesz. Ja.
3: Igen, 2020-ban fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
2: Ami Kenderesi is volt.
3: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még úszott,
2: persze.
3: Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szánysegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
2: És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
3: Hát ott arra annyira minden egyes számból. Tehát, hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
2: Csak nincs ilyen szám.
3: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
2: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
3: Igen.
2: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Tokió előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
3: Hú, hát ezt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
2: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem. Is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
3: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akkor voltam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullám mond pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
2: De most tőle függ az, hogy milyen a nexus.
3: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. Illetve azért mégis csodálatos volt akár célba érkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
2: Hát öntörvényű, azt tudjuk.
3: Öntörvényű,
2: tehát azon különösebben is titok. Ugye Milák Semeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirt Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt, akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirt Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
3: Hú.
2: Meg Wirt Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
3: Igen, tudom. Igen, igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
2: Virbalás...
3: Igen, meg hogy mit. Tehát a Virbalás esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldozz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem, és ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és... Hát igen, ebből a szempontból egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
2: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy zárójelet, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végigúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés?
3: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
2: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
3: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné, ha újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
2: és,
3: a...
2: és még Lutri is.
3: Igen.
2: Emellett.
3: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson, ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő, ugye maga ugye a világon, és mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
2: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
3: Jó, ne, igen, nem, bocsánat.
2: Az egy kicsit
3: ami komolyan, de, igen, azt mondom,
2: de konkrét éremesély.
3: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra.
2: Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
3: Igen, meg hát ott azért a másik 3 embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt, de igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom, biztos aranyra, akkor meg. De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
2: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt ott, amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát a felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott, amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon is lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
3: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgymond már megint, hogy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
2: egy jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
3: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni?
2: De még ki is ment
3: nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnoksága, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetés, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf az úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg
2: Amikor fölébredt.
3: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt hiszem pont evéd.
2: Neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
3: Igen, mert valójában ő lett volna.
2: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kós Hubert.
3: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a lelátón ült előttem, és akkor, hogy ő fog,
2: nem kéne menni lassan.
3: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Na, egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
2: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig megrendeznek Budapesten egy mindig itt rendezett.

0: előtte, vagy az alatt megúsztam ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
1: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
0: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai
1: ugye.
0: Szintet.
1: Igen, hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
0: hát
1: mennyi.
0: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, van, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
1: Igen.
0: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
1: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM-dum, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó EB ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntjük Önöket, a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 11. részét hallják, amelyben ezúttal a magyar labdarúgás egy addig példátlan döntéséhez kalauzoljuk Önöket. Bemutatjuk a Ferencváros kizárásának történetét eddig még nem hallott nézőpontból. Tartsanak velünk! A Ferencváros a 2000-es évek elején a hagyományaihoz hűen a magyar futball egyik legerős

0: klubja volt, de a sportágat körülvevő gazdasági környezetben a helyzete fokozatosan romlott. A költségek tartósan meghaladták a bevételeket, miközben a szponzori pénzek csökkentek, ezért a klub akkori vezetése a stadion és a környező területek fejlesztésében látta a pénzügyi stabilitás kulcsát, ám a remélt beruházás mögött hiába jelent meg befektetői csoport, a projekt elhúzódott és nem hozott gyors megoldást. A klub tartozásai egyre nyomasztóbbá váltak, ugyanakkor az UEFA által bevezetett klublicencrendszer szigorú pénzügyi feltételeket írt elő az élvonal belinduláshoz. A 2006-os licenceljárás során a Ferencváros pénzügyi dokumentáció és befektetői háttere viták tárgya lett. A döntési folyamat számos fordulatot hozott, a licenszagaként elhíresült ügyben az MLS végül úgy határozott, a zöldfehérek nem indulhatnak az NB1-ben. Ez pillanatok alatt a magyar futball egyik legnagyobb botrányává vált, a Ferencváros több mint 100 év után először a másodosztályban kezdte meg a bajnok idényt. Az FTC számüzetés az NB2-ben nem csak a klub, hanem egy korszak lenyomata is. Miközben a szurkolók igazságtalanságról beszéltek, a klubvezetői jogi csatákat indítottak, a bíróságok pedig később kimondták, az eljárás több ponton szabályt sértett. A magyar futballban a pénzügyi káosz, a hatalmi harcok és a jogi viták szinte fontosabbá váltak, mint a futballpályán történtek. 2006. május 10-e. Miközben még javában zajlott az NB1-es bajnokság 2005-2006-os kiírása, a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete négy élvonalbeli klubnak, közt a Ferencvárosnak nem adott rajtengedélyt a következő idényre. A hírt a Nemzeti Sport másnapi száma így tálalta. A felolvasó Tóth Béla.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete szerdán tanácskozott, és a 20 beérkező kérelemből négyet elutasított. A Budapest Honvéd, a Ferencváros, a Sopron és a Reac licencét nem fogadták el a döntéshozók. A legnagyobb bajban a Ferencváros lehet, amelynek sok adóssága van. Talán ezzel magyarázható a zöldfehérek elöljárójának szűkszavúsága. Megkaptuk az elsőfokú licencadó testület elutasító határozatát, mondta Tepsi Csignác, a Ferencváros igazgatója. Természetesen ezt meg kell tárgyalnia az igazgató tanácsnak, de egyértelmű, hogy élünk a fellebbezési jogunkkal.
0: Szűcs Lajos, a Ferencváros akkori első számú kapusa a 2005-2006-os idény közben eligazolt Pápára. A helyre Kemenes Szabolcs lépett előre, aki magazinunknak felidézte, milyen volt az öltözői hangulat, és tapasztalta bármit is a gondokból, és abból a veszélyből, ami a klubra leselkedett.
2: A kohézió az nagyon erős volt, az nagyon jó volt, és volt egy-két tényleg fantasztikus játékosunk. Ugye Lipcsei Péter még aktívan játszott, aki én azt gondolom, hogy a top 3 legjobb játékos, aki valaha a csapattársam volt. Tehát hogy még akkor is, amikor ő már ugye nem a csúcskorszakát élte, hiszen ugye kiöregedőben volt, fantasztikus játékos volt például ő. A kohézió nagyon erős volt, nyilván a klub körüli problémák azért, ugye azokat már érezgettük, hogy azért nem annyira erős a háttér, de ettől függetlenül maga az öltözőben olyan erős karakterek voltak egyébként, akár csak ugye mondhatnám a Lajost, még a szezon elején Udvarácz Milán, a Keller Józsi, a Lipcsei Péter, most nem is tudom, szerintem kihagyok, a Balogh Zoli, a Bognár Zsolt, tehát tényleg olyan erős karakterekből állt az az öltöző, ahol azért én azt gondolom, hogy nem lehetett könnyű edzőnek lenni, és hogy szerintem a legjobban pont Imre Bá illett hozzánk, ez meggyőződésem. Úgyhogy maga az öltöző az erős volt, nyilván a minőség az nem, tehát a keret minőség nem tudta felvenni a bajnoki címért folyó versenyfutást, de ettől függetlenül egy elég erős közösség volt az öltöző.
3: Nektek mik voltak a problémák első jelei? Gondolok itt mondjuk arra, hogy késett a fizetés, vagy bármi, tehát hogy említetted azt, hogy éreztétek azt, hogy nincs minden rendben. Ti hogyan éreztétek, mik voltak nektek a jelei ennek?
2: Talán nekem ugye a legnagyobb jele az volt, hogy a Lajos távozása. Tehát, hogy nem tudta, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Lajos magasan a top 3 kulcsemberbe tartozott ebben az öltözőben, és hogy őt nem tudta megtartani a klub, és hogy egy pápa el tudta vinni, azért az beszédes volt. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy egy bajnoki címér versenyző csapat leigazolta a Lajost, hanem gyakorlatilag a Lombard pápa meg tudta szerezni a Ferencváros egyik kulcsjátékosát, azért ez elég beszédes volt, tudod, hogy valami nem oké.
0: A Brazíliában született Leandro, teljes nevén Leandro Marcolini Pedroso de Almeida 2002 óta volt a Ferencváros játékosa, így maga is átélte a folyamatot, ami egyre nehezebb helyzetbe sodorta a klubot. Leandrót 2005-ben részben családi okok miatt több mint fél évre kölcsönadták a brazil Atlético Paranaense-nek, de emlékei szerint a visszatérése után sem volt jobb a helyzet.
4: Igen, bár pedig a következő évben megnyertünk a bajnokságot és a kupa is dupláztunk, utána jött a UEFA a csoportkörbe, és bekerültünk, már tudtunk, hogy vannak problémák, voltak a fizetés késések. Én 2005-ben akkor én Brazíliába költöztem közben, a hugom miatt volt fontos, hogy hazamenjek, hazatérek egy betegsége miatt, és akkor kerültem el a Ferencvárostól kölcsön, ott az egész teljes 2005-től Brazíliába töltöttem, és 2006. januárban akkor jöttem vissza, de akkor már ilyen 3-4 hónapos késések voltak a csapatnál a fizetés szempontjából. Amikor visszajöttem, akkor sok játékos már nem volt itt, fiatalabb csapat is volt nekünk, úgyhogy kicsit más volt a teljes helyzet, nyilván a anyagi hatér az nem volt a legjobb, azért küzdöttünk, amikor az ember nem 3-4 hónapon kapsz fizetés, akkor egymást segítettünk, hogy kinek több szükség van, aki család, aki nincs család, úgyhogy ez egy ilyen, nyilván lesz jobb tudtunk összetartani. Szerintem eredmény szempontból egész jó fél év sikerül zárnunk abból a tavasz szezon. Azért amikor visszajöttem, nagyon hátul állt a csapat, és még talán a 5.-6. helyen zártuk akkor még a bajnokságokkor.
0: A szurkolók akkoriban legfeljebb csak pletykákból értesülhettek arról, hogy a csapat házatáján pénzügyi problémák vannak. A játékosok körében azonban ez egyre több nehézséget okozott. Ebben a helyzetben Lipcsei Péternek csapatkapitányként amellett, hogy a vezetőséggel tartotta a kapcsolatot, az öltözőben is empatikusnak kellett lennie.
5: Hát igen, ugye az folytatódott, hogy ugye nagyon nagy anyagi problémák voltak, hiszen 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye én voltam a csapatkapitány, engem választottak mindig a játékosok, és ebből a szempontból azért volt rossz, hogy ugye nekem kettős dolgot kellett, tehát a vezetők felé is meg kellett felelnem, ugyebár, és nyilván egyértelmű a játékosok felé is. Nyilván volt olyan játékos, akinek például 1000 forintja nem volt, tehát nem tudott reggelizni, nem tudott ebédelni, és ugyebár hétről hétre nekik mindig teljesíteni kellett. Ez nagyon nagy nehézség volt, ugye ezt a szurkolók nem tudták, hiszen azért ők csak azt látták, hogy hétvégén van egy mérkőzés, ki kell jönni és próbáljunk nyerni. Hát és ez sajnos ugye odáig fajult, hogy Gele Imre bácsi lett az edzőnk, és ugyebár szinte elmentünk haknizni, valami kis pénzért kapott a klub valami pénzt, és akkor abból osztogattak nekünk ilyen 8-10 000 forintokat, tehát az a 3 év az nem nézett ki valami jól.
3: A vezetőség hogy kommunikálta ezt a helyzetet? Mivel próbáltak nyugtatni téged, vagy titeket, vagy neked, mint csapatkapitány, mit mondtak, hogy a játékosokat hogyan lehet megpróbálni, megnyugtatni?
5: Ha nyilván én is ezt próbáltam mondani a játékosoknak, hogy a Ferencváros soha nem fog nekünk tartozni, tehát nem lesz adósunk, és biztos, hogy meg fogjuk kapni a járandóságunkat. Ugye csak hát, akinek mondjuk családja van, gyereke van, annak nagyon nehéz megmondani, hogy te nem tudsz bemenni akárhova, mit tudom én, a pékhez, vagy a húsboltba, hogy te fradista vagy, hanem ott nyilván fizetned kell, és hát nem volt miből. Ez ebből a szempontból nagyon nehéz volt, de hát hála Istennek túléltük.
0: 2006. június 1-e. Az MLS fellevviteli licencadó testülete valamennyi klubnak megadta az engedélyt a részvételre az NB1 2006-2007-es idényére. A Ferencváros azonban a Honvéddel együtt csak feltételes licencet kapott. Az ötfehéreknek folyamatos beszámolási kötelezettségük volt az Ülői úti ingatlan éppen aktuális pályázatának alakulásáról, illetve a pénzügyi helyzetükről. Mielőtt még jobban belebonyolódunk a rendkívül szövevényes történetbe, érdemes tisztába tenni, hogyan is zajlik a licenc kiadásának folyamata. Ebben a korábban az MLS főtitkáraként is dolgozó Elbert Gábor volt a segítségünkre.
6: Ugye a világ sportja nem csak a futball, de elsősorban a futball és a többi sportág leginkább a labdarúgásról, meg az ottani szabályozókról veszi a mintát, hiszen az mozgatja meg a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. Ez egy folyamat, tehát hogy a szezon második felében már a klubok készülnek arra, hogy beadják a licencet. Másodosztályban ez nagyon izgalmas, hogy beadnak első osztályú, de hogy mondjuk a négy közé bejut másodosztályú klub, akkor akár a nemzetközi licencet is kérheti. Ha nem kéri és nem kapja meg, akkor ha megnyeri a kupát, sem tud nemzetközi kupában indulni. Ennek vannak nyilván infrastruktúrális feltételei, vannak sportszakmai feltételei, és vannak gazdasági feltételei. Ez egy új embernek, aki nem ért hozzá, nagyon bonyolult, de ma már a klubok úgy vannak összerek, hogy mindenhol vannak olyan szakemberek, akik ezt évről évre megcsinálják, nekik pedig ez gyakorlatilag egy kész dokumentum tár, amit mindig a változó szabályok szerint egy kicsit frissíteni kell, meg nyilván az aktuális infrastruktúrás feltételeket, az aktuális számokat pénzügyben be kell írni, tehát ez nem ördöngőség akkor, hogyha egy klub ebben már gyakorlott.
0: 2006. június 2-a. A 2005-2006-os kiírás utolsó fordulójában a Ferencváros Sopronban vendégeskedett. A mérkőzés 14. percében a Fradi Alexander Bejevszki góljával vezetés szerzett, amit a soproni Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így a találkozó 1-1-es döntetlennel végződött, a zöldfehérek pedig a 6. helyen zárták a bajnokságot. Ekkor még senki sem sejthette, hogy a Fradi legközelebb több mint 3 év múlva, 2009. augusztus 1-én játszott ismét NB1-es mérkőzést. A Sopron elleni bajnokin Kemenes Szabolcs állt a zöld-fehérek kapujában, sámondása szerint meg sem fordult a fejükben, hogy egy ideig ez volt a csapat utolsó javonábeli találkozója.
2: Figyelj, nekünk nem volt kétségünk afelé, hogy maradunk NB1-esek. Tehát főleg gondolj bele, tele voltunk fiatallal, ott voltam én is, végre végigvéthettem egy fél évet, és tisztán emlékszem az egész történetre, hogy pár nappal, azt hiszem a szombaton vagy pénteken talán mi kezdtük volna bajnokságot, nem emlékszem egész pontosan, és azt hiszem szerda este, egy esti híradóban értesültem arról, hogy a Fradit kizárták. Tehát, hogy ennyire közel voltunk már az új szezon kezdetéhez, tehát tényleg pár nap volt hátra, hogy kezdődjön a szezon. Tehát mi az egész felkészülést úgy csináltuk végig, hogy persze, megyünk NB1, megyünk tovább, klubnak vannak nehézségei, majd megoldják. Tehát, hogy bennünk a legkisebb kételj nem volt afelől, hogy ne lennénk NB1-esek a következő szezonban, és mondom, az egész felkészülést így csináltuk végig, és akkor 2 vagy 3 nappal az első meccs előtt ilyen bombaként robbant a hír, hogy hát nem leszünk NB1-esek. Az kemény volt, igen.
0: 2006. július 13-a. Bizonytalanná vált, hogy indulhat az NB1 2006-2007-es idényében a Ferencváros és a Vác, miután megérkezett az MLS-be a másodfokú licencadó bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata. A váciak nem kaptak rajtengedélyt, a ferencvárosiak feltételes licencét pedig visszavonták, mert nem teljesítették maradéktalanul a június 1-én megszabott feltételeket. Váratlan fordulat azután, hogy a bajnokság néhány nappal korábbi sorsolásánál Kisteleki István az MLS elnöke még úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A Fradi NB1-es indulás elől minden akadály elhárult. Kisteleki István nyilatkozatát Katona László felolvasásában hallják.
7: Szerda délelőtt a sorsolást megelőzően látva a Ferencváros hiánypótlására vonatkozó iratait, amelyet az MLS felebbviteli bizottságához juttatott el, azt tapasztaltam, hogy a klub 100%-ig eleget tett a bizottság kérésének. Elhárult az akadály a Ferencváros indulása elől, ezért jelentettem be a sorsolást megelőzően, hogy a zöld-fehérek is szerepelhetnek az élvonalbeli bajnokságban. Megtörtént a sorsolás, ám a kizárólag szakmai és gazdasági emberekből álló licenszadó bizottság megvizsgálta a Ferencváros helyzetét, írásba foglalta a kifogásait, ezeket közölte a szövetséggel, és eszerint visszaveszi a klubtól a számára korábban feltételesen megadott indulási engedélyt.
0: A meglepő fordulatra a zöldfehérek hivatalos közleményben reagáltak. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
7: A licenszadó bizottság a Ferencvárosnak megadta a labdarúgó csapat 2006-2007-es első osztályú bajnokságban való induláshoz szükséges engedélyt. Tekintettel a folyamatban lévő befektetői tárgyalásokra, a testület kérte, hogy a Fradi rendszeres időközökben adjon jelentést az egyeztetések állásáról. A július 5-i jelentésben az FTC a valóságnak megfelelően jelezte, hogy jól lehet a tárgyalások folyamatosan zajlanak, július 5-ig a korábbi jelentéshez képest lényeges változás nem történt. Ezt a megállapítást nehezményezte a licenszadó bizottság, kedvezőtlen határozatot hozva a másodfokon a Fradi számára. Azóta a befektetői tárgyalások során számos kedvező változás következett be. A bizottság határozata ellen az FTC fellebbezéssel él, amelyet Tepsics Ignác cégvezető péntek reggel személyesen visz be az MLS-be. A befektetői tárgyalások kedvező alakulásáról még a szerdai sorsolás előtt az FTC tájékoztatta Kisteleki István MLS elnököt, aki ennek ismeretében jelenthette be a nyilvánosságnak, hogy a Fradi indulhat a bajnokságban. A fellebbezést hivatalosan a szövetség elnöksége a közeli napokban bírálja el.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A játékosok az első fokú döntés után sem aggódtak, Lipcsei Péter csapatkapitány szerint eleinte nem gondoltak arra, hogy a Ferencvárost valóban kizárják az NB1-ből.
5: Nem, hát abszolút bíztunk benne, hogy én is abba bíztam, hogy ezért Ferencváros nem fognak kizárni, és mindenki bizakodóak voltak, de hát ez megtörtént, és ahogy te is mondtad, ez emellett még lehetett volna 4-5 csapatot ugyanúgy kizárni, mert ugyanebbe a cipőkbe jártak, de ezt nem tették, hanem egyedül csak a Ferencváros zárták ki.
0: 2006. július 17-e. Az idős sürgetett, így nem kellett sokat várni az újabb döntésre, 4 nappal később a másodfokú licencadó bizottság összeült, és megadta az engedélyt az élvonalbeli indulásra a Fradinak. Tette mindezt a testület elnökének, Kamarás Istvánnak a tudta nélkül. A korabeli beszámolók alapján a hétfős bizottságból 5-en voltak jelen, de ez is elég volt a titkos szavazáshoz, s végül 3-2 arányban az a döntés született, a Fradinál minden rendben van, indulhat az NB1-ben. Úgy tűnt tehát, hogy nyugvópontra került az ügy, ám 2 nap múlva újabb fordulat következett. Az MLS elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hatályon kívül helyezi a fellebbviteli licencadó bizottság döntését, és a testület tagjait Kamarás István elnök kivételével visszahívja. Az elnökség elrendelt egy új másodfokú licenceljárást. Kisteleki István MLS elnök a Nemzeti Sportban nyilatkozott a történtekről. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező szerepében Tóth Béla, Kisteleki István válaszait Nyágúj Gergely olvassa fel.
1: Elnök úr, el tudja képzelni, hogy a spanyol vagy mondjuk a moldovai bajnokság rajtja előtt 1 héttel a csapatoknak, a szurkolóknak fogalmuk sincs arról, kik vesznek részt az első osztályban? Már megbocsásson, de ilyen zűrzavar talán még sosem volt a sportágban, felelős pedig nincs. Egyik bizottság jön a másik után, kiigazodni lehetetlenség.
8: Pedig van felelős. Én. Minden felelősséget magamra vállalok, még azt is, amit nem kellene. Én irányítom a szövetséget, így kötelességem azonosulni minden döntésével, s persze minden hibájával is. Mert például az a hétfői licencadó bizottság ülés kapitális hiba volt. Nem az, hogy összeült, arról magam is tudtam, hanem az, ami ott történt.
1: Mi lesz a Ferencvárossal? Mert azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a pénztelen, egyik napról a másikra élő magyar futballban van 15 tőkerős csapat, és csak épp a Fradival akad gond.
8: Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenki megértse, a licencadó bizottság normális körülmények között az UEFA előírásai szerint dönt. Mi, s ezt nyugodt szívvel kijelenthetem, így is megpróbáltuk a lehető legalacsonyabbra tenni a lécet, ám a Ferencváros a jelek szerint még ennek a minimumnak sem tud megfelelni. Az UEFA szeptemberben mind az 52 tagállam dossziéját átnézi, ellenőrzi a licenceket, és az EB rendezésért folytatott harc finisében egyszerűen nem lenne értelme szembefordulni az Európai Szövetséggel. Szerda reggel találkoztam Ináncsi Miklóssal, az FTC elnökével, s elmondtam neki. Ha a csapat mégis licencet kapna, az idény közben csődbe menne, az NB3-ig kellene száműzni. Ez a szabály. Ennél már az is jobb, ha most az NB2-be kerülnek. De erről majd az új másodfokú licenceljárás dönt.
0: 2006. július 21-e. Megalakult az MLS új fellevviteli licencadó bizottsága. A névsort nem hozták nyilvánosságra, ám az kiderült, hogy a korábbi testület elnöke, Kamarás István nincs a tagok között, ő ugyanis írásba jelentette be lemondását. Ennek szövegét Regős László Pál narrálásával idézzük.
7: 2003 óta működik a licencadó testület fellevviteli bizottsága, melynek tagja és nem régóta elnöke is voltam, ám mindkettőről lemondtam. Távozásom nincs összefüggésben az utóbbi időben történt eseményekkel. Különben is abban állapodtunk meg az MLS vezetőségével, hogy az adatok bizalmas jellege miatt nem nyilatkozunk.
0: 2006. július 25-e. Az MLS fellevviteli licencadó bizottsága úgy határozott, hogy a Vác megkapja az élvonalbeli bajnokságban való induláshoz szükséges licencet, a Ferencváros azonban nem. A döntésről Tepszics Ignác, az FTC sportigazgatója a Kossuth Rádióban beszélt.
9: Elkeseredett vagyok meg az, hogy döbbenet, meg keresem a szavakat, az enyhe túlzás. Bár hozzá kell tenni, hogy bizonyos körökben már régóta forgott ez a lehetőség, hogy ugye a Vác meg fogja kapni, minket pedig ki fognak zárni. Gyakorlatilag semmi információval nem rendelkezünk. Azóta se kaptunk, mióta 19-én meghozták a döntést, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége meghozta ezt a döntést, a licencadó bizottságot ugye menesztette, semmiféle információt hivatalosan semmit nem kaptunk, semmire nem tudtunk reagálni, természetesen bíztunk az igazunkba, és most is hiszük, hogy igazunk van. A döntés megszületett, én elsősorban azoknak a családjától kérek elnézést, akik ezt a 2-2,5 évet végig szenvedték, azoknak a munkatársaimnak a feleségétől, családtagjaitól szeretnék elnézést kérni, akik nem kaptak fizetést, illetve azoknak a család tagjaitól, akik a párjuk hazament és ideges volt és szenvedett azért, mert a Ferencváros ilyen helyzetben volt. Így szeretnék elnézést kérni az én családomtól, akinek az egzisztenciáját, a családi harmóniáját a Ferencvárosi tönkretettem.
10: Elnézést kérze, hát mi lesz továbbra az egzisztenciákkal a másodosztályban?
9: Nincs másodosztály, nincs egzisztencia. Ez egy olyan helyzet, ami 107 év óta nem fordult elő. Természetesen biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában van tovább, kérdés, hogy kivel.
10: Mégis tegyük tisztában, mi az, aminek nem felelt meg a Ferencváros, mi az, amiről nem kaptatok
9: tudjuk,
10: választ?
9: Nem tudjuk.
10: Valahol el kell indulni a Fradinak, mert most már nincs fellebbezési lehetőség.
9: Hát eddig se volt, hogy elmondanám. Eddig is olyan szituációk, olyan határozatok születtek, amelyek eddig nem voltak, és ennek ellenére ugye mi úgy gondoltuk, egy megfelelbeszethetetlen, egy visszavonhatatlan határozat született, és ezt valamilyen formában anulálta ez a 7-tagú bizottság. Én gondolom, hogy ők becsületesen tették a dolgukat. Remélem, hogy csak a dolgukat tették.
0: A végleges döntésről a csapat az aznapi edzés követően az öltözőben értesült. Lipcsei Péter csapatkapitány magazinunknak felidézte a történteket.
11: Már vége volt az edzésnek, amikor bejöttünk és hallottuk, viszont nyilván ezt az ember még ott jelen pillanatban nem tudta fölfogni. Tehát mindig, hogy játékosok egymás mellett ültünk az öltözőbe, és akkor, hogy mi lesz, beszélgettünk, nem tudtuk elképzelni, hogy ez előfordulhatott, és akkor utána ezzel szembesülni kellett, hogy ez sajnos ez már tény, és a másodosztályba kell folytatnunk. Nehéz volt, természetesen úgy mentünk neki mindig ennek az egy évnek, hogy rögtön az első évben már vissza kell jutnunk, És hát amit az előbb elmeséltem, hogy elmondtam, ezek a különböző okok miatt nagyon nehéz volt, hiszen mondom, volt olyan játékos, akinek tényleg nagyon anyagi gondjai voltak, természetesen nem is tudott a csapat vagy a vezetőség igazolni, hiszen nem volt pénz is olyan játékosokat odahozni, akik a megfelelő lettek volna, nyilván, mert az mind pénzbe került. Nagyon nehéz volt az első év elkezdeni, nyilván, hogy amikor elkezdtük is, amit mondtam, hogy a Jászapáti első mérkőzésen telt ház volt, mindenkit nagyon motivált az, hogy rögtön az első évben nekünk föl kell jutni, föl kell kerülni, de viszont nyilván sajnos ez nem sikerült.

0: A döntés másnapján a Nemzeti Sport ezzel a címmel jelent meg. Ferencváros, kizárva. Tepsics Ignác alaphasábjain reagált a döntésre. Tóth Béla felolvasásában hallják a nyilatkozatot.
1: Ez az a hír, amit nem szeretnék kommentálni. A logika és az észérvek most messze kerültek tőlem. A fájdalom és a kétségbeesés viszont olyasmit mondatna velem, amit később megbánnék. Úgyhogy inkább magamban tartom a véleményem.
0: A csapatot irányító vezetőedző Gelle Imre lesújtva, gyászhangulatban nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
2: Nem véletlen látja rajtam a fekete ruhát, a nyakkendőt levettem, úgyhogy ma én gyászolom azt a csapatomat, amelyiket igazából feltámasztottuk, és mégis megalázták. Úgy gondolom, hogy valakiknek ezzel el kell számolni mindenféleképpen, hiszen ez az együttes talán mondhatom azt, hogy a legjobban odafigyel a média, és legtöbb szurkolója van. Na most ezeket az embereket semmi körülmények között nem szabad becsapni. Mi igyekeztünk mindig mindenkor a saját gyengeségünket is elmondani nekik. Hálásak voltak ők erre, vevők voltak erre. A felkészülésünk úgy sikerült, hogy bizony reménykedtünk arra, hogy nagyon jó rajtot veszünk. Ezt elvették tőlünk, úgyhogy mi nem kiestünk, minket kizártak.
3: Becsapottnak érzi magát a játékosokkal együtt?
2: Természetesen rendkívül csalódott vagyok, becsapottnak érzem magam, és nagyon-nagyon nehezményezem azt, hogy olyan döntést hoztak, ami a sportszakmától teljesen idegen.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kemenes Szabolcs, a Ferencváros akkori kapusa arról beszélt magazinunknak, milyen érzések keringtek benne a hír hallatán.
4: Először ugye kicsit ez a nem hiszed el kategória, aztán úgy hagyod egy picit ülepedni, hogy most mi van, és hát biztos csak kamu, meg biztos még van idő, majd megoldják. És akkor másnap az öltözőben ott eléggé világossá vált, hogy ezt nem fogják tudni megoldani, és hogy ebből tényleg MB2 lesz. És ott is Imre Bának egyébként az a végtelen nyugalma, az nagyon-nagyon sokat nyomott a labba, hogy a keret az úgy kezelte, ahogy.
0: Leandrót, a Fradi brazil származású futballistát is meglepték a fejlemények. Igaz, őt ekkoriban már közvetlenül nem érintették a történtek, hiszen néhány héttel korábban a Debrecenhez igazolt.
5: Nagyon meglepődtem, amúgy még azért volt ott pont a Vukmir ott játszott, még ő is a Fradiba együtt játszottunk korábban, és akkor itt beszélt, hogy ezt nem is tudtunk elhinni. Az ember nyilván mondtak, hogy van a probléma, de az ember általában mindig megoldottak ezeket a szezon kezetére, és nem tudom, szerintem valamelyik meccset játszottunk talán külföldön, vagy itt volt egy meccs, akkor még nem játszottam Debrecenbe, és akkor körülbelül akkor szerintem pont a szezon egy hét kezet előtt akkor volt ez a kizárás, hogy valami ilyesmi volt.
0: A döntés érthető okokból sokkolta a ferencvárosi szurkolókat, akik elérkezettnek látták az időt a cselekvésre, s kora délután a csapat Üllői úti székházánál gyülekeztek. A történtekről Virányi Zsolt tudósított a Kossuth Rádió Kívánság reggel című műsorában.
6: Igen, itt voltak az éjszakai órákban, kora reggel még szintén szurkolók, és bizony ők aztán elég nagy szemetet hagytak itt az Üllői úti székház előtt. Itt ezért azt is írtam fel a papíromra, hogy szemét, azaz szemét a köbön, ez jellemezte a ferencváros Üllői úti székházát, és az előtt lévő terület, az a Könyves Kálmán körút mentén az éjszakai órákban, ahogy előbb is mondtam, rengeteg sörös és boros üveget, és műanyag palackokat, flakonokat, az Öltvér klub pályamunkásai és a közterület fenntartók, ők közösen takarították el ezeket a járdáról. Ezt Lipcsei Péter is egyébként megerősítette. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, jól végezték dolgukat a munkások, mindent eltakarítottak, és ami a falfirkák illeti, arról azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy természetesen itt obszcén, tráger kifejezések tömkelege, és elsősorban a vezetők azok, akiket támadnak a szurkolók. Azért két idézet, ami mindenképpen meg lehet említeni, a Fradinak vége, ez az egyik, az elkeseredett szurkolóktól, a másik, hogy vezetőség takarodj, ezt a Népligeti metró aluljáróban olvashatjuk, és ha már a metró aluljárót említem, azért mindenképpen békésült a hangulat, ez az egyik legfontosabb hír. Rácsokkal, kerítésekkel vették körül az Üllői székházat, pontosan ugyanúgy, mint egy nemzetközi mérkőzés előtt. Mindössze 2-3 szurkolót látok most, akik itt gyülekeznek, törzs szurkolók lehetnek, és mindenképpen a békésebbek közé tartoznak, és elkeseredettek, ami ebben a helyzetben érthető. Ami a játékosokat és Gelle Imrét, az edzőt illeti, ők ilyenkor már normál esetben hátul edzenek a pályán, és készülnek a bajnoki rajta, de ez egy másik szituáció. Most az öltözőben vannak, hogy pontosan kik mondanak ott nekik beszédet, kik, és milyen körülmények között tudatosítják, és mondják el nekik a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy mi vezetett idáig, azt még nem lehet tudni. Rendőrök biztosítják bent a székházban a rendet, de egy a lényeg, hogy a játékosok most nem edzenek, hanem épp beszédet hallgatnak.
0: A tüntetésen a szurkolók mellett a klub vezetői és játékosai közül is többen megjelentek, így Udorácz Milán a csapat tartalék kapusa is, aki Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
7: Az igazság, hogy napok óta nem azt mondom, hogy tudtam, de sejteni lehetett, hogy ez így fog történni. Beszéltem emberekkel, akik ezt a dolgot már majdnem 100%-ig tudásomra jutották, de az, hogy én itt részt vettem ezen a sajtótájékoztatón, az annyit jelent, hogy a Lipcsei Peti felkért meg, megkért bennünket a Keller Józsival, hogy vegyünk részt. Ez jelent valamit. Én azt gondolom, hogy ebből lehet kiindulni, hogy akik a Fradér élnek, még mindig úgy gondolom, hogy egy nagy szó, hogy ezek az emberek tehetnek a jövőbe is valamit azért, hogy ez a klub talpon maradjon. Természetesen a szurkolóinkkal együttvéve, és nagyon fájó ez a dolog, de lehet, hogy egy megtisztulásnak a kezdete lehet, és lehet, hogy ott tesz ez a Ferencvárosnak ez a döntés, hosszú távon majd ki fog derülni, meg tudunk tisztulni, és egy új lendületet véve azt gondolom, hogy Ferencvárosnak komoly jövője lehetne.
3: Szerda délelőtti edzés elmaradt, viszont az öltözőben nem jelent meg egyetlen vezető sem, aki elmondta volna nektek, hogy most hogyan tovább.
7: Hát erről beszéltem, ez jellemezte eddig ezt a klubot, hogy amikor a napos oldalon kellett tündökölni, akkor ott voltunk nagyon sokan. Amikor kicsit árnyékosabb a helyzet, akkor eltűntek az emberkék a stadion környékéről. Én úgy gondolom, hogy a felelősöket meg kell találni, nem kell szégyelni, megkeresni őket, és pellengére kell állítani. Ki kell mondani feketén-fehéren, hogy bűnösök, mert tönkretették ezt a nagyon nagy múltú klubot.
3: Udvarász Milánnak mennyivel tartozik a Ferencváros nagyságrendileg?
7: Udvarász Milánnak sokkal tartozik a Ferencváros, de Udvarász Milán sokkal tartozik a Ferencvárosnak, én úgy gondolom.
3: És anyagilag, számszerűleg hány havi fizetésed vagy prémiumot?
7: Én ebben az évben még egy fillért nem kaptam, ez az egyik része a dolognak, a másik része meg az, hogy még 2004-es prémiumokkal is tartoznak, de nem azt gondolom, hogy ez egyénekről szól ez a történet, hanem ez a Fradiról szól, és én úgy gondolom, hogy itt a Fradiról kell, hogy szóljon a továbbiakban, és a történet nem arról, hogy egyénileg ki mit szeretne, kinek mi az érdeke, hanem csak a Ferencvároshoz szóljon a történet.
0: A klub székházánál a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége részéről Magyar Balázs mondott beszédet. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a drukkerek és a klub vezetősége között egyre ellenségesebb a viszony. Az FSS három pontból álló kiáltványt tett közzé, amely így szólt. Narrátor Regős László Pál.
8: 1. A Ferencvárosi Tornaklub egésze, ezen belül különösen a labdarúgó szakosztály válságban van. 2. Az FTC-t a klub korábbi és jelenlegi vezetői juttatták ide. Őket terheli a felelősség. Szinte kizárólagosan. 3. Lássuk tisztán, amennyiben mégis az NB1-ben kezdjük meg az új szezont, az semmit sem változtat a helyzeten és a klub vezetőinek felelősségén.
0: A bejelentés után sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros, amelyen Ináncsi Miklós klubának is jelen volt, az ftc.hu beszámolója szerint többek között ezt mondta. A szöveget Szegő Tibor idézi önöknek.
9: Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre. Így kötöttük meg a szerződéseket, így tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hideg zuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.
0: A sajtótájékoztatón dr. Petró László a klubjogi képviselői szót kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az MLS-nek nem állt jogában újabb licencadó bizottságot felállítania, továbbá, hogy a szövetségnek mind közhasznú szervezetnek kötelessége nyilvánosságra hozni, hogy az egyes testületek tagjai miként szavaznak, kiszavazott igennel és kiszavazott nemmel. Azt is megerősített, hogy a Ferencváros az ügyészséghez, a polgári bírósághoz, valamint az Európai Labdarúgó Szövetséghez fordul az elmúlt időszak jogellenes történései miatt, és azt reméli, az említett szervezetek rövid időn belül gyorsított eljárás keretében megsemmisítik az MLS licencadó bizottságának döntését, melye kizárta a Ferencvárost az első osztályból. Az FTC.hu klub legendája, a magyar futball egyetlen aranylabdása Albert Florian is reagált a történtekre. Az írott anyagot Regős László Pál felolvasásában idézzük.
8: Nagyon sok nehéz időszakot átéltünk már az évtizedek során. 1953-ban az állampárti hatalom Kinizsivé változtatta a klub nevét, de azt kell, hogy mondjam, akkor sem volt ilyen rossz a helyzet, mint ma. Akkoriban legalább nem voltak megélhetési problémái a játékosoknak, mint mostanság jó néhánynak. Rendkívül csalódott vagyok, hiszen nagyon bíztam abban, hogy elindulhat az élvonalban a csapat, a mi csapatunk. Mert aki napról napra látta őket edzeni, játszani, az tudja, hogy ez a mi csapatunk, hiszen ezek a fiúk szeretnek itt lenni, jól érzik magukat az Üllői úton. Még az elmúlt napokban, amikor már bizonytalan volt a helyzet, akkor is olyan felhőtlenül jókedvű, önbizalommal és becsvágyjal teli csapat dolgozott, amit öröm volt nézni, ezért nagy dicséret illeti a szakmai stábot. Véleményem szerint a történtek után egy olyan gárda indult volna a bajnokságban, amely komoly célokért is harcba szállhatott volna, de ettől megfosztottak minket. Ez a döntés a sport minden tisztességével, íratlan szabályával összeférhetetlen.
0: A Ferencváros esetében a hírek legalább 350 millió forintos tartozásról szóltak, amit egyébként az zöldfehérek soha nem is tagadtak, inkább azt sérelmezték, hogy rajtuk kívül még bőven akadt klub az élvonalban, amely hasonló gondokkal küzd. A szabályok szerint egyébként több más szempont mellett a licencadó bizottságnak három fontos részletet kellett megvizsgálnia. Szükség volt az auditáló pénzügyi kimutatására, nem állhattak fenn az átigazolások után lejárt kötelezettségek, és nem lettek az alkalmazottakkal szemben lejárt tartozások. A másodfokon döntő testület tagjai ekkor még névtelenségbe burkolóztak. Az MLS 7 pecsétes titokként őrizte a testület névsorát. A Fantom Bizottság egy tagja, Lackó János azonban vállalta a nyilvánosságot, és az M1 Napkelte című műsorában nyilatkozva igyekezett elmagyarázni, hogyan született meg a nagy indulatokat kiváltó döntés a Ferencváros kizárásáról.
10: Ez úgy indult, hogy ez egy kis rövid bizottsági ülés lesz, hisz anyagok voltak előtte, egy bizonyos technikai részt át kell lépni, hisz a bizottság rosszul, jogilag ugye rosszul döntöttek, nem a licenc szabályzatnak megfelelően, és ezért ezt felül kell vizsgálni, és helyre rakni ezt a döntést. És amikor leültünk és elkezdtük, hogy egy óra alatt végzünk, akkor kiderült, hogy nem végzünk egy óra alatt, és azt mondtuk, hogy ha ez a mi döntésünk lesz, a mi felelősségünk, akkor igenis nézzünk át minden anyagot, és akkor elkezdtük ilyen halom több ezer oldalos paksamétát átnézni. Nyilvánvalóan azokat a részeket, ahol mondjuk a diplomák voltak mondjuk igazolva, vagy a különböző egyéb dolgok, amit egy ilyen licenc beadáshoz kell, én magam sem hittem, hogy ennyi minden kell, még mondjuk a pályamunkások és majdnem a végzettsége. Tehát nyilvánvalóan a gazdasági rész, és arra a része mentünk rá, arra a három része, amelyet kifogásoltak, mégpedig ugye, hogy az auditot a Ferencváros nem kapta meg első menetbe, tartozása volt játékossal szemben, és a harmadik pedig a pozitív saját tőke hiánya.
0: 2006. július 27-e. Az FTC.hu beszámolója szerint elnökségülés keretében Ináncsi Miklós klubelnök lemondott posztjáról, de miután áttekintették az elmúlt hónapok dokumentumait, történéseit, és megállapították, hogy a kialakult helyzetért nem Ináncsi Miklós terheli a felelősség, az elnökségi tagok egy tartózkodás mellett nem fogadták el a lemondást. Ugyanezen a napon a Ferencváros beadta nevezését az MB2-be, Gellei Imre, a csapat vezetőedzője pedig megdöbbenve nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező Tóth Béla, Gellei Imre válaszait Szegő Tibor idézi.
11: Hogyan tudta meg?
12: Kedvesen néztem a televíziót, ott hallottam először a döntésről. Aztán felhívott Ináncsi elnök úr, és közölte, hogy a csapatot kizárták az MB1-ből.
11: Meglepődött?
12: Meg. Azt gondoltam, a futball szakmai szempontok többet számítanak. A magyar futball vezetőinek nem lett volna szabad hagyniuk, hogy egy olyan műhely, mint a Ferencváros eltűnjön az élvonalból. És nem csak a 105 éves NB1-es bajnoki múltra és a régmúlt egyéniségeire gondolok, hanem a mostani csapatra.
0: 2006. augusztus 12-e. A Ferencváros története első NB2-es meccsét játszotta az Üllői úton a Jászapáti csapata ellen, a találkozót a Fradi Lackó Zsolt 83. percben szerzett gólyával 1-0-ra megnyerte. Kemenes Szabolcs, a zöld-fehérek kapusa magazinunknak felidézte azt a mérkőzést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen volt az NB2-ben szerepelni.
4: Figyelj, az egészen elképesztő szürreális élmény volt. Tehát már a bemelegítésnél 10-valahányan voltak a stadionban, és emlékszem, tiszta 1-0-ra nyertük, Lackó Zsolt is a esélye, az 83. perc valami ilyes, tehát egy nyögvenyelős meccs volt nagyon, de emlékszem, hogy még a vendégszektort is, azt hiszem, a 10. perc környékén meg kellett nyitni, annyian voltak még a stadionon kívül. Tehát totális full csontelt ház volt az Üllőjén az első NB2-es meccsünkön. Mondanom se kell, hogy milyen élmény volt ott 19 évesen.
13: Sejtem a választ erre a kérdésre, de azért mégis jobb egy profilabdarúgótól hallani. Nagyon más volt az NB2 színvonal az NB1-hez képest?
4: Nagyon más volt, és ugye abból a szempontból nagyon más egy ilyen megmérettetés, hogy az elvárások teljesen mások. Tehát ugye még az NB1-ben tudták a szurkolók is, meg mi is, hogy ez a középmezőny környékére vagyunk most épp jók, ugye az NB2-ben nem lehetett kérdés, hogy nekünk vissza kell jutni. És ebből adódóan minden egyes meccset ugye meg kell nyerni. Ugye akkor még egy feljutó volt, keleti csoport, nyugati csoport NB2-ben, és mind a két csoportból egy-egy feljutó. Ebből adódóan ugye minden egyes meccsen esélyesként léptünk pályára, de mondom, a végén azzal nem számoltam. Ha jól tudom, valami nem tudom, 20 pontot vertünk a harmadik helyezetre, vagy valami ilyesmi, 15-öt. Csak azzal nem számoltunk, meg nem számolt senki, szerintem, hogy Nyíregyháza ilyen jó szezont fog futni.
0: A történtek után az anyagilag nehéz helyzetben lévő játékosok közül többen is úgy döntöttek, elhagyják a klubot. Lipcsei Péter is kapott ajánlatot, ám számára egyértelmű volt, hogy marad a zöldfehéreknél, ugyanakkor megérti azokat, akik az anyagi biztonságuk érdekében a távozás mellett döntöttek.
14: Nagyon nehéz volt, mert engem is kerestek csapatok, és nyilván egyértelműt én mondtam, hogy nem szeretném elhagyni a süllyedőhajót. Ugye szokták mondani, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedőhajót, én ezt így tettem. Nyilván nem bántam meg, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, de hogy visszatérve arra, hogy azok a játékosok, akiknek sajnos anyagi problémái voltak, nyilván nekem azért annyira súlyos anyagi problémáim nem voltak, hála Istennek, mert amikor én kim voltam Portugáliába, akkor én tudtam félrerakni azért pénzt, és ebből próbáltam én is segíteni a játékosokat. De egyáltalán nem forgott nekem az eszembe az, hogy én itt hagyjam a Ferencvárost. Én azt úgy éreztem, hogy nyilván a bajba is itt kell maradnom. Természetesen mindig ugye mindig a rossz oldalon voltam, de hát most ez volt. Tehát én azt gondolom, hogy talán így jobban megbecsültek az emberek, tehát a most 54 évesen elgondolkodva szerintem most azért jobban megbecsültek engem, mint egy pár embert, de nyilván azok a játékosok, akiknek anyagi problémáik voltak is, hogy el kellett mennie, azokat is meg lehet érteni.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Leandro a 2006-2007-es idényt már a Debrecen színeiben kezdte el, azaz a Ferencvárossal ellentétben ő maradt az NB1-ben. Igaz, nem saját akaratából, a klubnak ugyanis nagy szüksége volt az érte kapott pénzre.
5: Nem, semmiképp. Még sőt, amikor kezdtünk a felkészülés, nyilván voltak ilyen hangok, de szerintem ott senki nem panikolt, vagy senki legalább nem hitt, hogy itt bármit meg fog történni. Nekem akkor nem akkor lejárt volna le, nekem decemberre járt volna le a szerződésem. Már akkor tárgyaltunk a Vestel, vagy nem, már nem Vestel, akkor mert lehet, hogy T-Mobile volt, akkor a vezérigazgató, és akkor Gelenye Imre volt az edző. Velük tárgyaltam a hosszabbításról, úgyhogy, de utána azt éreztem a klub oldalról, hogy ők inkább el akarnak adni, az anyagi helyzet miatt is, hogy jöjjön valami kis pénz. Akkor kerültem Debrecenbe, mindenki azt mondja, hogy ott hagytam a csapat másosztályba, mindig kapom ezt egy kicsit vissza, de amikor igazoltam Debrecenbe, akkor még nem volt kizárva a Fradi, azért ez egy 2-3 hét előtte, amikor elmentem, úgyhogy nyilván utána szerintem akkor se senki nem hitt volna, hogy ez megtörténik, hogy kizárják a csapat az első osztályból.
0: 2006. szeptember 5-e. Első fokon nem jogerősen megsemmisítette a labdarúgó szövetség határozatát és a felleviteli licencadó testület döntését a Ferencvárossal kapcsolatban a fővárosi bíróság. A bíróság a felperes FTC ZRT keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében a Ferencváros rendelkezik a licencjoggal. A tárgyalás után a klubjogi képviselője dr. Petró László annyit mondott, ha ez az ítélet válik jogerőssé, visszaáll a május 31-i állapot, azaz a Fradinak érvényes klublicence lesz. Az ügyvéd elvben azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a Ferencváros menet közben kapcsolódjon be az NB1 küzdelem sorozatába. Jogerős pernyerés, ám megegyezés hiány az FTC ZRT a kizárás miatt kártérítési pert akaszthat az MLS nyakába, miután a klubot 100 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrány érte. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett. For a better day. For a better day. 2006. október 10-e. Az MLS fegyelmi bizottsága 25 millió forintra büntette a Ferencvárost, mert a klub licencének visszavonása miatt polgári bírósághoz fordult az állandó, választott sportbíróság helyett. A határozat szerint az együttes emellett 2007. június 30-áig nem vehet részt nemzetközi mérkőzésen, még felkészülési összecsapáson sem. A döntés ellen az időközben az FTC elnökévé kinevezett Dámosi Zsolt közleményben tiltakozott. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
8: Mélységes megdöbbenéssel és felháborodással vettük tudomásul a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának jogellenes döntését, amely ismét elmarasztalta a Ferencvárost. Úgy tűnik, az MLS következetes a törvénytelen lépések sorozatában, ráadásul semmilyen fogadókészség sem mutatkozik a részükről a megegyezésre, így két lehetőség áll előttünk. Vagy annak ellenére kihátrálunk az ügyből, hogy a polgári bíróság a mi álláspontunkat osztotta, vagy folytatjuk a harcot, küzdünk tovább az igazunkért és elmegyünk a végsőkig. Pillanatnyilag egyetlen jogorvoslat áll a rendelkezésünkre, az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezés, ami halasztó hatályú. Ha a fegyelmi bizottság másodfokon is elmarasztalja a Ferencvárost, úgy e döntés ellen a sport állandó választott bíróságához fordulunk. Az MLS alapszabálya ugyanis egyértelműen rendelkezik, és ezt a szervezetet jelöli meg jogorvoslati fórumként fegyelmi ügyekben.
0: 2006. november 24-e. Feljelentést tesz a Ferencváros. Ezzel a főcímmel jelent meg a Nemzeti Sport aznapi száma. Az írásból kiderült, hogy ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az FTC és a futballszakosztályt működtető ZRT a 2006. január 31-i előtti időszak bizonyos, jogszerűtlennek tartott döntései kapcsán. A pénzügyi és jogi átvilágítás során ugyanis felvetődött, hogy döntően a rossz határozatok miatt jutott szinte kilátástalan helyzetbe a futballcsapat és a klub. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az FTC vezetőségének nem célja a boszorkányüldözés, de szükségesnek tartja a múlt megfelelő lezárását. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kiderüljön ki és miben hibázott, és hogyha volt ilyen, akkor az jár-e jogi következményekkel. A feljelentésben hanyag és hűtlen kezelés, valamint a számvitelrendjének megsértése szerepel. 2006. november 30-a. Az MLS másodfokon eljáró felleviteli bizottsága pénteken megszüntette a fegyelmi testület Ferencvárosra kirót 25 millió forintos büntetéséről és a nemzetközi meccsektől való eltiltásáról szóló határozatát. Ezt így indokolta Duda Attila, a felleviteli bizottság elnöke. A narrátor Nyágúj Gergely.
15: A PTK és a sporttörvény sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a sportklubok vitás kérdéseiket polgári bíróságon rendezzék, a FIFA alapszabálya viszont ezt megtiltja. Az MLS alapszabályából hiányzik az átmeneti megoldást kínáló lehetőség, a választott sportbíróság szerepe nincs pontosan meghatározva. Mivel ebben a kérdésben nem tiszták az MLS rendelkezései, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a Ferencváros szabálytalanul járt el.
0: 2006. december 7-e. Pert nyert a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, miután a fővárosi ítélőtábla jóváhagyta az első fokon hozott ítéletet, s megállapította, a licenceljárás szabályainak megsértésével zárta ki a szövetség az FTC-t az élvonalból. Ezzel még nem zárult le az ügy. A klub ugyanis kártérítési igénnyel élhet a szövetséggel szemben. Dámosi Zsolt klubelnök a Kossuth Rádiónak arról beszélt, hogy abban a helyzetben milyennek látta a klub jövőjét.
16: Erre a szituációra, ami per pillanat a Fradiban uralkodik, erre meg jobb mondatot nem lehet találni, mint Churchill idézetét. Nem ígérhetek semmit, csak vért, keserves munkát, könnyeket és verejtéket. Churchill utolsó mondata viszont arról szólt, hogy igenis meg fogjuk oldani, de csak akkor, ha együtt csináljuk, azaz induljunk egy irányba, és használjuk ki a egyesített erőnket. Ez az én mondani valóm.
17: 2007. január 31-ig szól az elnökség mandátuma. Mik a legfontosabb feladatok?
16: Nagyon sok fontos feladat van. Messze menőkig a legégetőbb feladat természetesen a labdarúgó RT életben tartása, a folyamatosan fizetendő összegek előteremtése, már ez sem biztosította Fradi RT-nél, illetőleg tárgyalások arról, hogy azt az óriási adóssághalmazt, ami az RT előtt van, azt hogy lehet leépíteni. Következő három hónapban messze menőkig több munkát fogok végezni, mint azt a Fradi elnökének végeznie kellene társadalmi munkában.
0: Miközben tehát a csapat az MB2-ben szerepelt, a klub vezetése minden jogi eszköz felhasználva küzdött az igazáért, s már ennek sok realitása nem volt, még abban is reménykedtek, hogy valamilyen megoldással a csapat visszakerülhet az MB1-be. Kemenes Szabolcs emlékei szerint ezek a hírek a játékosokhoz nem igazán jutottak el.
4: Ugye én akkor nagyon gyerek voltam, tehát általában ezek a hírek azért inkább az idősebbeket mozgatják, tudod, akik a csapatkapitányi karszalagot viselik, stb. De arra tisztán emlékszem, hogy ezeknél a szituációknál Imre Bárnak az a nyugodt aurája, az mindig azért hely irányba tette a csónakot, hogy gyerekek, ez nem a mi asztalunk, ezzel mi nem nagyon fogunk tudni mit kezdeni. Ha így lesz, ha nem. Nekünk a dolgunk az, hogy a pályán valahogy visszajussunk. És tudom, hogy ez a fajta szemlélet, meg az a fajta tényleges nyugalom, amit Imre beárasztott, azért az ragadt a csapatra. Ugye hát ezért is volt nagyon problémás, amikor ő ugye a Kecskemét elleni hazai meccs után utána távozott. Igen.
0: 2007. július 3-a. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyet a klub licencügyében hozott. 2008. február 26-a. Az FTC pártolói egyesülete keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz azért, hogy megtudhassa, kik alkották azt a licencadó testületet, amelynek döntése nyomán 2006 nyarán kizárták az FTC-t a labdarúgó NB1-ből. 2008. április 7-e. Első fokon pert vesztett az MLS az FTC pártolói egyesületével szemben, azaz kiderült, a szövetségnek nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. szeptember 16-a. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta a fővárosi bíróság döntését, miszerint az MLS egyéb közfeladatokat ellátó szervnek minősül, ebből kifolyólag az ilyen feladatot ellátó testület adatai közérdekből nyilvánosak, így nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó felleviteli licencadó testület tagjainak nevét. Buda Máté az FTC pártól egyesületének szóvivője Nemzeti Sportnak nyilatkozva így kommentálta a hírt. A narrátor Szegő Tibor.
9: Nagyon várjuk, hogy az MLS minél hamarabb eleget tegyen az ítéletnek, és nyilvánosságra hozza a másodfokon eljáró licenszadó testület tagjainak adatait. A pernek nem az volt a célja, hogy az FTC-t visszahelyezzék az első osztályba, hanem annak megállapítása, vajon a fellebbviteli licenszadó testület összetétele megfelelte azoknak a szigorú előírásoknak, például volt-e benne jogász vagy könyvvizsgáló, amelyek az MLS klublicensz szabályzatában szerepelnek. Kisteleki István szövetségi elnök mindig azt emlegeti, az MLS a rend, fegyelem, törvényesség jelszójegyében működik. Kíváncsiak vagyunk, ez valóban így van-e.
0: 2008. november 5-e. Az MLS elküldte az FTC pártolói egyesületnek a fellebbviteli licencadó testület tagjainak névsorát. Albert Gábor MLS főtitkár egyúttal emlékeztetett rá, a bíróság fontosnak tartotta rögzíteni azt, hogy a nyilvánosságra hozatalról szóló ítélete semmilyen módon nem jelent állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a Ferencváros kizárása jogszerű volt-e vagy sem, miként abban a kérdésben sem jelent állásfoglalást, hogy a sportszervezet megfelelte a licencadás feltételeinek. Az MLS által a kezdetektől titokként kezelt névsortát több mint két év után vált nyilvánossá, azóta pontosan tudjuk, kik voltak a Ferencváros kizárásáról döntő bizottság tagjai. A listát Tóth Vila ismerteti önökkel.
11: Bárányos László, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának tagja. Horváth József, a Baranya megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja, a Kispályás női teremlabdarúgó bizottság elnöke. Lackó János, a Budapesti amatőr box szövetség elnöke. Pálfai Szilárd, a Győr Moson Sopron megyei labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának tagja. Pere József, a Fejér megyei labdarúgó szövetség fellevviteli bizottságának tagja. Riklik Anett, az MNS Szegi bizottságában dolgozó sportvezető. Szendrő Dénes, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának elnöke.
0: A döntéshozók, amellett, hogy a klubot büntették, a játékosok karrierjére is hatással voltak, hiszen a többségük egyik pillanatról a másikra lett NB1-esből NB2-es futballista. Kemenes Szabolcs esetében arra voltunk kíváncsiak, szerint az akkor történtek miként hatottak az ő pályafutására.
4: Azért hiányzott az egy éven egy, tehát azért ott akkor én nagyon elkeseredve és mélyen voltam az összes többi fiatallal, a Bartalaci, Lackó Zsolt, Fitos Laci, nem is tudom ki volt még fiatalok közül, aki velünk volt, hogy azért ott úgy éreztük egy picit, hogy ott elvettek tőlünk egy év NB1-et. És azért az nem volt egyszerű, de utána azért tényleg akár én is, akár a Lackó Zsolt is ugye tudtunk külföldre igazolni majd később. De ez annak volt köszönhető, hogy a Fradi az akkor is Fradi maradt, hogyha NB2-es. Tehát, hogy ez megítélésben azért nagyon-nagyon sokat számított maga a Ferencváros név. Egy 20 év távlatából nyilván már azt mondod, hogy egy történelmi korszaknak voltál a szereplője, aminek nem mindig örül az ember, ugye mondjuk így. De nyilván azért azt is kontextusba kell helyezni, hogy a Fradi akkori helyzete azért lehetővé tette azt, hogy sok fiatal bemutatkozzon a csapatban, és később esetleg külföldi vagy NB1-es karriert is építsen. Tehát azért ezt a részt semmiképpen nem szabad elmenni a klubtól. Nyilván a mai napig egy ilyen, nem mondanám fájó emléknek, mert ez túlzás. Egy érdekes élmény, tényleg egy érdekes emlék, hogy pont ebben a történelmi időszakban tudtunk részesei lenni a Fradinak.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Bár sokan abban reménykedtek, hogy a Ferencváros NB2-es tagsága rövid életű lesz, a zöldfehérek három másodosztályú idény után a 2008-2009-es kiírás végé jutottak vissza az NB1-be. A számvezetés követő első elvonábeli meccsre 2009. augusztus 1-én 10 000 néző előtt került sor az Üllői úton. A Fradi Polsó, Dragoner Attila, valamint Pölöskei Péter két gólyával 4-1-re legyőzte az Zalaegerszeget. A számvezetés éveit a Ferencváros színeiben végigélő Lipcsei Péter kettős érzésekkel gondol vissza a feljutásra, hiszen egyfelől boldog volt, hogy a Fradi újra az első osztályban szerepelhet, de az angol edző Bobby Davis Szanna való rossz viszonya keserű emlékeket idéz fel benne.
14: Hát igen, nekem ugye pont volt egy afférom a Bobby Davidsonnal, pont ugye akkor én nem voltam valami jó állapotban vele. Nyilván azért is, mert ugye az én helyemre hozott olyan játékosokat, az ő kedvenceit, angol játékosokat, akik én azt gondolom, hogy azért én jobb futballista voltam, mint ők, és folyamatosan játszatott, és folyamatosan igazából, ha lehet azt mondani, szórakozott velem. Én akkor úgy nem éreztem, tudtam, hogy feljut a csapat, és nem éreztem azt, hogy most hú de jól feljutottunk. Nyilván az volt a cél, hogy a Fradi visszajusson oda arra a helyre, ahova méltó, de nem voltam én olyan nagy örömmel, nem vártam ezt az egész bajnokságot, hiszen nekem mindig folyamatosan afférom volt ezzel az úriemberre. Ezért talán nem is éreztem úgy olyan nagyon nagy dolognak, hogy megnyerjük a bajnokságot, és visszajut a Fradi a méltó helyére.
0: A Ferencváros 2009-es visszajutásának idején Elbert Gábor az MLS főtitkára volt, ám amikor a döntést meghozták, még más pozícióban dolgozott a magyar sportban. Az ügy igazán rázós részét csak kívülállóként figyelte, de a folyamatról gyakorlott sportvezetőként így is megvan a véleménye.
18: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy bánom, hogy abban a döntés folyamatban nekem nem kellett részt venni. Ugye amikor ez megtörtént, akkor én még a Nemzeti Sportszövetség főtitkára voltam, de hogy hát ez sokak számára fájó és komoly indulatokat kiváltó történet volt akkor. Aminek után tudtam nézni, hogy ez úgy néz ki, hogy volt egy szabályzat akkor is a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy milyen feltételekkel indulhat valaki az NB1-ben, és emlékeim szerint akkor Furulyás János volt a Fradi elnöke, és én hozzám azok a hírek jöttek, ugye, ahogy mondtad, 3 héttel a döntés után, hogy még egy papír hiányzott, tehát megvolt az, hogy mennyi pénznek kell a számláján lenni a klubnak induláshoz, vagy ha az nincs meg, akkor az illetékes klubvezetőnek ellen kell jegyezni egy papírt, amiben garanciát vállal el, és ez nem született meg. De hogy mondom, tehát hogy ez szerencsére nem volt feladat, de nem volt hálás helyzet. Én azt szeretem a sportban, hogyha a dolgok a pályán dőlnek el. Tehát hogy az sokkal tisztességesebb, jobb a sporthoz közelebbi állapot, hogyha egy csapat még, ha azt gondoljuk róla, hogy első osztályban a helye, de kiesik az NB1-ből a pályán. Én nagyon nem szeretem ezeket, mert ez soha nem a sportolón múlik. Tehát, hogy ebben most az akkori Fradi vezetésre kell leharagudni a Fradi szurkolóknak, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseire, erről persze lehet vitatkozni, de hogy nem jó. Tehát, hogy Ez hasonló, mint mondjuk, hogy ugye Moszkvában nem mentek el a nyugati országok, talán Ausztrália meg egy néhány kivételével, 84-ben Los Angelesben nem mentek el a jugoszlávok meg a románok kivételével. A kelet-európai blokkhoz tartozó országok, ez is ilyen, nem a sportolón múlik. A sportoló bűnhődik, a sportoló jár rosszul, de nem az ő teljesítményén múlik, hanem olyan emberek múlik, akik vagy tehetnének ezért az egyik oldalon, hogy betartják a szabályokat, a másik oldalon, hogy az írott szabályokat úgy értelmezik, ahogy az sportnak jobb lenne. De ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, mert ha egy szabály szabály, ha egy centi les az les, akkor nem tudunk mit csinálni.
0: Az immár 2 évtizeddel ezelőtti eset nyilvánvalóan nyomot hagyott a magyar futballban, elsősorban persze a Ferencvárosban, illetve a csapat szurkolóiban. Kemenes Szabolcs szerint a drukkerek már akkor is józanul átlátták a történteket, s ez azóta sem változott.
4: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a szurkolókkal a kapcsolat nagyon sokáig egészen jól alakult, egészen a végéig, ugye, amíg nem jutottunk föl. Ott azért volt egy elmérgesedés. Én szerintem azért nem és akkor ránk is haragudtak játékosokra, ez nyilvánvaló. De én azt gondolom, hogy alapvetőleg azért az akkori vezetésre haragudtak Isten igazából, akik idáig jutották azt a klubot, mert nyilván, amikor a Ferencvárosról beszélünk, akkor nem arról beszélgetünk, hogy egyik pillanatra a másikra egyszer csak csőd közeli állapotba kerül a klub, és kizárják. Tehát azért az egy folyamat volt. És én azt gondolom, hogy azért a szurkolók sokkal inkább voltak mérgesek erre a folyamatra, ami idáig vezetett, semmint ránk játékosokra, hiszen ugye mi benn maradtunk az NB1-ben az előző évben, bőven. A klubvezetés az kevésbé. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon tanulságos időszak volt egyébként mindenkinek, aki részt vállalt abban a folyamatban, akár azok, akik próbáltak segíteni és visszajuttatni a klubot, akár azok, akik felelősek voltak azért, hogy odáig jutott a sztori, ameddig. De összességében én azt gondolom, hogy a szurkolóknak is egy nagyon különleges időszakként marad ez meg, nyilván nem pozitív előjellel.
0: Kíváncsiak voltunk, hogy a ma már a Ferencvárosnál Robi Kim mellett pályaedzőként dolgozó Leandro szerint az NB1-ből való kizárás milyen nyomot hagyott a klub történelmében.
5: Talán ott kezdődött talán az újítás, nyilvánvaló, ott még volt egy kis időszak, amikor az elnök Kubatav elére került, szerintem ott tényleg kezdődött a helyes útra kerülni a Fradi. Hosszú út volt, azért nem egyből lecsapat a bajnok a csapat, vagy ilyen szintű, hogy Európa a Kupafront állandóan ott vagyunk, úgyhogy ez rengeteg munka, rengeteg odaadás kellett ahhoz, hogy ideig eljusson a csapat, úgyhogy ez nagyon kemény munka, az egész Gáborék, a Lipcsei, az Oroszpali, a Nirizoliék, aki élen állnak a klubnál, hogy ez óriás dolog, amit végigvitték.
0: A Ferencvárosnál 16 idényt játszó Lipcsei Péter szép emlékeket őriz a klubnál eltöltött időszakáról, bármint mondja, érthető okokból az NB2-es időszak valamelyest ront az összképen.
14: Nekem mindenféleképpen pozitív, tehát az, hogy kizárták a csapatot, az nyilván negatív volt, de 16 szezont kell azt mondanom, hogy én itt eltöltöttem a Fradiba, ami nekem mindenképp jó volt, természetesen voltak rosszabbak és jobbak, de hát mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy a jó emlékek ragyognak, a rosszak azokat elhagyjuk, és én azt gondolom, hogy ez így is volt. Ugye talán azt lehet mondani nekem, hogy a bajnoki címek közül lehet azt mondani, hogy a 92-es volt a legszebb. Ugye 92-ben, amikor Diósgyőrből jöttünk haza, és megnyertük a bajnokságot, és ugye előtte 11 éve nem nyert a klub bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb, és hát nyilván ugye az NB2-es rész volt, ami nem volt olyan jó, és az mindenféleképpen negatív.
0: Ebert Gábortól azt kérdeztük, a licencügy szerinte milyen hatással volt a magyar labdarúgásra, s azon belül is elsősorban a Ferencvárosra.
18: Nyilvánvalóan mind a Fradi, mind a magyar NB1-es labdarúgás történetében ez egy rossz vagy fekete betűkkel írandó történet. Azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy a Fradinál utána törekedjenek a profib vezetésre, ahhoz viszont ez hozzájárult.
0: Akik csak az elmúlt 10 évben követték nyomon a Ferencváros labdarúgó csapatának szereplését, talán nem is tudják, a 2006-ban történtek óta milyen hosszú utat járt be a Fradi addig, hogy ma már mint a magyar klubfutball zászlóshajóját emlegessük. Nyíri Zoltán 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től elnökségi tagjaként előbb operatív igazgatója volt, most pedig már ügyvezető alelnöke a klubnak, így részese volt a Ferencváros felemelkedésének és sikereinek. Nyíri Zoltánt először erről az időszakról kérdeztük.
19: 2006. 7. 19. év, tehát épp hogy a kizárás után a magyar bíróság, a polgári bíróság hatályon kívül helyezte, és jogerősen kimondja, hogy az FTC kizárása jogtalan volt. Utána még sok-sok per indul el, 2-3 per elindul, ahol aztán végül végig az a ítélet születik, mindegyik bíróságon, mindegyik úton. 2008 novemberében van a másodfok, ott is megnyerte az MLS elleni pert, hogy jogszerűtlenül zárták ki a Ferencvárost. Tehát, hogy ugyan visszahelyezés, tehát azt nem fogadta el azt az igényét a Magyar Bíróság a Ferencvárosnak, hogy helyezze vissza. De az, hogy jogtalanul zárták ki, az arról bírósági ítélet van. Onnan visszahozni egy közösséget, aki szembesül vele, hogy őt jogtalanul zárták ki az magyar első osztályból,

0: akkor még mindig nagyon, nagyon labilis anyagi helyzet, hogy az angol befektető, én nem hibáztatom őt, ő egy helyzetbe került, megpróbált segíteni, sőt, én a jó szándékát nem is veszem el, nem sikerült. Oda jutottunk, hogy a végén egy ilyen nagyon komoly mentőakcióba kellett kezdeni. Az a mentőakció is tartott az első 4-5 évig. Tehát a Ferencváros sikeressége, vagy eredményekben mérhető sikeresség azon 2015-16 környékén érkezik. Ugye az első bajnoki cím, amit Thomas Dollal nyerünk, és utána még a nemzetközi sikerek azok még évek. Az még 2-3, ugye 18-ban sikerül először. Tehát a nemzetközi sikerek visszaállítása az 7-8 évig tart. Tehát ez egy hosszú munka. Az, hogy bíztunk benne, hogy meg tudjuk csinálni, persze, azért kezdtünk bele, mert bíztunk magunkban. A szurkolók mindvégig, a fradi szurkoló az nem olyan, hogy egyszer igen, egyszer nem. Persze, megvannak az igényessége, hogy finoman fogalmazzak, tehát tud nagyon kritikus is lenni az eredmények elmaradása esetén, de azért a Ferencvárosnak a szurkolói bázisa az egy nagyon, nagyon komoly és nagyon masszív és állandó tömeg, és őre igazán mindig lehetett számítani. A csapat is mindig szándékozott rájuk, és azt gondolom, hogy most olyan helyzetben van már a klub, hogy mind a sportszakmai, mind a mentális, mind a szurkolói rész, tehát az egész egy jól működő egység, nem véletlen, hogy mind Magyarországon, mind nemzetközileg ilyen szempontból a legsikeresebb idejét éri a Ferencvárosnak a labdarúgó része, vagy a labdarúgó szakosztálya.
1: Az önök vezetésével eltelt másfél évtizedben az egyik dolog, amiben a Ferencváros talán úttörő magyar szinten, az a márkaépítés és az a fajta gondolkodásmód, hogy nem csak Ferencváros van, hanem Fradi is, erre lehet médiát építeni, szurkolói termékeket, egy saját brandet. Ebben mennyire van egy tudatos irány, mondjuk azt tekintve, hogy ezzel piaci alapokon is a Ferencváros önfenntartóvá válhat, vagy profitábilissá válhat, és ezzel bármi történik, el lehet kerülni azt, hogy még egyszer ilyen helyzetbe kerüljön a Ferencváros, hogy másoktól, más befektetőktől függ anyagilag, és ha ők nem tudnak fizetni, akkor a kizárás sorsára juthat, ahogy ez már megtörtént.
0: Azt gondolom, hogy részben ez egy utópikus felvetés. Teljesen tudatos döntés volt Kovató Gábornak, hogy itt Közép-Kelet-Európa vezető csapatává és brandjévé kell válni, és ezen az úton, amit felsoroltál, önálló médiát kell alapítani, önálló termékeket, tehát olyan, ezzel a rossz szóval, nem magyar szóval, brandet kell építeni, amely túlnyúlik a határokon, visszahelyezi a nemzetközi bérkeringésbe a Ferencváros labdarúgását, és majd az egész klubot. Nemzetközi osztályt hoztunk létre, kereskedelmi osztályt és marketing osztályt hoztunk létre, ez mind évek, tehát ez nem így egyik napra a másikra, és azoknak a tervezett munkájával haladtunk ebben előre. Hogy egy futballklub ezekből a bevételeiből, legyen ez a merchandising, tehát a brand bevételeiből eltartsa teljesen önmagát, ez a világon sehol nem történik meg. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, azért szeretném azoknak, akik mindig azt mondják, hogy jó, de hát az állam nélkül a magyar sport meghalna, az állam nélkül a német sport is meghalna, a spanyol sport is meghalna, a francia sport is, a szlovák sport, mindegyik sport meghalna. Az, hogy egy okos gondolkodással, előretervezéssel maximalizálni azokat a bevételeket, ami ebből származhat, az igen. Arra válaszolom, hogy így van, az egy terv, azt nyomni kell, azon gondolkodni kell, a lehető legtöbbet ki kell hozni abból, ami benne van ebben. Tehát valóban a Ferencvárosnak az ilyenfajta bevételei, azok a nullával voltak egyenlőek. Hát egy konténerben volt a shop, egy ilyen szó szerint egy építési konténerben volt egy kis shop. Most meg kell nézni, milyen üzlete van a Fradinak, a webshopja, hogy néz ki, hogy rengeteg vevőnk van, rengeteg külföldi jár meccsre. A VIP bevételeink, a stadion bevételének a 30, az összbevételek 30-35%-át az a 2000-es VIP rész hozza. 17-19 ezeres tömegnek alig 10%-nyi helye hozza a bevételek 35-40%-át. Ezen a piacon el lehet érni valamennyi eredményt, el lehet érni bizonyos bevételeket, de az, hogy fönntartson egy nemzetközileg a legjobb 16-ban résztvevő csapatot teljes mértékben, az elképzelhetetlen. Az ténykérdés, lehet törekedni, és a mi bevételeink is nőtek, a nemzetközi szerepléssel ugye nőnek az UEFA bevételek, tehát valóban lehet ezen a 2010-es állapothoz képest kb. 50%-ban előrébb vagy. Ez ténykérdés. És kell dolgozni rajta, hogy ez minél nagyobb legyen.
2: Magazinunk természetesen megkereste Kisteleki Istvánt, aki 2006-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, ám nem kíván nyilatkozni. 2022 őszén a Sportál TV-nek adott interjújában viszont Kecskés Istvánnak

0: elmondta, mostani fejjel miként értékeli a Ferencváros kizárását.
1: De én ma is azt mondom, és azért nem álszent, amit mondok, hogy ahhoz, hogy a Ferencváros ma olyan, amilyen a Ferencváros, ehhez kellett ez az időszak. Hát a Ferencvárosnak meg kellett tisztulni.
2: Ez az jó döntés volt akkor?
1: Nem. Nem, de igazságos. Ezt hozzáteszem, hogy nem jó döntés volt, mert rengeteg ellenszelünk volt utána minden területen, azért, mert ezt meghúztuk. Lehet, hogy politikailag ez nem volt jó, nem volt politikus, vagy hogy is mondjam, hogy inkább úgy a politika alatt úgy értem, hogy talán az MLS-nek nem kellett volna ennyire keményen ezt fölfogni. Én szerintem teljesen igazságos volt, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a Fradiba elinduljon egy olyan gondolkozás, hogy igenis egy profi klubot alakítsanak ki. És ez ma kialakult Kubatov Gábornál, nem csak a labdarúgás területén, hanem az egész Ferencvárosban. Tehát én úgy élem meg, hogy ha nagyon-nagyon meg akarnám ezt ideologizálni, akkor azt mondom, hogy segítettünk ebben a Fradinak, de nem volt jó, és nem is biztos, hogy újra megcsinálom. Ezt többször elmondtam már, hogy azért ez valószínű, hogy nem húznám meg. Bár meg rám nem jellemző az, hogy ilyen jellegű kompromisszumokat kössek, hiszen abszolút nyitottak voltunk a Ferencvárossal szemben, hogy mit kell ahhoz, hogy licenszet kapjon. Nem tudták teljesíteni, és akkor mi nem tudtunk mit csinálni, hát akkor ez lett a vége.
0: Nyíri Zoltántól, a Ferencváros ügyvezető alelnökétől azt is megkérdeztük, a futballcsapat 2006-os kizárása az NB1-ben a jelenlegi vezetőség szemében hol helyezkedik el a klub történelmében.
3: Mindenképpen a fekete részem, vagy a fekete foltoknál, hiszen még egyszer szeretném elmondani, és azért is már reagáltam erre, és azért is készültem föl, és nem kútfejből mondom, hanem azt képzelj el, hogy őről hoznak egy döntést. Egy szervezet, kizárják valahonnan. Majd ő nem megy az igazáért, és a Magyar Bíróság első, másod, harmad, mindegyik, hogy is mondjam, fokán, hogy így mondjam, magának ad igazat, hogy jogtalan volt. Hát hogy érezné? Hogy érezné? Soha nem felejtené. És ráadásul nem helyezik vissza. Tehát azt mondják, hogy oké, jogtalanul zártak ki, tehát jogtalanul zárták ki önt, jogtalanul tiltottak meg valamit, de nem kaphatja vissza. Hát ez hogy érezné? Soha nem múló. Én akkor szurkolóként éltem ezt át, és az mindig is egy igazi fradi szurkoló mai napig tudja, hogy ki volt az MLS elnöke akkor, ki volt akkor a sportérfelelős, ki volt akkor a miniszterelnök, kik vezették akkor az országot, akik hagyták és asszisztáltak ahhoz, kik voltak az MLS elnökségi tagjai, akik asszisztáltak és hagyták, hogy a Ferencvárost akkor jogtalanul kizárják. Azt objektíven elismerem, hogy a Ferencváros akkor egy ingományos és nehéz anyagi helyzetben lévő, financiálisan megroppant állapotban volt. De abban az indokkal, amivel a Ferencváros kizárták, hiszen indokolatlan volt és jogszerűtlen, kizárhatták volna a másik, az összes többi csapatot is szinte. Szóval az egy fadi, én a saját véleményet tudom mondani, nem akarok a többi vezető nevében nyilatkozni, hiszen én nyilatkozom. Én ezt a mai napig egy rendkívül nagy igazságtalanságnak, és igenis kimerem mondani, egy fadira speciálhozódott bosszúnak gondolom, hogy ott volt egy lehetőség, volt a fadinak egy gyengesége, és azt kihasználta az akkori mind állami, mind az MLS vezetése, mind a magyar kormány kihasználta, hogy üthet egyet a Fradin, ami mindig is a polgári oldal és a jobb oldal csapata volt, főleg miután az 50-es években ugyanez az oldal elvette a nevét és a színét, tehát onnantól kezdve ez egy nagyon erős, hogy is mondjam, nézetkülönbség átfönt. Én azt gondolom, ez az én magánvéleményem, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy soha el nem felejtendő, nagyon rossz és nagyon olyan példája a magyar sportnak, ami üldözendő és soha többet nem szabad, hogy megtörténjen, hogy valakit jogtalanul zárnak ki valahonnan. Az soha többet nem történhet meg, se velünk, se más egyesülettel. Ez a véleményem.
4: 20 év elteltével erősebbé tette a Ferencvárost a kizárás?
3: Mindenképpen. Hogyne, azért mondom, az a jelmondat azóta, megjártuk a poklót és magunkkal is hoztuk.
0: A Ferencváros 2006-os kizárása nem csak egy klub történetének drámai fejezete volt, hanem a magyar futball egészének tükrévé vált. A döntés három idényre kiszorította az ország egyik legnagyobb hagyományú csapatát az élvonalból, és arra kényszerítette a klubot, hogy sportban, gazdálkodásban és szervezetben is új alapokra helyezze működését. A Fradi végül visszatért, a történet nyoma viszont máig ott maradt a magyar labdarúgás emlékezetében. A botrány azonban nem csak a klub pénzügyi válságáról szólt. Legalább ennyire meghatározta a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti éles konfliktus, valamint az a sokszor zavaros döntéssorozat, amely a licenceljárás kísérte. A határozatok felülírása, bizottságok feloszlatása, majd új testületek döntései olyan helyzetet teremtettek, amelyben a szabályok alkalmazása és a döntéshozatal következetessége is vitatárgyává vált. A vita arról, hogy a döntés mennyire volt elkerülhetetlen és mennyire volt a rendszer erődemonstrációja, valószínűleg még sokáig felszínen marad. Az azonban ma már alig ha kérdéses, hogy 2006 nyara korszak határ volt a magyar futballban. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy a pályán elért eredmények önmagukban nem elegendőek. E klub sorsát ugyanúgy befolyásolják a gazdasági döntések, a szövetségi szabályok és az intézményi viszonyok. És talán éppen azért maradt ennyire emlékezetes ez az ügy, mert a Ferencváros kizárása egyszerre szólt egy klub válságáról, a magyar futball pénzügyi problémáiról és arról az űrzavarról, amely akkoriban a sportág irányítását is jellemezte. Önök az Újra töltve című magazinműsor 11. részét hallották. Reméljük, hogy a Ferencváros kizárásának történetét bemutató adásunkat érdekesnek találták. Sorozatunk korábbi részeit meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését, vagyis Tóth Bélának, Nyágui Gergelynek, Regős Lászlópának, Szegő Tibornak és Katona Lászlónak. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
2: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ez a nap más, mint a többi, ahogyan azt szokták mondani, de most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az államalapítás ünnepe és hogy nemzeti ünnep nem dolgoznak általánosságban az emberek, hanem jelenleg itt a stúdióban ennél egy fontosabb dolog is van, hiszen a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázón Gergely István ül velem. Szia Pista!
3: Szia, szia!
2: Megkérdezem, milyen érzés?
3: 50-nek lenni? Hát, hogyha ezt most megkérdezed, akkor szerintem ez az egyetlen kérdésed, ami el fog hangzani, mert végig fogom tudni beszélni a következő egy órát. Ez egy nagyon általános kérdés, és sok mindent tudnék rá természetesen mondani, milyen 50-nek lenni, és az a jó, hogy már gondolkoztam ezen, hogy milyen 50-nek lenni. Már egy ideje gondolkozok azon, hogy milyen lesz, ha 50 leszek. Először úgy kezdtem, hogy első mérföldkő, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a kor mégiscsak halad, és azért csak jegyzik ezt a neve mellett, az a 40 volt, és 40 éves koromra azt mondtam, hogy szeretnék fit lenni, nem szeretnék rosszabb állapotban lenni, mint amikor sportoltam, legalábbis fizikailag. Aztán ez annyit változott az 50-re, hogy most ugyanazt gondolom, hogy nem szeretnék rosszabb fizikai állapotban lenni, mint 40 éves koromban voltam, de hát ez azért az idő azért harabdál, megcsipked itt-ott, de ettől függetlenül még nincs baj természetesen, viszont azt érzem, hogy mentálisan vagy fejben lettem inkább erősebb, mint testben. Úgyhogy ez így valahogy megy át erre a... Mondanám, hogy bölcsesség, de ez olyan nagyképű lenne rám nézve, hogyha azt mondanám, hogy bölcsebb lettem. Inkább azt mondom, hogy sokkal több minden ragadt rám az elmúlt 10 év alatt. És hogyha ezt kibontom 50-re, akkor viszont, és úgy ki is mondom, hogy 50 éves vagyok, ez úgy jó érzéssel tölt. Tehát összességében 50-nek lenni, egy 50 éves Gergely István nagyon-nagyon jól érzi magát, ezt tudom mondani.
2: Furcsa lehet egyébként neked a mikrofon másik oldalán is ülni, bár azért volt részed ebben is, de manapság már hozzászoktál ahhoz is, hogy mint műsorvezető tevékenykedsz. Beszélgetünk majd erről is, de azért is jó ez az 50-es, mert ezt akkor szét tudjuk bontani viszonylag egyszerűen. Tudom, hogy a római számokban itt most akkor az L betű lenne, amit használnánk, de mi mégis használjunk akkor 5X-et, és próbáljunk meg egy picit így kronológiailag végigmenni azon, hogy mi is történt Gergely Istvánnal eddig életében. Természetesen arról is beszélhetünk majd, hogy mi vár még. És ha az első X-et kezdjük, akkor ott a Felvidék, Komárnó óriási szerepet kap. Milyen volt ott akkor felnőni a 70-es évek végén, 80-as évek
3: nagyon
2: elején?
3: Nagyon jó, és nagyon hálás vagyok a sorsnak. Ezt sokszor lenyilatkoztam már, és sokszor le is fogom megnyilatkozni. Mert egy küzdelmes gyerekkorom volt. Ugye édesanyám az öcsémmel együtt egyelő nevet minket, és a mamám házában laktunk. Lényegében egy szobánk volt hármunknak, tehát az édesanyámnak, öcsémnek és nekem, tehát egy hálószobánk volt, és nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk neki ennek a csodálatos életnek, amit most is élhetünk. Arra is emlékszem még tisztán, édesanyám kádban mosta a ruhákat, ez már nagyon fura lehet, már a filmekben sincsenek ilyen részletek, vagy legalábbis nem lehet látni, ha meghallják a fiatalok, aztán elképzelhetetlen ez, hogy lehet megoldani. Egy fizetésből nevelt fel minket. Tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk, és ez azért hangsúlyozom, mert én nagyon sokat köszöntek, vagy hát azt mondtam, hogy az öcsémmel együtt nagyon sokat köszöntünk annak a korszaknak, mert nagyon hamar fel kellett, hogy nőjünk. És ma már úgy, hogy mint gyakorló apuka, én is azt mondom, hogy a gyerekek maradjanak gyerekek, minél tovább maradjon meg ez a szabad gondolkodásuk, a szabad döntésük, lássanak nagyon sokat a világból, csinálják azt, ami jól esik nekik. Viszont ha összehasonlítom az én gyerekkoromat, és nagyon demagóg lenne azt mondani, és igyekszem nem is használni, és nem is hiszek abban, hogy akkor minden más volt, meg jobb volt, meg hogy ezeket a frázisokat nem nagyon szeretem pofogtatni, mert nem is igazak, csak annyiban, hogy más volt, ez igaz, de semmi jobb, semmi rosszabb nem volt akkor, mert akkor az volt, most meg most van, most más lehetőségek vannak, akkor más lehetőségek voltak. Minden kornak megvannak azok a lehetőségei, amivel lehet élni, vagy nem kell élni. Valaki tud, valaki nem tud élni. Annak a kornak, és jelesen a mi életünknek az volt a lehetőség, hogy nekünk magunknak kellett nagyon kicsit már egy csomó mindent megcsinálni. Tehát a házi munkába ki kellett venni részünket, a kertészkedésbe ki kellett venni részünket, kutyáink voltak, macskáink voltak, mi az utcán játszottunk, építkezéseken szaladgáltunk. Hát azt is mondhatom, hogy sokszor voltunk életveszélyben, most már így tudom, akkor még nem tudtam, akkor játéknak tűnt egy csomó minden. Estünk, keltünk, tört a csontunk, nem volt olyan nap talán, hogy ne lett volna valami újabb sérülésünk. Olyan dolgokat csináltunk meg, aminek nagyon nem örülnék, hogyha az én gyerekeim megcsinálnák. Nagyon korán jártunk már hajnali edzésekre, tehát már 10 éves, tehát 10-11 éves korunkban már elindultunk az uszodába, télen reggeli edzésekre, ezek 6-tól 7-ig voltak, tehát 5 óra 20-kor el kellett induljunk gyalog. És akkor már voltunk reggelizve, mi feleltünk azért, hogy az iskolatáskánkban minden benne legyen, eltegyük a 10 órainkat. Igazából nagyon, tehát ilyen tekintetben gyorsan fel kellett nőjünk, de ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyire befolyásolt a boldog gyerekkort, én azt mondom, hogy annyira befolyásolt, hogy boldog gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon szerettem azt, ami akkor történt. Nagyon soknak éreztem gyerekként, de hát a gyerek akkor is soknak érző, hogyha csak annyit mondasz neki, hogy te figyelj, ragd már magad után a tányért, hogyha ettél. Már az is sok. Sok gyereknek sok ez. De nálunk ez alap volt, tehát nagyon sok mindent kellett segíteni édesanyánknak, hogy mert alkalmazkodnunk kellett ahhoz a helyzethez, ami volt akkor. És igazán megtanultuk becsülni a kicsit is, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon piciket.
2: És milyen gyerek volt Gerge István? Azért ennyi év távlatából már vissza lehet tekinteni arra, hogy nem csak, hogy milyen gyermekkora volt az embernek, hanem úgy általánosságban is, hogy milyen gyerek voltál, mert azért itt az imént említetted, hogy olyan helyekre is mentetek, ahova nem lehetett volna, meg hogy többször kerültetek életveszélybe állításod szerint. Ez, meg az, hogy nagy volt a felelősségtudatod már abban a korban, és hogy valóban volt rajtad felelősség, az azért mégiscsak ellentétes.
3: De ez a... megtanulsz vigyázni magadra, és mivel én voltam, bár csak egy éve vagyok idősebb az öcsémnél, én voltam az idősebb, és kvázi én voltam az, aki őt nevelte, aki úgy nevelte, mint az apukája kb. Tehát nekem kellett rávigyázok úgy, hogy én voltam 10, meg 9. Tehát, hogy de mégis én voltam az idősebb ilyen szempontból. Az, hogy életveszélyes helyzetekbe kerültünk, ezt most tudom, akkor nem tudtam, de olyan magasságból mászkáltunk építéseken, vagy építkezésen, hogyha leesünk, akkor tuti vége, vagy hidakra ugráltunk le a vízbe, vagy az orosz laktanyába mentünk, amikor még az oroszok ott voltak, és ott szaladgáltunk a katonák között, elkapnak, nyilván nem dicsérnek meg minket. Számtalan ilyen volt. Az öcsémmel beszélgettünk múltkor, és akkor így említem neki, hogy te figyelj már, emlékszel arra, amikor ezeket a nyílpuskákat készítettünk cseréplécből, nadrágból kiszedtük a gumikötelet, csipesz volt a végén, a kis hurkapálcikákra rá celluxoztunk tűt, és akkor egy ilyen kicsavart celluza csőbe tettük bele, és ebből lövöldöztük ki, és akkor így említettem neki, hogy figyelj, emlékszem, amikor egyszer említettem neked, hogy így lövöldöztünk dobozokra, és megkértek, hogy figyelj, egyik doboz előtt most ne lőj létsz, mert fölállítom, és abban a pillanatban, hogy beléptem eléd sarkamba, lőttél ezzel a hurkapálcikkel, azt elkezdett nevetni, és mondja, persze, hogy emlékszek, és arra emlékszem, amikor térden lőttelek lépuskával. És látod, hogy ilyenek volt a kiskorunkban. Na most, hogy most nem tudom, mennyit magyarázzak akkor, hogy milyen gyerek voltam akkor, tehát, hogy ilyen, hát ilyen túlélésre próbáltunk, vagy ahhoz próbáltunk alkalmazkodni, mert ugye édesanyánk elment reggel munkába, este, vagy délután 4-kor, 5-kor jött haza, addig szabad volt a rablás, tehát kvázi azt csináltunk, amit akartunk, nyilván, hogyha nem volt iskola, ezek a nyári szünetek alatt voltak. De gyorsan megtanultuk, hogy mi a fájdalom, hogy kell viselkedni, hogyha otthon van anyukánk, mit tudunk enni, hogy vannak az edzések, mit kell csinálni az iskolába, és anyu nagyon-nagyon feszesen fogott minket, tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon helyesen, és ebből kifolyólag én azt gondolom, vagy hát szinte biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetünk mindent, hogy most én itt tartok, öcsém ott tart, úgyhogy az a fegyelem nincs meg nála, ami lényegben mindent helyettesített, az apait, az anyait, akkor szerintem nagyon gyorsan elkalódtunk volna, mert ő volt az, aki iskolába is azt mondta, hogy figyelj, te sportolsz, neked annak megfelelően kell tanulnod, mert ha a sportba valami nem sikerül, lesérülsz, akkor azért legyen szakmád és tanulj. Tehát ezért nem maradhattunk le az iskolába, tehát a legjobbak között kellett tanulni. Ha sportoltunk, akkor meg azt mondta, hogy akkor minek csinálod, hogyha nem csinálod rendesen, akkor csináld már rendesen. És én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a vízilabdát, és ő volt az, meg az edző, aki folyamatosan visszavitt, visszakényszerített, hogy sportoljak tovább, és magas elvárásokkal. Hát például anyu volt úgy, hogy hétvégén elmentünk mérkőzésre, és akkor péntek, szombat, vasárnap alatt játszottunk 5 mérkőzést, ez ilyen tornafordulós, torna lebonyolításos rendszerben voltak az utánpótlás mérkőzések. Volt, hogy 2 korosztályban is játszottam, volt, hogy 3 korosztályban is játszottam, és amikor hazamentünk vasárnap ebédre, akkor megkérdezte, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Hogyha nem nyertünk, akkor nem volt ebéd. De mondjuk estig aztán természetesen ehettünk, de hogy olyan mérges volt, hogyha nem nyertetek, hogy nem volt ebéd. És ezen nagyon furán hangzik amúgy, tehát most még kimondani is ilyen nagyon kegyetlennek, de benne volt a fejünkben mindig az, hogy valahogy meg kell felelni annak a helyzetnek, amiben éppen vagyunk, azt a lehető legjobban kell csinálni, és amúgy anyának is van egy ilyen elvárása felé, mert miért ne lehetne egy szülőnek elvárása a gyereke felé. Az, hogy túlzó volt, vagy nem volt túlzó, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mennyire bírja ezt a terhet, vagy teher ez egyáltalán, vagy lehetőség, ez meg szerintem egy döntés kérdése, mert én úgy gondolom, hogy nekünk egy lehetőség volt az, hogy ahonnan indultunk, hogy felvidéken, szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be. És ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szanait kell edzeni, 2 szanait kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
2: Volt egy olyan adása a Sportolók slágerlistája című műsornak, amelyről majd a későbbiekből beszélünk, hogy mi is pontosan ez a Sportolók slágerlistája, amelyben te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott. És akkor ti beszélgettetek egymással, én csak hallgattam magát a beszélgetést innen a stúdióból, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
3: Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az
2: a
3: egyiket...
2: A sport és a...
3: Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárnó az a Duna és a Vág között van, és ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk. Mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól megvolt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk. És ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy basszus, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak. Mert ugye már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk. Tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog. És minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot. És anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért éjfélkor hallgatni a himnuszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnusz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, akkor természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik, kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rá, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szemben. Tehát a szlovák csapattárs, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerjünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
2: Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlós sapkában tennéd?
3: Olyan, amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a BB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem, azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabdaklub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szállán abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni nekem sem, meg a többieknek, de minden szállán ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. És nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-77-es generációval, alapvetően senki nem tudott versenyezni, Kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
2: Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
3: Abszolút, igen. Jó lett volna, ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, hogy nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a második. A magyar csapat az mindenki 10-zel vert kb. Tehát a döntőbe is. Tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett. Aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottságig.
2: Miután már a felnőtt szlovák válogatottban is bemutatkoztál, sőt világversenyen is voltál, utána adódott a lehetőség.
3: Hát ez igen, ez úgy volt, hogy voltam EB-n, Sevillába, a Firenzébe, a szlovák válogatottal, Perthben világbajnokságon, majd Sydneyben az olimpián. Tehát nagyon-nagyon korán bekerültem már a felnőtt válogatottba, sőt már 17 éves koromban voltam felnőtt válogatott.
2: Ekkor már egyébként a vége fele, már Sydney is 2000, tehát igen. Már ott a 2000-es éveket írjuk.
3: Igen, és utána jött a lehetőség, hogy először kimentem Olaszországba, aztán Spanyolországba, aztán és közben azért meg volt a kapcsolat, mert minden tornán beszélgettünk Dénessel, a játékosokkal, és már utánpótláskorban felmerült az, hogy mi lenne, ha átjönnék Magyarországra, és itt folytatnám a tanulmányaimat, és felvenni a magyar állampolgárságot. Nem volt annyira komoly, meg én sem erőltettem ezt annyira. És
2: mi volt a döntő végül, amiért nem jöttél?
3: Nem indította be ezt úgy senki. Tehát, hogy én úgy nem éreztem, hogy ezt nekem most így rá kéne feküdjek és mindent eldobni, hogyha a másik oldalon csak addig jutunk el, hogy mi lenne, ha meg de jó lenne, meg gyere le Szentesre, gyere le Szolnokra, gyere le Egerbe. Tehát, hogy én, hát nem, mert hogy miért. És akkor utána kimentem Olaszországba, azt nem akartam becserélni más, aztán kimentem Spanyolországra, de Spanyolországban már ahogy kimentem 2000-ben, akkor már ott így sejtettem, hogy már beszélgettem már akkor a DNS-sel is, és ott elindult egy folyamat, hogy akkor magyar állampolgárságot fel kéne venni. És ott ez ilyen szépen lassan elindult, ez egy hosszú folyamat volt akkor még, meg állampolgársági vizsgát kellett tenni, tehát ez nem olyan volt, hogy akkor megkapod és kész, és válogatott vagy. Ráadásul a másik rész, hogy és kész, és válogatott vagy. DNS, amikor egyeztettem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Pisti, az, hogy te megkapod a magyar állampolgárságot, az csak egy lehetőség, hogy esetleg kerettag lehess. Tehát az nem jelenti azt, hogy válogatott is lesz.
2: Hiszen ekkor már olimpiai bajnok volt az a válogatott
3: igen.
2: is.
3: Igen, igen. Tehát abból már jó néhány olimpiai bajnokok voltak, és akkor jött a megkeresés, hogy Honvéd. És akkor jöttem 2002-ben a Honvédba, és azóta vagyok a Honvédnál, és akkor ugye ott volt már a Vári Attilával, Vári Attila, Fodor Rajmond, Kis Gergő ott volt, Molnár Tamás ott volt, tehát már voltak ott előttem olimpiai bajnokok, és hát én azóta is áhítattani ezek az olimpiai bajnokokra, még most is, nem hogy akkor, és hát nagyon szerettem volna nekik megfelelni, meg a csapatnak megfelelni, ugye a Honvéd már akkor bajnok volt, bajnokok ligáját játszott, bajnokok ligáját döntőt játszott ráadásul, és hát nem volt sehol kisebb kihívás, mint mindent megnyerni. Tehát a Honvéddal a bajnokságot, Magyar Kupát, BL-t, és a válogatottam meg ugye éppen, amin indulsz VB-n vagy olimpián, tehát hogy mindenhol más, nagyon magasan volt a réc, és nagyon más ám egy nagyon-nagyon jó csapatba védeni, vagy egy közepes csapatba védeni. Közepes csapatban sok lövésed van, ott azért van talán több hibázási lehetőséged, mert utána úgy is jönnek még lövések. Tehát, hogy ott könnyebb talán jobban védeni, mert sok lövésből sokat tudsz védeni, és úgy tűnik, hogy sokat védtél. Még egy nagyon jó csapatban, kiélezett mérkőzésen, kiki meccsek alkalmával, kevés lövésnél, ott a 10, ott ki több lövés, 20 lövésből, azért egy 12-t ki kell védeni. De ha van 30 lövésért, és 12-t védesz ki, akkor 12-t védtél, csak ugye más az arány, már sokkal több gólt kapsz. Itt meg szinte mind nagyon fontos lövés, és itt az összeset ki kellett tudni, vagy kellett volna, vagy arra kellett törekedni, hogy kivéd az összeset. Tehát ez ilyen szempontból teljesen más kapust kívánt, mint a szlovák válogatottban egy közepes csapatban.
2: Akkor már klubszinten is Magyarországon a Honvédban játszottál. Az első világversenyed ez a 2003-as világbajnokság.
3: Barcelonai világbajnokság, igen. És ugye második számú kapus voltam, és ez is egy nagyon nagy feladat volt nekem, hogy én világéletemben első számú kapus voltam mindenhol. Szlovák válogatottban, utánpótlásban, külföldön, a Honvédban, és mit tudom, voltam a bajnokság legjobb kapusa, többször, legjobb játékosa többször, az utánpótlás korosztályos versenyeken, EB, VB legjobb kapusa, a torna legjobb kapusa, tehát ezeket a kis egyéni csatákat így megvívtam, és így hozzászoktam ahhoz, hogy én mind a első számú kapus vagyok, kivéve a magyar válogatottat. Ott nem volt, nem tudtam az lenni. És ez sokáig bántott is, és nagyon, nagyon nehezen tudtam azt elfogadni, hogy én nem tudok annyit hozzátenni a játékhoz, mint amit én szeretnék. Nem is kellett, mert nyertünk. Tehát, hogy nem is tudtam volna többet hozzátenni, mert ahhoz, ha nyersz, az mit teszel már hozzá? Már semmit. Tehát a kapusposzt az meg ilyen, hogy egyik bent van, a másik nincs. Tehát ez nem olyan, hogy van 6 mezőny játékosod, és akkor valahol te is eljátszol, hanem az, hogy ha ő véd, akkor te biztosan nem védesz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, és ezt nehezen éltem meg, hogy nem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna én, és úgy éreztem, hogy ez annyira nem az én győzelmem, vagy hogy annyit nem tettem hozzá, ezért nem akkora a részemben, ezért nem annyira nem is én vagyok ez. És ez sokáig bántott, nagyon-nagyon nehezen kezeltem ezt, ezért volt könnyebb a bajnokságban, mert ugye ott meg első számú kapusként mehettem, és ott meg volt az a felelősség, amit én szerettem, meg az, amit hozzá tudtam tenni, akár jól ment, akár nem jól ment, de az az én teljesítményem volt. És ez a válogatottban nem volt meg, és ezzel nagyon sokáig küzdködtem, egészen 2008-ig, amikor ugye Pekingben az olimpia volt, az az olimpia, amire ezt így már egy évvel előtte ugyan, mert 2007-ben megkerestem a DNS-t, 2007 nyarán megkerestem a DNS-t, és akkor már azzal a célom, hogy megköszönjem neki, mert akkor már egy éve nem voltam válogatott, és hogy megköszönjem neki, hogy köszönöm szépen DNS a lehetőséget, hogy bíztál bennem, hogy számítottál rám, de hogy megértem azt is, hogyha jönnek a fiatalok, és így ezt én így elengedném, de ennyivel biztosan tartozom, és szeretem, hogyha van valaminek eleje, annak van vége is, és akkor ezt itt zárjuk le. És akkor Dénes erre azt mondta, hogy várja Pistiát, várját, nem kell semmit lezárni, egy dolgot kell csinálnod, hogy behívjalak jól védeni. Csak ezt csinált. És akkor behívlak ősszel edzőtáborba.
2: Eljutunk majd Pekingig is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Pista. Gergely István, a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdakapus, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának a műsorvezetője, állandó tagja tehát a rádió életének is, állandó szereplője. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, de most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Folytatjuk a beszélgetést Gergely Istvánnal, a budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, a Sportolók Slágerlistája című műsor állandó műsorvezetőjével, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval. 50. születésnapod alkalmából, nem titok, tartózkodsz itt most a stúdiónkban, Pista. Erről már kérdeztelek az első részben is, sőt, olyannyira jól haladtunk, hogy te már egészen Pekingig mentél volna, én viszont még egy picit visszarántanálak az időben, 2004-ig, amikor Athénban a magyar vízilabda válogatott tagjaként felértél te is a csúcsa, és olimpiai bajnok lettél, így egy nagyon patináns klubhoz csatlakoztál ezzel. Említetted az első részünkben azt, hogy amikor kisgyermek voltál, vagy gyermekkorodban, a szilveszter volt az egyik legfontosabb nap számotokra, mert édesanyád egyébként is a himnuszt úgy hallgatta, hogy elpityeredett rajta nagyon gyakran, de szilveszterkor ez különösen igaz volt. 2004-ben Athénban ott álltatok a dobogó tetején, és megszólalt a magyar himnusz.
3: Én erre gondoltam. Tehát, hogy akkor ezek a, mindig ez a pillanat jut eszembe, hogyha meghallom a magyar himnuszt. Hát nagyon megható pillanat volt összességében, mert láttam itt a nagy 110 kilós mamlaszokat magam körül, és láttam, hogy mindenki elkezd sírni, vagy valahogy nagyon erőködik, hogy nehogy látszódjon, hogy potyognak a könnyei, és hát én is elpityeregtem magam, és ez a kettősség volt bennem, hogy onnan, hogy ott kisgyerekként ott állunk anyu mögött, és nézzük a tévét, és hallgatjuk a himnuszt benne, és anyu sír, hova jutottunk, hogy most ezt a himnuszt nekünk játsszák, és ezekkel a, hát mondhatom, hogy testvéreimmel, mert rengeteget küzdöttünk együtt, és ennyi idő után már ez több, mint a barátság, tehát sokkal több minden van, mert ugye klubban is, válogatottban is egy csomó játékossal sikerült együtt játszanom, hogy velük hova jutottunk el, és nem is az aranyérem volt a lényeg, vagy a, hogy mondjam, a győzelem, hogy akkor már nincs több ellenfél, akit le lehetne győzni, hanem volt egy ilyen furcsa, nem is mondanám megelégedésnek, hanem hogy így visszatekintesz, és akkor van időd egy pillanatra visszatekinteni, mennyi minden volt ebbe, hogy ideig eljutottál, és hogy és most akkor minket ünnepelnek, hogy nekünk örülnek, mi meg örülünk magunknak, hogy ez így most tényleg ilyen, így összeáll a világ, és akkor most mindenki ugyanazt gondolja, és ez milyen jó érzés már, hogy nekünk szól a magyar himnusz, milyen megtisztelő az emberek, nekünk tapsolnak, mi meg ott kapaszkodunk egymásba, hogy ebből a pillanatból kell sok az embereknek szerintem, és ez az, amire vágynak valahol, hogy úgy érezzék át a sikert, hogy annak mindenki örül. És ez természetesen fordítva is érvényes, hogy más is úgy tudjon elérni sikert, hogy mi is ugyanúgy tudjon neki örülni, mint akkor a szurkolók örültek a mi sikerünknek. Bár hozzáteszem, a csapatsportoknak, és a DNS szokta mondani, az az óriási nagy előnye, hogy oda az ország neve van kiírva. Tehát Magyarország nyert, nem Molnár Tamás, Kásás Tamás, Gergely és nem Fodor Rajmond, Szécsi Zoltán, hanem Magyarország nyert. És mi annak örültünk, hogy Magyarország nyert, és a szurkolók is annak örültek, hogy Magyarország nyert. Tehát, hogy ez egy, és közben szól a magyar himnusz, és akkor közben fejemben van az, hogy gyerekként ott állunk, és most is

0: teljesítetted azt, amit kitűztél magad előtt, és amiről álmodtál gyermekkorod óta. Hova tudsz innen még tovább menni, mint sportoló?
1: Hát ez, tudod, van az a mondás, hogy amikor felérsz arra a hegyre, amire szeretnél feljutni, akkor meglátod, hogy van mögötte egy sokkal nagyobb, és most ma azt is meg kéne mászni. Tehát, hogy aki ezt nem látja, vagy aki egy időn belül ezt nem látja, szerintem az van bajban. De azért ezt másnap már látni szokták a bajnokok, hogy hol az a nagyobb hegy, amire föl kéne mászni. És
0: ti ezt láttátok?
1: Úgy néz ki, hogy igen, mert lett belőle egy harmadik is, tehát, hogy az első után, akik már először följutottak ide, ők már látták a következőt, akikkel már ugye mi mentünk tovább, és akkor velünk együtt, akik először jöttek velünk Pekingbe, azok előtt meg mi voltunk, akik már láttuk, hogy ott a nagyhegy, és ők utána látták meg. Tehát, hogy mindig van egy újabb kihívás mindenben, ez csak az a kérdés, hogy az ember meg akarja találni ezeket a kihívásokat, vagy nem, de az, hogyha valaki olimpiai bajnokká válik, ez egy csodálatos dolog természetesen, de nagyon most 50 évesen már nagyon sok mindenhez tudom hasonlítani, és nagyon sok párhuzam van a sport, és a magánélet, a civil, meg minden egyéb működési mechanizmusok között, és az olimpiai bajnoki cím egy olyan szempontból egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden körül neki, de ez egy kiváltságos tevékenység, ahol tévében megmérhetettünk, és érmet akasztanak azért a nyakunkból, hogy sokat dolgoztunk valamiért, de számos olyan munka van, amit nem közvetít a tévé, ilyen fontos, vagy még talán fontosabb is, és érmet se kapnak, de ott is valahol meg kell látni, hogy mikor érsz fel a hegy tetejére, és utána meglátni a következő nagy hegyet, vagy a hegycsúcsot, és azt meg akart hódítani. Na ez egy ilyen dolog volt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és ezeket mindet át lehet vinni a magánéletbe és a civil életbe, tehát hogy önmagában valaki nem csak egy sportoló, aki olimpiát nyer. Az ugyanúgy egy ember, és hogy azok élettapasztalatok, amiket mi ott megszerzünk az olimpiai ciklusok alatt, vagy egy sportpályafutás alatt, sportolóként, de mi nem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy mi nem sportolók vagyunk, hanem ugyanan emberek, mint a többiek, csak a fejlődési útunk, meg a fejlődési sávunk az a sporton belül van, és mi ott fejlődjük meg azokat, amiket mások máshol fejlődnek meg.
0: De azért a második csúcs támadás az már nem volt olyan egyszerű számodra, hiszen, ahogyan azt korábban is említetted, volt a két olimpiai bajnoki címet között egy olyan év, amikor egy teljes naptári éven keresztül nem ugrottál medencébe, mint magyar válogatott.
1: Sőt, hosszabb is, igen. És hát akkor úgy volt, hogy amit már említettem is az első részben, hogy Dénessel leültem megbeszélni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj, Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor összebe hívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázok, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, a magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk meg megfejelni egy picit többel, és akkor elmentem agykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy táplálk, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-8-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután egy pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát, és az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadjam ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjék ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapatnak.
0: És volt is feladatod.
1: Igen, de ezt én előre nem tudhattam, de De így